0: még a 86-os még sikerült, aztán nagyon sokáig nem nagyon sikerült a kijutás, és akkor, ahogy említetted, a 2014-es, ahogy visszakerült a körforgásba, az egy jó sikerült VB volt, és utána abból tudtok is táplálkozni, még 2019-ben az Afrika kupát is meg tudták nyerni. Aztán megint jött egy pauza, és akkor most elvileg, ha hinni lehet a híreknek, most nagyon nagy várakozások előtt állunk.
1: Vagy olyan csoportba került Algéria, amiből szerintem nem lehetetlen tovább jutni. Meg kell említeni nyilván Argentinát, amely címvédőként vág neki ennek a sorozatnak, de adott esetben Jordánia az olyan ellenfélnek tűnik, amit meg kell verni, és Ausztria ellen pedig egy olyan meccs, ami kiki meccs. Ezt így lehet mondani?
0: Lehet így mondani, mivel elfogultak nyilván a válogatottal kapcsolatba, ismételten visszatérek a közvéleményre, ők abszolút a továbbjutás, tehát ha minden más nemű eredmény, ez mind csalódás.
1: Mármint az első kettőbe kell bejutni?
0: Az első kettőbe, tehát aztán, ahogy te is említetted, Ausztriával egy kiki mérkőzésen nem szégyen kikapni, én azt mondom, de ha véletlenül kikapnának, azok óriási csalódástnak vennék az egész ország, úgyhogy...
1: De harmadik helyezetként is tovább lehet jutni a csoportból, ugye?
0: Ebben igazad van. Tehát még ott is, de én azt mondom, hogy Ausztriát is meg lehet venni, most Jordániát nem lebecsülve, de szerintem ott a mindhárom csapat meg tudná verni, meg fogja verni. Úgyhogy szerintem simán benne van az, hogy másodikként tovább jutnak, és nem azért, mert hogy nagyon, nagyon szurkolok Algériának, hanem a keret is adja magát, tehát hogy most abszolút megtalálták ezt a fiatal idős egyveleget, és a fiatalok között is rengeteg olyan játékos van, aki nagyon szép karriert futhat be. Nem tudom, hogy itt neveket
1: meg lehet. Menjünk bele a nevekbe.
0: Bele a nevekbe. Ugye a Maza a legnagyobb név.
1: Egy fiatal 20 éves játékos.
0: Igen, 20 éves. Őről annyit kell tudni, hogy azért kell kiemelnem, mert Zinedine Zidane a Real Madridnak is beállotta. Állítólag ő lehet az új Zidane, mondjuk elég magasra van feltéve a mérce, nem tudom, hogy ezt meg fogja ütni, de ugye stabilan tud játszani a Bayer Leverkusenben, ugye sokat nem játszott még a válogatott, a 20 éves, most a Afrika kupán se úgy teljesített, de hát ugye szerintem azért 20 évesen azért meg lehet neki bocsánatolni, egy kicsit hullámzó a teljesítménye. De mondjuk a balvédő Ed Nouri, aki a Manchester City-ben játszik, vagy a Haj Moussa a Feyenoordba, a Chaibi a Frankfurtba, tehát hogy ezek mind 23, 24, 20, 20 évesek, tehát előttük bőven-bőven ott van a jövő, és jó is játszanak a saját csapatukban, és mondjuk erős bajnokságban, ez nagyon fontos.
1: És egyben mondjuk ők azok a vezérkarakterek is, vagy hogyha erre hát, vannak más neveid, akkor
0: igen,
1: nyugodtan
0: van. A vezérek ugye abszolút első helyen ugye a csapatkapitányunk Márez, igazából szerintem senkinek nem kell bemutatni, bár ő már ugye 35, valószínűleg lehet, hogy az utolsó világbajnoksága. Védelem Mandi, ugye Betis, Villarreal, Lille, tehát hogy abszolút vezére a csapatnak, Ben Sabaini, ugyanez, mondjuk ő is még csak 30, őnek is 79 mérkőzése van, ők ketten ugye a védelem oszlopai, tehát hogy megadják a stabilitást. Középpályán is, ugye sajnos a Benasser, aki a Milánból, Marseille-ből lehet ismerős.
1: Most a Dinamo Zagreb játékosa.
0: Igen. Ő sajnos egy keresztszalag szakadásom van túl, nem tudom, hogy felépülhet a világbajnokságra, de Aouar, aki Al-Ittihadban van jelen, szerintem Róma játékosa volt, vagy egy Zeru, kit mondhatnék, Feyenoord 20-be, ezeknek mind ilyen 48-50 fölötti válogatott mérkőzéseik vannak, tehát, hogy a stabilitás megvan, és ami szerintem a legfontosabb, az mondjuk a saját véleményem, hogy a saját csapatukban is stabilan tudjanak játszani, és egy jó bajnokságban is. Nagyjából azért a keretnek a többsége folyamatos játék lehetőséget kap is jó bajnokságban. Igazából itt a formát kell majd időzíteni nyárra, remélhetőleg nem lesznek ilyen súlyosabb sérülések, vagy sérülések, úgyhogy nagyon nagy várakozással várom én is a világbajnokságot emiatt is.
1: Egy másik játékos, Nasser Busi, a 90-es évek elején játszott Magyarországon a Ferencvárosban. Róla korábbi csapattársa Vukovics László mesélt.
2: Nasser úgy került hozzánk, hogy Jean-Claude Bra volt a tulajdonos, akkor egy szponzor a Ferencvárosnál, aki a Red Star-t is birtokolt a Franciaországba, és ott játszott Nasser Busi, és onnan áthozta a Ferencvároshoz. Ez a 90-91-es szezonban volt. Teljesen jó benyomást keltett, rugott egy jó pár gólt. A legnagyobb dolog, ami az ő nevéhez fűződik, az a Diósgyőrben 1991-ben a Magyar Kupa döntőn Vác Ferencváros 0-1, gólszerző Nasser, és ezzel beírta magát tulajdonképpen a Fradi történelmébe. Érdekes sztoriként olyanok jutnak eszembe az öltözőből, hogy ugye ő nem káromkodhatott, nem ivott alkoholt. Ugye hát Pintér Attila, Fischer Pali voltak a csapattársaink, Lipcsei Peti, Albert, stb. De hát a mókamesterek meg a nagy rutinosok, a Pinyőék voltak, és a izosztáros kulacsban ilyen hosszú lépést csináltak neki, és akkor megkóstolta, hát olyan fejet vágott, nem tudta, hogy mi az, és akkor mondták neki, tanítgatták köszönni, hát ilyen káromkodásokkal tanították, így kell köszönni Magyarországon, de hát utána, amikor rájött, akkor szegény ott hajolgatott, meg mindenfélét csinált, hogy ilyet nem lehet csinálni, de ugrattuk őt rendesen, de aztán fölvette a ritmust, és nagyon tetszett neki ez a Fradi közeg, elfogadta ezeket a dolgokat. Azt nem tudom, hogy jött rá, hogy alkohol, ha addig még nem ivott, de valahogy megérezte, hogy ez nem izosztár. Utána ő sajnos visszakerült, elkerült a Ferencvárostól a kupagyőzelem után, ennyi volt, de egy 25-szörös algériai válogatottról beszélünk, tehát abban az időben ez nem volt megszokott, hogy afrikai játékos játszon az NB1-be, még egyszer mondom, hogy Franciaországból jött, annak köszönhetően, hogy francia szponzor volt, de egy üde színfoltja volt az NB1-nek.
3: Argentína.

0: világbajnokság címvédője az argentin labdarúgó válogatott, amely csapat minden idők egyik legjobb döntőjében 11-es párba után győzte le Franciaországot 2022-ben. Ezen kívül az égszínkék fehérek 1978-ban és 1986-ban is felemelhették a VB trófeát. A válogatott keletéről pedig az argentin labdarúgás kedvelőjével, az NB1.hu szerkesztőjével, Simon Zoltánnal beszélgettem.
1: Érdekes a helyzet, ugye, mert Diego Armando Maradona visszavonulása után mindenki Maradona utódját kereste, aki ugye végül Lionel Messi lett. Olyan becenevek, meg szalagcímek, hogy megvan az új Messi, viszont nincsenek nagyon előttem az elmúlt 15 évből, miközben olyan tehetségként robbant meg ugye a Barcelonában és az argentin válogatottban is, hogy lehetett tudni, hogy őt majd valamikor pótolni kell, és nagyon jó futballista lehet. Nagyon sok új fiatal játékos van, akik az európai top bajnokságunkban olyan csapatokban játszanak, akik nélkülük nem tudnának meglepetést okozni. Ott van például a Comóban Nico Paz és Maximo Perrone, ugye ők is benne vannak a keretben, úgyhogy kiapadhatatlan forrás az argentin, szerintem legalább 60-70 olyan játékosuk van, akiket nyugodtan vihetnének magukkal.
0: Hogyha megnézzük a mostani keretet, akkor hogyan látod a változásokat, hogyan alakulhatnak adott esetben majd a világbajnokságra vonatkozóan? Van-e olyan játékos, aki most nincs a csapattal és majd oda kerülhet, illetve mit gondolsz most így általában az argentinok játékáról?
1: Megvan a mag, ami ugye folyamatos a legutóbbi katari világbajnokság óta, és ez a mag ugye ott alakult ki egyébként a legutóbbi VB-n. Emlékezhetünk ugye, hogy Enzo Fernández nem is volt a kezdőcsapat tagja, ugye Mexikó ellen lett becserélve, gólt is lőtt, ugye azzal győztek. Voltak játékosok, akik megsérültek, emiatt kapott McAllister is annyi szerepet, aki az előtte lévő kopán játszotta be magát az argentin válogatottba, amit megnyertek. Ugye tavaly Argentina szintén megnyerte a kopát, Miami-ban volt a döntő Kolumbia ellen. Ott inkább a padon voltak az új tehetségek, főleg az Atletico Madridból, de Messi mellett Julian Álvarez szerepe, hogy említetted, szintén kiemelkedő lesz, de az sem mindegy, hogy Lautaro Martínezzel ugye hogy tudják megosztani a feladatokat, mert alapesetben az egyiküknek van helye a pályán, de hát nem lesz már ott Ángel Di María, úgyhogy egy világklasszist szerintem mindenképpen kell még szerepeltetni a közvetlen csatársorban.
0: Mit gondolsz a csoportról? Ugye az argentinok az Algéria, illetve Ausztria, valamint Jordánia jelű J-csoportba kerültek.
1: Hát Algériáról egyből Szaúd-Arábia jut eszembe, ugye a legutóbbi VB-n az első meccsen kikapott Argentína. Mindhárom találkozónak Argentína az esélyese, Jordánia elleni találkozónak pláne, de Algéria és Ausztria ellen szerintem az argentin vehemencia, szenvedély, küzdőszellem és zárt védekezés elengedhetetlen lesz. Ugye az argentinok általában úgy játszanak, hogy a támadó játék, a jó csatáraik, irányítóik jutnak eszünkbe, de azért meg kell nézni, hogyha elveszítik a labdát, 3-4 másodpercig letámadnak, ha nem sikerül visszaszerezni, akkor egy ember kivételével szinte mindannyian visszazárnak a labda mögé. Nem kell kitalálni, ki ez az egy ember.
0: Igen, szerintem azért minden hallgató kitalálhatta ebből. Mennyire lehet adott esetben Messinek arra esélye, hogy az Egyesült Államokban is felemeli a VB trófát, úgy mint Katarban?
1: Szerintem minden esélye megvan rá, és ha jól néztem az ágrajzot, az is megadhat neki, hogy mondjuk Brazília és Spanyolország ellen is játszon, ugye az egyik az elődöntőben, a másikban a döntőben, ez túl meseszerű lenne, viszont szerintem megérdemelné ő is. Argentína is nagyon egységes csapat, Scaloni kapitányról nem is beszélve, de Spanyolország és Franciaország szintén szerintem ugyanolyan esélyes a világbajnokságnak, ha nem is nagyobb esélyese, és Kolumbiára szeret mindenkinek felhívni a figyelmét.
0: Ezután pedig következzen egy labdarúgó, Waltner Robert, aki 2002 és 2003 között volt a Boca Juniors játékosa. Ő mesél az ország futballjáról.
2: Én velem nagyon rendesek voltak, de mással is. Hát ez az összes Boca játékossal, gondolom, és amit én tapasztaltam, így volt. Én is megkaptam azt a szeretetet a szurkolóktól, úgy, hogy igazából én még ki se tudtam bontakozni, tehát nem tudtam megmutatni a tudásomat nagyon rövid időn belül. Én sajnos volt egy sérülésem, ami miatt operálni kellett, és így én nem tudtam ott kiteljesedni, de ennek ellenére is azt mondtam utólag, hogy megérte, tényleg csak jókat tudok mondani, mert amikor például kiigazoltam, hát nem is nagyon tudnak úgy az európai fociról, mert a saját fociukat követik nyomóban, mert a dél-amerikai, hát a magyar bajnokság ez a bajnoksághoz képest sajnos nem nagyon közelíti meg, de ennek ellenére is tapasztaltam olyan dolgot, amit nem is gondoltam volna. Például az első héten bementem egy üzletbe vásárolni, és amikor odaadtam a kártyámat, hogy fizetek, és elolvasta a kártyámon a nevemet annak a boltnak a tulajdonosa, bement az újságba, elolvasta a cikket, látta, hogy az az én nevem, vagyis kérdezte, hogy én vagyok ez a játékos, aki most igazolt ide. Igen, és akkor egyből odaadott ajándékba egy pulóvert, egy övet, egy inget, hogy ezért nem kell fizetnem, ezt ő adja nekem ajándékba, és sok sikert kíván, hogy legyek boldog. Tehát, hogy igazából ezt Magyarországon nagyon-nagyon kevés helyen tapasztaltam, de így, hogy egy ilyen üzletbe, ahol az ember ruhát vásárolhat, és nem engedik fizetni, tehát ilyen nem volt.
0: Jordánia.

0: újonc válogatott története során először szerepel majd a világbajnokságon. Az ország a Közel-Keleten helyezkedik el, és nincs túl nagy futballmúltja. Legjobb eredményüket a 2004-es Ázsia kupán érték el, ahol a negyeddöntőig jutottak. A mostani kvalifikáció során viszont figyelemre méltó, hogy legyőzték Szaúd-Arábiát és döntetlent játszottak Dél-Korea ellen. Érdekesség a válogatottal kapcsolatban, hogy fellelhető némi magyar kötődés is. Erről már Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője beszélt.
1: Bizonyos Vadas Miklós 1965-66-ban egy évig irányította a jordán válogatottat, különösebb világra szóló eredmények nélkül, de szerintem bárki más irányította volna Jordániát, ugyanezt mondhatnánk el róla. Ezzel együtt neki azért van múltja a magyar futballban játékosként, és főleg edzőként. Weisz Miklós néven született 1906-ban, és Fradi nevelés volt, de aztán a felnőtt karrier nagy részét ő külföldön teljesítette egy rövid nemzeti nevű csapatban, magyarországi kitérőt leszámítva. Volt Brooklynban, az Egyesült Államokban, aztán az Olympic Lyonban, vagy Svájcban fejezte be a pályafutását. Sokakkal ellentétben ő a 30-as, 40-es éveket töltötte külföldön, és a kommunista hatalom átvétel után érkezett vissza Magyarországra, ahol aztán mások fordított utat jártak be általában. Jó megbízásokat kapott, például 1950 őszén az akkor éppen Édosz néven piros-fehérben futballozó Ferencvárost is irányíthatta. Ez ugye akkor volt, amikor Henit és Deákot már elvitte a Dózsa, Kocsist és Budai kettőt pedig a Honvéd, és már Cibornak is kifele állt a rúdja, meg hát az egész fradizmus sose látott mélyponton volt. Aztán az 50-es évek elején még a budapesti építőknél dolgozott, és aztán utána külföldi megbízásokat kapott. Például volt Albánia szövetségi kapitány, a Szíriát pedig vagy 7 éven keresztül irányította. Még nem úgy voltak vele, gondolom, idehaza az állami sportirányításba, hogy ha már Szíriába kipróbálta magát, akkor miért nem mehetne Jordániába. Azért akkor egy magyar edző az talán magasabban volt jegyezve a világban, mint ma egy brazil vagy egy olasz, mert ugye az abszolút a világszínvonalat jelentette a magyar futball, meg hát ez az aranycsapat legnagyobb szárnyalásának idejére esett, de még mesteredző volt, és aztán még a női futballba is kipróbálta magát, és 1981-ben hunyt el.
0: Térjünk rá akkor a mai futballra. Mi az, amit várhattunk ettől a válogatottól? Mert nyilván most így a saját véleményedet belefogalmazva, szerintem bravúr lenne, ha már egyáltalán egy pontot szereznének. Te hogy látod?
1: Hát igen, azok az idők már elmúltak, amikor a harmadik világot egyetlen kézlegyintéssel lehetett intézni. De ezzel is tudjuk, hogy például egy Marokkó már VB elődöntőt vívott, tehát azért merőben változott a helyzet ahhoz képest, ami régen volt, de így a 48-asra felduzzasztott létszám mellett szerintem újra megjelennek olyan csapatok, amelyeknek semmilyen lapot nem osztanak ezen a világbajnokságon, és én nagyon meglepődnék, ha Jordánia ne tartozna közéjük.
0: Ausztria. Az egyik nagy visszatérő. Az osztrákok 1998 után jutottak ki ismét világbajnokságra, ahol korábban többször is jártak, sőt 1954-ben bronzérmesek lettek Svájcban. A mostani válogatott szövetségi kapitánya a német Ralf Rangnick, aki korábban a Red Bull csoport szakmai irányvonalát is meghatározta. Hasonló futballt szeretne játszatni a sógorokkal is. Egyébként tette ezt viszonylag sikeresen, hiszen a válogatott ott van a VB-n a J csoportban. Viszont arról, hogy milyen a keret és hogy meddig juthat a válogatott, már Tiefenbach Tamást kérdeztem, aki több mint 30 éve él Ausztriában, ahol labdarúgó volt, most pedig sportigazgatóként dolgozik.
2: A lelkesedés az érezhető itt az országban. 1998 óta kvalifikálták magukat. Hát az elvárások, egy erős csapatuk van szerintem, nagyon jó kvalifikációt játszottak, a forma is passzolt. Hát egy továbbjutást a csoportból az mindenki elvár tőlük. 80 döntő reális, negyed döntő az már egy nagyon szép eredmény lenne.
0: Magának a válogatottnak hogyan kell elképzelni a játékát? Az a tipikus Red Bull futball, vagy valami változást hozott ebben Rangnick, vagy mi az, amit erről el lehet mondani?
2: Nekem az a véleményem, hogy ez a tipikus Red Bull foci már nincsen. Tehát igazából, ahogy már az osztrák válogatottnál is érezhető például, hogy sok ellenfél gyakorlatilag respektjük van, és ezáltal hátra beállnak. Tehát ez a tipikus letámadós foci, ja, tehát ez igazából nem is működhet. Tehát gyakorlatilag jöttek elemek hozzá, de gyakorlatilag az alaprendszerük az a 4-2-2, vagy a 4-3-3, 4-2-3-1, igazából is megpróbálják, attól függetlenül próbálja Rangnick gyakorlatilag aktívan a saját játék stílust az ellenfélre ráerőltetni. Igen, ez a labda elleni játékon alapszik náluk, labdaszerzés, és akkor egy gyors váltással gólt vagy helyzeteket kialakítani.
0: Ha az ellenfeleket nézzük a világbajnokságon, akkor ugye Algériáról, Argentináról, illetve Jordániáról van szó. De most a Jordánia az valószínűleg az ellenfél, amelyiket mind a három csapatnak meg kell vernie. Ilyen szempontból mennyire fekszik ennek a stílusnak szerinted az argentin vagy éppen az algériai válogatott?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából nekem az a véleményem, hogy Argentínia ellen talán könnyebb lesz az osztrák válogatottnak játszani, talán akkor is ez talán furcsa hangzik, mint szerintem Jordánia ellen. Jordánia valószínűleg egy védekező típusú focit fog játszani, ők gyakorlatilag fizikálisan erősek, de nem valószínűleg, hogy nagyon futballozni akarnak majd, ezért valószínűleg nehezebb lesz ellenük egy látványos focit játszani. Algéria szerintem ő valószínűleg ez attól is függ, hogy startolnak a csapatok az első meccsen. Igazából Algéria az nehéz gyakorlatilag most kiszámolni. Nekem az a véleményem, hogy ők azért erősebbek, mint Jordánia, de valószínűleg attól függetlenül ők is óvatosan fognak azt ellen játszani. Argentin természetesen a favorit a csoportba, viszont azt hiszem az elmúlt tornákon is láttuk, hogy nagyon sok favorit, tehát a csoportmérkőzés sem élte túl, tehát ez sem jelent mindig olyan sokat, de úgy érzem, hogy Argentína lesz, aki biztosan tovább jut, és akkor a második helyért lesz küzdelem.
0: Most pedig következzen sorozatunk multidéző része Elpap Istvánnal az 1950-es VB döntőről.
1: Elérkeztünk a FIFA negyedik labdarúgó világbajnokságáig, 1950 nyarán járunk, ki ne tudná, 1930-ban, 34-ben és 38-ban rendezték az első hármat, de a második világháború miatt elmaradt a 42-es és a 46-os. 1950-ben az előző VB-n és a következő VB-n is ezüstérmes volt a magyar labdarúgó válogatott, 50-ben viszont egyáltalán nem is nevezett, a szocialista tábor még nem döntötte el, hogy miként viszonyul a világ futballjához, például a szovjet Unión döntésére vártak, egyébként a Helsinki olimpia hozta meg aztán az áttörést, anélkül valószínűleg nekünk se lett volna aranycsapatunk, így mi nem voltunk ott, olyannyira nem, hogy például a korabeli népsport az imperialisták házi versenyének apostrofálta a VB-t, amelyről alvilágbajnokság néven írt. Akik viszont ott voltak és helytáltak, azok részt vehettek a futball VB történelem egyetlen négyes döntőjében, hiszen az aranyról nem egy döntő, hanem körmérkőzés döntött. Más kérdés, hogy az utolsó fordulóra maradt az Uruguay-Brazília mérkőzés, amelyen egyébként a braziloknak egy döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy megnyerjék a világbajnokságot, de nem nyerték meg a világbajnokságot. A döntő 2-1-es uruguayi sikerrel zárult, és a 2-1-es uruguayi siker azt jelenti, hogy Uruguay is másodszor lett világbajnok, nem csak az olaszok, 200 000 fértek be a Maracanába, minden idők legnagyobb világbajnoki nézőszámát hozta az utolsó forduló Uruguay-Brazil mérkőzése. Friasa góljával a szünet után a brazilok szereztek vezetést, de aztán jött Schiaffino a 66. percben 1-1, és amikor Gidja a 79. percben megszerezte az uruguayiaknak a vezetést, akkor szembesültek azzal a brazilok, hogy jé, lehet, hogy nem fogjuk megnyerni ezt a VB-t. Ennyi maradt a végeredmény. Ennek szomorú következményei lettek, már a Maracanában volt olyan szurkoló, amelyik brazil zászlóval a kézben mélybe vetette magát a legfelső karéról és szörnyet halt. Uruguayban pedig egyes források szerint 7, más források szerint 9 szurkoló kapott infarktust a rádió mellett a mérkőzést hallgatva, és ők is elhunytak. Ennyit az 1950-es VB-ről, legközelebb az 1954-essel és egy magyar VB ezüstéremmel folytatjuk.
0: Ez volt tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság I csoportjának a bemutatása Algériával, Argentínával, Ausztriával és Jordániával. Jövő héten kedden ugyanebben az időben egy újabb VB csoportot mutatunk be.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. From the sky!

0: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Ez a négy nemzet alkotja a 2026-os labdarúgó világbajnokság D csoportját. A következő percekben bemutatjuk mind a négy válogatottat. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Társrendezőként különösen nagy szurkolótáborra rendelkeznek majd, és igen nagy figyelem övezi majd őket. A Csillagok és Sávok becenevet viselő válogatott eddig 11-szer jutott ki a világbajnokságra. Legjobb eredményüket az első tornán 1930-ban érték el, akkor bronzérmesek lettek. Azóta a legtovább még 2002-ben a negyed döntőig jutottak. A legutóbbi 2022-es katari VB-n a nyolcad döntőben búcsúztak, Hollandiától kaptak ki 3-1-re. A mostani világbajnokságra, mivel Mexikó és Kanada mellett társházigazdák, nem kellett kvalifikálniuk, automatikus résztvevők. Egyszer már rendeztek világbajnokságot, még 1994-ben, akkor a nyolcad döntőben a későbbi győztes Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Legnagyobb győzelmük még az 1930-as világbajnokságról származik, amikor Belgiumot és Paraguayt is 3-0 arányba győzték le. Legnagyobb nevű futballistájuk a legendás csatár Landon Donovan, aki a VB-k történetének legeredményesebb amerikai focistája. 3 tornán vett részt, 12 mérkőzésen játszott, és összesen 5 gólt szerzett. Olyan nagynevű edző is irányította a csapatot, mint a német Jürgen Klinsmann, aki 2011 és 2016 között volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2013-ban aranykupát nyert a csapattal, valamint megnyerte a karibi térség kontinentális tornáját is. 2014-ben a VB 8-ad döntőig segítette a válogatottat. Fia Jonathan Klinsmann amerikai válogatott, és bár sérülés miatt jelenleg lábadozik, de az amerikai válogatott keret tagja. Egy emlékezetes VB pillanatuk a 2014-es tornáról származik, amikor is Tim Howard kapusuk Belgium elleni nyolcad döntőben 16 védést mutatott be, és bár nem sikerült tovább jutni, hiszen Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött, de Howard teljesítménye örökké emlékezetes marad. A csapatot jelenleg Mauricio Pochettino irányítja, az argentin edző 2024. szeptembere óta az amerikaiak szövetségi kapitánya. Korábban többi között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Tottenham-nél is dolgozott. Németh Krisztián, az MTK jelenlegi és idén búcsúzó játékosa, több ízben is játszott Amerikában 2014 és 2016 között, valamint 2017 és 2019 között, és még 2020-ban is ott töltötte. Játékos pályafutását szerepelt a Sporting Kansas City-nél, a New England, valamint a Columbus Crew csapatában is. Őt kérdeztem az amerikaiak jelenlegi csapatáról, a világbajnoki esélyeikről, valamint a labdarúgás népszerűségéről.
1: Hát évről évről fejlődik, és nagy figyelmet kap. Mint nézőszámban is most már láthatjuk, hogy az összes major sport közül a harmadik legtöbben nézik az országban a focit, de én úgy gondolom, hogy a VB után ez még nagyobb hype-ot fog kapni, és most már a meglévő infrastruktúrával én úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az amerikai labdarúgás. Az amerikai válogatott pedig nyilván egy elég hasonló csapatokkal fognak játszani, tehát az erőviszonyok kiegyenlítettek lesznek. Én bízom abban, hogy azért a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, de utána pedig nyilván sorsolás függő lesz. A top csapatokkal szerintem nem fognak tudni labdába rúgni, de egy jó sorsolással esetleg a 16 vagy a 8 közéssel tudnak jutni. Igazából a védelme az, ami az amerikai váltottnak szerintem a gyenge pontja, viszont a támadóik és az előrejátéka az pedig tényleg az nemzetközi szintű, tehát az összes labdarúgójuk a Bajnokok Ligájában játszik az előlévő posztokon, úgyhogy ott azért lehet számítani arra, hogy az lesz az erősségük. Nyilván ez lesz majd a kulcs, hogy a védelmet hogy tudják megoldani. Én ott egy kicsit ilyen hasonló erőket tudok elképzelni a török-amerikai párharcnál, és én arra számítok, hogy ők ketten tovább jutnak a csoportból, és másik kettő harcol majd a esetleges harmadik pozícióért. Én, hogyha papírformára gondolok, akkor ők kettőjüket jósolnám az első kettő helyre és tovább jutónak. A sorsolás függően én bízom benne, hogy azért két kör tudnak majd menni, és azért az meg lesz nekik. Azt szerintem az már pozitívum lenne, hogyha mondjuk egy 16-ig eljutnának, ha meg tovább, akkor meg az már tényleg egy nagyobb siker.
0: Németh Krisztián kiemelte a válogatott kulcsembereit is.
1: Pulisic ugye azt mindenképpen kiemelném, őt nem kell bemutatni, a Milánba játszik most jelen pillanatban. Én bízom benne, hogy egy jó VB-je lesz, és azért meghatározó tagja a csapatnak. A Balogun, aki a Monakónak a csatára, szeretem az ő játékát. McKenzie a Juventusból, tehát azért vannak olyan játékosok, akiket azért, aki nézi a focit, ismeri őket.
0: Érdekesség, hogy tavaly ősszel több barátságos mérkőzést is játszott az Egyesült Államok csapata, köztük jelenlegi két csoport ellenfelével is, Ausztráliával és Paraguayjal is megmérkőzött, mindkettőt 2-1-re nyerte meg. Az is igaz, hogy nemrég viszont Portugáliától és Belgiumtól is kikapott a válogatott. Előbbitől 2-0-ra, utóbbitől egy nagyobb arányú 5-2-es vereséget szenvedett. Hogy ezekből a mérkőzésekből mennyire lehet bármilyen következtetést is levonni?
1: Hát egy kis morzsákat össze lehet szedni szerintem. Azért nagyjából a taktika gondolom hasonló volt, mint amit szeretnének a VB-n is alkalmazni. Itt valamilyen kiinduló pont azért mindenképpen ad nekünk arra, hogy azért az amerikaiak ezeknél a váltottaknál valószínűleg jobbak lesznek, mert nyilván ezt majd ott kell bebizonyítaniuk, de összességében úgy gondolom, hogy erősebbek ezeknél a válogatottaknál. Most azért két elég erős csapattal játszottak edzőmérkőzést, a portugálokkal és a belgákkal. Belgák ellen beleszaladtak, ott, amiről előbb beszéltünk, hogy a védelem az nem áll stabil a lábán, ott, ha jól emlékszem, egy ötöst kaptak. A portugálon egy kicsit jobban zárt a védelem, ott 2-0 kaptak ki. Azért mondom, hogy ezek ellen, a csapatok ellen azért még nem olyan erős az amerikai váltott, hogy felvegye a verseny, de viszont a VB-n azért bármi megtörténhet egy mérkőzésen hazai közönség előtt, tehát azért nem írnám ennyire le őket, de a realitás az, hogy nem fognak azért ott az első helyekért harcolni.
0: Pochettino szerepének jelentőségét Németh Krisztián így látja.
1: Fontos, tehát én úgy gondolom, hogy felültek az ő hullámára, és az egy elég jó edző, aki határozott elképzelésekkel rendelkezik, és hogyha ezeket át tudja vinni a csapatnak, akkor mindenképpen az előny, hogy egy ilyen tapasztalt, meg nemzetközi szinten is elismert edzőjük van, de azért ő se egy csodatevő, tehát megvannak azok a határok, amiket azért még egy edző se tud túllépni, de mindenképpen vele együtt azért erősebbek.
0: Klinsmann 2016-ban egy Costa Rica elleni csúfos vereség és sikertelen selejtező miatt menesztették. Németh Krisztián így emlékezett vissza Klinsmann távozására.
1: Megmondom őszintén, hogy már nagyon halvány emlékeim voltak, de ott is voltak azért meghatározó játékosok, és azért tőle is várták ott a csodát, mint most a Pochettinótól. Neki akkor nem sikerült, vagyis nem akkora csodát tudott csinálni, amekkorát vártak. Úgyhogy most ezért is lesz érdekes, hogy tényleg egy ilyen nemzetközi szinten is elismert edző most mit tud majd csinálni, és mennyit tud hozzáadni az amerikai játékosoknak a fejlődéséhez, meg az eredményéhez.
0: Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon készülnek a világbajnokságra, a hangulatra és a körülményekre biztosan nem lehet panasz, de vajon mi lehet a szurkolók elvárása a csapat felé?
1: Hát ez igazi áttörés az amerikai futballban, biztos, hogy akkor lesz, amikor a válogatott elér egy komoly sikert egy világbajnokságon. Szerintem ez még várattat magára majd, de hogyha ott tudnak majd lenni tényleg az élmezőnybe, akkor mondjuk azt, hogy tényleg az amerikai labdarúgás megérkezett, de szerintem jó úton vannak, amit említettem előbb is, hogy az infrastruktúra már készen, ami eddig nem volt szerintem az eddigi VB-k alatt, most már tényleg a bajnokság is futballspecifikus stadionokban van, jó rész mindegyik csapatnak már, tehát ezen az akadémiák kiépültek, tehát a gyerekek is most már profi körülmények közt készülnek. Nyilván a szurkolók pedig tudják, hogy a realitás talaján kell maradni, de viszont ismerjük az amerikaiakat, azért a show az várható, tényleg a körülmények, mindenki nemzeti színekbe öltözik ilyenkor, és várják azt, hogy ez egy jó világbajnokság lesz, én is ebben reménykedem, tehát azért ehhez az amerikaiak értenek, aki kilátogat majd a VB-re Amerikába, vagy akár Kanadába, Mexikóba, de legfőképpen szerintem Amerikába, ott az biztos, hogy olyat fog kapni, amit így örök életre megmarad neki. Úgyhogy én nagyon várom ezt a világbajnokságot, és bízom benne, hogy jó mérkőzések lesznek.
0: Következzen az ausztrál válogatott. Zsinorban a 6., összesen pedig a 7. világbajnokságára készül Ausztrália, amely a többkörös ázsiai selejtezőn biztosította a helyét a világbajnokság 48 csapata között. Legelőször 1974-ben, majd 2006 óta folyamatosan résztvevői a tornának. Kétszer jutottak túl a csoporton 2006-ban és 2022-ben, de a 8. döntőnél tovább még nem sikerült eljutniuk. Az ausztrál futballra és fejlődésére nagy hatást gyakoroltak a magyarok is, többek között Puskás Ferenc is, aki sikeresen edzősködött ott. 2010 óta Ausztráliában él, és jelenleg is a labdarúgásban dolgozik Gancer Gábor, aki a válogatott korábbi elemzője is volt. Ő úgy fogalmazott, nem volt elvárás a kvalifikáció a csapattól, kitért arra is, hogy milyen munkát végez a 2024 óta szövetségi kapitányi posztot betöltő ausztrál Tony Popovics.
2: Nem egy elvárt eredmény Ausztrália, még mindig egy feltörekvő futballnemzet, és nem kötelező érvényű a válogatott, vagy nem természetesnek gondolt a válogatott világbajnokságra történő kijutása. Ugyanakkor a 6 zsinórban teljesített sikeres selejtező sorozat ad némi magabiztosságot Ausztráliának. Jelenleg a csapat egy fiatalításon esik keresztül Popovics edzősége alatt és a Graham Arnold által jegyzett sikeres időszak után, úgyhogy mondhatnám, hogy inkább egy kellemes meglepetés volt a viszonylag sima kvalifikáció az ázsiai selejtező sorozatból. Popovics egy rendkívül pragmatikus edző, Graham Arnold, amint mondtam, egy sikeres időszak után köszönt le, ugyanakkor ennek az időszaknak a vége nem volt annyira fényes, egy néhány vereség után, akár például az otthon elszenvedett vereség után is vette át Popovics a válogatott irányítását, és rendkívül pragmatikus módon kezdte előszerakni az ausztrál válogatottat. Nagyon kevés gól szerzésű lehetőséget hagy az ausztrál válogatott bármelyik ellenféllel is játszik a csapat ellenében. Biztos védekezésre épít Popovics, ugyanakkor ő egy analitikus típusú edző, a végletekig kielemzi az ellenfél gyengeségét, és nem adja fel a támadás lehetőségét sem. Tehát egy nagyon taktikus csapatnak mondanám az ausztrált, nem feltétlenül egy gyönyörű és szép futballt játszó válogatottnak, de egy olyannak, aki megkeserítheti az életét, akár nevesebben jegyzett, magasabban jegyzett válogatottaknak is.
0: A legsikeresebb ausztrál játékosok között szerepel Tim Cahill, Harry Kewell, vagy éppen Mark Viduka is. A mostani csapatnak is megvannak a rutinos tagjai, például a kapus Matthew Ryan, vagy a csatár Matthew Leckie. Mindketten ott voltak az elmúlt 3 világbajnokságon is, de a tapasztaltabb játékosok mellett ott vannak a feltörekvő fiatalok is.
2: Érdekes módon beszélhetünk erről az idősebbnek mondható magról, Matt Ryan, aki már számos világbajnokságon állt a kapuban, és több európai nagyobb bajnokságban játszott, mint kapus, és néhány rutinosabb játékosról. Ugyanakkor érdekesen egy nagyon fiatal mag kezd kirajzolódni a Popovics által irányított ausztrál válogatotton belül. Nestori Irakunda, Watford csatára, akit első körben a Bayern München vásárolt meg, Adelaide Unitedból valószínűleg egy kitörésre számít ezen a világbajnokságon, és egy másik, illetve egy harmadik afrikai immigráns családból származó csatár Mohamed Touré, aki egy kicsit már rutinosabb, és Aver Mabil, aki talán mind az előző kettőnél is rutinosabb, alkothatja a támadó triót elől. Ők rendkívül veszélyesek, nem csak kontrajátékban, de kombinációs játékban is jók. Úgyhogy talán az ausztrál válogatottnak még soha nem volt ilyen típusú első támadó sora. Tim Cahill és Harry Kewell, vagy Mark Viduka természetesen kiemelkedik a korábbi úgynevezett ausztrál aranygenerációból, de hát ennek már mintegy 20 éve a 2006-os németországi VB-n láthattuk ezeket a játékosokat, úgyhogy ez az új hullám afrikai emigráns fiúkra épít, akik természetesen már itt Ausztráliában nőttek föl, és mind játékkészség, mind pedig játéksebesség alapján kiemelkedőt tudnak nyújtani. Természetesen még 2 ebből a 3-ból még nem kész játékos, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozhat a jövő. A védelemben pedig hasonlóan egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos emelkedik ki, Lucas Harrington, aki az én államomból, Queenslandből, Brisbane városából való, és egy másfél év élig debütálás után immár az MLS-ben meghatározó játékosa a Colorado Rapidsnek, és még mindig csak 18, nem töltötte be 19. életévét.
0: Felejthetetlen világbajnokságot éltek meg az ausztrál szurkolók 2006-ban, mikor a 8-döntőben az olaszok ellen az utolsó percekig tartották magukat, ám Francesco Totti 95. percben belőtt büntetőjével szerte foszlottak az álmok. A 2006-os ausztrál aranygeneráció VB szereplése óta az ausztrál válogatott fejlődéséről és változásáról így beszélt Gancer Gábor.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Talán érdekes módon a legszebb játékot akkor játszotta az USA váltott, amikor Ange Postecoglou volt a csapat edzője, aki azóta megfordult a Celtic Glasgow-nál és a Tottenhamnél az Egyesült Királyságban, illetve Skóciában. Érdekes kérdés, ugye a legnagyobb tehetségek talán a 2006-os csapatban voltak, a legszebb játék volt a 2010-es évek közepén Ange Postecoglou alatt produkálták, de talán a legharapósabb és a legveszélyesebb ausztrál válogatott az mosten Tony Popovich alatt formálódik. Még egyszer hangsúlyoznám egy-két nagyon-nagyon fiatal játékossal, akiknek talán a kiegyensúlyozottsága még nem garantálható, ugyanakkor egy pár hetes világbajnoki szereplésbe sok minden belefér, hogyha egy jó rajtot kap el a csapat, akkor talán még a csoportkörből való kijutás is fent áll meg. Én azt hiszem, legutóbbi katari VB-n nem valott szégyent az ausztrál válogatott, gyakorlatilag nagyon kiemelkedő játékos nélkül, nagyon nagy fiatal tehetség nélkül is tisztességesen helytállt a nyolcad döntőig Argentina ellen.
0: És hogy mire lehet képes a csoportban Egyesült Államok, Törökország és Paraguay ellen?
2: Én azt mondanám, hogy az ausztrál váltott továbbra is ilyen underdog szerepben, nem az esélyes szerepében érkezik a vendéglátó nemzet ellenében mérkőzni, ez mindig is így van. Ugyanakkor szerintem az, hogy mérkőzések többségét az Egyesült Államok nyugati partján játssza a válogatott, és illetve egyet Vancouverben, ez kedvez Ausztráliának, gyakorlatilag ez egy tűrhető repülőútra vannak a helyszínek Ausztráliától, valószínűleg sok szurkoló tud ott lenni a helyszínen is. Ezek mind apró 1%-ok, amiket az ausztrál válogatott kaphat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoport, amiben gyakorlatilag négy, többé-kevésbé egyformán esélyes váltott versenyez. Természetesen én is azt gondolnám, hogy akár az Egyesült Államok, akár Törökország egy hajszányi van, a másik kettő előtt áll, de egy dél-amerikai csapatot, vagy pedig az ausztrál válogatottat egy rendkívül taktikus edzővel botorság lenne leírni ezen a világbajnokságon.
0: Ausztráliában állandó téma a labdarúgás, igaz, a női foci némileg népszerűbb, mint a férfi, de nemtől függetlenül mindig nagy érdeklődés övezi a sportágat, különösen egy világbajnokságot.
2: Azt mondom, hogy eléggé a fókuszban van. A futball ma már rendkívül népszerű és az állandó közbeszéd tárgya. Természetesen ez nagyon sokat járult hozzá a női válogatott is. Néhány évvel ezelőtt a női labdarúgó világbajnokságot rendezte Ausztrália és Új-Zéland. Egy hónappal ezelőtt ért véget az ázsiai bajnokság a női válogatottak számára itt Ausztráliában. Úgyhogy futball az mindig a központi témák között van, és talán még ha furcsa módon ebben az országban a Matildász, a női válogatott egy hangyányival is népszerűbb, mint a Szokkerúz, a férfi válogatott. A kettő rendkívüli módon egyesíti egy főleg bevándorlók által lakott országnak a vegyes lakosságát, ugye néhány generációra visszatekintve, mint az emberek többsége, ha csak nem az aboriginálok közül való Ausztráliába érkezett, és a foci, mint nemzetközi nyelv és közös kapcsolódási pont kifejezetten reprezentatív a nemzet öntudata szempontjából. Talán nem egy olyan árnyalattal, mint hasonlóképűen az európai nemzetállamok esetében, inkább egy ilyen egyesítő titulus lehetne ráaggatni, és a világbajnokságok azok általában megtöltik az ausztrál tereket és utcákat, amikor egy-egy nagyobb mérkőzésre készül a nagyobb városokba több tízezren nézik kivetítőkön azokat a mérkőzéseket, és a hangulat olyan, mintha a világon bárhol egy tradicionális futball nemzetnek a szurkolói zónájában találná magát az ember. Úgyhogy bőven vetekszik a rögbi ligával és az ausztrál futballal, természetesen anyagi lehetőségben még nem, de népszerűségben igen.
0: Négy év után jutott ki ismét a világbajnokságra Törökország, mindössze a harmadik alkalommal. Először 1954-ben, legutóbb pedig 2002-ben szerepeltek a tornán. A világbajnoki selejtezős csoportban Spanyolország mögött a második helyen zártak, majd a pótselejtezőn előbb Romániát, aztán Koszovót is 1-0-ra győzték le, ezzel biztosították a helyüket a VB-n. A 24 évvel ezelőtti Dél-Korea és Japán közös rendezésű tornán bronzérmet szereztek, a harmadik helyért Dél-Koreát 3-2-re győzték le. Bár 24 évet kellett várniuk egy újabb világbajnoki részvételre, érdekes, hogy mindeközben az Európa-bajnokságokon igen jól szerepeltek. 2008-ban az elődöntőig jutottak, legutóbb 2024-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak. Több mint két évtizedet a bronzérem gyönyörű emlékével kellett arra várniuk, hogy ismét a legfontosabb színpadon szerepelhessenek. Olyan játékosok a válogatott emblematikus alakjai szerepeltek abban a csapatban, mint Hakan Şükür, Hassan Şaş, vagy éppen a kapuban Rüştü Rekber. Megvannak a mai sztárjai, a világ sztárjai is, az olasz Vincenzo Montella által vezetett csapatnak, mint például a Real Madrid fiatalja, Arda Güler, a Juventus tízese, Kenan Yildiz, vagy éppen az Inter kulcsembere, Hakan Çalhanoğlu. De kerettag Samet Akaydin is, aki Mocsi Attilával játszik egy csapatban, a Rizenspor-ban. A magyar védő mindössze két éves volt a 2002-es VB alatt, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon magabiztos kvalifikáció volt a nyári világbajnokságra a törököktől, akik biztosra vették a részvételt.
3: Az elmúlt három évben vagyok ugye itt, és egy nagyon szenvedélyes nép, aki a focért tényleg él és hal. Úgyhogy ez nagyon érezhető volt, főleg most a pótselejtezők alatt, viszont nagyon magabiztosak voltak pótselejtezőn, és azt gondolom, hogy profi módon lehozták mind a két meccset. Igaz, azt gondolom, hogy volt egy kis szerencséjük a sorsolással, hisz mind a két meccsen ők voltak az esélyesek, és egy kicsit közelebbről is benne voltam, úgymond, mert ugye van egy csapattársam is, aki a keret tagja, és náluk érdekesek, hogy a masszörök, azok minden összetartásra más csapatból érkeznek, és tőlünk volt most itt a pocsolat is masször, úgyhogy a stábtag részéről is közelebbről érezhettem, hogy mennyire fontos volt nekik ez, hogy ennyien hosszú idő után ki tudtak jutni a világbajnokságra. Ahogy otthon is, itt is mindenki nagyon fontos a foci ereje, úgymond, úgyhogy nagyon boldogok voltak, és ő is azért büszkén és boldogan jött vissza, hogy nyáron utazhatnak.
0: Az olasz Vincenzo Montellát 2023. szeptemberében nevezték ki. Ő a negyedik olasz származású edző a török csapat élén. Montella a Róma Akadémiáján kezdte edzői pályafutását, majd a Milán, a Fiorentina és a Sevilla után Törökországba az Adana Demirspor csapatához ment. Két év múlva pedig már a török válogatott élére nevezték ki. Olyan jól sikerült a beilleszkedése, hogy úgy fogalmazott, töröknek érzem magam, és török módon gondolkodom. Mocsi Attila a jelenlegi török csapat erősségét így látja.
3: Hát azt gondolom, hogy tényleg szinte minden poszton nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, akár csak Arda Güler, vagy a középpen Çalhanoğlu, ugye top klubokba játszanak, és egy olasz edzővel rendelkeznek, azért lehetett látni, hogy taktikát is sokszor váltottak, néha három védővel, néha négy védővel játszottak, és azt gondolom, hogy lehet keresni valójuk.
0: Az minden esetre tény, hogy papíron a csoport legnagyobb favoritja Törökország. És ha már az említett magabiztosság, a török szövetség elnöke Ibrahim Hacsi Osmanoglu úgy fogalmazott, megnyerjük a trófeát és hazahozzuk. Hogy ez mennyire volt a valóságtól igencsak elrugaszkodott kijelentés?
3: Azt gondolom, ezért ez egy kicsit túlzás. Jó erőkben a török váltott, de azt gondolom, hogy nem VB győzelemre alkalmas. Azt gondolom, hogyha a csoportból tovább jutnak, és ott még egy szerencsés sorsolás akár még egy kört mehetnek, de utána azt gondolom, hogy azért el fog jönni a vége nekik is. De nyilván nekem ez egy pozitív lenne, ha minél tovább mennének, és ahogy említettem, hogy még csapattársam is van, úgyhogy szurkolok nekik majd, de azért az, hogy VB trófeát nyerjenek, az egy kicsit erős szerintem. Se az ausztrál, se a paraguai váltott nem ismerem, ezért így látatlanban elég nehéz azt mondani, hogy most ki mennyire esélyes. Azért paraguai váltottat láttam mondjuk a görögök ellen játszani, legalábbis csak a nevek alapján rengeteg jó játékos van névre, úgyhogy egyáltalán nem lesz egyszerű, de maximálisan megvan az esélyük.
0: A szurkolók számára a csoportból való továbbjutás azonban mindenképp elvárás.
3: Az emberekből kiindulva azt gondolom, hogy a csoportból a kijutás őnekik az a minimum. És még azt is el tudom képzelni, annyira azt gondolják mindezt a pótselejtezőt, hogy ez szinte biztos. Ugye az elnöknek a nyilatkozatát azt gondolom azért ez ráragad az emberekre is, úgyhogy ez egy kis plusz teherre is érezhető lehet. És azt gondolom, hogy ha nem jutnak ki a csoportból, akkor azt is kudarcként fogják megélni. Viszont lehet, hogy csak abban a pillanatban utána boldogan fognak ünnepelni, hogy tényleg ennyi idő után ők is ott tudtak lenni. Azt mondom, hogy a cél, a minimális cél minimum az, hogy tovább jussanak a csoportból.
0: Törökországban közismerten hatalmas népszerűségnek körvend a labdarúgás, és igencsak egyedülálló a szurkolói kultúrájuk is. Mocsi Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a sikeres kvalifikáció utáni ott töltött időszakáról is mesélt.
3: Hát most ez kicsit nehezebb, mert itt nálunk nyilván tényleg milyen kis családiasabb csapat vagyunk, úgyhogy arra tudok inkább beszélni, ami bent az edzőközpontban történt. Nyilván meccs nap után mindenki nagyon boldog volt, és várják, hogy végre kijuthattak. Ez így benne volt az emberekbe, de aztán ugye a klubba dolgozók mi elkezdtünk a saját bajnokságunkra figyelni, úgyhogy az úgy utána lecsillapodott. Így a városban nagy változás egyelőre nem lehetett észrevenni, azt gondolom, hogy majd a világban ez az őrület, ami várható.
0: Paraguay válogatottja legutóbb 2010-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a negyeddöntőben a spanyoloktól kaptak ki. Ez volt történetük legfényesebb szereplése. Igaz, már 1930-ban is ott voltak, és ez lesz a 9. alkalom, hogy részt vesznek a tornán. A jelenlegi szövetségi kapitányuk az argentin Gustavo Alfaro, aki 2024. augusztusában vette át a csapat irányítását, bemutatkozásakor úgy fogalmazott: azt szeretném, ha Paraguay az a csapat lenne, akivel senki sem akar találkozni, amely mindenki másnál keményebben küzd, és amelynek harci szelleme soha nem múlik. Alfaroval a válogatott a dél-amerikai világbajnoki selejtezőn mindössze egyetlen vereséget szenvedett, Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Még az is lehet, hogy ilyen mentalitással és hozzáállással és ilyen szövetségi kapitánnyal meglepetést tud okozni Paraguay. Hogy kijut majd tovább, az Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország és Paraguay alkotta D csoportból, az kiderül a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

0: Most pedig emlékezzünk vissza Elpap István tolmácsolásában az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os számunkra oly szomorú és mindmáig utolsó magyar VB szereplésre.
1: Amekről össznépi letargiához vezetett, hogy 1970-ben és 74-ben nem jutottunk ki a világbajnokságra, akkora volt a boldogság, amikor 78-ban igen. Az utolsó 16 csapatos VB-re Szovjetunión és Görögországon keresztül vezetett az út, de még ez sem volt elég, interkontinentális pótselejtezőt kellett játszani Bolíviával, de miután az első meccset Budapesten 6-0-ra megnyerte Baróth Eleos válogatottja, gond nélkül kijutott a VB-re. Ma már felfoghatatlan, hogy a selejtezők után a VB sorsolását össznépi boldogság kísérte, holott Argentinában, Olaszországgal és Franciaországgal kerültünk egy csoportba, Baróthi szerint ez nem jelenthet problémát, jelentett, Nyilasit és Törőcsiket kiállították, kikaptunk az argentinoktól, el is tiltották az ifjú sztárjelölteket, így aztán az olaszok és a franciák elleni vereséggel 0 ponttal jöttünk haza. 4 évvel később Mésző Kálmán volt a kapitány, bombaerős csoportból Anglia, Románia, Svájc, Norvégia csoport elsőként jutottunk ki a VB-re, ahol nem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen 10-1-re, ami ma is rekord, megvertük Salvadort, belefért az argentinok elleni 4-1-es vereség, az már nem, hogy a belgák a végén kiegyenlítettek, és csoport harmadikak lettünk, de a lebonyolítás akkor olyan volt, hogy csak az első kettő jutott tovább a legjobb 12-be. 4 évvel később, 86-ban tovább jutottunk volna a csoportból, ha úgy szereplünk, mint 82-ben, de ott nem úgy szerepeltünk. Ki ne emlékezne, itt a hollandok, az osztrákok és Ciprus előtt Mezei György csapata favoritként jutott ki a VB-re, de aztán jött Irapuato a 0-6 a szovjetek ellen, és hiába vertük meg 3-0-ra Kanadát, a franciák elleni vereség azt jelentette, hogy igaz, csak rosszabb gólkülönbségünkkel, de nem jutottunk be a 16 közé. Azóta

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Itt elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Röplabdával foglalkozunk, hiszen néhány napja ért véget a röplabda magyar bajnoki döntő, és nyert a Vasas együttese, zsinórban immár 5. alkalommal. Hát ez az, amire azt szokták mondani, hogy nem lehet megunni. És köszöntöm a stúdióban Szalai Annát, a Vasas játékosát, és Sarlós Márton ügyvezetőt. Meg volt az ünneplés?
3: Természetesen igen. Volt mit ünnepelnünk, úgyhogy azért rendesen megünnepeltük, azt kell, hogy mondjam.
2: Anna, neked ebből az 5-ből mennyi volt meg?
3: 4, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondom magam.
2: Marci, te viszont gondolom, hogy már azon gondolkodsz így 2 nappal, 3 nappal a döntő után, hogy következőt is meg kellene nyerni.
4: Igen, így van. Hát mindennek kapcsán a munka azért már zajlik egy ideje a színfalak mögött, úgyhogy gyakorlatilag kész a keretünk a következő évre is. Bár ugye sok lesz a változás, amire gondolom majd kitérünk itt a beszélgetés folyamán, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős lesz továbbra is a Vasas, és tudjuk folytatni azt a sorozatot, amit immáron 5 éve megkezdtünk és folytatunk továbbra is.
2: Az egyik legnagyobb változás az edzőváltás lesz, ha jól gondolom, és Giannis Athanasopoulos, egyszer megpróbáltam kimondani, hogy olyan hét, remélem sikerült, távozik ugye a csapattól.
4: Igen, egy egészen páratlan ciklus éra, amit az ő neve fémjelez itt a Vasasnál. Én amikor annó megkerestem, erre mondjuk legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy azért egyrészt az, hogy 5 szezonon keresztül itt lehet tartani egy ilyen kaliberű szakembert, az már önmagában azt gondolom, hogy egy beszédes dolog. Az pedig, hogy 5 év alatt 5 bajnoki címet, 4 magyar kupát és 2 nemzetközi kupát, ugye egy Mevza liga győzelem és egy Mevza szuperkupa győzelem, ami őt fémjelezi, egy magyar kupa bronz és egy CEF kupa bronzéremmel, hát ez nem egészen páratlan sorozat és eredménysor. Tényleg egy élmény volt vele dolgozni, nem csak szakmai szempontból, de én azt gondolom, hogy neki talán a legnagyobb erőssége, vagy ami őt megkülönböztetni bármilyen más szakembertől, az emberi oldala, amennyire ő odafigyel a játékosokra, a kapcsolatokra, a stávtagokkal, hogy mennyire fontos számára egy csapat egység. Szerintem nagyon sokat tanulhattunk tőle, nem csak a játékosai, de mi kollégái is.
2: Azért, hogy őszinte legyek, egy picit talán elszomorít, hogy röplabdában is ennyi külföldi edző van. Nincsenek ilyen magyar szakemberek, akik ezt meg tudnák hasonló módon oldani?
4: Vannak jó magyar szakemberek, pont egy friss példa rá, Hollósi Laci, aki tegnapi napon a német kupa győzelmet követően ezúttal a bajnoki döntőbe is bejutott az új csapatával, és még sorolhatnám, tehát vannak kimondottan jó magyar edzők, a Nagy Péter is most Békés Csabán, ugye idén a női fronton idén kezdett el dolgozni, én azt gondolom, hogy szenzációs munkát végez, de tény, hogy kevés. Vannak olyan szakemberink nálunk is a Vasasnál, mondjuk König Gábor, aki én azt gondolom, hogy egy páratlanul jó szakember, de elsősorban jelenleg még, fogalmazzunk így, ő inkább az utánpótlás játékosokra, utánpótlás nevelésre fókuszál, amivel azt gondolom, nincs is semmi baj, hiszen az, hogy mi a felnőtt csapatnál ilyen sikereket tudunk elérni, nyilván nem csak az ő, hanem ámblokk a Vasasos utánpótlás edzők, de jelenleg Gábor a vezetők, és ő van a legmagasabb korosztályunknál, tehát az ő munkájukat dicséri, úgyhogy ez hasonlóan fontos munka, amit ők végeznek.
2: És megvan már az új edző?
4: Igen.
2: Lehet tudni, hogy ki ő?
4: Még nem szeretnék semmit így idejekorán elárulni, egy nagyon komoly helyről érkezik, egy komoly röplabda kultúrával rendelkező országból egy külföldi szakember.
2: Mikor lesz az majd nyilvános?
4: Néhány héten belül, itt május közepe tájékáig biztos, hogy megtörténik a bejelentés, még ilyen utolsó simításokat végzünk a kereten, és szépen sorjában egyébként megkezdődnek majd mind a játékos keretet illető bejelentések, mind pedig a szakmai stábot illetően.
2: Menjünk vissza akkor az elejére, a bajnokság kezdetére. Ugye, ha valaki bármikor, bármilyen osztályban azt szoktam mondani, nyer egy bajnokságot, az mindig nagy dolog, de hát 5-5 nyerni zsinórban, az meg egészen kiváló teljesítmény. Így is indultatok a szezonnak, hogy úgy éreztétek, hogy meg lehet ez az 5. is, Anna?
3: Természetesen ugyanazokkal a célokkal érkeztünk ehhez a szezonhoz, mint ezelőtt. Bíztunk benne, és ezért dolgoztunk minden nap, hogy úgy meglegyen az ötödik bajnoki címünk is. Úgyhogy ezért dolgoztunk minden egyes nap.
2: Azt lehetett előre látni, hogy körülbelül kik lesznek az ellenfelek? Mert azért nagy csodák talán nincsenek női röplabdában, körülbelül tudjuk, melyik az a 3-4 csapat, amelyik odaérhet.
3: Igen, az utóbbi években, szezonokban hasonló volt a négyes döntő. Igen, tehát ismerjük már nagyjából a csapatokat, mindenhol voltak változások, de nagyjából egyébként várható volt, hogy ugyanúgy fogunk találkozni a Békés Csabával és Kaposvárral és a többi csapattal.
2: Milyen a ti csapatotok? Mesélj egy kicsit a társaidról. Nem vegyes egy kicsit azért a társaság, vannak magyarok, külföldiek.
3: Igen, persze, mint minden csapatnál. Hát egy egészen új csapatot építettünk idén, szinte nulláról kellett kezdenünk, hiszen az alapembereink elmentek. Viszont úgy gondolom, hogy ahogy Marci is mondta, tehát Janis a csapategységre nagyon sok időt szán, és nagyon odafigyel rá, ő ebben is hisz, hogy ebben van az erő, úgymond. Úgyhogy nem volt semmi probléma, nyilván 14 lány, teljesen különböző személyiség mindenki, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól el vagyunk a lányokkal, vagy el voltunk a lányokkal. Nem voltak problémák, úgyhogy, de ha volt is, nagyon könnyen meg tudtuk oldani, úgyhogy nem volt nagy problémánk egyáltalán, sőt, nagyon is összekovácsolódtunk így.
2: De egy fiatal társaságot ijetek.
3: Így van. Hát vannak fiatalok, fiatalabbak, de egyébként ezzel nem volt semmi probléma.
2: Én még emlékszem ugye a régi nagyokra, tormágnesékre, stb. Most úgy tűnik, hogy megint így fölfele szálló ágban van a magyar női röplabda, nem csak klubcsapat szinten, hanem válogatott szinten is.
4: Igen, én azt gondolom, hogy évek óta egy elég tudatos munka zajlik, mind a Magyar Röplabda Szövetség részéről, mind szerencsére egyre több klub részéről. Pont itt talán a Virányi Zsoltnak mondtam a lefújást, vagy a utolsó pontot követő másodpercekben, hogy számomra egyébként nagyon nagy öröm, hogy akár mondjuk a Kaposvár is az elmúlt években a Lacombe házaspár munkának köszönhetően ők is egyre komolyabb szakmai munkát tesznek le az asztalra, és abszolút emelik a magyar bajnokságnak a színvonalát. Én azt gondolom, hogy, és most teljesen mindegy, hogy a Vasas, Békés Csaba, vagy a Kaposvár nevében mindenkinek az az érdeke, hogy legyenek itthon jó meccsek, legyenek jó rangadók, legyenek ilyen mérkőzések, mint a döntőnek ez a harmadik találkozója volt. Akár a nemzetközi kupát nézem, ezekből lehet felkészülni, és egy erős magyar bajnokság révén fogunk tudni idevonzani akár olyan jó külföldi játékosokat, akik tényleg emelik a színvonalat, vagy akár hazahozni olyan válogatott klasszisokat, akik jelenleg ugye külföldön röplabdáznak.
2: Amikor a csapatot összeállítod, akkor mi az elsődleges szempont?
4: Mi ezt évek óta hangsúlyozzuk, hogy nekem az nagyon-nagyon fontos, hogyha légióst igazolunk, akkor az egy olyan személy legyen, egy olyan játékos legyen, aki tényleg hozzátesz valamit a nagy egészhez, és egy kiemelkedő játékosa tud lenni nem csak a Vasasnak, de az egész magyar bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy ez azért több-kevesebb sikerrel össze is szokott jönni. Nyilván nem fog az ember 100-ból 100-szor belenyúlni a tökéletes választásokba, de azért azt gondolom, hogy itt az évek során említhetek egy Taylor Bannistert, egy Szillát, idén egy Michel Lofobetet, tehát egy nagyon tudatos játékos kiválasztási folyamat működik nálunk, és nyilván mindemellett nekem hangsúlyozott célom mindig, hogy a legjobb magyar játékosok azok igenis játszanak itt a Vasasba, és én azt gondolom, hogy talán ez a sikernek az elsődleges kulcsa most már évek óta.
2: Van az, hogy megvan az a poszt, ahova szeretsz igazolni külföldit?
4: Vannak olyan, igen, tehát nyilván vannak olyan posztok, ahol egyrészt kevesebb a magyar játékos, tehát akár mondjuk, hogyha egy átló posztot nézünk, ahol a válogatott kezd évek óta a Német Anett, vannak tehetséges fiatalok, amiből kettő szerencsére pont nálunk röplabdázik, Erős Mirtil és Zsombó Keszter, de ugye például Miminek egy komoly sérülése volt idén, nem is tudott pályára lépni, Eszti pedig azért egy rettenetesen fiatal játékos még, óriási jövő áll előtte, de például mondjuk egy átló poszton, hogyha nézem a többi klubot, vagy a többi klub szemével nézem akár ezt a pozíciót, hát igencsak nehéz magyar játékos találni. Lehetne még sorolni, de igen, tehát megvannak azok a posztok, ahol talán több, meg mélyebb a választási lehetőség, és van olyan, ahol nagyon-nagyon nehéz.
2: mi a helyzet a liberókkal?
4: Liberók, ott évek óta egy stabil kettőse dolgozunk, de lehet erre Anna tud inkább válaszolni.
3: Hát bízom benne, hogy hozzuk azt a teljesítményt a Dalmával, amit elvárnak tőlünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Most már igen, ez volt a negyedik szezon, amit a Vasasnál, és tényleg azon voltam minden nap, hogy 100%-ot tudjak nyújtani.
2: Egyébként így, hogy van egy komoly vetétárs, ez titeket is jobb teljesítményre ösztökél?
3: Abszolút így gondolom, hogy csak a jót tudjuk kihozni egymásból, és a jobbat. Minden nap ezen dolgozunk mind a ketten, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen.
2: Ugye a futballban a kapusoknál van az, hogy egyszerre csak egy kapus lehet a pályán, hát a liberóból is csak egy szokott a pályán lenni.
3: Hát igen, de hát ilyen a csapatsport egyébként, meg a mi posztunk, de ezzel semmi probléma nincsen, ezért kell küzdeni minden nap, és ez ettől szép szerintem.
2: Hogy indult el az idény, úgy, ahogy szerettétek volna?
3: Igen, szerintem egészen jól kezdtük a szezont. Talán a nemzeti kupában lehet esetleg kis hiányérzetünk, ott szerettünk volna egy picit tovább jutni. Ilyen célokkal érkeztünk, de úgy gondolom, hogy talán ezt most ennyit tudtunk ebből kihozni egyébként.
2: Nem volt még olyan összeérett a társaság, hogy több jöjjön ki belőle?
4: Hát én azt gondolom, itt nem is feltétlen az idei szezonig kell visszamenni az, hogy ezt az okait boncolgassuk. Itt én emlékszem, pont nyaralni voltam, amikor az emlékezetes idei nemzetközi kupa sorsolás megtörtént. Hát fogalmazunk úgy, hogy volt már boldogabb napom, mint az. Egyrészt ugye volt ennek egy olyan háttere, hogy évek után most az Európai Szövetség ugye úgy döntött, hogy a BL szabad helyeket, az gyakorlatilag nem nagyon tudok másképp fogalmazni, két csapat bevásárolta magát. Ugye egyrészt a török Zeren bajnokok ligája névre is hallgatott idén a király kategória, és ha már a török elindulhatott, akkor az olasz sportdiplomácia elérte, hogy egy olasz csapat is bevásárolhassa magát. Ugye a Igor Gorgonzola révén a Novara került be ugyanígy a csoportkörbe. Ennek folytán mi kikerültünk onnan, bár volt rá szóbeli ígéret, hogy ott lesz a helyünk. Majd utána a sorsolás szeszélye folytán, ugye mi első számú kiemeltként vártuk mindezt, és végre valahára elindult az Olimpiákhoz, mint görög bajnok. Hosszú évek óta ők mindig visszamondták a BL szereplés lehetőségét. Na most ebből kifolyólag, hogy mindig visszamondták, ők kiemelés nélkül indultak a selejtező sorozatba, pedig kimagaslan a legerősebb csapata volt annak. Hát természetesen sikerült őket kihúznunk, majd egyúttal láttuk azt is, hogy ha esetleg velük nem tudunk megbirkózni, akkor a CEF kupában épp a német Anett fémjelezte kiéri, jöhet szembe. Szembe is jöttek, el is véreztünk, és hát egy későbbi döntős csapatról van szó, aki óriásit küzdött egyébként a Galatasaray ellen. Tehát lehet ennek egy olyan olvasata, hogy na, a Vasas idén gyengébb volt, és nem volt meg az a nemzetközi menetelés, mint az elmúlt években, de azért ez a két csapat bármelyike a korábbi évek csapataival ugyanilyen komoly kihívás és nagyon nagy falat lett volna. Az, hogy most ott sikerült-e volna, vagy sem, hát ezt így utólag lehet lamentálgatni, de én azt gondolom, hogy fölösleges. Ez most így jött ki, és várjuk a következő évi BL-t.
2: Ugye említetted, hogy nagy változásokon ment keresztül a keret, ennek mi volt az oka?
4: Hát, ahogy most Jánisz kapcsán mondtam, hogy véget ér egy éra, én azt gondolom, ez is egy természetes folyamat valahol, hogy egy edző mondjuk 5 év után új kihívást keres, és ugyanezt tudom elmondani itt a játékos keret kapcsán, és talán személyekre bontva egy picit egyszerű, ugye egy török kattan nagyon-nagyon hosszú éveket húzott le, mindig is ott motoszkált a fejébe, hogy kipróbálná magát külföldön, elérkezettnek látta rá az időt. Egy Fatumata Szilla, talán ezt kell a legkevésbé magyarázni, amikor a világ legjobb csapata hív valakit egy akármilyen magyar csapatból, legyen az a Vasas, vagy a és akkor, hogy ne bántsak meg senkit, a Kisvasas. Én azt gondolom, hogy a Kone Jánónak az ember nem mond nemet. Taylor Bannister 4,5 évet húzott itt le, szintén gyakorlatilag amit lehet Magyarországon elért, nagyon nehéz szívvel ment el, vagy az Ayşen Abdullahisimova, aki szintén ugye csapatkapitányként vezetett minket éveken keresztül. Lehetne sorolni a neveket, de külön-külön megnézve én azt gondolom, hogy abszolút érthető és várható volt mindegyikük döntése. Az már inkább számunkra volt egy komoly kihívás, hogy ez a korszak úgy egyszerre zárult le számukra.
2: Nem akarok a pénztárcátokban turkálni, de ha külföldi csapat hív egy magyar játékost, akkor azért nehéz itt tartani?
4: Hát attól függ nyilván, hogy hova. Ha mondjuk most a említett Szilláról beszélgettünk, akkor nyilván a teljesen esélytelen kategória lett volna azzal az ajánlattal számunkra felvenni a versenyt. Nyilván egy Benister is egy lengyel bajnokságban jóval komolyabb feltételekkel tud elmenni. De én azt gondolom, hogy nem is kell nekünk ezzel a versenyt, ezt a költségvetési, meg fizetésbeli versenyt felvenni, mert a Vasas, és azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk magunkat reálisan pozícionálni. Tehát a Vasas nem feltétlen egy európai top csapat, már csak azért sem, mert a magyar az nem egy európai top liga. Feljövőben van, és erősödik, és jelenleg a Vasas és a magyar bajnokság lehet egy nagyon jó indulópontja egy nemzetközi karriernek, vagy egy köztes állomása. Akár igen, nevezhetjük így is. De nekem egy picit ez is a célom mindig, hogy olyan játékosokat találjunk, akik fiatalok. Vannak komolyabb céljuk utána a röplabdába. Ergo nagyon keményen fognak azért dolgozni, hogy itt felfigyeljenek rájuk. És igenis akarjon tovább menni, akarjanak elmenni Olaszországba, Lengyelországba, Törökországba, stb. Kívánom, hogy egyszer legyen egy olyan erős magyar bajnokság, hogy ilyen topjátékosokat itt lehessen tartani, legyen olyan média és támogatói figyelem a röplabdára, hogy nekünk is erre legyen lehetőségünk. Jelenleg ez még nem realitás.
2: Ha most nézzük az erőviszonyokat, ugye említetted te is az edző kapcsán, hogy 5 bajnoki cím, 4 magyar kupa győzelem. Tehát ez az 5. ez most elmaradt. Ez bizonyos szempontból jó, hogy ilyen kemény vetétársak voltak, ugye a Nyíregyháza győzött ellenetek. Mi történt ott a magyar kupa elődöntőben?
3: Hát természetesen nem volt könnyű, de ilyen a sport. Vannak hullámvölgyek, mi pont ebbe voltunk egyébként akkor. Nehéz volt onnan felállni másnapra, ugye a bronzért küzdeni, viszont szerintem pont ettől mutattuk meg, hogy miért vagyunk mi a bajnokok, hiszen egy ilyen 3-2-es meccs után, tehát 5 szett után nem volt egy könnyű éjszakánk, sem egy könnyű esténk, és másnap, hogy felálltunk ebből, és meg tudtuk nyerni a bronzot, így úgy gondolom, hogy nem lehet bennünk hiányérzet. Ezzel mutattuk meg, hogy tényleg, hogy fel tudunk állni egy kudarcból is, és ez be is bizonyosodott utána nyilván a bajnokság végén, úgyhogy szerintem fel tudtunk állni belőle, és kihoztuk belőle a maxot, vagy amit tudtunk már az utáni meccs után.
2: De ez adott egy olyan érzést, hogy na hát a fene vigye, akkor most a bajnokságot mindenképpen meg kell nyerni?
3: Természetesen, csak azért is meg szerettük volna mutatni, hogy attól még a bajnokság az ugyanúgy a miénk lesz. Tényleg ezért harcoltunk minden egyes nap, és próbáltunk felállni a kupa utáni kudarcból.
2: Itt az elmúlt 5 évben változtak a trónkövetelők?
4: Viszonylag kiegyensúlyozott, én azt gondolom abból a szempontból, hogy azért az elmúlt néhány évben a Békés Csaba nyilván hosszú-hosszú évek óta egy nagyon stabil pontja ennek a bajnokságnak, és kiváló munkát végeznek, és ahogy említettem, a szerencsére a Kaposvár, akik maximálisan felnőttek, úgymond a nagy duó mellé, mindig vannak aktuálisan trónkövetelők. Érdekes egyébként, hogy pont a Békés Csaba Kaposvár duót idén mindegyik mérkőzésen megvertük, és pont a 2 szezonbeli vereségünk itteni porondon, az pont a MÁV előre és a Fatum Nyíregyháza ellen volt az említett kupa elődöntőbe. Ugye utóbbi, akik azt gondolom, hogy senkit nem megbántva, de azért egyértelműen nem a top kategóriába tartoztak az idei bajnokságba, mégis ez most így alakult, és valahol ez a sport szépség egyébként, hogy pont egy kupa lebonyolításban egy Fatum le a kalappal, mert életük meccsét játszották, szezonbeli kimagaslan legjobb teljesítmény nyújtotta akár egyénileg, akár csapatként náluk sok játékos. Pont az ünneplésen mondtam a lányoknak, hogy lehet, hogy egy kicsit fura lesz az én számmal ezt hallani, de lehet, hogy örülhetünk annak, hogy a kupa aranyérem idén nem a miénk lett, mert itt talán egy picit jobban tudjuk értékelni azt a bajnoki aranyat, ami lóg a nyakunkba, és végre nem arról beszélünk, hogy kipipáltuk ismét a duplázást, és akkor 5. is megvan a kötelező, és kudarc, hogyha nem nyerünk 2 aranyat, hát azért azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon-nagyon erős kijelentés lenne. Minden csapat gyakorlatilag augusztus elejétől azon dolgozik, hogy, hogy végül érmet, aranyérmet nyerjen, és igenis büszkének kell arra lennünk, hogy akár csak egy, idézőjelben a csak, nekünk ismét összejött. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon dolgos és kemény szezon volt. Nem voltak idén olyan kimagasló vezéregyéniségeink, mint a tavalyi szezonban, tehát ez a nekem egy nagyon-nagyon fontos polcon van egyébként ez a bajnoki cím úgy az összes közül, mert rengeteg-rengeteg munka volt mögöttem.
2: Ahogy úgy nézem, ugye 1947 óta van röplabda bajnokság, és ilyen korszakok vannak csapatok életében, ez most egyértelműen a Vasas korszaka, ez meddig nyújtható?
4: Ez egy jó kérdés, igen, ugye a szinte, azt nem mondom, hogy egyik korszakból mentünk át a másikba, de ugye a Békés Csabának volt egy 5 éves olyan időszaka, amikor gyakorlatilag megközelíthetetlenek voltak, és bár nagyon sokszor velünk találkoztak a döntőbe, de hát mondanám, hogy volt szerencsém, de szerencsének nem nevezném, hogy azokat átéltem, azokat a meccseket. Hát most nyilván az elmúlt 4 év egy hasonló éra volt a Vasas szempontjából, és szerencsére ezt most egy 5-dikkel meg tudtuk toldani, annak ellenére is, hogy ahogy azt érintettük is, hogy nagyon nagy változásokon ment keresztül a csapat. Meglátjuk, hogy most ez az új szakmai stáb ismételten egyébként átalakuló játékos keret, mire lesz képes jövőre, hogyan erősítenek a riválisok. Biztos, hogy egy kiélezett bajnokság lesz jövőre is.
2: Mikor éreztétek azt, hogy na most már azért jó úton járunk az új csapattal is?
3: Hát azért az elejétől érezhető volt, hogy hamar össze fogunk kovácsolódni, és hogy egy hasonlóan erős csapatunk lesz, mint az utóbbi években. De talán már az első meccsektől azt mondanám, nem éreztem volna, hogy éreztük persze, hogy más lesz, de nem gondolnám, hogy bármi probléma lett volna az elején, vagy bármelyik meccsen. Szerintem pont, hogy az elején kezdtünk nagyon erősen, és onnantól kezdve nyilván voltak könnyebb, nehezebb meccseink, de ez ilyen.
2: Persze, hát azért röplabdában is nagyon kell érezni egymást, mert sokszor nem is látod, hogy mondjuk jön-e az ütő, hanem tudod, hogy ott kell érkeznie. Ez mennyi idő, amíg ez összeáll?
3: Hát, hát természetesen igen, de ezért is kezdjük hamarabb a szezon, tehát az alapozást, az az időszak pont erre van, hogy összekovácsolódjunk, az a másfél-két hónap, ez pont erre van, mint a pályán kívül is nagyon sok időt töltöttünk együtt, és pontosan azért edzettünk minden egyes nap, hogy ez majd mire kezdődik a bajnokság, meg a kupa, meg minden mérkőzés, hogy addigra ez pont kijöjjön, hogy megmutassuk, hogy igenis mi összekovácsolottunk, és egy új csapattal is ugyanolyan eredményeket tudunk elérni.
2: Sokan azt mondják, hogy a legjobb edzése az a mérkőzés, és amikor fölkészülési időszakban vagytok, akkor így a vetétársakkal is szoktatok játszani, vagy inkább más országból valakivel, hogy ne ismerjenek meg benneteket annyira?
4: Vegyes, és nem is feltétlenül mondanám ezt feltétlenül egy tudatos dolognak sok esetben, tehát hogyha van olyan hazai meghívásunk, ahol a jó magyar csapatok lépnek pályára, és olyan körülményeket biztosítanak, akkor nagyon szívesen játszunk itthon is. Egyébként most az elmúlt évek trendje inkább talán az volt, hogy külföldi csapatokkal játszunk, külföldi tornákra jártunk, ugye most idén rendeztünk is egy igen színvonalas felkészülési tornát, ugye most pont napokban a bajnoki döntőből német Dresda itt volt többek között, egy nagyon jó görög csapattal, tehát egy nagyon-nagyon jó eseményt tudtunk szervezni. Pont most az idei, illetve bocsánat, a jövő évi felkészülési tervek már kezdenek körvonalazódni, most lehet, hogy pont most több magyar ellenféllel fogunk találkozni egyébként, de még azért vannak kérdőjelek ott a programban.
2: Nézzük akkor ezt a bajnoki döntőt, ami ugye azért szorosra sikeredett.
3: Igen, az első két mérkőzésünk az másabb volt, ezt könnyebbnek mondhatnám. Ez a harmadik viszont tényleg nem volt egy egyszerű mérkőzés. Jól kezdtük a meccset, viszont a második szettől voltak hullámvölgyeink. Ugye azt a szettet el is veszítettük. A harmadik viszont az egy, mondhatni talán a kulcsa volt a mérkőzésnek, hogy azt a szettet hátrányból meg tudtuk nyerni. Onnantól kezdve aztán igazán izgalmas volt, de de ennél, talán azt mondanám, hogy ennél édesebb a győzelem, hiszen teljesen más érzés egy 3-2-es meccs után nyakunkba tenni az érmet, mint egy 3-0-ás meccs után, úgyhogy nagyon-nagyon tényleg felszabadultan, és nagyon-nagyon boldogan tudtunk örülni az aranynak.
2: Éjszaka nem tudtam aludni, és éppen ismételték a mérkőzéseteket, úgyhogy belenéztem alaposan. Hát azt láttam, hogy a Kaposvár tulajdonképpen egy kicsit felszabadultabb lehetett, mert nektek kellett igazán nyerni, rajtatok volt a nagyobb teher.
3: Ja, az biztos, teher az volt rajtunk, de erre nem lehet fogni, én úgy gondolom. Egyértelműen nem ez volt a legjobb meccsünk, de pont ezzel tudtuk megmutatni, hogy annak ellenére is akármilyen nehézségek vannak, és akármennyire is nem a top formánkat mutatjuk, annak ellenére is tudunk nyerni.
2: Mi lett volna, nem nyerő Vasasmarc?
4: Folytattuk volna Kaposvár, és akkor ott leszünk bajnokok. Érdekes lélektana van egyébként ezeknek a 3 győztes mérkőzésig tartó bajnoki döntőknek, vagy bármilyen érem mérkőzéseknek, de gyakorlatilag a hazai csapat, aki otthon kezd, óriási nyomás alatt játsz az első meccset, hiszen otthon nem lehet hibázni. A második mérkőzés pont fordul ez a bizonyos mérleg. Ott az aktuálisan hazai pályán játszó, tehát jelen esetben a Kaposvár van győzelmi kényszerben, hiszen 0-2-nél nagyon nagy bajba kerülnek egy döntő kapcsán. Viszont megint csak visszatérünk a harmadik meccsre, hiába vezetünk 2-0-ra. Nyilván a szituáció nekünk egy picit már könnyebb, de az ellenfél 0-2-nél idegenben viszont annyira felszabadultan tud játszani. Tényleg ez az adjunk bele, ami a csövön kifér, és lesz, ami lesz. 0-2 után senki nem fog nekik felrólni, hogyha esetleg nem nyernek. Ugyanakkor tényleg minden mindegy alapon lehet röplabdázni. Hát én azt gondolom, hogy egy picit ezt láthattuk most ezen a mérkőzésen, hogy egy rettenetesen feszült Vasas volt a pályán. Egyébként ez az idei szezonban gyakran volt ránk jellemző, nem nagyon tudtunk felszabadulni sokszor meccseken belül. A Kaposvár pedig tényleg szenzációsan jó röplabdát játszottak, és gyakorlatilag minden bejött nekik, amivel próbálkoztak, úgyhogy ezért különösen nagy értéke van, hogy vért izzadva, de sikerült azért behúzni ezt a mérkőzést.
2: Mert valószínűleg azért a Kaposvár már az idén túl teljesítette a célt.
4: Hát, hogy mi volt a céljuk, azt lehet tőlük kéne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy a kupa eredménye biztos, hogy ők is csalódottak. Nyilvánvalóan itt a bajnoki döntő azért egy kiemelkedő jó eredmény Magyarországon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel csalódottak biztos nem lehetnek, és kimondottan az idei szezon során mutatott játékra, és megint csak arra az útra, ők is egy teljesen új csapatot építettek, tehát arra az útra, amit bejártak, nagyon-nagyon büszkék lehetnek.
2: Már beszéltünk arról, hogy nehezen indult egy kicsit a szezon, mert sok volt az új játékos, de hát ezért a válogatott siker, gondolom, Anna, téged is földobott.
3: Természetesen igen, az idei válogatott, az, vagyis hát a tavalyi, az egészen jól sikerült. Talán a pályafutásom eddigi legnagyobb élménye volt, mondhatom. Úgyhogy hasonló célokkal készülünk neki majd az idei válogatott szakasznak. Úgyhogy ez lesz a következőkben a cél.
2: Mitől volt most olyan jó a magyar válogatott?
3: Úgy gondolom, hogy egy összeszokott csapat vagyunk. Nagyon erős a keret szerintem. Úgy gondolom, az edző is nagyon erős, vagy egy nagyon jó edzőnek tartom ugye az olasz mestert. Szerintem nagyon sokat tanulunk tőle, nagyon sokat teszünk bele abba, hogy ideig eljussunk. Most azért vár ránk egy EB is, tehát hogy nem lesz könnyű dolgunk, de bízunk a legjobbakban.
2: Sok változás van mondjuk egy görög és egy olasz szakvezetővel dolgozni? Más munka van?
3: Természetesen igen. Hát az olasz szakember ő kicsit mást képvisel, mint amit a Janisztól tanulok.
2: Mi az alapvető különbség?
3: Azt mondanám, hogy Janisznál nagyon fontos a csapategység. Tényleg ő mindent erre épít, meg ő ebbe hisz, hogy a csapatsportnak ez az alapja. A másik oldalon viszont inkább a tényleg inkább azt mondanám, hogy a fizikális fejlesztés, a minél nehezebb kondi edzések, és a minél több edzés van hangsúlyban, addig a Jánisznál tényleg inkább abba hisz, hogy minél frissebben lépjünk pályára az adott meccseken, és hogy tényleg, hogy a csapat az nagyon-nagyon egybe legyen.
2: Egyébként neked melyik ízdik jobban, most sokan nem hallják, nyugodtan elmondhatod.
3: Mind a kettőnek megvan az előny a hátránya, mind a kettőt szeretem egyébként, úgyhogy nem tudnék választani.
2: És az idény kezdetére nem fáradtan jöttél vissza?
3: Nem mondanám, volt azért időm ott a szezon kezdés előtt is, egy picit kikapcsolódni, pihenni, regenerálódni, úgyhogy ezt szerintem jól meg tudtam oldani.
2: Hányan voltatok a Vasasból a válogatott keretben?
3: Hűha, voltunk egy páran, pontos számot most nem tudok így mondani, de talán 50-60 nagyjából.
4: Szerintem heten is. Talán 7 behívó volt emlékeim szerint. Egyébként az alapvető különbség a mennyiség és a minőségi edzés között van, ez két nagy felfogás edzői szinten, meg hát nyilván azért másképp lehet dolgozni egy válogatottnál, tehát azt gondolom, hogy a Jánis se feltétlen ezt a mennyiségű munkát végzi egy cseh válogatott élén, ahol is mondjuk lehet, hogy hónapokig csak edzőmérkőzésekre kerül sor, és akkor utána egy Európa Liga lebonyolítás az mit tudom én, hetente egy-két mérkőzés kell játszani, nagyon más az a klubidény, ahol gyakorlatilag az ember elkezdi október közepén mondjuk, és tudja, hogy április végéig heti két meccset le kell nyomni. Abban nem feltétlen férne bele. Én azt gondolom, hogy például az a erőléti munka, az a mennyiségű edzés óra, amit naponta válogatottnál a lányok ledolgoznak, de valahol pont ez a kettősség, ami szerintem kiadja ugye az egészet, és egy játékos életében, én azt gondolom, hogy fontos mindkettő.
2: Ugye az Európa-bajnokság az valamilyen szinten, gondolom, hogy átírja akkor a fölkészülést is majd a következő idényre.
3: Igen, kicsit egybeesik az Európa-bajnokság és a szezonkezdés. Ez majd a jövő zenéje, hogy mi hogy lesz.
2: Hát szóval ott is 6-7-en lesztek, akkor hogy fogtok készülni?
4: Most még nagy titkokat nem szeretnék elárulni, de a Vasasból még több is, mint 6-7 játékos került behívásra, aminek egyébként nagyon örülünk. Másrészt azért nem könnyíti meg majd a dolgunkat. Augusztusban biztos, hogy egy kisebb létszámú csapattal fogunk elkezdeni dolgozni. Szerencsére korábban is említettem, egy nagyon jó utánpótlás van mögöttünk, és lesz olyan fiatal játékos, aki ott augusztusban megkapja majd a lehetőséget arra, hogy idézőjelben a nagyoknál dolgozzon, és bizonyítson. Aztán majd várjuk nagyon a lányokat, hogy visszaérjenek egy remélhetőleg minél hosszabbra nyúló, ergo minél sikeresebb Európa-bajnokságra.
2: Milyen tervekkel utazhattok az Európa-bajnokságra? Ami egy érdekes rendezés lesz, mert ugye Törökország, Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, érdekes lesz biztos.
3: Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk, szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Ez elég kell, hogy legyen sok mindenre. Természetesen szeretnénk minél tovább jutni, úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni.
2: Kicsit nézzük az ellenfeleket. Mit tudsz róluk?
3: Hűha.
4: Hát egy elég komoly csoportba került ismét a magyar válogatott. Most már nem is tudom, hogy zsinórban a 6. Európa-bajnokság, hogy gyakorlatilag a legrosszabb nyilván nézőpont kérdése, de számunkra eredmény elérés szempontjából legrosszabb csoportba került ismét a csapat. Van olyan mérkőzés, amit meg lehet nyerni, sőt, van kötelező győzelem közte, de hát azért lesznek. Tehát az idézőjelben talán könnyebbnek hangzó mondjuk Szlovénia, meggyőződésem, hogy az egyik legnehezebb mérkőzés lesz a csoportban. Rendkívül jó fiatal játékosokat, pont a Fatumata Szillát testközelből ismerjük. Jelen esetben mondhatom, hogy sajnos találkozunk vele nyáron is. Törökök hazai közönség előtt csordult iktelt csarnokban szintén nem lesz egy könnyű meccs. Én abban bízom egyébként, hogy akár a német válogatottat, ha jól játszik a csapat, és ott a helyén vannak a fejek, akkor el tudják kapni. Nyilván van egy kötelező győzelem, az nem lehet kérdés, hogy hozni kell, és akkor 6 ponttal tulajdonképpen tovább lehetne jutni már a csoportból, úgyhogy bár nem annyira test közelből, mint az elmúlt években, de nagyon fogok én is szorítani a lányoknak, de van benne kihívás. Én azt gondolom, hogy az Európa Liga értéke most nagyon-nagyon nagyon felértékelődik az Európa Liga és az ott elért eredmények, mert ranglista pontokat kell gyűjteni az országnak, ugyanis egy jó nyári szerepléssel megnyílna a lehetőség, jelenleg is nagyon-nagyon közel vagyunk a VB szerepléshez, és egy tavalyhoz hasonló jó nyárral elérhető lenne, ami azt gondolom, hogy minden játékosnak egy óriási álom lehetne.
2: Miért nem olyan test közelből?
4: Tavaly nyárig ugye csapatvezetőként dolgoztam a magyar válogatott mellett, most a szövetséggel közösen úgy döntöttünk, hogy ők is egy más irányba indulnak el. Nekem is van épp elég elfoglaltságom, illetve megmondom őszintén így utólag, annyira nem is bánom, hogy most egy kicsit szabadabb lesz a nyár, és nem nekem is május 1-től folytatódik a program, hanem egy picit tudok klub és magánéleti dolgokra koncentrálni, úgyhogy ez most így alakult, egyébként várhatóan azért az Európa-bajnokságon ott leszek én is, de ezúttal már csak szurkolóként.
2: Akkor most van egy kisebb pihenő itt a bajnokság után, ez elég a feltöltődésre?
3: Persze, természetesen elég lesz, van most azért egy kisebb időm feltöltődni.
2: Majd... teljesen leállsz, vagy azért mozogsz valami?
3: Természetesen nem. A kondi edzéseket azt ugyanúgy kell csinálnunk tovább. Természetesen labdázni is ugyanúgy járni fogunk, de most elsősorban a regenerációi és a feltöltődésé lesz a szerep. Szeretnék minél frissebben nekivágni majd a válogatottnak, úgyhogy...
2: Megvan már a program, hogy készültök napra lebontva?
3: Nagyjából megvan, úgyhogy tudjuk, hogy mire számítsunk majd.
2: De akkor most májusban elkezditek, ez nem fog azért folyamatosan nap mint nap augusztusig menni?
3: Hát lesznek kisebb szünetek, de ezt majd csak később tudjuk pontosítani.
2: Marci, visszatérünk a Vasasra. Ugye mondtad, hogy a keret kialakítása az idénre is nagyon fontos. Lesznek olyan nagy változások megint, mint az előző évben?
4: Vannak igen ismét olyan távozóink, akik azért meghatározóak az idei csapatba. Viszont nagyon-nagyon örülök, hogy azt is ennyit már így előzetesen elárulhatok, hogy sikerült őket igazán minőségi játékosokkal pótolni, úgyhogy egy kicsit ismét arra számítok, hogy majd amikor a távozókat bejelentjük, akkor lesz egy kis Vasas.
2: Most már valamit mondja, edzőt sem mondták, játékos sem mondták, kérlek valamit, áruljál legalább.
4: Vannak változások, vannak kulcsjátékosok, akik távoznak, különösebben nagy meglepetés szerencsére nem ért bennünket, tehát azt gondolom, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is nagyjából azért ki tudtam számolni, hogy ki az, aki esetleg tovább lépne, ki az, aki máshol folytatja.
2: Külföldre mennek?
4: Igen. Most hirtelen át kell gondolnom, de szerintem országon belül senki nem vált tőlünk csapatot. Lesznek egyébként olyan fiatal játékosok, akiket próbálunk együttműködési megállapodás keretein belül kölcsönadni, hogy játék lehetőséghez juthassanak és fejlődjenek, és aztán megerősödve térjenek vissza hozzánk. Ez is egy fontos momentum most a szezonnak ebben a szakaszában, ugye az elmúlt 2 évben a második számú csapatunk a Vasas SC és Extraligás résztvevő volt, ugye ez a jövő évtől megszűnik, úgyhogy mindenféleképpen próbáltam olyan...
2: Meg?
4: Ez gyakorlatilag egy szövetségi felkérésre indult el annó az SC a NB1 helyett az Extraligába, akkor 2 évre. Én akkor nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy igen, elvállaljuk, kisegítjük akkor a bajnokságot, de akkor viszont garantáljunk 2 évet ennek a csapatnak, kvázi, hogy mi is befektetünk valamibe, akár anyagi, akár humán erőforrás szempontjából, akkor legyen annak egy olyan kifutása, ami azért egy kerekegész tud lenni. Ugye ők még jelenleg is harcolnak az 5-9 helyekért tartó úgynevezett play-outban, vagy alsóházi helyosztó mérkőzéseken, és nagyon-nagyon jól állnak. Úgyhogy előfordulhat még az a rettentő furcsa szituáció is, hogy a 5. helyről fognak úgymond kiesni az NB1-be. Ennek ellen azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kerek történet. Olyan fiatal játékosoknak tudtunk egyfajta platformot nyújtani arra, hogy bizonyítsanak és fejlődjenek. Lesz, aki más klubnál, lesz, aki a Vasas felnőtt csapatába fog tudni bizonyítani már jövőre. Ez egy nagyon jó időszak volt, és egy nagyon különleges időszak
2: nem
4: volt.
2: Nem bánjátok, hogy vége lesz?
4: Én személy szerint bánom, és azt gondolom, hogy értem klubvezető kollégákat, akik ágáltak ezzel ellen, hiszen mégiscsak egy furcsa szituáció, hogy egy csapatnak két, vagy egy bocsánat, egy klubnak két csapata is lehet azonos ligába, de azért azt hozzátenném, hogy nagyon kíváncsi leszek. Tehát most kényelmes lesz ezekből a játékosokból választani, és előszeretettel keresik a klubok, rivális klubok ezeket a lányokat. Nincs ezzel semmi probléma, versenyhelyzetben vagyunk, de azért én arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy majd a jövő fiataljainak, akiknek mi most itt meg tudtuk adni a lehetőséget, ki fog nekik játék lehetőséget biztosítani, és hol fognak tudni ennyi játékpercet szerezni, mert nagyon könnyű most ágálni a Vasas 2 ellen, úgyhogy gyakorlatilag azért itt kizárólag fiatal magyar tehetségek játszottak évekig. Nagyon bízom benne, hogy lesz olyan magyar klub, aki felismeri annak a szépségét, hogy igenis akár a fiatalabbak, lehet, hogy nem lesznek olyan kiemelkedő eredmények, de hát pont ezek a lányok mutatják rettentő jól, hogy már volt egy nem rossz első évük, és most van egy kiemelkedő jó második évük, tehát azért itt a Békés Csabát, a Fatum Nyíregyházát le tudták győzni, a Máv Előrét le tudták győzni, tehát olyan skalpokat szereztek idézőjelbe, amire nem gondolom, hogy sokan számítottak mondjuk a szezon előtt.
2: Ami nektek nyilván jó volt, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, de hát ez valahol meg rossz, hogy kevés a csapat, nem?
4: Igen, mindenféleképpen, tehát anno ez a szituáció, ami előállt, hogy egyetlen felmerül, hogy egy Vasasnak, vagy teljesen mindegy, bármelyik másik klubnak további csapatot kell az Extra Ligában elindítani, az egy, mondhatjuk, hogy egy szomorú szituáció, és egy mindenféleképpen egy olyan dolog, ami változtatni kell. Talán éppen ennek is, vagy ez az üzenete annak, amit próbálok itt mondani, hogy igenis, hogyha a klubok elkezdenének, bocsánat, hogy így fogalmazok, de helyén kezelni saját értéküket, és nem feltétlen kell mindenkinek azt gondolom, hogy a bajnoki címért játszani, nem szégyen, sőt, esetleg egy olyan munkát felvállalni, hogy igenis én magyar fiatalokkal helyt akarok állni, adni nekik lehetőséget a bizonyítással, és legyenek, ahogy én fogalmaztam a Vasas kapcsán a nemzetközi mezőnyben, hogy mi egy ugródeszka vagyunk, nincs ezzel baj, én is azt gondolom, hogy nagyon büszkén vállaljuk azt, és legyen a Vasas egy nagyon jó ugródeszka, akár legnagyobb magyar tehetségeknek, vagy olyan külföldi tehetségeknek, akiket ideigazolunk, de igenis fel kell, hogy vállalja néhány magyar klub, hogy ők pedig ugródeszka legyenek Magyarországon belül, hogy egy fiatal játékos mondjuk eljusson a Vasasba, a Békés Csabára, Kaposvára, stb. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul.
2: De ez egy kritika részedről azért, nem?
4: Ez maximálisan egy kritika, és ezt évek óta hangsúlyozom, ugye voltam elnökségi tag is évekig a Magyar Röplabda Szövetségben, akkor is próbáltuk ebbe az irányba terelgetni a dolgokat.
2: Nem lehet?
4: Hát biztos lehetne olyan döntéseket hozni, amivel rászorítja úgymond az ember a csapatokat, de alapvetően azt gondolom, hogy a gondolkodást kéne egy picit átalakítani sok vezetői vezetőtárs fejébe, hogy nem, tehát amit hangsúlyozok, hogy ha megvannak a körülmények és az anyagi lehetőségek és a szakmai háttér, akkor igenis persze harcoljunk a bajnoki címért, de hogyha esetleg nekem a lehetőségeim arra predesztinálnak, hogy mondjuk egy 5-6. Helyért tudok dolgozni, akkor biztos, hogy azt csupa a magyar játékosokból próbálnám elérni, nagyobb hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, az ottani megfelelő edző kiválasztásra. Hála Istennek egyébként most a Magyar Röplabda Szövetség például az edzőképzést abszolút a zászlójára tűzte, és elindult egy olyan folyamat, ami biztos, hogy pozitív irányba mozdíthatja majd el itt a hazai szakemberek képzését. Ez egy régóta hiányzott, én azt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon jó irány, és ez lehet majd a jövő kulcsa.
2: Persze, az is kérdés, hogy hány játékos van Magyarországon, van-e annyi, hogy mondjuk a klubok föl tudják azt vállalni, hogy fiatalokkal feltöltik a kereteiket, és így versenyeznek, ahogy te mondod?
4: Darabszámra biztos, hogy van. Itt megint oda tudok visszakanyarodni, hogy a minőségi utánpótlás képzés az jelenleg azért még nem valósul meg annyira sok helyen Magyarországon. Vannak a nagy bázisok, igazából legyen az a Békés Csaba, a Vasas, az UTE, lehet említeni őket is, akik ebben élen járnak. Nyilván vannak kisebb régiós központok, ahol jó munka folyik, de azért nem feltétlen az utánpótlás nevelésről szól sok klubnál a munka elsődlegesen, márpedig én azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja kéne legyen, és akkor lehet jó felnőtt csapatokat építeni, hogyha már van mögött egy olyan háttér, amire fel lehet építeni ezt a bizonyos felnőtt csapatot.
2: Úgymond divat sportág a női röplabda Magyarországon, Anna?
3: Hát szerintem egyre felkapottabb, az biztos, úgy gondolom. Nem mondanám, hogy divat sportág, de hál' Istennek egyre ismertebb, és egyre többen választják a röpit.
2: Mit lehet még tenni azért, hogy mondjuk még több játékos legyen, nyilván abból könnyebb több jó játékost kinevelni?
4: Én azt gondolom, ez egyrészt megint csak klub felelősség is. Ha egy olyan jövőképet tudunk a játékosok, de sok esetben lehet, hogy inkább a szülők elé tenni, amire azt tudják mondani, hogy igen, ezért érdemes dolgozni. Mondjuk saját példánknál maradva, vannak egyébként pont olyan sportszülők, akikkel nagyon-nagyon jó beszélgetéseket szoktam folytatni erről, hogy igenis, hogyha látják, hogy van a Vasason belül jövőkép, hogyha vannak olyan akár partneri kapcsolatok mondjuk külföldön, ahova tovább tudnak lépni, ha támogató van a mondjuk egy tanulás a sport mellett, ha olyan emberi értékekre is próbálják nevelni a gyerekeket, akkor igenis nagyon szívesen úgymond hagyják itt és áldozzák rá az idejüket, akár a lányok, akár a szülők nagyobb bizalommal vannak ugye a csapat felé. Ez az a úgymond karrierút, amit le kell tudni tenni az asztalra egy szülő és egy játékos elé, és akkor igenis én azt gondolom, hogy, és a Vasas én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon-nagyon jó példa, hogy vannak fiatal tehetségek, akik munkát beleteszik, akkor viszont megkapják az esélyt is a csapaton belül. Ha ennek bármelyik része sérül, tehát hogyha hiába dolgozik, de nálunk nem kap esélyt, és kénytelen továbbállni, vagy ha oda lehet kerülni, és nem kell mellé dolgozni, vagy mondjuk azt mondom, hogy ellehetetlenítjük a tanulás folyamatát a röplabda mellett, akkor biztos, hogy sokkal-sokkal nehezebb lesz. Igenis vannak tehetségek Magyarországon, mi sem bizonyítja jobban egyébként most az U18-as Európa-bajnokságra készülő csapat, pont Vasasos edzőnk Kőni Gábor vezette csapat több kiemelkedő vasasos sportolóval. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó esélyekkel készülhetnek erre az Európa-bajnokságra, és bízom benne, hogy fognak tudni meglepetést okozni.
2: De a szülők viszik a gyerekeket, vagy nektek azért tenni kell, mondjuk be kell járni iskolákba ide-oda, hogy legyen elég játékos, legyen elég utánpótlás játékos?
4: De ebből a szempontból a röplabda azért még úgymond most a gyermek, tehát bármennyire is egy rendkívül szórakoztató sportág, nekem is vannak barátaim, akik az életben nem jöttek volna ki röplabda meccsre, ha én nem ott dolgoznék, és mind kivétel nélkül ott ragadnak, és utána szívesen járnak, de valahogy nincs benne az emberek tudatában, hogy már pedig menjünk ki egy vasas meccsre vasárnap délután. Ezt próbáljuk most mi is megváltoztatni, akár social media kampányokkal felhívni a figyelmet, hogy igenis elcsépett, szóval a menő röplabdásnak lenni, és jó dolog fiatalként elkezdeni sportolni és a röplabdát választani.
2: Pedig a férfiak szeretnek női röplabda meccsre járni, mert sok csinos hölgyet látnak.
4: Igen, legalábbis hogy ezt írják, aztán utána nem mindig azt mutatja a kép, hogy a rengetegen kiállnának. Hozzáteszem, az elmúlt években azért nagyon-nagyon bővült a szurkolótáborunk, a nézők is egyre többen vannak, de nekem a nagy álmom egyébként még mindig az, hogy azért egyszer majd egy több ezres tömeg előtt tudjunk hétről hétre játszani, és az ne egy kuriózum legyen, hogyha sok ember van egy mérkőzésen.
2: Most a döntőn sokan voltak.
3: Igen, hál' Istennek teltház volt.
2: Jó szurkolás is volt.
4: Igen, teljes teltházunk volt, és nagyon-nagyon jó hangulat. De nekem a cél még pont a Fenerbahce lejátszottunk a tavalyi szezonban egy olyan mérkőzést, ahol az Érd Arénát tudtuk csordultig megtelíteni. Na, az valahol ott indulna számomra egy röplabda meccs. Vannak olyan országok, ahol ezt hétről hétre tudják produkálni. Hát irigylem őket nagyon, mert nagyon-nagyon más úgy. Én azt gondolom, egy sportolónak is más úgy pályára lépni, de nekünk is, mint sport mellett dolgozó szakembereknek, nekünk is az a igazi visszaigazolás, amikor látjuk, hogy igenis ezt erre vevők az emberek, és szeretik, és imádják a csapatot, amit mi építünk, és ahol a lányok meg sportolnak.
2: Következő szezonra az az új cél, hogy duplázni, kupát nyerni, bajnokságot nyerni?
3: Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Természetesen ugyanezekkel a célokkal vágunk neki majd. tényleg ezen leszünk, hogy ugyanezeket érjük el.
2: Marci, meg lesz edző, lesz olyan játékosok, lesznek olyanok, ha már név szerint nem mondod?
4: Lesznek. Én azt gondolom, hogy igen, egy Vasasnak nem is lehet más célja, azt gondolom, és álszerénység lenne azt mondani, hogy szeretnénk a négybe végezni, nem, nyerni szeretnénk itthon továbbra is mindent, a kupát visszahódítani, a bajnoki címet megvédeni. Természetesen ez most egy még inkább nulláról épülő, vagyis hát egy teljesen szakmai stáb fel kell épülni, össze kell állni a történetnek, és idén...
2: Nemzetközi kupa?
4: Így van, tehát ezzel akartam folytatni, hogy idén ténylegesen megvan a BL főtáblás szereplés, ugye most az elmúlt évek szereplésének köszönhetően most alanyi jogon a magyar bajnoknak.
2: És onnan már nem tudnak kitolni.
4: Nem tudnak, igen, tehát most nem másnak a fennmaradó helyét vesszük át, hanem saját pozíciónkon a főtáblán. Ha mi jól számítjuk, bár egyébként egy rettentő bonyolult pontszámítási rendszer, akkor nem csak a következő, az azt követő szezonban is főtáblás helye van a magyar bajnoknak, úgyhogy én azt gondolom, ezt ki kell tudni használni, mert ahogy mi is tapasztaltuk szerencsére sokszor így az elmúlt évek alatt a BL-ben, a BL meccsekkel, akkor is, amikor jó meccseink voltak, és olyan ellenfelek, ahol meccseket is nyertünk, de akkor is, amikor csak pusztán nagyon-nagyon jó ellenfelek játszottunk, rengeteget lehetett ott fejlődni, tehát ennek az új csapatnak azt gondolom, hogy óriási előnye lesz az, hogy van legalább 6 olyan nemzetközi meccsünk, ami egészen kimagasló színvonalú lesz.
2: Hát sok sikert kívánok nektek a Vasasnál, először a válogatottnál, reméljük, hogy jól szerepeltek majd az Európa-bajnokságon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlóshajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonában pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swing News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Volli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikértséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt, senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyver neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyver szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztály vezetőjétől azt kérdezte Lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztály vezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől. Tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világranglistán.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
3: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondta meg Tamás azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtette, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Czene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
4: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világrangista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
7: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvész úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékért. Lementem a tortára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, amit én ugye átnéztem, miután azt hiszem, hogy 21-én volt, ebben az időszakban volt az országos úszóbajnokság, majd feltűnt, hogy ez a jegyzőkönyv, ez 28-ai versenyt vagy akkorulit tartalmazott, ami ugye furcsa, hogy az országos bajnokság után van egy verseny, amiről mi egyébként nem értesültünk, úgy át akkor az ember olvassa a nemzeti sport, a saját tudósítónk is kint van a versenyen, kint is volt az OB-n, de egy héttel később nem. Akkor hát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet. Lehet, hogy valami rit, vagy nem tudom én. És akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek illetve a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplet úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
8: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
7: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
9: Zenjed a poskás, egy igazi sorskás, minden nap köztünk jár.
2: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
2: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
2: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszéltnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
7: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világ ranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszósövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
2: A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
5: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
2: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Távirati Iroda, sem a Nemzeti Sporthírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miten az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
4: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandor akcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
2: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
10: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amilyet és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen, ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportolód van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
2: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
11: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
2: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
12: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
13: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
14: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
13: Rúza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
14: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
15: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Víkó RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
16: A Népszavával, a Víkó RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetleníteni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
15: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
16: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
15: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
16: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
15: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
16: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát ha nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Rúza József egy kommunikét kiadott, ez ugyan elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
15: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
16: Tehát önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
15: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
16: Hát ha én meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
15: Ez most hivatalos bejelentés?
16: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
2: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
5: Első, A jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinens bajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
2: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kuncze Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
11: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
2: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
17: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
9: Mi az, ami bánt, szólj, ne bánt.
2: Gyárfás, fogalmazzunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az üggyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kuncze Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
11: Az ismert volt, hogy a NapTV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetségre, az olimpiára, és ezt a szövetség, a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
2: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyártás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
18: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
2: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elba Pistán olvassa fel.
6: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek. Mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
2: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
5: Nem rendelkezünk rendőrségen, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
4: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát. Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
5: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztályának igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
4: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
5: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
4: Juhos József, a Magyar Asztalitenész Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
2: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkön született? Kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni? Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőjének erről is megvan a véleménye.
3: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az USZA Szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kislászló, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kislászló felelősségi ebben olyasmi.
2: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
11: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
2: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
3: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, hogy szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúj, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipő idézője, hogy mindent tudott a sportágról.
2: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzkó József is egyetért.
19: Gondoljon bele, hogy kulcsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a leláton, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
2: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
6: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
2: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpa Pistánt hallják.
6: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
2: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs értető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
3: Amiért tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakus, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódásuk vagy retorzió, nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
8: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
3: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
2: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
20: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
21: Igen.
20: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
21: Rám tetszik gondolni?
20: Miért? Ön lenne az?
21: Kinek dolgozik? Megvették?
20: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
21: Miért? Van eladó?
20: Ha nincs, akkor szerezzen.
2: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
22: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az más kérdés, hogy mint afféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
20: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, rózsa, cene a világ legjobbja. Nekem ne mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
21: Én ilyet nem mondtam.
20: Hát akkor...
21: Ezért baromság ez az egész.
20: Mit tetszett mondani?
21: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
2: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
20: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
21: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
20: Halljuk, mit csinált volna.
21: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
20: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
21: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
20: Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
21: Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.

0: főtitkára Róza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis edzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
1: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Róza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
2: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
3: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
1: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk? Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
3: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
1: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
3: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
1: Csaló a nénikéd.
3: A tiéd.
1: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
3: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
1: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kíméljen meg az Isten.
3: Még találkozunk. Ah!

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra rátakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos evételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és

0: így tovább, és így tovább. De akkor hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazából mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondol, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
1: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának. Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
0: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de azt se, hogy minket nem rigáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák Zsigmond, Kósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Kósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek, annak idején a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, bocsák, Miki írt a Sport Pluszba egy vezércikket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
1: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket, és elég elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
3: Mi az ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
2: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a magyar úszósportnak, az biztos.
1: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általai szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
4: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
1: Kuncze Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
5: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás a következményeként érjen el jobb eredményt.
1: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
2: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
1: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyvhamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúi Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 27. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bacsa Ferencet, mesteredzőt, a Magyar Birkózó Hírességek Csarnokának egyik új tagját, és Deák Zsigmondot is, állandó vendégünket, az MBS Média Bizottságának elnökét. Kerek fél évszázada van az edzői pályán, Feri bácsi. Gondolta volna 1976-ban, amikor belevágott, hogy ez ilyen szép és hosszú pályafutás lesz?
3: Hát valójában nem, de ahogy elkezdődött, úgy nyíltak a távlatok. Kisgyerekkoromban is szerettem birkózni, elég vagány gyerek voltam, és Tátkertvárosban kezdtem el birkózni. Érdekes volt, ezt elmondom, hogy mi volt az fő indítatás. Volt egy, megalakult Táton a birkózás, rá egy évre volt egy verseny, 61-be, igen, és láttam ott Gubica Jóskát, meg a Nagyváradi Jóskát birkoztak, és a Gubica csinált egy hátsó-alsó kiemelés, és gyönyörűen lement hídba, amit most szuplénak is mondanak más néven, és néztem. Hát mondom, ilyet én is akarok csinálni, meg én is tudok, meg fogom tudni csinálni. Na és hát elkezdtem járni birkozni ott Táton, helyben volt. És két év múlva megszűnt ott a birkozás, és átkerültem Dorogra, mert az ottani edző, Csonka Sanyi bácsi, mint első edző, megemlítem, ajánlotta a szüleimnek, hogy ügyes a gyerek, járjon be Dorogra. És ott Molnár Kálmán bácsi volt az edző, nagyon jó ember volt, szerettem, és ott kezdtem el birkózni, és hát a nagy eredményeket nem értem el, de bajnokságokon kétszer voltam második, ifibe is egyszer, meg juniorba. De hát a körülmények dologon nem voltak olyanok edzőpartner tekintetében, és a Toma Misi az megvert a junior bajnokságon, hát belőle lett is jeles birkózó.
4: Ezt akartam mondani, hogy hát azért igen komoly világversenyes érmes birkózó lett Toma Mihályból, szóval hát nem szégyen kikapni tőle.
3: És közben 1969-ben én fiatalon házasságot kötöttem a feleségemmel, hála Istennek, meg is köszönöm az Istennek, hogy ő lett a feleségem, mert pártfogolta aztán a birkózói edzői munkámat. Ő igazgató volt a Zolteknél, korábban meg a Nyergesújfalui Viszkozánál pénzügyi igazgató. Tehát nem hárult rám akkor a felelősség a család eltartása szempontjából, mert azért a birkózó edzői munka nem volt a nagyon megfizetve. De engem hajtott az, hogy ha én nem lehettem olimpiai bajnok, mert nekem a Csaba fiatalkori barátom volt, és nagyon büszke voltam, hogy olimpiai bajnok lett.
4: Hegedű Csaba.
3: Hegedű Csaba, igen, igen, igen. És hát mondom, majd a kisfiam, és 70-ben megszületett a Péter, alig vártam, hogy hazahozzák, de hát hétközben dolgoztam, hétvégén tudtam megnézni, mikor fürösszötték. Jó, erős vázú gyerek volt, mondom, ebből birkózót fogok nevelni. És hát az is lett, de
4: de nem hát, lett az olimpiai bajnok.
3: Nem
4: végül.
3: Lett az olimpiai bajnok. Nagyon sokat kellett várni, hogy legyen olimpiai bajnok, mint nevelőedző. És a legfontosabb, hogy a 76-ban elkezdtem bordani, birkozni, és mondta az edző bácsi, a Kálmán bácsi, hogy hát jelentkezzek segédedzőként, végezzem el az iskolát, hogy legális legyen a munkám. És utána megcsináltam a TF-en az edzőit, és engem nagyon érdekelt az edzői munka, mert én szerettem a biológiát, és az élettani része az nagyon megfogott, mert az nem olyan egyszerű. Sokan azt hiszik, hogy elkezdik a gyereket birkóztatni még 7-8 éves, és csak csavargatják,
4: tekergetik
3: egymást, borzalom, és nem azért mondom, csak nem avval kellene kezdeni.
2: Az életkori sajátosságokra figyelni kell.
3: Az egész pályafutásom során ez egy nagyon fontos, hogy betartottam az életkori sajátosságot. Ezt majd a Misztártus Birkozó Sportiskolában teljesedett ki, és Dorogon edzősködtem, de én tudtam, hogy ha a fiamból komoly birkozót szeretnék nevelni, meg akarok is, akkor komoly, nagy csapatot kell összeszednem. Mert mikor én már junior voltam, nem volt szinte kivel birkoznom Dorogon, aki megfelelő edzőpartner lett volna. És hát akkor jött a Kismóni János be a képbe, és én tartottam táton is edzéseket, dorogi fiók volt, tehát csak a iskola igazgatóval jó volt a kapcsolatom, és onnan jött ki például az Aubéli Otto, aki világbajnoki bronz és EB bronzérmes.
4: Kismóni János pedig világbajnoki ezüstérmes, ugye kötöttfogású remek birkózó.
3: Világbajnoki ezüstérmet nyert Svédországban. Úgy, hogy a Jerlikaját is megverte, és amikor megkérdeztem tőle, ezt csak úgy adalékként mondom, Jani, hát Jerlikaját hogy verted meg? Hát mondom, azért tud is birkozni, meg igen erős. Felővási, így jár. Én erősebb vagyok. És az így is volt, csak nem volt elég tüzes. Ez csak az hiányzott. Csak az. Mert hát az ember az születik, valahogy megkapja azt a genetikát, és abból azt nehéz áthágni. És tehát Dorogon elkezdtem az edzői munkát, és például érdekes dolog, hogy először nagyon rá voltam állva a fiamra, de láttam, hogy nem jó. És akkor a 15 volt úgy, hogy nagyon már úgy izgult, mondom, izgulsz? Nem, de az arc olyan ideges volt. Lejött a szünetbe, hát rosszul lett. Úttörő olimpia döntőjébe. Ami hát nem volt egy jó. Na, leálltam róla, és volt egy második eresztés, ezek a Kismóni, Rajos Csaba, meg még egy, akik azért nemzetközileg is vitték valamire, volt egy következő csoport, hát azok szenzációsak voltak. A Kál Tamás, Puksa Feri, Rajos István, Farnadi Péter, Köves Karcsi, ezek Dorogon a tanítványaim közül utánpótlás szinten 12-en nyertek valamilyen utánpótlás világbajnoki, Európa bajnoki, vagy akkor még volt olimpiai reménységek versenye. Puksa nyert olyat is, meg előző évben második, ami nagyon erős volt.
4: Hát ugye az eredendően ugye úgy indult, hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy az a volt szocialista országoknak a birkózói, tehát olimpiai reménységek versenye, és de hát ugye nem kell mondani, hogy a volt szocialista országban milyen volt a birkózás. Úgyhogy aki azt megnyerte, az a
3: korosztályos. Szovjet, és jött a kubai is, mikor bizony, már Puksa kubaival birkózta.
4: Vagy az énél a szabadban a mongolok, tehát eszeveszett nagyon erős mezőny volt, az biztos.
3: Úgyhogy
4: korosztályban.
3: Nagyon, nagyon jó társaság volt, aztán jött a rendszerváltás, meg Dorogon kinőtték magukat ott a gyerekek, és Szanaszét a Vasasba, Csepelbe, Fradiba mentek
4: hát
3: birkozni.
4: Hát egy klasszikus nevelőegyesület, ugye nyilván elmentek akkor a nagy egyesületekbe.
3: És ez törvényszerű volt.
4: Így van.
3: És én a felnőtt válogatott edzőjek, de az hozzátartozik még, hogy 92 októbertől a Birkozó Szövetség szakfelügyelője lettem, mikor dr. Hegedűs Csaba megnyerte a választást, és oda vitt, mert bizalmat szavazott nekem, ismerte a kvalitásomat, munkabírásomat, és 90 4 év végétől pedig felnőtt válogatott edzője lettem. Komáromi Tibi volt a szövetségkapitány, kötött fogásba. Részt vettem az atlantai olimpián, de ez egy rossz időszaka volt a sportban a birkózásnak, ugyanis...
4: Nem emiatt, nem azért, mert Feri bácsi oda került, hanem a...
3: Hát,
4: hanem a, pont egy generációváltás,
3: generációváltás volt. Már akkor nem tudták, lefogyasztottak a barcelonai súlyokra Rebka Attila, Farkas Peti, de már több mint 10 kilót fogyasztottak. Uh-huh. És már nem volt olyan az edzettségi szintjük, már sajnos mindenkinél eljön az, hogy van az emelkedés, aztán jön a lejtő, a teljesítő képességekbe. És folyamatosan a birkozó szövetségnél dolgoztam, és Táton egy diáksport egyesületet 97-ben hoztunk létre, és csak azért említem meg azt, mert rá 5 évre megnyertük a serdülő csapatbajnokságot, és ezzel a Tátra Fradit vertük meg a döntőbe. És,
4: azért nem mindennapos, tehát Tát-Fradi döntő, tehát azért ízlegessék a hallgatók ezt a dolgot, úgyhogy a Tát nyert. Tehát ez egy nagyon nagy szakmai dolog, na maradjunk ennyibe. Tehát egy kis település, kis egyesületéből ilyen szakmai munka ki tud jönni korosztályban, az nagyon nagy dolog.
3: A környező falvakból is oda jártak, Tokodról.
4: Tokodról, persze.
3: Tokodról, Tokodaltáról, Nyergesújfaluról. Én mentem, én tudtam mindig, hogy sok emberrel kell dolgozni. És abból tudnak majd kiválasztódni. És hát ki is választottak, mert a Korpási kezdtünk ilyen október végén, decemberben megjelent, hozta az édesanyja, hogy a Bálint mászkál, nem bír az erejével, vascsöveken, de csak ilyen 29 kiló volt, fölmászik a szekrény tetejére télen, ugye, és nem bír a, hát ajánlotta neki a Táti testnevelő tanár, ismerték, hogy jöjjön, hát a Bacsa Ferét csinálja a birkózást. És hál' Istennek megmaradt, és lett is belőle.
4: Valami, világ és Európa bajnok végül.
3: Jó célme van VB-EB-ről. És nagyon, még a dorogi birkózásról hagy mondjam el, hogy az Zrínyi iskolában voltak az edzéseink, majd utána lett egy ötvös iskola, ott egy sokkal nagyobb, mondhatnám azt is, hogy tornacsarnokszerű edzőterem volt, és képzeljétek el, nektek mondom, hogy volt úgy, hogy összeszedtem Nagysávtól kezdve Bajnáról a környék, tágabb környékről 100 gyereket, és 100 gyereknek tartani edzést, ez véletlen volt. Hát,
2: hány éves gyerekek? Milyen korosztály?
3: Nem szerettem a túlkorait. Ezek 10 éves korban. Tíz éves kor.
4: Hát meg a kicsi gondolom, nem tudnak úgy koncentrálni, nem
3: egészen más. 10 éves kortól, és nagyon fontos, hogy én a sokoldalú fizikai felkészítési hívei voltam. Nekem a gyerekeim, mikor mi elmentünk versenyre és tartottunk egy bemelegítést, akkor már fogták a fejüket az edzők. Nem úgy cigánykerék hátra szaltót, de magasan nyújtott testtel, hanem volt, akik még bele is csavartak. Hát az már...
4: Az egy másik sport, nem Feri bácsi.
3: Igen, hát majd amikor a Mr. Tushról beszélek, ezt elmondom, hogy egy másik sportág.
4: De most nézzük.
3: És a lényeg, hogy dologról nagyon sokan, talán említettem, 12-en lettek világ és Európa bajnokságon érmesek abban az időszakban, amikor Dorogon voltam, és 2001-ben Hegedűs Csaba létrehozta a Mr. Tush birkozó sportiskolát, és nagyon szerencsés volt, hogy akkor indult be a Herakles bajnok program is. És én a Herakles bajnok program keretében voltam edző, Csuhász Gyuri kollégámmal, és Takács Ferenc pedig mellékállásban volt edző. És szerencsés volt az összeállítás, mert életkorban 10-11 évvel távolabb voltunk egymástól. Az az igazság, hogy azonos korú edzők, ezt tapasztaltam mindenhol, rivalizálnak. Az erősebb egyéniség elnyomja a másikat, annak nem tetszik, mert azért ősi gyenge egyéniség a birkozásban, nincsen egy gyenge egyéniségű edzők, és abból csak konfliktus van, itt nem volt, hál' Istennek, egyetértés volt. És elkezdtük a munkát, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én ugye a szövetségnél dolgoztam, ismertem a gyerekeket, ugyanis nyári szünet, téli szünet, edzőtáborokat tartottuk, és azokból az edzőtáborokból látom, hogy kik az ügyesek, hát akit meg tudtunk nyerni, följöttek, és 46 fővel kezdtük.
4: Ez egy bentlakásos, tehát egy ilyen akadémiai rendszer volt, csak még megelőzte a korát, ezt jól tudjuk, ugye a Kozma István Magyar Birkozó Akadémiának a Kimbának egy ilyen, mondhatjuk egy ilyen szakmai előképe, Mr. Tusi iskola, csak nyilván más körülmények között, de végül is ez volt az alapja, tehát ezt jól tudni.
3: Családi gimnáziumba jártak a gyerekek.
4: Így van.
3: Mindenki, és a Kós Károly kollégiumban voltak elhelyezve, és az edzéseket, ami hát a szegény gyerekeknek, amikor belecsöppentek ebbe az életbe, kiszakadtak a családból. A kollégiumban a nevelőtanárok, ugye hát rendszabályozták őket, ahogy kell, de hát a birkozók nem olyan egyszerű gyerekek, nem is voltak olyan konfliktusok, amiről ha elmesélném, mindenkinek égnek állna a haja. És de ment a dolog, és az első edzés után azt tetszett legjobb, hogy a Csaba megkérdezte tőlem, Ferikém, azt mondja, ezekből akarunk mi olimpiai bajnokot nevelni, és én kihúztam magamat, mert én magabiztos ember voltam világ életemben. Mondom, hát ezekből hát. Hát hogy ne? És
4: hát lett is, mert az egész jó korosztály volt, ugye Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint,
3: Módos Peti.
4: Módos Peti. Tehát azért itt mindenféle olimpiai érem, nem csak bajnok, már csak az olimpiai ezüstérmes és olimpiai bronzérmes is termet, meg a világes bajnoki címekről nem is beszélgetünk. Szóval Feri bácsinak igaza volt, amikor Csaba bácsinak mondta, hogy ezekből hát.
3: Azért ez nagyon fontos, hogy hozzáfűzöm, nagyon nagy hangsúlyt fektettem egész életembe, dologon is elmondtam, hogy gyerekek, ez egy dolog, hogy birkozzuk, ki tudja meddig. Jön a továbbtanulás ide-oda, lehet sérülés, vége lesz, de az nem mindegy, hogy mi lesz belőletek az életbe. A birkozással megtanultok dolgozni, küzdeni, harcolni, a bármilyen probléma, gond, baj van. Hányan elmondták nekem, hogy amikor éjjelenként tanultak, mert én azt mondtam, hogy mindenki tűzze ki, hogy valami az ő tudásának, érdeklődési körének megfelelően végezzen valamilyen egyetemet, főiskolát. És ez hál' Istennek be is vált. Nagyon sok tanítványom lett pedagógus, közgazdász, többen jogegyetemet végeztek, többen meg még más volt, például atomfizikus is köztük, aki az lett.
4: Igen, most csak azokat sorolja Feri bácsi, akik nem a sportban, tehát nem maradtak kvázi a szakterületen, a sportban vagy a birkózásban, hanem teljesen másfelé vitte őket az útjuk, de...
2: Gondolom rájuk, ugyanolyan büszke vagy, legalább olyan büszke,
3: ugyanolyan
2: mint a
3: birkózók. Büszke vagyok, mikor találkozunk Feri bátyám, vagy megállított a rendőr. Aki rendőr hadnagy szintén volt, sávátlépés volt. És
4: Csintanen
3: maga elfelel. Az Feri bácsi. Megcsóvált a fejét, na menjen.
4: Már megértem, hozzáteszem. Ezt Feri bácsival beszéltük, és nekem Fradiba a nevelőedzőm Széles Józsi bácsi volt, Isten nyugosztalja, aki szintén, tehát ezeket az elveket, tehát amikor mondta nekem, hogy az első a tanulás, és akkor mondtam, hogy de hát te nem birkózok, azt mondja, hidd el, azt mondja, neked különösen, te okosabb, mint a többiek, nem vagy olyan erős, neked biztos az lesz az utad, de mindenkinek, és hát igazuk volt.
3: Józsi bácsi egyébként, a Józsi barátom olyan ugyanakkorú, mint én, nagyon jó barátok volt. De igazán jó, a legjobb barátaim közé. Na,
4: hát ez nem véletlen, mert két olyan ember, akit igazán, hogy mondjam, összeillő, maradjunk abban sok mindenben, becsületben, tisztességben, szakmai tudásban, nagyon szerettem őt is.
3: Hát a Mr. Tu sportiskola képzéséről annyit, hogy én nagyon komolyan vettem a felkészítést. De először is meg kell álmodni, hogy mit szeretnénk elérni. Aztán meg kell tervezni. De aztán folyamatosan dolgozni kell. Többen mondták, hogy Ferikém, hát neked szerencséd volt. Mondom, te. De azért ott is kellett lenni, meg valamit tudni is kellett. Hát szerencse. Meg kellett fogni a szerencsének a sörényét erősen, és nagyon komoly felkészítés volt. Például, ahogy jöttünk fel a Zsigával, beszélgettünk, említettem, hogy hát olyan alapozás volt, hogy 3 hónapig tartott, de ott olyan sokoldalú fizikai képzés volt, vagy a technikák. A Csaba rendszeresen ellenőrizte. Azt hozzáfűzöm, hogy 1 éven keresztül a Csabával lejártunk, szinte hetenként, és hát én tudtam a birkózás technikáit, de nem úgy, ahogy ő. És azt mondja, Ferikém, neked megtanítom, mert téged érdekel, megtanítok mindent, át akarok adni. És hát sok mindent sikerült is átvennem, és ezt plantáltam bele a gyerekekbe, de ciklusokra voltak feloszva az éves felkészítésbe az időszakok, és bele volt téve mindig minden. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor kimentünk a török versenyekre évenként, és az első versenyen láttam, nagyon komoly mező volt. Európa bajnokságnál erősebb, mert Ázsiából is jöttek üzbégek, kazakok általában 4 emberrel. És hát mindenki rettenetes jó pörgetett, de nem emeltek. Mondom, emelés a mi munkánk. Igen, ám, de bejött a derékfájás. De olyan mértékben, hogy szittak a klubedzők, tönkretesszük a gyerekeket. És elmentünk tanácsot kérni, az Orfiba elmentem a főgyógytornászhoz. Torbak Ildikóval beszéltünk, aki az atléták részéről is elmondta, hogy a dobóatléták ugyanezzel küzdködnek, mert sokat súlyzódnak. Hát 17 éves, 16 éves kor után elkezdtük a súlyzós felkészítést. Hát nem véletlen, hogy a Lőrinc Tomi 150-et fölvett merre, mikor még a 70-72 kiló volt, és ugyanannyival le is guggolt, de 150-nel tudott fekve nyomni is, mikor a csúcs, és ezt meg tudta csinálni a Korpási Bálint is, aki valamivel azért kicsit könnyebb volt. Úgyhogy ezek nagyon...
4: Hát azokat a speciális izmunkat, ugye ez a...
3: Néhát izom erősítés.
4: Így van, tehát hogy ami kellettek ahhoz, hogy egyrészt tudjanak emelni, másrészt ne fájjon a derekuk, mert a kettő együtt nem ment.
3: És én mindig tudatosítottam bennünket, hogy miért csináljuk, hogy csináljátok. Napi 30 percet fordítottunk a néhát hasizom erősítésre, és nézegettem nekik, húzd ki magad, mondom, olyan, mint egy a... drótkötél, olyan a méhátizmod, most már alakul, de még. Hát aztán tudtak is emelni, és a legfontosabb pillanatokban meg is tudták csinálni.
4: De amikor az edzői dicséri az embert, akkor ugye nyilván, mintha a gépzsíra kenegetnék azt a drótkötelet nyilván a lelkét is kenegette, hogy ugye ezzel is motiválta nyilván, hogy hát nézem, milyen izmos vagy.
3: 16 éves korig fejleszhető a keringési rendszer. De ezek a gyerekek 14-15-16 éves korukba kerültek be, és hát megszenvedtek. Az alapozás során a stadion körül volt úgy, hogy a csúcs 8 kör, és utána még 45-50 perc lépcsőzés, egyénileg is, meg társal is. És akkor bementünk, és akkor még kézisúzós gyakorlat, úgyhogy nem lehetett letenni, csak folyamatosan váltottunk, és még méhát, hasizom, hídmunka tartott 2,5-3 óráig egy alapozó edzés. Volt úgy, hogy volt olyan idő, ez nagyon, mikor ezt úgy emlegetik, hogy Feri bácsi, ez rémálom. Esett a hó, -10 volt, de ez a kis tüskés szemcsékkel. És jöttem, és mondom, mit csináljunk, és volt a nagy kulcsomó, és egy alumínium kis táblá volt, hogy milyen termeket nyitnak, és csörgettem. És ideges voltam, hogy mit csináljunk, beterveztem, megcsináljuk, ez a vége, ez a legfontosabb. És látták, azt mondják egymásnak, na, biztos, hogy kimegyünk.
4: Nagyon ideges.
3: Ki is mentünk, és megcsinálták, és akkor jött a dicséret. Na látjátok, ez kell. Hát az életetekén harcoltatok. Meg tudtátok csinálni. Hát nekem a Komáromi Tibi csak annyit elmondta, hogy ő úgy futotta körül a stadiont a budapesti világbajnokság előtt, hogy Válán egyik sportársa, most nem jut eszembe a neve, föl a lépcsőn, le a lépcsőn, másik lépcsőn, föl a lépcsőn, le, és úgy futottak
2: ő. A régi Népstadion.
3: A régi Népstadion.
4: Hát csak azért mondom, hogy ugye nálunk a Fradiba birkózóterem a régi stadion mellett volt, vagy igen, mögött volt. Hát mi is ott futkároztunk, ugyanez a lépcsőzés. Ugye, tehát amit most a Feri bácsi elmondott, csak egy másik helyszínen. Meg amit a Széles Józsi bácsiról egy mondat, kimegyünk a Néplégetbe, ugye nekünk az volt közel, Szánkódomb. Nagyon boldogok, hogy lehet cipelni ugye a magunkat. Majd Füligéről száll a Józsi bácsi, és azt mondja a Vakolya Lajos bácsinak, a másik edzőnek azt mondja, Lajos, találtam egy még meredekebb ősvinti toldalt, ezt nézd meg! És akkor ott küldött fel minket. Szóval körülbelül olyan lehetett, mint amikor Feri bácsi boldogan mondta, na kimegyünk abba a hóesésbe, és nem érdekel.
2: Nagyjából 3 percünk van még. Én szeretnék rákérdezni a fiára, mert ugye szóba került már tulajdonképpen neki köszönheti, hogy edző lett, amikor levitte 6 évesen. Ugye a jelenlegi ügyvezető alelnöke a Magyar Birkózók Szövetségénél, Bacsa Péter, EB helyezett és olimpikon birkózó. Hogyan működött az edző-tanítvány viszony, az apa-fiú viszony mellett?
3: Hát jól működött egy darabig, de rájött jól, de kicsit túl szigorú voltam. És ezzel terhet raktam rá. És mikor 15 éves lett, akkor levettem a terhet. Nem.
2: Ez, amit említett korábban, hogy...
3: Felszabadult.
4: És akkor más edzője volt neki?
3: Versenyekre az edzést én tartottam 90%-ban, de már Ardellán Jóska, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg. Az ment velük versenyre. A Kismónival vele, Rajosokkal.
4: Igen, de mondjuk gondoljunk bele, hogy ez milyen felismerés egy apától, mert nem azért, hogy ugye azt lássa, hogy akkor most el kell szakadni annak érdekében, hogy aztán akkor, a Peti fejlődjön
3: tovább. És akkor egyre vagányabb lett, de az is hozzátartozik, hogy elkezdett, 3 éven keresztül 45 kiló volt. Hát mondom, mi lesz ezzel a gyerek? És akkor megindult, nőtt, mindig magasabb volt a többinél, mire kinőtte magát, 19 éves, volt novemberben, tavasszal volt az országos bajnokság, a felnőttek között is már junior bajnok volt, 5-ben szabadban megnyert mindent, felnőttben 3. lett, úgyhogy csak a Komáromi Tibitől kapott ki, Farkas Petit is megverte. Tehát jó volt, hogy 5-ben szabadban. Szabadot választotta, az egyetem mellett csinálta, büszke voltam rá, közgáz egyetemet, a feleségem is közgazdász. Hozzáfűzöm, hogy a fia is most már a Corvinust végzi, most fejezi be, de még van 2 másik unokám is, aki közgazdász. A családban ez olyan családi tradíció, hogy
4: közgazdász. Nem csak a birkózás, hanem akkor a...
3: Mindenki, 7 unokánk van, 6 már vagy végzett, vagy egyetemre van, aki doktorit csinálja, mint biológus.
4: De akkor ez a tanulás, amit mondott Feri bácsi, hogy a tanulás a legfontosabb, úgy látszik, hogy a családban is bejön.
3: Hát én is az egész edzői pályafutásom során mindig tanultam. Mindig szakirodalmat. Jakabházi Laci segített, adta, kérdeztem, vegyem meg ezt, vegyem meg azt, megnéztem. Ami gondoltam, már beépítettem.
2: Ez például lehet sokak számára, azt hiszem, viszont az időnk sajnos lejárt. Feri bácsi, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a Karfiol főmagazinban. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva folytatjuk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt a Karfiol fül. A Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 4 perccel reggel 6 után köszöntjük a hallgatókat. Ezúttal a Szabin lévő Harsányi Leventét Virányi Zsolt helyettesíti velem szemben Szuper Levente. Szia Levi, jó reggelt neked is.
2: Jó reggel Zsolti, szia.
1: Bigfalvi Tamás szerkesztő, illetve Ballai Attila majd 7 órától csatlakozik hozzánk, hiszen akkor egy teljes órát a labdarúgásnak szentelünk, a magyar labdarúgásnak elsősorban. És itt rögtön a 6 óra és fél hét közötti szakaszban több téma is szóba kerül. Nyilván a labdarúgás, José Mourinho is, akinek a neve felmerült a Real Madrid edzőjeként újfent. Az El Clásico kapcsán egy egyáltalán nem kellemes téma, hiszen a Barcelona vezetőedzőjének, Flicknek, Hansi Flicknek az édesapja nem sokkal az El Clásico előtt elhunyt, és erről a teherről is beszélünk, hogy ezt miként lehet feldolgozni. Egyébként tulajdonképpen 20 perc alatt elintézte Rashford és Fernando Torres góljával a Barcelona az El Clásicót a hazai pályán a Real Madrid ellen a Camp Nou-ban, és ezzel megszerezte a 29. spanyol bajnoki címét. 7 és 8 között nem csak Ballai Attila, Szuper Levente és jó magam, az Virányi Zsolt beszélgettünk, hanem Keresztúri Andrást is kapcsoljuk majd fél 8 után, a korábbi 20-szoros válogatott Ferencvárosi és MTK labdarúgó, aki egy kicsit elemzi azt, hogy majd jövő hét szombaton a Ferencváros, de hogy jövő hét szombaton, most szombaton, tehát úgy látszik ez a hét megkezdődött, de én még egy kicsit alszom, így reggel 6 óra után 5 perccel, mert hogy ezen a héten szombaton 16-án 4:30-tól a Győr és a Ferencváros is a bajnoki címért lép pályára, és ezt feszegetjük. Majd ugye a Győrnek Kisvárdán kell mérkőznie, míg a Ferencváros otthon azzal a Zalaegerszeggel mérkőzik, amelyet a hétvégén legyőzött a Magyar Kupa döntőjében. Levi, mennyit láttál a Magyar Kupa döntőből? Hangulatból mit érzékeltem, mert megint egy teltház, szinte teltházas, de egy nagyon sok nézőt, hát azt kell mondanom, hogy a hangulat jó volt, azért a mérkőzés az felejthető.
2: Igen, a hangulat elvitte az embert, tévén keresztül is, főleg ahogy kezdődött, és ahogy a szurkolók tényleg fölkészültek erre a mérkőzésre, ez egy óriási élmény volt, és nagyon jó volt látni. Hát a mérkőzés az, ahogy mondod, hát hogy fogalmazzunk szépen, túlzottan taktikai csatává nőtte ki magát. És
1: ennyi szebben nem lehet megfogalmazni.
2: és tényleg nem volt túl sok történés, de hát egyértelműen látszott az, hogy mit szeretne a két csapat véghez vinni ezen a mérkőzésen. És hát a Fradinak jöttek be a számításai.
1: A nagy kérdés, hogy most szombaton kinek jön be a számítása, mert az önmagában kevés, hogy a Ferencváros legyőzi mondjuk a rendes játékidőben, mert a bajnoki meccsen nem lesz hosszabbítás, tehát 90 perc alatt kell legyőzni az Zalaegerszeget, illetve botlani kellene a Győrnek, a listavezetőnek, amely egy ponttal megelőzi a Ferencvárost Kisvárdán. Mondjuk egy Kisvárda-Győr döntetlen esetén a Fradi győzelme a Ferencváros bajnoki címét jelenteni, de a győriek ezt másképp gondolják. Na majd erről 7 és 8 között bővebben. SMS számunk továbbra is itt a Nemzeti Sportrádióban 0630 4 darab 5-ös, tehát 55-55, 605. Erre várjuk a hallgatók észrevételeit, kérdéseit. Az El Clásico pedig majd 9 óra után, hiszen a helyszínen nézte meg Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője ezt a mérkőzést. Erről akkor beszélünk, és természetesen a héten megkezdődő jégkorong világbajnoksága, az Elit VB is szóba kerül, még itt az első fél órában Szuper Leventével kihasználva a lehetőséget, hiszen nagyon remélem, hogy hát ha eljön az a pillanat, amikor nem úgy kell téged felkonferálni, hogy az a magyar jégkorongozó, aki a legtovább jutott az NHL-ben, meg úgy egyáltalán a pályafutása során ott volt az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban, hanem hát ha majd ez a konf, ez elcsendesít bennünket, és lesz egy magyar jégkorongozó, szerintem nem kapus lesz egyébként, hiszen Szongon Dován ott van a draft jelöltek között. Egyébként akinek a neve ilyenkor ott van, hogy az első 20-30-ban benne lehet, tehát hogy draftolhatják a játékjogát, az hogy is csak mennyire lehet ezt elkiabálni? Hogy működik ez?
2: Hát ugye vannak előzetes listák, ugye van külön észak-amerikai lista, van külön európai lista, draft listára gondolok itt most, és hát nyilván itt még a szezon hajrájában azért sok minden történhet, nagyon sok információt szereznek be még a megfigyelők ugye a különböző csapatoknál, és hát aztán jön a draft napja, amikor pedig eldőlnek a dolgok, hogy ki milyen helyen kell el. Nagyon érdekes egyébként az első körben, ugye az 1/1-es várományos, ugye Gavin McKenna, tök érdekes, hogy benne volt előzetesen a kanadai válogatottnak a csapatában, aki most megy a világbajnokságra, de lemondta a VB szereplést az úgynevezett NHL Combine miatt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 4 napos ilyen fizikai tesztelés, meg pszichológiai tesztek, beszélgetések a csapatokkal, ilyenen én is részt vettem egy, hát már mikor volt, 25 éve. Tehát ezt úgy kell elképzelni, egy ilyen nagy csoportos összejövetel, fiatal játékosok, az összes NHL-es csapat ott van, és konkrétan fizikai tesztek vannak, amiket figyelnek az NHL-es csapatoknak a szakemberei, utána pedig beszélgetések vannak, a csapatok vezetőivel, játékosok mindenféle témában, hogy megismerjék úgymond a játékosokat, McKenna pedig úgy döntött, hogy inkább azon vesz részt, és arra készül, mint az A-csoportos VB-re. Érdekes döntés, tehát ezt meg kell hagyni neki.
1: 2009 után ismét Zürichben a magyar válogatott, majd erről is beszélünk, de ahogy ígértem, azért más témák is vannak. Például a szombati Cagliari-Udinese mérkőzés után az udinelyek angol csatára Kenan Davis súlyos rasszista vádakat fogalmazott meg a hazaiak védőjével Alberto Dossenával szemben. A támadó szerint az ellenfele majomnak nevezte. Az Udinese csatára annyira indulatos lett az incidens után, hogy társainak és a szakmai stáb tagjainak kellett lefogniuk, hogy ne fajuljon tovább a helyzet. Hát jégkorongban ott azért inkább elpüfölik egymást a játékosok, nem annyira a szavak dominálnak, amikor elgurul már a gyógyszer, ugye?
2: Hát de mennyivel jobb, nem? Tehát, hogy mennyivel jobb, hogy le tudod vezetni a feszültséget. Én nyilván nem mondom azt, hogy akkor a fociba is legyen egy ilyen szabály, hogy lehessen verekedni, de abszolút ennek megvan a helye, ennek megvan a megfelelő ideje, de hát és ez is úgy gondolom, hogy azért inkább a tiszteletnek az egyik jele, tehát, hogy nem úgy akarunk elégtételt venni a másikon, hogy van egy olyan ütő a kezünkben, amivel tényleg nagyon komoly sérülést lehet okozni, hanem inkább akkor le a kesztyüket, és ökörrel sokkal korrektebb.
1: Nyilván az első másodperccel még azért lehet akár a rasszista kifejezés is, azt is el tudom képzelni, hogy olyat mond a másiknak, de tudja mind a két fél azt, hogy
2: mi következik.
1: Le lehet játszani, és amikor majd a ledobjátok, vagy nem rád utalok, de amikor ugye a mezőjátékosok mondjuk ott ledobják az ütőt, most hát a kesztyűt, akkor onnantól kezdve lehet tudni, hogy mi következik, ökölharc tulajdonképpen. Igen. És azt a közönség is sokkal inkább elfogadja a jégkorong pályákon. Most még visszatérve ez az udinei esethez, egyébként találtam egy másik hírt is, hogy van egy olyan argentin válogatott játékos, hogy a címvédő argentin csapat majd a június 11-én kezdődő labdarúgó VB-n pályára lép, és az egyik játékosuk, aki a Benfica csatára, szintén rasszizmus miatt 6 európai kupa meccsre szóló eltiltást kapott, ebből 3-at felfüggesztettek, méghozzá a Real Madrid elleni mérkőzésen történt ez, és a büntetésből 2 találkozó hátra van, és hogy ez mennyire rossz döntés, mert hogy beleszámítják a foci VB-t, tehát az első 2 csoportmeccsen nem lehet ott, és azt hiszem, hogy ha ezt egy kicsit jobban bekalkulálja, az a játékos, úgy hívják, hogy Gianluca Prestiani, hát nyilván olasz származású argentin játékos, akkor átgondolja, mert az argentin válogatott tovább juthat majd a csoportjával a legjobb 32 közé, amikor kezdődik az egyenes kieséses szakasz, hiszen ez most 104 meccses, egészen hihetetlen hosszúságú foci VB lesz, de vajon mennyire, hogy is mondjam, csak tanulhat ilyenkor a játékos a hibájából, hogy azért ez már súlyos következmény, hogy 2 foci VB meccs kimaradt számára, mert utána nem biztos, hogy berakja őt az edző.
2: És ha ő emlékszem, egyébként Prestianinak nem is ez az első esete. Tehát szerintem ő visszaeső ebben a témában, de hát én nem is tudom azt elképzelni, hogy nem tanulnak ezek a játékosok, nem is csak a saját hibájukból, hanem tehát nem ő az egyetlen, akivel, és az első, akivel ez megtörténik, és eltiltást kap, és közeledik a világbajnoksági. Tehát nem értem, hogy miért kell ebbe a folyóba sokadszorra is belelépni.
1: Reméljük, hogy tanulni fognak belőle, mert hát azért a rasszizmus nem pálya, hogy a szlogen is mondja, és hát például azért itt eszembe jut az is, hogy tegnap még itt van a kezemben, a bal csuklomban a karszalag a sajtó belépéshez, mert hogy kimentem megnézni, hogy milyen ez az új Bozsik Aréna. 2021 óta létezik, de most megnéztem a Honvéd vasas mérkőzést, ami kifejezetten jó volt, nagyságrendekkel jobban tetszett, mint a Magyar Kupa döntő a Ferencváros ZTE összecsapás, de azért ott is voltak egy kicsit, hogy is mondjam, csak gondok a szurkolókkal, hát szóbeli figyelmeztetés kellene nekik adni, de a hangulat az össze nem hasonlítható, tehát azért 4000-en, ahogy te is itt mondtad, az adás előtt kikimentek, és megtelt ott a középső rész, és ugye az pont a napos oldal, az egyik ilyen középső, a két kapu közötti rész, és ott voltak a nem vérmesebb szurkolók, akik inkább csendben vannak, és hát a két B közép, ugye 750 vasasdrukker, vagy kétszer ennyi, hanem több a Honvéd B közepe, az egykori stadionban, ők kanyarban voltak a kapu mögött, de aztán, amikor már úgy megnyugodtak, onnantól kezdve már jöttek a normális szurkoló bekiabálások, és egy jó meccs lett. 3-1-re nyert a Honvéd.
2: Csak ez ugye, hogy 30 perc elment arra, hogy egymást méltatta a két szurkolót.
1: Olyan volt, mintha ez számukra ugye újdonság lett volna, és ezt nem lehetett volna esetleg meccs előtt lerendezni, de ezen túl mondom, azért jobban megmarad, ez fontos, hogy jobban megmarad az is, hogy Nyers Ádám egy 18 éves Honvéd saját nevelés, és nagyon sok saját nevelésű labdarúgó volt mind a két csapatban, ugye MB2 sajátossága, szóval, hogy egy fiatal ember nagyon magabiztosan értékesítette, mind a kétszer ugyanattól játékostól, méghozzá Pekártól kapta a labdát, egyszer jobbról, egyszer balról, és nem teketóriázott, állítás után lőtte az első gólját, a másodikat meg egyből kapásból. Nagy jövőt jósolok ennek a fiatal embernek, de róla majd a következő órában beszélgetünk itt a Nemzeti Sporterdőben, a Sportreggelben. Most beszélünk José Mourinhóról. Az év egyik legnagyobb sztoria lehet, ha ő visszatér a Real Madridhoz. Hát most felmerült, a spanyol sajtó jelentések szerint a portugál tréner már tárgyalt Florentino Perezzel, a Real Madrid elnökével egy esetleges visszatéréséről. Hát nagyot robbanna Mourinho, bár ki tudja, hogy ez a Mourinho az a Mourinho-e, aki először volt a Real edzője.
2: Ugye, pont erre gondoltam én is egyébként, hogy azért karakterben az elmúlt évben, amiket láttunk Mourinhóból, azért elég sokat változott, nem? Tehát, hogy sokkal mosolygósabb lett igazából a közéletben is, sokkal többet szerepel.
1: Nem mint annyira eddig. Vodállat
2: jelleg. Egy kicsit olyan celebes lett egyébként. Tehát ez számomra egy picit mindig szomorú, hogyha egy olyan karakter, mint mondjuk José Mourinho, egy picit elmegy a celeb világ felé, mert nem tudom, nem lesz talán annyira hiteles már, amikor bemegy az öltözőbe, mert igazából most azért viszik őt, vagy azért szeretnék őt a Madridba visszavinni, hogy rendet tegyen az öltözőbe. Tehát
1: egy nagyon súlyos problémák vannak.
2: Egy nagyon kemény karakterű ember kell most oda, hát szerintem azért belülről nem változott Mourinho, nyilván ami kifele megy az elmúlt években róla, az megint egy más történet, de elsősorban azért, hogy is mondjam, amikor erről van szó, és erről beszélünk, hogy öltözőben kell rendet csinálni, és hogy a csapat nem az igazi, stb. Hát a Madridnak hány edző kell még ahhoz, hogy valami rendben legyen? Ugye Xabi Alonsoval kezdték, aztán jött Arbeloa, ő sem felel meg most, akkor Mourinho, de ki fog megfelelni? Tehát előbb-utóbb Florentino Perezéknek el kell kezdeni foglalkozni a játékosoknak a felelősségével is. Hogy ne csak az edző felelőssége legyen az, hogy az öltözőben milyen a hangulat, és milyen motivációs tényezők vannak, és ki mennyire akar nyerni, és ki hol tölti a rehabilitációját, stb. Tehát ezek olyan gondok, hogy nem csak edző kérdés, hanem az öltözőn belüli úgymond lídereké, akiknek kell, hogy akkora hatással legyenek a csapatra, hogy ott az öltözői hangulatot rendbe hozzák, de hogyha a legnagyobb sztároddal is ilyen problémák vannak, mint Mbappéval, és tényleg már az aláírások száma több mint 60 millió, akik követelik világszerte madridisták, hogy küldjék el a klubtól, tehát azért ez nagyon súlyos.
1: És akkor ugye rögtön mondhatom azt, hogy a Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligájában címvédőként ott lesz a budapesti döntőben, május 30-án az Arsenal elleni mérkőzésen, és hát a Paris Saint-Germain is úgy lett BL győztes, hogy a nagy sztárok nélkül, és most ismét ott van Luis Enrique vezető edzővel, tehát ez egy folyamatos példa arra, hogy van út, van kiút, sőt lehet, hogy az a jobb út, amikor nem ezek a sztárok irányítanak, botrány csinálnak, ki tudja, hogy miként lehet különben ketté választani, mit tapasztaltál pályafutásod során abból, amikor egy edző az öltözőben tényleg rendet kell, és rendet tud vágni, és aztán, hát mondjuk azt nehezen nehezen tudom elképzelni, hogy emellett egy ilyen celeb arc marad kívülre. Ez elég nagy ellentmondás.
2: Hát persze, mert egy edzőnek az a feladata, hogy amit képvisel, abban hiteles tudjon maradni. Tehát amint elveszted a hitelességedet, mint edző, onnantól kezdve nem fognak téged komolyan venni. Tehát van egy karaktered, amivel te elindítod az edzői pályafutásodat, és aminek a segítségével te eredményes leszel aztán később. Hogyha, és nyilván ez olyan folyamatot indít el, hogy te belépsz valahova egy öltözőbe, és egyből csend lesz. Hogyha a karakteredből valamennyit te föladsz, és ezt nyilvánosan csinálod, onnantól kezdve azért benne van a levegőben az, hogy hát, milyen egy sportoló, egy csapatsport, mert nagyon sokszor olyanok, mint a gyerekek, akik feszegetik a határokat az edzővel szemben. Tehát ezt pontosan így kell elképzelni. És hogy az edző, mint ugye jó szülő, akit tisztelnek a játékosok, ebben az esetben ugye hasonlatként élve a gyerekek, hogy mennyire fognak igazából hallgatni a különböző utasításokra, akár taktikai, akár fegyelmezési, vagy bármilyen utasításokra, hogyha te vesztesz valamennyit a hiteletből és a felépített renomédból.
1: Egy nagy váltás következik. Megnyerte az El Clásicót, és 29. alkalommal lett spanyol bajnok a Barcelona. Spanyol labdarúgásról van szó, az El Clásicóról 2-0, 20 perc alatt Rashford és Fernando Torres elintézte, egész pontosan 18 perc alatt a Barcelona Real Madrid meccset, és így akkor a spanyol bajnoki címet is. De hát nem erről és nem a szakmai oldalról és kérdésekről beszélgetünk, hanem arról, hogy micsoda teher lehet, ugye Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzőjének az édesapja a mérkőzés előtt elhunyt. Szuper Leventével, korábbi válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és hát egy hasonlat, hogy 2009-ben egy hónappal a világbajnokság az Elit VB előtt ifjabb Bocskai Gábor elhunyt, és nektek így kellett tovább menni és kimenni életetek legnagyobb eseményére, az Elit világbajnokságra. Még most is szerintem az embert kirázza a hideg. Emlékszem, amikor Káposztás Megyeren egy portrét megbeszéltünk előtte, és akkor utána jött ez a szörnyű hír, és csodáltam, hogy egyáltalán vállalod, hogy akkor továbbra is meglegyen ez a portré műsora az akkori tervek szerint, és te, aki nagyon jól beszélsz, hát te is azért kerested bizony a szavakat, pedig magadról kellett beszélni, de hát olyan volt a hangulat ott, ami azért nyilván nyomasztó. Hogy emlékszel vissza, hogy tudtátok ezt úgy kezelni, hogy aztán a világbajnokságon jöhetett 6 mérkőzés?
2: Hát konkrétan sehogy. Igazából csak kimentünk, azt játszottunk, de hogyha visszaemlékszel rá, akkor volt még a világbajnokság előtt
1: hát egy finn
2: közvetlen
1: meccs?
2: A Gabi halála után, igen, nem sokkal, egy néhány nappal egy finn meccs az arénában.
1: A Papp László arénában, ahol emlékeim szerint
2: megvertük a finneket. Szétlövésben
1: nyertetek.
2: Így van, és hát
1: az tényleg
2: és ahogy visszagondolok, ugye a gólokat kiklőtték. Volt egy olyan találat, ugye Kovács Csabi, aki a Gabinak a helyén játszott ugye azon a mérkőzésen. A mindent eldöntő büntetőt Palkovics Krisztián lőtte be. Tehát, hogy volt sortárs, egy új ember abban a sorban, és hogy büntetővel tudtuk befejezni. Mindenki arról beszélgetett, akkor hú, hát akkor most ez plusz motiváció, meg így, meg úgy, meg amúgy, aha, tehát nincs ilyen, tehát nyilván az emberben nagyon sok érzelem kavarog, most az, hogy fog lecsapódni utána, az csak tényleg a jó Isten tudja, hogy valami extrát kihoz belőled, vagy pedig máshogy sül el, az senki nem tudja megmondani. Nekem volt sajnos ezen kívül is még kellemetlen élmény, életemben talán az egyik legnagyobb esemény, amit beárnyékolt nagymamámnak az elvesztése. Akkor még az EHL-ben játszottam, ugye az NHL Farm Ligájába, és érkezett a hír ott Kanadában, hogy nagymamám elhunyt, és hazajöttem, a csapat megengedte, hogy hazajöjjek és a családdal legyek, és egy napja se voltam itthon, és akkor csöngött a telefon, hogy Calgaryba kéne menjek. Életemben először hívtak föl az NHL-be. És emlékszem neki, hogy egy dolog, amit egész életedben vársz, és nem okoz semmiféle érzelmet, nem ment fel a pulzusom, nem, tehát abszolút nem érdekelt. És otthon szerettem volna maradni, csak a szüleim nem engedték, hogy otthon maradjak velük, és akkor úgy utaztam vissza, az első mérkőzés, amire beöltöztem, az pont a Rangers ellen a Gardenben volt, Madison Square Gardenben, és azt éreztem, hogy nem érzek semmit. És azért ez nagyon érdekes dolog volt, hogy az ember dolgozik valamiért, vár valamit nagyon, és hogy tényleg mennyire be tudja árnyékolni egy ilyen esemény.
1: A magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott elkezdi majd ezen a héten, méghozzá május 16-án a finnek ellen az elit világbajnokságon, és történelmi volt a tavalyi bentmaradás Herningben, Dániában, és az is történelmi, hogy most egymás után kétszer az elit VB-n szerepelhet a válogatott. Ezúttal a második és a harmadik meccse jön ki az a két összecsapás, amit meg lehet nyerni, Ausztria ellen, illetve majd ez ugye vasárnap lesz, és jön Kazaksztánt legutóbb legyőztük, és azzal bennmaradtunk, ha már ezt szóba hoztam, de jön a britek ellen, az újonc britek elleni mérkőzés, akik szintén megpróbálnak ingázni a világelit és a divízió egy per A között. Milyen megérzéseid vannak? Egy meccsen megint bent lehet-e maradni? Egy győzelemmel pontosabban.
2: Hát tavaly sikerült, meg azért sikerült ez egy néhány csapatnak, de én úgy gondolom, hogy azért többről van itt most szó, és Majoros Gergely is, amikor átvette a válogatott irányítását, akkor azért arról beszélt, hogy arra szeretné felkészíteni a srácokat, hogy előbb-utóbb azért jöjjön olyan eredmény is, ami mondjuk nem annyira vár mondjuk a közönség és a közvélemény. Tehát ezért minden csapat, amelyik elkezd ingázni az A és a B között, aztán megragad. Hát emlékezzünk rá, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt akár a németek, vagy Svájc. Tehát, hogy ők is onnan indultak, hogy talán még a kötelező győzelmeket behúzzák, aztán egyszer csak jött egy-két bravúr. Tehát, hogy megvannak a lépcsőfokok, tehát először föl kell jutni, az sikerült 2008-ban, aztán utána nem sikerült bennmaradni, most már sikerült bennmaradni is, de mindig egy-egy lépés, egy-egy lépcsőfok, hogy nem is egy nagy ágyút, de mondjuk egy középcsapatot mondjuk elkapni, akár a németeket, letteket, nem tudom mennyire számítanak már igazából középcsapatnak, de hogy tényleg ismerve én Majoros Gergelyt, hogy nem elégszünk már meg azzal, és így kell neki indulni a világbajnokságnak, hogy oké, tudjuk azért, hogy a két meccs, és szerencsés esetben az egymás után következik viszonylag még a VB elején, amikor frissesség van, és a finnek ellen az első meccs az egy pont jó ráhangolódás lesz utána az osztrák és a brit meccsre, de hogy a többi ellenféllel, hogy mennyire tudtunk közelebb kerülni, ez lesz szerintem igazából a nagy kérdés.
1: Én azért továbbra sem vagyok telhetetlen, tehát én azzal is beérném, sőt, szerintem az is bravúr lenne, ha mondjuk pont ezt a két meccset, mind a kettőt bárhogy megnyernénk, és azért két győzelemmel a bennmaradás szerintem az biztos garancia lenne, de Ausztriát vasárnap, illetve kedden a briteket legyőzni, az a meccs ráadásul 20 óra 20 perckor lesz, tehát az lesz az első késő esti összecsapás, bár aztán ennek olyan nagy jelentősége nincs, hogy 16 óra 20 kor vagy 20 óra 20 perckor kezdődik, de a lényeg az, hogy majd itt a Nemzeti Sportrendőben is beszámolunk ezekről a meccsekről, a helyszínről. Más kérdés, hogy tudósítás és interjú formájában, tehát nem közvetítés formájában. Maradjanak velünk továbbra is itt a Nemzeti Sportrádióban, hamarosan a hírekkel folytatjuk, illetve a hírek után a legfrissebb sporthíreket is elmondja majd Fehér Balázs, és az sem felejthető, hogy 7 órától Ballai Attilával és Szuper Leventével beszélünk majd magyar labdarúgásról, elsősorban a Magyar Kupa döntőről és a magyar bajnokság esélyeiről. 7:30 után Keresztúri András volt válogatott, 20-szoros válogatott labdarúgó lesz a vonalban. Maradjatok velünk telefonon, illetve SMS-ben 0630 55 55 605. Küldjenek SMS-eket.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Visszautasította az iráni békejavaslatot az amerikai elnök. Újabb ember fertőződhetett meg hantavírussal. Ma már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ Donald Trump. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásban, Zaporizsia, Dnipropetrovszk és Herszon megyében. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. A hajó tegnap reggel kötött ki Tenerife partjainál, 147 utassal a fedélzetén. Az érintett francia állampolgárt repülőgépen szállították haza Párizsba, amikor a gép fedélzetén váratlanul rosszul lett. A beteget a landulás után 4 utastársával együtt kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A fertőzésben 3-an már meghaltak, 6 további ember igazoltan megbetegedett a hajóról. Holtan találták azt a 3 túrázót, akik az indonéziai Dukono vulkán pénteki kitörése után tűntek el. A mentők 2 férfi és 1 nő holttestét emelték ki a hamuréteg alól a kráter közelében. A baleset azután történt, hogy egy 20 fős csoporttal együtt a tiltások ellenére nekivágtak a csaknem 1400 méteres hegycsúcsnak. 17 embert sikerült kimenekíteni, de 3-an eltűntek.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorában, Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az 58-as kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. Az M4-es autóúton Monornál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: A Dunántúlon, valamint a középső ország részben borult az ég, többfelé esik az eső. Napközben a gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de futózáporok, délutántól zivatarok egyre nagyobb területen előfordulhatnak. Megélénkül a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik a szél, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A jelenlegi 7-16 fokról délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Magyar érmek a sportlövő Európa-bajnokságon és a kajakkenu világkupán. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a harmadik helyét. A Szentlőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál, a Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1 és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. A 18 éves Nyers Ádám 2 góllal vette ki részét a kispestiek sikeréből. A csatárt Cinger Kocka Henrietta kérdezte.
6: Nagyon örültem először is, hogy kezdőként lépettem pályára. Próbálom mindig kiadni a maximumot magamból. Ezt az első félidőben sikerült egy góllal is meghálálnom. Második félidőben éreztem, hogy lesz egy lehetőség. Az elején mindig van az első 10 percben egy olyan lehetőség, zicserünk, amikor ott tudunk lenni és be tudjuk ütni. Pekinek a beadásából sikerült másodjára is betalálnom. Utána pedig hajtottam, eddig tudtam, tényleg ültem le a pályáról, hogy mindent megtettem, és mennyi volt bennem.
7: Mind a kétszer Pekár adta be. Az első okos, a második pontos, vagy hogyan jellemeznéd a gólokat?
6: Igen, az első gól az, Peki labdát szerzett, láttam, hogy van egy üres terület, ahova be tudok indulni. Beindultam, láttam, hogy jön mellettem, talán a Barát Boti volt. Toltam mellette, és csak elgurítottam a hosszút. A második gólnál pedig labdaszerzés volt, ha jól emlékszem. Láttam, hogy Peki felnézett, próbáltam üres területet támadni, utána pedig ilyenkor már szerintem jön minden magától az embernek. Nagyon boldog voltam. Próbáltam legjobban kiélvezni ezt a pillanatot. Nem sokszor van így az ember életében, hogy 8 ember előtt tudjon játszani, úgyhogy én is köszönjük szépen minden egyes embernek, aki kilátogatott. Bízunk abban, hogy még az utolsó fordulóban, hát ha egy csoda által valahogy be tudnánk fordítani a bajnokságot, az nagyon szuper lenne, ha pedig nem, akkor is vissza tudtunk vágni, és meg tudtuk mutatni, hogy ki a legjobb csapat az NB2-be.
5: Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az AEK Athén hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és 2 fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában a vendégek kapujába fejelt, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A német labdarúgó Bundesliga 33. fordulójában az Union Berlin 3-1-re bizonyult jobbnak Mainzban. A fővárosiaknál Schäfer Andrást a 60. percben cserélték be. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Míriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a trió számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa verseny záró napján Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akár csak a Kuruc Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren, a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta 4-es, míg a kajakosoknál 200 méteren Lucz Anna bronzérmes lett. 5000 méteren kenu 1-esben Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akár csak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi világkupát. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen. A veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a Budakalász kiesett az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál. A Neka 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet. A Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget-Szent Miklós együttesét. További eredmények: Csurgó Komló 28-31 és Gyöngyös Budai Farkasok 36-31. 16:30. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. A tisztújtó közgyűlés titkos szavazásán a 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban. Virányi Zsoltal, mint a korábbi válogatott jégkorongozó Szuper Levente. Tóth Balázs jelenleg az angol másodosztályú Blackburn csapatát erősíti. De könnyen elképzelhető, hogy az új idénynek már másik együttesben vág neki a 28 éves kapus, úgy meg pláne, hogy a kiemelkedő teljesítménye miatt több nagy klub is figyeli. Többek közt erről is beszélgetett Szabó Bence kollégánkkal.
2: Egy eseménydús idényen vagy túl minden tekintetben, ugye klub csapat tekintetében, válogatott tekintetében, hogyan látod így ezt az idényt, hogyha visszatekintesz, ugye 6 meccsed volt a válogatottban, illetve hogyha nézzük az angliai teljesítményedet, akkor 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
3: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna, viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
2: Igen, én arra gondoltam, hogy ez számodra egyértelműen pozitív a válogatott miatt, meg amiatt, hogy itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccs emberének választottak és hasonlók, csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye, gondolom ez az, ami így benned is irányomja, hogy végül is, hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékeznél te is.
3: Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve, tényleg nyilván a sérülés is közbe jött, amikor úgy éreztem, hogy nagyon formába lendültem volna, akkor jött közbe a sérülés is. Aztán a sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak, és szerintem ez is hozzásegíthette összességében a csapatot, hogy benn maradjunk.
2: És akkor csak, hogy számokba hangozzon el, 35 mérkőzésen 43 kapott és 9 kapott gól nélküli mérkőzés, amit, hogyha azt veszük, hogy a tabella alsó felén helyezkedik el a csapat, akkor azért az a 9 clean sheet az egészen jól hangzik, mindezzel együtt is, hogy azért nem vagy teljesen elégedett, és ugye ráadásul sérülés is volt benne, térsérülésed volt, edzőváltáson is túl volt a csapat, szóval így most sok dologba tudok így hirtelen belekapni, de mondjuk speciál ez az edzőváltás, ez hogyan érintette a csapatot, mert ugye egy olyan vezetőedző volt, aki neked, ha jól emlékszem, ugye tavaly erről beszéltünk, hogy ő adott neked először úgy komolyabban bizalmat?
3: Igen, ő volt az. Hát nyilván egy edzőváltás sosem jó, főleg, hogyha játékos és az edző között megvan egy maximális bizalom, viszont mi olyan mélyen voltunk már a csapattal, és sorozatba kaptuk ki a mérkőzést, úgyhogy 3 naponta játszottuk, és vereség hátán volt, abból már csak egy edzőváltással lehet kijönni, azért van olyan sok helyen edzőváltás negatív szériáknál. Igen, egyébként bíztam magamba, tudtam, hogy meg fogom kapni a lehetőséget az új edzőnél is, és nyilván az elvégzett munkába is hiszek, nagyon keményen dolgozok, és megkaptam a lehetőséget, és azt hiszem, hogy tudtam élni vele és bizonyítani az új edzőnek is.
2: Nem vett téged ki a kapuból, úgyhogy végigvédted itt a szezonnak a hátralévő részét az elmúlt pár hónapban. Ugye volt veled kapcsolatban megjelent egy ilyen dokumentumfilmszerű is, ugye az MLS-nek a csatornáján, ahol ugye azért lehetett látni, hogy nagyon sok fiatal angol Blackburn szurkolónak te vagy a kedvence. Ezt a mindennapokban is tapasztalod?
3: Hát a mindennapokban azért nem tapasztalom, hiszen az edzőközpont az nem Blackburnben van, hanem egy kis faluban Blackburntől fél órára, szóval ott így el vagyunk szeparálva a szurkolóktól. Viszont a mérkőzéseken és a mérkőzések után nagyon-nagyon éreztem, hogy igazából nem csak a fiatalok, hanem felnőttek egyaránt így rajongást mutattak felém, és tényleg olyan szeretetet kaptam tőlük, hogy azért ez rengeteget segített nekem, és önbizalmat adott, és hát jól esik ez a támogatás.
2: Meg is kérdezhetném igazából azt, hogy melyik volt a legjobb meccsed úgy védések tekintetében, mert ugye, ahogy mondtam, rengeteg ilyen videó volt veled kapcsolatban, ugye itt egy Leicester elleni mérkőzésnél nyilatkoztál te olyat, hogy az életed egyik legnagyobb védése volt, ott 2-0-ra győztétek le a Leicestert, ez még tavaly novemberben volt, de mondjuk ezen túl van-e a fejedben bármi olyan meccs, ami egy nagyon emlékezetes momentum?
3: Hát nyilván így védések vannak meg, meccset pedig a legfrissebb meccset mondanám, most az utolsó fordulóban Leicester, sajnos kikaptunk 1-0-ra, de nagyon-nagyon jól ment a védés, azt éreztem, hogy nem fogok gólt kapni, olyan formában éreztem magam, de gólt kaptam sajnos, viszont ahogy jöttek sorozatba a védések, most volt először egy ilyen olyan pozitív tapasztalatom, hogy az egész stadion skandálta a nevemet, erre így örökre emlékezni fogok, hogy ez nagyon megmaradt bennem, és ez nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy ezt a Leicester elleni utolsó meccset emelném ki.
2: És hát ugye nem csak a szurkolók ismernek el, hanem a játékostársak is, mert ugye megválasztottak téged a csapattársaid az idénynek a legjobb játékosának, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó visszacsatolás. És ilyenkor nyilván felvetődik a kérdés, amire még most nem biztos, hogy tudsz válaszolni, sőt, ugye, hogy ilyenkor hogyan tovább, vagy mit lehet csinálni, mert ugye arról is lehetett olvasni, hogy a David Ryan-nak ugye a korábbi kapusedzője, a te kapusedződ is, és ő is beszélt arról, hogy benned sokkal több lehet, hogy adott esetben te ezeket a pletykákat, híreket hogyan értékeled, hogy ugye most már így premier kluboknak a látókörébe is belekerültél?
3: Igen, hát az elsősorban az óriási megtiszteltetés, hogy a játékostársak engem választottak meg az év játékosának. Igazából én is tudnék kiemelni még pár játékost, akik megérdemelték volna ezt a díjat. De nagyon örülök ennek, ez is egy nagyon jó visszacsatolás. Angliában azt mondják, hogy ez a úgymond a legnagyobb elismerés, amikor a játékostársak szavazzák meg az adott játékost az év játékosának. Nagyon örülök neki. És hát, hogy hogyan tovább? Még egy év szerződésem van a Blackburnnél. Igazából azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel és egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
2: Hát igen, ez majd a nyár kérdés lesz, hogy meglátjuk veled kapcsolatban, viszont ami a rövid távú jövő is, amivel lehet esetleg számolnod, ugye most, ahogy beszéltük, fogsz egy kis pihenőt kivenni egy nyaraláshoz, de azon túl azért két válogatott mérkőzés még előttünk áll. Egyfelől nyilván a kerethirdetésnél gondolom azt úgy várod, hogy bent is legyél a keretben, meg hogy igazából gyakorlatilag szinte már úgy jöhetsz a válogatotthoz, hogy te vagy az első számú kapus.
3: Igen, most lesz egy kis pihenő, hogy a válogatott összetartás kezdetéig most van

0: kapitány elsőként számíthat.
1: Nyilván ez egy pozitív dolog számomra, viszont a legfontosabb, hogy magammal tudjak elszámolni, és olyan edzés teljesítmény nyújtsak, amivel én is azt mondom magamra, hogy megérdemlem, hogy játszhassak, és tényleg ez számomra a legfontosabb, hogy magamba kivívjam azt, hogy igenis megérdemlem, hogy a válogatottba is kezdőkapus lehessek. Úgyhogy nyilván jól esik, hogyha a szövetségi kapus engem tart első számú kapusnak, de az én fejemben sosem lesz az, hogy én első számú kapus vagyok, hiszen nem vagyok elégedett, nem is leszek elégedett soha magammal, mindig többet szeretnék, és azért minden nap kőkeményen dolgozok.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Bence beszélgetett Tóth Balázzsal.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 4 perccel reggel 7 óra után jó reggelt kívánok, kívánunk a stúdióban továbbra is Szuper Levente, szia Levi!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Megígértem és be is tartom, itt van Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Szia Attila, jó reggelt!
3: Jó reggelt, és még mindig itt van Virányi Zsolt.
1: Így van, pedig gondoltam, hogy most lelépek egy 7 óra után 5 perccel, de azért semmiképp nem lépek sehova, hanem inkább a témában ugrálunk egy kicsit, de ígértem a labdarúgást. SMS számunk továbbra is 06 30 55 55 605, és ebben az órában azért a labdarúgás lesz a középpontban, mert hogy Ferencváros Zalaegerszeg magyar kupa döntőt rendeztek, melyet a hosszabbítás 111. percében megnyert a zöld-fehér csapat. Ezzel 25. kupa győzelmét szerezte magyar kupa elsőségét, és május 16-án most szombaton eldől majd, hogy a Ferencváros egy pontos hátrányával mit kezd a zöld-fehér együttes. A Győr egy ponttal vezet a bajnokságban a Ferencváros előtt, és ha Kisvárdán például nyer a Győr, akkor teljesen mindegy, hogy mit játszik. Szintén 4-6-tól a Ferencváros a Grupa Arénában az Zalaegerszeg ellen. A ferencvárosi szurkolók nyilván abban bíznak, hogy legyőzi a Ferencváros az Etét, és a Kisvárdán botlik az Eto, és akkor meg lehet a bajnoki aranyérem. A BL selejtező a bajnokok ligája szempontjából egyáltalán nem mindegy. Na, kezdjük akkor egy kicsit ezt a magyar kupa döntőt. Attila, ha jól emlékszem, te azt mondod, hogy mész erre a kupa döntőre. Mi az, ami megmaradt belőle, mert ugye ezt már elmondtuk Levivel itt az első fél órában is, hogy bizony-bizony, hát a felejthető, a legegyszerűbb szó, ami elmondható a mérkőzés mondjuk az első 90-95 percre.
3: A mérkőzés legimpozánsabb statisztikai adat egyértelműen az 50 ezer néző. Azért, mert az elmúlt 2 évben is több mint 50 ezeren voltak kint, de korábban soha a magyar kupa történetében nem voltak még 40 ezeren sem, sőt, mielőtt a Puskásban rendezték, a csúcs nézőszám 20-22 ezer volt. Tehát ha amikor arról beszélünk, hogy a kupa rangja, akkor az egy dolog, hogy mi történik a pályán, de a másik az, hogy mi történik a pálya szűkebb és tágabb környezetében. És ez a, hogyha egy kicsit úgy tágabbra nyitom a horizontot, ez a magyar kupa, vagy magyar népköztársasági kupa régebben, ez egy nagyon hányatott sorsú sorozat volt. Ez nem olyan, mint az FA Cup Angliában, ami szinte többet ér, mint a bajnokság. Az is egy beszédes adat, hogy 1910-ben rendeztek először magyar kupát, és ez a mostani volt a 86. Hát ebből adódik, hogy körülbelül 30 sorozat eleve kimaradt. És nem csak háborúk idején maradt ki, hanem a magyar futball legdicsőségesebb időszakaiban sem rendeztek magyar kupát. A 30-as évek végén nem voltak kupadöntők, amikor VB döntőt játszottunk. Az 50-es évek elején elvétve voltak, 54-ben se volt kupadöntő, tehát így nehéz valaminek megadni a rangját, hogy hol megrendezem, hol nem. Most ilyen a lebonyolítás, most olyan. Most itt rendezem, most olyan. Most májusban rendezem, most augusztusban rendezem. Tehát ez egy ilyen szükséges puf, vagy ilyesmi volt a csapatok hátán. Az elmúlt években sikerült legalább megtalálni azt, hogy május, Puskás Aréna, egyenes kiesés, és lám, harmadszorban egymás után több mint 50 ezer ember.
1: Ez a legnagyobb dicséret tulajdonképpen ugye a szervezést illetően is, hogy bizony, amikor a Ferencváros ott van, ugye az elmúlt 2 kupadöntőt a Paks ellen elvesztette, 2023-ban az Zalaegerszeg megnyerte a Budafok ellen, és hát majd beszélünk Gundel Takács Bencéről is, ugye a kapusa, az Zalaegerszeg kapusa, aki most ott volt a kezdőben, és hát mondjuk nagyon sokáig, 110. percig jól bírta, de aztán jött egy tulajdonképpen védhetetlen gól, Rámákers találata, egy olyan mozdulat, amiben sokan azt hitték, hogy felfelé száll majd a labda ott a harmadik szektor irányába, és ehelyett Rámákers lábáról védhetetlenül ment befelé, de előtte volt Jusuf 11-ese, amit kihagyott, és hát akkor még joggal voltak mérgesek. Szerintem a ferencvárosi drukkerek, hát nagyon flegmán és rosszul lőtte Jusuf. Mondjuk a Levente a jégkorongban kedvenc sportágunk kettőnknek biztos, bár én sosem űztem, és ez így a sportágnak óriási erénye és előnye inkább. Szóval a jégkorongban meg nincs úgy büntető, hanem az a rávezetés van, amit sokkal, de sokkal nehezebb egyáltalán értékesíteni.
2: Így van, de igazából az a hasonlóság a kettő között, hogy ki kell várnod azt, hogy a csatár, vagy éppen a rugó, vagy a lövő játékos mit fog csinálni. És Gundel Takács Bence ezt csinálta ennél a büntetőnél. Tehát látszott, hogy ő ott megállt, mint egy szobor, és várta azt, hogy mi lesz, hogy reagáljon először a játékos, és ez egyébként egy nagyon komoly harc ilyenkor, szerintem minden egyes sportágban, ahol büntető van, akár kézibe, vízilabdába, hokiba, fociba, hogy melyik játékos a türelmesebb. Most az, aki lövi, vagy pedig a kapus, és itt most Gundel Takács Bence a türelmével sikerült szerintem kizökkenteni a Jusufot abból, hogy biztosan értékesítse a büntetőt.
1: Attila, te kivel lövetted volna ezt a 11-est?
3: Gruber lőtte volna egyébként, de lecserélték. Azt tudom, hogy kivel nem lövettem volna Jusuffal. A Fradi legkalkulálhatatlan a futbolistája. Olyan volt ez a 11-es, mint az ő egész fél éves teljesítménye egyébként. Ahogy mondja Levente, tehát voltak a magyar futballban is azok a klasszikus 11-es rugók, Novák Dezső, Kiprich, Szőke Pista, akár Pogánt is mondhatnám, akik biztos, hogy tovább bírták, mint a kapus. Megvárták, hogy hova megy a kapus, és néha úgy vászorgott be a másik sarokba a labda, hogy azt láttad, hogy lehet, hogy a hálót se fogja érinteni. Jó, ez persze túlzás, de gól lesz. És volt a másik, Váradi Béla odaállt, felrúgta erőből a vasra, hát véd ki. Ha tudod, hogy hova megy, akkor se érsz oda. Hát ez egy nagy igazság a futballban, jégkorongban nem, mert ahogy mondtátok, futballban, hogy 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni. Ha jól rúgod, az gól. Ez már kézilabdában se igaz egyébként. Hát ugye a többi sportokat most hagyjuk, de futballban alapvetően igaz. És ahhoz nagyon jó idegeknek, nagyon stabilnak kell lenned, hogy ilyen szempontból tovább bírd, mint a kapus. Jusufot eddig ez, ahogy láttam, nem jellemezte, ez most további megerősítést nyert.
1: Levi, te szeretted egyébként a büntető szituációt, vagy a rávezetést?
2: Hát abszolút, az egy külön párharc volt, és szerintem minden kapus szereti az ilyen egy-az-egy elleni csatákat. Azt nem csíptem igazából, amikor óriási jelentőségű mérkőzéseket kell ezzel eldönteni, de hát ez ugye nagyon sok sportágban így van, de abszolút egy nagy élmény, és főleg edzésen és edzés végén, amikor a csapattársakkal óriási verseny és óriási fogadások vannak, és akkor lehet igazából fejleszteni ezeket a készségeket, megbeszélni a csapattársakkal, hogy ők mit látnak. Tehát igen, meg lehet tanulni ennek a forszát, és ezzel foglalkozni is kell minden kapusnak.
3: Egyébként annak idején, amikor az Egyesült Államokban megpróbálták bevezetni először az európai futballt, és olyan klasszisokat vittek oda, mint Pelé és Cruyff, akkor így rúgták a 11-est, büntetőt, hogy letették a labdát az ellenfél térfélnek a közepére, elhasonlott a sipszó, és valaki rávezette a kapusra a labdát. Nagyon érdekes volt, egészen más képességgel hozzá, és a kapus általában persze elindult kifelé, vagy azért, hogy csökkentse a szöget, vagy azért, hogy megpróbálna egyegyezni egyet a lövőjátékossal, és Cruyff rúgott egy olyan 11-est akkor, hogy a kapus elindult kifelé, Cruyff meg nem kezdte vezetni a labdát, hanem 30-on földekázta, és fölötte rúgott egy akkora gólt, hogy majdnem kidőlt a kapu. De hát ez Cruyff volt, nem Jusuf.
1: És ez ugye, nem a jégkorom, mert jégkoromon ez sem lehet, annyira nem tud kijönni a kapus, meg hát technikailag azért úgy felpattintani a korongot az ütő tollára, és mondjuk ott átemelni, az szerintem ilyen még nem sikerült. Volt olyan játékos a te pályafutásod során, vagy a korosztályodban, mert egyre emlékszem, aki nagyon magabiztosan lőtte a büntetőt, egy magyar játékosra, gondolok Kóger Dánielre, hogy beugranak ilyen emlékek, hogy aki ellen tudtad, hogyha ő jön, akkor mit tudom, 10-ből 9-szer nincs esélyed.
2: Nem nagyon, viszont olyan volt, hogy tehát olyanok vezettek nyilván elég sokszor büntetőt rám, akiről tudtam, hogy mi az a csel, amelyiket 10-ből 9-szer választani fogja. Viszont ugyanakkor a játékos is tudta, hogy én tudom, hogy vajon mit fog választani. Tehát ezek azok a dolgok, amikor tudsz egy picike kis csibészséget, egy kis fineszt oda tenni ebbe az egészbe, hogyha tudod, hogy az ellenfél, hogy lövi a büntetőt, akkor lehet, hogy azt a sarkot egy picit ott hagyod neki, hogy tényleg azt válasszad, de te pedig tudni fogod, hogy ő azt fogja csinálni. Ezek nagyon jó ilyen, hát idegek harca abszolút.
1: Idegek harca volt a Puskás Arénában is, Ferencváros Zalaegerszeg hosszabbítás után 1-0 labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében, és ezzel a Ferencváros bebiztosította, hogy az Európa Liga selejtezőjében majd elindulhat. Európa Liga főtábla, ahova legutóbb is eljutott, ugye még az előző sorozatban idén a 16 között, ott játszott a portugál Braga, állította meg. Mennyire érezted a nézők között, Attila, azt a Puskás Arénában, hogy a Ferencváros, mintha ott a hosszabbításra adott volna mindent, bele talán jobban ezt nem tudom megfogalmazni, hogy ott eltelt az a 91-2 perc, és aztán a hosszabbításban 2x15 perc, itt most már meg kell nyerni.
3: Legalábbis óvatos futballt mutatott be mind a két csapat az első 90 perc során. Egyrészt ugye maga az, hogy most már 5-öt lehet cserélni, nem 2-t, az egyértelműen a tágabb keretű csapatoknak a lehetőségét, az esélyét növeli. Tehát ugye volt a nagyon régi futball, amikor egyet se lehetett cserélni, akkor gyakorlatilag 11, ha volt 11 jó embered, meg tudtad nyerni a meccset. Aztán lehetett, most lehet cserélni 5-öt. A gyakorlatilag a fél csapatodat kicserélheted, és a Fradinak olyan tág a kerete, és kicsi paradox módon egyedül a magyar kupában nem érvényesül a magyar szabály. Tehát itt tulajdonképpen onnantól, hogy Grubert lecserélték, most ironikusan mondhatom, hogy két magyar volt a pályán a Fradiba, Szejbe és Gomez. Ugye? Mit mondtam? Dibusz és Szejbert. Hát Szejbert is egyébként.
1: Az a Gomez, akit ugye nem tudom, mert gyors talpalon nagyon gyorsan honosítottak.
3: És innentől kezdve valóban, tehát a Fradi valamilyen szinten tempót váltott, mert azért azt nyilván érzékelte, hogy a 11-es párbaj az már a kutya vacsorája. És a hosszabbításban egyértelműen azt gondolom én már, hogy egyértelműen az ETE fölé kerekedett a Ferencváros. De hát éppen ez a kupának a bája, ez a futballnak a dicsőséges bizonytalansága, hogy egy meccsen bármi megtörténhet. Tehát a Fradi igaz, hogy úgy jött be, hogy Szarvasként 15-0, aztán Csákvár, Békés Csaba 4-0, Kazincz Barcika 5-0, de az elődöntőben azért ott volt egy 11-es rugásos meccs a Győr ellen, ami bármi lehetett volna, és tulajdonképpen ez is, ha 11-esekig megy, akkor bármi lehetett volna. Úgyhogy szerintem ezt a Fradi nagyon jó kidekázta, hogy ezt a meccset mikor kell megnyerni.
2: És főleg úgy, hogy ugye Gundi pedig védett egy 11-es, tehát úgy neki indulni egy 11-es párbajnak, hogy már a kapus védett egyet, az abszolút nem lett volna egy szerencsés helyzet.
1: Az Európa Ligát említettem, megkönnyebbült, most gondolom minden ferencvárosi drukker és a ferencvárosi vezetők, játékosok, de ez elég lehet-e a Győr ellen majd ugye, nem a Győr ellen, mert a Kisvárda otthonában lép pályára, az Eto'o egy pont előnnyel a bajnokságban most szombaton délután 4:30-tól, körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban, de az M4 Sporton is nézhetik a mérkőzéseket, szóval a Fradi meg otthon ugyanezen az a legelszegen nem mérkőzik, az könnyebb lesz majd a Ferencvárosnak, könnyebb lehet?
3: Ez egy árnyalatnyi különbség, hogy a kupadöntőben úgy játszhatott a Fradi, hogyha győz, akkor megnyeri a kupát. Az utolsó bajnoki fordulóban úgy játszik, hogyha győz, akkor Kisvárdára kell nézni, hogy ott mi történik. Tehát szerintem nem a Grupamába, hanem Kisvárdán fog eldőlni a magyar bajnoki cím sorsa. És az a tippen bejött, hogy Révész Attila nem a jövőt kezdje el most építeni, és nem azt mondja, hogy felrakok 5 darab 17 éves gyereket, hanem a legerősebb csapatával áll oda a Győr ellen, és mondja is, hogy ha már király nem lehetek, királyválasztó megpróbálok lenni, megpróbálok beleszólni a magyar bajnokságnak a sorsába. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, ez több bajnoki ilyen végjátékba beigazolódott, amikor egyszerre két pályán párhuzamosan zajlik a küzdelem, akár 2003-ban, amikor a Fradi a Debrecen ellen otthon elvesztette a bajnokságot, majd 2004-ben, amikor úgy nyerte meg, hogy hiába verte volna meg a Debrecent, a másik ágon akkor megint MTK Újpest volt. Tehát amikor mindig figyelni kell arra, és megosztod a figyelmet, hogy jó, az egy dolog, hogyha én nyerek, de még ott is jó kell, hogy alakuljanak a dolgok. És hogyha mondjuk vegyük azt, hogy a 40. percben a Fradi megy és vezet 1-0, és érkezik egy hír, hogy gyerekek, Kisvárda Győr 0-3. Hát akkor onnantól nehéz ugyanolyan motivációval csinálni tovább.
1: Ez benne van azért a pakliban. Ha most az El Clásicóra gondolunk, ahol Ferran Torres már a 18. percben a második gólt lőtt, és ez lett a végeredmény, 2-0 a Barcelona Real Madrid meccsen, és így bajnok 29-szer a Barcelona. Szóval, hogy ha Győr, mert mondjuk én például erre számítok, hogy a Borbély Balázs vezette Eto'o FC, nem hiszem, hogy a második féldőre vagy az utolsó pillanatra akarja hagyni, aztán, hogy bejön-e és mit tud a Kisvárda szervezett játéka ellen, vagy mi van, ha a Kisvárda gyorsan lő egy gólt, és akkor ugye már az Eto'nak is erre reagálni kell, ez mind találgatás, de azt hiszem, hogy a Ferencvárosnak is borzasztó nehéz lesz otthon a Grupa Marinában, akkor is, ha mondjuk 0-0 sokáig a Kisvárda-Eto'o meccs.
3: Nehéz lesz persze, de a Győr is sokkal érdekesebb lélektani helyzet. Tehát azért ez a csapat 2 éve még az NB2-be volt. Olyan, hogy egy 2 évvel ezelőtt másodosztályú csapat bajnokságot nyerjen, olyan a magyar futball történetben nagyon ritka volt. Szegő Tibi még kikukázta, hogy 1904-ben lett bajnok az MTK, és 1902-ben volt másodosztályú, és a Dunaferr nyert úgy 2000-ben bajnokságot, hogy 2 éve korábban másod, de egyébként senki más. Most ez a csapat egészen addig, amíg meg nem volt Győrbe, az a Győr-Fradi 1-0, ez úgy mehetett, hogy ó, hát mi már mindent megint megtettünk, hát nagyon jók vagyunk, csak akkor ott átfordult a teher, mert az, hogy azt a meccset megnyerték, előléptek bajnoki esélyesé, és senki nem hülye, Borbély Balázs különösen nem, az onnantól nem lehetett azt mondogatni, hogy nagyon szép a második hely is, nem. Onnantól kezdve úgy léptek fel, hogy most, ha nem hibázunk, bajnokok leszünk. És a Diósgyőr meccsen ez tökéletesen érződött. 4-0 lett a vég, az nagyon jól mutat. De az első gólig olyan görcsösen futballozott a Győr, hogy ebbe a bajnokságba alig. Mert onnantól már a játékosokat nyomta a terület. Nehogy már itthon ne verjük meg a Diósgyőrt, és azért ne legyünk bajnokok, mert onnantól átkerülünk a balfácán kategóriába. Na most onnantól, hogy beesett az első, és a legjobb tempóban pont szünet előtt a második, aztán pont szünet után a harmadik, onnantól már könnyű volt 4-0-ra nyerni. De az első fél óra az tanulságos volt, és szerintem Kisvárdán ez vár az etól.
1: Hasonló szituáció jégkorong bajnokságban, akár mondjuk Németországban, ahol te voltál, tehát hogy utolsó pillanatban, utolsó meccseken, utolsó fordulóban dőlt el mondjuk a bajnoki cím sorsa, volt-e, Levi?
2: Hát nyilván azért más a lebonyolítás, tehát ott ugye a rájátszásos rendszer az egy teljesen más ritmust ad az egésznek, tehát ott 4 nyert meccsre megy a kieséses szakasz. Ott minden meccs után van lehetőség azért javítani, taktikán változtatni. Itt konkrétan ez olyan, mint egy hoki döntőben mondjuk egy 7. meccs. Tehát ez mind a két csapatnak, elsősorban a Győrnek, tehát itt nincs több mérkőzés, itt ugyanolyan elánnal és ugyanolyan határozottsággal kell föllépni méltóan bajnoki esélyesként, és igazából a lélektan lesz nagyon-nagyon fontos ezen a kisvárdai mérkőzésen, hogy a Győr tényleg ezt az első 15 percet hogy fogja kezelni, mert hogyha ő tényleg úgy áll oda, hogy na, én akkor most idejöttem bajnokságot nyerni, az azért teljesen más, mint hogyha kérdéseket tesznek föl saját maguknak. Ez első negyed órán biztos, hogy látszani fog.
1: Én továbbra is, hát azért az Eto FC Győr, még Attila, amit említett, az nagyon érdekes, tehát úgy jutott fel egyébként az MB2-ből is, vagy lett MB2-es bajnok, hogy ott az utolsó 5 mérkőzése jött Borbély Balázs, tehát belecsöppent, aztán bajnok lett az MB2-ben, feljutott. Az első év az MB1-ben meg 5 meccsből 1.4 vereség. Ugye Magyarországon főleg ilyenkor általában edzőt szoktak meneszteni, ott nem tették meg, és ebből lett az, hogy már ugye az előző bajnoki évadban is egy Eto FC Ferencváros meccs döntött arról, hogy a Ferencváros vagy a Győr lesz a bajnok. A Ferencváros bajnok lett, most más a lebonyolítás, más a sorrend, de megint ez a két csapat harcolt, tehát azért ez is nagyon ritka a magyar bajnokságban, valószínűleg ilyen sem volt még, hogy az MB2-be beugrok a hajrában, sikeres vagyok, megnyerem, feljutok, első szezonban akár ki is rúghattak volna 5 meccs után, majd ott vagyok a dobogón és versenyben az aranyéremért, és a következő évben, ha felteszi az írja a pontot, de hát ez a kérdés, hogy felteszi-e. Mi a helyzet Robi Kinnel? Mert én megpendítettem nem a Sport reggelben, hanem valamikor talán délután és a Nemzeti Sportkörben azt, hogy ez a magyar kupa győzelem, mint egy falat kenyér, úgy kellett az Európa Liga miatt a Ferencvárosnak, hogy az legalább biztos legyen. Ez már megvan. Ez azért egy siker. Kupa győzelem és Európa Liga. A bajnokság, ha nem lesz, az elég indok-e ahhoz, hogy Robi Kinn ne maradjon? Ez a kérdés. Attila, aki azért láttam már egy-két Ferencvárost, illetve a labdarúgásban is töltött el jó pár mérkőzésen, és ott azért a közelebb is tudsz jutni, tehát még abban a korszakban is már sportújságíró voltál, amikor még az öltözőbe is be lehetett menni.
3: Hát mi, ez ma már hihetetlen, de tényleg olyan meccsek előtt voltam öltözőbe, és mondjuk Verebes József, mikor visszament Győrbe, behívott az első eligazítása előtt, hogy ma ez már felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténetet, de a kérdésedre visszatérve, itt alapvetően nagyon sok múlik azon nyáron, hogy vonzás vagy taszítás lesz-e? Taszítás nem lesz. Tehát nem fogják azt mondani, ha Fradi második lesz, akkor se fogják azt mondani kinek, hogy te jobb lenne, hogyha körülnéznél valahol. Egyrészt azért, mert az Európa Ligában azért nagyon komoly tettet hajtott végre ez a csapat az alapszakaszban, hogy az első 7 forduló után veretlen maradt. Másrészt azért a Magyar Kupát mégis megnyerte, tehát ott az Európa Liga indulás, harmadsorban azért, mert az elég komoly edzőkeringő volt a Fradinál az elmúlt években. Tehát a Fradi nem fogja kezdeményezni azt, hogy itt van egy újabb edző, és akkor most lehetőleg menjen ő is, aztán akkor megint jön egy zsákba, macska, nyújjunk be a zsákba, és akkor valakit húzzunk ki belőle. Ha Kín kap egy komoly ajánlatot, és azért érdeklődés az minimum van iránta, az érezhető, és ő ezen elgondolkodna, az egy más helyzet. Mert akkor, hogy úgy mondjam, mindkét fél számára külső reményomok nélkül azt lehet mondani, hogy hát szenzációsat, köszönjük szépen, de hát megértjük, nem állunk. Egy ilyen Varga Barna vagy Tóth Alex effektus, hogy hát nem állunk a sikereid útjában, nagyon köszönjük, nagyon jó volt ez így, de ez még odébb lesz. Egyelőre szerintem Kín is az a típus, hogy nem ezzel foglalkozik. Kín ezzel az utolsó fordulóval foglalkozik, aztán meglátjuk. Csak még egy reflexió arra, amit mondtál, hogy igen, tehát az, hogy a Borbély Balást itt tartották azzal az NB1-es indulással, amivel szinte mindenhol recsent volna az edző alatt egyet a kispad, az vagy Borbély Balás személyiségének is, de mindenképpen a vezetőség éleslátásának köszönhető, hogy nem kezdtek el kapkodni. Mert a 12 csapatos bajnokságban egyébként nagyon gyakran látod, hogy valamelyik csapat háromszor kikap, akkor azonnal tűzüt ki, és ott mindenkit menesztenek, mert mindjárt visszaesel a kieső zónába. Hozzáteszem azért, ez nem magyar sajátosság, nálunk ez különösen éles, de amikor azért előző 100 év angol futball meglepetése megtörtént, amikor a Leicester megnyerte az angol bajnokságot, majd a következő szezon felénél kirúgták Claudio Ranierit, mert köhögött a mutatvány, akkor azt mondtam, hogy többet nem mondjuk semmire, hogy ez magyaros, mert ezt az angolok is tudják.
1: Most nem Claudio Ranierivel folytatjuk, hanem hamarosan majd még Nuno Campos-szal, az Alegerszeg edzőjével, de hát Varga Barna már szóba hoztad, és hát megvan két fordulóval a vége előtt az AEK Athén győzelmével bajnok lett Görögországban. Varga Barnabás jó helyre került, és ez lesz neki akkor az útja? Tehát a görög bajnokság az, és akkor nyilván a nemzetközi szereplés, mert a bajnokok ligája selejtező is következhet.
3: Hát azt itt Magyarországon el sem tudjuk képzelni, hogy Görögországban egy népszerű csapatban egy igazán jó futbolista, az gyakorlatilag ott van az Olimposzon Zeus mellett. Szóval én találkoztam, ültünk Athénba egy étteremben, és megtudták, hogy magyarok vagyunk, akkor onnantól kezdve érkezett őrjöngen a pincé, és elmesélt, hogy amikor Détari Lajos ott azon az erkélyen először köszöntött az Olympiakos szurkolókat, mi volt, jó, az Olympiakos más kaszt, az Olympiakos a Fradi, az AEK az mondjuk az MTK, de hát azért az is egy komoly csapat, sőt, hát sajnos ott voltam 98-ban azon az AEK Fradi 4-0-as meccsenként a Athénban, elmondhatatlan magyar lépték, elmondhatatlan szurkolás és van, és tényleg a játékosok azok, Varga Barna is, a karaktere is, az, hogy tud valami olyat, amit ma már nagyon kevesen tudnak ebbe a futballba, hogy tud úgy fejelni, olyan tempóban megy fel, oda teszi a labdát, ez neki tökéletes volt, és nagyon rászolgált erre 31 évesen, hogy kapjon még egy ilyen lehetőséget a sorstól, szakmai, emberi, anyagi lehetőséget, mert őt későn fedezték fel, és ez nagyon sok ember vaksága, hogy Varga Barna 25 éves koráig gyakorlatilag nem volt jelen a magyar labdarúgásban igazán érdemben, úgyhogy nagyon a helyén van.
2: De Barnival kapcsolatban nekem az jut mindig eszembe, hogy ugye, hogy honnan indult, ezt mindannyian tudjuk, mit ért el a Fradival, válogatottal, most ugye Athénba bajnok, nagyon jól játszott, tehát szerintem ez még mehet fölfelé. Én úgy gondolom, meg nagyon reménykedem abba, hogy neki nem itt van a végállomás, tehát ennél szerintem van még nála följebb is. Mit gondoltok erről?
3: Simán benne van egyébként, mert amit ő tud, az az igazán jó csapatokban érvényesülhet. Mert meggyőződésem, hogy azért nem terült ki sokáig, hogy ez az ember úgy tud fel, hogy a világon nagyon kevesen, mert olyan csapatokba játszott, amelyek egyrészt védekeztek, és a saját térfejedről ritkán fejez gólt, másrészt azért, mert nem volt olyan ember, aki a fejére rúgja a labdát. Most volt egy német játékos, nyilván ismétek a nevét, válogatott futballista volt, Horst Hrubes. Varga Barna jobb futballista lábbal, mint Horst Hrubes. Fejjel döntetlen színezett, de Hrubesről is nagyon sokáig nem derült ki, hogy ő hogy tud fejelni, míg nem egy klubba került Manfred Kálccal, és Kálcz úgy tette, erre a németben van egy külön szó, erre alkották egyébként, te egy németes vagy, Bananenflanke. Tehát az olyan beévelés, ami úgy jön visszafelé, és amikor kezdve egy csapatban játszott Kálccal, és tette neki így a labdákat, akkor rácsodálkozott a világ, hogy van itt egy ember, aki így tud fejelni. Most ez Varga Barnán is bekövetkezett, csak elég késő.
1: Például ugye a Hamburgban játszott ez a két játék, hogy zárásul a hírek előtt említettem az Alegerszeget, mert egy szót azért Nuno Campos a vezetőedző is megérdemel, ezt a ZTE együttesét nagyon sokan a szakemberek közül is azt gondolták, hogy ki fog esni a bajnokságban. Ahhez képest kupa döntős lett, és ezüstérmes a magyar kupában, illetve hát még a dobogóért is harcol tulajdonképpen, még ha megveri a Fradit a Grupa Marénában, még szerencsés esetben még harmadik is lehet. Ez a Nuno Campos, vagy ott is a vezetőség, a csapat érdeme?
3: Mindenképpen a vezetőségé is, mert amikor mondták, hogy Zalaegerszegen argentin vezetőség lesz, akkor ennyi, szóval nekem is voltak kételjeim. De egyébként tényleg a dél-amerikai futball olyan, hogy behozták ide ezt a szenvedélyt, és valószínűleg nekik is mindennél fontosabb a futball, és akárhol vannak, hogyha lakatlan szigetekre menne egy argentin stáb, akkor is azt mondanak, hogy itt megcsinálják a futballt, mert hát a futball az élet. és ez tökéletesen érződik ezen az Alegerszegen. Másképp, hogy találtak egy olyan embert, ez valamilyen szinten persze szerencse, aki ehhez a játékos anyaghoz tudott szabni egy olyan taktikát, hogy az Alegerszeg nagyon racionális, a szenvedély mellett, ami megvan, nagyon racionálisan futballozik az Alegerszeg.
1: Innen folytatjuk majd méghozzá a híreket követően, zenélünk, és keresztül András korábbi 20-szoros válogatott labdarúgó lesz telefonon a vendégünk, és még mindig a magyar labdarúgásról beszélgetünk majd. Maradjanak velünk!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar érmek a sportlövő Európa-bajnokságon és a kajakkenu világkupa versenyen. Ma kezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása. Zivataros nappal indul a hét, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a labdarúgó MB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Budafok DVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Budafok búcsúzik a másodosztálytól. Kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az AEK Athén hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A magyar válogatott támadó végigjátszotta az összecsapást. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Mériam összetételű magyar női pisztolyos csapat a trió számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Péni István ezüst, még Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapatnak így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérme van. Véget ért a szegedi kajakkenu világkupa. Tegnap délután aranyérmet nyert Csorba Zsófia 5000 méteren a női C1-ben. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs 2. helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. A magyar csapat összesen 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a viadalt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tagjai a tervek szerint holnap délután már le is teszik az esküjüket. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami hivatal vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők több olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek rombolták a jogállamiságot, és megkérdőjelezték az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megad a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A területért felelős, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője Tar Zoltán pedig hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek tegnap a fővárosban. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várták az érdeklődőket. A standoknál Európai Uniós intézmények, nemzetközi, valamint hazai, szakmai és civil szervezetek mutatkoztak be.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Erősödik a forgalom, torlódnak a járművek az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Monornál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon, valamint délkeleten többfelé esik az eső. Napközben a gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de futó záporok, délutántól zivatarok egyre nagyobb területen fordulhatnak elő. Megélénkül a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik a szél, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A jelenlegi 12-18 fokról délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 10 perccel fél 8 után jó reggelt kívánunk továbbra is. Szuper Levente, Ballai Attila és Virányi Zsolt köszönti a hallgatókat. SMS számunk pedig nem változott semmit. Továbbra is írjanak üzeneteket a Nemzeti Sport Rádió SMS falára 0630 és 4 darab 5-ös, majd 805. A folytatásban labdarúgás is lesz, hiszen Keresztúri András hamarosan kapcsoljuk a korábbi 20-szoros válogatott labdarúgót a Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő kapcsán is. De egy fél mondat, Attila még nem tudja a meglepetést. Gallu Vilmos, ez most jégkorong lesz még, mielőtt Keresztúri Andrással elkezdünk beszélgetni. Egy percben mondd el, hiszen a divízió 1 per A-s VB-ről feljutott Kazaksztán, valamint Ukrajna. Tehát ha a magyar férfi válogatott ismét bent tudna maradni a világelitben, akkor jövőre ebből a két csapatból az egyikkel játszhatna. Most viszont majd a finnekkel kezdünk szombaton, és ezért is érdekes, hogy az egyik legjobb játékosunk, Gallu Vilmos, hogy is lehet finn bajnok ma?
2: Hát, hogyha nyer a csapata, akkor most lesz a 6. mérkőzés, ugye 3-2-re vezet a Kókó, a Tappara Tampere ellen, és...
1: Jó nevű csapatok vannak Finnországban.
2: Igen, és hát ez a történelmi hosszabbításos mérkőzés, ugye, amit megnyertek egy 3 napja, ugye négyszeres hosszabbításban dőlt el az a meccs, amit elveszítettek hazai pályán. Fél hétkor indult a mérkőzés, és hajnali 00:30 lett vége, és utána pedig délután 4-kor másnap játszottak Tamperébe, tehát még utazás is volt a két meccs között, az behúzta a Kókó, és most 3-2-re vezetnek, tehát hogyha Viliék nyernek ma, akkor finn bajnok, és az történelmi a magyar jégkorong szempontjából.
1: Szurkolunk Gallu Vilmosnak és a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatottnak is, hiszen majd a szombaton a finnek ellen megkezdi a szereplését az Elit VB-n, Ausztria vasárnap, illetve Nagy-Britannia jövőjét kedden, a bemaradás a cél. Labdarúgással folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban 7 óra után 42 perccel. Keresztúri Andrást többször már beharangoztam, 20-szoros korábbi válogatott labdarúgó. Témánk pedig a Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, illetve hát az NB1 lezárása, amely most szombaton lesz 4:30-tól. Kisvárdán játszik a Győr, amelyik egy pont előnnyel vezet a címvédő Ferencváros előtt. A Fradi ismét az ET-vel játszik majd a Grupa arénában. Szia András, jó reggelt kívánunk neked is!
3: Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat és a stúdióban lévőket is.
1: Szuper Leventével és Ballai Attilával kérdezünk. Téged bármilyen szempontból meglepette, hogy ilyen nyögvenyelősen nyerte a kupadöntőben a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen szombat este a Puskás arénában, ahol majd 50 000 néző volt, a hangulat az remek volt.
3: Igen, a hangulat remek volt. Az, hogy nyögvenyelős, ez inkább ilyen taktikai csatának tűnt nekem. Egyik csapat sem mert kinyílni, hiszen egyik kupa mérkőzésen sincs úgy, hogy valaki gyorsan elkezd mindent beleadni, mert lesz majd egy visszavágó, vagy nem lesz visszavágó. Itt igazából én azt láttam a két csapaton, hogy már annyira úgymond ismerik egymást, hogy lefolytották azokat a területeket, amiket a másiknak a pozitív mérkőzésein láttak, hogy honnan lőnek volt, stb. A beadásaikat megpróbálták. Ez nyilván nem egy egyszerű két ilyen csapatnak, aki most, én azt mondom, hogy még jó formában is van mind a két társaság. Tehát a Ferencváros az annyival más, hogy ők rákészültek rendkívüli módon az Újpest mérkőzésre, és ugye ott egy változás történt a csapat gépezetébe. Úgy láttam az előtte lévő bajnokikon igazából igen fáradtabban mozogtak, nehezebben nyertek, ahogy mondtad az előbb is, egy nyögvenyelős meccse is voltak, de az Újpest ellen aztán remekeltek. Tehát most úgy várják itt ezt a mérkőzést, vagy úgy várták a kupa mérkőzést, hogy mindent beleadtak, aztán hát ennyi sikeredett. Nézőszemmel nem biztos, hogy jó volt, szakmai szemmel azért lehetett látni jó dolgokat a mérkőzésen.
1: Szól-e valami, illetve mi szól a Ferencváros mellett? Attila itt már korábban az első fél órában elmondta, hogy azért a nyomás a Győr csapatán lehet, az első gólig mindenképpen Kisvárdán, tehát hogy ott dől majd el a bajnoki cím, nem pedig a Grupa arénában a Fradi Zetien, ezzel egyet értesz?
3: Igazából én sokféle verziót fölvázoltam, beszélgettünk csapattársak, a barátokkal is erről. az az igazság, hogy a Győr rendkívül jó formában van. Ráadásul olyan két csapatot fogott ki a végére, akinek már teljesen mindegy a bajnokság. Volt szerencsém munkából adódóan megnézni a Győr DVTK mérkőzést. Én voltam az MLS ellenőr a mérkőzésen, és hát azt láttam ott, hogy ugye kapott a Győr egy olyan Diós Győrt, aki most ugye megszabadult a légiósaitól, úgymond, tehát így a csapat átszervezve fiatalokkal teletűzdelve, akik még rutintalanok, és könnyen, apróbb hibákat kihasználva nyert a Győr nagyon simán otthon. Most Kisvárdán ugyanez a helyzet szerintem. Ott is már teljesen mindegy, hogy mi történik a fejült, vagy hát a kiesés szempontjában ugye semmi gond nincsen. Egy új csapatot fognak építeni, attól függ, hogy ezt feláldozzák, nem áldozzák, nincsenek nagy elvárások, ilyenkor nagyon nehéz egy lendületben lévő csapatot megállítani egy úgymond fiatal csikó csapatnak. Tehát bármi is van, ugye nincs akkor a kisvárdai hazai tábor, hogy ott most belelhalszolják őket a győzelembe, egy biztos lehet stabil a Kisvárda, de ilyenkor az szokott lenni, hogy azért az esélyesebb, a nagyobb téttel játszó csapat mindent energiáját megmozgatva egy kicsivel jobb tud lenni. Sajnos tök mindegy. Tehát most a kívülállóként nézzük, azt mondom, a Győr reálisabban nagyobb eséllyel vág bele ebbe az utolsó fordulóba, mint a Ferencváros, akinek ugye az Zalaegerszeg még nagyon meg is nehezítette a dolgát itt az utolsó mérkőzésükön, úgyhogy nem lesz az se egy könnyű meccs szerintem.
4: Ebbe a sajnosba hadd kapaszkodjak bele. Fradistának vallod magad, mert ugye nagyon sok csapatban játszottál a Fradiba, ugye te 91 nyarán mentél át pont a Fradiból az MTK-ba, ugye?
5: Vagy 93.
3: 91-ben.
4: Tehát a 92-es abban a dicsőséges tavaszi Aderben, te már MTK-s volt, és pont volt akkor egy olyan MTK-Fradi meccs, ami nagyon fontos volt a Fradinak a bajnoki címéhez. Hogyan értette meg azt akkor? Kíváncsi vagyok, hogy basszus, miért jöttem-e, miért nem vagyok én ott, ha most is azt mond még, hogy sajnos.
3: Hát, gyerekkorom óta Ferencváros szurkoló voltam, vagyis vagyok, hát most ez nyilván, amikor az ember már első osztályban játszik, válogatott szinten, nemzetközi szinten játszik, mérkőzésen, akkor már nagyon nehéz azt mondani, hogy szurkolok ennek meg ennek a csapatnak. Nyilván azért mondom, gyerekkorom óta én Ferencváros szurkoló, hogy édesapám Honvéd szurkoló volt, a nagypapám meg MTK. Tehát egy ilyen családban nőttem föl, nem tudom, hogy ezt nem lehet szerintem visszavezetni az embernek. Ez egyszer csak jön, én Nyilasi Tibin nőttem föl, ugye hallgattuk ezeket, még akkor dobták ki a lemezt, igazából Törőcsik András Nyilasi Tibornak volt egy kis lemeze.
2: Kis bakelit, az nekem is meg volt.
3: Igen, és a félcsapat, Újpest szurkoló volt a félcsapat, Fradi, és akkor játszottuk egymás ellen otthon a házi rangadókat. Tehát én azt mondom neked, a sajnos, az bocsánat, igazából nem akartam senkit megbántani ezzel, nyilván, ha normálisan veszük, akkor én a Ferencvárosnak szurkolok, de nem semmit nem elvéve a Győrnek a megtisztelő helyezésétől megnyerik a valóságot, hiszen ugye arra azért még visszamehetünk, hogy a Győr még Verebes Józseffel, Pinti Attilával ugye volt bajnoka a szép időkben, tehát vannak nekik olyan élményeik, amihez hozzá tudnak nyúlni, hogy igen, itt voltunk.
1: Visszatérve még azért a magyar bajnoksághoz, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy most szombaton, igen, május 16-án eldől, hogy ki lesz a bajnok, a címvédő Ferencváros, vagy pedig az Eto FC Győr, amely legutóbb 2013-ban. De hogy látod, hogy Borbély Balázsnak mekkora szerepe van ebben a bajnoki címben? Beszéltünk itt korábban a műsorban arról, hogy az NB2-ben vette át az utolsó fordulókban, aztán az első szezonjában az NB1-ben 5 meccs alatt 4 vereség, mégsem küldték el, hanem maradhatott.
3: Hát igaz, nagyon fontos egy vezetőedző életében, hogy a bizalmat érezze, kialakítanak a vezetőkkel egy tradíciót, hogy mit szeretnének csinálni, egy filozófiát, hogy meddig szeretnének eljutni, hogy szeretnék fölépíteni a csapatot. Ez amúgy rendkívül nehéz, és rendkívül sok tényezőnek kell egyezni ahhoz, hogy egy csapatból bajnok csapat legyen. Ez 9, hát azt mondom most már, hiszen van azért a stábtagok közül lehet több a stábtag, mint a játékos, úgyhogy rajtuk is nyilván ilyen, én azt mondom, adjunk 30%-ot a stábtagoknak, és 70%-et a csapat összeállításának és a belső kohéziójának, belső erejének. Mindig az számít legjobban, hogy belül a csapat egységben van, vagy nincs. Jó játékosok kellenek hozzá, de nyilván ugye olyan játékosokat ismerünk meg, akiket azelőtt nem tudtuk, hogy jó játékos, hiszen fiatalok nem játszottak még nem mutattak olyan teljesítményt, de aztán egyszer csak be kell, hogy robbanjanak a köztudatba. Ez mindig így van, ehhez nagyon sok, tényleg nagyon sok dolognak kell összejönni. Most Borbély Balázs vezetőedzőként ott van, csinálta, most nem tudjuk megmondani azt, ha ezt mindig azt szoktam mondani, ha mondjuk Mourinho az edzője az Alegerszegnek, lehet, hogy 6. Tehát fordítva is igaz. Tehát ha én vagyok most a, mit tudom én, kinek az edzője, a Liverpool, akkor megint bajnok vagyok. De elmondhatom, mert sose tudjuk meg. Tehát ez olyan szerencsék összetevője, és olyan komoly meló van mögötte, ami mindenhol passzol, hogy azért ezt nem lehet így egy mondatba leírni, hogy kinek az érdeme. Ez egy nagyon nagy központi dolog.
4: Említetted a csapat kohézióját, és persze most mindenki rácsodálkozott az elmúlt egy évben Vitális Milánra, hogy micsoda futballista ő tulajdonképpen, de azért a légiósok legalább ekkora kisebb csodák a Győrbe szerintem. Tehát a magyar klubok többségében úgy azt érzed, hogy éppen akit odafújt a szél, azt most ott tartják, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz, aztán vagy elküldjük, vagy nem. Itt megnézem a Stefúj, vagy a Bembuáli, vagy a Bumba, ezek olyanok, mint a győri nevelések lettek volna, annyira érzed bennük azt az igazodást, hogy szeretnek ott lenni, és nem utolsó sorban helyükön vannak, és jó játékosok. Ez szerencse, vagy ez kinek az érdeme, hogy pont ők mentek oda?
3: Hát igen, erre mondtam azt, hogy ennek össze kell jönni így. Most képzeld el, a 2-3 játékos, aki most kimerkedő teljesítmény nyújt, valamilyen összeveszik, megsértődik, edzésen belerúg a másikba. Tehát bármilyen ilyen kis dolog, amit mi nem tudunk, mint nézők, csak aki ott van, belső ember azt tudja, hogy ilyeneknek is stimmelnie kell. Tehát, hogy ők egymással jóba legyenek, emberi kapcsolataik is legyenek egymással, a többiekkel. Ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ezt úgy, hogy én elkezdek válogatni, nagyon nehéz kiválogatni. Hogy olyan játékosok legyenek, akinek mind emberi, mind a szakmai tudása ehhez a másikhoz pont passzol, jóba vannak egymás. Ez az mindenféleképpen kell az, hogy a csapaton belül legyen összetartás. Úgy, ahogy a Paks ezt meg tudja oldani évek óta, hogy közösen vannak, ott vannak, együtt van a csapat, és nagyon sok vezéregyéniség lett belőlük, vagy belül, a csapaton belül, és tényleg összetartó egy társaság, és nem nagyon húz ki senki, és ezért tudják fönntartani azt a csodát, ami ott Pakson, ha ezt kell mondanom, létrejött. Egy 18 ezres városban.
1: A folytatásban most azt nézem, hogy Dibusz Dénes azt mondta a mérkőzés után, a kupagyőzelem után, hogy tudtuk, hogy meg kell nyerni a kupát, tehát magyarán akkor ezzel a teherrel jól elboldogult a Ferencváros csapata, a légiósokkal együtt, a honosított Gomezzel, de vajon ezt a terhet el fogja viselni az Eto FC is, hogy tulajdonképpen ha bajnok akar lenni, az a biztos, hogy nyer Kisvárdán.
3: Hát én azt mondom, hogy otthon is el tudta viselni a Debrecen vagy a DVTK-nak a hibáját, vagy a felelősséget ahhoz, hogy meg kell nyerni mindenféleképp a hazai
1: mérkőzést.
3: Bocsánat,
1: Andris, csak a DVTK nagyon szétesett. Még akkor is, az első gólig ez nem volt ekkora különbség nyilván a két csapat között.
3: Igen, erre mondtam azt, hogy ugye a DVTK már ki is esett. Tehát ugye ott teljesen mindegy volt, hogy a fiatalokat most beveti, hogy csinálják a dolgaikat, stb. Stb. Nyilván ez sem mindig könnyű, de a hibákat életveszélyesen használta ki a Győr, tehát nem akarta megadni magát a Diós Győr, nehogy azt gondolt, jó, stabilan látszott, hogy mit akarnak játszani, de egyéni hibákból nagyon sok gólt néven igóra szabtak, de attól függetlenül az egyéni hibákból történtek a gólk, nem ilyen csapathiba volt. Most azt mondjuk, hogy a Győr hogy bírja Kisvárdán ezt a dolgot megoldani. Most én inkább azt mondom, hogy a Kisvárda ott van, már mennének, már elég, már nem kéne ez az utolsó meccs. Ez általában a játékos fejbe így fordul meg, hogy jön ide a Győr, most jó, most oké, próbáljuk meg, de miért igazából nagy motivációt, nagyon nehéz. Révész Atleta ebben jó, hogy meg tudja őket szigorúan fogni, hogy mégis odafigyeljenek azért még az utolsó mérkőzésön, stb. Hogy mindenkire látta, ugye meghúzta ezt a dolgot, hogy most fölhívott 3-4 menedzsert, hogy már nem kezd a játékos, meg egy kicsit olyan feszültségbe tartja őket. Ez két dolgot hozhat, egy hősies helytállást, vagy egy kapkodós, idegesebb játékot, ami hibákkal is jár, és a Győr, ha ez így lesz, ki fogja használni kíméletlenül.
2: Ezért mindkét csapatnál én úgy gondolom, hogy a mentális felkészítés lesz a legfontosabb kérdés. Tehát a Győrnél az, hogyha az első negyed óra 20 perc nem történik, és nem abba a mederbe folyik, ahogy ők eltervezték, akkor mikortól kezd el kockáztatni mondjuk? Mikortól kezd el valahogy az alaptaktikától eltérni a Győr? Ugyanis hát minden bizonnyal győzelmi kényszerben lesz. Az pedig a másik oldalon ugye a mentális felkészítés, az azért egyik csapatnak se jó, egyik játékosnak sem jó, hogyha a legutolsó mérkőzés a bajnokságban, az egy olyan mérkőzés, ahol a másikból idézőjelben bajnokot csináltál. Tehát azért a játék

0: kiszolgálni, nem kell neki beállni védekezni, hogy jaj, kell még egy pont, hogy ki ne essünk. Tehát igazából egy nyílt sisakos meccset játszhat, mindegy alapon, úgymond idézőjelbe, és ez lehet, hogy kedvezhet a Győrnek, hiszen elég jól kontráznak, jók a kombinatív játékaik is, a játéka is. Én azt mondom, hogy lehet, hogy egy jó meccs lesz belőle, lehet, hogy lesz egy, mit tudom én, 3-2, 2-1, 4-2, de az a véleményem, két csapat, mind a kettőt láttam, voltam Kisvárdon mérkőzésen is, ugye, de nyilván ott már azért, ott is más lesz az összetétel, hogy a Győr meg fogja ugrani ezt az ugródeszkát, ezt én szerintem meg fogják csinálni, akárhogy is. Vannak olyan játékosok, akik képesek eldönteni egy mérkőzést, akár több góllal is. A Vitál is nagyon jó szellemű gyerek, jó formában is van, össze is tartja ott a csapatot, jók a szemléletek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit eddig megtettek, és a Ferencváros úgymond ő, ha elveszti a bajnokságot, az csak saját magának köszönheti a mérkőzések miatt, amit ugye elveszített.
1: Így van, hiszen ősszel nagyon sok hazai meccset elveszített az Európa Liga közben. A Ferencváros Keresztúri Andrásnak köszönjük szépen, köszi András, hogy itt voltál. Korábbi 20-szoros válogatott labdarúgó, adásunkat folytatjuk hamarosan majd a Nemzeti Sportjegyzettel, és ne felejtsék, 17 óra 15 perckor szombaton Kisvárna Eto FC Győr, valamint Ferencváros Zalaegerszeg két további meccs, körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Virányi Zsolt, Szuper Levente és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Turi Gábor gondolatai.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert ha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberekre, koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Virányi Zsolt, Szuper Levente és Ballai Attila. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Turi Gábor gondolatai.
8: Kötelez a hagyomány. A magyar labdarúgás második vonalában a Honvéd 3-1-re legyőzte a Vasast, ez azt jelenti, hogy az angyalföldiek 2 pont előnnyel vágnak az utolsó fordulónak a kispestiek előtt, ám az biztos, hogy mindkét fővárosi klub feljutott az élvonalba. Bizonyos szempontból ismétli magát a történelem, mert a két együttes 2023-ban búcsúzott az NB1-től, most pedig 3 idény elteltével ugyancsak együtt jut vissza. Annó hiába bíztak az azonnali visszakerülésben, 2024-ben a Honvéd a 9., a Vasas a 3. helyen végzett. Csupán a rend kedvéért. Az NB2-ben eltöltött időszakban az egymás elleni találkozókon 3 kispesti, 2 vasas siker a mérleg, egyszer döntetlen született. A 2 budapesti csapat visszatérésével az élvonal 12 csapatából 5 fővárosi lesz a következő idényben. Hogy ez jó-e vagy sem, azon lehet vitatkozni, azon viszont nem, hogy a jelentős tradíciójú egykori vidéki végvárak, például a Kokár, Szeged, Pécs, Békés Csaba vagy Csalgó-Tarján egyikének sem tiltotta meg senki, hogy visszajusson az NB1-be. A kispestiek pálya választásával 3-1-es honvéd siker legutóbb 2018-ban született, előtte 2002-ben. Ha még tovább kutatunk az emlékezetben, 1982. októberig kell visszamenni az időben, a névstadionban a piros-kékek voltak az előállók, egy 3-1-es kispesti győzelemig. És ha már névstadion, ugyanez lett az 1975. szeptemberi Honvéd-Vasas végeredménye is. Azon a találkozón a magyar futball ki nem teljesedett tehetsége, Kocsis Lajos 2 gólt szerzett. A vasárnapi rangadó Nyers Ádám lőtt 2 gólt, remélem a 18 éves csatár képességeihez méltó utat jár be. Ezzel a vezeték névvel bizonyos Nyers István, aki rövid ideig megfordult a Honvédban is, világra szóló karriert futott be az olasz Internacionáli együttesében. De ne legyünk telhetetlenek. Hogy mi várható a nagy hagyományokkal bíró 2 együttestől az első osztályban? Ha felidézzük a régi idők fociát, a tradíció kötelez, s ha már itt tartunk, a 2 fővárosi klub visszatérésével akár 2-es rangadót is lehetne rendezni. Persze változnak az idők, de nem lenne rossz, ha egy programban láthatnánk Honvéd, Vasas és Ferencváros Újpest mérkőzést. A Puskás Aréna méltó helyszín, már csak az utódoknak kellene felkötni a fehér neműt. A feltételek adva vannak. Egy kísérletet mindenképpen megérdemelne.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Magyar érmek a sportlövő Európa-bajnokságon és a kajakkenu világkupán. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén, a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet, a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a harmadik helyét. A Szent Lőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál, a Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Mislentől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1 és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. A 18 éves Nyers Ádám 2 góllal vette ki részét a kispestiek sikeréből. A csatárt Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
2: Nagyon örültem először is, hogy kezdőként lépettem pályára. Próbálom mindig kiadni a maximumot magamból. Ezt az első fél időben sikerült egy góllal is meghálálnom. Második fél időben éreztem, hogy lesz egy lehetőség. Az elején mindig van az első 10 percben egy olyan lehetőségünk, zicserünk, amikor ott tudunk lenni és be tudjuk ütni. Pekinek a beadásából sikerült másodjára is betalálnom. Utána pedig hajtottam, eddig tudtam, utána ültem le a pályáról, hogy mindent megtettem, és mennyi volt bennem.
3: Mind a kétszer Pekár adta be. Az első okos, a második pontos, vagy hogyan jellemeznéd a gólokat?
2: Igen, az első gól az, hogy Peki labdát szerzett, láttam, hogy van egy üres terület, ahova be tudok indulni. Beindultam, láttam, hogy jön mellettem, talán a Barát Boti volt, toltam mellette, és csak elgurítottam a hosszút. A második gólnál pedig labdaszerzés volt, ha jól emlékszem. Láttam, hogy Peki felnézett, próbáltam üres területet támadni, utána pedig ilyenkor már szerintem jön minden magától az embernek. Nagyon boldog voltam, próbáltam legjobban kiélvezni ezt a pillanatot. Nem sokszor van így az ember életében, hogy 8000 ember előtt tudjon játszani, úgyhogy nem is köszönjük szépen minden egyes embernek, aki kilátogatott. Bízunk abban, hogy még az utolsó fordulóban, hát ha egy csoda által valahogy be tudnánk fordítani a bajnokságot, az nagyon szuper lenne, ha pedig nem, akkor is vissza tudtunk vágni, és meg tudtuk mutatni, hogy ki a legjobb csapat az NB2-be.
1: A Budapest Honvéd csatára Nyers Ádám után következzen a Vasas labdarúgó csapatának támadója Pető Bence, akit szintén Zinger Kocka Henrietta szólaltatott meg.
4: Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy ilyen szép számba eljöttek és támogattak minket egy ilyen jó hangulatú mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy helyenként nem méltóan játszottunk ehhez a szurkolótáborhoz, illetve a címerhez is. Rengeteg labdát eladtunk első és második fél időben. Nagyon nem éreztem az élességet a csapaton.
3: A legutóbbi mérkőzés végén kiengedtetek, inkább megtört a csapat, hogy éreztem?
4: Nem érzek összefüggést. Külön mérkőzés volt a múlt heti, és abból is levonjuk a következtetést, és természetesen ebből is már azért van.
3: És hogyan lehet az ellen az Ajka ellen meg a győzelem és a bajnoki cím, amely ellen egyébként kikaptatok?
4: Ez még a jövő hét zenéje, előre kell néznünk, és nem lehet semmi opció, csak a 3 pont.
1: Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az AEK Athén hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és 2 fordulóval az zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában a vendégek kapujába talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A német labdarúgó Bundesliga 33. fordulójában az Union Berlin 3-1-re bizonyult jobbnak Mainzban, a fővárosiaknál Schäfer Andrást a 60. percben cserélték be. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. A Barcát irányító Hans-Dieter Flick édesapja a meccs előtti napon hunyt el, a német szakember azonban úgy döntött, hogy leül a kispadra a rangadón, amely után így nyilatkozott.
5: I'm very proud about my team.
6: Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke, és büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Míriam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a triószámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa verseny záró napján Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akár csak a Kuruc Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lucz Anna bronzérmes lett. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs a második helyen zárt, akár csak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. A magyar csapat 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi világkupát. A tegnap 1 arany és 1 ezüstérmet begyűjtő Csorba Zsófiát Bitman Emil kérte interjúra.
7: Teljes a szegedi érem kollekció ezen a hétvégén. Azt a parton hallottam, hogy az volt a cél, hogy a bronz, valamint az ezüst után legyen egy arany. Ez meg lett rajci a győzelemmel, a boldogság az arcodon, akkor ez egy tökéletes 48 óra így.
8: Tökéletes, pontosan az. A négyes után igen, egy kicsit hiányosnak éreztem magunkat. Nem tehetünk róla, most ennyi volt abban az egységben, de mindenképp szerettem volna egy aranyérmet erről a versenyről, és nagyon örülök, hogy az 5000-en most sikerült ezt is begyűjteni.
7: Az látszott, hogy azért ez az 5000 most nagyon fájt itt a világkupa végén, de apait, anyait beleadtál, és mintha végig arra törekedtél volna, hogy még esélye se legyen a riválisoknak, főleg a német lánynak, hogy a végén valami kis csellel megelőzzön.
8: Nagyon gyorsan futottak, meg is ijedtem az első két futószakaszban, hogy így el fognak mellettem suhanni. Természetesen a saját iramom a legjobb. Próbáltam egy olyan egész magas iramot felvenni, amit végig tartani tudok, azért tartalékolok is, és hogyha bármi támadás bejön az utolsó körben, akkor még azt vissza tudjam verni. Szerencsére erre nem volt szükség.
7: Mi az, amit magaddal tudsz vinni Szegedről, mert ugye azt mutatta a forma, akár az 501 és akár az 5000 méter, hogy azért ebben az évben is nem, hogy van keresni való, de hogy azért ez is egy szép év lehet a 2025 után. Megjegyzem, azt nehéz überelni, de talán ugyanezt elérni is borzasztóan nehéz, de az első lépést megtette.
8: Igen, én is így érzem. Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek innen haza, főleg abban, hogy igenis bízzak a saját megérzéseimben, és csináljam azt, amit én jónak érzek, mert főleg téthelyzetben beszoktak válni, és azt, hogy igenis fejlődőképes vagyok. Tehát tudom, az 501-es se volt egy teljes mezőny, tehát Katie Vincent hiányzott, Ludmilla Luzán hiányzott, de végre oda tudtam közöttük érni a dobogóra, és ez nekem egy hatalmas élmény.
7: Szeged, dobogó első hely, magyar himnusz, ez egy egészen jó kis dolog.
8: És a családom is itt van, úgyhogy ennél több nem kell.
1: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santuccio-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen, a veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a hazaiak kiestek az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál, a Neka 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet, a Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget-Szent Miklós együttesét. A további másik két eredmény, Csurgó Komló 28-31 és Gyöngyös Budai Farkasok 36-30. A Balatonfüred ellen győztes NEK a vezetőedzője Sótonyi László így összegzett.
5: A mérkőzés elején ott belementünk egy olyan közelharcba, amiből nem jöttünk ki jó. Az időkéréssel ott sikerült megnyugtatni a csapatot, illetve elkezdtük játszani jobban a saját játékunkat. De talán a második félidőben volt az a döntő rész, amikor könnyű gólokat lőttünk, és végre tudtuk a játékunkat játszani, hogy futottunk. Én nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. A Füred az egy kompakt, rutinos, erős csapat, nagyon jó tapasztalt emberekkel, és a mi kis Csikó csapatunk rendkívül érettel, rendkívül fegyelmezetten, én már az egész tavasz folyamán sokat szóra bebizonyította azt, hogy csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róluk, nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. A tisztújító közgyűlés titkos szavazásán a 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Tóth Krisztiánnal Cseri és Bende Gúz beszélgetett.
9: Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a katyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni. Sok kételjem volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezetjek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben. Összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
10: Bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
9: Mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
1: A Magyar Judo Szövetség új elnökét, Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Barcelona nyerte az El Clásicót. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása. Egyre több felé esik az eső. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a labdarúgó MB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Budafok búcsúzik a másodosztálytól. Kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Mislánytől. Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az AEK Athén hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A magyar válogatott támadó végigjátszotta az összecsapást, gólt azonban ezúttal nem szerzett. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Míriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a trió számban az Eszéki Sportlövő Európa bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Péni István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapatnak így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérme van. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség elnökévé. Az olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Fél órával ezelőtt 6 bizottság kezdte meg a munkát, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány 16 minisztere holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megad a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A területért felelős társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője Tar Zoltán pedig hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezik szerdán Kínába. A tárgyalások középpontjában várhatóan a kölcsönös vámintézkedések és exportkorlátozások miatt megromlott kétoldalú kapcsolatok javítása, továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Taiwan kérdése is szerepel. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza, a fertőzött hajóról Párizsba, amikor a gép fedélzetén rosszul lett. A luxushajó 147 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya irányában Maglód közelében a 48-as kilométernél. A külső sávot lezárták, a környéken már 5 kilométeres a torlódás. Munkavégzés miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Balástya között. Kiskunfélegyháza közelében, a Budapest felé vezető oldalon, a 103-as és a 102-es kilométer között a külső sávot szintén lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon, a középső, valamint a délkeleti tájakon többfelé esik az eső. Napközben a gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de futózáporok, délutántól zivatarok egyre nagyobb területen fordulhatnak elő. Megélénkül a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A jelenlegi 14-19 fokról délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Virányi Zsolt, Szuper Levente, valamint Ballai Attila. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjaitól érkeznek olyan történetek, sztorik, amelyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Mátyus Jánossal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak! Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnere Mátyus János, az egykori 34-szeres magyar válogatott labdarúgó. Szia Matyek, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervuszok!
2: Szia! Figyelj, sok mindent lehet rólad tudni, meg sok interjú is készült veled. Azt viszont kevesen tudják, hogy hogy telt a gyerekkorod. Győrben születtél, mikor kerültél föl Pestre, milyen gyerekkorod volt? Mesélnél elő, röviden?
3: Hát hogyne, persze, még egyszer köszöntöm a hallgatókat. Valóban én Győrön születtem 70-es évek gyermekeként, és talán a legutolsó generáció, tehát legutolsó generáció tagja vagyok, amelyik még tényleg az utcán nőtt olyan szempontból, hogy gyakorlatilag reggeltől estig futballoztunk, de ezt te is jól tudod, hogy ez hogy nézett ki, hiszen picivel nálam is még idősebb vagy, ugye Dudikám?
2: Igen.
3: A következő helyzet, ahogy elképzelitek, egy klasszikus lakótelepen nőttem föl, Győrött a Nádorvárosban, a szüleimmel és nővéremmel, és egészen 8 éves koromig éltem Győrben, aztán volt családi döntés után felkerültünk Budapestre, de igazából azt kell mondjam, hogy egy nagyon-nagyon szép és meghitt gyerekkorom volt, futballal, kis tanulással és sok-sok csibészséggel.
2: És a pesti felköltözés után hogy alakult a sorsod? Hol kezdtél el futballozni?
3: Ahogy előbb mondtam, 74-ben születtem, és 82-83-ban felkerültem Budapestre, és a KSZ-ben kezdtem el futballozni 83 nyarán.
2: Ökrös Sanyi bácsiéknál? Vagy ki volt az egyedül?
3: Pontosan így van, Isten nyugosztalja Sanyi bácsánkat.
2: Bizony.
3: Hozzá kerültem iskolomban, aztán a KSZ megszüntével, hogy a rendszerváltás környéken a KSZ megszűnt, az egész szakosztályunk átkerült a BVSZ-hez. Uh-huh. A BVSZ-hez kerültem a 80-as évek vége felé, és 89-90 környékén a akkori kispesti utánpótlás szakemberek azt vették észre, hogy milyen tehetséges vagyok, és átkerültem a Honvédhoz. A 90-es évek elejétől Kispesten futballoztam, ott volt a Mifista.
2: Ki szúrt ki, a Longa Feri bácsi, vagy a Kácsor Béla bácsi?
3: Bárki Pista
2: bácsi. Bárki Pista bácsi, igen, ő is legendás.
3: Igen. Hozzákerültem, aztán pedig hát az akkori, ugye, Kirak a csapatról volt a Honvédot illetően, és 93. november 1-én az első N1-es meccsen is lejátszottam. Igazából, hát most így elmondva, ez könnyű lett, de rengeteg munkával, nyilvánvalóan sok-sok csalódással, sok-sok sikerrel, de összességében haladtam a szamárvétlen. 93-ban, ahogy mondtam az előbb, első osztályfutballista lettem, 90-es évek közepe után, 98-ban lettem válogatott, és 99 tavaszán kerültem át a Ferencvároshoz.
2: Na,
3: ami... Igen?
2: Ez jó, hogy említed, mert azon kevesek közé tartozol, akik a mai napig jó kapcsolatot ápolnak a Kispesten, mert nem felejtettek el, honnan indultak, és ritka, hogy a kispestiek is elfogadták ezt a döntésedet, persze eleinte nem olyan könnyen, de hogy érted ezt meg akkor, és hogy éled meg ma?
3: Ez pontosan, így utólag most már ez nagyon szép emlék volt, de 98-99 környékén ez elég nagy feltudulást okozott annak, hogy ilyen honvéd táborban, olyannyira, hogy még a lakásomhoz is kértek honvéd szurkolók, és nem voltak túlságosan boldogok a döntésem miatt. De aztán szépen lassan, én mindig ezt elmondtam mindenhol, és ezt most is tartom, hogy soha nem fog se a Ferencváros, se a Honvéd felé igazából pálcát törni. Ez a két klub nekem talán egyetlen az országban egyforma arányban van meg a szívemben.
2: Hát ez nagyon szép dolog egyébként, és nagyon ritka a mai eldurvult világban. Aztán utána vándorbotot vettél a kezedbe, ahogy mondani szokás, mentél Németországba, a Cottbusba játszottál, aztán Skóciában, aztán Ausztriában. Aztán milyen az élet, hazatértél Győrbe is. Hogy emlékszel a németországi meg a skóciai időszakodra?
3: Ezt pontosan így van, azért a mi időnkben, bármennyire szerettünk Magyarországon futballozni, talán a legnagyobb kihívás, legnagyobb esély arra, hogy igazán komoly karriert csinálásunk, az abban jelentkezett, hogy kimehetünk külföldre. Nekem ez 2000 januárjában sikerült, az akkor még másodosztályú Energi Cottbushoz kerültem, amely csapat aztán történelmet írva 2000 nyarán fölkerült az első osztályba, és hát ez mai egy meghatározó emléke, élmény igazából, 3 éven keresztül játszottunk első osztályban, 7-ről 7-re fantasztikus.
2: Sok magyar játékossal a soraitokban.
3: Igen, ezt tudni kell, hogy Cottbus az egy talán a legkeletibb német város. Ez egy háború után, ezt teljesen lebombáztak háborúban, és igazából ez egy igazi klasszikus kelet-német kisváros. Igazából egyetlen egy látványosság volt annak idején. Ez a futballcsapat volt, és valóban hát fantasztikus élményeket gazdagodtam.
2: Bocsáss meg, de Angela Merkelnek, az egykori kancellárnak a kedvenc csapata, bérletes is volt a Muti.
3: Így van, pontosan így van. Egy igazi klasszok, ilyen retro kis kelet-német város volt, és fantasztikus élményeket értünk el. Előbb talán mondtam azt, hogy először kerültünk fel a Cottbus történetben az első osztályban, bemaradtunk 2-szer, hazai pályán igazi oroszlán barlang volt a kis stadionunk, hiszen legyőztük a Bayern Münchent is, a Dortmundot is,
2: a Travolta fejes góljával, nem a Sebökvili fejelte azt,
3: jó barátunk,
2: nem?
3: Jó barátunk, nem
2: teljes,
3: jó barátunk góljával legyőztük még a bajorokat is. Igazából azt kell mondjam, hogy játszottam Magyarországon kívül még három országban, de a Bundesliga az meghatározó az életemben, nyilvánvalóan.
2: És a győri visszatérés, meg aztán a Fradiban való visszatérés, az milyen emlék?
3: Kicsit előre szaladtam Németországban, mivel elkerültem Skóciába.
2: Skóciába, így van.
3: Edinburgh-ban, aztán játszottam még 2 éven keresztül Admiral Wackerben is Bécsben, és valóban, ahogy mondtad az előbb, a szülővárosom 2005-ben megkeresett, és visszaigazoltam Győrbe a csapatához. Nyilvánvalóan ez egy akár lelkileg is, meg hát minden szempontból meghatározó élmény volt számomra, és 2005-ben pedig a Ferencvároson, akkor nehéz helyzetben lévő Ferencváros megkeresett, és próbáltam segíteni a klubot.
2: Így van, a legnehezebb időszakban. Edzőségre, hogy gondolsz vissza? Mert voltak nagyon szép sikereid, de sokszor nem töltötted ki az idődet. Összességében hogy emlékszel rá?
3: Ez így van, foci után nyilvánvalóan én igazából csak ezért tettünk, és én már a labdarúgó pályafutásom alatt is készültem az edzői karrierre, az összes létező licencet megszereztem, aztán pedig 2010-ben, hát egy elég furcsa módon, egyik hétvégén még majd meccset játszottam, aztán következő hétvégén már a kispadon ültem, a Reasz kispadján ültem, szegény megboldogult Kutasi Robert invitálására kezdtem az edzői karrieremet. Igazából voltam, hát most nem is nagyon dolgoztam Rákospalotán, aztán dolgoztam Nyíregyházán, dolgoztam Pápán, dolgoztam Szombathelyen. Igazából egy picit úgy besokatulyáztam magam arra, hogy...
2: De Budafok volt a legnagyobb siker.
3: Nagyon nehéz,
2: nem?
3: Nagyon nehéz helyzetben...
2: Budafok volt a legnagyobb siker, nem a kupadöntővel.
3: Így van. Budafok az egy meghatározó csapat számomra, hiszen a klub történelmének talán legnagyobb sikerét elérve 2022-ben kupadöntőt játszottunk a Budafokkal, amely akkor olyan fájó remény zárult, hiszen 2-0-es vereséget szemezünk a Zalaegerszegtől, de összességében, ahogy mondtam, egy csodálatos tavasz volt, és hát mindenki szívesen emlékszik rá, aki a Budafokot szerette.
2: Játékos pályafutásodra visszatérve, melyik volt életed legjobb meccse, meg a legemlékezetesebb gólja?
3: Hát ez jó kérdés, és szerintem választ tetszeni fog neked. 1999-ben játszottunk májusban az Újpesttel, otthon fogadtuk a Lilákat a Ferencvárossal, Réngolom nyerettünk 1-0-ra. Elég nagy balhé volt a mérkőzés előtt, közben, után, de igazából nekem ez egy meghatározó mérkőzés volt az életemben.
2: És hogy telnek a napjaid, jársz velünk a Fradi öreg fiúkkal, várod már a túrákat?
3: Hát hogyne, 2026 januárjában elkerültem a német Belgiumba, az olimpik sellelőlás sportigazgatója lettem, de most Magyarországon vagyok, és nagyon várom már azt, hogy újra mehessek a Ferencváros turné csapatával. Hát nézd, azt kell mondjam, hogy már nem tudunk olyan gyorsan futni, nem tudunk annyira gyorsan szaladni, nem bírunk olyan keményen játszani, és nem bírunk olyan minőségben futballozni, de összességében amilyen elképesztő szeretet, tisztelet kísér, minket bárhol megyünk, ez egészen felemelő.
2: Így is lesz. Köszönöm a beszélgetést, Matyák, egészséget!
3: Én köszönöm szépen, minden jót!
2: Szia! Köszi! Szia!
3: Legjobbakat! Sziasztok!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bánki József Mátyus Jánossal beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Női vízilabda.
3: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, Szuper Leventével továbbra is 9 óra után pár perccel, és a folytatás egy szokásos rovat így hétfőnként, mert hogy Szőlősi Györgyöt kapcsoljuk, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, aki vasárnap, azaz tegnap este Barcelonában végignézte az El Clásicót, amelyet tulajdonképpen 20 perc alatt elintézett a Barca, 2-0, hiszen a 9. percben Rashford valami hihetetlenül szép és csodálatos, és a jelzőket lehetne fokozni, ahogy bevarta a jobb felsőbe a hosszú sarokba jobb lábbal a szabadrugását, olyan 17 méterről, kicsit jobbról, hihetetlen szögből, és a második gólt pedig ugye Ferran Torres szerezte, de 2-0, 29. bajnoki cím. Szia Gyuri, neked is jó reggelt, ott voltál a helyszínen, mennyire marad emlékezetes? Na, szerintem neked nem az első El Clásicód ez.
2: Kezdem akkor a végén, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, jó reggelt. Hát lehet, hogy furcsa, de az első volt, Real Madrid meccsen sokszor voltam már, de olyanon nem, amelyiken a Barcelona volt az ellenfél.
1: És hát nagyon buktam volna ezzel.
2: Így jött ki a lépés, hogy pont a Real Madrid legyőzésével biztosította be a bajnoki címét a Barcelona, ami nyilván egy extra öröm, és hát Levinek illik ezen a ponton gratulálni.
1: Akit hogy most én helyettesítek, Harsányi Levente Szabin.
2: Igen, aztán sok hasonlót a hajom majd tőlem. De hát sokat érzelődtünk itt a reggeleken, hétfő reggeleken. Real Madrid Barcelona viadalról. Hát igen, a madridi oldalról nézve meg különösen tragikusnak mondható a dolog volt ez a verekedés, öltözőbeli kiszivárgott probléma a héten. Az előjelek sem voltak kedvezőek, és hát nyilván különösen fájhat asszisztálni egy ilyen öröm ünnephez, ami valóban megtörtént tegnap Barcelonában, stadion környékén meg sokáig énekeltek, ünnepeltek a szurkolók, és valóban így van, Zsolt, hogy mondott, hogy nagyon hamar eldőlt, tehát igazából az előjelek is azt mutatták, hogy a Barcelona, amelynek egy döntetlen már elég volt, lett volna a bajnoki címhez, venni fogja ezt az akadályt, de az talán meglepő lehetett, hogy ennyire simán, mert tényleg hamar eldőlt a meccs, és azt lehetett látni, hogyha Madrid jobban kitámadott volna, akkor félő volt, hogy akár további gólokat kap, ami meg már egy súlyos vereséghez vezethetett volna, úgyhogy aztán végül is stabilizálódott ez a 2-0. Voltak szép jelenetek, voltak szép akciók mind a két oldalon, de igazából valóban ez eldőlt az első fél órában.
1: A gólok közül, ugye itt Rashfordot már méltattam, de hát milyen volt ez a helyszínen, Rashford hatalmas szabadrugás gólja?
2: Nagyon szép gól volt mind a kettő, ez az igazság. És a helyszínen látni egy ilyen fantasztikus rangadót, annak nyilván van számos előnye, de hátránya is van, mert akkor egyszer élőben láttam, még nem volt alkalmam azóta visszanézni a gólokat. Ráadásul olyan sok ember van itt együtt, még úgy is, hogy a Camp Nou ilyen félkész állapotban a féle építési területként áll a város közepén, és majd csak ha elkészül, akkor lesznek 100 000, de ez a kb. 50 000 ember is ilyenkor olyan helyzetet teremt, hogy lehetetlen internetezni még jó ideig a stadion környékén. Ami pedig a stadion illeti, hát azért úgy átcsodálkozik mindig az ember, hogy azt hiszem már 2 éve kész kellett volna, hogy legyen hivatalosan az újjáépített Camp Nou, hogy azért nem olyan egyszerű egy ilyen stadiont megépíteni, és Madridban is elhúzódott, olyannyira elhúzódott, hogy mind a mai napig hivatalos átadás nem volt, mert még mindig vita van az önkormányzattal, meg a lakókkal a parkolóhelyeken, illetve újabban ugye a koncerteket is betiltották a környező lakók kérésére. a nagy zajt megelőzendő, meg emlékszünk, ha ilyen emblematikus stadionokat nézünk, akkor mondjuk a Wembley-re, ami nem akarok butaságot mondani, de legalább 7 évig épült, és nagyon elszálltak a költségek. Csak azt akarom mondani, hogy a mi Puskás arénánk, amely most már néhány hét múlva Bajnokok Ligája döntő helyszíne lesz, az 2 év alatt épült meg, amire igazán büszkék lehetünk, és amely Puskás arén egyébként szintén egy fontos meccsnek volt már ezen a hétvégén, a mögöttünk hagyott hétvégén is a helyszíne, hiszen ott már Magyar Kupa döntőt rendeztek.
3: Gyuri, avassál be egy kicsit minket a mérkőzésnek a napjára, tehát hogy Barcelonában hogy néz ki egy ilyen vasárnap, amikor még mindenki csak a város készül a mérkőzésre, tudják, hogy a Real Madrid jön, tudják, hogy ekkora nagy a tét, bajnokok lehetnek, tehát milyen előjátéka volt ennek a mérkőzésnek? Te mit tapasztaltál ott a helyszínen?
2: Hát egy kicsit lehet, hogy kiábrándító, amit mondod, de ugye estünk be a meccsre, tudnélik egy másik meccsen voltam a délután folyamán. A Barcelonától, mint egy 3 órányi autóútra lévő Andorrában, ahol Jakobis Viliáron, az egyébként az FC Barcelonától kölcsönadott nagyon tehetséges fiatal magyar kapus klubja van. Sajnos mostanában nem védett, az idény első részében állandó kezdő volt, és nagyon jól is játszott. Most az egyéves kölcsönadása gyakorlatilag heteken belül lejár, és jó esélyei lehetnek akár arra is, hogy egy spanyol első osztályú klubnál folytassa, azt hiszem még mindig az FC Barcelonától kölcsönadva. Úgy tudom, hogy az Andorra meg is vásárolta volna, de ő nem szívesen játszana egyelőre másodosztályban, hiszen a barcelonai fieinek volt a abszolút kezdő első számú kapusa, olyannyira, hogy megnyerték az ifjúsági bajnokok ligáját tavaly, és őnek is ebben nagy szerepe volt. Egy nagyon magasan jegyzett fiatal kapus, akit legutóbb már Marco Rossi is meghívott a magyar válogatott keretébe, és lehet, hogy majd ezúttal is így lesz, úgyhogy ezt a helyzetet használtam, hogy innen Barcelonából elérhető távolságra van Andorra, és az FC Andorra éppen hazai meccset játszott. Volt egy halvány remény, hogy esetleg Áron a csapatba kerül, de azt hiszem, hogy most már ez a lejáró kölcsön szerződés a esetleges megvételével kapcsolatos tárgyalások, hát ezek mind olyan körülmények, amelyek szintén közrejátszhattak abban, hogy most már nem játszhatják őt. Sajnos sok hasonló jelenséget látunk a mai futballban, hogy a játékosok játék lehetőségét nagyban befolyásolja az, hogy éppen hogyan áll a szerződésünk, vagy éppen ki milyen alkupozícióban van a klubbal. Úgyhogy ilyen értelemben a meccs előtti hangulatból viszonylag nehezen tudok beszámolni, viszont 2 spanyol bajnoki meccs is belefért a vasárnapba.
1: És Andorrában, ha már Levi ezt kérdezte egyébként, ha nem kérdezte volna, én is ezt kérdeztem volna, de most akkor erre ugye nem tudsz annyira hitelesen válaszolni, de Andorrában ott, ahol nézted ezt a másik mérkőzést, ott hogy képzeljük el? Hát ugye az egy törpe állam, meg Pireneusok, hegyek, ott milyen egy ottani mérkőzés?
2: Igen, sajnos a magyar futballtörténetben mély nyomokat hagyott ez a törpe állam, hiszen kikaptunk ott egyszer Ben Storm szövetségkapitánysága idején.
1: 2013-ban egy fejessel.
2: Igen, ami hát azért sokáig emlékezetes marad, meg azt hiszem, hogy akkor is egy műfüves pályán játszott a magyar válogatott, meg akkor is, amikor Palmár Zsolt súlyos sérülést szenvedett egy következő andorrai fellépésünk alkalmával, amikor sikerült nyerni. Én szerettem volna többször már, amikor így egy csoportba sorsoltak bennünket, hogy ott játszottunk, legalább talán 3-szor is előfordult az elmúlt 10-15 évben eljutni ide, de valahogy sosem jött össze, és aztán most egy plusz apropó volt, hogy van ott egy magyar futballista. Az a pálya, ahol ők játszanak, az egy viszonylag új, nagyon szép kis stadion, ahol volt is, hát nem tudnék pontos számot mondani, de néhány ezer néző, Las Palmas volt az ellenfél, Kanári-szigetekről érkeztek, és már az elején még talán jobbnak is tűnt a vendégcsapat, de végül sima hazai 5-1-es győzelem született. Aztán tudtam is Áronnal néhány szót beszélni, most elengedik őket néhány napra, most már kicsit lazább a hogy lazult a fegyelem, hiszen azt mondta, hogy sem késés nem fenyegeti őket, sem semmi olyan extra eredményt nem érhetnek el, ami miatt most nagyon be kéne feszülni, úgyhogy őket éppen úgy két napra hazaengedték, hogy a testvérét Tenerife-ről, mert ő meg ott szerepel kölcsönben a Gironából.
1: Jakobilisvili Antal.
2: Jakobisvili Antal, ők viszont feljutottak már a harmadosztályból a másodosztályba, tehát nekik meg ezért nincs már olyan nagyon nagy tét az utolsó meccseken, úgyhogy a család most, amely egyébként Barcelonában él, most Barcelonában egyesül egy-két napra, hogy aztán a két profi játékos fivér folytassa. Érdekes lesz őket figyelni, Antal is az U21-es válogatottnak állandó tagja, már ott mondom, már a nagy válogatottban is meghívta Márko Rossi, és hát mindenképpen különleges ennek a két fiatal embernek a története, akik egyébként Budapesten születtek, tudtam, de biztos, hogy Budapesten kezdtek el futballozni, és abszolút a magyar futball szolgálatára állnak, és erre készülnek az együtt is, hogy az édesapjuk grúz, illetve zsidó vallású a család, és az izraeli és a grúz válogatottban, georgiai válogatottban is felvetődött már a honosításuk, de ők mindenek előtt a magyar válogatottban képzelik el a jövőjüket, amihez persze az kell, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, de az előzmények után erre minden esély megvan. Ez az új pálya, ahol a tegnapi meccs volt, ott nem bűfű volt, hanem természetes gyep, méghozzá nagyon jó, meglepően jó, kiváló minőségű természetes gyep. Egy különleges hangulata van az egész országnak, de nyilván ott a meccsnek is, körös körül a hatalmas hegyek, amelyek egyikén másikán most is hó van. Ez egy síparadicsom is, meg egy adóparadicsom is, ahova sokan járnak akár sportolni, akár csak azt mondják, hogy a bejelentett lakosok száma kb. 80 ezer, kétszer annyi azoknak, akik ténylegesen ott élnek, és hát ennek bizony olyan okai is vannak, hogy a társasági adó is, meg a személyi jövedelem adó is meglehetősen alacsony ebben a mini államban, a minél kisebb Európában csak a Vatikán.
1: Gyuri, erre első befejezésül muszáj megkérdeznünk, mi a helyzet a Real Madrid és José Mourinho kapcsolatáról, hiszen felmerült spanyol sajtó jelentések szerint, hogy a portugál tréner már tárgyalt Perez elnök úrral. Ezt hogy látod ott Barcelona Real Madrid ügye, tehát Barcelonában egy El Clásico után?
2: Igen, olvasom én is a híreket, hát az nyilvánvaló, hogy valami olyan impulzusra van szüksége Real Madridnak, ami kilendíti ebből a kátyúból, vagy átlendíti ezen a holtponton, nyilván a leginkább egy új vezető érkezése lehet ez. Mourinho neve még mindig olyan erős hívószó, az ő érkezésének a bejelentése olyasmi, amire mindenki fölkapja a fejét, még akkor is, hogyha szerintem azért az ő varázsa megkopott már ahhoz képest, amikor a csúcson volt egyrészt, másrészt a Real Madridnál is mind a mai napig talán ellentmondásos a megítélése, mert bár egy olyan időszakban érkezett, amikor a Barcelona nagyon-nagyon erős volt, és ő képes volt egy, azt hiszem, nagyon súlyos 5-0-es vereség után, amiről biztos emlékeztek, fölvenni a kesztyűt, és aztán méltó ellenfele lenni a Barcelonának, sőt, spanyol bajnokságot is nyerni, de Madridban mindig az Európa Kupa győzelem az, ami igazán számít, és azt Mourinhoval nem sikerült elérni, ezért aztán van, aki jó szívvel emlékszik rá, a madridisták közül van, aki kicsit fanyalog. Tehát mondjuk Zidane visszatérése, vagy esetleg Ancelotti visszatérése az ebből a szempontból nagyobbat szólt, vagy nagyobbat szólna, mert ő velük fantasztikus európai BL győzelmeket aratott a Real Madrid. Nem tudom, hogy jön-e Mourinho, hogyha jön, akkor ő lesz-e az, aki ki tudja húzni a gödörből a Real Madridot. Érdekes egyébként, hogy a Mourinho féle, hogy is volt a BL-ben, ugye most találkoztak, és a Real Madrid végül is felülmúlta őket. Még úgy is, hogy a csoportmeccsen viszont szintén találkoztak, és ott viszont egy fantasztikus Mourinho és Benfica bravúrról marad emlékezetes az a mérkőzés.
1: Hát meglátjuk majd, köszönjük szépen Gyuri, szóval, hogy Real Madrid és José Mourinho ismét egy csapat lesz-e. Egy biztos, hogy Szőlősi Györgyöt hallották itt a Nemzeti Sportrádióban Barcelonában, a Barcelona Real Madrid El Clásico után, melyet 2-0-ra a Barcelona könnyedén nyert, és ezzel begyűjtötte 29. bajnoki címét. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylápást talál a Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség elnökévé. Drogdílereket fogtak el a keleti pályaudvaron. Országszerte borult az ég. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a labdarúgó MB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben. Így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Budafok búcsúzik a másodosztálytól. Kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az AEK Athén hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A magyar válogatott támadó végigjátszotta az összecsapást. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clasicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel Major Veronika Jákó Mirjam összetételű magyar női pisztolyos csapat a trió számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Péni István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapatnak így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérme van. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség elnökévé. Az olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 12-13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A magyar külpolitika legfontosabb feladata a bizalom helyreállítása, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa úgy fogalmazott, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. Közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílereket fogott el a rendőrség. A 2 férfit és 1 nőt azután tartóztatták le, hogy a 112-es buszon adtak el kristályt. A nyomozók csaknem 300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A banda hónapok óta terítette a kábítószert.
0: Közlekedés.
5: Korábban baleset történt az M0-ás autóút keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 48-as kilométernél a külső sávot zárták le, több kilométeres a torlódás. Burkolatfelújítás miatt lezárták az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult az ég, a Dunántúlon, a középső, valamint a délkeleti tájakon több felé esik az eső. Napközben a gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de futó záporok, délutántól zivatarok egyre nagyobb területen fordulhatnak elő. Megélénkül a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik a szél, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A jelenlegi 15-19 fokról délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Továbbra is Szuper Leventével köszöntjük a kedves hallgatókat. Jó reggelt mindenkinek, főleg a későn kelőknek, akik nem reggel 6-tól figyelik a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelt. Szia Levi, hát itt a folytatásban most már a befejezéshez érkeztünk, és akkor ismét hozzuk szóba azt a bizonyos alcsoportos elit VB-t, amire te már kedden utazol?
2: Igen, ez így van, én már holnap reggel útra kelek, és holnap elfoglaljuk a szállást, bejárjuk a stadiont.
1: Zürichben,
2: így van.
1: Akkreditáció a nyakba.
2: Akkreditáció a nyakba, beállítjuk ugye a Budapesttel a kapcsolatot, a közvetítői kapcsolatot, majd másnap szerdán utazunk át Neuchâtelbe, ahol a magyar válogatott a felkészülés utolsó, azaz 10. mérkőzését fogja játszani a kanadai válogatott ellen, tehát ez lesz az utolsó főpróbája a világbajnokságnak, mielőtt kikorcsolyázunk Finnország ellen a VB első meccsén, úgyhogy igen, elég jó és tartalmas, mozgalmas lesz. Sok barátomnak mesélem mindig, hogy ez a májusi időszak a jégkorongban számomra az abszolút ünnep mindig az évben, és sokan rácsodálkoznak, hogy a téli sportág lévén, hogy a május az, amíg a leginkább érdekes a jégkorong szezonjában. Hát ugye átcsoportos VB van, főleg, hogyha a magyarok is ott vannak, akkor mindenképpen, de hát gőzerővel zajlik az NHL rájátszás is, ami tényleg most egy nagyon brutális és jól kinéző playoff.
1: Még mielőtt a magyarokról beszélnénk, ha már ezt szóba hozod, akkor ebből a szempontból most milyen erős VB lehet, ugye a németek NHL sztárjai közül azt hiszem, hogy nagyon kevesen jönnek, és a németekkel egy csoportban vagyunk, ez azért is érdekes, tegyük hozzá, hogy egy téli olimpia után vagyunk, és ez volt nyilván a fő esemény.
2: Igen, hát azért ott elég sokan úgymond ellőtték a puskaport, tehát itt most a németekről, hogyha beszélünk, Leon Draisaitl-nek a személye jön föl először kérdésként, tehát róla azért tudni kell, hogy az Edmontonnal zsinórban két döntőt játszott, ugye a Stanley kupában mind a kettőt elveszítették, akkor ugye volt neki egy olimpiai részvétel is, tehát ő aztán tényleg nagyon csapágyasra van hajtva, tehát ő egyből jelezte Christian Künast sportigazgatónak a német válogatottnál, hogy ő nem vállalja. Moritz Seider szereplése még, hogyha jól tudom, még mindig kérdéses. Ugye Seider a Detroit Red Wings játékosa, ő is ilyen 30 plusz perceket játszott már a szezon utolsó felében. Tehát igen, a német válogatott azért így sem lesz gyenge. Ha jól tudom, Stützle is lemondta a szereplést, ugye ők az első körben búcsúztak az Ottawa Senatorszal, ugye a Carolinával szemben. Tehát azért igen, a legnagyobb sztárjait a német válogatott kell nélkülözni fogja. JJ Peterka személye is ott van még, tehát de nem kell azért, én úgy gondolom, a németeket félteni azért a DL-ből, meg különböző más országokból, tehát topjátékosaik vannak világszinten is.
1: Minek köszönhető ez a nagyon erős német válogatott? Ugye 2018-ban 8 éve számomra nagy meglepetésre bejutottak az olimpián a döntőbe, és egy nagyon-nagyon jó meccset játszottak, ráadásul szoros meccset az oroszok ellen.
2: Nekem az a véleményem, hogy a nemzeti bajnokságuknak tényleg az erőssége és a világ színvonalúvá válása az, ami a németeknél elindította aztán ezt az óriási hokilázat. Tehát amikortól a DL úgy nagyon nézhetővé vált, és tényleg a csarnokok megteltek, és...
1: Mi ezt DL-nek hívjuk csak ezt a német első osztálybajnokságot, de nem is játszottunk ott szemben veled, mert te a Krefeld kapusa voltál.
2: Meg aztán a Hannoveri.
1: Hannoveri is.
2: És ott beindult valami, tehát hogy egyre inkább, egyre komolyabb játékosok voltak. Ugye a lockouti év az nagyon jót tett az európai bajnokságoknak. Tehát akkor a német sztárok is Olaf Kölciktől kezdve azért haza mentek és a saját bajnokságukba játszottak, aztán pedig ugye a nemzetközi porondon, ugye a jégkorongban a bajnokok ligájában is a német csapatok egyre jobb teljesítményt értek el. Ugye a két zászlós vívő, az Eisbären Berlin vagy az Adler Mannheim konkrétan bárkivel Európában, bármelyik svéd, finn vagy orosz cseh csapattal fölvette a versenyt. És aztán ez indította el, én úgy gondolom, ezt a folyamatot. Volt egy nagyon jó utánpótlás korosztálya évfolyama a német válogatottnak, ugye pont Dreisaitl-ék, aztán később Stützle és Seider. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szisztematikus építkezés és a saját hazai bajnokság, majd aztán ugye a DL2-nek a megalapítása, tehát hogy már olyan erős volt az első osztály, hogy a másodosztály is Németországban nagyon erős, úgyhogy ezzel megadták a stabilitást, az utánpótlásnak a lehetőséget, a példakép modell elindult nagyon komolyan, tehát ki kell mondani, a világ top 5 játékosából biztos, hogy van német idén.
1: A magyar felnőtt jégkorong válogatott a férfi csapatunk, ugye ott majd Zürichben, szombat este, most szombaton kezd Finnország ellen 16 óra 20 perckor. Érdekesség, hogy a csoportban két verhetőnek tartott rivális, Ausztria és Nagy-Britannia majd előttünk fog megmérkőzni, és mi másnap majd az osztrákokkal szintén 16 óra 20 perctől, tehát vasárnap, jövét kedden pedig 20 óra 20 perckor a britek ellen. Lehet, hogy az egy meccs dönthet arról, hogy melyik csapat marad bent. Hogy érzed most ez a magyar válogatott, mennyit erősödött, hogy alakult át? Ugye volt olyan időszak a felkészülés során, nem is olyan régen, amikor két részre bontott a Majoros Gergely és a stáb, a szövetségi kapitány és a stáb a csapatunkat, tehát 20 játékos vagy 23 itt is, ott is, Svájcban volt az erősebb csapat, és a másik pedig itthon talán a japánok ellen játszott.
2: Egy nagyon-nagyon hosszú felkészülésem van túl ez a magyar válogatott, tehát több mint egy hónapos felkészülés, ez azért brutális. És
1: bocsánat, javítom magamat, azt mondom, a másik csapat akkor Koppenhágába.
2: Nem, amikor japán meccs volt, akkor Svájcban volt a másik fele, ugye volt egy...
1: Akkor jól mondtam, és a koppenhágai túra, a Dán-Norvég, az pár nappal, egy héttel később. Utána. A nagyobb baj, vagy nem baj, mert ezt is mindjárt részletezed és folytatod, hogy hát győzelem csak egy van egyelőre Japánnál, nem, Lengyelországgal egy hosszabbításos.
2: Igen, ez így van. Hát ez volt az edzői stábnak úgymond az elképzelése, hogy minél erősebb ellenfelekkel és tényleg úgy kiállni, hogy ki meccsekre. Én úgy gondolom, hogy azért a lengyel válogatott és a japán válogatott gyengébb, mint a miénk, tehát ott azért én győzelmeket vártam, de hát pont a japánok ellen volt ugye a ketté bontott válogatott. Jó meccseket játszottunk igazából Dániában, a norvégok ellen is. Én nagyon remélem, hogy a srácok azért nem felejtettek el meccseket nyerni is, mert borzasztó fontos lesz tényleg az a mentalitás, hogyha valamiben erősebbnek kell lennünk, mint az ellenfeleink, az pont a csapat kohézió, pont a csapat összetartás, pont a pozitív gondolkodás, és azért ebben nyilván a felkészülésből látott eredmények, és nem is csak a játék, mert a játék az nagyjából olyan, ami ennek kellett lennie, de hát az eredmény az azért mindig fontos a mérkőzés végén.
1: Ez volt az első szezon, amikor az osztrák bajnokságban a Fehérvár mellett volt még egy csapat, a Ferencváros, és az Ötvér együttes nagyon sokáig. Összességben nem volt egy rossz szezonja, de mivel a pontra az így nem tudta feltenni, és az utolsó szalmaszál az ugye Fehérváron volt a március 1-én a legutolsó meccs, de ott sem sikerült megcsinálni, amit kellett volna, tehát magyarán a Fehérvár becsusszant a 10-be, aztán végül 4 közé jutott, a Ferencváros meg ugye elhasalt az első szezonban, pedig egy erős csapatot összerakott. Mire akarok kiukadni, hogy ez milyen hatással lehet a válogatottra, mert azt tudjuk, hogy ugye Mihalik András 2 gólt ütött tavaly az Elit VB-n, még debreceni hokisként, Laskavi Ferenc Újpestről volt ott, mind a ketten elgazoltak, hogy oda mentek a Fradihoz, és most egyikük sincs a keretben. Nem maradt bent egyik sem.
2: Igen, ez egy nagyon ellentmondásos történet, és egy szomorú történet, mert ugye a két fiatal játékos, akiről beszéltél, tehát úgy robbant be a felnőtt válogatottba, hogy egy nagyon pozitív csalódás volt mind a kettőnek a szerepeltetése, és tényleg az, hogy a kapitány bizalmat szavazott nekik, hogy fiatalként, újoncként egy Elit VB-re elmenjenek, és hát Mihaliknak a góljára mindannyian emlékszünk a csehek ellen, tehát hogy úgy fölvarta a felső sarokba, ahogy csak kellett, és ahogy a legnagyobbak képesek erre, és aztán óriási lendülettel, óriási várakozással ugye meglépték azt, hogy akkor egy erősebb bajnokságba fognak szerepelni nap mint nap, és ez a visszájára ütött sajnos az ő esetükben, mert viszonylag kevés jégidővel bírtak ebben a bajnokságban, És hát ez kevésnek bizonyult, hogy bekerüljenek a felnőtt válogatottba. Tehát egy picit ennek a sztorinak van egy sajnos borúsabb oldala is.
1: Sikerül még egyszer egy győzelemmel benn maradnunk?
2: Igazából a lebonyolítási rendszer olyan, hogy egy győzelem is elég lehet.
1: Sőt, egy hosszabbításos elég lehet. Tehát kettő pont is elég lehet az egyel szemben.
2: Így van. Viszont én úgy gondolom, hogy azért lassacskán el kell kezdenünk nagyobb álmokat is tényleg dédelgetni, és talán megvalósítani, mert ugye a kapitány elmondta, és erről is sokszor beszéltünk, hogy az igazi cél nem feltétlenül az mindig, hogy na akkor most a formaidőzítést egy meccsre, mindannyian tudjuk, hogy az osztrákok és a britek ellen van esélyünk. A britek ellen több szerintem, mint az osztrákok ellen, de hogy tényleg a középcsapatok ellen annyira közel kerülni egy-egy bravúr, vagy az igazán nagy csapatok ellen, nem pedig egy abszolút egyoldalú mérkőzés, lássuk, hogy alig van nálunk a korong, és csak nyomozzuk. Erre egy nagyon jó választ fog most adni ez a világbajnokság, hogy megint egy év elteltével hol tartunk a világelithez képest, úgy, hogy sikerült tavaly a történelmi bemaradás.
1: Azzal kezdtük, hogy Neuchâtelbe mentek át majd Zürichből, és ott Kanadában még lesz egy felkészülési meccs. Emlékszem, hogy 2009-ben a történelmi pillanat, ugye, amikor 70 év szünet után ismét a világelitben volt a válogatott, akkor meg az oroszokkal Szierben egy csodaszépen játszottatok. Sajnos akkor ifjú Bocskai Gábor halála miatt volt egy egészen más hangulata annak a világbajnokságnak magyar szempontból, de a kérdés az, hogy most milyen lehet Kanada ellen, ugye ráadásul ezzel a Kanadával az MVM Domban az elmúlt két évben játszottunk.
2: Így van.
1: Szerintem ezzel, de Kanadával, csak hogy arra akarok kiukadni, hogy Kanada nyilvánvaló, itt most már nem vett figyelembe semmit, hogy ott van 20 ezer ember az MVM Domban, meg egy kicsit inkább a show jellege domináljon.
2: Ez pontosan így van, tehát az elmúlt két évben, amikor itthon láttuk Kanadát vendégül, az egy teljesen más hangulatú mérkőzés volt, ők pontosan föl voltak készítve arra, hogy itt milyennek a mérkőzésnek a lényege. Tehát tulajdonképpen kis túlzással egy All-Star gálát láttunk mind a két alkalommal, kevés ütközéssel, azért Kanada is viszonylag félgőzzel, tehát nem akart egy fiesztát úgymond elrontani. Itt viszont teljesen más lesz a helyzet. Tehát itt közvetlenül ő nekik is az utolsó felkészülési mérkőzéset, nekik amúgy sincs igazából sok, egy vagy kettő, és nyilván ezt a csapatot összekovácsolni Don Granatónak, vagy nem is, bocsánat, ő az amerikai válogatott edzője, tehát hogy a kanadai edzői stábnak összekovácsolni egy mérkőzés alatt ezt a csapatot, ez nem egy egyszerű, tehát ott mindenki nyilván meg akarja majd mutatni, és egy fiatal csapattal jönnek, tehát Celebrini ott lesz a legnagyobb sztárként, úgyhogy abszolút végre valahára egy olyan felkészülési meccset tudunk játszani majd Kanadával, ahol szerintem a juhárlevelesek is nagyon élesek lesznek.
1: Legyen így, köszönöm szépen, Szuper Leventével búcsúzik a mai Sportreggel csapata, a szerkesztő Big Falvi Tamás, valamint a hangmérnök Nagy Máté, és hát azért is mondta Levi az amerikai szövetségi kapitány nevét, mert hogy az Egyesült Államok csapata olimpiai bajnoki címvédő, tehát most februárban Olaszországban nyertek, és a világbajnokságon
2: címvédő is.
1: Így van.
2: Tehát... Ráadásul, bocsánat, még annyit csak az amerikaiakról, hogy ők címvédők most U20-ban is, címvédők ugye női, olimpiai és világbajnoki szinten, tehát az USA égkorong jelen pillanatban mindenben a toppon van. Hát kíváncsian várjuk, hogy ellenük is mire jutunk, mert ugye lesz egy Egyesült Államok Magyarország mérkőzés is, és hogy tudnak-e címet védeni.
1: Ez is kiderül majd egyébként az első három mérkőzésünkről, tehát a finnek, a vasárnapi osztrákok és a jövét keddi, valószínűleg nagyon sok mindent elnöntő britek elleni mérkőzésről, a helyszínről, tudósításra, illetve interjúkkal jelentkezünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Most köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson. Ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt. Ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelt a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örök zöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit, ahol a labda pattog, szent a föld. A visszajátszás két társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 2026. 19. hetének összefoglalóját olyan sporttal kezdjük, amelyben intenzíven pattog a labda, mert pattogtatják, majd dobják, és amellyel hetek óta mindig kezdjük a hétfői összefoglalókat. A kosárlabdáról van szó, és ebben a sportban a múlt héten véget ért a női bajnokság, és a legizgalmasabb részéhez érkezett a férfi. Kezdjük az utóbbival. A férfi kosárlabda bajnoki elődöntő sorozat, ugyebár két párharcról beszélünk, május 2-án, több mint egy hete szombaton kezdődött, és azon a szombati napon mindkét helyszínen hazai győzelem született, vagyis az alapszakaszban jobban teljesítő gáz.

0: Árda meg tudta tartani a pálya előnyét. Szolnoki Olaj atomerőmű 88-74, illetve Falkó Kaposvár 97-79. Aztán múlt kedden, május 5-én Kaposvár Falkó 81-91, vagyis idegenbeli siker és idegenbeli siker a másik találkozón is. Atomerőmű Szolnok 82-87, vagyis két-két mérkőzés után az alapszakaszban jobban teljesítő Gárda 2-0-ás előnyben volt, így aztán mindkét-három nyert mérkőzésig tartó párharc véget érhetett múlt pénteken. Mi pénteken, május 8-án a Szolnoki Olaj atomerőműt közvetítettük, tehát még egyszer, ha a Szolnok nyer, akkor ő az egyik résztvevője a bajnoki döntőnek.
1: Nézzük most a paksiak akcióját, ezúttal is a center megint hibázik egyet, mert túldobja Edensonban a labdát a gyűrűn, úgyhogy nincs meg az első vendégkosár, sőt a mérkőzés első pontja sem, itt viszont egy szabálytalanság, ugyanis Krajnszkira ráestek, a játékvezetők pedig ezt lefújták. Somogyi Ádám büntetője, kijön a második, az elsőt kihagyta, 5-5 az állás, a negyedik percben járunk. 5-2-re ugye elhúzott a Szolnok, aztán a vendégek hármasa, Hawkins dobott egy duplát, megütötték a kezét, és a büntetőt is értékesítette. Úgyhogy valóban látszódik egy kis hidegesség, egy kis kapkodás, egy kis pontatlanság. Most például a bejátszásban, mert Palai nem adta pontosan, és ellopta a labdát ott Edwin, nem Edwin, hanem Edwin. Tehát nem a műsorvezetőnk jött ide játszani, most viszont egy kétpontost Edwin beszór, úgyhogy 11-8, 3 ponttal vezet a Paks. Hát elképzelhető, hogy lesznek itt még izgalmak, minden esetre nem erre számított a hazai publikum, nagy várakozásra jöttek erre a mérkőzésre, mert hiszen, hogyha bejutna a Szolnok most 3-0-ás söpréssel, mondjuk csak úgy, mint a Szombathely esetlegesen, akkor lenne egy hét pihenő, hiszen csak jövő héten szombaton játszanák a döntő első mérkőzését. Ez a távoli kísérlet Darhártól nem jó, aztán ülje visszaemeli, ez viszont már jó, mert megszerezték a Szolnokiak a lepattanót, visszajátszották, és 11-11-re egyenlít a Szolnok. Megvan már a második pontja is ebben a negyedben a Paksnak, két büntetőből sikerült növelni az előny, 16-13-ra vezet a második játékrész első percében a Paks együttese. Pedig bevarázsol egy újabb 3 pontost, úgy tűnik Andi, hogy most a 30 pontos formájához lesz majd közelebb ezen a mérkőzésen, ennek köszönhetően 2 pontra fölzárkózik a Szolnok együttese. De nézzük a másik négyest, a Szolnoki, mert az első büntető már ott van a Paks gyűrűjében, ez jó kísérlet volt egyébként is, és a pontot pedig most Barnes szerezte, ez már a második pontja volt a mérkőzésen, ez pedig a harmadik, mert hogy mind a két büntetőjét értékesítette. 25-27, de még mindig a vendégcsapat vezet, hát most már kínosan kevés ez a pont, hiszen már csak 3 perc, 17 másodperc van hátra a félidőből. Én nem is tudom utoljára, mikor láttam ilyen kevés pontot férfi mérkőzésen, és ezt most lehet bármilyen rovásra írni, ez akkor is mindenképpen kevés. És a paksiak jöhetnek, Benke Szilárd jó voltából, aki ismét visszakerült a pályára, tehát bíznak benne. Nos, közben a Szombathely fordított, a második negyed 8. percében 46-39-re vezet a Kaposvár ellen, tehát a hazai csapat egy nagy rohamot indított. Na hát ott már mennyi pont van? 46-39, itt meg 26-27. Hawkins egy távoli 3 pontos, hát a publikum hangját talán hallották a kedves hallgatók, nem találta-e még a gyűrűt sem. Itt pedig a Szolnok nem tudott pontot szerezni, sőt labdát veszített kétszer is, egyszer még kipattant a paksiakról, utána viszont kivarázsolták a Darhárt kezéből. Most pedig elengedi a labdát megint Benke, aki próbálkozik, de hát a dobó százalék az pocsék. Most sem sikerült, Darhárt viszont egy 3 pontos, ez most nagyon mellé ment. Hát megint jött ez a flúgos futam rész, amikor mindent kihagynak a csapatok. 4-44 van hátra, és 59-56-ra vezet a Paks a Szolnok ellen, és Hawkins az, aki megint csak ott vezeti a labdát, majdnem elrontja, mert ráesett egy kicsit szerintem a bokájára, Hawkins teszi tovább, de nagyon rossz volt a passz, a Palai megszerzi, Hawkins toporog, Palai pedig bezsákolja. 59-58, buta hiba volt, Hawkins mérgelődik, pedig szerintem ő adott rossz labdát Engelsfieldnek, és ő azt mondja, nem lépett érte. Na mindegy, 59-58, megint egy zsákolás. Most a legjobb pillanatokban Edensonban megint elhalkítja a közönséget, egy két pontossal, 61-58, már csak 4 másodperc van, vagy 4 perc van hátra a mérkőzésből. Hát megpróbálkozott vele, hogy egy is volt egy szabálytalan zárás, aztán Somogyi elcsúszik, Hawkins kezéből is kiperdül a labdot, valami nagyon csúszik, Darhár pedig rámeli a triplát, lejön, Skins visszateszi Somogyinak. Még 10 másodpercig támadhat a Szolnok, Hawkins mellett Somogyi elviszi, aztán érkezik Edosongan, de hogy tette fel ezt a labdát? Elhajolt Edosongantól hátra, és onnan föltette a palánkra, és egy képpontot szerez ezzel, és 65-63-ra vezet a Szolnok. Somogyi pedig nem siet, még van 5 másodperc, most esik Reinskynak, Reinsky elindul befel, aztán kiszeti Darhardnak, Darhard labdája lejön, ki a lepattanó, a Szolnoké, 20 másodperc van hátra, 65-63, Enningsfeldnek szabálytalankodnia kellene, de nem tud egyelőre. Somogyi meghúzza ott Hawkins mellett, tartja a labdát, Somogyi visszateszi Krajnszkinak, mindjárt lejár a támadóidő, és most ott, hát ott már nem biztos, hogy oda kellett
2: volna ütni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon buta fájt volt Ellingsfeldtől.
1: 65-63-ra vezet a Szolnok, és ha mindkét büntetőjét bedobja Krajnszki, akkor itt nem lesz fordítás, 8,7 másodperc van. Az első kijön! Kicsit
2: de
1: kidobta a gyűrű.
2: Nem kérése a Paksnak, úgyhogy ezt a 8,7-et
1: úgy kell lejátszani,
2: kell megoldani.
1: Igen. Alaponáról indulva, igen, ha igen. bemegy. Mert
2: ha
1: még az sem biztos.
2: Dobni?
1: Igen.
2: És ha be tudják dobni.
1: Már úgy értettem a bedobást, igen, hogy bemegye ez igen. a büntető, de hát ha Krajnszki nem dobja be, akkor 8,7 másodperce marad a Paksnak arra, hogy támadjon, nem tudom, majd szabálytalankodik esetleg a Szolnok, mert az is benne van. Nézzük azonban az elsőt, a második kijön. És most jöhet a Paks, de nem sok ideje van már, csak 5,7 másodperc. Hawkins robogát, Hawkins kihagyja, nem fújnak a játékvezetők. Ez pedig azt jelenti, hogy 65-63-ra megnyeri a Szolnok a mérkőzést, már a paksiak nem akarják elhinni, hogy erre nem volt fautot. Hawkins végigvitte, Skins most betakarta, vagy megütötte, és döntse el mindenki. Nem tudom, Andi, te hogy láttad?
2: Hát... ezeknél az utolsó másodperces fújom, nem fújom a faltot, ez vissza kéne nézni videón, hogy tényleg volt-e falt, mert ez a következő mondatom, ez csak akkor érvényes, ha volt. De sokszor a játékvezetők azt mondják, hogy a meccs végén már nem nyúlnak bele a mérkőzésbe. De ugye, ha egy faltot nem fújnak le, azzal pont belenyúlnak a mérkőzésbe. Alapvetően nem látom a paksi játékosokon azt, hogy nagyon reklamálnának, úgyhogy valószínűleg ők is úgy érezték, hogy nem volt az. Nagyon, nagyon jó meccset láttunk, én azt gondolom tényleg le a kalappal mind a két csapat előtt, a paks előtt, hogy úgy állt bele a meccsbe, hogy ők nyerni akarnak. A Szolnok előtt meg, hogy a mínusz 10-ről, 13-ról is fel tudtak állni, és megfordították.
1: Szombaton játsszák az első döntőmérkőzést, itt Szolnokon 20 órakor az olajbányász az atomerőmű legyőzésével bejutott a fináléba, és akkor tehát a Falkóval játszik.
0: A Szolnoki olaj tehát 65-63-as sikerével kisöpörte a Paksot, vagyis a Szolnok lesz az egyik résztvevője a bajnoki döntőnek, ez eldőlt pénteken. És eldőlt pénteken a másik párharc is, de elképesztő izgalmak után, ugyebár a Falkó-Kaposvár találkozóról beszélgettünk, a Kaposvár újonc idén a bajnokságban, viszont az alapszakaszban a harmadik helyen végzett, és az első negyed nagyon izgalmas és szoros volt, aztán a második negyedben 27-15-re nyert a Falkó, vagyis 12 ponttal gyűjtött többet, aztán a harmadik negyedben 20 ponttal gyűjtött többet a Kaposvár csapata, ekkor 31 pontot dobtak a kaposváriak, és csak 11-et a szombathelyek, elképesztő volt, és ekkor már felrém lett a negyedik találkozónak a lehetősége is, ám a negyedik negyed ismételten az otthon játszó szombathelyi gárdáé lett, 29-17-re nyerte ezt a játékrészt a Falkó, és végül is 93-92-re nyert a szombathelyi gárda, így aztán megismétlődik a tavalyi döntő. Szolnok-Falkó párharc lesz az aranyéremért, és ez a bizonyos párharc szombaton kezdődik. Hát nem akármilyen lesz, az biztos, akik emlékeznek rá, azok pontosan tudják, hogy milyen találkozó, milyen párharc volt tavaly. Szóval Szolnok-Falkó szombaton. A nőknél viszont már túl vagyunk a bajnokságon. A döntő első mérkőzésén április 29-én a Pécs Bécs hazai környezetben 61-53-ra verte a Diós Győrt. Aztán a második mérkőzésen, május 2-án szombaton a Pécs idegenben is nyerni tudott, vagyis 66-60 volt a pécsiek javára Miskolcon. Így múlt kedden bajnok avatásra gyűltek a pécsiek. A Pécs egyébként az alapszakasz győztes volt, a DVTK 2 éve bajnoki címet szerzett, tavaly ezüstérmet. 2010-ben került utoljára a bajnoki cím Pécsre, de az egy másik pécsi csapat volt, nem ez, vagyis ez a pécsi gárda először lehetett bajnok, hogyha múlt kedden le tudta győzni hazai környezetben a miskolci gárdját, a DVTK-t.
1: Gyönyörű bejátszásod a center posztra, és a délelőtt még más egyéb elfoglaltsággal küzdködő Josefovics egy közelről szerez egy 2 pontos, ezzel 7-2-re vezet a Pécs, azaz villámrajtot vesz. Lelik jött ide a vonal mellé, majd elvégezni, és Völgyi Péter elég idegesen áldogálott a vonal mellett. Természetesen a pécsiek edzője, Zsajko Dokic pedig bent a pályán szó szerint. Ez a labda 3 pontos kísérlet lejön, Josefovics leszedi, és indulhat 3-2-ben a pécsi együttes, nem sietik el. Aztán mégis lesz belőle egy remek dobás, egy 2 pontos farga, és már 14-3, azaz 10 pont fölé nőtt a különbség, 11 ponttal vezet a Pécs, és még csak 3,5 perc telt el. És a lepattanó megint Josefovicsé, igaz, hogy kisiel az alapvonalon kívülre kerül a labda, de aztán Rátkai kisegíti, és már mutatja is a figurát, hogy mit kellene játszani, hogy tovább növelje előnyét a hazai csapat, és már 2 csere jön is majd hazai oldalon, hiszen ugye, ahogy Jágúj Gergely is mondta, sokat cserél általában a mester, most pedig megint túlpankát, ugye egy kicsit betakarták ott passz közben, de aztán megszerezte Josefovics, és újra dobott egy 2 pontos, lehet ennek a mérkőzésnek, ő lesz a nyerő embere, bár nehéz ezt még kimondani, és éppen annyival vezet a Pécs, 15 ponttal aljas mezben játszik Josefovics.
3: Lássuk, hogy most ezt a 2 büntetőt hogyan értekesítik a pécsiek. Ugye Studer Ágnes az elsőt kihagyta, a másodikat bedobta. Török Ágnes első büntetője jó, ezzel 24-10, akkor amikor 1 perc 20 telt el a második negyedből, Török Ágnes pattogtat, felteszi a másodikat, ez is nagyon szép, tiszta kosár, 25-10, visszáll a 15 pontos különbség.
1: Persze egyelőre a Pécs tartja a különbséget, hiszen 15 ponttal vezetik, az most egy jó bejátszás, és egy újabb Diós Győri dupla itt a palánk alatt. Most egy kicsit elvédekezték magukat a hazaiak, és Muda újra betalál, úgyhogy ő azért szorgoskodik a pontgyártásban, 32-19-nél. Végig ott kergette Török, most már Tomon Petra kicsit el is lökte, mielőtt a labdát kapta, aztán most ráemel egy 3 pontos, ez rövid, a lepattanóba ugyan beleér egy Diós Győri, de érkezik Josefovics, és a bokájához lehajolva, aminek nem olyan könnyű feladat, összegyűjti ezúttal is a lepattanót. A másik oldalon Rátkai bevizzi, odaütnek neki, így jön ki belőle a legjobban. Az utolsó percre fordultunk, amikor Rátkai tényleg ellentmondást nem tűrően ment be oda a palánk alá, a nagy emberek közé, és bedobta ezt a 2 pontos, 41-23. Dúlnak teszi tovább, aztán Török itt kint a sarokban, Josefovics a palánk felé fordulna, aztán visszateszi Töröknek, Török pedig bedob egy 3 pontot. Ezt szokták mondani, ez egy idegnyugtató 3 pontos a hazai csapatnak, ezzel el is érik az 50 pontot, 50-36, tehát megint, azaz úgymond ezen a mérkőzésen majd nem szokásos különbség helyreáll. Studer nagyon keményen nézett oda ahol Ninára, aki bedobta az alapvonalról labdát, hát látszik, hogy teljes harci állapotba került, de ezt a pontot, ezt most a Diós Győriek szerzik, mégpedig egy szép visszahúzott labdott a palánk alatt Miklós Melinda jó voltából, 5 pontos ezzel a mérkőzésen, de jól jellemző, hogy Grigalauskit a 11 pontos, majd Smuda követi 7 ponttal, miközben újabb Diós Győri pont, 63-44, tulajdonképpen nincs más dolga a Pécsnek, mint a pontot kap, dobjon pontot, és megmarad a különbség.
3: És hát 29 pontot egyáltalán nem lehet ledolgozni, azt hiszem, 1 pont az most jó, 76-48, 28 pontra zárkozik, igen, kedves hallgatóink, 28 pontra zárkozik a vendég Diós Győr, majd 27-re, akkor, amikor 2-27 van még hátra.
1: a lepattanó pedig a pécsieké. Belül vagyunk már az utolsó percen, talán ez lesz az utolsó pécsi támadás. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ebből, hiszen bemutatták ugyan a figurát, de hát a fiatal lányok közül valaki előbb-utóbb el fogja vállalni. Kintről vagy bentről? Ez itt a kérdés. Nézzük egyelőre, 5 másodperc a támadó időből. Josipovics hiába várja a labdát, ott egy tripla kísérlet, ez lejön, és akkor belül vagyunk az utolsó 30 másodpercen. Tessék, Geri.
3: No, és egyébként csak egy érdekes adalék a hazaiaknál, a 17 éves Halmágyi Kitty, a 17 éves Halmágyi Kata, a 16 éves Hőgye Petra, valamint a 18 éves Josipovics Kinga a pályán. Megáll a játék, 7 másodperc, 6, 5, lepörög az idő, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, ebben a pillanatban 77-49-re győzni tud a Pécs hazai pályán, azaz 28 ponttal megveri a Diós György csapatát.
0: A női kosárlabdában tehát már túl vagyunk a bajnokavatáson, a Pécs szerezte meg a bajnoki címet, a férfi bajnoki döntő pedig szombaton kezdődik a Szolnoki Olaj, illetve a Falkó gárdája között, nem akármilyen párharc lesz, és akkor foglalkozunk vízilabdával, itt ugyan nem pattog a labda, hanem repül a víz fölött, de azért néha pattog is. A bajnoki elődöntők közül az egyik már véget élt a férfi vízilabdázóknál, a Ferencváros a Szolnok csapat tehát 23-13-ra győzte le, és ugye már furcsa a bajnoki kiírás, ugyanis az korábban egymás ellen játszott eredményeknek a pontjait hozzák a csapatok magukkal, így aztán Ferencváros miután kétszer is le tudta győzni rendes játékidőben a Szolnokot, 6-0-ás pontkülönbséggel kezdte ezt a párharcot, és csak 7 pontot kell szerezni. Így az, és miután a Ferencváros 23-13-ra győzni tudott az elődöntő első mérkőzésén, ez a bizonyos elődöntő csak egy mérkőzésre lett, és sorozatban 5-5-ször is döntős a Ferencváros, miután az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot 9-0-ra nyerte. Hát ennél lényegesen izgalmasabb volt a másik párharc, amely még véget sem ért. A BVSC Honvéd küzdelemről van szó. A bajnokságban mindkétszer a rendes játékidő után 5 méteresekkel sikerült eldönteni a pontok sorsát. Ennek köszönhetően, miután az egyik mérkőzést a BVSC, a másikat a Honvéd nyerte. Szóval ez a bizonyos bajnoki elődöntő sorozat 3-3-as pontkülönbségről indult, és miután 7 pont kell a bajnoki döntő, az egészen pontosan tudtuk, hogy május 6-án szerdán ez a párharc még nem dőlhet el, de természetesen ezt a meccset közvetítettük, úgyhogy hallgassuk meg, hogy múlt szerdán a BVSC vagy a Honvéd került előnybe a Ferencváros elleni bajnoki döntő.
4: Két negyeden túl vagyunk, éppen nagy szünet zajlik a BVSC úszodájában. 8-7-re vezet a Honvéd a BVSC otthonában, és ez annak tekintetében picit a BVSC szempontjából kedvező, hogy többször is 3 góllal ment a Honvéd csapata itt az első negyedben, meg a második negyedben. 4-1-nél, 5-2-nél és 6-3-nál is 3 volt az előny, aztán a BVSC fel tudott kapaszkodni a második negyed végére. Egyenlítettek az uglójak, végül azonban egy újabb Honvéd gól jelenti azt, hogy a fél időben, a nagy szünetben egyel megy a Honvéd. A legeredményesebb játékosok a hazai oldalról 2-2 góllal Csacsovszki Erika és Szeghalmi Zsombor, míg a vendégektől szintén 2 gólig jutott a legtöbb gólt szerző 2 játékos, Vadovics Viktor, illetve egy légiós Nikola Moszkov. Egyetlen egy gól született a harmadik negyedben eddig, 8-7-re vezetett a Honvéd a nagyszünetben, most már 9-7 a Honvéd előnye, egészen eddig, mert jön azonnal a BVSC gól, Ekler Zsombor talál be a Honvéd kapujába, a Honvéd gólját egyébként itt a harmadik negyed első találatát Benz Rolf szerezte, neki az első gólja volt a mai mérkőzésen, az Ekler Zsombornak pedig ez már a második, kapás oldalról a hosszú lapos sarkot lőtte ki Ekler Zsombor. 3 perc és 39 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, ahomit 9-8-ra vezet a BVSC ellen. Ekler Zsombor teszi tovább a labdát, jön a bejátszás Tátraitól, és egy nagyon szép gól. Ott középen Simon Henrik fordult be a bekkjéről, és ő vágta be a labdát a kapuba. Ezzel ismét 2 gólra zárkózik a BVSC. Emberelőnyben tehát a Honvéd, és jön az emberelőnyös gól a Honvéd részéről egy jó bejátszás után. 12. Honvéd gólt Moszkov szerzi, akinek ez már a harmadik gólja 6 lövésből. Ő az, aki tartja a lépést így Vadovics Viktorral, nekik kettejüknek van 3-3 góljuk ezen a mai mérkőzésen. BVSC-nél továbbra is csak két gólos játékosok vannak. Moszkov lövését követően a rövid alsó sarokba jött a labda, és nem tudott védeni Mašer Márk. Újra három góllal vezette tehát a Honvéd. Megjött a lövő kedve Moszkovnak, és megszerzi a negyedik találatát, ellenállhatatlanul bombázott a jobb felső sarokba. Ott volt ugyan előtte a blokkon igyekvő Susiásvili, ott volt középen Mészáros is, és a kapuban ott volt Korom is, de egyikük sem érte el a labdát. Moszkov ezt most kegyetlenül jól eltalálta. 13-10 tartja ezt a három gólos különbséget most a vendégcsapat. Lent van a labda Szeghalminál a szélen, majd most már Csacsovszkinál középen egy-két lóba, tovább adja Csacsovszki, most jön a lövés, és jön a gól, Tátrai Dávid. 13-12, 2 perc és 22 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Tátrai Dávid megszerzi első gólját a mai mérkőzésen. A harmadik lövéséből sikerült ezt megtennie a válogatott játékosnak. Csoma hóna alatt, karja alatt pattintotta be a hosszú oldalra, kapás oldalról, és ezzel egy gólra zárkózik a BVSC, és van még idő. Moszkov bombájával nem tudott mit kezdeni. Jön előre ismét a BVSC, Eklernél a labda, Ekler is lő egy óriási gólt, picit közelebbről ugyan, mint Moszkov, 7 méterről nagyjából, de ez is védhetetlen volt, Csomának nem sikerült kitornásznia, és Eklernek ez a negyedik gólja, úgyhogy ő valamelyest tartja a lépést a Honvéd játékosával. Újra egy gól a két csapat közötti különbség, és itt a végén egészen kiélezett találkozó alakul. Most rossz kéz szélen kint van Csacsovszki a labdával, keresztbe teszi Tátrainak, újra Eklernél, Ekler 6 méterről nem lő, inkább visszaadja Tátrainak, Tátrai lövi be végül. Egyenlít ismét a BVSC, 14-14 a mérkőzés állása. Vadovics teszi ki a szélre, pont Moszkovnak, aki most ott van kapás szélen, lenn a kötélnél, remekül teszi középre, és egy nagyon szép centergól Simon Henriktől, hát 10 másodperc elég volt a Honvédnak, hogy kihasználják az emberelőnyt, 2-3 passz, aztán Moszkov úgy teszi a hosszú fához, hogy Gyapjas ne érje el, és Simon Henriknek pedig csak aki remekül vált le a védőjéről, Tátrairól, csak az üresen maradt kapuba kellett tennie a labdát. 15-14, ismét vezet a Honvéd. Susiásvili vissza Szeghalminak, majd megint, aztán most már Csacsovszkinál, Csacsovszki 12 másodperc még az órán, most jön a lövés, és nem pattan be a felső kapufáról, Csoma fejére is oda pattan talán, de Csoma még kint tudja tartani, és azonnal meg is tudja játszani. Most is szerencséje van talán a Honvédnak, vagy inkább bal szerencséje a BV1C-nek, megvan a labda a Honvédnak, és innen már le fogják pörgetni, ott még egy-két szabálytalanság a sarokban, 1,2 másodperc van még hátra, előre dobják a sötét csapkások, és itt a vége. A Honvéd nyeri az első elődöntőt, BVSC Honvéd 14-15.
0: Így aztán a Honvéd pontkülönbségben vezet 6-3-ra BVSC-vel szemben, és a következő találkozón, amelyet egyébként szerdán 3/4-6-tól vívnak, már hogyha rendes játékidőben döntetlent ér el, és 5 méteresekkel kap ki, már akkor is bajnoki döntő, és a BVSC-nek feltétlenül nyernie kell a rendes játékidőben. Tehát még egyszer mondom, szerdán 3/4-6-tól lesz a következő mérkőzés. Egyébként azért rendezik később ezt a sorozatot, mert a Honvéd a konferencia kupa aténi döntőjében érdekelt volt, ahol az elődöntőben nyerni tudott, aztán a fináléban a Doug Acker Bologna csapatától 17-14-re kikapott, de hát gyönyörű ezüstérmet szerzett, most pedig a Honvéd egy lépésre van a bajnoki döntőtől, de hát ehhez még a BVSC-nek is lesz néhány szava. Na és akkor folytassuk a bevezetőben idézett Fenyő Miklós kedvenc sportjával, a visszajátszást focival, és azzal a csapattal, amelynek hazai meccsén nagyon-nagyon gyakran lehetett találkozni Fenyő Miklóssal, hiszen ahogyan énekelte is, az angyalok földjén az álom a régi, itt földi az angyal, a szerelem égi, tudom, mert itt születtem. Hát Fenyő Miklós nyilván nehezen viselte, hogy az angyalföldi csapat az elmúlt éveket a másodosztályban töltötte, aztán április 26-án fehérvári győzelmével a Vasas visszajutott az első osztályba. Ennek ellenére a múlt hétfői találkozója a Budafok ellen nem volt tét nélküli, hiszen a bajnoki címet még a Vasas nem nyerte meg. Hallgassuk meg, hogy mire jutott a Vasas a Budafokkal múlt hétfőn.
5: Honvéd szurkolók feliratai mindig látható a történeti hűség kedvéért szó szerint idézzük, egész szezonban nem voltatok ennyien, titeket is csak a Kispest érdekel. Ezt írták ki, miközben Kispest lehetőség, és meg is szerzi a vezetést a Honvéd csapata. Egy fantasztikus beívelés volt, az ötöd, egy gyújtás volt, és az ötös sarkáról sikerült a hosszú sarokba belőni. A labdát nyers a Honvéd gólszerző, és ezzel vezet a találkozón 1-0 arányban a Honvéd csapata. Tehát miközben itt a két szurkolótábor egymással volt elfoglalva, egy fantasztikus begurítást kapott meg nyers, jobb oldalról közelített a Vasas kapuja irányába, és amikor az ötös sarkát elérte, pontosabban a Vasas kapu ötösének a bal oldali sarkát, akkor a hosszú, vagyis a kapu jobb oldalából a gurított, és ezzel 1-0 arányban vezet a nyers góljával a Honvéd. Aztán önök is hallják, ahogy a hangos bemondó többször elismételteti a szurkolókkal, mondja ugyebár nyerstek a nevét, és a szurkolók pedig rávágják, hogy Ádám, és hát természetesen örömmel veszik tudomásul a Honvéd szurkolói, hogy 1-0 arányban vezet a Honvéd a Vasas ellen, és hát talán ez jó fog tenni a mérkőzésnek, mert eddig úgy voltak a csapatok vele, hogy hát játszogatunk, kellemes idő van, eltelt a találkozóból 26-27 perc, de most a Vasas rádöbbentő, akár ki is kaphat, és ráadásul 11-eshez jut a Vasas csapata. A 16-oson belül egy szabálytalanság, amit elkövettek Tóth Milánnal szemben, és a játékvezető a 11-es pontra mutat, úgyhogy nagyon-nagyon megélénkültek itt az események.
3: Hatalmas a fügyszó a Kispest szurkolóitól, Urblik pedig a sípszóra neki fut, és a bal alsóba gurít, egyenlít a Vasas, a mérkőzés 30. percében, nem tartott sokáig a kispesti vezetés. Pekár fölfelé néz, és Meggyesnek játsza, Meggyes belepörget a labdába, és erre érkezik Pekár, és Pekár el is tudja vinni a labdát, mert hogy Imbor a földre került, de nem történt szabálytalanság. Pekár külsővel beadja, lövés, gól! Megint vezet a Honvéd, és megint nyers talál be a Vasas kapujába. A 49. percben egy remek beadás Pekártól külsővel, nyers pedig kibújt a védők közül. Hiányzott onnan Imbor, aki itt a földre került még a labdaszerzés követően, vagy a labdaszerzés közben. Nyers pedig a kapu jobb oldalában lőtte nagyjából 4-5 méterre a labdát.
5: Jobb oldalra szöglet, bal lábbal ívelés, tehát a kapu irányába illelődik, és egy gyönyörű csúsztatott fejes, amelyet követően 3-1 arányban vezet a Honvéd. Hát azt hiszem, hogy ez egy tökéletes megoldás volt. Jobbról jött a szöglet, és érkezett nagyszerűen a kapu elé. Éppen Kántor, aki talán ez volt az első labdaérintés. Ebben a pillanatban érkezett be, és a rövidre érkező szögletet Kántor csúsztatta meg, és ezzel a Kántor találattal 3-1 arányban vezet a Honvéd, és hát erre szokták mondani, hogy bravo! A honvédosok viszont szeretnének még egy újabb gólt szerezni. Nagyon-nagyon lelkes volt a Honvéd játékosa, aki nem ismert elveszett labdát, azonban most már ez a bizonyos labda megáll. Ebben a pillanatban a játékvezető lefújja a találkozót. A Honvéd 3-1 arányban győzi le a Vasast. Ez azt jelenti, hogy a két első osztályba induló csapat közül még egyelőre nem tudjuk, hogy melyik lesz a bajnok, azonban a kivetítőre itt a villanyújsára kírják, hogy találkozunk az NB1-ben. Valóban ez a két csapat jövőre az első osztályban fog találkozni.
3: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás, Honvéd Vasas 3-1.
0: Ez a 28. forduló meccse volt, és ekkor a Szeged X-ével a Honvéd is feljutott, de a bajnoki cím még nem dőlt el, ugyanis 5 pont előnye volt a Vasasnak a hétvégi forduló előtt. És a Honvéd megállíthatta a Vasast, legalábbis 2 pontra csökkenthette a Vasasnak az előnyét, ugyanis tegnap a Bozsik stadionban a Honvéd a Vasast fogadta. Hát igen, azt hiszem, hogy sokan emlékszünk rá, hogy annak idején micsoda nagy mérkőzéseket vívtak ezek a csapatok a kettős rangadó keretében az akkori Népstadionban 60-70 ezer néző előtt. Hát most azért természetesen kevesebben voltak, de azért két boldog csapat lépett pályára a Bozsikban, hiszen mind a Honvéd, mind a Vasas jövőre az első osztályban folytathatja, de nem mindegy, hogy melyik jut fel elsőként, és melyik másodikként.
3: Tóth kidobja a bal oldalra, a mellette érkező Pávkovicsnak, Pávkovics ballal beadja ötös magasságába, de ez nem volt jó alap, de viszont még mindig a Vasasnál van. Urbliknál középen, lövésre buzdítja, meg is van a gól! Urblik egy óriási bombával, 20 méterről, szépen középen megkapta a labdát Banó Szabótól, őt játszotta meg a társa, és a Vasas csapatkapitányának megvan ebben a szezonban a 11.
6: egyedik gólja, ugye emellett már 8 gólpasszt is kiosztott, úgyhogy az egész NB2-ben ő gyakorlatilag a legjobb játékos, hogyha a kanadai táblázatot nézzük. Gírcsik az, aki most már kiugrik a jobb oldalon, megint van egy beadás jobbal, amit le tud venni, aztán szépen Urbli 16 méteren, egy borzasztó kifejelt labda volt a budafokiak védőjétől. Hát nem tudom, megkérdezzük majd Vukovics László, de nagyjából U8-ban szerintem, vagy U6-ban már azt tanítják, hogy középre ne fejelt ki a labdát. Ehhez képest mégis így döntött Jagodics, odafejelt ezt Urblitnek a lábára, aki 16 méteren átvette, és ugye az első lövése 18 méterről középről ment a kapunak a jobb alsó sarkába, most pedig váltott, és a bal alsó sarkot lőtte ki. Gírcsik szaporázza, már a 16-oson belül jár Gírcsik, most egy jó beadás középre, és az újabb angyalföldi gól. Pető Bence az, aki megint be tud találni, csak úgy, mint a múlt héten, ezen a héten is szerez egy gólt. Pető, egy parádés beadás érkezett a jobb oldalról, a tátos csücskéről, Gírcsiktől, és hát nem volt nehéz dolga Petőnek, 5 méterről kellett befejelnie Ecseri mellett a labdát, senki sem zavarta, maximum a társai, hiszen még nagyjából 3 vasas játékos állt ott mellette. Úgyhogy megvan tehát Pető Bencének a 10. gólja a szezonba. Jöhet előre megint a vendég együttes, egy beadás balról, és ott a gól! Itt szépen pörögnek itt az események, nagyjából 2 percen belül most megvan a második gól itt ebben a fél időben. Jött egy beadás a bal oldalról, aztán pedig egy parádés csúsztatás. Balról, aki beadta, jól látom, akkor Német Mário volt, és a gólszerző pedig... Varga Valázs volt, talán ő volt az, aki megcsúsztatta a rövidnél. Azt figyeltük, hogy Gyurkó, mint a berobbant volna, de talán nem ő volt az, aki ráfejelt, hanem Varga. Mindjárt okosabbak leszünk, hiszen ott álltak egymás mellett. Se nem Varga, se nem Gyurkó, hanem 23-assal Sejem Bálint a gólszerző. Buktához bukta, pedig megint laposan ívelibe, aztán pedig ott cselezget Jagodics, neki előle elrúgták a labdát, aztán megint egy beadás és egy öngól. Hát Buktának nem az első labdérintéséből van meg az első veszélyes megmozdulása, hanem a harmadikból, harmadjára beívelte középre, és hát egy borzasztó rossz beleérés volt. Balról érkezett a beadás, és hát az egyik vasas játékos belerakta a fejét, ha jól látom, talán Pető volt az.
7: Molnárnak már nincs is ideje felrúgni a labdát. Itt a vége. Nagyot küzdött a Budafok, de nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön. Vasas Budafok 3-2.
0: Hát jövőre ez a két csapat, a Honvéd és a Vasas az első osztályban találkozik, hát akár még a Puskás stadionban is, de ez csak egy álom. A régi kettős rangadók visszahozatalával kapcsolatban, ez még természetesen a jövő zenéje. Az viszont egészen biztos, hogy a Kazincbarcika és a Diósgyőr helyett jövőre az első osztályban Honvéd-Vasas mérkőzés lesz, vagyis... 5 budapesti csapat szerepel majd a legjobb 12 között az első osztályunkban. És hát az is egészen biztos, hogy május 30-án 2 külföldi csapat játszik majd a Puskás arénában, nem akármilyen tétért. A hírek után ezzel folytatjuk.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
10: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
11: És megvan a lesz, döntős a magyar férfi kalandválogatott.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. Megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Délután is több felé lehetnek záporok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
8: Sporthírek.
13: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a labdarúgó NB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Budafok búcsúzik a másodosztálytól. Kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az ÁK Athén hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikosz ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A magyar válogatott támadó végigjátszotta az összecsapást. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákom Mirjam összetételű magyar női pisztolyos csapat a trió számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Péni István ezüst, még Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapatnak így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérme van. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté 6.-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santuccio-tól kapott ki 1 tussal 13-12-re. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség elnökévé. Az olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 12 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A magyar külpolitika legfontosabb feladata a bizalom helyreállítása, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa úgy fogalmazott, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzetközi ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az agrárium stratégiai kérdés, hiszen csak nem 10 millió ember élelmiszerbiztonságát érinti Magyarországon. Erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt szerint az ágazatnak egyszerre kell választadnia a klímaváltozás, a gazdasági átalakulás és a munkaerőpiaci kihívások problémáira. Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe tett egyik legfontosabb befektetés, fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. A modern, kíméletes terápia képalkotó eszközök segítségével pusztítja el a tumort.
8: Közlekedés.
13: 2 autó ütközött a 3-as főúton Gödöllő belterületén, a 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
8: Időjárás.
13: A középső és keleti tájakon borult az ég és esik az eső, a Dunántúl nagy részén azonban már süt a nap. Utózáporok, délutántól zivatarok egyre nagyobb területen fordulhatnak elő. Megélénkül a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 20-26, késő este 12-18 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Május 30-án rendezik a Puskás Arénában a Bajnokok Ligája döntőjét, vagyis papíron Európa két legjobb csapatát fogadhatjuk és láthatjuk vendégül, és a múlt hét óta már azt is tudjuk, hogy melyik lesz ez a két csapat, hogy hogy jutottak el ide, és milyen esélyekkel vághatnak neki ennek a bizonyos budapesti turnénak, ennek a budapesti túrának. Előkészített Tóth Béla egy összeállítást.
14: A PSG címet véd, vagy új győztest avatnak Budapesten. Variációs lehetőségek egy bajnokok ligája döntőre.

0: Május 30-án a francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal küzd meg az európai labdarúgás legértékesebb klubcserlegéért. Hosszú út vezetett a Puskás Arénába mindkét együttes számára. A liga szakaszt az Arsenal hibátlan teljesítménnyel zárta az élen. Ezt a fázist a londoni csapat 23 szerzett és mindössze 4 kapott góllal fejezte be. Az eredménysor imponáló. A Bilbaót 2-0-ra, a Slavia Prahát és az FC Brüst 3-0-ra, míg az Intert 3-1-re győzte le idegenben az Arsenal. Az angol bajnokság éllovasa hazai környezetben múlta felül az Olympiakoszt 2-0-ra, az Atletico Madridot 4-0-ra, a Bayern Münchent 3-1-re, míg a kazak bajnok Kairat Almatit 3-2-re. A liga fázisban szinte specialista Mikel Arteta vezette alakulat. Amióta ugyanis ebben a formációban rendezik meg a bajnokok ligája őszi mérkőzéseit, az Arsenal 16 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, még egyszer döntetlennel zárt. Az alapszakasz elsőség ezúttal kifizetődött. Az Arsenal a lényegesen könnyebb ágon menetelhetett el a budapesti fináléig. A 16 között a Bayer Leverkusent a németországi nyögvegyenlős egy-egy után Londonban búcsúztatták 2-0-ás győzelemmel, majd a portugál Sporting ellen a lisszaboni meccs kései Havertz gólja is elegendőnek bizonyult a továbbjutásra. A 4 között a Barcelonát kiejtő Atletico Madrid következett. Az Arsenal az idegenbeli 1-1-es döntetlennel alapozott meg a kiélezett visszavágónak, amelyet Bukayo Saka szünet előtti találata döntött el. Az Arsenal 20 esztendő elteltével jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe. 2006-ban Arsène Wenger, most pedig a francia edző egykori tanítványa, Mikel Arteta vezette az ágyusokat az ígéret földjére. A spanyol menedzser kivételes teljesítményként gondol a csapat eddigi útjára.
1: Ez egy rendkívüli este. Történelmet írtunk ismét, és ennél boldogabb, büszkébb alig ha lehetek. Mindenki a klubból kivette a részét ebből a sikerből. A fogadtatás, amiben részesültünk a stadionon kívül, az felemelő volt és különleges. A légkör, amit a szurkolóink teremtettek, az az energia, ami árad felénk, nagyon egyedivé tette a ma estét. Soha nem éreztem még ilyennek a stadiont. Tudjuk, hogy mit jelent ez mindenkinek. Beleadtunk apait, anyait, a fiúk fantasztikus munkát végeztek, és 20 évvel később más másodszor is a bajnokok ligája döntőjében játszhatunk.
0: Értékelt Mikel Arteta. Több kritika ért egyébként az Arsenalt a játéka miatt. Az Arteta csapat nem játszik olyan látványos futballt, mint a döntő másik résztvevője. A londoni gárda elsősorban a stabil védekezésre épít. Góljai jelentős részét pontrugások után szerzi. Érdekesség, az Atletico ellen kapott gól nélküli visszaágót záró David Raya kapusa BL idényben 9. alkalommal zárt tiszta lappal. Ehhez hasonló teljesítményt eddig csupán Édouard Mendy teljesített, aki a Chelsea gólvonal előtt a 2020-21-es kiírásban ért el ugyanennyi kapott gól nélküli mérkőzést. Raya a budapesti fináléban akár meg is döntheti a rekordot. Említésre érdemes az a statisztikai mutató is, mely szerint a Bayern München és a Newcastle United is értékesebb XG mutatót ért el pontrugások után a bajnokok ligája most futó idényében. Szóval a bajorok és a nyolcaddöntőben búcsúzó szarkák várható gól mutatója is magasabb, mint az emiatt oly sokszor kárhoztatott Arsenalé.

0: Az Atletico Madrid ellen 11-esből is akcióból volt eredményes az Arsenal. A madridi együttes pedig elsősorban a hazai pályán elszalasztott lehetőségek miatt kárhoztathatja magát. Ezt támasztotta alá szavaival a klub vezetőedzője, Diego Simeone is.
1: Helytálltunk ebben a párharcban, kár, hogy otthon nem szereztünk több gólt. A visszavágó második fél idejében is legalább egy gólt érdemeltünk volna. Mindemellett nem tudom magam túltenni azon a Griezmann elleni szabálytalanságon, amiért büntetőt kellett volna kapnunk. Nos, nem nekünk kedveztek az efféle ítéletek. Ugyanakkor mindent kiadtunk magunkból, pariban voltunk az első és a második meccsen is, jól teljesítettünk a Barcelona elleni negyed döntőben is, messzire jutottunk ebben az idényben is.
0: A spanyol középpályás Koke már két vesztes döntőben is részt vett az Atletico Madriddal. Érthető, ha a vereség után nagyon bánatosan nyilatkozott.
2: Fáj, mert nagyon szerettünk volna eljutni a döntőbe. Úgy gondolom, hogy a klubban belül mindenkit felvillanyozott a lehetőség, hogy finálét játszhatunk. Büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítménnyel meneteltünk idáig. Sajnálom, hogy lemaradtunk a döntőről, de hálával tartozunk minden szurkolónak, aki elkísért minket ide. Nagyon fáj még a szívünk az elszalasztott lehetőség miatt, de fel kell állnunk ebből is, és ehhez az összes atleti drukker támogatására szükségünk lesz.
0: A madridi együttes ezt az évet biztosan trófea nélkül zárja, hiszen a bajnokságban még küzd a BL indulás jelentő negyedik helyért, a spanyol kupában pedig a döntőben kapott ki a Real Sociedadtól 11-es párbajban.

0: Paris Saint-Germain története során először hódított el a nagyfülű trófeát tavaly májusban Münchenben. A katari tulajdonosok 2011-es hatalom átvétele óta kitartóan küzdött a legfőbb sikerért, az időközben a francia labdarúgást uralma aláhajtó PSG. A BL sikert végül Messi, Neymar és Mbappé nélkül ért el a klub, amely sorozatban másodjára jutott el a fináléig. A francia bajnok ezúttal is a liga fázisora tartogatta a bukdácsolást. Még az előző idényben, még az utolsó fordulókban is kérdéses volt, hogy megéli-e a tavaszt a PSG. Most némiképp magabiztosabban, azonban a közvetlen nyolcad döntőbe jutásról lemaradva, a 11-ként futott át az alapszakasz célvonalán az Enrique Eglet. A PSG ebben a fázisban az Atalantát 4-0-ra, a Barcelonát idegenben 2-1-re, a Leverkusent 7-2-re, míg a Tottenhamet 5-3-ra verte meg. Döntetlent játszott a Bilbaóval és a Newcastle-lel 0-0 és 1-1, valamint kikapott otthon a Bayern Münchentől és Lisszabonban a Sportingtól is 2-1-2-1. Az alapszakaszban rúgott 21 góljára a PSG tavasszal további 23-at pakolt rá ezidáig. A 16 közé jutásért rendezett körben a Monaco 5, a 8-ad döntőben a Chelsea 8, majd a folytatásban a Liverpool 4 és legutóbb a Bayern 6 gólt szedett be a PSG támadóival szemben. Bámulatos teljesítményt nyújt a PSG-ben Kvicsa Kvaratszelia. A grúz szélső 15 BL mérkőzésen 10-szer volt eredményes, ebből 7-et az egyenes kieséses szakaszban lőtt. Próbál zárkozni mellé az aranylabdás Ousmane Dembélé, aki a legutóbbi 3 BL meccsén 5-ször talált be. A bajor fővárosban szerzett gólja volt pályafutása 27. találata az elit sorozatban. Rekordnak számít a brazil labdarúgók körében Marquinhos is. A közép hátvéd 121. mérkőzését játszotta a bajnokok ligájában, és a dél-amerikai országból senki más nem lépett pályára ennél többször. Erről nem emlékezett meg Marquinhos, viszont összegzésében több más tényezőt már megemlített.
1: Egy olyan edzőnk van, aki remekül méri fel, hogy fizikálisan hol tart a csapatunk, ki hány percet bír még. Ez egy nagyszerű élmény, hiszen döntőbe jutottunk, és tudjuk jól az előző idényből, hogy mekkora teljesítmény kell hozzá. Az pedig, hogy mi ezt egymás után kétszer is elértük. Na, ezt a pillanatot most meg kell élnünk. Hosszú évek óta Párizsban játszom, és már van elég rutinom ahhoz, hogy tudjam, mit is jelent ez az eredmény a klubnak. Élvezzük ki ezt a sikert, építkezzünk belőle a jövőre, és adjunk át ebből az élményből a fiataloknak is. A futball nem csak erről szól, nem lehet mindig nyerni, nem jutsz el mindig a döntőbe. Azt szeretném, hogy mindenki élvezze ki ezeket a perceket és ezeket az órákat. Nem fogunk mindig nyerni, de most hadd örüljünk, hiszen ismét ott vagyunk a fináléban, és harcoltunk azért, hogy címet védjünk.
0: Hasonlóan Marquinhoshoz Luis Enrique is a pillanat boldogságára hívta fel a figyelmet. A spanyol szakvezető így fogalmazott.
2: A mon avis est clair, c'est un moment de profiter.
3: Úgy gondolom, itt az idő, hogy kielvezzük ezt a sikert. Nagyon magas színvonalú mérkőzésen vagyunk túl, ahol mindkét együttes kiválóan védekezett. Tökéletes hozzáállással kezdtük a meccset, megvoltak a helyzeteink már az első percekben. Be is találtunk, és ez megnyugtatott minket. Utána játszhattuk a saját játékunkat. A Bayern mindent megpróbált, végig támadta a német csapat a 90 percet. Elképesztően nehéz így védekezni, de megmutattuk, mint mindig, hogy milyen csapat vagyunk és milyen játékosaink vannak. Kivételes teljesítmény, hogy sorozatban másodszor jutottunk döntőbe. Mindez pedig jól mutatja, hogy milyen minőséget képvisel ez a klub.
0: A kétszeres BL győztes Enrique második fináléjára készülhet a PSG-vel. A Barcelona 2015-ös sikeres csúcs támadását vezénylő edző 3 éve dolgozik Párizsban, és egyelőre az elődöntőnél nem adta alább a BL-ben.

0: A francia fővárosban 5-4-re kapott ki a Bayern München, amely csapatot szinte egyöntetűen tartott esélyesebbnek a döntőre a sportsajtó. Ennek dacára a címvédő Dembélé korai góljával állította kényszerpályára a bajor sztárcsapatot, amelyen már Harry Kane kései találata sem segített a visszavágón. Sokat vitatott momentuma volt a szerdai összecsapásnak João neves kezezése a saját 16-osán belül. Az alacsony termető portugál középpályás karriera csapattársa Vitinha rúgta rá a labdát tiszta erőből, és éppen emiatt nem járt büntető a mozdulatért. Ahogyan arra elsőként a BBC, vagyis a brit közszolgálati csatorna szakértője, Dale Johnson fölhívta a figyelmet, a labdarúgás szabályzatának egy elfeledett kritériuma szerint, ha a csapattárs találja telibe a másik kezét, akkor nem szükséges szankció, kivéve ha a szándékosság gyanúja megállja a helyét. Nem is ezt vitatta Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a visszavágó után. A fiatal belga szakvezető elsősorban Nuno Mendes kezezése miatt méltatlankodott. Az első félidőben ugyanis a már sárga lapos portugál szélső hátvéd Laimer indítását kézzel akasztotta meg. A portugál játékvezető azonban az osztrák játékosnál látott kezezést. Halljuk Kompany álláspontját.
1: Megnéztem a felvételt háromszor is. Különböző szögekből mutatták az esetet, de egyetlen olyan képet sem láttam, amely bizonyítaná, hogy Laimer kézzel ért a labdához. Ez így helyes? Helyen van az, hogy mindenki másképp ítél meg egy ilyet, nem? Itt van a teremben legalább 50 ember, és egy sem mondja azt, hogy ő biztos abban, hogy Laimer kezezett. 10 méterre álltam a történésektől, és egyszer sem vetődött fel bennem még a gondolat sem, hogy Konrád kézzel ért volna hozzá. Tisztán látszódott, hogy a csípőjével tette maga elé. Számomra Mendes kezezése egyértelmű második sárgalap és kiállítás. Mégis valamiért ellenünk ítéltek szabadrugást, és ez a döntés, meg még néhány másik, eldöntötte a meccset.
0: Sokat okulhat ebből a párharcból, ismerte el a Bayern München vezetőedzője.
1: Komoly tanulság ez számomra. Ne hidd el a média felhajtást, ne vigyen el a dráma. Az olyan napokon is, mint a mai, meg kell őrizni a nyugalmamat. Amikor megvertük a Reált, akkor is vissza kellett fognom magam, mert tudtam jól, hogy eljöhetnek olyan napok, mint a mai. A mérkőzés utáni elemzések mindig a győztes erényeit domborítják ki, szóval ne várják azt, hogy ezt most érdekes meglátásokkal megpróbálom vitatni. Az egyetlen dolog, amit mondhatok, hogy végig szoros párharcot játszottunk, és ilyenkor az apró részletek, a nüanszok döntenek. És teszem hozzá, hogy teljesen másképp láttunk néhány vitás helyzetet, mint a játékvezető.
0: Tette hozzá Vincent Kompany. A Bayern München 2020 óta tartó várakozás az újabb BL döntőre pedig tovább nyúlik.

Luis Enrique ismét szentföldé tette Münchent a PSG számára. Harsogta mai címlapján a Marca, a spanyol napilap. Az 1970-ben alapított francia együttes harmadjára jutott el a Bajnokok Ligája fináléjé.

következő kezdőcsapatot jelölte ki a Barcelonával szemben a Stade de France-ban. Jens Lehmann a kapuban, a védelemben Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Sol Campbell és Ashley Cole, a középpályán jobbról balra Robert Pires, Gilberto Silva, Cesc Fabregas és Alexander Klebb, elől pedig Freddy Ljungberg és Thierry Henry. Nem tegnap történt tehát, hogy Belletti gólja után lekonyult szájjal vették át az ezüstérmeket az Arsenal labdarúgói. 2006 májusában például még Bozsik Péternek hívták a magyar futballválogatott szövetségi kapitányát. A francia bajnokságot 9. helyen záró PSG-ben még a portugál Paulita volt a sztár. Mikel Arteta pedig az első idényét fejezte be az Evertonban. Az Atletico Madrid ellen pályára küldött játékosok közül Miles Lewis Kelly a 2006-os döntő után 4 hónappal később született. A Barcelona ellen elveszített BL finálé óta elődöntőbe is csak 2-szer jutott el az Arsenal. Tavaly a későbbi győztes PSG ellen alul maradtak a londoniak a 4 között, ezúttal viszont az Atletico Madrid már nem jelentett akadályt Declan Rice-ék számára. Ráadásul 1971 után ez lesz az első alkalom, hogy az európai futball legrangosabb klubtornájának döntőjében 2 különböző főváros csapata találkozik egymással. 55 esztendeje az amszterdami Ajax és az athéni Panathinaikos ütközött meg egymással, most pedig egy londoni és egy párizsi óriás. A teljes képhez hozzátartozik, hogy 2014-ben és 2016-ban is madridi együttesek viaskodtak egymással.

0: Történelmi döntő következik tehát a Puskás Arénában. Május 30-án az angol és a francia szurkolók veszik át az uralmat Budapest városában. Vajon az Arsenal először, vagy a PSG másodszor? Hamarosan kiderül.
1: Tóth Béla összeállítását hallhatták a május 30-i Budapesti Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban, és hamarosan kézilabdával folytatjuk a visszajátszást 2026. május 11-én.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nagy üzem volt kézilabdában az elmúlt héten. Bajnoki hajrák, a férfiaknál pedig két csapatunk is Bajnokok Ligája negyed döntőt vívott. Hát kezdjük először a hölgyek mezőnyével. A 23. játéknapot rendezték a hölgyeknél, és miután 14 csapat van, összesen 26 játéknap van, úgyhogy ott még kicsikét távol van a vége, viszont ott nincsen rájátszás, tehát az alapszakaszban szerzett pontok alapján hirdetnek majd eredményt, és az alapszakaszban a Győr csapata mindössze egy pontot veszi múlt péntekig, és az Esztergomhoz utazott, amely egészen biztos, hogy a negyedik helyen fog végezni. Egyébként két olyan csapat csapott össze ezen a találkozón, amely még érdekelt nemzetközi kupában. Az, hogy a Győr ott lesz a Bajnokok Ligájában a legjobb négy között, az természetes, de nagy meglepetésre a második számú kupában az Esztergom is ott szerepel majd. Hát hallgassuk meg, hogy pénteken mire jutott egymással az Esztergom és a Győr.
2: Két nemzetközi kupában még talpon lévő csapatunk találkozik a női kézilabda NB1 23. fordulójában, vagyis lefordítva Esztergom Győr, ahogy valóban Edvi László, illetve Balogh Balázs is mondta. Már majdnem 5 perc eltelt a találkozóból, egyelőre minden nyílt, méghozzá annyira, hogy döntetlen van a táblán, hiszen ebben a pillanatban Faragó le a kiegyenlített. Az első gólt egyébként beállóból szerezte a győriek beállója, Ida Mari Dál. Arra Varga Emília tudott egy 7 méteresből válaszolni, majd érkezett egy Hofden szélről való befejezés, azzal megint 2-1 volt a Győrnek, illetve úgy mondom, hogy megint a Győr vezetett, ugye az imént Faragó le a kiegyenlített, de rá 11 másodpercre Christine Brace-től góljával, átlövés bombájával újra a vendég győrieknél az előny. 8 pontos vendégelőny van, egészen pontosan 8 gólos vendégelőny. Esztergom Győr 9-17, a mérkőzés 26. percében. Még 20 másodpercig emberhátrányban kénytelen támadni az Esztergom, hiszen az előző támadásuknál Kisfaludi Anettet látták beállóban szabálytalannak a játékvezetők. Ő volt az, aki eltalálta Bejszőlnek az arcát, emiatt őt kiküldték 2 percre, és ugye abból a Faragó le a gólból végül nem is lett semmi, nem adták meg természetesen, hanem ugye kontrafaltot fújtak el ellene, mármint Kisfaludi Anettel szemben a játékvezetők. Most pedig Smolek volt az, aki már belül futott, megkapta a labdát, de mivel belül volt a lába a hatos falon belül, emiatt a játékvezetők azt elvették tőle, pedig a legutóbbi gólt a mérkőzésen, vagyis a 9. Esztergomit azt ő szerezte. Kereken 1 perc van hátra a mérkőzés első fél idejéből, úgyhogy ezt még várjuk meg. Közben Per Johanssont mutatják nekünk, aki már valamit rajzolgat a kis mágnes táblára. Nyilván neki is lesz majd mit mondania a szünetben a lányainak, mert azért szeretné azt, hogy minél nagyobb arányú győzelem legyen ez. Most Horváth az, aki tüzelt megint talpról, csak úgy, mint az imént Faragó Lea. Abból nem lett gól, de a kipattanót azt Smolek szedte össze szépen, és fél perccel az első fél idő vége előtt jöhet majd egy 7 méteressel a hazai együttes. Smoleket még meglő lövés közben, Brace-től volt a bűnös, emiatt teljesen jogos az a megítélt 7 méteres, amelyet majd hármassal Varga Emília, a hazai csapat legeredményesebb játékosa fog elvégezni, hiszen neki eddig a szezonban 111 gólja van. Hát ezt elkiabáltam, elnézést kérek, ugye ezen a mérkőzésen már volt egy gólja 7-esből, ezt viszont most fölé vágta, úgyhogy nincs meg az újabb gólja neki, de még 5 másodperce van a Győrnek, hogy visszaállítsák a 10 gólos különbséget a félidőig, ez nem lesz meg, hiszen labdát tud szerezni az Esztergom, egy borzasztó rossz elve passz után Brace-től nem tudta összeszedni a labdát, úgyhogy ebben a pillanatban megszólalt a dudaszó, a félidőben Esztergom Győr 11-20. Közben pedig, hogy mi is történt ugye a szünet óta, most a 44. percben járunk, tehát azért jó sok idő eltelt, mióta legutóbb nálam volt a szó, 29-20-ra vezette át a Győr, Herceg Lili állt be a második félidőben, Bukovszki Anna helyére az esztergomi kapuba, de ő sem tudta igazából hozni azt, amire az esztergomiaknak szüksége lenne. Gyakorlatilag arányosítva ugyanúgy véd a két kapus, hiszen Bukovszki Anna eddig az első félidőben ugye 22 lövésből 4-et tudott hárítani, Herceg Lilinek pedig eddig 11 lövésből 2 darab védése van, és hát megint munkába kell majd állnia, hiszen Ida Mali Dár az, aki kiharcolt egy 7 méterest a győriek javára, úgyhogy majd a vendégcsapat jöhet, tehát egy büntetővel, egészen pontosan Dioni Hauser, aki elsőre csak egy lövőcsert mutat be, aztán pedig bepattintja a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy megint 10 van közte, Hauschernek ez volt egyébként az 5. gólja 7 lövésből. éppen az esztergomiak támadnak, de nincsen 9 gólos különbség, hiszen Varga Emilia átlövése kijött a bal kapufáról, ehelyett lövet könnyű volt a Győr, és Hákman az, aki szépen beugrik, és parádésan teszi a labdát Herceg Lili feje fölött, bemutatta a cundert, vagyis a pörgetett lövést, ezután pedig elpörgette inkább a feje fölött, vagyis szépen felhúzta a fejére gyakorlatilag szegény Herceg Lilinek, aki nem számított erre a befejezésre. 11 góllal vezet megint a Győr Esztergomban 36-25-re, és már csak kevesebb, mint 7 perc van hátra a találkozóból. Ez a befejezés egyébként Per Johansson tetszését is elnyerte. Varga Emilia az, aki megint felugrik, és megint egy védés a kapuban Sandra Toftól. Neki ez már szám szerint a harmadik a mérkőzésen, úgyhogy ő is kezd szépen belerendülni, annak ellenére, hogy az első lövéseket nem igazán tudta megfogni. Vele szemben, vagyis a túloldalon pedig már Anna Lagerqvist az, aki könnyű gólt lő, vagyis beállóban megkapta a labdát, befordult, és neki is megvan a második találata ezen a mérkőzésen. Ezzel tehát 12 a győri előny, 37-25-re vezetnek Esztergomban, és már csak kereken 6 perc van hátra a mérkőzésből. Úgyhogy a győriek nagyon simán 39-29-re tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni, a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, akkor 20-10 volt az Etónak, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredményben is, ez a 10 gól. Esztergom, Győr 29-39 a női kézilabda NB1 23. fordulójában.
1: Hát fantasztikus, megállíthatatlan ez a győri csapat. 23 találkozójából 22-t megnyert a Győr, és csak egyen játszott döntetlen. De hát a Ferencváros is csak a Győrtől kapott ki ebben a bajnokságban eddig, és ugyebár van az a bizonyos döntetlenje. Mind a Győr, mind a Ferencváros az alattuk lévő összes csapatot eddig megverte a bajnokságban, de a harmadik Debrecen is csak a Győrtől, meg a Fraditól kapott ki. Így van 2 vereség a Debrecennek a 22 mérkőzéséből, ugyebár 20-at megnyert a forduló kezdetéig a debreceni gárda, az Esztergom pedig bebetonozta magát a negyedik helyre. 24 találkozójából 16-ot nyert meg az Esztergom, 2-t adott döntetlenre, és 6 találkozó szenvedett vereséget, többnyire a fölötte lévő csapatoktól kapott ki az esztergomi gárda. És akkor most térjünk át a férfiak mezőnyére, és hát először is túlkerestünk sajnos a Bajnokok Ligája negyed döntőkön. Pontosan tudtuk a sorsolás pillanatában is, amikor 2 német csapatot kapott a 2 magyar gárda, hogy nem feltétlenül a magyarok az esélyesek a továbbjutásra. Ha ennek ellenére a Veszprém gárdája világ talán legjobb csapatának tartott Füchse Berlint, az első mérkőzésen hazai környezetben 35-34-re tudta legyőzni, vagyis nem volt esélytelen a visszavágón sem. Aztán jött egy horrorisztikus visszavágó. Hát megpróbáljuk ennek visszaadni a hangulatát a következő percekben. Tehát Füchse Berlin, Veszprém, még egyszer mondom, a Veszprém az első meccset 1 góllal 35-34-re megnyerte.
3: Gyuritól már elhangzott jó hír, hogy van Remili, de ennek fejében nincs Gaspar Margucs. Ugye a csapatban el valakit ki kellett hagyni, a Füchse pedig ugyanazzal a kerettel lép pályára, mint ahogy ezt Veszprémben tette. És ugye azt mondtad, hogy a többiek ne lőjenek 10-20 gólt, nyugodtan lőhet Gidzel mondjuk 11-12, de hát ugye azért mellette a múltkori mérkőzésen Veszprémben Lasse Andersson is eljutott 8-ig, úgyhogy lesz kire figyelni ezen a mérkőzésen. És ha jól látom, Dodics most nincs is már ennél a támadásnál a pályán. Eltelt egyébként már 10 perc a mérkőzésből, és 8-3 nagyon sok a különbség. Közben pedig, ha jól látom, Hesham adta a labdát Pesvábeknek, és a visszarántásért kiszórnak egy sárga lapot. Alapvetően lehet, hogy ez egy jó ítélet, csak már nem szoktak sárga lapot adni.
4: Igen, hát ez nekem jól jön, mert amikor NB1-bés játékvezetők azt mondják, hogy már sárga lap nincsen, akkor fel tudok hozni egy BL4-et döntőt példának.
3: Hát azért az nem annyira magas színvonalú, mint egy NB1-bés női mérkőzés. Eltelt 10 perc 32 másodperc, sajnos a Füksze 8-3-ra vezet a Veszprém ellen, és nem is nagyon látjuk, nem, hogy mibe lehetne kapaszkodni eddig.
4: Egyelőre azt látjuk, hogy mi az, ami a probléma, tehát ez a 7-6 elleni támadás nem működik egyértelműen, váltani kell akár támadási manővert, akár támadási rendszer, illetve a visszarendeződés, és amiből adódik a visszarendeződési deficit, az pedig a Miloszlávia védései.
3: Martinovic, Eldera, most 6-6 erre a Veszprém, befordulna Pesmárbek, és hát ezt nem tudták visszafújni 9-esre, mert gyakorlatilag 4 méteren védekezett Lasse Andersson, és le is lájkolta a játékvezetők fújását, úgyhogy jön az első veszprémi 7 méteres a mérkőzésen. De ezekkel a 7 méteresekkel mindig az a gond, hogy ezt be kell lőni. Reméljük, hogy nyilván Deszkán megy oda, és reméljük, hogy jól kezd, bár ugye Miloszlávia ihletett formában véd az elmúlt 11 percben, most is kisunnyog gyakorlatilag a 4-es vonalig, és szerencsére ez nem zavarja meg Deszkát. Azt mondod, hogy egyel, amikor még 6-tal, ha feljebb jön a Veszprém, akkor jó, ha most 2-vel jött feljebb, ami ugye akkor 6-tal vezetett a Füksze. Ó, és megint labdát szerez Pesmábek, nagyon jó! Lőjük már be, Tiágus Petrus nem meri, de te előre inkább odadta Martinovicsnak, úgyhogy 17-14. Hát ebből a időkérés, így kell időt kérni. Az edző biztos nagyon örül neki, hogy az időkérés után 3 gólt lőtt a Veszprém.
4: Hát egyelőre Cvikao a 2 Veszprém mérkőzés alapján nem fogja megkapni az év edzője díjat.
3: Nem, főleg Bob Huntington nem, aki ugye az olasz válogatott edzője, és a Füksének meg a sportigazgatója. Igen, és ő sem egy egyszerű ember egyébként, úgyhogy biztos, hogy lehet, hogy most, ha egy hát, bajba kerül a Füksze, mert megint majdnem eladták a labdát, akkor lehet, hogy a sarokba áll Krikau. Lehet, hogy videózás lesz ebből? Mert hogy mutatja Pesmábek is, hogy ez nem volt gól, egyelőre az eredményezőn nincs fent.
4: Nincs gól. Nincs gól.
3: Nincsen gól, Deszka nagyon örül. Úgyhogy nincsen semmi, nincs 15, 18-15, van 17-15, és ahhoz képest, hogy 17-11-re vezetett a Füksze Berlin együttese a Veszprém ellen, ez a 17-15 gyakorlatilag ideális eredménynek mondható, ebből lehet építkezni.
4: Főleg úgy, hogy létszámhátrányban voltak itt az első féldő hajrájában, bizony, így másabb bemenni az öltözőben, hogy gyakorlatilag egy van közte összesítésben, hiszen itt, ha nyert a Veszprém egyet, itt ami probléma lehet Szindricsnek a sérülése, második félidőben szerintem biztos, hogy nem játszhat, de megmutatta már Dodics az első meccsen, hogy nagyon jól tud beszállni a mérkőzésbe. Több kell természetesen mindenkitől védekezésben, támadásban, de itt az első félidő végére visszajöttünk, hogy reálisan pihenjünk egy kicsit, és reálisan tekintsünk arra, hogy a Veszprém ott lehet majd Kölnben.
3: Hát legyen így, nézzük meg, hogy 30 perc után, a következő 30 perc után melyik csapat indul meg Köln irányába. Nyilván Berlinnek közelebb van, de a Veszprémet jobban szeretnénk ott látni. Úgyhogy 30 perc játék után Füksze Berlin, van Veszprém 17-15. 22-21, de megint lehetett volna egyenlíteni. Kár érte.
4: Bizony, és megint, ha a jó ütembe teszi tovább, reméli 2-1-be lett volna Martinovic a jobb szélsővel lenne az egyes védője ellen a Berlinnek, tehát ajtóablakzicsen lehetett volna az utolsó momentum, az a pár centi, az kellett tisztázza még ezekben a szituációkban a Veszprém, illetve a Veszprém játékosai, és jó lesz ez.
3: 7 perc van hátra találkozóból.
4: Hát várni fog, még egy időkérésen marad csak Csavi Pászkának, az ki fog várni az utolsó percet.
3: Olyajaj, Lasse Andersson, aztán ő sem vitte végig, hanem megpróbálta bejátszani Marcenicsnek, de kap egy szabad dobást. Csavi Pászkán nem tudom, mit reklamált, 2 percet, de kinek? Marcenicsnek esetleg? Valami történt a labdával, nem Krikaunak. Krikaunak, de nem 2 percet kap, hanem sárga lapot. És tényleg nem próbálnak belenyúlni, de azért mutatják, hogy ott vannak, hogy nem lehet velük már a játékvezetőt szórakozni. Lasse Andersson, Gidzel, és megfogja korán ez a kipattanót, megfogja Lenn. Nagyon jó, és most fel lehet zárkozni egyre. Kereken egy perc, és nincs a 7-6, így van. Dodic, Martinovic, és Hesem. Hesemre nagyon kihelyezkedik ott. Ha jól látom, pont Cechte az.
4: És passzívan.
3: És mégis ellövi. Semmi. Dehogy nem, és egy 2 perces kijelít, nincs az, hogy most se nyúlnak bele.
4: Viszont passzív játék van, 2 passz maradt szerintem.
3: És 45 másodperc van, 3 adottad el. 45 másodperc van a mérkőzésből. Nincs más, hátra gól kell lőni. Hesem lefordul, bemegy, belőmi! Hát Hesem az Hesem, 31-30, de most spuri vissza, és védekezni kell. 31-30, és aztán majd folytatódik a játék, ha úgy alakul. Vagy labdát kell szerezni és befejezni.
4: Legyen így.
3: 30 másodperc. Hesem 7. gólja 13 lövésből, nem bírnak ülni már a veszprémi kispadon sem. 20 másodperccel a vége előtt pedig jön Krikau utolsó időkérése, legalábbis a rendes játékidőben. Na nézzük, egyelőre Alicej nagyon kihelyezkedik Gidzerre, de azért ő folyó, hogy kiesik Gidzer kezéből, megszerzi a Veszprém a labdát, 10 másodperc, lehet lőni, Martinovic viszi, Martinovic lövi, Martinovic gól! Gól!
4: Mellé
3: ment, ja Istenem, nem lett gól.
4: Viszont...
3: Én csak azt láttam, hogy rezdül a háló.
4: Viszont a fault. Komoly feszültség a két paszt között. Xavi Pascalt úgy kell visszafogni.
3: Vége és videóznak.
4: Videó, így van.
3: 2 perc és 7 méteres, jól láttam?
4: Igen.
3: Nem szabad dobás.
4: Szabad dobás. Talán ez a jó ítélet. Ez, hát, ahogy mondtam, és elfogultságom.
3: És örüljön, hogy nem piros. Én szerintem. Ó, de kár. Ó. Reméljük, lesz még üvölteni való lehetőségünk ezen a mérkőzésen. És Hesem, ki más, mint Hesem, áll oda.
4: Hát ez egy óriási lezárása lenne az ő teljesítményének, ha ez gól lenne.
3: De nem. 31-30-ra nyeri a mérkőzést a Füksze Berlin együttese. Ez pedig azt jelenti, hogy meccs 0 a mérkőzésen.
4: És 7 méteresekkel fog folytatódni a játék.
3: És jön Miloszávjev, tehát a Veszprém kezdi majd a lövést. És ez jó is lehet, mert ha belövi, akkor nyilván már egy kicsi terhet pakol a következő lövőre. Na nézzük Deszkát, most ezt be kell lőni, nincs variációs lehetősége Ugo Deszkának. Ott a lövőcsel. És kapufára húzza a másodikat is, a második rettentően fontos 7 méteres.
4: És mutatja a játékvezető, hogy nem volt bent, hiszen ott a vonal elé pattant.
3: Én szerintem sajnos az egyértelmű.
4: Pontosan a vonalon, teljes terjedelmére biztosan nem volt bent a labda, sajnos.
3: Így van, azért mondtam, hogy ez nagy szegény deszkás.
4: Most kell Corrales, bravo.
3: Nézzük Lichtlent és Corrales-t. Simán bepattintott a Corrales. Corrales elment balra, Lichtlein előtte jobbra, úgyhogy 32-30, ha így nézzük a mérkőzés állása. És jön az Ellison, aki egy másodpercet nem volt pályán. Ez nem biztos, hogy jó, de hát nézzük, Ellison. Egy lövőcsel, és abban lövőcsebből bepattintotta. Atyavilág! Azért ez gyönyörű volt, na, önmagában is. Jön Tim Freyhofer, aki 2 hagyott ki. Egy lövőcsel. Ezt most nem hagyja ki, jaj, de kár érte.
4: És ő is ugyanoda a jobb alsóba.
3: Igen. Igen. Remili. A harmadik veszprémi 7 méteres lövő. Egy bement, egy kimaradt. Oh, a második francia is kihagyja. Nézzük. Megfogja Corrales! Aftergum 7 méteresét! Jön a negyedik veszprémi 7 méteres, eddig csak Ellison lőtte, és jön az a Hesem, aki a mérkőzésen egyértelműen az egyik legjobbja volt a Veszprémnek. Ugrál előtte Miloszávjev. Óbeám! És hát ahogy azt nem mondjam, pofátlanul bepattintotta a lábai között, vagy talpa alatt. Gröndál, ő is hagyott ki 7 méterest a mérkőzésen. Vele szemben megint Corrales maradt. Simán bepattintotta is megint a jobb alsó. De simán bepattintotta a lábai között Alicein. Azért ő sem az a tipikusan izgulós játékos. Corrales. És belőle Gidzel. Ő nem a jobb, hanem a bal alsóba. Végig mérkőzésben volt a Veszprém, sőt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét eljusson a kölni Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, pedig nagyon rosszul kezdett a Veszprémi együttes a Max Schmeling Halléban. 5-1 volt már a hazai együttesnek. Onnantól kezdve elkezdett ugyan zárkozni a Van Veszprém, hiszen egyre jobb teljesítmény nyújtottak, főleg mezőnyben a játékosok, de aztán Corrales is elkezdett találkozni a labdával, és ugyan 17-11-re vezetett még az első félidőben a hazai együttes, a Németgárda, de aztán Krikau időkérése után a szünetben már csak 2 volt az előny, ugyanis egy 4-0-ás veszprémi széria következett 17-15. A második félidőben pedig végig a közelében volt a Veszprém annak, hogy megnyerje ezt a találkozót, hiszen hol egyel vezetett, hol 2-vel vezetett a Füksze, hol egyenlíteni tudott a Veszprém, sajnos a vezetést azonban nem tudta átvenni. 27-24-nél már kezdtük temetni a veszprémi reményeket, de nem a veszprémiek, Corrales egészen elképesztően védett, Hesán pedig lődözte a gólokat, és a végén 31-30-as Füksze vezetésnél támadott a Füksze a világklasszis és 10 gólig jutó Gidzel kezéből kicsúszott a labda, a Veszprém támadott, és 2 percre még ki is állították Lasse Andersont, hiszen Martinovicsot átövés közben fellökte, sajnos az időntúli szabaddobásból nem lett semmi, jöttek a 7 méteresek, és Hugo Deska, ahogy a mérkőzésen sajnos a legfontosabb utolsó 7 méterest, így a legfontosabb első 7 méterest is kihagyta a büntető lövések során, és utána ráadásul még Nedim Remili is hibázott, és aztán már ugyan Corrales még megfogta Aftegum 7 méteresét, sajnos az 5. berlini 7 méterest ki más, mint Matthias Gidzel értékesítette. Így aztán 69-68-as összesítéssel, ezen a mérkőzésen pedig 35-33-mal a Füksze Berlin nyert, és jutott a Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjébe.
1: Hát nem akármilyen dráma volt, borzalmas. 7-es dobásokkal kikapni és nem jutni be a 4-es döntőbe, ez egészen szörnyű lehetett. Úgyhogy a Veszprémet elveszítettük szerdán, és hát azt hiszem, hogy már egy héttel korábban elveszítettük a Szegedet, amikor a másik német csapat Magyarországon 35-28-ra, vagyis 7 fával nyerni tudott. Úgyhogy a szegediek úgy utaztak Magdeburgba, hogy hát megpróbálnak csodát tenni, de természetesen ennek a találkozónak nem ők az esélyesei.
5: 2 vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében a tiszaparti csapat. Magdeburg OTP-ban Pixeged, a németországi visszavágón 45-37. Jól kezdte a második mérkőzést a 6 gólos hátrányból induló Szeged, és az első perc végén 2-1-re vezetett. Sosterics, illetve Bánhidi góljait, valamint Garciendi eredményes játékát kell kiemelnünk az első félidőből. Az egész meccset nézve pedig Smarason 7 találtát mindenképpen meg kell említenünk szegedi oldalon. Szóval 1-2 után viszont magához ragadta a kezdeményezést a Magdeburg, és egy gólvonaton indult el ez a mérkőzés, vagy egy gólvonat kezdett el robogni irdatlan sebességgel. Muse, Klár, Pettersson, Magnusson, sorolni is nehéz a neveket, mind-mind 4 vagy 5 gólt szereztek az első félidőben a Magdeburg csapatában. Így 30 perc játék után a német címvédő 23-19-re vezetett a mérkőzésen. Fordulás után sem változott a helyzet, a gólvonaton nem találták meg a féket egyik oldalon sem. Rőd, illetve Szilágyi is bekapcsolódott a játékba szegedi részen, hiszen ami a góltermést illeti, hiszen Sostarics kapott egy piros lapot az első félidő végén. A túloldalon nem volt változás, Saugstrup, illetve Mertens új játékosként megjelent, ami a legeredményesebb játékosokat illeti. A különbség volt, hogy 10 felé is nőtt a szegediek, viszont nem hagyták magukat teljes mértékben megalázni itt a mérkőzés végére, és visszajöttek ugye 8 találatra. Külön öröm magyar szemüvegen keresztül nézve, hogy a fiatal fazekas Máté 4 gólt szerzett, de az ifisták közül, vagy a fiatalok közül, az akadémisták közül lehetőséget kapó Furka Márton is eredményes volt a mérkőzésen. Még egyszer, tehát a végeredmény Magdeburg Szeged 45-37, a címvédő 80-65-ös összesítéssel jutott be a Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjébe.
1: Hát nem túl örömteli a dolog, de hát tény, hogy férfi kézilabdában a Bajnokok Ligájában a legjobb 4 között nem lesz magyar csapat. A hölgyeknél viszont igen, a budapesti 4-es döntőben ott szerepel majd a győri gárda. Aztán a veszprémiek sokáig nem nyalogathatták a sebeiket, amelyet a berlini rókáktól kaptak, ugyanis a bajnokságban az utolsó előtti játéknapon már pályára kellett lépni, és miután 100%-os teljesítménnyel vezette a Veszprém csapata a bajnokságot, ennek a 100%-os mérlegnek a megtartása volt a cél a csapat számára a Győr ellen. A Győr egyébként 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 13 vereséggel a 9. helyen várta ezt a mérkőzést, úgyhogy egyértelműen a Bajnokok Ligájában is a legjobb 8 közé jutó Veszprém volt ennek a találkozónak az esélyese.
6: 3-0-ra vezet már a Veszprém, eltelt 3,5 perc a mérkőzésből. Minden veszprémi támadásból gól született, 2 korális védés, meg egy technikai hiba a győrieknél, nagyjából így rajzolható fel hangban az elmúlt 4 perc a találkozón, ami ennél sokkal fontosabb, vagy ami ennél sokkal jelentősebb a győri kézilabda életében, hogy ma 40 évvel ezelőtt 1986. május 10-én nyert IHF kupát a Rábe Etó csapata, és aki tehette, azok itt vannak ezen a mérkőzésen, hiszen azért sajnos 3 játékos, Tóth László, Kádár Zoltán, illetve Orosz Tibor már nem lehet itt, közben Kusán betalál, úgyhogy 1-3-ra zárkozik fel az Etó, illetve a két edző Jósz Attila, valamint Szaló Tibor is elhunyt, illetve Balog Imre, valamint Horváth Zsolt nem tudott eljönni erre a mérkőzésre, de mindenki más, Iváncsi, Csicsaik, Polgár László, és még sorolhatnám, és majd meg is teszem, hogy a teljes csapatot elmondom. Itt van a Rábe Etó IHF kupa győztes csapatától, ugye akkor kezdték a menetelést, aztán gyakorlatilag a magyar bajnokságban 3 magyar kupa győzelmét, 3 bajnoki címmel, de most akkor 1-4 az Etó Veszprém mérkőzés, eltelt 5 perc a találkozóból. Eltelt 14 perc a találkozóból, 12-6-ra vezet a Veszprém az Etó ellen. A különbség az, hogy Korálesznek 7, Pásztor Imrének 1 védett labdája van eddig a találkozón, és egyébként jönnek a cserék, pályán most már Nagy Martin, Tárnoki, illetve Szőlősi Balázs is megérkezett, két irányítós játék Szőlősivel és Smetánnal, a jobbát lövő továbbra is Deli, a beállós pedig Kusan a győrieknél, de jön majd le Ligetvári Patrik, Presmalbek és Dudics a Veszprém együttesében. Ez egy szép bejátszás volt, és ez egy szép gól, Smetán nagyszerűen megjátszott, a Kusan 7-12 a találkozó állása. Elkezdődött az utolsó fél perc az első félidőben, Eklemovics betalál, 22-11-re idézőjelben zárkozik fel az Etó. Eklemovics egyébként, ha kapufáznának, tehát ezt a mérkőzés meg edzés előtti játékot játszanák itt a győriek, akkor sem tudott volna több kapufát lőni, mint az elmúlt másodpercekben. 3-ból 2-szer eltalálta a kapufát. Hessem húzza le Gáncs Petőnek a labdát, és Gáncs Pető pedig nagyon szépen kitempozza Brázent, és visszahúzza a rövidbe, és ezzel vége is az első félidőnek, 30 perci játék után a papírformának megfelelően Etó van Veszprém 11-23. 47. perc közepén járunk, 14 góllal 35-21-re vezet a Veszprém az Etó ellen. Dodics feltartóztathatatlanul repült be Kusán és Viloszki között, és Lovischek sem tudott védeni, hogy eddig Pásztor, illetve Brázen sem nagyon, de túloldalon pedig a visszafutó Dodics hátulról szabálytalankodott Szőlősi Balázsral szemben, úgyhogy győri szabaddobás, meg 2 percre lemegy pihenni Dodics, lecsütsen a kispadra, közben pedig jön be Deli Stepáncsics helyett jobbátlövőbe, ő is kezdett, jobban is játszott egyébként a neki rendelt időben, mint a később beálló egykori világklasszics Stepáncsics, és most Smetánnál a labda, aztán Delihez passzol, Smetán Szőlősi feljött a labdáért, Nagy Martin, Szőlősi, egy lövőcse, Zicser, ketten védekeznek belül, de ezúttal ebben nem kell belefújni, mert hogy betalál Szőlősi Balázs. Így aztán 47 perc elteltével Eto'o Veszprém 22-36. Eto'o Van Veszprém 26-44. Remekül kezdett a Veszprém, hiszen már 3-0-ra is vezetett ekkor még, azonban a győriek összekapták magukat és felzárkoztak 4-3-ra. Tehát nem nagyon tudtak mit kezdeni a kapuban 50% körül vévő Rodrigo Corrales-szel, illetve nagyon-nagyon jól lőttek a veszprémiek, akár Ellisonról van szó, akár Pesmábekről, akár például Ali Zeynről, vagy éppen a később beálló fiatal Gáncs Pető Mátéről. Folyamatosan nőtt a veszprémiek előnye, és a szünetben már 23-11-re vezetett a bakonyi együttes, ami már ugye régen megnyerte a bajnokság számára alapszakaszát. A győriek a 9. helyen állnak. A szünetben köszöntötték a 40 éve IHF kupát nyerő Rába Eto'o játékosait, illetve vezetőit. Itt Győrben nagy tapsot kaptak a szurkolóktól az Audi Arénában, mert a mai mérkőzést a klub erre az ünnepi alkalomra tekintettel áthozta ide a Magvasi Mihály sportcsarnokból. A második félidőben legalábbis az elején Corrales sem nagyon találkozott a labdával, és nem nagyon törődtek a védekezéssel sem a csapatok. Így aztán mind a két oldalon meglehetősen sok gól született egy darabig, de aztán megint elkezdett nőni a Veszprém előnye, és igazából csak arra volt érdemes figyelni, hogy egy-egy egyéni megoldás, egy-egy szép technikai bravúr, illetve néhány fiatal is megmutathatta magát itt, akár a Veszprémben Molnár Robinról, vagy főleg Gáncs Pető Mátéról van szó, akár a győrieknél például Zakor Zalán vagy Tárnoki Márkó, esetleg Nagy Martin szép megmozdulásainak tapsolhattak a szurkolók, de igazából ez már nem jelentett semmit, hiszen a Veszprém csak arra figyelt, hogy ezt a mérkőzést nagy különbséggel megnyerje. A kérdés az volt csak, hogy esetleg elérje a lőtt 45 gólt. Ez végül nem sikerült, de csak egyel maradt róla le a veszprémi együttes. A találkozó utolsó gólját a győriek lőtték Zakor Zalán révén. Eto'o Van Veszprém 26-44.
1: Azért a Veszprém és a Szeged uralta a férfi kézilabda bajnokságban, hajlamosak vagyunk nem figyelni más csapatokra, pedig hát a Tatabánya gárdája például vitézkedik a nemzetközi kupákban, és az 5. helyért lépett pályára a hétvégén két gárda. Ugyanis a játéknapot megelőzően a Balatonfürednek 24 pontja volt az 5. pozícióban, a Nekának pedig 23 a 6. és a Neka fogadta a Balatonfüredet. A Neka egyébként 10 meccset megnyert, 3-at adott döntetlenre és 11-et veszít. A Balatonfüred azért szerzett egy ponttal többet, mert neki egyel több győzelme volt, 11, viszont ugyanannyi volt a veresége, szintén 11. Úgyhogy a 23 pontos Neka a 24 pontos Balatonfüredet fogadta, és a Tét a bajnokságban az 5. hely volt, és azért ebben a bajnokságban 5. lenni azért az egy komoly siker, úgyhogy egy komoly mérkőzést vártunk a Neka Balatonfüredtől tegnap.
2: 34-31-re legyőzi otthon a Neka a Balatonfüredet, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Neka átveszi a tabellán az 5. helyet 25 szerzett ponttal, míg most 6. helyen áll a Balatonfüred 24 ponttal, vagyis egyel kevesebb ponttal. Arról már ugye beszéltünk, az utolsó fordulóban majd a Neka a Veszprémet fogadja, míg Balatonfüredre pedig a Budakalász látogat, úgyhogy lehet, hogy lesz még egy visszacsere a két csapat között, ez majd a jövő zenéje. De most nézzük, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. 7 perc után sokkal jobban kezdett a Balatonfüred, már 4-1-re is vezettek, ezt követően jött egy Sótonyi László időkérés, ami aztán megnyugtatta a hazaiakat, és végül a 14. percben, vagyis pont 7 perccel később már a Neka vezetett 6-5-re, akkor először a mérkőzés folyamán. Aztán igazából a félidő végéig szinte végig náluk volt az előny, egyetlen egyszer 12-11-nél még a Balatonfüred visszavette azt, de utána a Neka megint fordított, és végül 14-12-es hazai előnye vonulhattunk a pihenőre, illetve vonulhattak a csapatok a pihenőre. A második félidő elejét aztán megint megnyomta a Neka, és szépen elhúztak 5-6 góllal, ami aztán végül nem is változott, egyedül egyszer vagy kétszer jött vissza 3 gólra a Balatonfüred, de alapvetően ez a 4-5 gólos különbség váltakozása volt a jellemző. Itt a második félidőben ki lehet emelni Koncz Györgyöt, aki a végén érkezett a Neka csapatába, egy kiváló csere volt Podoba János helyére, Sótonyi Lászlótól a Neka kapujába. bárki lehet emelni Podobát is, aki kiválóan védett ezen a mérkőzésen. Na de Konc megérkezett, védett 3 darab átlövést, utána pedig az 59. perc legelején 3 gólos Neka előnél hárította Varga Zicserét, és gyakorlatilag ezzel dőlt el minden, hiszen a következő támadásnál Szűcs megint 4-re növelte a különbséget, és végül ez a 4 gól majdnem megmaradt, ugye 1 másodperccel a vége előtt, míg Bóka Bendegúz 3-ra változtatta a különbséget, úgyhogy még egyszer tehát a végeredmény, Likvi Molli Neka, Balatonfüredi KS-e 34-31.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Már csak egy forduló van hátra a férfi kézilabda bajnokság alapszakaszában, tehát az alapszakasz után igazából csak a bajnoki döntő, a Veszprém és a Szeged közötti párharc lesz nagyon-nagyon izgalmas. Egy forduló még hátra van, arról az egy fordulóról természetesen majd be fogunk számolni a folytatásban. Most azonban a visszajátszásban 2026. május 11-én labdarúgással folytatjuk a visszatekintést, hiszen ne feledjük el, Magyar Kupa döntőt rendeztek az elmúlt hétvégén, egészen pontosan szombaton, az őrült hangulatú Puskásban.
9: Elkezdődött a mérkőzés a Zalaegerszegnél, a labda hátul egészen pontosan, a saját 16-osán belül Várkonyi az, aki tereli a labdát, aztán Viktorinak adja a jobb oldalra, Csonka pedig, aki egyébként a Ferencvárosban lett élvonalbeli játékos, a jobb oldalt futna fel, de hozzá nem jut el a labda, hanem bal oldalra kerül. Érdekes, hogy a Ferencvárosnál azért most kirajzolódik az a három védős rendszer hátul, Kadu, illetve oda-uda a két szélen, ha úgy adódik, akkor felfut a támadásokhoz, de egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy olyan nagy rösssel támadna le az FTC. A találkozó első perce eltelik, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
10: A labda pedig Gundel Takács Bencénél, ő gurítja ki laposan egyenesen a brazil támadósor irányába, és már egy jobb oldalról belépő csonkalabda vezetés, aztán a futtatás a 16-oson belőre Maxwellnek, a beadás az nem sikerül, blokkolt ugyanis a jól helyezkedő Rámakers. A labdával továbbra is a Zalaegerszeg, a bedobást követően most már Skribek veszi át a bal oldalon, ő pedig a Paksal mondhatja el magáról szintén, hogy itt a Puskás Arénában részese volt egy diadalnak Magyar Kupa fináléjában. A védelemben hátul Várkonyi az, aki most bíbelődik a labdával, aztán a visszafelé mozgó Kist választja a felezővonal közelében, és egy szabálytalanság Gomeztől, aki mellett Joao Viktor került a földre, úgyhogy szabadrúgás az ETA javára. Harmadik perc, 0-0.
9: József pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé! Viktori ér a labdához az ötös vonalánál úgy, hogy ment bizony a jobboldali kapufa irányába, de mellé ment éppen, hogy csak, belenyúlt bal lábbal, még pedig a beadást követően, amelyet József, én nem hiszem, hogy éppen Viktori felé akar tenni, de a lényeg az, hogy ez egy veszélyes érintés volt, de lehet, hogy kellett, mert ott volt középen, talán Kanikovszki, de nem biztos, szóval valaki a ferencvárosiaktól érkezett középen, annak érdekében, hogy akár gólt szerezzen a Fradi. 13. 14. perc, Ferencváros Zalaegerszeg, MOL Magyar Kupa döntő 0-0. 44. perc, támad a Ferencváros, Gruber 20 méterre a kaputól, a bal lábán a labda, kiemeli aztán a bal oldalra, 16-oson belül oda-oda, beemeli középre, és jön Gundel Takács, leszedi Lenny Joseph fejéről, vagy elől a labdát, és magához öleli. Zakariassen emeli oda, Josephnek nem volt lesen a francia, tovább tudja tenni, Zakariassen elővi, de aztán végül lepattan a labda, megint elé kerül, a 16-os vonalánál a norvég, jobbra kiteszi Kaduhoz, nem marad az egyik zalai játékos a félpályánál, de mehet tovább minden, jön a beadás, és aztán végül les volt, vagy mi a, valami volt, a lényeg
10: sokkal
9: az.
10: Sokkal korábban, az biztos.
9: Úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy itt a hosszabbítás egy percében João Viktort kézrátétellel meggyógyítsa Rusz Márton játékvezető, de az is előfordulhat, hogy egy szabadrúgást majd elvégez a Zete, és akkor a félidőnek vége lesz. Az első 45 percnek ez bemelegítésnek talán jó volt, és majd nagy valószínűséggel tényleg a második 45 perc hozhat izgalmakat, nagyobb izgalmakat, mert mintha mi sem történt volna, igazából majd a második félidővel kezdődik el a találkozó. Rusz Márton keze az ég felé, hogy majd a szabadrúgást el is végezheti Gundel Takács, de amint belerúg a labdában, nagy valószínűséggel véget is vet az első félidőnek, a játékvezető ballal előreíveli, előre emeli, és akkor ennyi volt. Egy félidőnyi játék után a MOL Magyar Kupa döntőjében nem született gól a Puskás Arénában. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Zalai oldalon Max elejét jött Daniel Lima, a Fradinál pedig Grubert Jusuf váltotta, az a Jusuf, aki 6 góljával a legeredményesebb játékos a Fradinak itt a Magyar Kupában, akár még ő lehet a gólkirály, bár a Deacos Lénárd Gergő, illetve a siófoki Gruber Ádám is 6-6 góllal egyelőre, de ha Jusuf egyet lő, most éppen a 16-oson belül a labda, Márkonyinak kell oldalra fejelnie, hogy aztán majd Viktori, ha nem is előre vágja, mondjuk Gundel Takács kapust figyeli, de inkább ballal előre emelte, Lima első labdaérint mellel még pontosnak is mondható, de érkezik Gomez a védelemből, majd aztán Rámákesz a félpályánál oldalra, Matrekis átlépi a felezővonalat, előtte ott van Rommens, a jobbján pedig Kadu, de nem tud előrébb jutni az FTC, hiszen Calderon, ha úgy adódik, akkor megállt parancsol a brazil szélsőnek.
10: Szabadrúgás az ETL javára, elvégezték. Kisbence gyorsít, Kisbence lassan, lövőtávolság, ellövi, és mellé! A mérkőzés első valamire való nagy helyzete az ETL előtt. 20 méterre ért a kaputól Kisbence, jobban lőtt, a bal felső sarkot célozta, és azért 2-3 méterrel, de tévesztett. Most végre volt valami lendület egyik-másik csapat játékában, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után teljesen őrizetlenül hagyták Kisbencét, aki nyargalt, és aztán lőtt. A berobás követően pedig ismételten Abufáni, Rommens a bal oldalon, jön egy centerezés magasan, oda-oda fejel, és egy Gundel Takács védés. Na most már fel lehet vésni egy bravúrt Gundel Takács neve mellé. A baloldali beadás követően Rommens emelte be lágyan, oda-oda fejelt jó 9 méterről, és a jobb alsó sarokból tornázta ki az ETL kapusa.
9: Rámákesz próbálna emelni előre a labdát, de nem tudja, levágódni. Daniel Lima, Kisbence meglódulhat, Szalai pedig szabálytalankodik, zsön a mérkőzés első sárgalapja. Hát nagyon nem volt utolsó ember értelemszerűen Kisbence, de azért ha mellette elviszi a labdát, akkor bizony egy jó 35-40 méteres sprinttel, de még Dibusz kapujáig is elmehetett volna. 87. perc, sárgalapos figyelmeztetés Szalai Gábor neve mellett, 3 perc van hátra a rendes játékidőből, de végre élénkül a mérkőzés, minthogyha elhinnék a csapatok, hogy a döntőben vannak, és itt akár még az is lehet, hogy megnyerhetik az együttesek a finálét. Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jön a kétszer 15 perces ráadás, majd csak úgy, mint tavaly, igaz, akkor 11-esekkel nyert a Paks, előtte hosszabbítás után győzött a Tolnai együttes a Fradi ellen, de az Zalaegerszeg is hosszabbításban verte a Budafokot. Szóval egy kis szünet, és aztán még fél órán át élvezhetjük a Puskás Arénában zajló mérkőzés színét, javát. Egyelőre még gól nélkül a csapatok.
10: Beadás laposan, Viktoriról pattan tovább, és egyes, és a 11-es pontra mutat a játékvezető. A 16-oson belül egy esés, Korbó érkezett, és ezek szerint megrúgta őt az zalaegerszegi védő. A semmiből jut büntetőhöz a Ferencváros.
9: Jön a 11-es, a 95. percben Jusszuf a labda mögött, vele szemben pedig Gundel Takács kapus, ballal fogja elvégezni majd a nigériai. Jusszuf nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel Takács! Oldalra bedobás lesz! Középre lőtte a nigériai, akinek a 7. gólja lehetett volna a Magyar Kupában. Maradt 6 gólos egyelőre. Hát nincs gól. 95. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most éppen a Zete tartogatja a labdát a 102. percben, épp egy pörgetés, ami bevett szokás az alajaknál, pontatlan. Jusszuf az, aki a középpálya közepén megkaparintja a labdát, és aztán már Korbu oldalra kiteszi Makrekisznek, mutatja az üres területet. Jusszuf, egy fejes! Nagy védés Gundel Takácstól. Joseph is mutatta maga előtt a lehetőséget, aztán végül Makrekisz a nigériait választotta. 10 méterről jött a fejes, Gundel Takácsnak ki kellett tornázni a felső léc alatt, lehet, hogy ez bevágódott volna a kapuba.
10: Jusszufot hát sikerül megtalálni egy labdával, igaz, hogy az zalaegerszegi játékosok közeli működése is kellett hozzá. Jusszuf a 16-os csücskénél lassít le Makrekisz. Szép mozdulat, Jusszuf lő mellé, Spitzel. Nagyon szép volt maga igazából a kulcsmozzanat az, hogy Abu Fáni szinte fordultából sarokkal egy finom elegáns mozdulattal tette tovább Jusszuf elé, aki aztán bár éles szögből, de 7-8 méterről próbálkozhatott. Beleért még egy védő. Szöglet a jobb oldalról, 111. perc a mérkőzésen, Abu Fáni a sarokban. És a lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Görsen elvégezték a szögletet a ferencvárosiak, és Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lő. Elméláztak az zalaegerszegi védők, és ez jelenti a Ferencvárosnak a sanszot, és az, hogy a gyorsan középre gurított szögletet jó 12 méterről, talán 14-ről, a jobb oldalról a hálóba emeli Ramakers. Vezet tehát a mérkőzés hosszabbításából, 8 perc van még hátra, és vezet az FTC.
9: De vége, ennyi volt. A Ferencváros nyeri a 2025-26-os MOL Magyar Kupa döntőjét, és 2022 után ismét ebbennek a sorozatnak a trónján 25. alkalommal története során, még egy kicsit azért balhéznak a fiúk ott a félpályánál, összeroskadva az zalaegerszegi labdarúgók, a Fradinál pedig örülnek természetesen, hiszen ezt a döntőt megnyerték. Rámakers a 111. percben lőtte a győztes gólt.
11: A Ferencváros tehát megnyerte a 2026-os Magyar Kupa döntőt a Zalaegerszeg ellen, most pedig a meccs utáni interjúk következnek a vezetőedzőktől, előbb a Ferencváros vezetőedzője Robi Kén, majd pedig a zalaegerszegi Nyonyó Kampos következik.
12: This is your first time when you won this trophy. Ez alkalom,
13: hogy sikerült ezzel a csapattal a Magyar Kupát megnyernie. A tavalyi év elveszített döntőjét követően egy ilyen nehéz szezon alatt ez mennyire különleges. Nagyon különleges természetesen nyerni egy trófeát, folyamatosan jó dolog. És hogy sikerült egy újabbat a tavalyi liga a bajnokság után, az nagyon jó, és remélhetőleg lesz még egy. Azt gondolom, hogy ez a döntő nem egy olyan döntő volt, amire számítottunk. Egyik csapat sem kockáztatott túlságosan sokat. Igen, hát nyilván azért amennyi helyzetünk volt, be kellett volna találnunk a mérkőzésen, de hát nyertünk a végén, kit érdekel. Mit gondol a menélyekkel? Hát ünnepelni. Még.
12: Oké,
13: tudunk menni.
12: You missed one penalty.
13: Egy büntető kimaradt a meccs közben. Mit gondol? Tényleg azért az elvehette volna a rendületet. Lehet, de végül nem lett az. Én is magam is rúgtam 11-eseket. Eléggé idegesítő helyzet. A lényeg az, hogy megnyertük a Magyar Kupát, és meg tudja élvezni ezt a pillanatot. A szurkolók hihetetlenek, ez nagyon különleges. Engedem ünnepelni. Köszönöm. Biztos, hogy nagyon nehéz volt ezt nézni, de mi az érzésem, hogy leginkább most érezhető. Hát ez is gratulálok a Ferencvárosnak, hiszen megnyerte ezt a döntőt, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Nagyon büszke vagyok nem csak emiatt a meccs miatt, hanem itt ma megmutattuk. Egészen csodálatos, amit csinálnak a srácok. Ha valaki augusztusban azt mondja nekem, hogy itt leszünk ebben a stadionban a kupa döntőben, és egy ilyen mérkőzésen veszünk részt, így játszunk, nem hiszem el. A srácok megmutatták, hogy milyen tartásuk van, milyen személyiségük van, és megmutatták, hogy igazán nagy csapat minőségét képviselik, hiszen Magyarország talán legjobb, legnagyobb csapata ellen játszottunk, és ahogy játszottunk, ez tényleg csodálatos, és szerintem mindenkinek, aki idejött és megnézte ezt a mérkőzést itt, meg otthon, nagyon, nagyon jó döntő volt. Tehát még ha el is vesztette ezt a döntőt, azért ez egy olyan ér, amit megszerzett, amit megnyert.
14: You lost the final, the medal, when you look at the medal, is this a medal you won? I'm proud of
13: this medal. Vagyok erre az éremre. Ez egy második hely. Ez nem az, amit szerettünk volna, de ez is számít, mert bejutottunk a döntőbe. Nem egyszerű bejutni a fináléba, egyszer is a pályafutásunk során. Nekem sok döntőm volt, sok címem is. Jó, hogyha itt vagyunk, hogyha a döntőben léphetünk pályára. És azért ez egy 10 hónapos munkának az eredménye, és ezek srácok, tényleg gyerekek, ez így van. Igazából nekik most át kell beszélniük a családdal, az orvosokkal holnap, mert ezt a döntőt nem fogják elfelejteni, ez egészen biztos. Elképesztő hangulat volt, nagyon jó közeg, egy jó, nagy mérkőzés volt, és sok éven keresztül beszélünk majd róla. Azt mondják, hogy vagy nyer valaki, vagy tanul. Mit tanultak? Hát igazából mindig tanulunk, akkor is, amikor nyerünk, mert amikor nyerünk, akkor azok a dolgok, amik vannak, akkor sem minden jó, és mikor kikapunk, sem minden rossz. Egész egyszerűen játékosoknak egyénileg is, meg összességében, kollektíven is fejlődniük kell, és ebben a mostani szezonban ezt meg is tették. És ez egy nagyon különleges csapat. Tudják most már, hogy hogyan kell családnak lenni, még akkor is, hogyha az elején nem is beszélték egymás nyelvét, vagy akár angolul sem. Nagyon nehéz volt kiépíteni azokat a kapcsolatokat, amik kellettek ahhoz, hogy itt most eljussunk a döntőig. De amit csinálunk a bajnokságban, nagyon-nagyon büszkék kell, hogy legyünk rá. Egy szezon nagyon hosszú. Ugyanakkor meg egy hosszú folyamat, csapatépítést nézzünk, akkor inkább azt mondom, hogy nem annyira hosszú idő. Milyen hosszú ideig lehet tervezni ebben a folyamatban? És ön jelen pillanatban hol tart? Mit lehet elérni a folyamat végén? Nos, van még egy éves szerződésem, mert hogy a szerződés automatikusan meghosszabbodik, hogyha nem kapunk ki. De azért van egy olyan pont a szerződésemben, ami alapján kivásárolhatnak, hogy mehetek másra. Most én vezetem ezt a csapatot, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy én vezethettem ezt a csapatot. Van még egy mérkőzésünk ebben a szezonban, aztán meglátjuk, hogy mi történik velem, nekik, valamennyiünkkel, mert amit tettünk ebben a szezonban, az tényleg normális, hogy mindenki a legjobbját mutatta, és lehet, hogy néhányan majd elmennek máshová, nekem is lehet, hogy ez így alakul. Néha nagyon jó munkát végzünk, és valaki feltűnhet. Én nagyon boldog vagyok Zalaegerszegen, ez a legfontosabb, ezután a mérkőzés után, és ez a legfontosabb üzenet, amit tovább kell adnom. Nagyon boldog vagyok. Itt van még egy éves szerződésem. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hogy tudok maradni tovább. A kérdés labdarúgásban az, hogy ezt soha nem tudhatjuk biztosra.
15: Hát ez volt a Ferencváros Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, és még egyszer mondom, hogy a két csapat a bajnokság utolsó fordulójában is összecsap, azt ne kérdeznénk meg, hogy miért előzte meg a kupa döntő az utolsó játéknapot. ennek a megválaszolására. Nem mi vagyunk az illetékesek, mi arra vagyunk illetékesek, hogy megköszönjük önöknek a figyelmet. Remélem, hogy jól szórakoztak az elmúlt két órában. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendeg úr nevében is megköszönöm a figyelmet, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: évben az életed, 2021-ben befejezted, és 23 óta édesanyja vagy, kisfiad Maxim meg 2 éves már elmúlt.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Miután visszavonultam, azért alapvetően megváltozott az életem, elsősorban azért már nem utazok annyit a judo versenyek és edzőtáborok miatt, úgyhogy azt kellett egy picit megszokni, hogy ugye 20 évig folyamatos versenyzés és edzőtáborok voltak, és most pedig ugye így Magyarországon töltöm az időmnek a legnagyobb részét. Hát az anyaszerep az pedig én nagyon-nagyon szeretem, és otthon vagyok a gyerekkel, minden időmet ő tölti ki, élvezem is, nagyon-nagyon fárasztó és nagyon más, de ez szerintem egy nagyon, nagyon jó időszak.
0: Legutóbb láttam egy olyan videót, amikor a televízióban jó Abigaillel voltatok ketten, meg a gyerkőcökkel. Neki 2 gyereke van, már nagyobbak, jóval, nem 2 éves, a legkisebb sem, illetve neked ugye ott van Maxim. Ez egyébként, hogy is mondjam, csak egy ennyi versenyzéssel eltöltött időszak után, egy ilyen pályafutást követően, ahol van világbajnoki bronzérem, van olimpiai bronzérem, van 11 EB egymás után sorozatban éremmel, 2013-2014 Európa-bajnoki cím. Tehát mi az a lelki többlet, amit hozzá tud tenni, ami nyilván, amire minden édesanyja, minden nő vágyik?
1: Hát teljesen más egy sportpályafutás és az anyaszerep, ugye szerintem onnantól, hogy valaki szülővé válik, az ugye életének szerintem az egyik fő feladatává avanzsálódik, és mind a mellett, hogy ez egy hatalmas kihívás, azért remek pillanatokat ad minden nap. Vannak nehézségek is, meg vannak nehéz napok nyilván.
0: De... Jó.
1: Hát, még nem alussz át az éjszakát, úgyhogy nem mondanám, de napközben jól alszik, úgyhogy annyi a könnyebbség, hogy napközben azért még mindig két és fél órát azért alszik délután, úgyhogy így a délelőttöt követően, ugye most anyával van, ő el tudja altatni, és akkor így végül is mire hazaérek, addigra már majd fel fog kelni, és akkor már ott is vagyok, úgyhogy olyan sok időt nem töltünk külön.
0: A tatabányai Ippon judo ese, hogy kicsit akkor mégis a cságánsról, a judóról is beszéljünk, ha már itt vagyunk a világbajnokságon a Papp László sportarénában. A judótól azért gondolom nem távolodtál teljesen. Édesapád ugyanúgy edző, ott van tatabányán. Neked mi jut a judóból?
1: Hát, ugye nekem van egy ilyen középhaladó csoportom. Hétfő, szerda, pénteken van nekik edzés, és akkor így igyekszem ugye ezeken a délutáni edzéseken többé-kevésbé ott lenni, meg versenyekre is most már vinni a gyerekeket, úgyhogy azért teljesen nem távolodtam el a judótól. Tavaly megcsináltam az IGF Academy-t is, az egy ilyen egyhetes képzés volt, ott volt velem a Maxim, nagyon érdekes volt, mert ugye amikor nem edzőként vagy ott az edzőtáborban, hanem ténylegesen neked kellett ott a technikákat végrehajtani, picit olyan volt, mintha edzőtáborban lettem volna, és már van gyerekem. Úgyhogy az egy ilyen nagyon jó tapasztalás volt, de nyilván azért én azt gondolom, hogy így kellemes, hogy valamennyi van a judóból így az életemben, de nem ez tölti ki az időmnek a 100%-át, úgyhogy nyilván én nem is szerettem volna teljesen eltávolodni, hiszen azért rengeteg időt töltöttem ebben a sportágban, meg úgy gondolom, hogy azért olyan sok tapasztalatot is gyűjtöttem, amit kár lenne nem átadni a gyerekeknek.
0: Időhatározottal eltekintve és teljesen függetlenül, azt hogy élted meg, amikor a világbajnokság 3. napján a dobogóra szólítottak benneteket, az elmúlt 15-20 év, sőt, még visszamehetünk, még a barcelonai olimpia bronzérmese is itt volt Csősz Imre, szóval legendák a tatami, magyar legendák, ez nyilván megható pillanat. Vártad azt, hogy találkozzál azért mondjuk Jó Abigaillel, Ungvári Miklósékkal, a többiekkel, akikkel bejártad a világot?
1: Hát az Ungi pont nem volt itt, mert neki ugye volt 2021-ben búcsúztatója, meg szerintem én úgy emlékszem, hogy az Ákosnak is volt, amikor visszavonult. Tehát most azokat a
0: Braun Ákos, igen, a
1: bajnokokat vonultatták vissza, vagy köszöntötték, akiktől ugye, akiknek nem volt ilyen jellegű külön megünneplése. Én nem tudtam egyébként, hogy kik lesznek itt, vagy hát egy picit így tudtam, hogy a Barna lesz, meg egy-két embert így hallottam, de fogalmam sem volt, hogy hogy akár a Csoknyai Laci, vagy a Madarász Tomi, vagy így az Anett eljön.
0: És Mészáros Anett, ugye a Barna pedig Borbarna, mostani szövetségkapitány, itt a 17-es VB-n 5

0: lett.
1: Úgyhogy hát nagyon jó élmény volt, mert a Backó Bernivel is szerintem pont a 17-es VB-n találkoztam utoljára, úgyhogy olyan volt ez, mint egy kicsit, mint egy osztálytalálkozó, és ugye, ahogy végignéztünk ezen a csapaton, hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és ez még mindig megállná a helyét itt ebben a mezőnyben, hogy is mondjam, hogy hát nyilván így elméleti szinten, de hogy egy nagyon erős csapat volt ez, és ugye jó volt velük az eltöltött időszak.
0: Neked mi az, ami mégis a legkimagaslóbb a pályafutásodból? 19, majdnem 20 év, olimpia, VB, bronzérem, EB aranyak, mi ugrik be elsőre?
1: Hát ez nehéz kérdés. Nyilván az olimpia az eredmény szempontjából ugye a legfontosabb verseny, de azért szerintem a 11-es világbajnokság is Párizsban az olimpia előtti évben, ahol ugye minden országból két induló volt, az egy borzasztó nagy siker volt, és ott ugye azt, amikor mindig így ránézek, hogy egyedüli európaiként álltam a dobogóra, ott 48 kilóban, úgyhogy akkor még olyan nagy ikonikus alakok voltak, mint a Josinet, Dumitru, Asami, Fukumi, Menezes, szóval egy csomó, mind olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok, szóval picit így szerintem most így kigult így legalábbis így most az olimpia után a női mezőny, legalábbis a 48 kiló, én úgy gondolom, tehát még akkor a Tamura is versenyzett, szóval egy olyan generációban voltam, ahol minden így a példaképeimmel versenyeztem együtt, és azt szerintem egy óriási élmény volt, hogy ott dobogóra tudtam állni, úgyhogy nekem az is, meg hát nyilván így a hazai rendezésű versenyek, bár itt azért volt vegyes tapasztalat is, mert utána 15-ben volt, hogy az első mérkőzésen ugye kikaptam a Japántól, azt is megéltem, ilyen itt
0: 17-ben, bocsánat.
1: 15-ben. 15? Tonakitól a Grand Slam-en kikaptam az első meccset, ja, 17-ben is, igen, a VB-n az nem sikerült jól. Tehát utána azért volt olyan két verseny itt, ami nem esett olyan jól a Pap Lászlóban, de nyilván voltak itt szép pillanatok is.
0: Igen, most hú, nekem is így beugrottak ezek a kellemetlen pillanatok, de nem ezt kérdeztem, hanem ugye a legemlékezetesebb. Nyilván az olimpiai bronzérem az mindenképp ott, meg az a pillanat, ahogy megszerezted, ahogy akciót csináltál, és a Japán ellen meglett ez a bronzérem. Ott valóban egy ilyen hatalmas kő leesik az ember, hogy a VB után az olimpián is meg tudja csinálni, miközben, ahogy többször mondta, nyilván olimpiai bajnok szerettél volna lenni, de hogy sikerült, tehát átmegy rajtad minden, mármint gondolatban.
1: Igazából én már Pekingben ugye közel voltam az éremszerzéshez.
0: Ott hetedik lettél, ha jól mondom.
1: Ott ugye a londoni olimpia bajnokával mérkőztem be a pekingi olimpia bajnokához, a második mérkőzésre egy borzasztó kemény sorsolást kaptam, és hogyha azt nyertem volna, akkor ugye meg a japán hétszeres világbajnok Tamura, vagy Ryokotani következett volna. És ugye ott a Dumitrútól szenvedtem vereséget, talán egy Yuko, úgy emlékszem, és aztán a Bigaszágon legyőztem a koreait, akit előtte nem vertem meg, és az argentin mérkőzésre pedig ott még mindig nagyon haragszom magamra, mert ott ugye egy hónappal az olimpia előtt megvertem Paretót egy felkészülési versenyen, és aztán utána ugye bement harmadik helyre, és az volt az utolsó vigaszági mérkőzés, amit hogyha megnyerek, akkor megyek a bronzéremért, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ott úgy meg kell tapasztalni az olimpiát.
0: Ez egy ugye Peking.
1: Igen, meg ott volt, ugye az már a final blokkban volt, és akkor ugye picit az ember elgondolkodik, hogy hú, hát akkor most már itt mehetek az éremért, meg minden, ugye így ez fel kellett nőni a magához, így az olimpiai szerepléshez szerintem, és ugye Londonban már mindenféleképpen úgy mentem ki, hogy szerettem volna éremmel hazatérni, hanem akármilyen éremmel is, de nyilván az aranyérem tűzi ki mindenki célnak, de hogy ugye mindenképpen már éremmel hazajönni.
0: De akkor az egy ilyen kifakadás, vagy olyan érzés, hogy na megcsináltam, mert mégiscsak akkor olimpiai éremmel megyek haza, hogy az ember már azt gondolná, hogy ott be is fejezhetné a pályafutását, de még szerencsére 2021-ig judoztál. Az mennyire volt egyértelmű, hogy az olimpiai bronzérem után még újabb éveket töltesz a tatamin?
1: Hát ugye, mivel utána itthon volt az Európa-bajnokság, így gyakorlatilag azért az olimpia után sem volt olyan Tehát nem volt pihenő év, mint ahogyan sokan csinálják, hogy akkor ugye a kvalifikáció, mert nálunk 2 éves, és akkor az 14-ben kezdődött, hogy akkor rápihennek egy évet, és kihagynak, és akkor úgy állnak neki az új ciklusnak, hanem akkor ott ugye már én így elég hamar elkezdtem edzeni, mert ugye így itthon volt az Európa-bajnokság, és akkor ugye előtte is volt 3 elvesztett Európa-bajnoki döntőm, és akkor már tudtam, hogy a Dumitru visszavonult, ugye tőle 2-szer kaptam ki.
0: Ő talán 8-szoros
1: Európa-bajnok volt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor most már végre ezt is meg kell csinálni, hogy már volt szerintem 6 vagy 7 Európa-bajnoki érmem, nem is tudom pontosan, hogy végre legyek már első. És akkor így sikerült ugye itthon áttörni ezt a gátat, aztán utána...
0: Mika belga ellen.
1: Igen, utána pedig már azért ugye ráfordultunk a kvalifikációra, és akkor végülis már meg is érkeztünk Rióra, úgyhogy kiemelt voltam. Mondjuk így elég hosszú menetelés volt szerintem, már mint a kvalifikáció, meg így megcsinálni azt a...
0: És ha már ezt mondod, 17-ben meg egy újabb hazai világverseny, egy világbajnokság, és akkor nyilván meg amiatt kellett folytatni.
1: Igen, hát ugye az olimpia ilyen, ott volt az a sérülés, és az nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert igazából így versenyen 2-szer fordult elő talán ilyen nagyobb sérülésem egész pályafutásom alatt. Egyik, amikor ugye Tunéziába elszakadt a keresztszalagom, a másik meg így az olimpián volt ez a combhajlító izmom szakadása, és ugye aztán itthon volt a VB, akkor már arra kellett felkészülni, hogy nem akartam úgy abba hagyni, vagy befejezni, hogy ilyen tüske van bennem, de aztán ugye a VB nem sikerült olyan jól, és akkor aztán komolyan gondolkodtam, hogy akkor hogyan tovább.
0: Egy ördögi kör, hogy egy csomó siker van, és akkor mindig jön egy...
1: De azt elfejtettem, hogy a VB előtt azért már 3. voltam az EB-n, és akkor ugye megszereztem a 10. Európa-bajnoki érmet sorozatba, és azért az adott egy löketet.
0: Ez meg... volt Varsóban,
1: igen,
0: szerintem.
1: Igen, igen, és akkor ugye... Ugye a világbajnokság jött így itthon, ott az első mérkőzésen kikaptam, nagyon-nagyon izgultam, meg emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon ilyen mereven, meg ilyen teljesen függöny jött le rám, úgyhogy nem is én magam voltam a tatamin, és akkor ott aztán akkor így átgondoltam, hogy akkor most így, hogy is tovább, de utána elmentünk még... abban az évben még egy Grand Slamre, meg egy Grand Prix-os, a 2 versenyen ugye odaértem, tehát már a kvalifikációban, vagy a világranglistán jó volt a pozícióm, és akkor 18-ban is az Európa-bajnokságon döntőztem. Úgyhogy az meg már szerintem beleszámított a kvalifikációban, jól emlékszem, és akkor már talán kiemelt pozícióban is voltam. Úgyhogy így gyakorlatilag...
0: Irány Tokió.
1: Majd, hogy nem az volt, hogy irány Tokió. Igen.
0: Aztán jött egy Covid, ami igen. 2021-ben lett Tokiói olimpia végül.
1: Igen, az nagyon nem jött jól nekem az egy év halasztás szerintem, mert hogy ugye a fogyasztás miatt, meg nyilván már azért 30 pluszos voltam bőven, már inkább a 35-höz közel. És hát ott már azért éreztem, hogy lehet, hogy ez a 48 kiló, ez így kicsit nehéz már így ennyi idősen. Szóval, hogyha nyilván az ember tudja mondjuk 2017-ben, hogy csak 2021-ben lesz a következő olimpia, akkor azért
0: újra tervezés
1: volt,
0: van.
1: De ugye az volt ott a probléma, hogy hát nem probléma, de hogy olyan jól álltam ott a világranglistán, hogy még úgy, hogy elszakadt decemberben a keresztszalagom, és 7 hónapig nem versenyeztem. Úgyis benne voltam az olimpiai indulók listájába.
0: Tehát butaság lett volna súlycsoporthoz váltani, de azért nem tudtál volna, de mennyit kellett, azt elárulhatod most már, mennyit kellett fogyasztani?
1: Hát az olimpiára, meg a budapesti VB, a VB-re oda 6 kilót fogytam, igen.
0: Tehát 2021-ben az olimpiára is, meg a világbajnokságra, már ugye a covidos budapesti VB volt ismételten, hát az rengeteg.
1: Igen.
0: Azt én nem fogyasztottam még soha, de a 3-4 kiló se lehet könnyű. Ilyenkor mi az, ami még úgy hajtott előre, hogy meg tud csinálni? Mert mondom, az biztos, hogy nagy szenvedés, úgyhogy nem próbáltam ezt a 6 kilós fogyasztást.
1: Hát igazából úgy, hogy nem sorozatba kellett fogynom. Nyilván azért voltam azért úgy már több is, mert ott nem tudtam judó munkát ugye végezni. Hiszen a VB-n indultam 6 hónappal a műtét után, és ott előtte egy héttel kezdtem el judózni. Ugye ott megvertem az üzbéget, és akkor a koszovói jött volna, aki ugye megnyerte az olimpiát, de ott ugye az volt a közös döntés, hogy nem kockáztatok a koszovói ellen, mert hát voltam úgy felkészülve, és a VB-n meg elég pontot adott ahhoz, hogy tényleg 100%-ra bebiztosítsam azt, hogy így, hogy 16-ba bejutottam, rengeteg pont volt, hogy az olimpián tudjak indulni, és akkor ott még volt egy másfél hónap, tulajdonképpen annyit tudtam ott már így készülni, tiszta felkészülést, judozni, de én azt éreztem az olimpián, hogy az állóképességem volt az, ami, hogy kevesebb volt még a küzdelemszám, de egy maga a judo az, azért szerintem jól ment. Ez nagyon érdekes, mert sokszor egy ilyen rövidebb felkészülése, meg amikor az ember így rápihen, akkor jobb formába tud kerülni, mint azok, akik folyamatosan ott vannak az edzőtáborokban, és mindig valamilyen kisebb sérülés, meg így belefásulnak a munkába. Így Tatán volt az utolsó tábor az olimpia előtt, és így amikor láttam a válogatottat, akkor azt láttam, hogy így mindenki mennyire el van már fáradva, meg bele van fáradva a készülésbe, én meg ugye így élveztem az edzéseket, és ez így szerintem fontos volt, vagy én így úgy éreztem, hogy jól is sikerült akkor ugye a viszonylag, hát ebből kihoztuk a maximumot, amit lehetett ebből a helyzetből, és sikerült is ugye első meccset, azt meg is nyertem simán, hát ugye azzal, hogy nem voltam már ott kiemelt, ugye így második meccsre megkaptam a japánt, aki utána bement döntőre, viszont szerintem ott is azért úgy tisztos helytállás, vagy egy jó mérkőzés volt, úgyhogy bennem így nem maradt tüske, mert amit én abból a helyzetből, meg amit a pályafutásomból ki lehetett hozni, szerintem maximálisan kihoztuk.
0: Mielőtt akkor még egy picit felidézzük a régebbi beszélgetésünket itt a Nemzeti Sportrádióban, a korábbi Kossuth Rádiós portré műsorból. Azt árul el, hogy összegzésképpen mégis mi az, amit te úgy eltettél ebből a judo pályafutásból, amit hasznosítasz folyamatosan. Édesanyaként meg akkor akár a heti három fiatalabbaknak tartott edzéseken, meg ugye az élet minden területén.
1: Hát igazából a kitartás, mert ugye akár egy felkészülés során is voltak nagyon nehéz napok, meg nagyon rossz napok, és akkor így mindig így tudom, hogy a következő nap majd jobb lesz, meg hogy mindennek így megvan a gyümölcse, úgyhogy amikor ilyen nehéz napok vannak, akkor is így ugye ebből próbálok így építkezni, hogy ez a kitartás az nagyon sokat segít szerintem az életben, hogy nem adom fel hamar, és aztán így idővel ugye utólag mindig látja az ember, hogy persze hát vesz egy mély levegőt, és akkor utána azért csak megy tovább, úgyhogy ezt tanultam mindenféleképpen.
0: Köszönöm szépen Csernovicki Évának, és eddig tehát a jelen, és akkor most felidézzük azt a bizonyos archív portréműsor Csernovicki Évával.
2: Aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem, vallják a Csernovicki családban. Elsőként a londoni olimpiai bronzmérkőzést elevenítjük fel méghozzá 48 kg-os súlycsoportban, ahol Csernovicki Éva a világbajnok japán Fukumi Tomukoval mérkőzött. A riporter Petúr András a találkozó már a hosszabbításban tart.
3: 20 másodperc telt el a 3 perces időszakból. Ha itt sincsen értékelhető akció, illetve nincs még egy intés, amely döntene, akkor bírói döntés következik. Évi egészen kikeveredve, ő kezdeményezett megint egy comcsobást, de sajnos ebből meg a japán jött ki elég jól. Nem sok akció volt, kezdeményezés is itt a vége felé már egyre kevesebb. Megint megállítja őket a vezetőbíró, és valamiért ismét kifordul a tábla irányába. Sőt, lehet, hogy a táblán túlra mutat, valami ott nem tetszik neki, talán Csernovicki Csabát küldi el. Igen, elküldik az edzőt a tatami mellől. Évi ebből a szempontból magára marad, de szerintem pontosan tudja, hogy mi a dolga. Ezerszer átbeszélték. Áj, után folytatódik a küzdelem, Évi magasan fölfog egészen hátra, hát középre, abból lehetne indítani! Adjanak erre valami dipon! Bronzérmes Csernovicki Éva, és Csaba ott ünnepel! Bravo! Itt van a magyar küldöttség első érme, Csernovicki Éva élete legjobb eredményét produkálja.
0: Londoni bronzérem, ez nagyot dobott, nagyot változtatott, vagy kicsit?
4: Annyiban változtatott, hogy több lett az elfoglaltságom, több lett a média szereplésem, de igazából úgy magán a személyiségemen, a környezetemen, a barátaimon nem változtatott, és azért ennek örülök.
0: Pontosítok egy kicsit, azt mondta ott Huszár Erika ebben a legutóbbi arcvonásokban, amit a sportolóval készítettem, hogy nem lett nagyobb az elismertség.
2: tehetsége. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora eredményt ért el ráadásul téli olimpián, ahhoz képest azért lényegesen nem lett könnyebb az élete. Neked ezen a területen lett-e javulás?
4: Én ezt így nem mondanám. Egyrészt ugye az olimpia miatt egy jelentős anyagi jutalmat kapunk az államtól, tehát már amiatt könnyebb lett az életem. Másrészt azért a szponzorszerzés is sokkal egyszerűbb, illetve az edzés feltételeknek a megteremtése az szerintem mind-mind, illetve ez az elismertség az, hogy bárhol megismernek, és a kapcsolatépítés szempontjából is azért ez nagyon fontos volt ez az olimpia, hiszen olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akikkel az olimpia előtt, vagy hogyha nem érem el ezt a sikert, akkor nagyon nehezen történt volna ez meg. Itt is tudom, hogy mit lehetett volna még jobban csinálni az olimpián, és hogyan lehetett volna még jobb eredményt elérni, és sosem voltam az, aki így elszállt magától egy-egy siker után. Nagyon jó egy ilyen hatalmas siker után az embereknek a szeretete az, hogy mennyien néztek, mennyien drukkoltak, és utána is mennyien állítanak meg, mennyien szeretnek, ez elképesztő, sőt, már néha ijesztő is, hogy ugye voltam én egy kicsi lány, aki elindult Tatabánya mellől, és hogy az egész ország ismeri. Én inkább ezekre a részeire gondolok, az, hogy nem a földön járjak egy olimpiai bronzérem után, főleg judóban az nem megengedhető, ugye hát a szőnyeg az csúszik, és bárki bármikor képes meglepetésre, úgyhogy itt ez szóba sem jöhet az ilyen felfogás szerintem.
2: Ünnepelni és bulizni azt mennyire tudsz? El tudod engedni magad azért?
4: Szükséges ez, mert 2-3 hónapon keresztül olyan szintű stressznek és munkának vagyunk kitéve egy-egy ilyen világverseny után, hogy utána jó egy kicsit kiereszteni a gőzt, tehát elmenni, nem azt mondom, hogy minden hétvégén, de hogyha a versenynek vége van, akkor azért egy alkalmat, és hogyha főleg jól sikerült, akkor szerintem külön jó az, hogyha az ember elmegy ezt megünnepelni, és vagy a barátaival elmegy valahová kikapcsolódni, mert aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni, se ugye nem lehet folyamatosan benne lenni ebben a munkában, nagyon monotonon. Szükséges az, hogy egy kicsit tudjon lazítani néha a sportoló.
2: A háttérben hallani a gyerekeket, ugye éppen judó edzésen fiataloknak, 6-8-10 éves gyerekeknek, és említetted azt is, hogy amikor te elkezdted és elindultál Tatabánya mellől, akkor ugye nem gondoltad, hogy hova jutsz majd el. Mennyire volt nehéz az első lépést megtenni? Egyértelmű volt, hogy te judózol?
4: Nem volt nehéz, mert én tettem meg az első lépést, ez úgy történt, hogy édesapám ugye abbahagyta az élsportot, és akkor Tatabányán kezdett el edzősködni, én pedig mindig ott ültem edzés időben az edzésen, ugye a padon. 6 évesen kezdtem el, hát első osztályos koromban. Ugye szóba se került, hogy belőlem judós legyen, viszont már egy hónapok óta ott ültem a padon, és akkor úgy volt valami feladat, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok gyerek volt a teremben, és hát így nem tudták megcsinálni, és akkor én valahogy így oda feloldalogtam a szőnyegre, és akkor oda mentem egyik, már akkor ismertem ott a gyerekeket, voltak köztük barátaim is, és akkor az egyik ilyen párhoz oda mentem, és akkor én is elkezdtem ezt gyakorolni, és hát igazából én voltam szinte az egyik, aki meg tudta csinálni azt a feladatot, és akkor azt az edzést azt úgy végigedzettem, mert ugye apa se szólt rám, hogy most akkor üljek vissza a padra, ugye el voltam ugye a szőnyegen, megkérdezte edzés után, hogy most akkor én szeretnék judózni, és mondtam, hogy igen, és akkor mondta, hogy hát biztos vagyok benne, mert ő nem szeretné, hogy judós legyek, és akkor mondtam, hogy én szeretnék. Annyit mondott, hogy de csak akkor kezdhetem, ahogyha rendesen csinálom, és azóta rendesen csinálom.
2: Egy jó kislány voltál mindig? Tehát említetted, hogy ott ültél ugye a padon, itt is vannak a Tüzér utcai honvédteremben, szóval, hogy nem kellett rád szólni, már akkor is fegyelmezettnek tűntél?
4: A judó az nekem jó tett abból a szempontból, hogy én szerintem egy ilyen félénkebb kislány voltam, ilyen visszahúzódó így a társaságban, és azért jó tett, hogy a judó az úgy megerősített, kihozta ezt a magabiztosságot, és ez fontos volt nekem, hogy a szőnyegen ott olyan jól éreztem magam, olyan felszabadultam. Most már azért magabiztos vagyok, és nem vagyok annyira visszahúzódó, de akkor nagyon anyás gyerek voltam, ugye ez azért is volt, mert apa nem nagyon volt otthon, amíg kisebb voltam, mert járta is a világot, edzőtáborokban volt versenyeken, és igazából csak az édesanyámmal voltam otthon, és akkor anyuci kicsi lánya voltam sokáig, és nem azt mondom, hogy ilyen babázos, meg ilyen nagyon lányos lány voltam, de jót tett a judó, tehát az iskolában is ugye azért nagyon kicsi súlyú is voltam, ilyen épp hogy 20 kiló. Valaki így arrébb lökött, akkor így ott maradtam, és emiatt azért jó volt a judó. Hogyha volt valami akaratom, akkor azt úgy nem hagytam, hogy mások elnyomják. Nem verekedtem sosem, talán egyszer volt ilyen alkalom, mert már 4 évig azzal piszkáltak, hogy mutassak már valamit, hogyha már judózok, meg ez a judó biztos nem ér semmit, és hát így 4 év telt el addig, míg tényleg úgy mutattam
2: valamit. Odavágtál valakit a tatamira?
4: Igen, nem a tatamira, de igen, a fűbe. Eldobtam, akkor mutattam egy dobást, és akkor utána ezzel úgy
2: csöndben maradtak?
4: Csöndben maradtak, igen.
3: Román Dumitru, a 8-szeres Európa-bajnok visszavonul.
0: elmúlt London után, az olimpiai aranyérem után, és így itt a lehetőség, hogy most egy új királynője legyen ennek a súlycsoportnak a 48 kg-ban. Fasztik ott a feje fölött próbál fogást találni Csernomszkijével a kabátján, de éve ezt annyira visszaállítja, hogy most már ő támad egy válldobással próbálkozik, persze ebből lelép Fasztik, és aztán ott a földhasznál csak 25 másodperc van hátra, és mi vezetni, amikor állásból folytatódik. Egyetlen Vazari értékű dobás, amit megítéltek Csernomszkijának, és ezzel ő vezet. 3 másodperc a vége előtt még egyszer megint Csernovicki Évát, igen, de ez is kevés lehet, 2-1, ebben a pillanatban Csernovicki Éva Európa bajnok, mert ugyan van két intés a neve mellett a belgának, meg egy, de egy Vazari az, amivel Csernovicki Éva megnyeri ezt az Európa bajnokságot itt Budapesten a belga Fasznik ellen. Bravo Éva, mert megküzdöttél ezen a napon.
2: Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes judóst Csernovicki Évát ismerhették meg az elmúlt közel fél órában. Virányi Zsoltot hallották.
5: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Barcelona nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, közölte a honvédelmi miniszter jelölt. Többnyire borult, esős idő lesz holnap is. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a labdarúgó MB2 29. fordulójának rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben, így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől el. A Budafok BVSC találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, így a Budafok búcsúzik a másodosztálytól. Kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. A Barcelona 2-0-ra nyerte az El Clásicót a Real Madrid ellen, a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Reállal szemben. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté 6.-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santuccio-tól kapott ki 1 tussal 13-12-re.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, a Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összesítésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Füstmilány arany zsebórájára is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján. Az író zsebórája mellett még csak nem 600 tételt, például egy pár 44 millió forintos gyémántfülbe való, zsolnai szecessziós vázák, egy Art Deco stílusú Kovács Margit kerámia és egy riprónai portré is kalapács alá kerül. Közlekedés. Gyalogátkelőhely építése miatt a félpályát, valamint az Útőrház utcai csatlakozást lezárták a 10-es főúton a 16-os kilométernél. A környéken jelentős a torlódás, kerülni a Sirály utca felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra. Időjárás. A középső és keleti tájakon borult az ég és esik az eső, a Dunántúl nagy részén azonban már többnyire süt a nap. Később a Dunától keletre is felszakadozik, majd éjszaka ismét mindenütt megnövekszik a felhőzet. Holnap többnyire borult lesz az ég, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben általában 15-22 fok valószínű. Most a Nemzeti Sport Krónika következik Fejér Balázzsal. Részletes hírekkel legközelebb 14:30-kor Nagy Alexandra érkezik. További jó rádiózást!
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás a labdarúgó NB2-ben. A Barcelona az El Clásico megnyerésével begyűjtötte 29. bajnoki címét. Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Budapest Honvéd 3-1-re nyert a Vasas ellen a Bozsik Arénában a labdarúgó NB2 29. fordulójának tegnapi rangadóján. Vereségükkel az angyalföldiek előnye 2 pontra csökkent a tabella élén a második helyen álló kispestiekkel szemben. Így a bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dől majd el. A Kecskemét 2-1-re legyőzte a vendég Mezőkövesdet, bebiztosítva ezzel a 3. helyét. A Szentlőrinc szintén 2-1-re bizonyult jobbnak otthon a Videótonnál. A Budafok BVSC talál egy-egyes döntetlennel ért véget, ami a Budafok búcsúját jelentette a másodosztálytól, és kiesett a Békés Csaba is, amely hazai pályán kapott ki 2-1-re a Kozár Michelintől. További eredmények: Ajka Szeged 0-3, Karcak Tiszakécske 0-1, és Csákvár Soroksár 1-0. A Budapest Honvéd tehát 3-1-re múlta fölül a rangadón a Vasast a Bozsik Arénában. Következzenek most az edzői értékelések. Először a kispestieket irányító Feckó Tamást hallják, akit Zinger Kocka Henrietta kérdezett.
2: Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen fergeteges hangotot varázsoltak ide. Ez igazi futballünnep volt. A mi akaratunk jobban érvényesült, de amit megszereztük a vezető gólt, hogyha nem egyenlít ki egyből a Vasas, akkor lehet, hogy akár máshogy is alakulhatott volna ez az eredmény. Volt egy 10 perc a gól után, ami egy kicsit megfogta a csapatot, de szünetben rendeztük a sorokat, és kicsit változtattunk a középső zónás támadásunkon, amiből egyből gólt is szereztünk, amit nem tudták reagálni. Utána szerintem ezen a mérkőzésen sokkal jobbak voltunk. Sokkal több minőségi helyzetünk volt, sokkal nagyobb helyzeteink voltak, talán ha nem lennénk le menetben, akkor biztos berúgdostunk volna ebből még többet.
3: Jers Ádám 18 évesen tavasszal megkapta a bizonyítási lehetőséget, és élt is vele. Mi a véleménye a góljairól, a teljesítményéről?
2: Az egész csapat szenzációs volt. Ádámban nagyon-nagyon sok van, ezt tudjuk. Aztán értéke a klubnak. Egy ilyen rangadón, hogy nem remeg meg, vagy az Alegerszeg ellen, hogy 11-es rúg és nem remeg meg, ezek óriási dolgok. De a Pekár Pisti, ahogy játszott, bízom benne, hogy ezek a játékosok, akik még a pályájuk ellen tartanak, magasabb szintre is el tudnak majd érni.
3: És ezzel a győzelemmel nyíltá tették az utolsó fordulót, ugye a bajnoki cím szempontjából?
2: Igen, ezért mondtam, hogy jó lett volna, hogyha van esélyünk arra, hogy tudunk előzni. A Vasas nagyon jó csapat és szenzációs szezon csináltak. Szerintem összesen nem volt ennyi helyzet ellenük a tavaszi 13 mérkőzésen, mint ami most mi csináltunk. Nem véletlenül vannak 2 ponttal még előttünk. Bízunk magunkba, meg bízunk abba, hogy akár történhet csoda.
1: A Budapest Honvéd vezetőedzője Feckó Tamás után a Vasas mestere Erős Gábor is értékelte csapata teljesítményét a labdarúgó NB2 rangadója után.
4: Nagyon csalódott vagyok, mert természetesen az én felelősségem is, de mindenben felülmúlt minket a Honvéd. Én még talán a csapatot, már volt ugye több vereségünk, de ennyire gyengén nem is hiszem, hogy látom játszani. Nem tudom, hogy mi lehet az oka az, hogy esetleg ez a tét rányomta úgymond a játékunkra a bélyegét, csak nem igazán értem, hiszen a legfontosabb dolog a feljutás az már a kezünkben van, és egy 5 pontos előnnyel jöttünk ide, egy felszabadult focit kellett volna játszanunk, ehelyett ez minden volt, csak felszabadult, nem. Nagyon görcsös csapatot láttam, elképesztő mennyiségű technikai hibával. Természetesen, amikor ezek a mérkőzés elején megtörténnek, onnantól kezdve nem is jön meg az az önbizalom, ami a játékhoz kellene. Nem tudok sajnos semmi más csinálni, mint gratulálni a Honvédnak, mert teljesen megérdemelten győztek. Nekünk pedig kőkeményen magunkba kell nézni. Elsőképpen saját magamnak, hogy ezt a mérkőzést miért így játszott a csapat, de azt hiszem, hogy elég sok játékos van, aki még ugyanúgy ezt megteheti.
1: Bajnok lett Varga Barnabás, miután csapata az Al Katén hazai pályán hátrányból fordítva a 93. percben lőtt góllal 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában, és 2 fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet. A magyar válogatott támadó, aki végigjátszotta az összecsapást, az első félidő hosszabbításában fejjel a vendégek kapujába talált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A Barcelona 2-0-ra nyert az El Clásicót a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó La Liga 35. fordulójában. A sikerrel a katalánok megszerezték 29. bajnoki címüket, mivel 3 körrel az idény vége előtt 14 pont az előnyük a Real Madriddal szemben. A hazai Barszát irányító Hans-Dieter Flick édesapja a meccs előtti napon hunyt el. A német szakember azonban úgy döntött, hogy leül a kispadra a rangadón, amely után így nyilatkozott.
5: Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke, és büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákon Mirjam összetételű magyar női sportpisztolyos csapat a triószámban az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámban Péni István ezüst, Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll, jelenleg a horvátországi kontinens viadalon. A szegedi kajakkenu világkupa tegnapi záró napján 5000 méteren a kenu egyes Csorba Zsófia győzött, ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs a második helyen zárt, akárcsak a női kajak egyeseknél Kőhalmi Emese. Adolf Balázst Bitman Emil kérte interjúra.
6: Az elején még a harmadik, negyedik hely között mozogtál, aztán egy szép előzéssel bejöttél a második helyre, és végig stabilan tudtad tartani. A spanyol srác már hihetetlen volt. A
7: spanyol srác nagyon jó formában van, tavaly is jól csinálta ezeket az 5000-eket. Minden 5000-en van egy ember, aki elrajtol, mint a gép, megy egy kemény 600-700 métert, aztán meghal. A spanyol srácnak az a nagy fegyvere, megtehetség, hogy mindig megtalálja ezt a srácot, beül neki vízre, szépen végig viteti magát, úgymond, aztán egy jó 60-70 méteres előnyből meg tudja oldani, mert maratonból jött, bírja. Meg kell tálni az ellenszerét ennek. Szerintem lehet okosodni ebbe. Bárkit meg lehet verni 5000-en, hogyha jól gondolkozik az ember. De nézzük a fontos dolgot, és azt szerintem az, hogy egy futaszerző versenyen egy elég jó pontszámú eredményt tudtam hozni. Szerintem ez a legfontosabb. Örülök, hogy így most tétje van az 5000 méternek. Eddig azért könnyebb volt, hogy úgy álltam neki, mint egy játszótérnek, hogy lesz, ami lesz, jól érzem magam. Most már azért bennem volt egy kicsit a kvóta kényszer, de örülök, hogy ilyen teherbe is stabilan hozom a dobogót, szerintem ez a legfontosabb, és a következő, nem tudom, 10-15 versenyen ugyanígy dobogókat kell megcélozni, és azt szerintem kótát fog érni. Érzésre azért egy nagyon gyötrelmes pálya volt, itt nagyon sok részében azért nagyon szenvedtem, és pár éve voltak olyan 5000-eim, hogy kimosolyogtam a tömegbe, futószakaszon azt csináltam, amit akartam, most ez nem fér bele, de pozitívan kell nézni, egy kevésbé jó formában is tudok dobogót hozni.
1: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Kohmáté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberta Santucci-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 44-26-ra nyert Győrben az Eto ellen, a veszprémiek továbbra is 100%-osak a bajnokságban. A Szeged 44-32-re győzött a Budakalász otthonában, ezzel a Budakalász kiesett az élvonalból. A Tatabánya 31-29-re bizonyult jobbnak Budapesten a Pler csapatánál, a NEKA 34-31-re múlta fölül a vendég Balatonfüredet, a Ferencváros pedig 36-31-re verte a Népligetben a Sziget-Szent Miklós együttesét. További eredmények: Csurgó, Komló 28-31 és Gyöngyös, Budai Farkasok 36-30. A Pler Budapest ellen győztes és az Észak-Macedon Ohrid elleni május végi Európa Kupa döntő előtt álló Tatabánya vezetőedzője Tóth Edmond német Kornélnak nyilatkozott.
8: Örülök a győzelemnek, mert azért nagyon nehéz szakaszban vagyunk, 23 nap alatt. Ez a hetedik mérkőzésünk, azért ez nagyon nehéz. De le a kalappal először is a csapatom előtt, ahogy küzdés, jobb lövők nélkül jöttünk, sok sérüléssel, és nagyon akarták ezt a győzelmet, ennek nagyon örülök. Viszont ugyanez elmondható a hazai csapatról, aki én azt gondolom, hogy a utolsó hazai mérkőzésén nagyon szeretett volna bizonyítani mind a búcsúzóknak, mind ennek a kiváló közönségnek, amit egész évben buzdítja őket. Jól játszottunk, de nem adták föl az utolsó pillanat, akik küzdöttek. Nagyon szoros végjáték volt. Én ezt nem bánom, mert egy kupára készülünk, hogy valószínű ott is ez vár ránk. Örülök, hogy jól jöttünk ki belőle. A Plernek pedig egyértelműen gratulálok az idei szezonhoz, mert nagyon sikeres szezon futnak, nagyon jól játszanak. Sok sikert kívánok nekik, hogy elérjék akár az ötödik vagy a hatodik helyezést.
9: Van még szufla itt a szezon végére, említett, hogy rengeteg a meccs. Egyikből estek a másikba, ami valahol jó is, mert mondjuk én a Fradi meccs ugye nem sikerült túl jól, de sok időtök nem volt rajta agyalni vagy gondolkodni, mert itt az újabb feladat, és jönnek sorban.
8: Az a legnehezebb, hogy már tét nélkül játszunk ezt az utolsó három bajnokit, úgyhogy egy tökéletes szezont futottunk. Nagyon nehéz fejben fizikálisan, már persze természetesen mindenki kész van, rengeteg sérülésed, de azon túl tudják tenni magukat, itt inkább a legfontosabb, hogy tudunk mentálisan azon a szinten maradni, hogy bemenjünk ebbe a nemzetközi kupadöntőbe. Most az a legfontosabb, hogy oda minél jobb fázisba érkezzünk. Itt már abszolút a mentális állapot fog dönteni róla, úgyis kisajtolják magukból a maximumot, amit még a test elbír, az egyértelműen fejkérdése lesz.
1: Tóth Krisztián lett a Magyar Judo Szövetség új elnöke a tisztújutó közgyűlés titkos szavazásán. A 98 érvényes voksból 70-et kapott az olimpiai bronzérmes judós, akinek megbízatása 2028-ig szól. Tóth Krisztián a szervezet vezetését 28 éven át ellátó dr. Tóth Lászlót váltja a poszton, aki ezúttal nem indult a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Tóth Krisztiánnal Cserjés Bendegúz beszélgetett.
10: Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a katyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar judót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar judósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni. Sok kételj volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezetek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben. Összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
11: Bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolat rendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni.
10: Mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
1: A Magyar Judo Szövetség tegnap megválasztott új elnökét, Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benyámint és Székely Dávidot halljátok. Elérkezett az a hét, amit minden évben az egyik leginkább várunk, hiszen a Tour de Hongrie megkezdődik majd szerdán. Többnyire azért majd a magyar körről beszélünk, de előtte, mivel a Giro is megkezdődött, és az már múlt idő, az olasz körről is kell, hogy ejtsünk pár szót. Hát sokat mosolyogtunk, hogy Bulgáriából indul, szerintem teljes joggal, mint utólag kiderült, hiszen két óriási bukás és végtelen unalmas szakaszok, amik a Grande Partenzáról elmondhatók, ma már meg is érkezett mindenki Olaszországba, rápihennek a holnap valójában kezdődő Giro-ra, de például az UAE az közel sem olyan létszámban, mint ahogyan remélték. A bátor tipp az nem is jön be annyira Jéz esetében, de nem hibáztatlak. És hát itt azért szerintem versenyszervezési szempontból is voltak igencsak komoly furcsaságok. Mik az első eredményekben így, meg vélemények a bulgáriai nagyrajtról?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Nagyjából ugyanaz, mint neked, mint az előbb elmondtál, nem szeretem leszólni, vagy ilyesmi, tehát nem erre gondolok, meg nem ez a célom, de azt gondolom, hogy ez a bulgáriai nagyrajt az annyira nem jött be. Ugye lehet mondani a magyarországit, lehet mondani a tavalyi albániait, de valahogy azokat még így inkább egybeéreztem. Ugye Albániában is volt egy nagy bukás, ezt ne felejtsük el, az első szakaszon ugye Mikel Landára emlékszünk, amikor belecsúszott ott a zárokba, de ez tényleg nem nézett ki jól. Először a bukások, nyilván mindenkinek van benne felelőssége, így a versenyzőknek is. De erre mondom azt, hogy mindenki tudja egyébként, hogyha az első szakaszt bármelyik körversenyen, tehát nem muszáj itt a túrról beszélni, ahol ugye 250%-os a stressz, százas skálán, de ugyanez igaz, hogyha sprint szakasztal kezded a Giro-t és a Vuelta-t is. A Giro még inkább, mert az első három hetesről van szó, és azt tudjuk, hogy a Giro egyébként egy nagy cél, nem tudom, a mezőny felének. Tehát a Vuelta az, ami mindig beesik, de a Giro az azért sokaknak cél.
2: Hát és itt most ráadásul a sprintereknek is komoly cél, pont az ilyen útvonal miatt.
3: Igen, pont azért, hogy az első szakaszon te fel tudod venni a rózsaszín trikót. Tehát, hogy ilyenre azért nem mindig van lehetőség, sőt, legtöbbször egyébként nincs lehetőség. És emiatt mindenki tudja, hogy stressz lesz. És amikor megérkeznek, mint az első szakaszon, nem tudom, 7-8 kilométer széles út, tényleg 3-4 sávról beszélünk, és onnan egyébként beszűkül az utolsó kilométerre, az sosem egy jó ötlet. Az pedig még rátesz egy lapáttal szerintem, hogy milyenek voltak a kordonok. Tehát én azt nem értem, hogy ugye a tegnapi harmadik szakaszon láttuk a befutónál, hogy ott a kordonok teljesen rendben voltak, tehát nem áll ki, nem tudom, 2 méterre a...
2: Mert a 2 méter túlzás, de igen.
3: Igen, abszolút túlzás, de nagyon, nagyon kiáltott az első szakaszon, és nem tudom, miért nem tudták lerakni azokat a kordonokat egyébként, amik a harmadik szakaszon voltak, ahol pedig ugye ez a pár év a Flanders Classics által bevezetett, nem is nagyon kordon, inkább egy ilyen műanyag tábla.

0: gyakorlatilag, ami ott van, aminek nem állnak ki a lábai. Nem tudom, hogy ebből volt a gond, mert nyilván itt bejön a versenyzők felelőssége is, hogy óriási lökdösödés, mindenki látta egyébként már a célvonalat ott, tehát ott nem tudom, 40-50 kilométeren, miután megkezdődött a szakasz, átmentek egyszer, miután átértek arra a kisebb körpályára, de itt azért kevésbé okolnám a versenyzőket, meg a sprintereket, mert ilyenek a sprintek, tehát ilyenek voltak a sprintek, és ilyenek is lesznek, tehát ezen elég nehéz változtatni, ezeken a könyökléseken, helyezkedésen, stb. És nagyon rosszul néz ki mindig, amikor az első szakasz egy 21 szakaszos versenyen, tehát elképesztő hosszú versenyen, úgy indul, hogy egyébként nem tudom, 3-4 sprinter a földön, meg egyébként ilyen-olyan sebeket látunk. A második szakasz...
1: És itt bocsánat, az elsőn ráadásul nagyon-nagyon a mezőny elejében volt a munkás, tehát nagyon sokan maradtak hátul. Ez a győzelmi esélyek szempontjából fontos, mivel az idő miatt nem, de tényleg hát volt egy-két egészen rettenetesen kinéző versenyző, aki még valahogy bement a célba, és akkor utána derült ki, hogy nem tudja folytatni. Csak alapból egy ilyen nagyon rossz hangulatot teremt szerintem, és rányomja a bélyegét a következő napokra, és itt most többet mondok, az, hogy így indul. És volt ilyen a túron, tehát mindig, amit mondasz, a versenyzők felelőssége is benne van, de itt 1-0-1 volt az ott. Hogy egy rémunalmas, tehát tényleg baromi unalmas.
0: Mindenki frissen
1: végén
0: érkezik, ez is nagyon fontos, hogy igazából senki nem fárad el, és most lehet mondani, hogy ránézzünk az átlagokra, és akkor nem tudom, volt egy 41-2-es átlag, most nem tudom, mennyi volt az első szakaszon, de a lényeg, hogy elmondták a versenyzők, hogy mindenki frissen érkezik, mert semmit nem kellett csinálni a szakaszon. Tehát itt ilyenek kirakott, nem is tudom, valaki a Decathlonból, a buszból, valamelyik versenyzője a Decathlonnak egy fotót a kis komputeréről, amin 92-es volt az átlag pulzus, és 168 volt az átlag watt a szakaszra. Tehát erre mondta Jonas Vingegaard, hogy hát mondjuk az utolsó 10 percet leszámítva, ez egy ilyen átmozgató edzésnek felelt meg, és egy 3 hetes szakaszáról beszélünk. Tehát ez pedig nyilván egy másik része, hogy ugye, ha összeszámoljuk szerintem a 3 napot, hát igazából a Poltisokon kívül és a Bardianisokon kívül nem volt olyan csapat, akinek volt szökésben embere. Na most, ha megnézzük a 20...
1: De az első még a szökésben is kb. Ugyanazok.
0: Igen, ugyanazok. Tehát ugye Sevilla mind a 3 nap...
1: Az 500 kilométer szöket, ez is értem egyébként. Nyilván értem, de hogy ettől még unalmasabb az egész, mert még csak nem is tudsz megismerni más történetet.
0: Igen, én egyébként nagyon hálás vagyok, meg szerintem a szervezők is, mert mindenki hálás lehet a Poltinak és a Bardianinak, hogy ők legalább próbálkoztak. Mert azért megkérdezném az olyan csapatokat, mint akiknek egyébként mondjuk nincs sprintere, nincs olyan sprintere, aki egy előzetesben a legjobb 5 közé odavárható, vagy legjobb 10-be odavárható, mert van ilyen csapat, például mondjuk a Groupama FDJ-t mondom, és egyébként nincs az összetetre sem embere. Tehát, hogy ti mit szeretnétek? Tehát mi az elképzelés, hogy ott vagyunk a mezőnyben 3 hétig, és nem történik semmi? Tehát, hogy nem értem. És ugye például, ha megnézzük itt a 3. szakaszon is, majd, hogy nem hazaért a szökés egyébként. Tehát, ha itt
1: de az, a 3. szakaszra azt mondom, hogy az már valamiféle fajta ilyen nagy versenyre hajazó történet volt.
0: Biztos sokáig... a 3. gondolsz? A tegnapira vagy a szombatira?
1: Ne, én a 3. mert ott a végén tényleg volt izgalom.
0: Igen, ott, ez a rész, így
1: van. Ott azért a Manier, Grunewege, Milán csata, az, hogy egy nagyon érdekes statisztikát láttam, vagy nem is adatsort inkább, hogy vattra, leadott vattra, még mindig Manier volt a legkevésbé erős, de egész egyszerűen annyira hatékonyan tekert, hogy ennek köszönhetően nyerte meg a 2. szakaszát már a 3-at.
0: Jól időzített.
1: De hogy azért izgultál, jöttek a nagyok, mindenki odaért, voltak vonatok, hogy baromi széles úton jöttek be. Szerintem az rendben volt, és mivel, hogy te mondasz, a 2. szakasz volt az, ahol a vége a nagyok előrejövetelével valamiféle fajta történetet nem mutatott. De nekem kicsit ez olyan, mint amikor Japánban köröznek a túr bemutató verseny, a végén van egy kicsi verseny, de hogy azon túl, szerintem, tehát nekem ez mondjuk, jó, én a Belfastira emlékszem, hogy az milyen hangulatú nagy, hogy az egész Belfast, Észak-Írország és környéke az rózsaszínba öltözött. Hát itt most mondhatod, hogy mire van egy ilyen grande partenzed? Arra, hogy elvidd a termékedet máshová, és megmutasd az embereknek. De itt ellentétben mondjuk a Pestivel, amikor az Andrássy két oldala tele volt szurkolóval a kordonok mellett, hát ez érdeklődés hiányában elmaradt. És nekem ez a nagyon furcsa ebben a döntésben, és az elmúlt időszak döntéseiben, amit az olasz szervezők hoznak.
0: Igen, tehát a budapesti azért volt szerintem teljesen más, és egyébként még akkor ide teszem a tavalyit is, Albániában, Mert én azt gondolom, a budapesti, ha megnézzük, mind a három szakasz más jellegű volt. Tehát a visegrádi valóban egyébként egy rémunalmas szakasz volt, de mindenki tudta, hogy az utolsó 5-6 kilométer az emelkedik. Az nem lesz egyszerű. És akkor egy Mathieu van der Poel, egy Binigir már csatáztak egymással például többek között. Ugye Caleb Ewannek volt egy bukása, majd utána a szombati nap a következő egy időfutam a városban. És innentől már teljesen más hangulatot kap az, hogy a harmadik szakasz egyébként egy viszonylag unalmas sprint szakasz volt. Mert egy-egy-egy gyakorlatilag így van lebontva. Itt is szerintem egy időfutamot nyugodtan lehetett volna csinálni. Másik azért is, mert mondjuk akkor lehet az első szakasz bukása elmarad. Tehát ha egy időfutam van, akkor azért mindig az így, még akkor is, hogyha rövid, kicsit ad egy ilyen...
1: Nyugalmat, kiosztja a szerepeket.
0: Abszolút kiosztja a szerepeket, hogy mi történik. Tehát ha megnézzük nyáron a Tour de France-on, ott is a csapat időfutam, azért nagyjából ki fogja osztani a szerepeket. És emiatt szerintem ezt sokkal jobban el lehetne osztani. De mások a bukások miatt is egy időfutam, egy csapat időfutam, egy prológ mindig ad azért hozzá. Ez így... A kerékpársportnak, mint reklám, szerintem egyáltalán nézett ki jól. Tehát tényleg ez, hogy 221 kilométer volt a második szakasz, és az első fontosabb jelenet az egész szakaszon, beleértve a szökés kialakulását is, ami igazából hát az nem volt egy kialakulás, tehát elmentek ketten, és akkor ennyi volt. Az 200 kilométerrel, azaz, hát mondhatom azt, nem tudom, egy 5 órával később a nagy bukás volt. És akkor onnantól pedig egy teljes fejetlenség, hogy akkor mi történjen. Nyilván alapesetben a szervezők egyébként, ha nem két sprint szakasz lenne, a másik simán lehet, hogy erre azt mondták volna, hogy akkor ezt végig neutralizáljuk, legalábbis az összetettet. Aki nagyon bátor, az mehet a szakaszért. Csak itt ugye az volt, hogy hoppá, jött a Red Bull kilométer, ami ugye minden szakaszon van, kivéve az időfutamon. Ugye a bónusz másodpercek szerzése, plusz jött az emelkedő, meg a lejtmenet, meg a vége, ami szintén emelkedik, és emiatt nem akarták. Tehát oké, azonnal induljon újra a verseny. Úgyhogy csomó még nem értek vissza, akik a bukás miatt hátul maradtak, és ugye nem voltak benne a bukásban, csomó csapatkocsi nem ért vissza, mentőautók is kizár dolog, tehát az volt a hivatalos kommunikében, hogy 4 kilométer után újraindult a verseny. Nem indult újra a verseny 4 kilométer után, 3 kilométerig senki nem tudta, mi van, aztán 2 után újraindult. Ez történt, és úgy, hogy a versenyzők közül nagyon sokan elmondták, hogy kérték, hogy ez legyen neutralizálva. Nem tudták, mi van. Beszéltek a kocsival, ez látszott a közvetítésből. Majd mikor befejezték a beszélgetést, akkor egyszer csak kidugták a fejüket az RCS-től, hogy verseny, pont, és utána vissza. És senki nem értette, hogy mi van. Ez megint egy olyan szituáció, amiben annyiszor belefutottunk már, akár az idén is, akár az elmúlt években is, hogy nincsenek konkrétan erre protokollok. Tehát például egy olyan szituáció is volt, hogy mit később kiderült, a vasárnapi nap után kapott büntetést, és nem tiltották el, de kapott büntetést Johann Price Petersen, aki a mezőny közepén ment, és eldobta a kabátját előre oldalra. De az a helyzet, hogy a szembeszél viszont visszafújta ezt a kabátot a hárommal mellette menő versenyző mellé, vagy versenyzőhöz. Ergo életveszélyes szituáció tényleg. Tehát, ha beesik a kabát valahova, és valaki nem kapja el, akkor 50-en egyébként buknak. És ugye a második szakasz után semmi büntetés, a harmadik nap után pedig visszamenőleg kapott büntetést. Tehát kicsit ilyen össze-vissza volt. És érdekes, mert ugye azért ez a Bulgária nagyon messze van. Tehát oda menni is, meg onnan eljönni is. Tehát olvastam ilyet, hogy például egy Ciccone, Ulissi, Scaroni, Milán 4-es, ha jól tudom, például ők összeálltak és béreltek egy magángépet, amivel nem Szófiába kell menni, ahonnan még 5 óra autóval az első szakasz, ahonnan, tehát ahonnan, ahol volt a Grande Partenza, ugye talán Burgász, vagy nem is tudom, az lehet, hogy a vége volt, teljesen mindegy, messze van
1: Messzár, talán.
0: Igen, messze van Szófiától, ez a lényeg. És hát ugye elutazni is kifejezetten nehéz onnan, nem véletlenül, hogy a csapatbuszok, csapatkocsik nagy része egyébként, akik indulnak, azok jönnek át a Tour de Hongrie-ra, aki a többieket, a Giro mezőnyét pedig Olaszországban várják már, és a csapatoknak így tudták leginkább megoldani a logisztikát, ami nem egyszerű. Nyilván ennek ellenére azért voltak jó sztorik, például a két szakasz győztesünk,
1: az
0: meg ugye az összetett, tehát meg az, hogy Uruguay, tehát ilyen szempontból ez jó
1: összetettből
0: hír.
1: Bármi, hogy tudtak menni a második szakaszon Vingegaardra, szerinted kell arra gondolni, hogy nem biztos, hogy ilyen erős, vagy a többiek erősebbek.
0: Szerintem nekem erősnek tűnt Jonas Vingegaard, Nyilván ez egy ilyen pár kilométeres emelkedő volt, ő is elmondta, hogy támadni akar, de leginkább azért, hogy a lejtmenetben nyugiba legyen. És ez nagyon okos, tehát a Viszmát, ha megnézzük, ők az első szakaszon, hát mindenki nagyon meglepődött egyébként, hogy a Viszma hátul megy, és hogy egyébként mit csinálnak. Nem tudom, tehát a Párizs-Nizza második szakaszán ugyanezt a taktikát alkalmazták. A Katalán körön szintén volt olyan szakasz, ahol ugyanezt a taktikát, hogy ők sprint szakasz, ők hátul vannak. Tehát ez egyáltalán nem újdonság, erre készült a Viszma gyakorlatilag egész szezonban. Érdekes módon mindkettő versenyben, ahol Jonas Vingegaard ott volt. Tehát, hogy ez ki van ezt találva, mert a harmadik szakaszon láthattuk, hogy egyébként elől mennek. Az összetett szempontjából nyilván Jonas erős, de majd itt ezen a héten azért több mindenki fog derülni, főleg a hosszabb hegyeken, tehát egy Blockhouse-on, vagy majd a vasárnapi szakaszon, de egyébként nagyon nem egyszerű már a szerdai nap sem, tehát ott is lesz egy ilyen 6,6-9% átlag meredekségű emelkedő. Szerintem Jonas jól nézett ki. Ja, azt nézegettem pont az összetettben, hogy ugye volt egy csoport, akik 1-0-1-et kaptak a második szakaszon, de hát abban sincsenek. Talán Derek G a legnagyobb név, aki ugye szintén bukott, és azért volt abban a hátsó csoportban, szerintem ő így is jól menedzselte, hogy csak egy percet kapott, és talán még Pinarellót lehetne mondani, aki az összetetre megy, de G-t leszámítva azért a legjobb 10-15 név, akiket előzetesen gondolunk, ők mind megérkeztek azonos idővel, tehát most az, hogy az Ineos szépen megoldott egy bónusz sprintet, és Bernalnak van 6, Arensmannak 4 bónusz másodperce, az nyilván a harmadik hétvégére azért kevésbé fog számítani. Olyan szempontokból fontos nyilván, hogy egyébként az autód jobb helyen jöhet a konvojban, tehát most az Ineosnál konkrétan harmadik helyen, és egy ilyen apróságok, hogyha ezeket lehet annak hívni, de szerintem az összetetből azért nyilván ezt vártuk is, de sokat nem tudtunk meg. Azt látjuk, hogy Jonas Vingegaard egyébként jó formában van, Giulio Pellizzari jó formában van. Ott az összedolgozás az megint egy másik dolog volt, hogy ott nem értek haza, szerintem annak sincs jelentősége, tehát most nyilván felfúj az ember mindent, mert első három
1: hetes
0: elején van, de tényleg ezek a másodpercek azért nem fognak sokat számítani itt a verseny végére. Guillermo Tomás Silvának pedig szerintem nagyon lehet örülni, mert ugye Luis Suárez is reagált a Twitteren. Ugye a Giro kirakott egy ilyet, hogy újabb urugvái rózsaszínben, ugye az Inter Miami-ban focizik Suárez, és meglepő módon válaszolt erre, ami szerintem azért dob egy kicsit a Giro-nak a nem tudom, hány követője lehet Luis Suáreznek, de azért nem hiszem, hogy olyan sokoknak be kell mutatni itt a sportvilágban őt. Szóval,
1: de látod, már Uruguaynak is van rózsaszín trikósa.
0: Így van, és Uruguaynak is van. Első szakasz győzte. Első Uruguay szerint, azt hiszem, aki háromhetesen indul, második szakasz megnyeri, és tényleg nem egy rossz versenyző Guillermo Tomás Silva, és voltak is már egyre jobb eredményei a World Tourban, de hát ez olyan szinten kiemelkedik a karrieréből, hogy az elképesztő. És ezért ezt a trikót én azt gondolom, hogy szerdáig fogja tudni megtartani, de meglátjuk, hogy alakul a verseny. Mindenesetre az Astana kifejezetten jól néz ki, de hát ezt azért lehetett várni. Polmányi pedig megérkezett. Ugye a tavaly Giroja után mondta Patrick Lefebvre talán, hogy azért itt még van hova fejlődni.
1: És ez most valóban, nem is tudom, hogy ki írta, bocsánat, hogy ez így nincs meg, hogy ez a régi időket idézi, és itt azért Cavendishtől kezdve nagyon sok mindenkit lehet mondani, Viviani Kittel, aki ugyanígy az első háromból, vagy akár kettőből nyert két szakaszt.
0: Mert is ugye többek között, szóval igen, a Quickstep kicsit úgy
1: nagyon jót tett a Quickstepnek, hogy nincs ott Evenepoel, és ez a legdurvább kijelentés szerintem
0: van,
1: az
0: egészen kapcsolatban. Hogy ők azt mondták, hogy akkor Manyi és a klasszikusok.
1: És mi ott csináltak.
0: És megnézzük egyébként, oké, nem nyertek mondjuk nagy klasszikus, de Suivennek van egy dobogója Rubéről.
1: Hát meg egy átmeneti időszak, igen, és már az első év is olyan, hogy...
0: Igen, és Manyi hozott két szakaszt, ami fantasztikus a Quickstepnek nyilván, és ebből azért még bőven lehet több, tehát egyszerűen gyorsabbnak néz ki, mint Jonathan Milan, még akkor is, hogyha Jonathan Milan, ahogy mondtad, számokban, végszámokban, akár vadban, akár sebességben nyilván a leggyorsabb, csak egyelőre nem tudták ezt helyre rakni a Lidl Treknél ezt a két sprintet.
1: Na, hát ahhoz képest, hogy keveset terveztünk rá, már 20 percig beszéltünk, de beszélünk a Tour de Hongriról. Egyrészt csapatbemutató kedden már 6 órától élőben az M4 Sporton, ami után lesz egy magyarokkal teli plusz sajtótájékoztató az m4sport.hu-n, és azt mindenképpen a a megtekintésre ajánlom, hiszen ott tényleg Walter Attilától kezdve Dina Mártonon keresztül az összes meghatározó magyar versenyzőt fogadhatjuk. Lesz 15 magyar, ami még önmagában is szerintem egy nagyon szép szám. Van egy elég komoly vita a verseny szervezője és a szövetség között. Erre most nem térnénk ki, én szürreálisnak tartom egyébként az egészet, tehát hogy ideig süllyedünk, bár nyilván itt az elmúlt napok kiírások árnyékában megint árnyalódik minden egy kicsit, mert megtudtuk, hogy azért nehéz volt mostanában Tour d'Hongrit szervezni. Hozzáteszem azért, ha viszonylag magas szintre sikerült eljutni, hála jó Istennek, és gyanítom, hogy azért ebben, hát csak én tudom, hogy mennyit adunk, van olyan támogatás is, ami nagyon-nagyon jól jött. A csapatokról viszont érdemes beszélni, mert hogy Walter Attila nyilván a legjobb visszatérő, aki győztes volt akkor, amikor legutóbb rajtozált, és most újra ott van. Ha egy embert kell kiemelni, aki magyar, meg egy, aki nem magyar, nyilván a magyar, azt gondolom, hogy Walter, neked is az előző évekhez képest, akkor ki lenne az, akire leginkább kíváncsi vagy, hogy hogyan is teljesít itt?
0: Igen, Walter Attila, most mondtad ezt a visszatérőt, hogy elképzeltem, hogy a Leonardo DiCaprio arca a filmből, vagy a feje, és Walter Attila arca, ezen mosolyogtam. Egyértelmű, hogy Walter Attilát, de hát szerintem ezzel gyakorlatilag tényleg mindenki így van, meg jó lenne, hát rég láttunk olyat, hogy magyar versenyzők csatáznak, nem feltétlenül a győzelemért, nyilván az lenne a legjobb, hogyha azt látnánk, mint 2019-ben a Kékesen, de sokkal inkább arra gondolok, hogy azért itt a fehér trikóért ugye a legjobb magyar versenyző, összetettben legjobb magyar versenyzőnek járó trikóért harc lenne, és ezzel mondjuk a legjobb ötér is harc lenne, mert ugye ne felejtsük el, nincsen Kékes, nincsen Dobogókő, Bálány utca van, illetve az a balatoni körözés, ami kicsit azért talán az Esztergomira hajaz itt a tavalyi évről, tehát hogy azért ugye azt egy Molánó nyerte. Tehát úgy értem, hogy arra hajaz, hogy ne zárjuk ki, hogy azért ott ezeket a World Tour sprintereket nem lesz annyira egyszerű leszakítani ott. Szóval az összetett az kicsit úgymond korlátolt, ugye Dina Marci mondta, nyilatkozta pont az M1-nek a Balatonfondon, hogy igazából 5 szakasz, 830-40 kilométer a verseny, de másfél óra az összetett. Tehát azon a másfél órán kell egyébként csúcsformában lenni, meg egy nagyon jó napot elkapni, és ott lehet majd döntés. Tehát ez tényleg olyan, hogy igazából nagyon taktikázni nem lehet, mert három Bárány utcán felmész, és meglátod, hogy milyenek a lábak a többiekhez képest. Szóval azért viszonylag egy, hogy fogalmazok, egyszerű verseny lesz, ami problémát okozhat, és valószínűleg fog is az előrejelzések alapján, az az időjárás. Ugyanis nem a múlt heti időre lehet számítani, vagy a hétvégi időjárásra, hanem sokkal rosszabbra. Tehát ugye akár ma reggel is esett az eső itt Budapesten, és azért nincs az a 25 fok, 27 fok, tehát itt szél is lehet, eső is lehet, ami a sprint szakaszokat alapból meg fogja nehezíteni, szintén az is meg fogja nehezíteni, amin pont a Giron beszéltünk, hogy az első szakasz a Tour de Hongrin is egy viszonylag egyszerű nap lesz, sőt, egyszerű nap lesz az őszintjükön, ergo mindenki is frissen fog megérkezni, tehát nehogy ott is bukás legyen, reméljük ott azért minden megvan oldva a célterületeken, az útminőséget, hasonlókat illetően, illetve a biztonságot illetően, bár a TDH-n nyilván ezzel sosincs igazából probléma, mi akkor is, hogyha nagy bukások vannak, az sem a biztonsági intézkedések hiánya miatt lenne, de nyilván stresszes lesz az első pár nap. Ugye a Tour de Hongrie mindig az azért fontos kiemelni, hogy mondjuk egy 3 heteshez képest, vagy egy World Tour versenyhez képest azért nagyon nagy a különbség a csapatok között. Tehát a 7 World Tour csapat és a kontinentális sorok között ég és föld. Tehát a kontinentálisok nem fognak oda kerülni nyilván egy mezőny elejébe, hogy akkor sprint van, miközben mondjuk Quick-Steppek, Astanák, stb. Felvezető csapattal jönnek. Emiatt azért nyilván más lesz
1: most a helyzet. Most kevesebb a kimagasló sprinter, mint az elmúlt években, az megállapított, hát, többen mentek el a Giro-ra.
0: Így van. Hát Tim Merlier, igen.
1: Világ legjobb sprinter valószínűleg itt van.
0: Ő egy külön kategória. Oké, utána jönnek a többiek, egy Canter. Ugye Canternek kiváló szezonja van, ezt láttuk az NH Sporton is, ugye a Párizs-Nizzán. Molano szintén itt lesz, és nyilván lesznek még azért jó sprinterek, de nyilván Merlier egy olyan, aki kiemelkedik, és valóban nincs egy Grunewegen szintű ellenfele, aki ugye az elmúlt években itt volt, most is itt lenne, hogyha a Tour de France-ra kapott volna az Unibet szabadkártyát, ebben egyébként biztos vagyok, de a csapat sincs itt, egyébként az Unibet nem jött el, erre a versenyre. Nyilván a Giro meg az egyéb versenyek miatt azért logisztikailag talán egy Dunkerque 4 napos lehet még ezen a héten, ami szintén nagyon sok csapatot azért elvisz. A Cofidis itt van, a Cofidis nem is emlékszem, hogy mostanában egyébként olyan sokat itt járt volna a TDA, lehet, én emlékszem rosszul, ami csak azért, hogy furcsa volt, hogy a verseny egyik főszponzora a Cofidis, és nincsenek itt, most itt lesznek, ők is egyébként különböző eseményeket is tartanak a
1: sajtótájékoztató is van.
0: Tehát holnap este, kedd este, illetve szerda délelőtt is az első szakasz előtt. Azért meglepő lenne, hogyha Merlier nem egy 2-3 szakasszal menne el innen. Szerintem ez azért egyértelmű, de ilyen 2 kerékpár hosszal verne mindenkit.
1: Egy kommentátor barát dolog, tehát nem annyira sajnálom, meg jó sztori, hogyha egy ilyen nagy név nyer nálam.
0: Igen, itt van Vanlerberge vele. De,
1: ahogy beszélünk, egyébként Gegenhardt és Witten Philipsen viszont visszalépett.
0: Witten Philipsen is. Igen. Gegenhardtot olvastam, Witten Philipsen az egy új információ.
1: Legalábbis a Pro Cycling Stats alapján őket
0: szedték. Számomra.
1: Ami baj, hiszen azért mégis csak egy Giro győztes Gegenhardt, akit jó lett volna itt látni.
0: Van, és Albert Witten Philipsen is olyan, aki egy nagyon tehetséges fiatal, és az összetettre jó lett volna.
1: Igen.
0: Ezt ne felejtsük, nem is tudom, talán Romandi lett legjobb 10-ben. Itt
1: olyannyira, hogy 8. lett összetettem, és az Amstelen is 8. lett.
0: Amstelen is, tehát azért ez két komoly eredmény. Meglátjuk az összetettre, nyilván nehéz tippelni, megvannak azért a nevek, tehát egy Luke Pepp, aki szintén nagyon jól ment a Romandin, abszolút esélyes.
1: Hát én egy Donald Köszönfrát mondanék, ha egy nevet kell mondani, már ugye nem tudtál egy nevet mondani, amit kértem, mondj egy külföldit, akire leginkább kíváncsi vagy, de én Köszönfrára nagyon kíváncsi vagyok, a hétvégén nyert is egy verseny, mondjuk azt általában megszokta.
0: Igen, negyedszer nyert ez a Grand Prix Köszönfrát, vagy nem tudom,
1: igen,
0: át lehet nevezni.
1: Lassan, és nagyon jól mozgott, tehát én benne
0: látok. Az Ardennekben is láttuk, hogy, és azt mondta, hogy nincs olyan jó formában, mint az Ardennekben volt, de azért ne felejtsük el, hogy azért ő, hát az Amstelen is kiválóan ment, a Flash-en is kiválóan ment, és a Liège-en is kiválóan ment, ott ugye Tadej Pogacar ért, tehát, és azért a Bárány utcára mindig azt mondjuk, hogy ez egy ilyen mürdehű, így számú emelkedő, akár hozban, akár százalékban, tehát ez egy van hasonlóság. Igen, Kosszafró abszolút egy nagy esélyes. Talán egyébként most így belegondolva egyiket a legnagyobb.
1: Én őrá tennék egyébként egy első körben.
0: Én is Plep Köszönfrá, nekem Plep maradt meg így az emlékezetemben, mert ugye...
1: És azért egy Sudák Quickstep is idejött egy olyan felvezető, hogy elkezdtél mondani, hogy Yves Lampert lesz majd a, nem is tudom, 90%-ában a mezőny élén a normál
0: igen,
1: szakaszokon, hogy húzza a sort.
0: Tim Mellier az a felvezető ember, aki a túron is felvezető embere, meg évek óta nyilván legjobb barátok, kisgyerekkoruk óta, tehát ott érthető a kapcsolat, de hogy jönnek nagy nevek az összetetre, azért nehezebb picit tippelni, mert ugye ha van a hegyiben őket tudjuk, hogyha van hegyi szakasz. Most ugye nincs hegyi szakasz.
1: Igen.
0: Egyébként papíron nyilván egy Walter Attilának is feküdhet az a Bárány utca. Dina Márton már láttuk kiválóan menni a Bárány utcában. Meg nem olyan jól is menni, szóval érdekes lesz. A Bakrénynek ugye nyilván több kártyája is van, mert itt vannak a sprintben Bauhaus-szal, Omzsel is egyébként olyan versenyző, aki adott esetben mehet az összetettért, azért neki is voltak jó teljesítményei már idén magas szinte. Szóval érdekes lesz a Tour de Hongrie, nyilván az a másfél óra, amit Dina Marci is mond, az fontos lesz, azon kívül meg a sprintek, és esetleg még a sík szakaszokon lehet reménykedni,
1: igen,
0: hogy valahol
1: lesz.
0: Szél lesz esetleg.
1: Nagy terv lesz rajtad, hogy minél több interjút tudjál csinálni, mert amúgy az útvonal az rémunalmasnak ígérkezik, és az elmúlt évek egyik leggyengébbje szerintem. Aztán lehet, hogy úgy számolnak, ahogy mi ma még nem számolunk, és valóban befúj majd a szél, az időjárás is azért változékony lesz, az lehet, hogy segít pont a szél miatt, de itt most azt érzem, hogy inkább a rendező városok miatt alakult ki az útvonal úgy, ahogy.
0: Mindenképp, tehát ez teljesen egyértelmű, mert se dobogók, se kékes, és nyilván értjük, hogy persze nem lehet minden évben, meg hogy
1: ez nyilván alapból, Pécs az zseni minden évben.
0: Így van, most meg még egy picit nehezebb is, mint az elmúlt év, mert közelebb vannak egymáshoz a Bárány utcai emelkedők, illetve többször is kell rájuk felmenni, tehát ugye az még nehezebb verseny lesz. Nyilván a második szakasz egy olyan, az meg egyébként furcsa idézőjelbe, de az még egy 200 fölötti szakasz kilométerben, tehát az pedig egy kifejezetten hosszú nap lesz a versenyzőknek. Reméljük, tényleg ott lehet valami. Most nyilván azt nem kívánom, hogy egyébként katasztrofális idő legyen, és hogy egyébként amiatt legyen jobb a verseny, mert egy ilyen túlélő verseny legyen esetleg valamelyik nap, de még azért megtörténhet, hogy nyugodtan egy-két zápor, zivatar ráhull a mezőnyre.
1: Nyilván, ami különleges, az az, hogy végre újra Walter, Vetter, Dina Takács, azért olyan nevek vannak, a magyar kerékpársport legjobbai közeledő Feldhofer Bálint hiányzik, aki továbbra is sérülésével küszködik. Azt az egyet sajnálhatjuk leginkább, hogy őt nem látjuk, de egyébként ezt leszámítva tényleg ez egy több mint rendben lévő mezőny, és a jó hír az, hogy az összes méterét ennek a Tour de Hongrie-nek a közmédiában, és most kivétel nélkül egyébként az M4 Sporton közvetítjük majd, meg az m4sport.hu-n, és tényleg az első métertől csak mi vagyunk ilyenek, más ezt így nem veszi át, úgyhogy érdemes ezt majd figyelni minket. Először tehát kedden, aztán utána meg szerdától, minden kora délutántól kezdve, és aztán jövünk egy hét múlva is az Értékelő podcasttel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja.
3: 2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
4: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103.000 négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével hatolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétásért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a Német Birodalom és a Német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
3: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hoztajuk, már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött, 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
4: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a Telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
3: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
4: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott után egy négyes döntet, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
3: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
4: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négybe, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
3: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
4: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
3: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána. Utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
4: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
3: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
4: Igen, de ellentétes előjellel, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak nekik, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
3: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
4: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobba érte 1982-ben.
3: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perut mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
4: Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz két gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűztel azt a labdát, meg, mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentett a végzet.
3: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
4: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
3: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
4: A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
3: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is volt, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
4: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületrend tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
3: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
4: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
3: de aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb négy közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
4: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedes soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a nyolcad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
3: De mind a kettő gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog jelölni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
4: Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk azt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
3: Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
4: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robbie Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
3: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
4: Igen.
3: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
4: Igen, igen, igen, igen, egyetértek. Minden idők
3: számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
4: Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
3: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
4: Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezen nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
3: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re három európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy három döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt négy csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén négy ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
4: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat. Hát,
3: de minek minősíted?
4: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb négy közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak két gólt.
3: És jött a spanyolok ellen egy negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
4: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyetlen milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélre. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
3: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért ki spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
4: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
3: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
4: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Gyen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
3: Asamoah Gyen, igen.
4: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett fel, hozzáteszem, Gyentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egy korábban kellett volna belőnie.
3: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
4: Védett, és
3: a második
4: igen,
3: lövés,
4: igen.
3: Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban, mi nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
4: A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
3: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
4: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
3: Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
4: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
3: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
4: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
3: Itt hullottak az európai nagy foci nemzetek.
4: Igen. Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
3: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbi Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen, elment első afrikai országként, és végül negyedik lett.
4: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
3: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop, ott, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt az mnsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast. Ismét egy üres járatban vagyunk, két hétig most nincs futam, de Zsoldos Barnával, illetve Nagy Danival összeültünk, hogy beszélgessünk egy kicsit itt most is a Forma 1-ről, ezen a hétfőn is. És kezdjük is azzal, hogy 2027-re hoztak egy változást, egy szabályt, mégpedig ami az erőforrásokat érinti. És Dani, át is passzolom neked a szót, mint aki azért jobban belelátsz ezekbe a technikai dolgokba, hogy miről van szó, mekkora változás ez, akár így a Forma 1-nek, mekkora terhet jelent majd a csapatoknak, ennek a változásnak a végrehajtása, az erőforrásokat illetően, úgyhogy kérlek ebbe avasd be minket is, akár Barnával, meg a nézőket is természetesen.
7: Sziasztok urak, köszöntöm is a kedves nézőket. Hát egyébként engem meglepett, de nem azért, mert nem reméltük, hogy ez fog történni, hanem azért, mert én beszélgettem néhány barátommal, akik Forma 1-es csapatoknál dolgoznak, mert nagyon sok magyar mérnök dolgozik a Forma 1-ben, és korábban azt mondták, hogy nagyon kis esélyt látnak arra, hogy egy éven belül, tehát a következő évben a belségésű erőforrást erősebbé tehetik, mert hogy az azért komoly optimalizálást van maga után.
6: Úgyhogy akkor számszerűsítsd is most, hogy mi az a változás, hogy akkor így induljunk el.
7: Igen, tehát egészen pontosan azt a szabályt hozta az FIA, és ez már hivatalos is, ahogy te is mondtad, hogy 50 kW-tal gyengítik a maximális teljesítményét az elektromos erőforrásnak, és ugyanennyivel 50 kW-tal erősítik a belső égésű erőforrást. Ez ugye összeadva, ez egy 100 kW-os különbséget fog arányaiban jelenteni, ami nagyjából, itt most ki is gyűjtöttem ezeket, most 53-47 volt a belső égési javára, és ez 60-40-re fog változni százalékos elosztást tekintve. Ez az 50 kW, ez nagyjából 64-65

0: azért komolyan fogja befolyásolni az autók vezethetőségét. Tehát én mindenképpen azt várom ettől, hogy alapvetően kicsit visszatérünk, vagy még közelebb kerülünk a normális, neutrális vezetési stílushoz. Kevesebb visszatöltésre lesz szükség, és ugye bár a csúcs teljesítmény nem változik, mert egyikből elveszünk, a másikból hozzáteszünk, de az átlagosan elérhető teljesítmény, ami egy körülbelül átlagosan elérhető, az viszont növekszik, mert ugye az elektromos erőforrásnál ugye ez limitálva van, mert az ott elfogy és vissza kell tölteni. Változni fog az autók végsebessége is, akár 10-15 km/h-val lehetnek erősebbek az erősebb belségésű motorok miatt, úgyhogy ez szerintem egy jó lépés. Egyébként pont olvastam néhány szakmai cikket, és a legtöbb mérnök háttérre rendelkező szakértő úgy fogadta ezt a hírt, hogy ez valóban hozzá fog tenni a Forma 1-hez, és hogy ez valóban, ez lehet, hogy már annyival jobbá teszi az egészet, hogy nem lesz szükség még messzebbre menni, ráadásul egy év múlva már a csapatok is sokkal hatékonyabban fogják tudni az energiát újrahasznosítani és leadni a pályára. Ez egyébként akkor is így lenne, tehát akkor is jobb lenne, és neutrálisabb lenne a versenyzés, hogyha nem nyúlnánk hozzá szabályokhoz, mert a csapatok is fejlődnek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyobb lépés, és egy jó lépés.
1: Akkor majd megint azt hallgathatjuk a versenyzőktől, hogy Jó lépés a helyes irányba, de nem az igazi, most ugye te is nagyjából így fogalmaztál, bár ez már egy nagyobb lépés, mint amik most ugye meghoztak itt a Miami nagydíj előtti szünetben.
0: Ez sokkal nagyobb.
1: Úgyhogy, de nyilván ez ugye jövőre, tehát hogy ez nem az idei szezonban élesedik, hanem bocsánat, csak a szünetben.
0: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye az üzemanyag átfolyás a legnagyobb limitáló faktor jelen pillanatban a motoroknak, tehát hogy ezek az 1.6 turbo motorok tavaly 800 lóerőt is, vagy annál többet is tudtak leadni, ez most is így lenne, viszont ugye az üzemanyagtank, tehát hogyha idén akarnánk éven belül változtatni, akkor az üzemanyagtankok nem elég nagyok, mert nyilván itt többet fogyaszt az autó. Tehát jövőre újra kell tervezni az üzemanyagtankok méretét, lehet, hogy elhelyezését, lehet, hogy az égéstérbe és az üzemanyag befecskendezésbe is bele kell nyúlni, tehát az erőviszonyokat is változtatni fogja, és aki most tényleg utolsó gondolat szeretne fejleszteni, és majd ezzel az Aduo nevű rendszernek hála, ugye kapnak ilyen krediteket, és fejleszthetnek, nekik már úgy kell fejleszteniük, hogy ezt is fejben tartva.
1: Egy érdekes csavar akkor ez is a jövőre nézve. Barna, mekkora, vagy milyen üzenete van ennek, hogy már is egy ilyet léptek, ugye ez az első év ennek az új szabályrendszernek, ugye nyitott volt abszolút az FIA változásokra, változtatásokra, visszajelzések alapján, de hogy ugye már is egy év után lépnek egy kvázi ekkorát. Ugye Lando Norris azt mondta a Miami nagydíj után, hogy ez akkor lesz újra a versenyzés a klasszikus, ha megszabadulunk az akkumulátortól. Ez ugye nem történik meg, de kisebb lesz úgymond a szerepe. Hogy ez milyen, tehát hogy ennek milyen az üzenete valóban, így a külvilágnak, a szurkolóknak, akár a versenyzőknek az FIA részéről, illetve a Forma 1 részéről.
2: Szerintem összességében rossz az üzenete, mert gyakorlatilag elismerik azt, hogy nem feltétlenül sikerült alapvetően kapásból jól megalkotni a technikai szabályzatot, annak ellenére, hogy rengeteg idejük volt rá, annak ellenére, hogy rengeteget tesztelhették a szimulátorban, és annak ellenére, hogy 2,5-3 éve már voltak olyan hangok, egészen konkrét problémákra rávilágítva, hogy ennek nem lesz jó vége, és ez majd fog különös szituációkat szülni, és most az első 3-4 nagy D-hétvégén pontosan ezt láthattuk. Szóval ilyen szempontból rossz az üzenetem, mert miért nem hallgatták meg azokat a versenyzőket és csapatokat, akik felhívták erre a figyelmet. Ugye nyilván ennek van sportpolitikai vonzata is, hiszen ez főleg a Red Bullosok vetették föl, hogy ennek lehetnek negatívumai. A Mercedesnél pedig azt mondták, hogy amíg élesben nem derül ki, hogy valóban rossz ez a dolog, addig ne nyúljunk hozzá. Jó, hát végül is mind a kettő valamennyire védhető álláspont, főleg, hogyha megnézzük, hogy a Mercedes hogyan kezdte ezt az idényt. Tehát nyilvánvalóan ez egy versenysorozat, és mindenki nyerni akar egy versenysorozatban, úgyhogy háttérben ezek a lobby tevékenységek megvannak, viszont így meg összességében küld egy rossz üzenetet a külvilágnak, hogy itt az F1, az autósport csúcsa, és akkor barkácsolni meg buherálni kell a technikai szabályokon, már most idényen belül, ugye Miami-ra, és akkor jövőre is még egy icipici lépés, és ahogy te is utaltál rá, azért ennek olyan nagyon nagy hatása nem biztos, hogy lesz, ez egy kis lépés, újabb kis lépés a helyes irányba. Verstappen is azt mondta, hogy mindaddig, amíg nem tűnik meg az a jelenség, hogy téged köridő szempontjából büntet az, hogyha jó gyorsan beveszel egy kanyart, addig nem optimális a helyzet, addig nem jó a helyzet. És valóban nehéz egyébként ezen nagy volumenekben variálni, nem csak az üzemanyag áramlás miatt,

0: hanem azért is, mert ugye úgy gyártják le a motorkomponenseket is, annyira ki vannak centízve ezek az alkatrészek, hogyha eleve már úgy gyártják le, hogy egy kisebb energiaáramlással számolnak, akkor gyengébb alkatrészeket építenek szerkezetileg. Ugye jövőre ezeket meg lehet próbálni erősíteni, és én nem bánnám, hogyha ez egy olyan folyamat lenne 2030-ig, 31-ig, ami esetleg szép lassan egyre inkább a belső égésű motor felé terelni a fókuszt, és egyre inkább csökkenteni az elektromos meghajtását. Nem tudom pontosan technikailag, hogy ez kivitelezhető-e, de azért jó lenne, hogyha fokozatosan lépésről lépésre, még erről a 60-40 arányról is el tudnánk mozdulni 2028-tól, és akkor 2030-tól, amit ugye belengetett Benszulajem, tényleg hadd szóljanak a szívó motorok, a V8-asok.
1: A V8-asok, igen, hát ez a következő évek meséje lesz, és majd mi is nyilván figyelemmel követjük, hogy mi fog történni. De igazából változtatni azért is szükséges, mert kijöttek ugye nézettségi adatok itt az első három futamról, hát most ugye Miami is lement azóta, de és a tavalyi japán nagydíjak nézettségét hasonlították össze az ideivel kb. Minden országban, és egyébként elképesztően nagy a visszaesés, de olyan piacokon, mint a francia, a spanyol, akár az osztrák, a német, tehát én igazi az autósportot, a Forma 1-et nagyon imádó nemzetekről beszélünk. Nyilván a spanyoloknál érthető, tehát mindkét spanyol versenyző eléggé szenved, főleg ugye Fernando Alonso az Aston Martinnal, de ugye a semleges piacok most ugye úgy idézőjesen semleges, mondjuk Németországban, ahol nincsen futam, ott is például azért nagyon nagy kultúrája van a Forma 1-nek, és ott is, és ilyen 30-40%-ról
2: beszélünk. Ezt akartam kérdezni, milyen százalékokat láttál.
1: Hát igen, tehát hogy nem 10-15, hanem 30-40%-os, és ez még akár Ausztriában is, hogy ugye a Forma 1 kommunikálja, hogy mennyire jó a futam, sok néző, előzések oda-vissza, ugye Miami-ban mi jót mosolyogtunk, akkor kiírták, hogy a hétvége az teltházzal ment. Sold out volt a hétvége, miközben köröztek a pályán, és lehetett látni az üres lelátókat. Főleg az időmérőn is még meglepően sok volt az üres hely. Futamon azért már elég szép számmal tényleg kijöttek az emberek, de hát ugye Miami az egyik legdrágább futam a szezonban. Szóval, hogy kell a változtatás, és ezért is lép az FIA, mert oké, hogy ők most nyilván nem kommunikálhatják, hogy mennyire félre ment, de hogy kell lesz, hogy a nézők, a szurkolók ne forduljanak el, már pedig a tévénézők azok tehát nem kevesebben kapcsolják be a tévét, hogy megnézzék a Forma 1-es futamokat, ez számszerűsítve kijött. Mennyire kell ezt szem előtt tartania az FIA-nak, és mennyire kell azt a saját maga által erőltetett, vagy hát nem erőltetett, kitalált formulát követni, és amellett menni, mert igazából most a változtatások azt mutatják, hogy azért ők is azt látják, hogy hiába a kommunikáció, de azért ez nem jó, ami jelenleg most van.
2: Nagyon-nagyon sok témát érintettél ebben a pár gondolatban, Lőrinc. Én onnan indítanék, ahol a Barna is befejezte, hogy itt volt egy nagyon erős lobby a gyártók oldaláról, ami miatt ez a szabályrendszer létrejött. Csak hogy nekem, ami nagyon nem tetszik, mondjuk tudom, az FIA oldaláról, mondjuk vegyük Tom Basisnak néhány kijelentését, hogy tulajdonképpen az FIA mossa kezeit, mert hogy az autógyártók beszorították szegény FIA-t ebbe a szabályrendszerbe, ami valahol igaz is, csak hogy az FIA-nak valahol a FOM-mal együttműködve, a Forma 1 jogtulajdonosával együttműködve az a feladata, hogy megvédjék a sportág integritását, és biztosítsák azt, hogy olyan szabályrendszer kerüljön le utána az asztalra, és aztán legyen bevezetve, ami egy élvezetes produktumot eredményez. Erről szól minden, innen jön a bevétele a sportágnak, innen indul, hogy nézik a futamokat, és érdeklődnek a Forma 1 iránt az emberek. És egyetértek Barnával, hogy ezt, aki most lepődik meg, mikor a hivatalos Forma 1 közeli személyeket tekintve, vagy előadja a mostani meglepettségét, hogy ez hogy működik, az számomra nem túl hihető, mert valóban ezt pontosan lehetett látni előre, hogy ez ilyen lesz, és szerintem az FIA-nak egy kicsit keményebben kellett volna ebbe beleállnia, viszont csak, hogy adjak egy ellenpólust is, nekem viszont a kommunikáció az nem szimpatikus, mert a mai világban annyira sok adat, meg annyira sok véleményvezér van az interneten, hogy már nem lehet hülyének nézni a nézőket, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 2 millió előzés volt, de közben egyik sem volt igazi, és ez milyen jó, akkor ezt fölöslegesen tesszük, mert még a Bernie időszakában, még 10-20 évvel ezelőtt, ez lehet, hogy működött volna ez a kommunikáció, ez ma már nem működik, mert már minden transzparens. Tehát én jobban örülnék egy tisztább kommunikációnak, és szerintem a szurkolók is. Rendben van, megértjük, viszont az nagyon pozitív nekem, hogy rövid idő alatt belenyúlnak. Tehát, hogy mondták előre, hogy nem lesz egyszerű, mondták azt is, hogy ahogy lehet változtatnak, és egyelőre azt látom, hogy ahogy lehet, tényleg változtatnak, és mindig a jó irányba teszik, szakmai alapokon nyugvó, tök jó változtatásokat látunk. Egyébként a Miami nagy díjáról már beszéltünk, meg ti is beszéltetek korábban, szerintem egy nagyon jó verseny hétvége volt, jó futamokat láttunk, tehát ebben a szabályrendszerben is finom hangolásokkal még akár idén is benne vannak a jó futamok, viszont annyira nagy hype vonat indult el, egy ilyen nagyon sok vonatkocsiból álló hype vonat indult el, amire én azt látom, hogy az emberek úgy ülnek fel, hogy nem is nyitottak arra, nem is hiszik el, hogy ez rövid időn belül változni fog. És ez nagyon ijesztő. Tehát, hogy ezek a számok, amiket most mondtál, Lőrinc, ez akár az én a saját tartalmaimon, ugye különböző felületeken én is gyártok tartalmakat, rövid videókat, hosszabb műsorokat, és mi is látjuk 20-30-40-50%-kal alul teljesít a nézettség ahhoz képest, amit mondjuk vártunk volna, és ez jelzi igazán a piacnak a visszajelzését, de mondom, ez nem csak a realitáson alapszik szerintem, hanem azon is, hogy tényleg elindult egy ilyen nem tudom, ha mindenki elmegy és ugyanazt megveszi, mert most éppen bejött a divatba egy nagyon valami nagyon jó új kütyű, akkor te is meg fogod venni, lehet, hogy még utána sem nézel igazán, na most ez történik a Forma 1-be is, viszont szépen lassan ilyen jó futamokkal, kiegyensúlyozott erőviszonyokkal szerintem ez azért elkezd majd visszajönni, reméljük.
1: Meg nyilván segítenének a jó versenyzői visszajelzések is, hogy a versenyzők is azt mondják, hogy amúgy én ezt élvezem, és jó vezetni az autókat, csak ez ugye jelenleg viszonylag a kisebbség, vagy hát inkább nagyjából senki nem nyilatkozik ilyeneket, úgyhogy ez is segítene. De amit mondasz, az igaz, hogy most ugye divat lett egy kicsit utáni a Forma 1-et, tehát hogy ez a vonat most ez elindult valóban.
2: Divat volt Magyarországon most szurkolni a Liverpoolnak egy időre, vagy nem tudom, ilyen lehet. Tehát hogy ez tök normális tendencia. Csak tehát én annyit tennék ehhez hozzá, hogy azért én azt javaslom a kedves nézőknek, akik itt vannak most velünk, hogy azért adjanak esélyt, mert hogy aki most kihagyta a Miami nagy díjat emiatt, az mondjuk pólóját, mert lemaradt egy izgalmas hétvégéről.
1: És a Forma 2 is milyen jó volt, tudom, és hogy teljesen más, de mennyire jó volt a Forma 2, és az is lesz most Kanadában is, úgyhogy ez is egy jó hétvégének ígérkezik, vagy hát majd az még azért odébb van, de hogy akkor maradva a témán, egyébként Olaszországban nem meglepő módon, nőtt a nézettség, ott is 30% fölött, ugye Antonelli jó szereplésének köszönhetően, tehát az olasz nép is, ugye a tifózi nyilván a Ferrari-ért van megőrülve, de azért, ha egy honfitársuk ennyire jól teljesít egyénileg, akkor ugyanúgy megmozgatja őket szerencsére, úgyhogy ezt jó látni. Barna, te mit gondolsz erről az egész jelenségről, ami most itt zajlik a Forma 1-ben, mert azért van ellentmondás.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy ez több összetevős, és rácsatlakoznék a te gondolatodra is, amikor a szurkolóban kezdenek negatívabb érzések kavarogni, amikor nézik a versenyeket, akkor nagyon-nagyon meg tudja erősíteni őket a versenyzőknek a nyilatkozata. És ahogy te is mondtad, hogyha folyamatosan azt hallják, hogy ők nem élvezik a versenyzők, mesterkértnek tartják, akkor azzal a szurkolóval is elhiteti, hogy igen, valóban, ez tényleg rossz, és talán még át is esnek a ló túloldalára. Szóval én is azt gondolom, hogy ez a nyitány ez nem volt az igazi, láttunk sok mesterkért előzés, sok jójózást, de talán annyira nem szörnyű, meg nem elviselhetetlen, mint amit a nézettségi adatok mutatnak, és mint amit a negatív sajtó mutat. És egyébként ez is egy ilyen faramuci helyzet, mert nyilvánvalóan a média munkatársai is úgy vannak, hogy a negatív főcímek, a negatív gondolatok azért több kattintást eredményeznek, több eladást, és gyakorlatilag belekerültünk egy olyan negatív spirálba, amikor mind a szurkolók, mind a versenyzők, mind az újságírók, akik egyébként nagyon-nagyon szeretik ezt az egészet, gyakorlatilag egymást hergelik bele ebbe a negatív spirálba, úgy, hogy ennek természetesen van jogalapja. Úgyhogy ebből kellene valahogy kikecmeregni, és azt gondolom, hogy még egyszer, hogy ezek most már apró lépések a helyes irányba, amit a főszereplők tesznek. És azért nem lehet elmenni szó nélkül, amellett sem, hogy az embereket azért elkényeztették az előző idények a tekintetben, hogy volt izgalmas bajnoki harc. Azért tavaly is egy hármas befutót láttunk, három szereplő volt esélyes a VB címre, 2024-ben a McLaren és a Ferrari konstruktői csatáját láttuk, és annyira nem szereti az ember, amikor azt látja, hogy indul egy új szabályrendszer, és egyetlen csapat dominál. Tehát ez is elveszi a kedvét, ez is elveszi a lelkesedést, és még ami a globális képet befolyásolja, az, hogy egész Európában, sőt az egész világon egyre inkább az a tendencia, hogy fizetős csatornákra kerül az F1, és hogyha nem tetszik neked a produktum, vagy úgy véled, hogy annyira nem jó, és még fizetned is kell egy csomó pénz havi szinten, az tényleg el tudja venni a kedvet, és az tényleg rá tudja nyomni a bélyegét. Ugye nyilvánvalóan itt mi Magyarországon évtizedek óta el vagyunk kényeztetve, mert soha nem volt fizetős felületen és fizetős csatornán a közvetítés, de egyértelműen látszik, hogy, hogy a jövő az valószínűleg ez lesz mindenhol, és így még nehezebb az F1 helyzete. Tehát, hogyha valaki ezért fizet, azért, hogy otthon megnézze a versenyeket, akkor mindenképp törekedni kell rá, hogy ez valóban jó produktum legyen.
1: Mond.
2: Ne, csak egyetlen egy kérdést akarok bedobni felétek, hogy mit gondoltak arról, ami például Juan Pablo Montoya mondott, hogy egyrésztről most ne ezt nyissuk ki, de azt is mondta, hogy régen még kevesebb előzés volt, még kevesebb értékes előzés volt, de hogy mit gondoltok arról, hogy meg kéne büntetni a versenyzőket, vagy szankcionálni, vagy kőkeményen rövid pórázon fogni, hogy legalább ők ne rontsák a bizniszt, és ne legyenek ennyire negatívak.
1: Megmondom őszintén, én nem gondolnám, hogy ez lenne az irány, hogy most akkor ennyire szájába adni a versenyzőknek, hogy mit mondjanak. Tehát, hogyha ők nem érzik jól magukat, akkor ne nyilatkozzák azt, hogy minden tök jó. Abban pedig lehet igazság, tehát én is emlékszem már, akkor még gyerek volt, hogy nem voltak, ott sem volt minden futam persze óriási, izgalmas ott a 2000-es években, meg azért ott is emlékszünk a Schumacher dominanciára, ami ugye volt 23-ban a Verstappen dominancia, vagy akár ugye Hamilton-éra. Csak ott mondjuk egy előzés, vagy egy védekezés, akár mondjuk Alonso védekezése Imolában, tehát hogy azok olyan ikonikus jelenetek, amiket abban a szabályrendszerben biztosan megbecsültünk, és mai napig beszélünk bizonyos előzésekről, akár technikai hibákról, kiesésekről, vagy védekezésekről. Itt most ebben a szabályrendszerben ezeket nem láthatjuk, és ezért nem tartom feltétlenül jogosnak Montoya szavait.
0: Hát nyilván kontraproduktív megmondani egy Verstappennek, hogy te most ne kritizáld a dolgokat, tehát ez nem is lehet megvalósítani. Ha meg még ezért megbünteted, hát akkor tényleg égni fog a ház, úgyhogy ennek nincsen realitása szerintem. És egyébként az is igaz, amit mondtál, hogy régen is voltak borzalmasan unalmas futamok, akár egymás után is, viszont egyszerűen más volt az egész világ. Nem volt, illetve volt internet, de nem zúdult ránk ennyi információ. Ennyi mindent nem lehetett csinálni. A műsor előtt is beszéltük, hogy két hetente ez valóságos ünnep volt a 90-es években egy-egy F1-es közvetítés, pedig nem történt semmi, már csak oda kapcsoltak és elkapcsoltak. És volt olyan verseny, amikor nem is volt előzés, vagy csak egy előzés volt, mégis úgy éltük meg, mint a világ legfantasztikusabb dolga. Valljuk be, egy picit ingerszegényebb volt a világ a 90-es, 2000-es években. Ma már tényleg bármi elérhető az interneten, bármi elérhető, minden annyiféle szórakoztatási forma létezik, és ezzel kell megpróbálnia felvenni a versenyt az F1-nek, ami azért nem könnyű.
1: Az inger küszöbe az embereknek most sokkal magasabb, igen, tehát sokkal jobban meg kéne ugrani ezt a Forma 1-nek is. Úgy még csak arra akartam reflektálni, hogy mondtad, hogy a streaming felé megy a világ, és ez tényleg így van, és pont ezért azt mondom, hogy meglepődtem, de ugye azt a Sky Sports ugye a Egyesült Királyságban, illetve Írországban 2034-ig hosszabbított. És nyilván ugye a Sky Sports meg a Forma 1 kb. Össze van fonulva, tehát kéz a kézben mennek előre. De hogy ott például addig szinte bizonyosan nem lesz streaming, ha csak mondjuk a Sky
0: Sports. De az
1: Sports
0: is fizetős csatorna.
1: Abszolút, és hát
0: nagyon,
1: drágább, mint egy streaming.
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe nagyon kerül a Sky.
1: Hát a Sky F1-nek a havi díja az többszöröse mondjuk egy Netflix, igen, vagy bármilyen streamingnek az előfizetésének, úgyhogy de hogy ott például ez magas streaming az ott ki van zárva, hogyha mondjuk Európába is bejönne az, hogy akkor igenis, mint a Netflix, vagy az Apple TV, vagy bárki megvenni az F1-et, az Egyesült Királyság és Írország az mentesül ez alól. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes trend ott a Szigetországban. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez is hogy alakul, és én is egyébként Danira tudok csatlakozni, hogy adjunk esélyt, és ezt azt hiszem a múlt heti adást is ezzel zártam, hogy azért vannak bőven pozitívumok, úgyhogy mindenképpen erre koncentráljunk, és bízunk abban, hogy igenis itt, ha nem is versenyről versenyre most mi hirtelen minden jobb lesz, de azért egy folyamat elindul, és akkor és a Miami az tényleg egy jó első lépés van. Térjünk rá egy picit, így most ugye megint szünet van, egy ilyen gyors kis, hát hogy hol tart most a mezőny igazából, egy ilyen kis erőfelmérőre így a mezőny tekintetében. Ti hogy látjátok most így a mezőnyt, és akkor kezdjük a végéről igazából. Ugye, hát oda most nagyjából négy csapatot lehetne sorolni. Ugye van kettő, aki nagyon kilóg lefelé, a Cadillac és az Aston Martin, teljesen másokból lógnak ki. illetve az Audi és a Williams, akik még szintén nem túl nem tudtak felmutatni túl jó eredményeket eddig. Most a Williams ugye elindult egy jó irányba, Carlos Sainz mondta, hogy hát ott kellett volna kezdeni a szezont, ahol Miami-ban tartanak, tehát hogy most ő is látja a fejlődést. Itt a mezőny végén, végét ti hogy látjátok, mik a kilátások akár a két sereghajtónak, illetve az Audinak, amelyik nagyon optimistán és jól kezdte a szezont és pozitívan, azóta viszont hát ugye eddig 6 futam volt a sprinteket is beleszámítva, 3-on az egyik autó esett ott indulni, tehát hogy azért most bőven előjöttek technikai nehézségek ott is.
2: Igen, a technikai nehézségek az Audit nagyon-nagyon hátráltatják, meg talán van valamekkora lemaradás a motorerőben is az Audinak, de ezt lehetett hallani az autó hangján, pont ezen beszélgettünk még Bakrai meg Gáborékkal.
1: Emlékszem, volt egy pályamenet álltatok, és próbáltad imitálni a Audi motorhangját.
2: Ilyet
1: csináltál. Ilyet, tényleg. Nem tettük be a boxot a magazinba, de nagyon jót nevettünk a vágószobában.
2: Tényleg ilyen nagyon-nagyon hangos, meg ilyen érces hangja van, és általában a hangosabb motorok azok a gyengébb motorok, ez ilyen furcsa ellentmondásnak hangzik. De összességében az Audinak szerintem van egy nagyon stabil platformja, és én őket még mindig nem próbálnám meg összemosni a stabil ezer éve itt lévő középcsapatokkal. Tehát hogy az, hogy az Audi néha fel tudja venni a versenyt a középmezőnyben, néha be tudnak jutni a Q3-ba, vagy pontot szerezni, az szerintem egy óriási dolog. És nekik arra kell koncentrálniuk, hogy szépen lassan ezeket a gyerekbetegségeket, ami miatt a technikai problémák vannak, azokat kiküszöböljék, szóval ez a legfontosabb, mert ez meggátolja őket, hogy kilométert tegyenek az autóba, és akkor utána jöhet minden más. De az autó szerintem továbbra is nagyon bizakodásra ad okot, bár ők egy már meglévő know-how-t, egy meglévő csapatot vettek át, tehát nem klasszikusan új csapat, de mégis minden új saját motorral érkeztek, úgyhogy összességében nekem az Audi mindezekkel együtt is szerintem jó úton jár, és továbbra is pozitívan tudok róluk vélekedni. Az Aston Martinról és a Cadillacről nem nagyon érdemes szerintem hosszabban beszélni, mert ahogy te is mutat, két különböző okból kifolyólag, de tőlük szerintem nem várhatunk egy hirtelen nagyobb előrelépést, úgyhogy ők sajnos továbbra is a versenyek befejezésével küzdenek. Olyan szinten nincs tapadás a Cadillacnek, hogy az valami szürreális. Tehát Miami-ban a cégyes kifordítóban ott még van egy ilyen bal-jobb ív, simán mindenki padlógázon megy, de szerintem még esőben is. Ők meg szárazon nem tudtak padlógázra lépni sokszor, tehát hogy elképesztően kevés leszorítóerőt termel valószínűleg az a Cadillac. Az Aston Martinnak még mindig nagyon sok problémája van, sajnos a kanyarokban is, nem csak a motorral, de főleg az erőforrással. A Williamsnél pedig ez egy nagyon erős hétvége volt Miami-ban, tehát hogy engem meglepett, de lehet, hogy Sainzt kevésbé, lehet, hogy ők látnak olyat, hogy bizonyos dolgokat előbb is megtehettek volna. Ott még mindig kell egy kicsit a súlyt csökkenteni, valószínűleg most már a leszorító erő termelési képessége az autónak nagyot lépett előre a fejlesztésekkel Miami-ban, de hát ott voltak a top 10-ben, úgyhogy ez egy erős, igen, az egy erős teljesítmény volt tőlük.
1: És Sainz ugye mondta is, hogy elvileg, hát nem, elvileg Kanadára hoznak fejlesztéseket, tehát ott még nagyobbat tudnának, hogy tudhatnak előre lépni, úgyhogy ez mindenképpen látszik talán a fény az alagút végén a Williamsnek is, akik ugye sokat vártak ettől a szezontól, úgyhogy lehet, hogy tényleg elkezdenek ők is szépen fellépdelni, és elkezdik utolérni azt a középmezőnyt, amivel Barnához fordulok. Ugye ott van a Racing Bulls picit a senki földjén, de azért őket abszolút inkább lehet sorolni az Alpine, illetve a Haas mellé. És ott érdekes a tendencia, most megfordulni látszik, ugye a Haas nagyon jól kezdett elsősorban Oli Bearman révén, viszont Miami-ban már abszolút az Alpine volt a középmezőnynek az élcsapata. Úgyhogy hogy látod az ő erőviszonyukat, illetve hogy a Racing Bullsnak hosszú távon lehet-e beleszólása itt a két nagy középcsapatnak a versenyébe, ahol ugye egyébként Arvid Lindblad kiválóan teljesít újoncként.
0: Én azt várom, hogy hasonlóképpen fog hullámozni a középmezőny, mint az elmúlt években, mert tényleg ott is annyira szoros a helyzet, hogy minden apró részletnek jelentősége lehet a helyezések szempontjából. Tényleg akár olyan külső körülményeknek is, mint az időjárás, aszfalt hőmérséklet, és akkor erre még vesszük hozzá azt, hogy ők is ugye aszinkronban fejlesztenek, tehát a Haas az nem dobott be még olyan nagy újításokat Miami-ban, őtőlük későbbiekben várhatunk fejlesztéseket, lehet, hogy akkor ő kerülnek újra a lépéselőnybe. De aztán ott van megint az Alpine Mercedes, amelyik ugye ezzel az új hajtóegységgel sokkal jobban szerepel, mint az elmúlt években, és ugye sokat ostorozták Flavio Briatore-t, hogy milyen embertelen volt gyakorlatilag bezáratni a Renault motorgyárát és elbocsájtani az embereket, de azért többé-kevésbé most legalábbis az idény elején az eredmények őt igazolják, és És a Racing Bullsnál is az a kérdés, hogy mennyire tudnak szimbiózisban együtt dolgozni az A csapattal, amelyiknek szintén megvannak a maga problémái. Én talán ebből a trióból őt, a Racing Bullst érzem a legingatagabbnak, akár még versenyző fronton is, mert azért egy újonc, meg egy Lawson nem feltétlenül a legstabilabb rövid távon, de tényleg nagyon-nagyon képlékeny a helyzet a középmezőnyben, és pont ezért is szoktunk olyan színes és változatos eredményeket látni. Például az Aston Martin tavaly két hét leforgása alatt teljesítette a legrosszabb, meg a legjobb hétvégéjét Spában és Magyarországon.
1: És akkor kanyarodjunk rá az élmezőnyre. A Red Bull bár pontszám alapján nem tartozhat ide, mert egyelőre nincs messze a középmezőny ilyen csapataitól a Red Bull pontszámon, de azért a Miami hétvége, és illetve elsősorban a Verstappen természetesen, azért megmutatta, hogy a Red Bull odaérhet a három nagy csapat mögé, vagy hát közeledhet feléjük. A Mercedes az, ugye Kanadát érdemes megvárni, mert ők odahozzák a nagy fejlesztési csomagot, és akkor újra majd lehet látni, hogy mekkora mondjuk az előnye, ha van előnye most a McLarenhez, vagy a Ferrarihoz képest, ez majd kiderül, és úgy tűnik, hogy a McLaren lesz majd a második erő. Mert ott is ugye fordult egyet a koszka a Ferrari és a McLaren között. Ők most hol tartanak ők négyen csapatok? Mennyire kell félnie a Mercedesnek? Mert most azt lehet látni, hogy a McLarennél viszont kifejezetten magabiztosak, és még nekik is maradt fejlesztés a Kanadára, tehát hogy még nem is hozták el az összeset Miami-ba.
2: Igen, egy érdekesség, ami eszembe jutott, ha már a Red Bull-al kezdett felvezetni ezt a blokkot, hogy milyen érdekes, hogy a Red Bull nagyon sokat lépett előre. Tehát a négy nagy csapat közül nem volt talán annyira látványos, mégis a Red Bull javult volt a legtöbbet. Volt honnan, ott közel 7 másodpercről beszélnek körönként Verstappen esetében a Mercedeshez mérve. Ez hozta őket vissza a középmezőnyben, ahol ott volt a Red Bull egyébként, vagy néha ott se, ugye a rajtráson se. Tehát, hogy a Red Bull nagyon sokat lépett előre, viszont ahogy előre lépett a Red Bull ekkorát, hirtelen kinyílt az olló Ágyár és Verstappen között. Ez egy hétvége volt, úgyhogy én azért nem számítok ilyen nagy különbségre, ami volt, meg aztán ott volt Ágyárnak a nem túl szerencsés hibája, ami abszolút szükségtelen volt, és az tényleg egy nagy hiba volt, vagy a legkellemetlenebbek egyike, amikor az verseny első körében ráhúzod a falra az autót pontatlan, vagy nem figyeltél, és még nyomás alatt se voltál feltétlenül. A Miami összképet nézve, átlag tempót tekintve szerintem a McLaren volt egyébként a leggyorsabb, csak nagyon sokat változtak a körülmények, eső, nem eső, meleg pálya, különleges ez a helyszín Miami-ban, nem is nagyon hasonlítható más versenypálya, az olyan sima felülete van, utcai pálya, alacsony tapadás. De ilyen körülmények között a McLaren tűnt egyébként a leggyorsabbnak, annak ellenére, hogy végül ugye Antonelli futamgyőzelem született, úgyhogy a McLaren is nagyon sokat lépett előre, nagyon stabilak, és még mindig ők azok, akik nagyon kevés versenykilométert mentek a korábbi versenyhétvégés kiesések és technikai problémák miatt, úgyhogy ez ilyen szempontból ez lehetne egyfajta intőjel a Mercedesnek. Mindjárt kitérek a Mercedesre is, csak a Ferrari-nál álljunk meg egy pillanatra, ott ugye nem... Ott most első körben nem úgy debütáltak ezek a fejlesztések, ahogy szerintem amit vártak volna a szurkolók, vagy akár a mérnökök a Ferrari-nál, tehát szerintem nagyobb előrelépésre számítottak, és az autó nem volt jól vezethető ezen a hétvégén. Úgyhogy ez most, amennyire jól indult a szezon a Ferrari-nak, most egyre nem olyan jól folytatódik, de ez megint csak nem jelent semmit. Minden esetben, hogyha átlag tempókat nézünk, meg kell várjuk a következő hármast. Montreal, nagyon különleges pálya, Monaco, nem is mondok semmit, és majd Barcelona, ami viszont tényleg egy all-rounder autót kíván, egy mindenhol jól helytálló autót. Na, ott látunk majd egy teljes összképet, addigra mindenkinek befut a fejlesztése. A Mercedes nagyon komoly fejlesztésekkel érkezik, én így hallottam egyes helyekről, hogy nagyon komoly előrelépésre számítanak. Tehát még az sem elképzelhetetlen, hogy hasonló mértékű, mint a Red Bull. Aztán meglátjuk, hogy mi fog ebből megmutatkozni Montrealban, amit például Russell nagyon-nagyon szeret. Úgyhogy én most azt látom, hogy a Mercedesnek nem kell nagyon izgulnia, én a Mercedes várom a mezőny elejére, nekem a McLaren tűnik a stabil második erőnek, Ferrari a Red Bull-al pedig ott a harmadik helyen.
1: Hát az ugye jövő héten kiderül, majd jövő héten jön majd a kanadai nagydíj, ezen a hétvégén még mindig böjtölnünk kell Forma 1-et, de aztán ugye nyáron beindul az óriási daráról. Igazából Kanada után jön majd ugye Monaco két hét, és onnantól kezdve viszont a nyár az csúrig lesz Forma 1-es futama. Köztük a magyar nagydíj, hála jó Istennek. Úgyhogy, hogyha nem kell sokat várni, és akkor elkezdhetünk kb. Minden héten úgy kelhetünk fel, hogy race week, és hogy jöhetnek ezek a posztok.
3: És utazunk is több futamra.
1: És utazunk is már több futamra, Dani közt, többek között te is, úgyhogy a foci VB mellett megy majd a Forma 1 is gőzerővel. Zsoldos Barnának és Nagy Daninak nagyon köszönöm, hogy itt voltak és beszélgettünk itt ezekről a dolgokról, amiket azért szerintem érdemes volt kibeszélni. Futam tehát most még nem lesz, de Box Utca podcasttel jövő hétfőn is jelentkezünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
4: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Muhari Eszter ezüstérmes lett Kolumbiában, nem állítják vissza a sorkötelezettséget, közölte a honvédelmi miniszter jelölt. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santuccio-tól kapott ki egy tussal 13-12-re. Május 24-én 17 órától a tatabányai multifunkcionális csarnokban rendezik a Tatabánya és az Ohrid első mérkőzését a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A finálé visszavágóját május 31-én 20 órától játsszák az Észak-Macedón együttes otthonában. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepségsorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A törvényes működés és a szakmai munka biztosítását, az intézményi stabilitását és függetlenség helyreállítását, valamint a szervezeti integritás megerősítését nevezte legfontosabb feladatának a leendő belügyminiszter parlamenti meghallgatásán. Posvai Gábor a konkrét intézkedések között elmondta, kivizsgálják és nyilvánosságra hozzák a Pegasus szoftverhez kötődő lehallgatási botrányt, nyilvánosságra hozzák a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket, valamint az ügynökaktákat is. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében egy kamion és egy kis busz ütközött össze. A 118-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tutatjárásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, nagy területen megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben általában 15-22 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Nem túlzás azt állítani, hogy Sugar Ray Leonard a világ valaha élt egyik legjobb ökölvívója. Persze múltidőben beszélhetünk már róla itt a sporttörténelem adásában. Leonard négy súlycsoportban világbajnoki címig jutott, majd Turi Gábor elmondja azt is, hogy ez miért világszenzáció, ha valaki önmagában ezt nem tudná hova tenni és elhelyezni. Olimpiai bajnok is volt, a profik táborába állt, aztán nem nehéz súlyúak között vitézkedett, mégis szinte valamennyi boxrajongó ismeri. Tudni kell, az 1980-as években a profi ökölvívás király kategóriájában a nehéz súlyban eléggé átlagos volt a felhozata. Ezzel szemben a váltó, nagyváltó és középsúlyban igen erős mezőny állt össze. Ugye jó a felvezetés, bár ezt is neked köszönhetem, Gábor.
6: Igen, jó a felvezetés, mert 1956. május 17-én Wilmingtonban, az Egyesült Államokban született Sugar Ray Leonard, és a kevésbé jártasak is tudják, tehát akik a boxvilágban nem annyira ismerősök, hogy Roberto Durannal, Thomas Hearnszel és Marvin Haglerrel legendás négyest alkotott.
5: Rögtön tisztázzuk, Leonard miért ragasztotta Ray keresztneve elé a Sugar jelzőt, ami ugye angolról magyarra cukrot
6: igen,
5: jelent.
6: Igen, édes. A bunyós kedvenc filmje Martin Scorsese Dühöngő Bika című alkotása, amely a nem éppen példás életű középsúlyú boxoló Jake LaMotta életét dolgozta fel. Legnagyobb ellenfele Sugar Ray Robinson volt, aki iránti tiszteletből Leonard felvette a Sugar nevet. Ray Charles zenét imádó édesanyja eredetileg a Ray nevet adta Wilmingtoni születési fiának, s ebből lett idővel Sugar Ray.
5: Milyen körülmények között nőtt fel?
6: Egy héttagú család ötödik gyermekeként született Cicero és Gida Leonard házas pár fiaként. Apja Cicero a haditengerészetnél boxolt a második világháború idején, majd a Washingtonban talált munkát éjszakai műszakvezetőként, a mama pedig napközben ápolónőként dolgozott egy rehabilitációs otthonban. Leonard egy rekreációs központban kezdett edzeni, amelyben nem elsősorban olimpiai bajnokok nevelése volt a cél, inkább a gyerekek távol tartása a bűnözéstől. Idővel a Maryland Palmer Parki központ bunyósai számos trófeát nyertek, nem ennyit Leonard, akit adottságai alapján a programért felelős Dave Jacobs óriási tehetségnek tartott. 15 évesen legyőzte a Washington környékén legjobbnak tartott pehelysőt, Bobby McGruder-t. Leonard később így emlékezett erre a mérkőzésre. Az ellenfele aznap este visszalépett, és valaki azt mondta, van itt ez a srác, én pedig azt mondtam, persze megküzdök vele, és nem csak megvertem, hanem ki is vertem belőle a szuszt. Ez volt a kezdők elleni bunyók vége számomra. Addig csak egy éve boxoltam versenyszerűen, de azután már a nyílt osztályban harcoltam.
5: Nem véletlen, hogy Leonard a legendás edző Emmanuel Stewart látóterébe került.
6: Stewart így emlékezett a kezdeti időszakra, idézem, először 1972-ben láttam a Cincinnati keleti olimpiai selejtezőn, még csak egy babarcú kisrác volt, és a nála sokkal idősebb Greg Whaley-vel küzdött, Ray akkora showt csinált, hogy mindenki azt kérdezte, honnan jött ez a kölyök. Leonard 1974-ben megnyerte a Golden Gloves aranykesztyű versenyét, és bekerült az Egyesült Államok válogatottjába, de idézzük Stewartot, izgalmasabb volt, mint bárki, akit valaha láttam. 1976 elején Detroitbe jött, és több napig edzett a Kronk gymben, a srácok gyakorlatilag örökbe fogadták. Az olimpia alatt a Kronk úgy nézett ki, mint egy Ray Leonard, szentén mindenhol Ray képei voltak a termünkben.
5: illik megjegyezni, a Kronk Jim az amerikai profi boxolók mondjuk így keltetője volt Emmanuel Stewart irányítása alatt. Mennyiben volt jogos a Leonard imádat a boxteremben?
6: Az ismert sportújságíró Howard Cassell azt jósolta, hogy Sugar Ray Leonard lesz az 1976-os olimpia Olga korbutya. Emlékezzünk, a szovjet tornász az 1972-es müncheni játékokon meglepetésre 3 aranyérmet nyert.
5: Ezek után a kisváltó súlyú Leonard remekül boxolt Montrealban 1976-ban.
6: Olyannyira, hogy a játékok alatt sztár lett Amerikában, azt is tudták, hogy középiskolai szerelme Juanita Wilkinson fényképével a box cipőjében rejtve lépett a ringbe, és ezt mondta Leonard: nem magam miatt bunyóztam, jó pontokat akartam szerezni a barátnőmért, Juanitáért csináltam az egészet. Sikerét követően pedig ezt mondta: ez az érem minden, amit valaha is akartam, sohasem leszek profi harcos, ezt megígérem, itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Azt hitte, olimpiai sikere szerződéseket hoz, kongresszusi ösztöndíjat kapott, az volt a szándéka, elvégzi a Maryland Egyetem kommunikáció szakát, majd jogi diplomát szerez.
5: Ám porszem került a gépezetbe.
6: Nyilvánosságra került, hogy Juanita havi $156 segélyt kért, Leonard nyakába apasági pert akasztottak, annak ellenére, hogy sohasem tagadta, tőle van a gyerek. Amikor a per híre elterjedt, sok támogatást elvesztettem, ráadásul Juanitát megfenyegették, nyilatkozta erről később Leonard. Anyagiak hiány, az egyetemi álmok elúsztak, munka után kellett néznie, erre így reagált. A bunyó volt az egyetlen, amelyben nem kellett a nulláról indulnom, elég ismert voltam. Hozzátette, beszéltem a mentorommal, Jenks Mortonnal is, aki megerősített ebben, a bunyóval egy álmom vált valóra, ez az életem.
5: Hát nem véletlenül, hogy ezt mondta, hogy a bunyóval egy álmom vált valóra, hogy ez az életem, mert hogy ezek után szinte természetes, hogy Sugar Ray Leonard profinak állt.
6: Első meccsét 1977. február 15-én vívta, alig több mint 2 év elteltével 1979. novemberében a boxvilág tanács váltósúlyú világbajnoki címért a portorikói Wilfred Benitez győzte le. A Las Vegas-i Caesars Palace közönsége fordulatokban gazdag pazar összecsapást láthatott, amelyet az utolsó, a 15. menetben technikai KO-val a kihívó amerikai nyert meg.
5: Hogyan alakult a folytatás?
6: Egyszerű lenne azt mondani, hogy innentől kezdve sima volt Leonard útja, ám akárcsak Beniteznek, második címvédő meccsén neki is meggyűlt a baja. Az ekkor 71 győzelemmel és egy vereséggel álló panamai Roberto Durán kihívását elfogadva Montrealban 1980. június 20-án kikapott. Ezt sokan annak tulajdonították, hogy a találkozót megelőzően a panamai ordinári módon szitta ellenfelét és felmenőit, a címvédő ettől nem tudta magát függetleníteni, felvette a kesztyűt, s kiváló technikája ellenére odaállt verekedni.
5: A profi ökölvívásban a nagy csaták előtt nem egyszer becsmérlik egymást az ellenfelek, mondhatni megy a trash and talk, vagy trash talk.
6: Leonardot ez feltüzelte, meg akarta mutatni, hogy ki a legény a gáton, nem jött be, a kihívó egyhangú pontozással győzött. Az 5 hónappal későbbi visszavágó még az első összecsapásnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Leonard másodszor már hideg fejjel bunyozott, azt csinálta, amit tud, villámgyorsan elmozgott, közbeütött, majd eltűnt, elérhetetlenné vált az egyébként mázsás ütései miatt a kőöklű becenévre hallgató Durán számára. Ráadásul számos alkalommal leeresztett karral ingerelte a panamait, közben pontos feltartó egyeneseket ütött. A panamai felháborodott, hogy ellenfele nem vállalja fel a nyílt ütésváltást, ezen olyannyira frusztrált állapotba került, hogy a 8. menetben hátat fordítva ellenfelének csak azt is tételgette: no más, azaz nem kell több. A boxtörténet egyik legkülönösebb mérkőzése volt az 1980. novemberi New Orleans-i.
5: Az elején itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával arról beszéltünk, hogy a nagy négyesben Leonard mellett ott volt Durán, Marvin Hagler, vagy Hagler és Thomas Hearns. Melyikük lett Sugar Ray ellenfele Durán után?
6: A nagy négyesből a hitman, azaz az ütőember Thomas Hearns következett, aki a WBA bajnokaként lépett ringbe. Ismét Las Vegas volt a helyszín 1981. szeptember 16-án. A magas ellenfél sok gondot okozott Leonardnak, annak ellenére, hogy kétszer is megrendítette. Mégis a 12. felvonást követően a hitman vezetett Leonard edzője Angelo Dundee, aki nem mellesleg Muhammad Ali trénereként vált ismerti, meg is jegyezte, idézem: 9 percet van, elmegy a hajó, fiam, elmegy. Nem ment el. A WBC bajnoka olyannyira megtátosodott, hogy a 14. menetben lefiniselt, ellenfelé technikai KO-val nyert. Évekkel később Sugary Leonard így emlékezett győzelmére. Tommy Hearns ezekben az időkben elpusztíthatatlan harci gépnek tűnt, úgy gondolom tehát, hogy a felette aratott győzelmem volt pályafutásom csúcsa habatortán. A Ring magazinnál 1981-ben ez a találkozó lett az év mérkőzése.
5: Viszont rendeztek egy visszavágót is nem meglepő módon.
6: 8 évvel később a WBC és a WBO nagy középsúlyú övért vívott revansukat 1989. június 12-én Las Vegasban egy pontozó Hearnsnek, egy Leonardnak adta 113-112 arányban, egy pedig döntetlent hozott ki 112-112-re, tehát döntetlent hirdettek, pedig Sugar a harmadik és a 11. menetben is padlót fogott.
5: Roberto Duran harmadik alkalommal is a Leonard színe elé került.
6: Ugyanebben az évben, tehát 1989. december 7-én Las Vegasban Leonard a WBC nagy középsúlyú VB övér csíma pontozásos győzelmet aratott Duran ellen, de itt már mindkét bunyós túl volt a zenitjén, és nem is alakult ki látványos csata. Más kérdés, hogy Leonard és Duran három összecsapással sporták történetének egyik leghíresebb trilógiája.
5: Marvin Haglerről eddig nem esett szó.
6: Sugar Ray a kvartett negyedik tagjával, az akkor 33 esztendős Marvin Marvelous Haglerrel ugyancsak Vegasban mérte össze a tudását 1987. április 6-án. Leonard felment középsúlyba, a téta kategória WBC trónja volt, Hagler ezt követően többször már nem lépett szorítóba. Leonard jó védekezésének és gyorsaságának köszönhetően győzött, egy-egy pontozó őt, illetve Haglert látta jobbnak 115-113 arányban, a harmadik viszont egyértelmű Leonard fölényt jelzett 118-110 arányban.
5: Ám Leonardot sem kerülték el a sérülések.
6: A csodálatos bunyós retina sérülése miatt többször is visszavonult, mégis kisebb kihagyásokkal 20 éves profi karrier áll mögötte. Utolsó előtti meccsén Terry Norris győzte le a boxvilágtanács nagyváltósúlyú VB címért 1991. februárjában. Utolsó összecsapásán majd 41 évesen 1997. március 1-én az IBC középsúlyú VB övért a portorikói Héctor Camacho ellen lépett a ringbe, az ötödik menetben technikai KO-val kapott ki.
5: Miként kommentálta a vereségét a bunyós?
6: Idézem, a box az életemet jelenti, muszáj a ringben keménynek lenni, de egyben okosnak is. Hallgatnod kell a tested jelzéseire, mondta. Camacho és Duran mellett Norristól szenvedett vereséget, Sugar mérlege 36 győzelem, 3 vereség, egy döntetlen 25 KO technikai KO-val megnyert mérkőzés ezen belül. 5 különböző súlycsoportban váltó, nagyváltó, közép, nagy közép és fél nehéz súlyban profi világbajnok lett. Naturálisan, tehát természetesen egyébként váltósúlyú volt, és karrierjét követően, ez pedig nyilvánvaló, szintén természetes hírességek csarnokába választották.
5: Mit jelentett számára a box? Meg lehet ezt fogalmazni?
6: Az egykori világbajnok olimpiai aranyérmes állítja, az ökölvívásnak hála sikerült előrébb jutnia, ami igazából az életben maradását is jelentette számára. Idézem, nem lennék itt, és valószínűleg már nem is élnék, árult el a WBC honlapjának adott interjújában. A Ring magazin néhány évvel ezelőtt készített egy top 10-es listát a legnagyobb élő bunyósokról, Leonard a legelején volt, megelőzve Durant, erről ezt mondta Leonard. Ez mindig nagyon szubjektív, és attól függ, kit kérdezel. Tudom, hogy ezek a fiszkók, akiket megvertem, a krémek krémjéhez tartoztak, és erre büszke is vagyok. Most az edzőteremben ülök, és fent vannak a falon ezek a fotók időrendi sorrendben az olimpiától a Haglerrel vívott mérkőzésemig. Néha azt mondom, ember, ez átkozott túl jó érzés.
5: Sugar Ray Leonard boxolóról, egykori kiváló boxolóról beszélgetünk a sport történelem adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, Turi Gábor a Nemzeti Sport főmunkatársa, a beszélgetőtárs. Érdemes összehasonlítást tenni, miért is Leonard vitte a legtöbbre a nagy kvartettből?
6: Ugyan nem volt annyira vad, mint Roberto Duran, sem annyira elpusztíthatatlan, mint Marvin Hagler, korán sem tűnt fizikailag annyira félelmetesnek, mint Thomas Hearns, mégis legyőzte őket. Hogy miért? Tény, megvolt a bátorsága, de inkább ravasságával, intelligenciájával vette fel a küzdelmet. Ugyanakkor elismerte, idézem, ezek nélkül, a srácok nélkül nincs Sugar Ray Leonard, az ilyen harcosok, bunyósok és bajnokok kellenek, hogy ne csak a legjobbadat hozzák ki belőled, de a belső énedet is. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyél. Vannak olyan pillanatok, amikor be van csukva a szemed, teljesen ki vagy fáradva, de még mindig kell menned néhány menetet. Van egy hang a fejedben, ami azt mondja, hogy ezt csináld meg most, és te nem mondhatod azt, hogy hagyj jöjjek vissza később.
5: Aktív pályafutását követően becsapta maga mögött a boxtermek ajtaját, vagy folytatta?
6: Nem, még 70 éve születésnapja felé közeledve is felidézte magának a kesztyűk pufanását, a gong hangját, vallja, idézem őt, zene ez a fülemnek, nagyszerű érzés, látod az elme, a test és a lélek átalakulását. A bunyó az életjele, ezek a dolgok hiányoznak. Már nem harcolok, de sohasem fogom abba hagyni a zsák ütögetését és a mozgást.
5: Azt se feledjük, Leonard kora egyik legjobban fizetett bunyósa volt karrierje során, több mint 100 millió dollárt keresett.
6: Ahhoz képest, hogy Giolo is a barna bombázó 1934-ben első hivatalos meccsért 52 dollárt kapott, ez bizony nem rossz.
5: Miként vélekedett a nagy ellenfeleiről?
6: Ő maga Thomas Hearns tartotta a legnagyobbnak, idézem, gyors és erőteljes volt, jobb boxoló annál, mint amennyi elismerést kapott, bár a készségeit nem mindig használta ki, ahogy kellett volna. Tommy ülhetne a széken, és a másik sarokból megüthet téged. Nem emlékszem, hogy bárki is lábon fölém kerekedett volna, de Tommy kihasználta a lábát az első küzdelemben. A magassága, a karhosszúsága, valamint a mozgása problémákat okozott. Mondtam is magamban, ez a nagy ló nagyon is tud boxolni. Nem hinném, hogy bármi felérne az első meccsünkhöz. Istenem, néha visszagondolok rá, és rémálmaim vannak tőle. Ide-oda hullámzott a mérkőzés, Tommy nyer vagy én nyerek, és így ment ez a legutolsó ütésig.
5: Mit mondott Roberto Duránról?
6: Idézem, okos volt, megfoghatatlan jó készséggel, és megtört téged. Durán nagyon sok ütést bevitt, és nagyon technikás volt.
5: Heglerről mi volt a véleménye?
6: A legerősebbnek tartotta, idézem, Hegler kétkezes volt, mindkét kezével ki tudott ütni. Engem nehezen ütött meg, néhányszor betalált, ami megrázott, az nem olyan volt, mint Hearns csapása. Nagyon taktikusan harcoltam ellene, ez vezetett eredményre.
5: Sugar Ray Leonardról beszélgettünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az egykori kiváló boxoló. Montrealban 1976-ban a kisváltó súlyúak között olimpiai bajnok volt, tehát Montreal, Kanada 1976, és profi világbajnok váltó, nagyváltó közép és nagyközép súlyban, a Hírességek csarnokának tagja 1997 óta. Köszönöm a figyelmüket, vagy köszönjük a figyelmüket, egész pontosan Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Az egyik legmeggyőzőbb győzelem a férfi kajak négyesünk 500 méteres döntőben aratott győzelme volt, ugye a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállításuk vártett. Nagyon meggyőzően győzött. Ez alkalommal hívtuk meg a négyes egyik tagját, Nádas Bencét szeretettel köszöntöm. Köszi Bence, hogy eljöttél.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mindenről fogunk beszélgetni, de elsőként arról kérdezlek, hogyha így pár nappal vagy egy-két órával a verseny után visszagondolsz erre a hétvégére, olyan felemás érzéseid vannak? Ugye említettem ezt a nagyon fölényes, nagyon magabiztos kajaknégyes győzelmet, ugyanakkor a kajak ketteseteket kizárták, és nem volt lehetőségetek a döntőben bizonyítani, szóval az összkép milyen benned?
1: Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduász van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk, viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapát által leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk, edzőnk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség. Ez egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
0: Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens, tehát hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
1: Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kg, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő, ugye a mérleg, és hát nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna, ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, és nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került, de ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
0: Az a kérdésem, hogy ilyen GPS mérő minden riválisotok hajóján ott van-e, illetve hogy utána, miután megtörtént ez a kizárás, megfordult-e a fejetekben, hogy bármilyen jogorvoslatot kértek, hogy annak érdekében, hogy mégis ott legyetek a döntőben?
1: Alapjövővel azt szoktam mondani, hogy a szabályok azok le vannak írva feketén-fehéren. Én nem éreztem volna jogosnak azt, hogy én mi is most ütjük a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséget, hogy hozzon velünk kivételt. Nem szerettem sose azt, hogyha ok nélkül kivételeznek velünk. Én úgy vagyok vele, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalja meg akkor, hogy mik a következményei bizonyos dolgoknak. És ezt így elfogadtam. Nem is kértem volna erre senkit sem, úgy voltam vele, hogyha a saját menetén az ügy engedi, hogy részt vegyünk a döntőbe, örültem volna, de ennek a menetnek az lett a vége, hogy végül diszkvalifikáltak. Nyilván sajnálom, hiszen Sanyival tartjuk ugye a világrekordot ebbe a számba, rengeteg gyönyörű eredményt értünk el együtt, ugye és ugye folyamat 10 éve párosozunk ebbe, szóval tényleg elég komoly

0: voltunk van így ebben a versenyszámban, de most úgy néz ki, hogy a következő világkupákon és az Európa-bajnokságon nem mi, hanem a Fodor Kuruc fog rajthoz állni, akik nagyon szépen versenyeztek a döntőben, és tényleg kiki meccset vívtak a németekkel, szóval nagyon ügyesek voltak.
1: Akkor még mindig maradjunk a ketteseknél, ugye, ahogy említette Tótka Sándorral, a párizsi olimpián ezüstérmesek lettetek, majd a világbajnokságon a következő évben, mivel Sanyi tartott egy év pihenőt, Kuruc Leventével világbajnok lettél Milánóban. Amikor eljött a 2026-os év, és körvonalazódott az, hogy rendben, Tótka Sanyi újra visszatér, akkor az adott volt, hogy ti újra összeültök, annak ellenére, hogy ti vagytok a VB címvédők Leventével?
0: Az volt, hogy mindenféleképpen a vízen szerettük volna ezt eldönteni, és tényleg voltak ilyen tesztek, ahol tényleg arra az eredményre jutottunk edzőnkkel, mert ugye már a Levente is ugye velünk készül, hogy a mi párosunk a gyorsabb, és akkor ezért is álltunk ki emellett, plusz azért Sanyival azért, ha van egy sportoló, van valakivel egy olyan múltja, hogy sok lentet, sok fentet együtt megéltek, akkor szóval nekem egy olyasfajta, nem is tudom, nyugalmat áraszt, hogyha valami nem is működik úgy, akkor tudjuk, hogy onnan fel tudunk állni, és össze tudunk tartani, és egy irányba tudunk húzni. Valamiért minden ilyen újrakezdés nálunk egy kicsit ilyen göröngyösen indul, hiszen 24-ben is, amikor újra neki lendültünk együtt, akkor is kaptuk azért a pofonokat az élettől, de egy gyönyörűen csillogó olimpiai ezüstérem és egy Európa-bajnoki cím társult emellé a páros mellé. Most is egy kicsit göröngyösen indul a szezon, de szerintem jól fogunk tudni reagálni a elénk alakuló lehetőségekre, és majd tudunk, biztos vagyok benne, hogy ezekből építkezni. Annak meg kifejezetten örülök, hogy így hozta az élet, hiszen ha nem döntünk így, hogy Sanyival ugye együtt megyünk, akkor nem alakul meg a Fodor Kuruc páros, így nem alakult volna meg a K4-esünk sem, amivel ugye magabiztosan elég fölényes győzelmet tudtunk elérni most a Szegedi Világkupán.
1: Ugye mindig felmerül ez bennünk laikusokban, hogy amikor összeül két ember egy kajakba, ott kizárólag a kajak tudás, a sportolói kvalitások számítanak, vagy az az emberi tényező is, amitről most beszéltél, hogy Tótka Sanyival már olyan összhang volt bennetek, hogy tudjátok milyen, amikor hullámvölgy van, hogyan kell túllendülni ezeken, szóval, hogy akkor nem szigorúan véve csak a sportszakmai teljesítmény számít?
0: Az nyom sokat alatba, természetesen, de valamelyest azért az emberi tényező is benne van. Nyilván szerintem, ha bármilyen csapat sportolót megkérdezel, a legjobb barátjával, példaképével szívesebben ül egy hajóba, vagy nem is tudom, focizik együtt a csapatban. De nyilván Levente is egy nagyon alázatos, stabil és irgalmatlan profi versenyző. Benne is tényleg azt ismertem meg tavaly, hogy óriási lehetőségek vannak benne, és látom rajta, hogy ugyanúgy felnéz a Sanyira, felnéz rám is, és sokat tanul tőlünk. Szóval abszolút nem az ő képességeit kérdőjelezem meg, hanem egyszerűen szerettem volna ennek a párosnak ugyanúgy lehetőséget adni, és szerintem ugyanúgy van még benne potenciál. A plusz még, ami visz minket előre, ugyanis 5 olimpiai kvóta áll rendelkezésünkre Los Angelesbe. Ez ugye egyre kevesebb, mint ami volt Párizsba. És ha azt szeretnénk, hogy a szövetségünk a 4-est és a párosokat támogassa, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyen 2 jó páros, és legyen egy jó 4-es, hiszen így akkor kapunk lehetőséget arra, hogy az olimpián akár így indulhassunk, hogyha az élet úgy hozza, hogy mi 4 stabil tagjai tudunk lenni a magyar férfi kajakválogatottnak, akkor igenis meg kell ragadni ezt, és örülni kell, hogy van még egy olyan páros Magyarországon, akik minket még jobb teljesítményre sarkalnak, és igenis, sose hívtam így magunkat, de hogy mi rutinos versenyzők, öreg rókák arra arra készüljünk, hogy találjunk még magunkban lehetőségeket, és hogy igenis tudjunk megújulni.
1: És ezt ők hozzák ki belőletek?
0: Igen, ezt a fiatal páros hozta ki. Alapból mindig próbálunk maximalisták lenni Sanyival, és találni lehetőségeket, de nyilván egy győzelem után sokkal nehezebb arra szánni az agyadat, hogy akkor teljes fordulatszámon azon gondolkozzál, hogy akkor hú, még hol tudunk találni tizedeket, de amikor kikapsz valakitől, vagy egy ilyen nem várt kudarccal találod magad szemben, akkor azért többet pörög az ember agya azon, hogy akkor hogyan is lehetne megújulni, milyen lehetőségek vannak még bennünk, mi az, amivel még esetleg nem próbálkoztunk, szóval szerintem még az út elején járunk, hiszen Los Angeles még 2,5 év múlva lesz, de hogy szerintem izgalmas és egy remek út áll előttünk, amit mi tudunk alakítani, hogyha ügyesek vagyunk, és nagyon várom már végét, hiszen Sanyival azt mondtam, hogy a párizsi útunk is azért volt egy fehér arany számunkra az olimpiai ezüst, mert olyan fenteket, olyan lenteket éltünk meg együtt, és kiálltunk egymás mellett, hogy azért volt az a csodálatos pillanat ott a pódiumon, amikor egymás nyakába borultunk, és ott volt előttünk a családunk, a feleségeink, a barátaink, hogy együtt tudtuk azt a pillanatot megélni, hiszen a szeretteinkkel ezt az utat átéltük, és
1: sok lemondás, olyankor értelmet nyer, ugye?
0: Abba a pillanatban benne volt minden érzelem, minden abból a 4 évből, és remélem, hogy megadatik még egyszer, hogy egy ilyen pillanatot átéljünk közösen majd Los Angelesbe, bízom benne.
1: Bence, kis túlzással azt szokták mondani, hogy aki Nádas Bence mellé beül, az egyértelmű, hogy eredményes lesz, és csak nyerő egység van, amiben te ott vagy, és említetted ezt a fiatalságot, a rutint. Te teljesen máshogy viselkedsz mondjuk Totka Sanyival, akikbevel korban közel álltok egymáshoz, mint mondjuk tavaly Kuruc Leventével, amikor te voltál a rangidős, és esetleg neked kellett mindig döntést hozni? Tehát ez magadban is egy másfajta feladat?
0: Abszolút, hiszen nekem valamelyes Sanyi az példakép, hiszen ő hamarabb ért el arra a profi szintre, ami engem is arra sarkalt, hogy menjek mögötte, hiszen ő taposta az utat tényleg a csapatunkban, ugye a kicsi tímben, és engem is arra sarkalt, hogy minél jobb legyek, és tényleg próbáltam azokat a praktikákat eltanulni tőle, amikkel ő ilyen sikereket ért el. Leventén is azt láttam, hogy ő is...
1: Ő pedig tőle tanulja,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen, igen. Szóval ez egyfajta jó ilyen körforgás volt, hogy így tök örültem neki, hogy tudunk egymásnak tanítani dolgokat, tudunk egymásnak segíteni, és láss csodát, ugye most mind a 4-en egy hajóba evezünk, és ennek mindenféleképpen pozitív hozadéka lehet, hiszen egy fiatal egységről beszélünk, és nagyon bízom benne, hogy 4-esben fogunk tudni ezekből kamatoztatni, és párosban is, hiszen ha van 2 ilyen versengő, ilyen jó teljesítményt tudó páros, akkor azok biztos vagyok benne, hogy előrefele viszik a csapatot, és akár a nemzetközi szinten lehet, hogy 2 éremesélyes páros is lehet majd Los Angelesben.
1: Hát Szegeden nagyon meggyőző volt ez a 4-es, és említetted az előbb, hogy egy-egy vereség arra sarkal benneteket, hogy valamit változtassatok, esetleg motivációt ad nektek. Amikor Leventéktől kikaptatok a hazai válogatón, akkor azt követően is ez történt, leültetek Sanyival, és akkor átbeszéltétek, hogy na mind kéne változtatni, miben újuljatok meg, tehát ott is tapintható volt ez a folyamat?
0: Persze, nyilván, amikor ott annyi volt, hogy az pályánkban szerencsére a válogatón nem volt hiba, szóval ott az utolsó 40-50 méteren leptek meg minket Leviék, hiszen addig fej-fej mellett, vagy egy picit talán mi vezettük ugye azt a futamot, és a végén nagyon jó finisszel értek be előttünk egy picivel, 2-3 tizeddel. Sajnálom, hogy most a világkupán nem adatott meg, hogy újra megmérettessük magunkat egymás mellett.
1: Bocsánat, ők is azt mondták egyébként,
0: igen,
1: hogy
0: tudom.
1: Nagyon sajnálják, hogy nem voltatok ott a döntőben, mert az egy, tehát nekik is nyilván egy nagyobb rangja lett volna, ha ti is ott vagytok.
0: Persze, hogy ne. De lehet, hogy majd erre a csatára később majd sor kerül, azért még hosszú ez az olimpiai ciklus, de úgy vagyok vele, hogy nem nagy ár, most ezt a párost idén parkolópályára tenni, ha van egy ilyen jó potenciálú négyesünk. Szóval én örülök, hogy idén is adott az élet egy olyan lehetőséget, hogy érmekért tudjunk harcolni ezzel a négyessel. Sanyinak meg nekem is adott egy célt, a Leviék pedig megtapasztalják, hogy milyen az, amikor két olimpiai számot tudnak menni egész évben. Az is egy óriási feladat, és legalább megismerkednek azzal, hogy milyen az, amikor egyszerre két felé kell teljes 100%-os fókuszáltsággal ott lenni.
1: Arról beszélj egy kicsit, ami nem tudom, hogy másnak is, csak nekem egy picit meglepő volt, hogy azt mondtátok, hogy jaj, de jó, hogy egymásra talált ez a négy fiú, hogy egy hajóba ültetek, hogy adott négy jó versenyző eddig, miért nem került erre sor? Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy egymástól távol versenyeztek, vagy senki nem gondol arra, hogy ez a négy fiú működhet együtt, szóval miért csak most?
0: Azért, mert nagyon komplikáltak a válogatási elvek, szóval jó kell menni 500 méter egyéniben, jó kell menni 500 méter párosban, jó kell menni 200 méter egyesben. Ezek, amik számítanak ugye az 500 méter négyeshez, és vannak válogatási elvek, hogy most például talán az volt, hogy 1-8-ba kell lenni 501-esbe, 1-2-be kell lenni 500 párosba, és 1-4-be kell lenni 201-esbe. Ha ezeket a helyezéseket te tudod hozni, akkor belekerülsz a kalapba, de még akkor se garantált az a fajta lehetőség, hogy akkor abban a formációban pont úgy legyen kipróbálva az egység. Ugye nekünk az volt ezzel a úgymond lehetőségünk, hogy ugye megalakult a Kuruc-Fodor páros, és egy ilyen fantasztikus eredményt értek el már a hazai válogatón is, és így jött ugye a szövetségi kapitánynál szerintem főként a Fodor Bence előre, hogy akkor így is próbáljuk ki a négyest, és ennek hála megalakult egy olyan négyes, ami tényleg ilyen stabilan tudott versenyezni ugye a Szegedi Világkupán, hiszen mind a három futamot maga biztosan tudtuk nyerni.
1: Hogyha van egy nemzetnek két jó párosa, akkor az mindig adott, hogyha ez a két páros összeül, abból jön egy jó négyes, vagy ez most tényleg egy ilyen nagyon szerencsés együttállás és kombináció?
0: Sajnos nem mindig. Ezt szoktuk is mondani, hogy párosnál, hogy egy meg egy, az nem mindig kettő, sőt azt mondom, hogy egy jó párosnál egy meg egy az inkább három, és a párosnál, vagy a négyesnél sem úgy van, hogy kettő meg kettő az négy, hanem az a jó, amikor kettő meg kettő inkább öt.
1: Most azt érzed, hogy most öt volt?
0: Most azt érzem, hogy van egy pluszunk, ami által van egy lehetőségünk, hogy ezt még jobban ki tudjuk hozni magunkból, kibontakozzon ez az X-faktor ebből az egységből. Nagyon várom már ezt a munkát és ezt az utat, mert biztos vagyok benne, hogy a világkupák után lesz időnk ezzel bíbelődni, és tényleg finomítani az egységen. Én ezeket nagyon szeretem, amikor próbáljuk megtanulni, hogy hogyan is tudunk a lehető legeredményesebbek, legkonzisztensebbek lenni.
1: Tóth Dávid szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy ő még lát lehetőséget ebben a négyesben a tekintetben, hogy a sorrenden változtatni esetleg. Ebben gondolkoztok-e? Ugye most a versenyen úgy ültetek, hogy te ültél elől, aztán jött
0: Fodor Bence, Kuruc Levente
1: és Tóth Kasanyi. Tehát ez volt a sorrend. Ebben látsz-e potenciált, amit Tóth Dávid említett?
0: Nem zárkózom el tőle, viszont az edzőnk meglátása szerint, ugye Hűvös Viktor szerint ez a beülési sorrend a legjobb felállás ennek az egységnek. Ugye mind a négyünknek a lapátja be van műszerezve, ezáltal mind a négyünknek a húzásai monitorozva vannak, és ugye mint egy négyhengeres motor a gyújtási sorrend szempontjába állított össze Viktor a beülési sorrendet, hiszen ugye egy húzást úgy kell elképzelni, mint egy szívverést, hogy így van egy ilyen kiugró része a húzásnak, és aztán meg beesik. Csak az a kiugró része a húzáson belül nem mindegy, hogy valakinek legelő van, valakinek középen, valakinek meg a húzás a legvégén, és ez szerint van összeállítva ugye a beülési sorrend, hiszen Sanyi meg Leventének elég agresszív a vízfogása, és emiatt ugye a húzás a legelején adják le a legnagyobb erőt, mi pedig Bencével, ugye a két Bence az meg kicsit talán a húzás a közepén adja le.
1: az ausztrálok és a litvánok előtt nyertetek, és akkor mondhatjuk, hogy időarányosan nagyon rövid idő alatt szoktatok így össze, tehát nem volt lehetőségetek sok gyakorlásra, és ahogy említetted, erre majd a világkupák közben vagy után több lehetőségetek van, tehát abszolút van még potenciál ebben a négyesben?
0: Abszolút. Most nyilván Brandenburgra sokat nem tudunk fejlődni, hiszen
1: most lesz
0: holnap,
1: hétvégén,
0: igen, most indulunk a hétvégén, vagy most indulunk majd holnap. Viszont Brandenburg után lesz azt hiszem 4 hetünk a portugáliai Európa-bajnokságig, szerintem az alatt is tudunk már fejlődni, és Portugália után pedig attól függ, hogy most a szövetségi kapitány egy fiatal 23 év alattiakból összeálló csapatot küld a montreali világkupára, vagy pedig minket, ugye az A-keretet, ezt majd ő eldönti, hogy melyiket látja fontosabbnak, hiszen hogyha az Európa-bajnokság után az A-keretet hagyja készülni a világbajnokságra, akkor valószínűleg zavartalanabb, biztonságosabb felkészülést, és talán eredményesebb felkészülést tudunk végezni, mint sem, hogyha 3 héttel rövidebb mondjuk ez az időszak, ami rendelkezésünkre áll. Úgyhogy a VB-ig egészen biztosan tudunk felülni, de szerintem az Európa-bajnokságra is.
1: Ugye elkezdődött már az olimpiai világranglista pontgyűjtés, ami összeáll ugye a 3 világkupából, az Európa-bajnokságból és a világbajnokságból. E tekintetben akkor azért fontos, hogy ez a négyes, ha lehet, mind az 5 versenyen induljon, nem?
0: Úgy van, hogy a világkupákból 2 eredmény fog számítani. Ugye most egy 1000 ponttal, ugye az volt a maximális, azzal bővült ugye a négyesünk. És azt mérlegeli majd a kapitány, hogy vajon elég-e, hogyha mondjuk most a 23-as egység ugye 6. lett, és hogyha mi nem vagyunk ott, akkor 5. helyen tudnak célba érni, vagy lehet, hogy még tudnak fejlődni, és akkor még közelebb kerülnek az élmezőnyhöz. Hogy lehet-e azzal többet nyerünk, ha ott ők indulnak, és akkor a világbajnokságon meg tényleg a legélesebb formánkban tudunk pontokat szerezni, hiszen ott ha jól tudom, 1,5-szeres pontokat osztanak ki, szóval ott azért több dől el, mint mondjuk egy montreali világkupán. Szerencsére az európai világkupákról már biztosan 1000 pontot viszünk magunkkal, mert vagy itt, vagy a Szegedin, vagy a Brandenburgin eredmény fog beleszámítani. Ugye nyilván, mivel Szegeden nyertünk, ennél magasabb pontot ugye nem tudunk szerezni, szóval ezt az 1000 pontot visszük magunkkal tovább.
1: Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy nagy valószínűsége ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, igen, igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, ugye, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón, és ugye mivel Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K2 500 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
1: Bence, hogyha egy összességében ránézel a szegedi világkupára, mondjuk a férfi szakágra, kajak, kenu, milyen benyomásaid voltak? Ugye például Varga Ádámnál ő el is mondta, hogy valahogy a formába hozás kicsit megcsúszott, tehát hogy ki volt éles szituációban már, kinek esetleg a forma időzítése még elcsúszik, szóval mit láttál így a mezőny tagjain?
0: Nemzetközi szinten azt láttam, hogy ez a világkupa, mivel már beleszámít az olimpiai kvalifikációs pontversenybe, sokkal komolyabban vették a nemzetközi szinten jövő sportolók, hiszen mindenki a legélesebb egységét hozta ki, itt már nem próbákról volt szó, és mindenki komolyan is vette a formaidőzítést, elég komoly mezőny gyűlt össze, hiszen négyesben is ugye 5 előfutamunk volt, párosban 7 előfutam, eléggé minden futamot majdnem maxon kellett nyomni, úgyhogy mindenféleképpen látszik az, hogy minden nemzet tényleg próbál minden pontért megharcolni, mert nem tudhatjuk, hogy 27 év végén hogyan fogunk állni, hiszen az szerint fogják kiosztani majd a olimpiai kvótákat.
1: Uh-huh. Bence, hogy így hallgatlak, azt érzem, hogy bár jó pár év a hátad mögött van, de minden egyes versenyről még úgy beszélsz csillogó szemmel, hogy az látszik rajtad, hogy várod, és nem, hogy nem hagytál ki az olimpia után egy évet, mint mondjuk ugye Tótka Sanyi, hanem még lendületesebben mész bele, és nem tudom, el szabad árulni, hogy hamarosan apuka leszel, nem tudom, hogy ez lelkileg téged mennyire tölt fel, és például a versenyzésedben ez eszedbe jut-e, jelente előny, szóval egy férfi sportoló fejében ilyenkor mi van?
0: Hát már válogatón éreztem azt, hogy én már nem csak magamért hajtok, hanem a kisfiamért és a feleségemért is. Úgyhogy már emiatt is óriási élmény volt, hogy szerencsére eddig se volt az baj, hogy magamért se tudok hajtani, de így meg végképp nincsen gond a motivációval. Szeretném, hogyha Bendegúz kisfiunk, aki majd augusztus végén fog majd világra jönni, büszkén tudjon majd fölnézni az édesapjára, hogy igenis szép dolgokat vitt véghez. És hát bízom benne, hogy itthon leszek ugye születésén, hiszen pont akkor lesz a világbajnokság, de hát úgy néz ki, hogy 500 méter négyest fogok indulni, szóval ahogy végzek majd Poznánban, Lengyelországban, szerintem egyből kocsiba jövök és jövök haza. Bízom benne, hogy addigra már megszületik Bendegúz kisfiam is, ugye a feleségemhez, és hát tényleg nagyon várom, hogy együtt lehessünk. Annak kifejezetten örülök, hogy a szezon végén érkezik majd hozzánk, hiszen az első hónapokban teljes mértékkel 100%-osan ott tudok lenni apaként, nem kell menni edzőtáborokba, ugye szeptember-októberben teljesen velük tudok lenni, és igyekszem minden pillanatot megélni, hiszen szerintem egy férfinak az első kisfia születésénél, vagy tök mindegy, az első gyermeke születésénél ezeket a pillanatokat meg kell élnie, és el kell raktároznia, mert ezek szerintem leírhatatlanul jók, és nagyon sokat tudnak adni.
1: Ezt alá tudom támasztani, Bence. Nagyon sok sikert kívánunk neked a vízen, és nagyon sok boldogságot már előzetesen is a bővülő családhoz, és drukkolunk neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nádas Bence volt a vendégünk.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Muharje ezüstérmes lett Kolumbiában. Bemutatásra kerültek a kormány szóvivők. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Muharje Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muharje döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Május 24-en 17 órától a tatabányai multifunkcionális csarnokban rendezik a Tatabánya és az Ohrid első mérkőzését a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A finálé visszavágóját május 31-én 20 órától játsszák az Észak-Macedón együttes otthonában. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibija erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mint pedig vezetői szinten. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók dolgoztak például az RTL-nél vagy az ATV-nél. A kormányfő közölte, hogy a lendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel. Azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. Vandálok festettek le közlekedési táblákat Vas megyében, veszélybe sodorva az autósokat. Két útszakaszon összesen 22 helyszínen tették felismerhetetlenné a táblákat, és az útmenti jelzőoszlopokat Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek között. A körmendi rendőrkapitányság büntető eljárást indított közúti közlekedés biztonsága elleni büntetett gyanúja miatt, és várják azok jelentkezését, akiknek információjuk van az esetről. Elindul Magyarország első Hopon Hopof borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk.
0: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 161-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. A valamint az M0-as autóút felé vezető oldalon pedig a 18-as kilométernél lévő értészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diós dércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, többfelé várható eső, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél, éjszaka 10-15 nap közben általában 15-22 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Bravúra készült hétvégén a BVSC Manna ABC férfi vízilabda csapata, amely a horvát bajnok Jadran Split ellen szállt vízbe az Eurókupa elődöntőjében. A kinti egygólos vereséget követően a hazai visszavágon 14-12-re nyertek a vendégek, így végül ők jutottak fináléba, de azt gondolom, hogy Varga Dániel vezetőedző nagyon büszke lehet a csapatára, hiszen mindent megtettek a győzelemért, és egy percig nem álltak fel, de mindenről a vezetőedzővel fogunk beszélgetni. Szia Dani, köszönjük, hogy eljöttél.
6: Szia, köszönöm a lehetőséget.
5: Jól gondolom-e, hogy azért sok-sok pozitívum volt, amire szívesen gondolsz vissza, és abszolút úgy tekintesz a csapatodra, hogy bár fiatalok voltak, a rutin az ellenfél mellett állt, de mégis azt gondolom, hogy nem vallottatok szégyent.
6: Nagyon hosszú lenne a lista, hogyha a pozitívumokat elkezdeném sorolni. Sok jó dolog történt a tegnapi mérkőzés, bocsánat, a szombati mérkőzésen is, de ha azt nézzük, hogy egyébként hová eljutottunk itt az Eurókupában, nem magában az is egy nagyon nagy dolog. Ebben a szakaszban már csak Bajnokok Ligájából leérkezett Bajnokok Ligája szintű csapatokkal találkozhattunk, így tehát mégis úgy is nézhetjük, hogy az egyetlen Eurókupában induló csapat voltunk itt a legjobb lényben. És ez az út, ami elindult valahol októberben a szerintem a legerősebb csoportból elsőként tovább jutva, aztán folytattuk a nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntővel. Ez egy olyan út volt, ami egy nagy élmény volt a játékosoknak, óriási fejlődési lehetőség volt egyéni és csapatszinten is, és hát azért a BVSC nevét is öregbítette szerintem. Kaptam visszajelzést több helyről, külföldről, hogy elismerően beszéltek a játékunkról, és pont ezek miatt, a dolgok miatt szerettünk volna nagyon-nagyon-nagyon döntőbe jutni, és ha csalódottak vagyunk, vagy ha én csalódott vagyok, az csak is amiatt van, mert nagyon szerettük volna, és nagyon beleéltük magunkat, egyfajta hiány azért mindenki megélt azzal, hogy nem vagyunk döntőben, de hogyha beengedjük azokat az érzéseket, amik arról szólnak, hogy miért is lehetünk büszkék magunkra, akkor sokkal pozitívabb a mérlegnek, sokkal több minden van a mérleg pozitív oldalán.
5: De azzal egyetértesz, hogy meccs rutint szerezve, vereségeket átélve lehet sikeres egy csapat, és az, hogy most esetleg ebben az évben ez nem sikerült, a jövőre nézve ez abszolút a sikernek az áloga, hogy ezek a játékosok, te megélted ezeket a kudarcokat is, és ebből mindenképpen lehet építkezni, nem?
6: Hát sikeres egy csapat győzelmeket átélve lesz, mert vagy a győzelem adja a végén az érmet és a kupát, de értem a kérdést, és van helye, és a helyére kell tenni a vereségeket is, vagy éppen a kudarcokat is, hiszen rengeteg információt, és rengeteg élményt, és rengeteg tanulságot adnak azok a mérkőzések is, amik vereséggel, vagy kieséssel végződnek. Sőt, valahol az emberi természet az olyan, hogy a hibákból jobban tanul, valószínűleg mélyebb nyomot hagy nekünk, nem véletlenül mondjuk, hogy hibából tanul az ember, vagy más hibájából tanul az ember. Én azért edzőként is, akár apaként, vagy akár magánemberként is törekszem a jó dolgokat is megérteni, megélni, analizálni, és azokon keresztül levonni azokat a következtetéseket, amivel tovább tudunk lépni. Ebben a sorozatban rengeteg jó dolog volt, volt persze hiba, most, hogyha szakmailag nézzük, mindig lehet találni, azért egy-két gólos meccsen. Amiben nem volt hiba, az a játékosaim hozzáállása, mentalitása, jelenléte, küzdeni akarása, ebben nulla hibát találok.
5: És ez különösen annak tekintetében dicsérendő, hogy nagyon fiatal csapatról van szó, ugye? Vagy pont ezért ez a fiatalos lendület az, ami soha nem engedte meg azt, nem engedtétek meg magatoknak azt, hogy még hátrányban is leálljatok, vagy megtörjön benneteket az ellenfél? Szóval ez a fiatalság, ez néha előny volt, néha hátrány?
6: Szerintem az életkornak van jelentősége, mert ha valaki 18 évesen, 28 évesen és 38 évesen is ugyanott tart, akármiben is, akkor valamit nem jól csinált, de nem az életkor határozza meg a mentalitás szerintem, hanem a személyiség, illetve a csapatnak a karaktere, amit az összes játékos egyéni, hát az egyéni összessége adja össze. Ez a csapat most így a második szezon végére, amióta így együtt vagyunk, igazán csapattá vált, és igazán megtanult küzdeni. Ezek néha végletek közötti bukdácsolások voltak, mert volt, amikor túlságosan akartunk, és görcsössé vált a játék, volt, amikor azt hittük, hogy magától megy, nevezzük ezt a két végletnek, de pont ez az a tapasztalat, amiről te is beszéltél az előbb, hogy észrevettük, hogy hol van az optimális zóna, az a feszültségi szint, az a fajta neki rugaszkodás egy mérkőzésnek, amivel a teljesítmény is a legmagasabb szinten tud megjelenni. Fejlődünk.
5: Hát ez, szerintem erre is vártál, vagy ezt vártad a csapatodtól, amikor az idényt elkezdtétek. Akkor milyen célokat fogalmaztál meg, akár a bajnokságra, akár a nemzetközi kupára vonatkozóan, és ahogy említetted, jöttek a meccsek, jöttek a körök, miben láttad a legnagyobb fejlődést, és miben tették rád a fiúk a legpozitívabb benyomást? Tehát voltak-e olyan tartalékok, amire még te sem gondoltál, hogy bennük van?
6: Nagyon aktuális a kérdés, mert szerdán bajnoki elődöntőt játszunk a Kőér utcában a Honvéddal, amit muszáj lesz megnyernünk ahhoz, hogy szombaton játszunk egy mindent eldöntő elődöntőt. A kérdésre válaszolva pedig, és hogyha ez szabad egy ilyen majdnem két éves távlatban néznem, hiszen azóta vagyok a BVSC edző, és van ez a fajta összetételű csapat. Sok mindenben folyamatos a fejlődés egyéni és csapatszinten. Az előbb említettem azt, hogy volt, amikor főleg az első szezonban végletek között éltük meg a mérkőzéseket olyan szempontból, hogy volt, amikor kevesebbet tettünk meg, mint amit kellene, valamikor túl sokat. Szóval erre a szezonra a stabilitást és a céltudatosságot és az erőforrásainknak a hatékonyabb felhasználását mondanám. Elsősorban, és ezek nem csak szakmai dolgok, mert mindenki azért jobb játékos lett egy kicsit, hanem a csapat is beérett. Ezt érzem a párbeszédekben, érzem a tekintetekben, érzem a mindennapok hangulatán. És hát el kell, hogy mondjam, mert a csapat, amikor a csapatról beszélek, akkor az edző is a része, hogy én is változtam, én is tudtam fejlődni ebben a történetben. Ehhez az is kellett, hogy a játékosok tól is kapjak visszajelzést, a stábomtól is kapjak visszajelzést, ne csak adjak. Ebben a partneri viszonyban mindenki megemelkedett nem is kicsit, hanem sokat, és ennek részese vagyok én is.
5: És az, hogy te változtál, az mit jelent, hogyha a játékosaidat megkérdezzük, akkor ők mit mondanának? Tehát van egy vezetőedző maximalista, hogy téged ismerünk, folyamatosan gondolkodó, folyamatosan újításokat kereső szakember, de te hogyan viszonyultál hozzá, vagy hogyan alakult át a ti viszonyotok?
6: De, hogyha egy edzőnek, vagy egy szülőnek, vagy egy vezetőnek, vagy egy nevezzük úgy, hogy tekintélyszemélynek nem jeleznek vissza a kollégái, vagy a játékosai, vagy a beosztottjai, akkor az elsőre úgy tűnik, hogy ott van a hiba, mert nem jön a visszajelzés. De föl kell mindig tenni a kérdést a vezetőnek, hogy miért nem jön, és hogy ő ebben miben lehet a gátja. Azzal, hogy nyitottabbá váltam, többet kérdeztem, és több teret adtam bizonyos véleményeknek, érezték rajtam, hogy ez nekem fontos, hogy ők hogy élnek meg, mit gondolnak bizonyos helyzetek, mit élnek át, mit éreznek. És onnantól már a bizalom szintjén tudott működni a dolog, és megélt ez a fajta oda-vissza kommunikáció. Uh-huh.
5: Hogyha visszatérünk megint az idény elejére, a Nemzetközi Kupában és a bajnokságban te mit tűztél ki célul, és jelenleg hol tartotok az ennek megfelelően, hogy alakul, vagy hogy helyezkedik el a fejedben?
6: Egy bajnoki szezonnak három versenysorozata van, a legjobb csapatok tekintetében van a bajnokság, ami szerintem mindig a legfontosabb. És akkor van két kupa, van a Magyar Kupa, illetve van a Nemzetközi Kupa. A mindkét kupára azt mondanám, hogy a célkitűzés az volt, hogy menjünk, ameddig tudunk, azért ez nagyban befolyásolja a sorsolás, mert ugye a kuparendszerben sorsolás van. A Magyar Kupában az elődöntőben a Fradival találkoztunk egy nagyon korai időszakban, nem igazán volt esélyünk, és ott a bronzmeccsen 5 méteresekkel a picit élesebb Szolnok ellen alul maradtunk. Itt az Eurokupában pedig volt kedvezősége Fortunának a sorsolásnál, de ki is használtuk, éltünk vele. Végig érett játékkal mentünk végig, hát majdnem végig ideig az elődöntőig. Így tehát az a célkitűzés, hogy ameddig a lehetőségünk ott van, addig éljünk vele. Tulajdonképpen rendben volt a bajnokságban pedig. Most szerdán, illetve szombaton játszunk elődöntőket, ami majd megmutatja, hogy sikerül elérni a célunkat, mert ott viszont kimondva is, kimondva vagy kimondatlanul, mind a kettő igaz, ha valaki nem mondta ki, akkor is úgy gondolta, mi bajnoki döntőt szeretnénk, akarunk és fogunk játszani.
5: Ehhez az kell, ugye, hogy szerdán visszavágjatok, és a két győzelemig tartó párharcban tudjatok egyenlíteni, hiszen a Honvéd várja előnyből. A Jadran Split elleni meccs előtt úgy nyilatkoztál, hogyha a BVSC-s játékotokat mutatjátok, akkor lehet esélyetek. Mit jelent ez pontosan, és mi az, ami szerinted hiányzott szombaton ahhoz, hogy most ne az Eurókupa döntőiről beszélgessünk?
6: Hát ahogy mondtam, itt a mentalitás és a lélek jelenlét szerintem nagyon rendben volt, ez is egy BVSC-s karakter, ami a játékot illeti, ez meg már sokkal inkább szakmai rész. Az emberelőnyök, emberhátrányok aránya, illetve a kihasználásának az aránya, nem voltam elégedetlen egy kicsit. És azért, hogyha mi jobban tudunk védekezni, akár emberhátrányban is, akár hatalmatlan, akkor jóval nagyobb iramot tudunk diktálni, tudunk lefordulásokat hozni, első fázisból támadási indításokat vezetni, mert ez egy ilyen BVSC-s dolognak gondolom. Középkezdésből nehéz lefordulni, éppen ezért is van hiányérzetem az emberhátrányoknál, nem csak a kapott gólok miatt, hanem hogy amiatt is már kicsit kevesebb alkalommal tudtunk ezáltal elindulni. Szakmailag, ha valami hiányérzetem van, akkor ezekből adódnak.
5: Vannak sportszakmai feladatai egy vezetőedzőnek, de neked talán most a mentalitásra, a fejekre kell hatnod, hogy ebből a kvázi csalódottságból most felrázd a társaságot, és egy motivált BVSC ugorjon vízbe szerdán. Szóval mik ezeknek a napoknak a feladatai?
6: Hát az a helyzet, hogy ezt ma reggelig, meg én is így fogalmaztam volna meg, de találkoztam a játékosaimmal, hiszen edzettünk, és nem maradt kérdőjel a fejemben, látom rajtuk, hogy készen állnak, készen fognak állni, még ha egy picit bennük is van az elődöntőnek a negatív érzelmekhez tartozó megélései, akkor is azt látom, hogy ezek átfordulnak bizonyítási vágyjá, dühvé, vagy cselekvésé, szóval jogos a kérdés, de én ma délelőtt megkaptam a játékosoktól a választ, úgy gondolom, hogy most már minden a szerdáról szól, és arról, hogy bajnoki elődöntőt nyerjünk a Honvéd ellen.
5: Bármilyen csapatsportágban, hogyha egy együttes nemzetközi kupában is szerepel, akkor mindig adódik a kérdés, hogy ez a kettős terhelés, ez hogyan hat a csapatra. Ugye fáradtság, mentális kiégés, nem tudom, ilyen negatív jelzők szoktak előjönni, viszont van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a rutin, a nemzetköziek megtapasztalt, nem tudom, nagyobb sebesség, nagyobb dinamika, az nyilván hozzátesz a csapatjátékához. Szóval nektek mit pluszt jelentett az idei Eurókupa, amit esetleg most például a Honvéd ellen fel tudtok használni?
6: Igen, én egyébként egyértelműen azon az oldalon állok, aki azt mondja, hogy minél több meccs legyen, minél több színvonalas meccs legyen, mert hogy a fáradtság az másodlagos. Az élmény az mindig erősebb. Mondhatnám azt is, hogy a lélek hatása erősebb, mint a testnek az állapota, és szerintem erre egy, hát a mi szempontunkból rossz, a Honvéd szempontjából jó példa volt az egy héttel ezelőtti első elődöntő, amikor ők hétvégi aténi konferencia kupa elődöntő döntő két meccséből jöttek utazva, biztos vagyok benne, hogy sokkal fáradtabban, mint mi, és látszott az első negyedben, hogy sokkal élesebbek. Játékban vannak, megvan, a övéké volt a ritmus, ők domináltak, és a másik negyed közepén sikerült úgy hangulatban, ritmusban utolérni őket. Most pedig kicsit fordított a helyzet, mert a Honvéd pihenhetett hétvégén, vagy hát csináltak, amit csináltak. Mi pedig ezzel a szombati Eurokup elődöntővel, ami nagyon magas színvonalú és magas iramú volt szerintem, bár fáradtak vagyunk, és tényleg ott vannak esetleg azok a pici beragadt érzelmek, hogy szerettük volna, de nincsen. Mégis azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve már ott leszünk, élesek leszünk, és játékban leszünk, és ez mindenképpen pozitívum. Legyen így, persze.
5: Legyen így. Szabó Zoltán, az M4 Sport állandó szakértője, és itt a Nemzeti Sportrádióban is gyakran hívjuk Zolit. Ő úgy fogalmazott, hogy a Honvédnak a tárháza nem olyan széles, de ez talán nem negatív, viszont azt a pár dolgot, azt mindig a megfelelő pillanatban elő tudják venni, azt a taktikai elemet. Te is azt érzed, hogy ez lehet a kulcs, amiben a Honvéd esetleg például az első meccsen felülmúlt benneteket az elődöntőben?
6: Köztudott, hogy, vagy hát igen, elismerem, hogy a Honvédnak vannak olyan jellegzetes megoldása, ami az egész mezőnyben nincsen, talán az egész vízilabda mezőnyben nincsen, tehát nemzetközi szinten sem. Ennek a leglátványosabb része a beállós védekezés, de ahogy bizonyos más taktikai jelenségeket kezelnek, az is eléggé egyedi, mondhatnám szívós marc is. Amit Zoli mond, azzal nem vitatkozom, de annyiban másképp látom, hogy ők egyszerűen mások. És nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, én szerintem idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel a megbeszéléseim. Most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
5: Olyan szimpatikusan nyilatkoztatok most az Eurókupa visszavágó előtt, hogy a BVSC ugye egy tradicionális klub, nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
6: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük, és nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
5: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
6: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
5: Tehát a Jadrán elleni.
6: Igen.
5: Igen. És ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
6: fokomecshez. Ez talán ugyanennek a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságba, vagy hanyagságba, vagy ilyen fesztelenségbe mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongba megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Én ezt az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. És hát ahogy mondtam itt pár perccel ezelőtt, 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
5: egy korábbi beszélgetés során, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy te is dolgozol azon, hogy a fiatal generációhoz megtaláld az utat, a kapcsot, a megoldásokat. Ez mennyire jelent feladatot neked ebben az idényben? Vagy az, hogy már a második idényben dolgoztok együtt, azért egyre könnyebb, és egyre jobban ismeritek egymást, és az előbb mondtad is, hogy talán már a bizalom is egyre nagyobb, bár szerintem ezzel kezdetben sem volt gond.
6: Igen, hát a fiatalok az egy külön téma, amit szerintem érdemes, amivel érdemes foglalkozni. Hát igen, azért az, hogy két éve együtt vagyunk, jól megismertük egymást, az sokat számít. Egy picit erre is utaltam korábban, hogy mindig könnyebb egy embernek változnia, mint 15-öt megváltoztatni. Tehát figyelni kell egy edzőnek szerintem arra is, hogy mi az igény, és egyáltalán mi a működés, de közben meg nagyon határozott vonalakat kell azzal kapcsolatban meghúzni, hiszen az edzői elsősorban a felelősség, hogy mi az, amit beenged a csapaton belül, és mi az, amiben van mozgástér, amit akár együtt is meg lehet alkotni, vagy rájuk lehet bízni, akár fiatalokra, akár idősebbekre, és egyébként ez meg a bizalom része.
5: És egyébként azt látod, hogy azzal, hogy korban azért közelebb vagy hozzájuk, mint azért látunk egy-két nem idősebb, rutinosabb szakembert, ezzel könnyebb ez a dolog? Tehát máshogy állsz hozzájuk?
6: Talán fiatalként igen, de ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem ez az embernek a személyiségén, a nyitottságán, a világhoz való hozzáállása múlik. Azért két gyerekes apukaként is, bár a fiaim azért 10 és 20 évvel, tehát 10-20 évvel fiatalabbak, mint a játékosaim, de egyre inkább napi szinten tapasztalom azt, hogy egy fiatal hogy gondolkodik, hogy látja a világot, mi fontos neki, mi az, ami nehézséget okoz. Rengeteg pozitívum van benne, vannak olyan dolgok, amik már nagyon másképp működnek, mint 30 év, hát amikor mi voltunk fiatalok.
5: A mi időben.
6: Ezek közül valamit kimondottan rossz dolognak tartok, hogy már nincsenek meg, de tény, tehát ezek mert nem lehet leragadni, nem lehet benne maradni a múltba, mert akkor ott veszünk, és közben a jelen meg elmegy mellettünk, szóval kell tudni alkalmazkodni.
5: De te kész vagy akár a véleményedet is megváltoztatni? Nyilván nem nagy dolgokban, és van valami a fejedben, de előfordult-e olyan, hogy a játékos hatására, vagy a csapat kérésére esetleg valamit megváltoztattál? Tehát
6: igen,
5: nyitott vagy
6: persze.
5: Erre?
6: Persze, persze. És hát itt jön be a kulcs jelenség, vagy a kulcs kifejezés szerintem, az pedig az önismeret, hogy az ember tudja vezetőként is, hogy amikor változtat, abban ő maga még benne van-e, vagy nem. Mert hogyha nincsen benne, akkor két lehetőség van. Vagy azt kell mondani, hogy nem ezt csináljuk, hanem azt, amiben én benne vagyok, vagy nem kell ott lenni, és egy másik szituációt keresni.
5: Dani, kihasználva azt, hogy itt vagy velünk, a beszélgetés végén beszéljünk egy kicsit Szerbiáról, hiszen a hírek szerint ott forronganak az indulatok. A megválasztott elnök Slobodan Soro miatt válogatott játékosok jelentették be visszavonulásukat. Mennyire vagy képben ebben az ügyben? Tudom, hogy Rijekában játszottál, de azért a délszláv mentalitást azt ismered, és talán hasonló lehet. Erről van-e véleményed?
6: Persze, hát képben vagyok ezzel a jelenséggel. Nekem az egy szimpatikus dolog, amikor van egy olyan probléma, amit egyszerűen a közösség és egy kultúra nem vihet tovább, és ezért kiáll. Az, hogy ennek mi a módja, illetve hogy kell kezelni, mennyire tartozik a publikumra, vagy a bárki másra, hogy ezt mennyire kell nyilvánosan csinálni, az is egy dolog. De azért azt a világot éljük, amikor már minden nyilvánosan történik, tehát van, amikor egy-egy ügy, az azért lesz nyilvános, meg kénytelen az lenni, hiszen ha az egyik oldalról azzá válik, a másik oldalon már nem tudja azokat az a rendelkezés álló eszközökkel, a védekező fél nem tud megharcolni, hogy úgy mondjam. Szóval ez is egy történés, meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Nem rukkolok senkinek, azt szeretném, hogy a teljesítmény, amikor majd világverseny lesz, akkor az nehezen múljon, és aki a tehetségénél, és a tudásánál, és a munkájánál, a beletett munkájánál fogva olyan magas szinten tud vízilabdázni, mint a szerb vízilabdások, én azt kívánom, hogy legyenek ott a világversenyen, hogy úgy verjük meg őket, hogy a legjobb csapat a legjobb szerb csapatot tudjuk megvárni.
5: De azt el tudod képzelni, hogy ezeknek a lépéseknek a hatására megváltozik mondjuk az elnök véleménye, elnökváltás lesz, vagy ahogy említetted, itt nem. Tehát, hogy könnyebb egy embert leváltani, mint mondjuk egy csapatot, vagy egy válogatottat.
6: Nem tudom megmondani, meglátjuk. Azt el tudom képzelni, hogy az elnök véleménye nem változik meg, de amit mondani fog, az igen.
5: És akkor az meg esetleg ugyanaz. Varga Dánielnek köszönjük szépen, hogy eljöttél, Dani, és akkor sok sikert a Honvéd elleni visszavágóra, és szívből gratulálunk a BVSC-nek.
6: Köszönjük szépen, remélem a legközelebb hívsz, akkor már az elődöntőkhöz is kapunk gratulációkat, teszünk róla.
5: Vagy a bajnoki döntőhöz.
6: Így
5: legyen, köszönjük szépen.
6: Köszönöm.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 16 óra pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, mai vendégeink pedig Szűcs Miklós és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztői, illetve Spiller István, az MT szerkesztője. És hogyha valaki az M4 Sporton néz minket, nem csak hallgat, azt látja, hogy Spiller Pisti így a laptopja előtt ül, és feszülten figyel, mi zajlik most éppen.
7: A válaszok vannak leírva.
8: Egyrészt hozzád órát lehet igazítani. Ahogy mondtad, hogy 16 óra már ugrott is a mobilon az idő. Münchenben zajlik a Taekwondo Európa-bajnokság, és két magyar bejutott a nyitónapon a döntőbe, ami majd este 7 óra fele lesz. Salim Kamila és Márton Luana. Úgyhogy annyira frissek a dolgok, hogy

0: hogy nyilván nem tudott, hogy 2-0 vagy 2-1 egy meccs, sőt volt olyan meccse valamelyik magyarnak.
1: Lehet a döntők előtt, az nem valami fix kezdési időpontos cucc.
0: Elkezdik, de hogy meddig megy, az csak onnantól megy a... Van most egy délutáni turnus is. De ha olvasol nem tétok, akkor gyorsan majd, de gyors híreket látod, figyeljük. A piros Lani fog jó. biztos.
2: És hogyha bármi hír van, akkor akár azonnal megszakítjuk a nemzeti sportkör, tiéd lesz a szó, jó?
0: Köszönöm, aranyos vagy.
2: Szerdán már beszélgettetek, Pisti, te itt voltál a sportkörben Fazekas Lászlóról. Mi olyan szempontból azért még említést teszünk róla, hiszen vannak emlékeitek róla, és pénteken örök végső nyugalomra helyezték, 78 éves korában hunyt el a korábbi 92-szeres válogatott labdarúgó, az olimpiai bajnok sportoló hosszantartó súlyos betegség után hunyt el, és életének utolsó éveit Belgiumban töltötte. Ott is történt ez a végső nyugalomra helyezés szűk családi körben. Milyen emlékeitek vannak? Pisti, te is beszéltél róla, ugye Szerdán?
0: Igen.
1: Hát élete utolsó éveit, ez mondjuk azért inkább úgy igaz, hogy élete utolsó, de 45 évét, mert jellemzően ugye ő az elsők között szerződhetett legálisan külföldre, Bálint László után, Müller Sándorral, és akkor ő már Antwerpenben landolt, ahol ilyen kisebb helyi hőssé küzdötte fel magát, úgyhogy ő már bőven túl volt a 30-on, ugye akkor csak akkor lehetett külföldre menni. És nekem így két dolog jut egyik eszembe, az egyik az, hogy ugye 92-szeres válogatottként hagyta abba, már a válogatottság mutató ott állt meg, talán 83-ban még talán volt válogatott, na lényeg az, hogy ugye Bozsik volt akkor 100-szoros, aztán később kiderült, hogy a 101, mert jóváírtak egy meccset, de olyan földön, égen földön levegőben nem látszott, hogy ki lehet az, aki egyáltalán megközelíti őket. Volt egy viszonylag állandó évi meccszám, de aztán ez egész...
0: És nem volt olyan sok, mint manapság.
1: Hát így van, ez a meccszám később megnőtt, és aztán nem véletlen, hogy ez a Király, Zsuzsák, Juhász, Szalai féle generáció, ez oda fölért, oda a Fazekas környékére, vagy Fazekas, vagy Bozsik elé adott esetben. A másik meg az, hogy ugye alig három világbajnokságon résztvevő játékosunk sincsen sok. Legutóbb Nyilasi lehetett volna ilyen, ha nem rakják le a buszról 86-ban, de Fazekas nyugodtan lehetett volna négyszeres, mert a magyar válogatott tudása 70-ben és 74-ben mindenképp predesztinált volna minket arra, hogy az akkor 16 csapatos VB-n ott legyünk, csak mindkétszer elcsúsztunk, ugye egyszer jöttek a csehszlovákok, egyszer meg a svédek jöttek a Népstadionba, de Fazekast ez annyira nem rázta meg, mert 78-ben és 82-ben, már akkor is 30 fölött, azért ott volt és vezéregyénisége volt annak a csapatnak, sőt, hát 78-ban ő lett volna a csapatkapitány, hogyha nincs egy áruházi affér az asszonynak Londonban, és így levették róla a karszalagot, és Kereki Zoltán lett a VB-n a csapatkapitány, de ez nem volna semmit Fazekas játékosi erényeiből, mert egyébként én sose voltam Dózsa szurkoló, de pont az a kategória volt Fazekas is, mint mondjuk Törőcsik, vagy Kis László a Vasasban, hogy őket nem lehetett nagyon-nagyon nagyra tartani.
2: És bocsáss meg, Pisti, amit említettél itt a beszélgetés előtt, hogy bármikor fel lehetett őt hívni, és
1: bármikor
2: nagy örömmel...
1: És fölhívni bármikor fel lehetett, letenni nem lehetett, mert annyira ki volt éhezve a magyar szóra, hogyha bármilyen piszticsár ügyben nem hívogatja az ember Fazekas Lászlót, de ha csak egy rövid nyilatkozat kellett volna tőle valamilyen témában, akkor is minimum 3-4 óra volt, amíg az ember le tudta tenni a telefon, mert egyből mindenről eszébe jutott neki valami.
3: Igen, tudomásom szerint Spanyolországban is ért az elmúlt években a betegsége miatt, oda
1: költöztet. Már Marbellán,
3: igen, oda költöztet, és ott is ért egy, de valóban most az utolsó időszakban már Belgiumban volt. Nekem, amikor meghallottam a hírt, nekem az jutott eszembe, hogy egyrészt szomorú voltam, másrészt pedig, hogy amikor elkezdtem a futballmérkőzésekre járni, amikor a sport iránt elkezdtem érdeklődni, akkoriban volt az az Újpest, aminek volt egy Fazekas, Törőcsik, Fekete csatársora, hogy ebből ma már egyikük sem él, sajnos egyikük sincs velünk. Az egy valóban fantasztikus támadósor volt a 70-es évek.
1: Ők rúgtak 8-at a Fradinak.
3: Egyébként igen, az volt az egyik az első mérkőzésétek, amit élőben láttam a Népstadionban, akkor ez a bizonyos 8-3-as mérkőzés nagyon maradandó nyomokat hagyott bennem. 5 gólt rúgott Fazekas László, ugye másnap a Népsporttól, akkor ugye Népsportnak hívták még, ő 10-es osztályzatot kapott, ugye ez nem volt finoman fogalmazva mindennapos történet, hogy egy futballista a sportlaptól 10-es kap, de
1: nem volt sok 10-es, de ez inkább 11-es volt.
3: Inkább 11-es volt.
1: A kevés 10-es közül is ez az egyik leginkább

0: Tehát
1: egy meccsen öt gólt rúgja az önmagába, de az, hogy a Ferencváros ellen, ugye ismerjük a két együttes rivalizálását, a két egymáshoz való viszonyát a két csapatnak, tehát egy ilyen mérkőzésen öt gólt rúgni, azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag szerintem, hát azóta nyilván nem történt meg ilyen, de nem is nagyon fog szerintem, tehát ez egészen elképesztő teljesítmény.
2: De a Fradi akkor vette vissza a bajnoki címet 7 év után, igen. Az Újpesttől, amúgy abban az évben. A sötét rúgott.
1: Igen, ez egy kuriózum egyébként annak az idénynek, de ettől függetlenül, igen, ez egy nagyon erős újpesti támadósor volt, és talán ha az Újpest vagy a magyar futball elmúlt 40 évét nézem, most az utóbbi éveket talán nem sorolom feltétlenül ide, de biztos, hogy a legjobb, leggólerősebb támadó sorok egyikéje volt az utolsó, amelyik ilyen szinten tudott teljesíteni, szóval egészen elképesztő. Tehát az Újpest, hogyha megállt 3 gólnál egy mérkőzésen, akkor talán rossz formában volt azon a napon, úgyhogy de inkább 4-5 vagy még inkább szórták. Emlékszem, hogy a Diós Győr volt az egyik idényben nagyon nagy vetétársa az Újpestnek. A második lett aztán talán a Diós Győr, mint kihívó, de a Megyer úton egy 5-öst lőtt neki az Újpesten, mégheim szerint 5-0 lett ez a mérkőzés, tehát nagyjából ilyen különbség volt az Újpest és a mező többi csapata között attól. Szóval nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezzel végül is nem csak az Újpestnek, hanem a magyar futballnak egy korszaka, ha nem is azon, hogy lezárul, de szegényebb lett most már, szegényebbek vagyunk azzal, hogy most már Törőcsik és Fekete László után Fazekas László sincs velünk.
3: Pisti, te a csapatodban
0: a Gonfoci csapat, azt mondtam múlt héten, szerben. Gonfoci, nekem a 82-es válogatott az első, amelyet itt tényleg úgy teljes szívvel néztem. Voltak esti meccsek is, mégis arra is emlékeztem, hogy apu nem engedte, hogy nézzem a nagyon késő, ez ilyen 9 órai meccsek voltak. Anyuval megbeszéltem, hogy úgy állította be a szekrényen, amiben belül volt egy tükör, hogy én tudjam nézni. Apu hazajött, én alvást szimuláltam, befele fordultam falra, és amikor anyu nyitva hagyta állószobajtát, és a tükörből tudtam nézni a meccset. De ez a Fazekas...
2: Ki volt kísérletezve a szög?
0: Anyuval beállítottuk, mert akkor már másodikos voltam. De az a 82-es csapat az nagyon mélyenben maradt. Ugye ott még volt egy 11-es meccsünk is.
2: Ahol Fazekas ballal 25-ről rúgott egy gólt.
0: És az a mai napig VB-rekord.
2: Teljesen más rúgó technikájuk volt a játékosok. Meséltek,
0: hogy 16 csapatos VB.
2: Az már 24 volt.
0: De igen, de hogy volt olyan, most 3-szor annyian vannak.
2: Ja, persze.
0: És nagyon remélem, hogy nem lesz ez a 11-es rekord megdöntve más által. De gyakorlatilag a foci agyam, meg most persze mindenki hokisként könyvele, de abban az időszakban én iszonyú foci őrült voltam, igaz, hogy játékos voltam. Majd szóba került itt az MB2 is a hírek. Mm-hmm. Én nagy tétén gyerek vagyok, de nyilván Budafokra. Budafok nem régen még MB1-es volt, most meg kiesett az MB2-ből, és tegnap még ezt is ki kellett adnom, hogy egy fájó pont volt ez a szakma életemben. De hogy ez a Fazekasféle brigád, ez az 5 gól, amit itt szóba hoztak a kedves kollégák, tényleg egészen földön túl a mai világban, amikor ilyen tét van, ilyen közelálló csapatok, ennyi nézőszám, tehát nem macska-egér-harcról volt szó, hanem akkor hintesz egy 5-öst. Ami még így egy kicsit megfogott, nyilván tudom, hogy régóta Belgiumban élt, de hogy ott is temették el. És nekem ez egy magyar válogatott játékos, persze ott él, semmi közöm hozzá, de hogy egy pici darabot belőle visszahozni, valami emlék helyett neki, utcát Újpesten, vagy egy szektort, vagy bármit, ami viselheti ugyanevét, hogy nem csak azt mondjuk, hogy na jó, most a Fazekas, de valami méltót, egy szobrot, vagy valami egy utcát ott a környéken, ahol tulajdonképpen, ahol Fazekas lett.
2: Abszolút indokolt.
3: Reméljük, hogy ezt hallják, akik illetékesek mondjuk ebben.
1: Én még egy dolgot hozzátennék, Fazetos Lászlóról, nekem mindig eszembe jut a 11-es. Ugye a Várodatodban is talán, de az biztos, hogy az Újpestben mindig jörúgta a 11-eseket, és ma trükköznek, jön, van panyenkázás, van totyorgás, van séta előtte, mindenféle kitalálnak. Fazetos László volt az, akit nem emlékszem, hogy biztos hagyott ki ő is 11-es, de nem emlékszem rá, de az ő egyféleképpen rúgta, ezt minden kapus tudta, és soha nem tudták védeni. Ugye akkoriban talán az idősebbek emlékeznek rá, a kapunak volt hálótartó vasa, és ő a jobb alsóba rúgta, úgyhogy a hálótartó vasat célozta, és nagyjából azt találta el. Tudták, hogy oda fogja rúgni, én nem láttam soha, hogy máshova lőtte volna, de soha nem tudták kivédeni. Nem kell trükközni, oda kell állni, és a jobb alsóba erősen belőni. Ez volt Fazekas László.
2: A Fazekas módszer. Erre volt a Novák Dezső módszer, aki egyszer egy 11-est hagyott állítól, aki valami Magyar Népköztársasági Kupa meccsen, de ő rúgta a 10-en keresztül a Fradi 11-eseit. És a Novákot, amikor megkérdezték, hogy kell 11-est rúgni, akkor azt mondta, hogy most nem utánzom a magas hangját, de jó hangja volt hozzá. Azt mondta, hogy eldöntöm, hogy hova rúgom, ha odaugrik, nem odarúgom. Ha nem odaugrik, odarúgom. Hát ez volt a Novák módszer. Csak ilyen azt nem egyszerű. Tette hozzá, hogy erre egy tized másodpercnyi ideje van ezt a döntést meghozni. Fazekas az ebből a szempontból egyszerűbb volt, mert aki ennyire pontosan és ennyire határozottan keményen tud rúgni, egyébként láss Szoboszlai, aki azért 10-ből 9-szer ugyanoda rúgja a 11-est, mint Fazekas, csak Szoboszlai az oldal, most már nincs is hálótartó, de az oldalhálóba belülről kőkeményen nem lehet odaérni. Tehát ha meg nagyon látja, hogy a kapus odaeszkedik, akkor meg oda rúgja, hova akarja.
3: Fazekas Lászlóra természetesen tisztelettel és szeretettel emlékezünk, és nagyon szép jelenet volt például a Magyar Kupa döntőn is, ugye gyászszünettel kezdődött, és általában a gyászszünet alatt csendben van a lelátó, és most egy olyan taps vihar tört ki, hogy pedig nyilván olyan fiatalok is ültek jó részt a lelátón, akik talán nem is láthatták élőben játszani. Ferencváros, Zalaegerszeg Magyar Kupa döntőt rendeztek ugye szombaton a Puskás Arénában, a hosszabbításban a 111. percben szerzett góllal nyert a Ferencváros végül. A játék miatt talán sokakban hiányérzet volt, de az izgalom, a jó hangulat és a megfelelően magas nézőszám az meg volt.
2: Hát nekem nincsenek minőségi várakozásaim egyébként még majd a budapesti BL döntővel kapcsolatban sem. A döntő az egy teljesen más, ez főleg egy egymeccses döntő. Az
0: előtte kettőt elbuksz.
2: Az teljesen más műfaj. Olyan is volt, de a feszültség az végig tapintható volt, szóval persze mindenki óvatos, mert most egy döntőben hátrányba kerülsz, azért az nem sok jót sejtett, de ha meg sokáig a 0-0-át tartod, akkor meg főleg nem kaphatsz gólt, mert akkor meg már időt sincsen fordítani. A hosszabbításban esetleg Bazilosz az 11-esekre, az ET azért jól láthatóan ott már ezt tette, viszont a Fradi meg nem akart 11-eseket rúgni, de azért az átütő erőse volt meg benne, ami kell ahhoz, hogy ott villámgyorsan eldöntse. Hát magával a győztes góllal, nyilván a Fradinak volt egy kis szerencséje is, hát most értem ez alatt, hogy maga Rámekers, aki rúgta, ő maga mondta, hogy felsejlett benne, hogy kirúgja a stadionból, mert ez egy olyan fajta lövés volt, ami ha kicsit is elrontod, akkor megy mindenhova, meg még kicsit föl is pattant, cserébe viszont az alegérszegélyek meg egyáltalán nem tudták, hogy most akkor szöglet van, vagy mi van, és akkor táldogáltak, nem készültek különösebben levédekezni ezt a szitút. Abu Fani azt hiszem, ő adta be, ő gyorsan eszmélt, ahogy egyébként Hajdúbe Pisti mondta, és nekem is ez jutott eszembe, nyilván a két gólt azért nem lehet összehasonlítani, de ahogy anno a Liverpool, ahogy Alexander Arnold észrevette, hogy a Barcelona nem figyel, amikor 0-3-3-0-ra álltak a BL-ben, és falból betette gyorsan az ötösre, és Origi berúgta, ezt nem az ötösről rúgta, Rámékez, hanem kicsit messzebbről. Valaki mondta, hogy hát ez egy Gundel Takács védhette volna, hát nem látott belőle először is semmit. Nem, azt sem látta. Hát azt amúgy igen, meg még egy csomót, tehát nagyszerűen védett. És könnyen lehet, hogy ő lett volna meccs embere, mondjuk ha 11-esekkel nyer az ETA, akkor biztos, de hogy még az is lehet, hogyha 11-esek kikap, akkor is, így nyilván Rámékers lett. Azért az nagyon jó volt eltalálva, volt benne nyilván egy adag szerencse is, de tudatos volt, tehát a Bufani végképp tudatos volt, és Rámékers is tudatos volt, ez egy szép mozdulat volt. Tehát megérdemelt a Fradi ezt a kupa győzelmet.
0: Előző kettőt nem bukta volna, és én szerintem sokkal felszabadultabban vette volna ezt a mostani finálét.
2: Meg ha vezetne 8 ponttal a bajnokságot.
3: Ezt akartam mondani, igen.
0: Igen. És ráadásul az ETE azért tekintélyt parancsoló, hogy ebben a szezonban már 2-szer bajnokin legyőzte, úgyhogy a Fradinál minden adva volt, hogy ne felszabadultan, de azért maximális összpontosítással játszon, és ez hogy egyszer engedett ki az ellenfél, amit itt a Drussa szóba hozott, és az hozta meg neki, mert most 11 rugott, lábbal kiszedte a kis Gundi. Még láttam őt a Tabáni Spartakus.
2: Hát ott, de onnan jött. Igen, persze,
0: a fiam is ott focizott, és meg emlékszem, amikor ilyen kis csenevész volt.
2: Amikor légy szalol, még nem tolta ki a labdát.
0: A kézikapuba. Magas volt ma akkor. És mondom, tehát igazából ez ilyen Fradi számára volt, hogy mikor szakad át, és tényleg figyeljünk, hármat nem bukhatunk sorba. A klubelnök Kubatov Gábor mondta, hogy a Fradinak, nem tudom, az ezüstérem. Ez kicsit erősnek érzem, de azért, mert valamikor az is kiosztják. És hogy ott végigfigyelnek, meg lesz, és talán hibázik egyet az ellenfél, alapjáték időben nem jött össze, a 11-es nem, akkor a végén ez a...
2: Összejött, csak nem rúgták be a 11-es.
0: De az a gól, ja, ez úgy alakult, ahogy az ellenfél egy kicsit elkalandoztak a gondolatok. Mi van, ott hiányzott az a...
2: De, hogyha nagyon sokat védekezel, és az Ete akkor már nagyon sokat védekezett, akkor szinte óhatatlanul valahol egyszer valaki elcsúszik, dekoncentráltabbá válsz. Nem azért, mert a helyzet hátán volt, mert ez nem igaz, de ott volt. De, ott
3: de lehet,
2: volt,
3: hogy éppen ezt a pillanatot várták?
2: Hát nem, ezt a pillanatot, azt a pillanatot várták, hogy egyszer valahol valamelyik védőnek, valakiknek a koncentrációja elcsúszik.
0: Vagy a meccs elején,
2: akár 5.
0: percben. Hát nézd meg, majd lesz El Clásico, és ott is elején jön a Real, aztán mire kettőt pislognak, 2-0.
2: Ja, hát ilyen van. De ugye a kupa döntőn nem ez volt. Ez a másik forgatókönyv. Persze, hát a Fradinak is mindig az a csodálatos forgatókönyv az NB1-be, és az elején tud lőni egy gólt, akkor abból általában nincs problémája. De azért a két bajnoki vereséghez képest azt ne felejtsük el, hogy itt nem volt magyar szabály, és itt feltehette azt a kezdőt Keane, amely szerinte a legerősebb. Hogyha nagyon, nagyon paragrafusszerűek vagyunk, akkor három magyar volt, mert ugye Gomez is már annak számít. Tehát Dibusz és Gruber volt a pályán magyar, aztán csereként később jöttek be Szalai is, Nagy Barnabás is, Korbu is, tehát ott már akkor többen voltak, de itt ezt megjátszhatta, de mondjuk az utolsó bajnoki fordulóba, ahol ugye ugyancsak az Alegerszeggel játszik majd a Fradi ezen a héten, ott majd nem teheti meg, úgyhogy, és más kérdés, és az Etének is van tétje ugye annak a mérkőzésnek, még akkor is, ha szerintem az egy kicsit elméleti most már, hogy az ETE oda tud érni egy európai kupa helyre.
1: Igen, egyébként a Fradinak a kupadöntőbeli játékára nyilván az is hatott, hogy ez volt ebbe az idényben az egyetlen cím, ami a saját kezében volt, hogy megszerzi vagy nem, tehát nyerni kellett, és akkor megszerezte. Nyilván ez volt egyfajta nyomás is, és talán ez a felszabadultság érzés, amiről itt beszéltetek, az talán ezért is nem látszott annyira rajtuk, mert ugye a bajnoki utolsó fordulóban az nem rajtuk múlik már. Ott is az Zete jön, de az ott, ha nyernek, az is kevés. Ugye
0: más kupát ért volna, hogyha nem nyeri, mármint nemzetközi kupát.
1: Igen, ez az Európa Liga.
0: Európa Liga, és még a BL ér.
1: Igen, és még a BL ér még lehet, hogyha úgy alakul a bajnoki utolsó forduló, de ez volt az, amit megnyerhették, hogy ez egyébként, ha a bajnokság nem úgy alakul, ahogy szeretnék, tehát, hogy a Győr lesz a bajnok, attól, hogy ez elégséges a Ferencváros számára erre az idényre, azt majd nyilván a belső elemzésnél neki kell eldönteni. A szurkolók nem vagyok benne biztos, hogy ezzel megelégednének, hogyha ez így alakul.
2: Hát más kérdés, mert... hogy a legjobb, a valaha volt, vagy az elmúlt éveket tekintve a legjobb nemzetközi kupa szereplésük volt, és magyar kupa győzelem, tehát annyira azért semmiképp se drámai ez.
1: Nem azt mondom, hogy drámai, csak
2: lehet, hogy a bajnokságot
0: nem nyerik meg. Úgyis az MLS fogják szídni.
3: Csak pont egy ilyen kupa menetelés.
2: Meg az Újpestet.
3: Pont egy ilyen kupa menetelés után lett volna csalódás a két ezüstérem, nem?
2: Hát a kettő
1: az mindenképpen, persze.
2: A magyar kupa döntőt és a bajnokságot is a végén elvesztette volna a Fradi, az ott senkit sem vigasztalt volna, hogy a Európa Liga szakaszában milyen parádésen helytált, az biztos, persze.
1: Igen, tehát az önmagában az kevés lett volna, így, hogy megvan a kupa, így biztos, hogy ez valamennyire egyébként elfogadhatóvá teszi a Fradinak az idényét, de biztos vagyok benne, hogy igazán elégedette csak attól lennének, hogyha meg lenne, mint ahogy egyébként Kubatov Gábor is mondta, hogy az ezüstérem az a Ferencváros számára soha nem elégséges. Én is ezt kicsit erős mondatnak érzem, mert azért ez nem mindig volt, meg van így, de hát ez az ő dolguk.
2: És azért tegyük hozzá még, és ez most a Fradi mellett szól, hogy hogy azért ezzel a magyar ajánlással a Fradi tudott a legkevésbé kezdeni valamit, mert neki azért a keretét az európai kupára kellett összeraknia, amúgy is viszonylag hirtelen derült ki, hogy ez van.
0: És magyarokat és akkor, adott ezt ezek szezon közben.
2: És ezek után akartam folytatni, ezek után Tóth Alex és Varga Barnabás, tehát a, nem a Fradi, hanem az egész magyar NB1, majdnem két legmagasabbra tagsált magyar játékossal, de mindenképp a legjobbak közül kettő, ő távozott a télen. Ugyan jöttek helyükre, például Osvát, vagy például Korbu, de például ötvös meg megsérült, és de egy biztos, hogy Varga távozása, főleg Varga távozásával új csapatot kellett építeni, új taktikát kellett, új struktúrába játszott a Ferencváros. Ezt nagyjából meglépte, vagy megugrotta Kín ezt a magasságot, de csak nagyjából, mert hogyha ez nem lett volna elég, most először lett tényleg minőséget képviselő, valódi kihívója a Ferencvárosnak az Eto személyében. Az előző években is voltak kihívók, de nem megbántva őket, ott a Fradi javára nagyon nagy volt a tudáskülönbség. Most legyen ez Kisvárda, vagy Paks, vagy Kecskemét, vagy Puskás Akadémia, a Fradi mindig lényegesen magasabb nívót képviselt. Most nem képviselt magasabb nívót, főleg nem annyival magasabbat, hogy ezt kompenzálni tudta volna. Úgyhogy ha az Eto lesz a bajnok, amire azért pillanatilag lényegesen több esély van, mint hogy a Fradi, akkor az Eto teljesen megérdemelten tudásból lesz bajnok.
3: Nézzünk akkor előre már a hétvégére, hiszen szombaton egy időben rendezik ezt a négy sorsdöntő találkozót, ami ugye a bajnoki címről is dönt, illetve a bronzérem sorsáról is. 17 óra 15 perckor kezdődik majd a Diósgyőr Paks, a Debrecen Újpest, a Kisvárda Győr és a Ferencváros ZTE találkozó is. A futball lélektanát ismerve szerintetek mi járhat a ferencvárosiak fejében? Robi Kén maximalizmusát látva azért biztos, hogy nem tudnak elkényelmesedni, vagy megnyugodni, hogy jó, akkor az Európa Liga indulás már megvan. A Kisvárda milyen szerepet tölthet be a bajnoki cím sorsában, és a bronzéremért szerintetek milyen versenyfutás kezdődhet, és kiérhet oda a dobogó aljára?
1: Hát, ami a bajnoki címet illeti, a Ferencváros annyival van talán egy fokkal jobb helyzetben, hogy nem kevésbé van rajtuk a nyomás. Ha ők bármit csinálnak, ha Győr nyer, akkor nem tudnak bajnokok lenni. Tehát igazából én a nagyobb nyomást így kívülről azt gondolnám, hogy a Győrön van, amely ugye Kisvárdán fog szerepelni. A Kisvárda, tulajdonképpen Kisvárda számára ez egy nem túl sottéttel bíró mérkőzés lesz. Előre nagyon nem léphetnek, hátrább se nagyon, tehát nagyjából ott maradnak, ahol most vannak. Tehát,
3: mégis főszereplők lehetnek.
1: Hogy ez a nagy kérdés egyébként, hogy egy ilyen szituációban egy csapat mennyire tudja felszívni magát az utolsó fordulóra, amikor már lehet, hogy már fél lábbal a, nem tudom, Balaton partján van, vagy a Fekete-tenger partján vannak a játékosok, vagy már arra gondolnak, hogy éppen a következő idényben hol fognak játszani, hogyha így alakul. Tehát kérdés, hogy ebben a szituációban mennyire lehet motiválni, mennyire lehet felpörgetni még egy csapatot erre az utolsó mérkőzésre, ráadásul úgy, hogy két hete áll a csapat, tudnélik, ugye nem volt a múlt héten, most a hétvégén forduló, ugye tehát az Etét és a Fradit leszámítva, ugye két hét után fog két meccset játszani újra az együttes, tehát hogy ebbe a két hétben a Kisvárdát mennyire lehet felpörgetni, az is nagy kérdés. Hogy a Győrt mennyire lehetett motiválni, nyilván az nem kérdés, ott egyértelmű, hogy a győrieket nem kellett tudatni arra, hogy készüljenek erre a mérkőzésre, de a két hét attól is sok. Tehát volt egy üteme a bajnokságnak, erről is beszélgettünk egyébként kint a kollégákkal, hogy mi lett a konkrét oka annak, hogy nem fordítva volt ez, hogy nem a bajnokságot zárták le most a hétvégén.
2: De biztos volt, de én sem
1: És miért nem a most jövő hétvégén volt a... Mert egy érdekes kérdés, hogy ennek mi volt a magyarázata, erre nem találtunk elfogadható választ igazából. Lehet, hogy van valami logikus érv.
2: Csak szabad a Puskás Aréna a hétvégén is, mert még az lehetne.
1: Még az lehetne, igen, de hát így nem. Tehát az mindenképpen viszont a Győr ellen szól valamennyire, hogy a ritmusból így ki lehet esni a tár. Két hét így edzenek. Hát, de a Fradi játszott kupa meccset.
0: A Kisvárda.
1: Ja, a Kisvárda,
2: volt
1: igen.
2: Ritmusa a Kisvárdának. Egyébként Révész...
0: Még népdalban biztos.
2: Ja, de egyébként, ha már Kisvárda, a Révész Attila azért ő nem egy ilyen introvertált típus, tehát ő neki szerintem ott bizsergeti az önérzetét, hogy
3: királycsináló
2: lesz. Hát abszolút, hát ő mindenképp királycsináló, csak kérdés, hogy ki lesz az a király, akit a Kisvárda csinál. Úgyhogy ő szerintem szeretne ebből az aspektusból nyilatkozni a meccs után, hogy mondjuk döntetlent játszott a Kisvárda a Győrrel, de egy más kérdés, hogy az lenne az igazi méreg, ha ezek után a Fradi nem tudná megverni az Alegerszeget, mert azért arra se vegyünk arra se legyünk mérget, de hát ezt majd meglátjuk egyébként, most már csak egy párat kell adni, úgyhogy... De azért egy 70-30 a Győrnek. Azt hozzáteszem, nyerni kell azért idegenben, és nem a Diós Győr ellen, mondjuk, a, amelyik már rég feladott mindent.
0: Motiváció. Múlt héten volt Sosnovyecben a Divizió 1/A jégkorong VB. A lengyeleknek az utolsó meccsen, a már biztos bennmaradt, de följebb nem kerülhető litvánokkal játszottak, és a lengyelnek alapjátékidőben kellett nyerni. Úgyhogy a feljutásért játszott. És nem tudta megnyerni 3 pontot érően, tehát a litván hazai jégen, ugyanúgy, mint amikor mi Krakkóban kiénekeltük a kazahokkal együtt a lengyel, nem tudták.
2: Tehát jó, de nekünk is volt itt meg a litvánoknak nem.
0: És a litvánoknak nem volt, és Lengyelországban a teltház előtt a lengyelnek mindenki megtette, hogy az ukrán nem úgy, a lengyelnek 60 percet kellett volna nyerni, és a litván úgy felszívta magát, mondom, már bemaradt a japánokkal szemben, hogy mégis a lengyel nem tudott feljutni. Úgyhogy
3: erre az analógiára a gondolod, hogy a Kisvárda mennyire magát? Tud.
0: Igen.
2: A magyar NBA egy litvánjait látjuk.
3: Tehát akkor te mit érzel?
0: Hát, hogy a Kisvárda brutálisan oda fogja tenni magát, ezzel együtt a Győr nyerni fog. A Győr szerintem a Győr lesz a bajnok most, de a Fradi is nyerni fog, és a Győr is. Én is erre tippelek.
3: Bronzérem szempontjából, ugye a Paks és a Debrecen 50 ponttal áll, az ETL-nek 48 van.
2: És a Paksá jobban. Nézd, a Paks Diósgyőrbe megy, ott a szebb szurkoló se lesz, mert nem lehet.
0: Kiestek.
1: Lesznek
0: szurkolók, de a gyerekek meg a vendégszektor.
2: Tehát ott én azt mondom, hogy a Paks azt nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjen, és ha a Paks nyer, akkor nincs miről beszélgetni. Az ETL-nek van eleve a legrosszabbul áll, és a legnehezebb dolga is az ETL-nek van. A Debrecen az otthon játszik, de mondjuk az Újpest, az meg pont az a csapat, hogy az egyik héten elmondjuk, hogy na jó, most már aztán tényleg már látszik valami, meg hogy a következő héten, puf, jön a Fradi, vagy jön valaki, akkor hát ez az Újpest, ez katasztrófa. Ezek után az Újpest mindig jó szokott lenni, úgyhogy ezen az alapon szerintem az Újpest nem fog kikapni Debrecenben, főleg mert utolsó forduló, ott azért a legtöbb embernek most pillanatilag rezeg a léc a jövőbeni szerződésével kapcsolatban, mert ott azért most a következő idényben mindenképpen szintet akarnak lépni Újpesten, és az természetes, hogy nem pontosan ugyanezzel a kerettel fognak szintet lépni, tehát a most ott lévők közül jó páran nem lesznek ott a következő idényben. Úgyhogy ilyen értelemben senki sem a saját maga ellensége, szerintem az újpestiek biztos, hogy emiatt felszívják magukat Debrecenbe, hát ez megint egy más kérdés, ez mire lesz elég, de azért ott nincs akkora tudáskülönbség szerintem a Debrecen meg az Újpest között, úgyhogy ott simán el tudom képzelni, hogy X lesz. Zalaegerszegről, hát a Győz, azt egyáltalán nem tudom elképzelni egy ilyen helyzetben az Üllőjúton, a Paks viszont minden józan számítás szerint ezt a meccset megnyeri, úgyhogy szerintem marad ez a sorrend, Paks Debrecen lesz a konferencia.
3: És érdekes, mert a Paks esetében beszéltük egy ilyen 6-7 meccses hullámvölgyről, hát, amikor kikapott, és utána valahogy kiegyenesedett minden, és most
2: igen, de nagyon sok függ attól is egyébként, hogy kikkel játszik egy csapat. Tehát a Paks mondjuk pont akkor abban az időszakban játszotta a legnehezebb meccseit. Szóval azért ez is benne van. Most mondjuk Diósgyőrbe
3: fejezett. Meg talán az, hogy türelem meg volt, és a bizalom az nem, ott, tehát nem volt így fejvesztett kapkodás. Az ott mindig megvan.
0: De egyébként pont jól jött ki a forgatókönyv, hogy még nagyon sok kérdőjel maradt az utolsó órákra. Lehet, hogy percekre. Volt olyan nemzetközi bajnokságtól, hogy már egyik pályán lefújták, és a másikon még ilyen ráadás, ilyen injury time volt, és akkor még ott esett egy olyan gól, amivel borult a tabella, és nem az lett a bajnok, vagy
2: hát a legklasszikusabb nekem, amit láttam, az a 2001-es német bajnoki cím, hogy Hamburgba játszott a Bayern, ahol kellett neki egy X, de vezetett a Hamburg. És a Schalke volt a, Schalke, melyik ugye, mint tudjuk, sose nyert Bundesligát, a Schalke volt a rivális, a Schalkét lefújták otthon, a Schalke nyert, olyan 80 ezer ember volt lenne a gyepen.
3: Uh-huh. És, csöndben és várta?
2: Nem csöndben, hanem mindenki ünnepelt. A játékosok mezgélekül.
3: Nem várták meg a másik
0: meccsen.
2: Műsalátás tálakat lobogtattak, és Gelsenkirchenben az óriás kivetítőn, ez még nem a Veltins Arena volt, hanem még a régi.
0: Salátás műtál.
2: Pontosan. Az óriás kivetítőn pedig mutatták, amint a Hamburg-Bayern mérkőzés utolsó másodpercében közvetett szabadrúgáshoz jut a Bayern, és És Patrick Anderson beveri, és ezzel a Bayern lett. A bajnok három napúval, vagy négy napúval, meg B1 összes is, de a Schalke, tehát ennél közelebb már sose lesz. Most örülnek, hogy visszajutottak az első osztályba.
0: Lehet drámát csinálni ebben a szombaton, az biztos.
3: Miki, a végszó a tiéd, lehet még a hírek előtt hétvégétől mit vársz?
1: Hát én is azt gondolom, hogy a Győr lesz a bajnok. Nehezen tudom elképzelni, hogy ha már idáig eljutott a Győr, ezt a lehetőséget nem használja ki, és Pistihez kapcsolódom én is, szerintem is a... Igen, igen. Az összes Pistihez csatlakozva szerintem is a Pacs lesz a bronzérmes. Nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjen Diós Győrbe a Pacs.
3: Meglátjuk, tényleg már csak néhány napot kell aludni, és rendkívüli izgalmak után kiderül minden. Szűcs Miklossal, Árpap Istvánnal és Spiller Istvánnak hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Azt, hogy te halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
7: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
8: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Csináltak már sok mindent, de koncertet talán még nem adtak.
9: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
10: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Német játékvezető a budapesti BL döntőn korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
11: A 17 éves EB újonc Salim Kamila már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvendósok Müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bajek ellen győzött. Döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilós kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana is, míg a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A nyolcadik helyen végzett a Hári Péter, Pekler Zalán, Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trió versenyében hétfőn az SZK-n zajló sportlövő Európa bajnokságon. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken. Ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott. A döntő két résztvevője, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Azt mondta, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be. Szolgálati lakás programot indítanak, korszerűsítik az eszközparkot, csökkentik az adminisztratív túlterhelést, és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Célnak nevezte, hogy Magyarországon olyan oktatási rendszer épüljön, amely jövőálló és bölcs nemzetépülését segíti. Szoros együttműködés tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között, emlékeztetve, hogy Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök, 10 éve nem járt a Magyar Tudományos Akadémián. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott azbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. Máig nincs hivatalos állásfoglalás arról, mióta állhat fenn az azbeszt szennyeződés, és mely szállítmányokat érintheti. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol azbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt mai meghallgatásán azt mondta, a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés jelenleg az egyik legsúlyosabb környezetvédelmi ügy. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személytitkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint Halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével, Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet. Közlekedés. Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolat felújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fátánkerti pihenőhelyen lehet. Időjárás. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Szűcs Miklóssal, Elpap Istvánnal és Piller Istvánnal, és ahogy az NB1-es bajnokságban is az utolsó forduló dönt a bajnoki cím sorsáról, ugyanez a helyzet az NB2-ben is, hiszen a hétvégén a Honvéd Vasas találkozón 3-1-re legyőzte a Honvéd a Vasast. Apropóból, az első helyzet Vasasnak mindössze 2 pont az előnye, 61 ponttal áll, a Honvéd 59 pontos, és vasárnap Vasas Ajka, illetve BVC Honvéd találkozókat rendeznek 16 óra 30 perctől. Itt mire számítotok?
2: Hát azért erőben más a helyzet, mint az NB1-ben, mert itt mondjuk mind a kettő feljut.
0: Mi a tét a bajnoki címen kívül?
2: Hát
0: sorsul.
1: Hát a bajnoki cím.
2: A bajnoki cím, azon kívül, de az nem akkora tét. És szerintem olyan nagyon nem is érdekli most a Honvédot. Hát persze örül, ha bajnok lesz.
0: Két ilyen patines csapatnak kitenné a vitrínből, hogy NB2-es bajnok.
2: Hát jó, de illetve csak az egyiknél. Ami azért még így is valószínűbb, hogy a Vasas lesz, még akkor is a Honvéd ellen tényleg nem játszottak jól.
3: Az biztos, hogy az ünneplés már megvolt, amikor feljutottak.
2: Hát persze, és maga Erős Gábor is azt mondta, hogy hát ez azért nem nézett ki annyira jó, Feszkót megéltették, most ki tudja, marad, de hát majd meglátjuk. Ettől függetlenül azért a Vasas valószínűleg, azt hiszem Ajkával játszik a Vasas az utolsó fordulóban, valószínűleg azt a mérkőzést azért azt épp behúzza, és akkor majd így bajnok lesz, de hát ott a bajnoki második az kicsit vidámabb lesz, mint aki az NB1-ben lesz bajnoki második.
1: Igen, ez a mérkőzés, az utolsó forduló pontosabban, ez már valóban csak a legfeljebb a presztízsről szól, hogyha ez valamennyire egyáltalán megmozdatja ezt a két csapatot ebben a szituációban, hiszen valóban a feljutás volt a tét. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Vasas, ha már idáig eljutott, és ha már azért neki áll a zászló, azért nem hiszem, hogy azért szívesen elengedné ezt az első helyet, úgyhogy szerintem én is azt mondom, hogy az Ajkával játszik a Vasas, szerintem az meg lesz, de fejben már nyilván a következő idén, de ide készülnek, ugye ez nagy kérdés, ugye most öt, ugye az elmúlt bajnos alatt úgy mentünk neki, hogy öt kelet-magyarországi csapat volt, most lesz öt budapesti csapat. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó egy 12 csapatos bajnokságban öt fővárosi együttes, de hát miután ők vannak ott, ezért mindenképpen megérdemlik, tehát aki fejít ott, az megérdemli, aki ott van, aki nem esett ki, az szintén megérdemli, de ez egy érdekes szituáció lesz most, hogy ennyi NB1-es csapata lesz a fővárosnak, úgyhogy itt, akik itt laknak Pesten, lesz hova menniük.
0: Kettős rangadóra akár.
1: Az jó lenne.
0: Én pedzegettem már a gyökereimet, Budafok, Nagytétény. Ez a csapat nemrég Magyar Kupa döntőt játszott, élvonalbeli volt, most meg a NB2-es bajnokságtól is búcsúzik, úgyhogy
3: szomorú vagy.
0: Szomorú, mert ez nagyon gyors, néhány év alatt zuhant ekkorát a brigád, nagyon sok élmény köt ahhoz a pályához, ahhoz a kerülethez, ott nőttem föl. Most nyilván amikor felnőttem, és még amikor Fazekasról beszéltünk, a Vasas, Honvéd, ezek tényleg ikonikus csapatok voltak. Most pedig részben annak köszönhetően is, hogy csak 12 csapatos az élvonal, de mégiscsak itt majdnem azt mondtam, hogy sínylődtek. De ha végignéztünk...
2: Egyszer estek ki, és most egyszer jutnak vissza.
0: De ott van például a Videoton pár éve, közel 10 éve még azt hihették az ottani mondjuk vezetők a pénzügyi források révén, hogy akár egy ferencvárosi kihívás is lehet belőle.
2: Hát sőt, a Fradi volt a Videóton kihívója. És
0: most a Videóton esélye nem volt visszakerülni, van ott egyéb probléma, és tehát ott a Kecskemét is nemrég élvonalbeli volt, most lemaradt a feljutásról. Tehát nagyon érdekes tud lenni ez a NB2, elég színes, tehát egy ország lefedettségben is olyan településeket lehet megismerni, aki nyomon követi, ahol esetleg nem minden nap fordul meg az ember. Tehát egy üde szín volt ez az NB2, még ilyen létszám mellett is, de néhány csapatért, főleg most a Budafokért azért a kicsit a szívem azért fáj.
3: Vasárnap tehát kiderül, hogy ki lesz az NB2 bajnoka, az viszont már eldőlt, hogy például Törökországban Sallai Roland a Galatasaray bajnoki címet ünnepelhet, illetve Varga Barnabás az AEK Athén játékosaként ugyancsak görög bajnok lett, 12-1-re legyőzték a Panathinaikost, és bár két forduló hátra van még a bajnokságból, már megvan ez a bajnoki aranyérem. A válogatott szempontjából ugye sokat beszéltetek arról, hogy vajon jó döntés volt-e a görög bajnokságba igazolni. Két fordulóval a vége előtt már talán lehet mérleget vonni, hogy jó volt-e ez a lépés.
2: Hát én elve azt gondoltam, hogy jó döntés, és mondjuk minden lenne az, hogyha egyszer bajnok, meg gólokat lőtt, meg szereti. Még tegnap is fejelt egy gólt, csak les miatt nem adták meg. Nem láttam, hogy nem tudom, ki volt lesen, aki adta, vagy maga Varga, de az ügy szempontjában mindegy, mert nyertek, és mondjuk déli országról van szó, tehát ott most Varga Barnabásnak lenni jó, szerintem, és hogyha egy kis szerencséje van, vagy ha meg kellőképpen motivált a kisvád, akkor akár egyszerre görög és magyar bajnok is lehet, de ebből azért eleve a görögre volt most már így a végén
0: ráhatás.
2: Több esély, meg ráhatása is arra volt, mert ugye ott játszott, és az már akkor így zsebbe van, de hát gratulálunk neki, mert mind Vargától, mind Sallaitól egyébként.
0: És ki lehet még a bajnok? Én sportágamra gondoljat.
2: Ma.
3: Ki lehet még?
0: Jégkorongban. Ki lehet ma bajnok? Ja, magyar bajnok.
2: A finn bajnok.
0: Gondolom. 3-2-re vezetnek ma magyar időszint. 6-kor 3-2.
2: Oda. Szombat hajnalban, szabad ne feledd.
0: Ez itt, péntek éjjel, tudom, de szombat
2: itt,
0: hajnal.
2: Igen, de itt vezettem műsort a Super Levivel, ahol hosszant, ő nyomon követte azt a 18 órakor, hogy mikor kezdődő.
0: 11-kor hajnalban volt.
2: És éjfél után lett vége.
0: 7. harmad, és kikaptak a gallóik, majd utána egyből aznap délután.
2: 4-kor vagy mikor, tehát alig pihenve játszottak.
0: Azt megnyerték, így 3-2, úgyhogy ma 5:30 Kokó Tappara, 3-2 a gallóiknak.
3: És csúfolt napod van azért. Tékvandóra is kell figyelni, jégkorongra is.
0: Ez a máj, imádom a májust.
2: És akkor még oda is kell érni. A Svájcba, nem?
0: Na pénteken utazom.
2: Ja. Nem, hát a gallónak, ugye.
3: Neked is.
2: Az se lényeg.
0: Nem kezdik, hanem az utolsó meccs szerdán van, ha ma nem nyernek, akkor még a Valószínűleg a Kanada elleni szerdai felkészülésen kiadja, de mi szombaton kezdjük a VB-t a finnek ellen. Finnek ellen, tehát ő játszik Finnországban. Szerintem biztos nem sokára apuka lesz.
2: Csapattársa lesz a finneknél?
0: Azt még nem néztem, mert ott is várják a döntőnél, hogy...
2: Átvilágos.
0: De ez a május, ez szenzációs. Friss gyümölcsök, virágillat.
2: Remek kollégák vannak áprilisban is, de friss gyümölcsök, virágillat, meg hoki elit VB az nincs. Meg tek van dolgok.
3: Május, és Barcelonában is biztos örülnek ennek az időszaknak, hiszen a 29. bajnoki címet szerezte meg a Barcelona labdarúgó csapata, miután tegnap 2-0 megnyerte az El Clásicot a Real Madrid ellen. Ugye Hansi Flick, a barcelonai vezetőedző, a mérkőzés előtt tudta meg, hogy az édesapja elhunyt, és hát nyilván ezzel a mentális töltettel kezdték a mérkőzést, és nyilván a játékosok érte is játszhattak. Szóval volt egy ilyen vetülete is ennek a meccsnek.
1: Igen, a híradások szerint valami kora délután adta ki a Barcelona a hírt, hogy elhunyt az edző édesapja. Ugye, és ő maga döntött így, hogy ennek ellenére ott szeretne lenni a kispadnál. Ugye a mérkőzés néztem, úgy láttam, hogy a mérkőzés után, ugye, amikor a játékosod azért ünnepeltek a pályán, ő azért visszafogottabban állta az oldalvala mellett a érthető okokból, és valószínűleg egyébként érte is, miatta is játszottak, de Barcelona bajnoki címe szerintem persze hivatalossá tegnap vált, de már hónapod óta nagyjából ez eldőlt, tehát ugye az egyetlen reálisnak tekinthető kihívó ugye a Real Madrid volt, de hát hónapot óta teljes káosz van. Teljes káosz van ott a csapaton belül, az öltözőben, a pályán is olyan vereségeket szenvedtek, ami eléggé megmagyarázhatatlan. Szóval tegnap ráadásul az első félidő első, mit tudom én, 20 percében, 25 percében is döntötték a meccset. Nagyjából ez egyesélyes volt ez a tegnapi meccs, a Realnak nem volt esélye itt, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az idejének, ahogy vége lesz Madridba,
2: igen, José,
1: nagyon nagy változásokra van szükség, mert a elképesztő dolgok vannak, tehát a Mbappé elleni petíció az már valami több mint 60 milliós aláírásnál tart, volt ez a verekedés múlt héten, ugye Tchouaméni és Valverde között, ugye Viniciusszal mindig vannak problémák, tegnap annyira azért talán nem volt, de az idén során azért voltak. Ugye kirúgták Xabi Alonsót talán egy kicsit korán, ahhoz képest, mint amit kellett volna, tehát szerintem több türelem kellett volna vele szembe esetleg. Eléggé káoszos ez az idény a Real Madrid, de nem is emlékszem, hogy ennyire széteső Madridot mikor lehetett látni legutóbb. Voltak rossz idényei, de ennyire széteső talán évtizedek óta nem volt.
2: Hát ilyenkor kell oda menni edzőnek, mert rontani mondjuk nagyon sokat nem lehet ezen a helyzeten.
0: A Barcelona szempontjából időkérdése volt, hogy mikor bajnok. Egy ilyen párharcban, amit ez a két csapat jelent, sokkal édesebb a bajnoki címet megszerezni. Mondtad, hogy 29-es, ugye? Első alkalommal fordult elő a Barcelona, vagy a Real Madrid elleni pontszerzés vagy győzelem mellett hivatalos bajnok. Úgyhogy a 29 címéből soha nem sikerült. Plusz még ott volt ugye az edző tragédiája, hogy ez egy nagyon felemelő nap volt. Nem azt mondom, hogy öröm pont a gyász miatt, mert nem mindenkinek lehetett, és például az édesapja nem az edzőnek, Flicknek nem élette ezt meg. Nyilván tudhatta, hogy a fia bajnok lesz, mert mondom olyan, tehát ha nem most, akkor egy következő fordulóban lett volna bajnok, de így, ha ki lehet venni ezt az érzelmi gyászt belőle, akkor ez egy nagyon jó, hogy a Barcelonának, hogy a Real ellen szerezte meg egy El Clásicon, és ráadásul bekapcsolod a tévét, fél óra 2-0. És akkor mi van? Már az volt a kérdés, hogy ebből lesz egy olyan múltkori ötös, mint a itt Magyarországon, aztán végül maradt a végeredmény, az az állás az befagyott, de így is azért nem volt semmi esélye a Reálnak, hogy ebben a szezonban az aranyéremért játszom.
3: igen, talán nem is az a legszomorúbb a Real szurkolók számára, hogy, hogy nincs meg az eredmény, nem jönnek a trófeák, hanem azok a hírek, amik körbe veszik a csapatot, az öltözői verekedés, a Mbappé elleni petíció. Tehát a világbajnokság előtt vagyunk pont egy hónappal, ugye június 11-én rajtol a VB, tehát például a válogatott szempontjából sem mindegy, hogy ezek a játékosok milyen állapotban, mentális
2: állapotban.
3: Hát például a francia, ahol Tchouaméni és Mbappé is ott van.
2: De legalább nem egymással verekedtek össze, az is, az is
0: valami. Mbappé nem játszott.
2: Ja, de
0: nem, se nekem, nevezték.
2: De nekem, inkább, ja, de nekem inkább az jut eszembe erről, hogy azért egy Del Bosco, Ancelotti alatt ezt így nehezebben tudtam elképzelni. Mm. De még egy Zidannál is,
1: igen,
2: hogy ilyenek történjenek. Tehát azért ez az edző. És majd egy Mourinho-nál.
0: És ez egy második jön, helyen álló csapat?
2: Igen.
0: Hát nem, nem műzik középmezőn,
2: de a Reálnál minden ezüst kudarc, ugye, mint tudjuk, és a BL-ből épp most potyogtak ki, már kupa már rég elment, most a bajnokság is elment, tehát ez az egész idény kuka. De hogyha tényleg jön Mourinho, hát a Mourinho-nál majd ilyen nem lesz az öltözőben valamilyen.
0: Nekem fél millió súgja. Eurós bünti.
2: Hát,
0: ez
2: ja, kétszer fél millió euró.
0: De most ugye itt bejönne az Attila, és itt kiosztana ilyen büntetéseket.
1: De csak ezért.
3: De is megpróbálták ugye elbagatelizálni, ja, hogy hát ilyen bármikor előfordul.
0: Mi azért előfordul, hogy kórházba visznek egy öltözője a férjet.
1: Hát az is értetlen volt, hogy
2: a kommunikációja is szörnyű volt.
1: Valverde kiadott egy közleményt, hogy hát olyan nagyon nem is történt. Elestem és
2: beütöttem a fejemet,
1: és fél millió euróra jön ki a büntetés. Tehát legalább ezt valamennyire egyeztethették volna, hogy hogyan kommunikálják ezt az egészet, mert az egész Madridnál most valami, igen, tehát kell egy erős kezű vezető, nyilván árvalóan erre alkalmatlan
2: azért ránézésre.
0: Az elején, aztán utána most már ő is összehordhat.
3: Na de a vezetőedző mögé nem kéne egy olyan elnök, aki az edzőt támogatja, mert Xabi Alonso is megpróbált rendet tenni, csak nem volt meg hozzá a háttér, nem?
1: Hát igen, ott az elnök inkább
0: amiatt
1: döntött így, mert hogy állítólag az öltöző nem fogadta el Xabi Alonsót, tehát hogy...
2: A jó, a futballista uralkodása az
1: hát, de egy olyan csapatnál, mint egy Real Madrid, ahol ennyi egó van, és ennyi ilyen futballista van, ott nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Hogy...
3: Na de pont ezért kellene egy elnöki támogatás, hát, nem?
1: Ez így igaz.
2: Majd nem kell
1: ez
2: ennyi igaz. Egó. Hát azt a keretet
0: végül is összeállítják. Na most megint ellátmánypégséget akarom, Mourinhóval. Most ott lehet, találnék a piacon kemény kezűt.
1: Ki tud elmondani?
0: Persze nyilván most nem fogom elmondani, de Mourinhót most jelen pillanatban sokkal inkább egy ilyen lájkvadász megoldásnak tartanám.
2: De őt a játékosai szeretni szokták, úgyhogy...
0: Voltak, Kloppot is mondták például.
2: De Klopp nem.
0: Zidánt vissza.
2: Klopp
0: mindenki biztos, kivár a VB-vel, szerintem, az az igazság.
1: Zidán a francia válogatottra vár, biztos igen, nem, az nyilván. Nyilván a Klopp nyilván nem fog eljönni Madridba, de egyébként ő erre alkalmas mondaná, hogy kézbe tartsa az öltözőt.
2: De ő máshova sajlandó, majd egyszer német kapitánynak, ha már végképp megmondja a Red Bullt.
0: Ha még akkor elég motiváció lesz, és nem ül le úgy szakmailag, szerintem. De mondom, a Madridnak most kimondottan rossz jön, hogy ez a nyár a VB-ről szól, mert így nehezebben például Zidane. Ha most nem lenne a ugye minden nemzeti csapat életében egy VB az egy snit. 4 évente van. Ilyenkor lehet egy jó építkezésbe kezdeni, új kapitánya. Én úgy gondolom, most nem lenne ilyen.
3: És azt lehet tudni, hogy Deschamps búcsúzik a VB után.
0: Igen.
1: És azért fura ez egyébként, mert Madridban szerintem azért nem volt egy rossz irány, hogy egy új generációs edzőt oda vittek, ugye Xabi Alonso azért...
2: Ez kapott 5 percet.
1: Igen. Tehát Xabi Alonso az már nem az a generáció, amelyik Mourinho, amelyik Guardiola még esetleg, hanem egy fiatalabb. És ahelyett, hogy adtak volna neki esélyt vagy lehetőséget, gyakorlatilag mikor novemberben rúgták ki, tehát nem... kapott 4 hónapot körülbelül, tehát nem volt sok ideje, pedig ez egy jó irány lenne, és most a hírek szerint, hogyha ez igaz lesz, visszatérnek a Mourinho generációhoz, ami szerintem nem visz előre. Lehet, hogy az öltözőt kézbe tartja, de szakmailag szerintem nem visz már előre.
2: De most ott mérlegeltek, és szerintem azt ők most fontosabbnak tartják, hogy az öltöző legyen kézbe tartva. Hát majd meglátjuk.
0: Milyen végkielégítés, mert lehet, hogy elküldik majd ősszel.
2: Úgyhogy még nyilván még fizetik Xabi Alonsót.
0: Megkapod a fizetés átutalást, egy mobiltelefonon, tranzakciós, nem hány sorba férnek ki a nullák.
3: Kicsire kell állítani a betűméretet.
2: Reálnál a büntetés is alig fér ki, nem hogy a fizetés.
1: Akkor már Mourinho-nak nem lesz szüksége a csoki reklámra, akkor, hogyha...
3: Álmaslott körül is zajlik azért az élet, de akkor erről majd Gyenge Balázsral fogunk beszélgetni 5:30 után. 5 percünk maradt a judó szövetség élén, ugye 28 év után elnök váltás történt, ott Lászlót váltották le, és korábban 4 jelöltről szólt a hír, de Tóth Krisztián meglepően magabiztosan, azt hiszem több mint 70%-ával nyert. Mit lehet várni ettől, az ő programját ismerve? Viszi tovább az eddigi vonalat, vagy vannak olyan pontok, amikben mindenképpen változtatni kell?
2: Szerintem ott alapvetően a judóban rend volt, most Tóth se azért megy, mert leváltották szó klasszikus értelmében, hanem mert ugye az Európai Judó Szövetségben is potentát, és arra a munkára kíván koncentrálni. Ezzel nincsen semmi baj. Ő Tóth végül is nem is a szigorúan vett sportági elitből érkezett, meg nem is a politikából érkezett. Úgyhogy visszaelő közmegelégedésre és különösebb támadások nélkül végezte a dolgát. Tóth Krisztián az a klasszikusan azért sok szövetséget vezet sportoló ma már.
0: Igen, ez most egy...
2: Szóval a meghatározó szövetségek közül többet vezet sportoló, mint nem. Más kérdés, hogy ezek a sportolók azért az esetek egy jelentős részébe politikai támogatással is kerültek oda. Hát majd meglátjuk, de hát egyébként Tóth Krisztián sem tud még szerintem mindent abból, hogy mi vár rá. Az a legkevesebb, hogy a tatamin nagyjából tudja, hogy kikre lehet számítani, és pontosan tudja, hogy van egy Özbe Szofink, aki azért Los Angelesbe konkrétan majd aranyért fog menni, aztán más kérdés, hogy ebből mi lesz. Tehát azért vannak sportszakmai esélyeink, meg lehetőségeink, de nyilván az is fontos, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatnak, az meg majd kiderül, de azt ő pontosan ugyanúgy nem tudja, mint a kollégái mondjuk a többi szövetség élén, de ez az viszont záros határidőn belül ki fog denni, ráadásul az olimpiai ciklus második fele kezdődik most, azért ilyenkor hagyományosan emelkedik a tét, mert csak azért is, mert a kvalifikáció miatt drágul is a szövetségnek a munkája.
1: Ugye minden mellett, ugye az is érdekes a döntés szempontjából, és ez nem sem projektontra nem mondom, hanem csak mint tényként közlöm, hogy ugye vezetői tapasztalat nélkül, ugye gyakorlatilag levette a judogit, és beült az elnöki székbe, tehát azért ez egy olyan feladat, ami egészen más kihívásokat tartodott számára, mint volt eddig, szóval nem lesz egyszerű, tehát ő neki ezzel is meg kell birkózni, amiként azzal is, hogy lehet, hogy valamilyen szinten azért mostantól más lesz a sporttámogatási rendszer, más lesz a gazdasági háttér, tehát nyilvánvalóan ezekkel is szembe kell majd néznie.
2: Ehhez képest.
0: És nézd meg a szavazati arányokat. 70-20.
1: Igen.
0: Az üzletem, aki egyébként a sportágból jött igen, korábban, igen. Aztán most már...
3: És jóval inkább menedzser
0: szemlélet. Most itt szóba kért, hogy a sporttámogatási rendszer pont Balogh Levente volt, aki most egy kicsit ugye a kritizálta, vagy fellépett a leköszönt kormány ellen, vagy nyilván az új felé kicsit közeledve, de mégis így 70-20, úgyhogy a Balogh Leventének vállalatvezetés, stb. Ilyen menedzsment, nyilván sokkal nagyobb rutinja van, mint az új elnöknek, és így lett 70-20, és valóban majd hogy lehet ezzel az újonnan felálló. De érdekes volt, mert új kormányfő szombat, új cselgáncs elnök vasárnap, ezeken a napokban pedig a miniszter jelöltek folynak. Ugye az se titok, hogy Posvai Gábor belügyminiszter lesz majd a sportügyekért felelős, hogy a sporttámogatási rendszer mennyire fog módosulni ellenőrzés tekintetében is például. De Balogh Levente így 70-20-szal maradt alul, és még volt egy harmadik, aki elindult a Csizmadia,
2: meg volt egy negyedik, aki visszalépett.
0: Aki még az visszalépett. De pont így időzíteni egy cselgáncs közgyűlést, az érdekes volt így a politika tükrében.
3: És ezt már most harangozzuk be, hogy Tóth Krisztián az újdonsült judo elnök holnap délután érkezik a Nemzeti Sportrádióba, úgyhogy nyilván részletesebben is elmondja majd az elképzelését, és az is érdekes, hogy ugye Bor Barna a szövetségi kapitány, aki még talán együtt versenyzett Tóth Krisztiánnal, tehát korábbi sportolók, sportvezetői mi voltunkban.
0: Tehát van elnökök, meg elnökségi tagok. Uh-huh. Igen, igen, igen.
3: Úgyhogy együtt próbálják megtolni a judo sport szekerét. 16 óra 59 perc van, ez a pontos idő. Szűcs Miklósnak, Elpap Istvánnak és Piller Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatódik tehát az a futás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. Az európai klubfutball csúcseseményeik hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Regős László Pál összeállításának segítségével most a 2007-es Milán-Liverpool döntőre emlékezünk.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Visszavágás Athénban. A Milán revansot vett az isztambuli csodáért. Ez történt a Bajnokok Ligája 2006-2007-es szezonjában. 49 országból összesen 73 csapat kezdhette meg európai kupa szereplését a legrangosabb sorozatban, 2006-ban. Néhány nappal az olaszok világbajnoki győzelmét követően már el is kezdődött az első selejtezőkör, hogy aztán augusztus 23-ára teljes legyen a főtábla 32 csapatos mezőnye. Ezúttal is magyar csapat nélkül. A bajnok Debrecen ugyanis meglepetésre nem bírta macedón Rabotnicki együttesével a második körben. A hazai 1-1 után Skopjéban 4-1-re kikaptak Dombi Tiborék. Igaz, kettős ember hátrányban, hiszen az első félidő végén Halmosit, a második játékrész elején pedig Szidibét állította ki a játékvezető. A Nemzeti Sport ennek ellenére súlyos és megalázó vereségről írt. Teljesen jogosan, hiszen ha csak az előző idényt vesszük, a DVSC magabiztosan jutott túl a Hajduk Splitán, a horvát együttes pedig egyértelműen komolyabb feladatnak tűnt, mint 2006-ban a Rabotnicki. Érdekesség, hogy a későbbi döntősök egyaránt már a harmadik selejtezőkörben becsatlakoztak a versengésbe. A Milán Azzurra a Zvezdát ejtette ki kettős győzelemmel, míg a Liverpool hazai 2-1-es előnyét őrizte meg a Maccabi Haifa otthonában játszott 1-1-es döntetlennel. A csoportkört aztán már magabiztosabban vette mindkét együttes. A Milán már egy körrel a vége előtt bebiztosította csoport elsőségét a Lille, Ajax, Anderlecht trió előtt. A Liverpool pedig szintén így tett. Az ötödik forduló után már sem a PSV Eindhoven, sem a Bordeaux, sem a Galatasaray nem előzhette meg a vörösöket. A nyolcad döntőben egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, pedig előzetesen erre csak a liverpooliak számíthattak.

A vörösök ugyanis a címvédő Barcelonát kapták a sorsoláson. Idegenben 2-1-re nyert a Liverpool, az Anfielden pedig belefért egy 1-0-ás vereség is, idegenben szerzett több góllal tovább jutottak Gerardék. A Milán a Celticekkel találkozott a legjobb 16 között, 0-0 Glasgow-ban, 0-0 a San Siro-ban. A hosszabbításban viszont Kaká betalált, így ha nehezen is, de tovább ment a Milán. A negyedöntőben a Liverpool 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a PSV Eindhovent, míg a Milán a Bayern otthonában vívta ki a továbbjutást. A milánói 2-2 után Münchenben 2-0-ra nyertek Inzaghiék. Az elődöntőbe a Milán mellett három angol csapat jutott, a Liverpool, a Chelsea és a Manchester United. A Liverpool 11-es párbajt követően múlta felül a Chelsea-t, míg a Milán nagyban köszönhetően Kaká zsenialitásának 5-3-as összesítéssel búcsúztatta a Manchester United-et, kialakult tehát a döntő párosítása. Milán, Liverpool, ezúttal nem Isztambulban, hanem Athénban.

0: Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rendezővárosban elszaporodtak a jegyüzérek. Többen hamis belépőt árultak. A legdrágábban kínált belépőket a fekete piacon 9000 euróért árulták. Több jegyet el is loptak. A görög rendőrség összesen 65 embert vett őrizetbe különböző, a jegyekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A sajtót viszont még jobban foglalkoztatta, hogy mi várható a két csapattól, mi várható az isztambuli csoda visszavágójától. A magyar nemzet így vacillált a döntőt megelőzően.
1: 2005-ben az itáliaiak egyértelmű favoritnak számítottak, és talán most szintén esélyesebbek valamelyest, még Benitez mester szerint is. Ezóta nehezebb lesz legyőzni őket, kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, mint két éve. A védelmük és a középpályájuk is hihetetlenül erős. Ám még sokat fejlődtünk, ráadásul lényegesen nagyobb a rutinunk az akkorinál. Mondta a Liverpool spanyol mestere, aki jó szigetországi szokás szerint kevés született angolt állít a kezdőbe. A holland szenden sérüléssel küzdik, és még az is kérdés, hogy az argentin Mascherano vagy a Velszi Bellami kap lehetőséget. Ancelotti 7 olasz honfitársának szavaz bizalmat, csak az előretolt csatár személyén gondolkodik. Egy kérdés marad, hogy Filippo Inzaghi vagy Alberto Gilardino kezdjen. Előbbi gól erősebb, utóbbi viszont hasznosabb az összjátékban. A kisebb sérülése bajlódott 38 éves hátvéd Paolo Maldini pályafutása a 8. BL döntőjére készül, korábban 4-szer már nyert csapatával. Pályára lépésével ő lesz a finálék történetének legidősebb csapatkapitánya. 2 éve Isztambulban szokásától eltérően gólt lőtt, ráadásul jobb lábbal. De nem tagadja, most megelégedne a szürke védőmunkával, ha a végén ő emelhetné magasba a győzelmi trófeát. Ám ne felejtsük, a másik cséká, Steven Gerrard szintén erre készül, és a Liverpoolról Angliában is azt tartják, vérbeli kupa csapat.
0: Carlo Ancelotti választása végül Filippo Inzaghira esett. Összesen 4 helyen változott a Milán összeállítása a 2 évvel azelőtti döntőhöz képest. Kimaradt Cafu, Stam, Shevchenko és Crespo, de az állandóságot jól mutatja, hogy Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Zeedorf és Kaká mindkét fináléban a kezdőcsapatban kapott helyet. A Liverpoolnál nagyobb volt a változás, 5-en maradtak az isztambuli kezdőcsapatból, Finan, Kereger, Rize, Xabi Alonso és Gerrard. Csereként pedig a 2005-ben kezdő Harry Hewell is beszállt. A Guardian utólag így elemezte Rafa Benitez döntéseit.
2: Benitezt Angliában a taktikai zsenialitás csúcsaként emlegetik széles körben. Hogy máshogy lehetne lehetséges az, hogy egy csapatot, amelynek csak egyetlen világklasszis játékosa van, kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezetett. De arról nem beszélnek elég gyakran, hogy a Liverpool 3 gólos hátrányba került Isztambulban, mert megmagyarázhatatlan módon kihagyta a középpályáról Hammant aznap este, akinek kulcs szerepe volt a védekezésben. A fél időben Didi a pályára lépett, lehetővé téve, hogy a vörösök 3-5-2-es felállásra váltsanak, ezzel felszabadítva Gerrardot, aki aztán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Az athéni döntőben a Liverpool menedzsere már nem követte el ugyanazt a hibát, 4-5-1-es hadrendben állította fel a csapatát, ami tükrözte az ellenfél felállását.
0: Az athéni olimpiai stadionban 63 ezer ember előtt játszották le a mérkőzést. Csoda ezúttal nem történt. A Futball évkönyv 2007 című könyv így foglalta össze a döntő góljait.
3: 45. perc. Első lehetőségét egyből gólra váltotta a Milán. Még a 44. percben Kaká próbált kapura fordulni, miután Kereher lábáról éppen elé pattant a labda. Xabi Alonso azonban hátulról összekocintotta a bokáját. A megítélt szabadrugás Pirlo végezte 22 méterrel a jobb kapufa magasságából. Jobban elcsavart a sorfal mellett, az ott tulálkodó Filippo Inzaghi testén még meg is pattant a labda, amely így a balra mozduló Reinát becsapva a kapu közepében kötött ki. 1-0. 82. perc. A Liverpool tér felén adogatott a Milán, majd Ambrosini passza után Kaká úgy döntött, hogy felgyorsít, és mintha senki sem támadta meg, zseniális passzal szöktette a jobb összekötő helyén kiugró Filippo Inzaghit, akikre kirontott Reina, a csatár azonban megtolta a labdát az alapvonal irányába, majd 4 méterre jobbal a vetődő kapu sasa alatt a kapu közepébe gurította a labdát. 2-0. 89. perc. Pennant baloldali szöglete után az ötös bal sarkánál Egger tovább csúsztatta a labdát, amely érintette Maldini fejét is, az alapvonaltól 3 méter álló költ pedig Oddo mellől a bal kapufa magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1.
0: Ekkor a legvérmesebb Liverpool drukkerek talán még hittek abban, hogy ezúttal is ki tud egyenlíteni kedvenc csapatuk, ez viszont nem jött össze a hosszabbításban. 2007-ben a Milán nyerte a Bajnokok Ligáját. Története során 7-ex.

0: A Milán 7-szer, Alessandro Costa Curta és Paolo Maldini pedig 18 év alatt 5-5-ször értek a csúcsra. Ezzel akkor sem voltak csúcstartók, hiszen Francisco Hento 6-szor diadalmaskodott, azóta pedig ezt még 4-en megtették. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández. Ami viszont a döntőkben való pályára lépéseket illeti, itt Hento mellett Maldini a rekorder. Ők ketten egyaránt 8-szor léptek pályára back vagy BL döntőben. Paolo Maldini utólag így emlékezett vissza a fináléira.
1: Mindig megmosolygom, hogy bár 8 döntőt játszottam a legrangosabb európai kupában, melyek közül 5-öt meg is nyertem, de az emberek csak arra a bizonyos 2005-ös Liverpool elleni bajnokok ligája fináléra emlékeznek. Pedig az abban a döntőben szerzett gólom a finálék legszebb és leggyorsabb találata volt. A 2007-es döntőről annyi megvan, hogy Pippo Inzaghi gólt szerez, valamint a végső hármas sípszó és az ünneplés, a többi viszont kiesett. Rengeteg fájdalomcsillapítóval játszottam. Mikor a döntő után 3 nappal megműtöttek, minden egyes ébredésemkor megkérdeztem, nyertünk vagy kikaptunk, csak hogy biztos legyek benne.
0: A válasz pedig az volt, hogy nyertetek, hiszen a Milán 2-1-re győzött a Liverpool ellen. A BEC és a BL legsikeresebb olasz együttese viszont azóta is vár egy következő döntőre, egy következő lehetőségre, hogy Európa trónjára üljenek. A következő szezonban már a 8-döntőben elvérzett a Milán. Bővebben arról, hogy 2008-ban mi történt a Bajnokok Ligájában, a következő adásunkban hallhatnak.

0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Döntős szereplések a tékvándó EB-n, ezüstérmes a vívó Muhari Eszter Kolumbiában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett. A 17 éves EB újonc Salim Kamilah már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bayek ellen győzött. Szintén döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, míg a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A 8. helyen végzett a Hári Péter Pekler Zalán Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trióversenyében az Eszéken zajló sportlövő Európa bajnokságon. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Kizárták a párosukat, a kajak négyessel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már Németországban versenyez a világkupa következő állomásán, Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
2: Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk. Viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapátát, a leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk, edzünk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség, egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
3: Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens. Tehát, hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
2: Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kg, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő. Nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került. ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
3: Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
2: igen,
3: ugye?
2: Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K2 500 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC. Az olimpiai bajnok egykori vízilabdázó számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
4: Ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
3: Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
4: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
3: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
4: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
3: Tehát a Jadrán elleni
4: meccs
3: után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
4: meccshez. Ez talán ugyanannak a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságban, vagy hanyagságban, vagy ilyen fesztelenségben mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongban megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot. De hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
1: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK jegesmedvéktől Galanis Nikandros, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Labdarúgással folytatjuk a Hazafutást. Tegnap este játszották a spanyol labdarúgó bajnokság rangadóját, az El Clásicót, amely a Barcelona 2-0-ás sikerével zárult, és ezzel a katalán együttes megszerezte története 29. bajnoki címét. Szabó Bence a mérkőzésről és a Real Madridnál kialakult helyzetről beszélgetett Somogyi Zsolttal, a Nemzeti Sport munkatársával.
2: Nagyon érdekes mérkőzés volt, hát nyilván az egészet meghatározta ugye az a tragédia, ami a Barcelona vezetőedzőjét, Hansi Flicket érte. Ugye a mérkőzés napján tudta meg, hogy az édesapját elveszítette, és azt mondta, hogy nagyon megható és számára felejthetetlen volt, ahogy a játékosok reagáltak, meg a munkatársai is. Tudjuk, hogy a Real Madrid is kifejezte az együttérzését, szóval ez volt a mérkőzésnek egy ilyen fájdalmas felvezetése, ugye egy gyászszünet előzte meg a kezdést, és ott is ugye az egész stadion kifejezte a részvétét és a szeretetét az edző iránt, akinek ez nyilván nagyon sokat számíthatott. Ilyen tud lenni az élet, hogy reggel egy szörnyű hírt kap az ember, este pedig egy elvileg egy óriási boldogság, egy hatalmas szakmai siker. Ugye megvédte a címét a Barcelona, ráadásul, ahogy mondtad, a Real Madrid ellen, úgyhogy hát ez egy sok szempontból felejthetetlen nap lehet a vezetőedző számára. Katalánok, a maga mérkőzés szerintem, főleg a mérkőzésnek az első szakasza teljesen egyoldalú volt, és nyilvánvalóvá tette, hogy melyik a jobb csapat, melyik a szervezettebb csapat. Sokat beszéltünk már itt a rádióban a Real Madrid belső feszültségeiről, ugye a öltözői konfliktusról, aminek talán lehetett érezni a hatását, és bár voltak a meccsnek olyan periódusai, ahol a Real Madrid úgy tűnt, hogy magához tér, és voltak helyzetei is, de összességében azt gondolom, hogy a jobbik csapat nyerte meg a mérkőzést, és az egész idén tekintve pedig a jobbik csapat, ez egyértelműen a jobbik csapat nyerte meg a bajnoki címet is.
3: Hogyha a találkozóba olyan szinten megyünk bele, vagy legalábbis egy gondolat erejéig még így lezárójelleggel, hogy ugye azért itt a vége felé már a Real játékosokon is talán látni lehetett, hogy elfogadták ezt a helyzetet, hogy a Barcelona már pedig bajnok, és hogy ezt a mérkőzést is megnyeri. De ugye, hogyha az egész szezont nézzük, akkor a Realnál azért volt ebben mindenképpen egy hullámzás, mert hogy ugye edzőváltás is volt a fél szezonnál, Xabi Alonso távozott, és Arbeloa vette át ugye a csapat irányítását, és azért az elmúlt napokban, hetekben számos olyan öltözői pletykát lehetett hallani, miszerint azért nincs minden rendben a Madrid házatáján. Ugye itt az egész szezon folyamán Viniciusszal is voltak konfliktusok, ugye Rüdigert lehet említeni az elmúlt napokból, Valverde, Tchouaménének volt konfliktusa, adott esetben Mbappéval kapcsolatban a szurkolók azt követelik, hogy menjen el. Ez nem mutat túl jól, azt hiszem, hogy külső szemlélő számára, te mi az, amit gondolsz ezekről a konfliktusokról, meg magáról az egész helyzetről, ami kialakult ennél az igen nagy múltú csapatnál?
2: Azok a feszültségek, amelyek a pályán is érezhetik a hatásukat, hogy pontosan honnan indul, mi az oka, milyen volt a kapcsolat a játékosok között. Nyilván ez a Valverde féle eset, hogy egy Tchouaménivel azért már egy nagyon-nagyon erős üzenet volt. Nehéz ezt megfejteni, főleg így kívülről, még akkor is lehet, hogy azok a játékosok, akik ott ültek a Real Madrid öltözőjében egész évben, és most őszintén egy ilyen hazugságvizsgáló rákötve elmondanak, hogy milyen volt ez az év, és szerintük mi okozta a problémát, lehet, hogy ők sem teljesen értenének egyet, és más szituációban, tényezőben, vagy személyben, vagy konkrét esetben látnak, hogy mi lehetett, amikor ez az egész így félrement, de valami félrement az egyértelmű, hogy a Mbappé szenzációsan teljesített egyébként, de mégis nem teljes az elfogadottsága a Madrid szurkolók között. Vinicius körül állandóan probléma van, bár ott ugye a Real közönsége azért kiáll mellette, de akármilyen szenzációs játékos is tényleg csinál, lebilincsel olyan jó dolgokat, rengeteg a feszültség körülötte, és egy állandó veszélyforrás, egyébként talán a Real Madridra nézve is, ugye minden idegenbeli meccs erről szól, hogy mikor van az a szikra, amely lángba boríthatja az egész mérkőzést, hogy a hazai csapat szurkolói vagy játékosai konfliktusba keverednek vele. Szóval nagyon, nagyon nehéz ezt megfejteni, és a megoldást se lehet tudni. Talán Az edzőváltás is egy érdekes kérdés, mert komoly játékosok voltak mind a ketten, Alonso is és Arbeloa is a maguk idejében, a Real Madrid szintjén is, de elképzelhető, hogy nekem legalábbis kívülről ez volt az érzésem, hogy itt ezek a világ legjobb játékosai, a világ legjobb csapatában, ahol csak a győzelem, csak a spanyol bajnoki cím, és csak a bajnokok ligája győzelem jöhet szóba, minden más eredmény kudarcnak számít, óriási egók, és ezek az egók néha összecsapnak az öltözőben, és ezeket az egókat kezelni, és rendszerbe, és sorba állítani a csapat érdekében, ez szerintem rendkívül komplex, nem is annyira edzői, mint inkább pszichológusi, vagy és egyszerre pedagógiai feladat, és ez sokáig ment mondjuk Ancelottinak, ezt lehetett érezni, és talán még Zidánnak is, de úgy tűnik, hogy ezek az egók egyszerűen túlnőtték a Real Madrid szakmai stábját ebben az idényben, és talán már az előzőben is, úgyhogy én nem tudom, hogy milyen edzőre lenne szükség, szükség van edzőváltásra, milyen tekintélyre lenne szükség, illetve az is egy kérdés, hogy az öltözőben van-e olyan egyértelműen elfogadott futballista, amilyen néhány évvel ezelőtt, akár Cristiano Ronaldo, akár Luka Modric, akár Toni Kroos volt, aki, hogyha egy bizonyos szituációban, vagy mondjuk egy feszültséggel fenyegető szituációban felemelte az ujját, megállt, parancsolt bizonyos folyamatoknak, akkor azt az egész öltöző elfogadta. Lehet, hogy most ilyen játékos nincs, nagyszerű játékosok vannak, de ilyen típusú közösségvezetők elképzelhető. És még Sergio Ramost is ide sorolnám, még ugye a korábbi időszakból, mert lehet, hogy a pályán voltak vitatható megmozdulásai, de egyértelműen egy vezetői karakter volt az öltözőben, aki vakon követtek a társai. Egy ilyen típusú meghatározó játékost, vagy kettőt azért hiányolok most ebből a jelenlegi Real Madridból.
3: Utólag eléggé jól körvonalazódik, vagy mindenképpen egy dicséretnek látszódhat az, hogy ahogy Ancelotti tudta kezelni ezt a Real Madridot, és közben, hogy beszéltél, az jutott eszembe, amit a Nagelsmann mondott, ugye, hogy azért jó részben pedagógiai kérdés az ekkora egók esetében, hogy hogyan tudsz kezelni egy öltözőt, mint inkább szakmai vagy taktikai kérdés, és hát távol álljon tőlem, hogy én bármiféle tanácsot adjak a Real Madridnak, de hogy alapvetően talán az lehetne a kulcs, hogy ezeket az egókat tényleg hogyan lehet egy irányba terelni, és erre vonatkozóan fölvetődhet az a kérdés, hogy jó-e egy elismert, ugye az Ancelotti elismert volt, szakmailag viszonylag megkérdőjelezhetetlen karaktert igazolni, és akkor ugye José Mourinho neve sokszor fölvetődik, és akár ő is egy visszatérő edző lehetne a Real Madridnál. Hogyan éreznél ezzel kapcsolatban?
2: Én óriási rajongója voltam mindig is José Mourinho-nak, Chelsea-nél lenyűgöző volt, amit teljesített, aztán ugye az Interrel meg tudta nyerni az olasz bajnoki címet, aztán 2010-ben pedig a bajnoki címet, az olasz kupát, és aztán a bajnokok ligáját is, az ott nevezetes triplát egy olyan csapattal, amelyik azért ilyen magasságokban ritkán járt, és ugye azóta is 2010 óta kétszer ugyanott volt a bajnokok ligája döntőjében, de mind a kettőt elvesztette, duplázni se nagyon tudott, most egyébként pont van esélye, a szerdai olasz kupa döntőben, hogyha nyerni tudna az Inter, akkor ugye idén meg lenne a duplázás. 2000 és 2010 között, ugye 2004-ben lett a Chelsea edzője, 2010-ben volt az Interrel BL győztes, ez az utóbbi is ugye 16 évvel ezelőtt történt, és azóta ugye volt a Chelsea és volt a Manchester United edzője is, aztán már volt Rómában, aztán már volt Törökországban, és most ugye a Benficánál, hogy nagyon, nagyon tisztelem és korszakos edzőnek tartom, de egy lejtmenetet érzek az edzői pályafutásában, és azt gondolom, hogy bár kétségkívül voltak sikeres periódusok a Real Madridnál, amikor ő irányította a királyi klubot, de szerintem az, én úgy érzem, hogy az régen volt, és nem gondolom őt megfelelő jelöltnek ebben a pillanatban ehhez a csapathoz.
3: Akkor kit tartanál, vagy ki lenne ideális a Real Madridhoz? Ugye itt Zidane neve még fölvetődhet, de azt hírlik ugye, hogy ő vár alapvetően azért arra a francia válogatottra.
2: Nehéz pontosan tudni az igazságot. Valóban Zidane-nak azért megvan az a tekintélye, amit játékosként ugye megalapozott, aztán edzőként is sikeres volt. Nekem is eszembe jutott volna ő. Hát, hogyha nem, akkor ezen nagyon kéne gondolkozni, mert szakmailag is, és mondom, pedagógiai szempontból is aki ilyen szinten dolgozott, nagyon-nagyon kevés edző. Guardiola lehetne egy ilyen tekintély szakmai szempontból, és akár a sikereket, vagy a karrierjét figyelve, de hát ő meg teljesen testidegen lenne szerintem a Real Madridnál, és talán a klub sem fogadná igazán őt el, és talán ő sem gondolná komolyan, hogyha a Real Madrid hívná, szóval szerintem ők távol vannak egymástól, de ő olyan sikeres szakember, aki ugye bebizonyította, hogy ezekkel az egókkal is elbír. Ő sem mindig, de a legmagasabb kategóriából lehetne csak válogatni, úgyhogy nem hiszem, hogy e tekintetben most sok lehetősége lenne a kísérletezésre a Real Madridnak. Én nem tudom, most már utólag mindegy, hogy Xabi Alonsót leváltani mennyire volt jó döntés, ugye az, amikor a Leverkusennel megnyert a bajnoki címet, mert akkor lehetett hallani, hogy ő lesz valamikor a Real Madrid edzője, aztán ugye még egy idén kellett rávárni, és nagy várakozás előzte meg az érkezését. Ott nem tudom, hogy mi nem stimmelt, talán még több időt és több türelmet adtam volna neki. Bár az is kétségkívül igaz lehet, hogyha az öltöző egyértelműen jelezte, hogy nem fogadják el, és nem tekintik vezetőjüknek, akkor kár lett volna tovább erőlködni. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és nem tudom, hogy milyen választ talál majd erre a Real Madrid.
3: Elképzelhető, hogy a mostani a vezetőedző marad?
2: Nem tartom egyébként kizártnak. Szerintem, mivel itt tényleg ezekről az egókról és az egyéniségekről beszélünk, lehet, hogy ez kulcsfontosságú, hogy mit gondol az öltöző, hogy ezt érdemes kipuhatolni a döntéshozóknak. És itt tudok egy párhuzamot mondani egyből, amikor a rendkívül balszerencsésen alakult az írek elleni világban neki se lehet ez a magyar válogatott számára, és ugye utána óriási csalódás volt, és maga Marco Rossi szövetségi kapitány is jelezte, hogy tudomásul venni, hogyha a folytatást másra képzelni el a Magyar Labdarúgó Szövetség. Volt idő lehiggadni, és ott egyértelműen kiderült, utaltak is az MLS vezetői, hogy beszéltek a magyar válogatott meghatározó játékosaival, akik egyértelműen támogatásukról biztosították Marco Rossi szövetségi kapitányt, és ez döntően meghatározta az MLS vezetőjének a döntését, hogy akkor érdemes bízni nekik is a kapitányban, hogyha a játékosok hisznek az edzőben, akkor van ok bizakodni. Ez fordítva is így lehet. Lehet valaki akármilyen nagyszerű korábbi játékos, vagy korábbi sikeres edző. Ha egyértelműen elutasítja az öltöző, akkor ott előbb-utóbb biztosan probléma lesz. Tehát az nehezebb vissza. Nagyobb esély van arra, hogyha megvan az összhang, és elfogadják az edzőt, és természetesen az edzés akar a csapattal dolgozni, hogy abból előbb-utóbb lesz valamilyen pozitív eredmény, mint abból, hogyha nincs meg ez az összhang, és akármilyen jók a játékosok, és akármilyen jó az edző, de a közöttük lévő kémia nem működik, akkor abból előbb-utóbb garantálhatóan kudarc lesz.
1: Folytatjuk a hazafutást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és Liverpoolba kapcsolunk, ahol Gyenge Balázssal fogunk beszélgetni, már-már szokásos hétfői rovatunkban, állandó kiküldött tudósítunk, illetve a Spiller TV és a Nemzeti Sport munkatársa. Szia Balázs, köszönöm, hogy beszélhetünk.
4: Szia Szilvia, is köszönöm a megkeresést.
1: A legutóbbi fordulóban a Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a Chelsea ellen. Voltak pozitív és voltak negatív hangok már-már szokásos módon a találkozó után. Hozzád mik jutottak el, és ott például az újságírói körökben, vagy a szurkolók körében milyen vélemények alakultak ki a meccs után?
4: Most próbálok finoman fogalmazni, de igazából pozitív visszajelzések vagy meglátások csak nagyon-nagyon elvétve érkeztek hozzám, vagy nagyon elvétve véltem felfedezni pozitívumokat magam körül a Liverpooli millióban. Kezdeném azzal, hogy a szurkolók magatartása, főleg a mérkőzés végén olyan volt, amit úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igazából még nem is láttam ebben az idényben, pedig ugye az ősszel itt voltak azért vérzivataros időszakok, és például a Nottingham Forest-től elszenvedett 3-0-ás vereség azért az rendesen fejbe kólintotta itt a helyieket. Na most ahhoz mérten is egy picit úgy érzem, hogy már-már ellenségesebb volt a hangulat. Ez elsősorban Arne Slot menedzserrel szembeni hangulat, tehát nem a csapat ellen vannak a szurkolók, de azért itt egy monumentális kifütyülésről és fújolásról tudok beszámolni.
1: Ez a meccs után úgy, egyébként?
4: Ez a lefújás pillanatában, igen. de nem ez volt az első momentum, amikor már érezni lehetett, hogy itt nem elégedettek a szurkolók. A második félidő derekán Árnes lehozta Rio Engomuát, aki a csapat egyik legjobbja volt a mérkőzés elején, szerezte meg a Liverpool a vezetést Ryan Gravenberg révén, és a fiatal bal szélsőtől kapta a gólpasszt, aki egyébként addig tényleg, nem azt mondom, hogy kiemelkedően, de üdítően frissen játszott a Liverpool összképéhez képest. Na most, amikor felmutatták a táblát, hogy Engomuának kell lejönnie, na akkor már monumentális fújolás és fütyölés hallatszódott, és nem csak a kop lelátóról, hanem a komplett stadion. Tehát itt azért érezni lehetett azt, hogy az Anfield, és ezt már ugye többször beszéltük, hogy a szurkolók lojalitása az, hogyan növekszik a csapat irányába, és a leghűségesebbek, a leginkább kitartók azok mindig azok, akik ott is vannak a helyszínen, tehát időt, pénzt, energiát áldoznak a csapatra, és most ez a türelem, ez megint elfogyott. De alapvetően ez egy olyan hullám vasút, amit rendszeresen már szerintem mindenki lát maga előtt közeledni, hogy akkor itt jön egy mélypont megint, hogyha az eredmények nem érkeznek meg. És ugye ne felejtsük el, hogy itt egy héttel ezelőtt a Manchester United elleni örök rangadón is kikapott a Liverpool, bár ott szerintem azért az összképet tekintve szebbik arcát mutatta a csapat, főleg a második félidőben. Itt viszont helyenként tényleg kilátástalan volt a Liverpool játéka, és leginkább ez bosszantotta a szurkolókat, mert ugyan a Chelsea egy nagyon bitangerős kerettel érkezik bárhova is, viszont azt ne felejtsük el, hogy zsinórban 6 bajnoki vereséggel érkezett meg az Anfieldre, tehát itt azért a szurkolók joggal reménykedhettek abban, hogy el lesznek a londoniak.
1: Hát igen, azért hazai pályán nyilván mindenkivel szemben elvárható a győzelem. De Balázs, akkor azt világítsd meg, kérlek, ugye mi itt sokat beszélünk arra, hogy Arne Slot marad-e vagy megy. Azt szokták mondani, hogy amikor egy edző elveszíti az öltözőt, akkor mennie kell. Na most, hogyha elveszíti a szurkolótábor támogatását is, akkor szintén azt gondolom, hogy nincs értelme még itt a türelemnek meg a kivárásnak. Szerinted új edzővel vág-e neki a következő idénynek a Liverpool?
4: Gyakorlatilag ezek a kérdések mindig feljönnek a vérzivataros őszóta, tehát amikor a csapat zsinórban szenvedt el a megalázóbbnál megalázóbb vereségeket, és ahogy jönnek a jó eredmények, akkor úgy kifimulnak a ráncok rajta, és akkor azok a pletykák, most így talán annál picit erősebb, vagy megerősítettebb információk látott napvilágot, hogy na most akkor kiállnak mögötte a tulajdonosok, mármint hogy Slot mögött, és ahogy megint jönnek a rossz eredmények, akkor megint ogalatta a kispad. Na most gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint akár csak mondjuk egy etappal ezelőtti jó és rossz eredmények utáni summát nézzük. Jelen helyzetben én azt látom, és ezt arra alapozom azoknak az újságíróknak az információira, akik jóval inkább be vannak csatornázva a klubhoz, tehát közvetlenül tudnak információkat szerezni. Nincs olyan sok belőlük, és értelemszerűen nem adnak ki bennfentes információkat, de azért itt érezhető az, hogy bizonyos mechanizmusok vagy mozgások azért nyilvánosságra hozhatók, és az egyik ilyen az az, hogy valóban a vezetőség meglátása vagy célja, hogy Arne Slotot ebben az idényben feltétlen a helyén tartsák, tehát nem szeretnének abba az arcvesztésbe kerülni, hogy a bajnoki címet szerző edzőt a bajnoki címvédés idényében idő előtt menesztik. Tehát az azt jelenti, hogy az utolsó két fordulóra mindenképpen Slot ül a kispadra.
1: Tehát azt gondol... Az, hogy... Ja, bocs, mond.
4: Nem csak annyi, hogy ami a jelenlegi matek az, hogy az idényt mindenképpen Slot fejezi be. Ha eléri a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyek valamelyikét, akkor hajlanak arra, hogy megtartsák, de ez még nem 100%-os ígéret, de valóban van rá hajlan vagy akarat a klub vezetés. De nem is a klub vezetés kell itt említeni, hanem a tulajdonosokat, azért ez egy fontos kitétel, hogy persze itt van a sportigazgató, meg a vezérigazgató, de még egy gyerek fölöttük is vannak az amerikai tulajdonosok, és akkor tehát onnan születik meg igazán a döntés. És az a helyzet, hogy ha eléri ezt a minimális szolgáltatás szlottát, hogy bevezéli a csapatot a bélindulás jelentő helyekre, akkor van rá lehetősége, hogy maradjon, de ha nem sikerül, akkor szinte biztos, hogy nem marad. Tehát jelenleg ez a matek.
1: Hát akkor ez a matek, ez pénteken már azért több kérdésre megadja a választ, hiszen Aston Villa Liverpool meccset rendeznek. Ugye mindkét csapat 59 ponttal áll a tabellán a negyedik, illetve az ötödik helyen. Tudod-e, hogy milyen hangulatban készül a csapat?
4: Biztos, hogy különleges elánnal készül a Liverpool. Egy baromi egyszerű matematika miatt. Ha nyer Birminghamben a csapat, akkor megvan a BL, és akkor minden rendbe jön. Mert igazából itt azt érzem, hogy a legtöbb gondot az azt jelenti, hogy ott van a közelében a Liverpool annak, hogy teljesüljön a cél, de csak nem akar összejönni, és ez a késleltetés, ez olyan stressz helyzetet idéz elő, amit senki nem visel túl jól. Azért ez szerintem teljesen érthető. Tehát például a Chelsea elleni egy-egy utáni sajtótájékoztatón, amikor ugye Slot kiült a újságírók elé, hogy akkor elemezze a mérkőzést. Nem mondom, hogy elvesztette a hidegvérét, mert ezt az embert még életemben nem láttam elveszteni a hidegvérét, de ott egy kérdésre miszerint, hogy a gyorsan megszerzett vezetés után tudatosan fogta vissza a Liverpool a tempót, vagy a játékot, hát úgy olyan kellemetlenül szúrt vissza az újságíró kollégának, hogy ezt komolyan gondolja ezt a kérdést. Uh-huh. Tehát úgy érezni rajta, hogy ez a karnyújtásnyira lévő beteljesülés, illetve annak a hiánya és ez az elnyújtás viseli meg leginkább ezt a milliót. Tehát nem csak őt, hanem értelemszerűen a játékosokat is, hát ez tiszta sor. Uh-huh. Na most pénteken, ha nyernek, akkor átlépik ezt a küszöböt, de hát itt most akkor az lesz, hogy teljesen mindegy, hogy az utolsó fordulóban még teljesíteni kell. Ez a mérkőzés, azt most mondom, persze az idény alakulását tekintve, ez a legfontosabb találkozó. És ezt itt majdnem azt mondom, hogy muszáj megnyerni, az egy egyéni, vagy egy csapatot érintő külön tragédia, hogy hát azért nem egy egyszerű feladat.
1: Pénteken 21 órától rendezik az Aston Villa Liverpool találkozót, amelynek tétje a BL indulás. Gyenge Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és akkor szerintem a pénteki meccs után is beszéljünk, Balázs, mert gondolom, hogy sok minden téma adódik majd a meccsel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Véget ért a mai Hazafutás. Munkatársaim Szűcs Miklós szerkesztő és Horváth Milán hangmérnök nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Németh Kornéllal. Benne többek között foci óra, Elbert Gábor és Simon Zoltán lesznek a vendégek, de 18 órától Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélget majd Kornél, abból az apropóból, hogy egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 18 óra a pontos idő, kellemes hétfő esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, illetve így, hogyha kinézünk az ablakon, azért még bőven-bőven világos van. Hétfő, késő délutáni rádiózást mindenkinek. Szóval kezdjük a mai körkapcsolást, a műsor szerkesztője Szabó Szilvia, a technikáért pedig Bredák József felel. Labdarúgás minden mennyiségben, ezt tudom ígérni az előttünk álló 4,5 órában, hiszen a szokásos foci óra is jön majd, természetesen hétfőnként elmaradhatatlan. Rögtön labdarúgással kezdünk, ugyanis egy hónap múlva indul a világbajnokság. Szabados Gábor sportközgazdász itt van már velünk a telefonvonal túlsó végén, úgyhogy pillanatokon belül vele indítjuk majd a mai műsort. De természetesen, ha már hétfő, szokásos rovatunk, a hét hősei maradhatnak el, hiszen jönnek majd a hétvége, illetve az elmúlt hét legkomolyabb sporttermései. Na és akkor, ahogy említettem, tehát sportközgazdaságtan, de hát itt mindenről tudunk beszélni az előttünk álló fél órában, nem feltétlenül, csak éppen a számok nyelvéről megközelíteni, úgyhogy Gábor, Szabados Gábor természetesen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Gábor, köszi, hogy telefonon keresztül bekapcsolódsz így a műsorba. Annyira adja magát a kérdés, de egy amerikai szervezésnél, vagy amerikai központú szervezésnél talán bagatelis a kérdés, hogy így, hogy egy hónap van hátra, minden és mindenki készen áll, akár már holnap is indulhatna, ami az USA részét illeti.

0: gyakorlatilag bármelyik pillanatban kész egy ilyen sportesemény megrendezésére. Csak egy példát hadd hozzak fel erre. Ugye 1994-ben rendezett az Egyesült Államok legutóbb labdarúgó világbajnokságot. Idén nyáron egyetlen egy olyan stadiont sem fognak használni, amit 94-ben már használtak, hanem csupa újat, amit azóta építettek, és 94-ben nem használtak. Tehát ez is azért jól jelzi, hogy milyen infrastruktúra áll rendelkezésre. Nyilván Mexikó persze egy kicsit más kérdés, de azért ott ugye csak néhány stadion fog mérkőzéseket rendezni. A döntő többsége a meccseknek az Egyesült Államokban lesz, és ugye nagyjából Mexikóval hasonló arányban rendez majd Kanada is. Tehát Mexikóban azért azok a stadionok, amelyeket bevontak a rendezésbe, azok is vagy új, vagy nagyon komoly mértékben felújított stadionok. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamivel, akkor az infrastruktúrával, a szervezéssel biztosan nem lesz gond ezen a világbajnoksága.
1: Jelente az bármit, begyűrűzik ez ilyen szinten az amerikai rendezésbe egyáltalán? Bárkit szerinted komolyan foglalkoztat-e, mint például mondjuk most az iráni helyzet? Ugye Irán nagyon sokáig kivárt, talán még ki is vár, hogy most ezt múlt időben, jelen időben, milyen igeidőben mondjam, magam sem tudom, de hogy ez szurkolói részről hathat-e negatívan, vagy ha nem is negatívan, bármilyen szinten a szurkolói hozzáállásra, hiszen az talán egyébként pont a 96-os atlantai olimpia óta, hogy mondjam, ilyen velejárója ezeknek a nagy eseményeknek, nem csak az Egyesült Államokban, hogy komoly ellenőrzések, komoly biztonsági intézkedések kísérik, és ezen már úgy nagyon nem lepődik meg senki, hogyha a fegyveres biztonsági őakat lát mindenfelé, tehát hogy ezen talán kevésbé, de az, ami a világban folyik, az nyugtalaníthat-e, vagy az begyűrűzhet-e például szurkolói szinten?
0: Egészen biztos, hogy ez egy komoly témája lesz ennek a világbajnokságnak, mind a médiában, és nyilván mind a helyszínen. Tehát ott a mérkőzéseken ezt egyszerűen nem lehet elkerülni. Akármi is történik Iránban, tehát ha holnap mondjuk történik egy békekötés, legyen így, akkor is azért azt gondolom, hogy ami itt mögöttünk van, azt már nem nagyon lehet elfelejteni. Jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy a programban várhatóan nem lesz változás, az iráni válogatott ott lesz azokon a mérkőzéseken, az Egyesült Államokban lejátsza a mérkőzéseit, jelen pillanatban ez a hivatalos álláspont. Nagy kérdés nyilván, hogy milyen szurkolók előtt lesznek-e például iráni szurkolók, jó eséllyel ők nem fognak tudni majd beutazni az Egyesült Államokba. Tehát vagy az Egyesült Államokban élő iráni, vagy esetleg más perzsa és közel-keleti származású szurkolók fogják őket támogatni, vagy egyszerűen mondjuk más országok szurkolói vásárolják meg azokat a jegyeket. Tehát az biztos, hogy egészen szokatlan hangulata lesz ezeknek a mérkőzéseknek, mert hát iráni szurkolókra nem nagyon lehet számítani. De önmagában is azt gondolom, hogy azért az iráni csapat részvételét nagyon komoly média figyelem fogja kísérni, éppen itt az említett indokok miatt. Tehát azért az biztos, hogy ezeken a mérkőzéseken nem csak a sport lesz a téma.
1: Gábor, abból mennyi látott már most napvilágot, hogy azért alapvetően foglalkoztatja ez is a szurkolókat, de minket újságírókat meg aztán pláne. Mondok két szélsőséges példát. Lesz például Kolumbia-Portugália mérkőzés június 27-én, és aznap rendeznek egy kongói demokratikus köztársaság Üzbegisztán találkozót. Én most ránéztem a másodlagos piacra egy oldalra, amit én ismerek és megbízhatónak gondolok, ahonnan korábban személyes tapasztalatom volt már vásárlással. A Kolumbia-Portugália mérkőzésre itt 746 ezer forinttól árulnak jegyeket, a Kongó-Üzbegisztán mérkőzésre 59 ezer forinttól. De hogy amikor ugye a jegyeket értékesítették is, erőteljes különbségek voltak. Szóval, hogy aki Atlanta, mint rendező, aki a Kongó-Üzbegisztán mérkőzés rendezi, én azt gondolom, hogy kapásból hátrányba kerül Miami-val helyszínnel, ahol a Kolumbia-Portugália van. Hogy jelenik ez meg a végén, az egyenlet végén, hogy ekkora különbségek vannak szervezői oldalon?
0: Ugye ez a jelenség, amit mondasz, ez az úgynevezett dinamikus árazás, amit már tavaly a konfederációs kupán is alkalmazott a FIFA szintén az Egyesült Államokban. Ez volt az első olyan FIFA rendezvény, ahol az amerikai szervezők által ugye más eseményeken már alkalmazott árazást vetették be. Ez ugye mindig az adott

0: kínálat-kereslet függvényében határozza meg az árakat. Nagyon leegyszerűsítve, amelyik mérkőzésre sokan akarnak jegyet venni, ott drágább lesznek a jegyek, amelyik mérkőzésre kevesen, ott meg olcsóbbak lesznek a jegyek. Korábban ugye a világbajnokságokon fixáron mentek ezek a jegyek, tehát nem volt ilyen szempontból különbség. Valóban, ilyen értelemben nem minden mérkőzésnek lesz ugyanakkora a jegybevétele, még akkor sem, hogyha esetleg a nézőszám ugyanakkora. Tehát itt nagyon-nagyon komoly különbségek lesznek a jegyárbevételek tekintetében. Az egy nagy kérdés, hogy ezeknek a stadionoknak a tulajdonosaival milyen megegyezése van a FIFA-val, a FIFA-nak és az amerikai szervezőknek, tehát az amerikai labdarúgó szövetségnek is, mert hogyha ez úgy van a megállapodás, hogy a jegybevételből valamilyen direkt arányban részesülnek, akkor azért ez valóban, ahogy mondod, ez egy nagy különbség lehet az egyes stadionoknak, hogy éppen oda milyen mérkőzést sorsoltak ki. Ugyanakkor természetesen lehet olyan megállapodás is, amely valamilyen kompenzációt nyújt ezért. Ugye Egyesült Államokban azért erre nagyon sok példa van. Most csak hasonlítésszerűen mondjak egy példát. Az NFL-ben például a jegybevételeknek csak egy bizonyos részét, 40%-át tartják meg a csapatok, a többi részét pedig szétosztják a többi csapat között, pontosan azért, hogy azok a csapatok, amelyeknek jóval nagyobb a stadionja és jóval nagyobb a jegybevétele, azok ne kerülhessenek túl nagy előnybe. Tehát egy ilyesfajta újraosztása a jegybevételeknek az itt sem elképzelhetetlen. De ugye azt se felejtsük el, itt az előbb azt a szót használtam, hogy milyen mérkőzést sorsoltak az adott stadionba. Na, ezt nem sorsolták, hogy egész pontos legyek, hanem ugye szépen gondosan tervezőasztalon osztották el, és úgy döntötték el, hogy melyik mérkőzés hova kerül. Tehát ebből a szempontból azért egészen biztosan volt ebben olyan tologatás jobbra-balra, hogy mindenki jól járjon. Abban szerintem bármilyen megoldás, én most így több lehetőséget felsoroltam, nyilván azért is, mert nem ismerem azt pontosan, persze, világos, hogy milyen megállapodás van a stadion tulajdonosok és a szervezők között. Szerintem több lehetőséget is felsoroltam, ismerve az amerikai gondolkodást és az üzleti gondolkodást, egészen biztos vagyok abban, hogy nem alakulhatnak ki olyan jelentős különbségek az egyes stadionok konkrét bevételei között, amely a végén olyan egyenlőtlenséget szülne, hogy ebből probléma lenne. Tehát valamilyen módon megoldják azt, hogy mindenki, akár ugye a stadion befogadó képességének arányában, akár más értékek és elvek arányában, de mindenki megfelelő módon részesüljön ebből. Az már egy másik kérdés természetesen, ez ugye csak az a része, hogy a stadionokkal ezt hogy játsszák le. Az már egy másik része a dolognak, hogy nyilván a FIFA az természetesen próbálja a népszerűbb mérkőzéseken visszahozni azt a pénzt, amit elveszít a kevésbé népszerű mérkőzéseken. Én egészen biztos vagyok abban, hogy szinte minden mérkőzésen telt ház lesz, tehát nem fogunk mondjuk olyan üres stadionokat látni, amilyeneket tavaly azért a konfederációs, bocsánat, klubvilágbajnokságon, tehát amit a tavalyi klubvilágbajnokságon azért rendszeresen láttunk. Tehát itt azért szinte minden mérkőzésen, de talán nyugodtan mondhatjuk, hogy minden mérkőzésen teltház lesz. Más kérdés, hogy lehet, hogy ezért olyan jegyárakat is kell alkalmazni, amelyek a végén már tényleg nagyon alacsonyak lesznek.
1: Azon gondolkodom egyébként, hogy ez hogyan alakulhatott ki náluk, mert amit mondasz, ez szerintem napnál világosabb és érthető. De elképzelem európai viszonylatban mondjuk a Real Madridot vagy a Barcelonát megkérnék arra, hogy a Levantének vagy a bármelyik másik kisebb csapatnak a jegybevételének egy részét utalják, hogy ne alakulhassanak ki egyelő vagy itthon mondjuk egy Fradi Kisvárda relációba ugyanezt, hát látom
0: elkiszemében. Ezzel meg is magyaráztat, hogy ez a rendszer miért nem működik Európában. Tehát itt, ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni a válaszadást, Európában ugye vannak a csapatok, és azok részt vesznek különböző bajnokságokban, az Egyesült Államokban pedig van a bajnokság, van a liga, és annak vannak csapatai. Tehát egészen más a gondolkodási irány, egészen más a szemlélet. Ugye ezt közgazdaságilag úgy szoktuk megfogalmazni, hogy amíg az Egyesült Államokban liga szinten optimalizálják és maximalizálják a profitot, addig Európában ezt csapat szinten teszik meg. Tehát emiatt az egészen más megközelítés és gondolkodásmód miatt valóban Európában gyakorlatilag elképzelhetetlen az a mód, ami az Egyesült Államok ligáiban történik, és itt ugye akkor ehhez vegyük hozzá a draft rendszert, vegyük hozzá a fizetési plafont, és mindazokat a metódusokat, amik azokban a ligákban működnek. Tehát most gondold el azt, hogy például a draft rendszer is, ahogy működik az Egyesült Államokban, Európában mondjuk van egy új játékos a piacon, és akkor nem az van, hogy aki a legtöbbet fizet, az viszi, hanem szépen sorban állnak a csapatok, és akkor elosztogatják, hogy na akkor te viszed az elsőt, te viszed a másodikat, ami ugye gyakorlatilag a draft rendszer az Egyesült Államokban. Hát ez mindez megvalósíthatatlan az európai rendszerben.
1: Igen, picit elkalandoztunk, de szerintem itt tényleg azt gondolom, hogy a sportszerető közvéleményt most saját magamból kiindulva első körből talán ezek a dolgok is érdekelhetik, illetve itt még egy dolog, ha már az iráni helyzet, világpolitikai helyzet szóba került. Mexikóban a belpolitikai helyzet az mennyire rendeződött, mennyire láttál friss híreket, mert hogy ugye volt talán egy drogbárónak ott a elfogása vagy likvidálása környékén, amikor ilyen nagyon komoly felzúdulás volt, az így bejárta a világ sajtót, de azóta velem nem jött olyan hír szembe, hogy olyan komoly belpolitikai feszültség lenne, meg nyilván itt azért egy ekkora eseményre, ami azt definiáljuk már, vagy Gábor, kérlek segíts definiálni, hogy ez a világ legnagyobb, vagy az olimpia után a második legnagyobb sporteseménye a foci VB?
0: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnagyobb. Távol nem az a kérdés, hogy a világbajnokság felére az olimpiához, lassan ott tartunk, hogy az a kérdés, hogy az olimpia felére az Európa bajnoksághoz, a labdarúgó Európa bajnoksághoz, ha most minden számot figyelembe veszünk. Tehát a labdarúgó világbajnokság egyértelműen gazdaságilag és média szempontból is a világ legnagyobb sporteseménye, és ugye azzal, hogy ráadásul most megnövelték a létszámot, tehát ugye 32 csapat helyett már 48 csapat fog részt venni a világbajnokságon. Nyilván ez jóval több mérkőzést jelent, jóval több televíziós közvetítést jelent, ez azért a bevételeket is növeli, és természetesen a nézőszámot is egészen biztosan növelni fogja, tehát ilyen értelemben ez még tovább növekszik. Ugye kérdésedre...
1: Igen, bocsánat, Gábor, egy másodperc, ugye nem, ott nem tettem fel, mert eszembe jutott ugye ez a köztes kérdés, hogy definiáljuk a labdarúgó VB helyét. Szóval, hogy, ha elfogadom, már pedig miért ne fogadnám, hogy a világ legnagyobb sporteseménye, nincs az a belpolitikai helyzet, sem Mexikóban, sem a világ semmelyik részén, amit ha más nem a FIFA nyúlna bele, vagy intéztetne el, hogy rendben legyen. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy a föl nem tett kérdésemet rögtön meg is válaszolom saját magamnak, hogy bármilyen biztonsági helyzet is volt belpolitikai szinten, vagy bármilyen belpolitikai feszültség volt Mexikóban, azt erre az időszakra, erre a nyári időszakra biztos, hogy rendezni kell, meg rendezni fogják az esemény nagyságából adódóan, ha jól gondolom, vagy jól viszem végig.
0: Pontosan így van. Nyilván mindenkinek ez az érdeke, hogy az így meg legyen oldva, és azt mondom, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez meg is lesz oldva. Egyébként csak hogy egy konkrétumot is mondjak, a mexikói kormány bejelentette, hogy több mint 100 000 katona fog ügyelni a rendre a torna alatt.
1: Tehát
0: nagyon komoly, és ugye úgy, hogy tehát, ahogy mondtam, Mexikó az csak kevés mérkőzést rendez az egész torna alatt, és csak csoportmérkőzéseket, illetve veszem egy vagy kettő egyenes kieséses mérkőzést. Tehát ez azt jelenti, hogy ez ugye csak egy viszonylag kis része a tornának, és mégis ilyen készültség lesz. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy bármi is történt eddig, és ezt igazából ugye ide vehetjük az iráni helyzetet is, a tornán ezt nem fogjuk érzékelni. Remélhetőleg a látogatók sem, a személyesen a világbajnokságra kiutazók, ők legfeljebb azt fogják látni, hogy talán a szokásosnál több fegyverest látnak az utcákon. De az biztos, hogy például mi, akik itthon televízióból követjük az eseményeket, mi ugyanazt a jó hangulatú világbajnokságot fogjuk látni, amit mindig is.
1: Gábor, egyébként ez mennyire bevált módszer? Egyre inkább haladunk ebbe az irányba, és egyre több világeseménynél látjuk ezt a több szereplős rendezést. Ez gazdasági ok miatt alakul így, vagy diplomáciai ok miatt, vagy a kettő keveréke miatt, mert hogy az USA talán önmagában is meg tudta volna ezt a VB-t rendezni, vagy legalábbis itt a konkrét példánál, de mondjuk amikor például a spanyolok rendeznek majd legközelebb, ott már nem vagyok róla 100%-ig biztos, hogy mondjuk minden költséget tudtak volna egymaguk vállalni. Szóval, hogy milyen okai vannak annak, hogy több szereplős rendezések vannak most már egyre több a világeseményeknél, például így most a foci VB-nél is?
0: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek elsősorban gazdasági oka van. Ezeknek a nagy világeseményeknek a megrendezése olyan mértékű infrastruktúrális, gazdasági és egyéb beruházást igényel, hogy azt egy-egy ország már nagyon nehezen tudja megoldani, vagy ha esetleg meg tudná, akkor sem feltétlenül akarja. És emiatt ezek a közös rendezések sokkal hatékonyabbak, sokkal kifizetődőbbek. Ráadásul ugye azzal, hogy azért a közlekedés ma már sokkal egyszerűbb, sokkal inkább megengedheti magának bármelyik szurkoló azt, hogy országok között utazzon. Emiatt ugye ez sokkal jobban megoldható, és kevésbé borítja fel mondjuk a szurkolóknak, csapatoknak a utazását az adott esemény alatt. Nyilván ugye általában olyan országok csinálják ezt, akik földrajzilag is közel vannak egymáshoz. Az említett példában ugye mondjuk Spanyolország, Portugália és Marokkó. Nyilván itt ugye az Egyesült Államok, ugyan Kanada és Mexikó szomszédos, de tudjuk, hogy hatalmas területről van szó. Tehát itt ugye ahol a stadionok és a rendezővárosok vannak, az gyakorlatilag egy teljes Európának megfelelő terület, vagy talán még nagyobb is. Tehát óriási területről van szó, de azért bár tudjuk azt, hogy igen, ahogy mondtam, hogy az Egyesült Államok egyedül is meg tudná ezt rendezni. Ne felejtsük, hogy amikor pályáztak, akkor még úgy volt, hogy ez a világbajnokság kevesebb mérkőzésből fog állni, mert akkor még egy másik lebonyolítási rend volt érvényben, aztán ezen változtatott a FIFA. Én biztos vagyok benne, hogy így a több mérkőzést is tudta volna vállalni akár az Egyesült Államok egyedül is, de így utólag aztán pláne nem bánják, hogy bevonták Kanadát és Mexikót is. Nyilván az, hogy kikivel áll össze, abban már nagyon erősen megjelennek politikai, diplomáciai szempontok, és én azt gondolom, hogy például ebben a világbajnoki pályázatban, tehát Mexikó, Egyesült Államok, Kanada együtt, ebben ezek a szempontok nagyon erősen érvényesültek akkor, amikor közösen jelentkeztek erre a rendezésre. De ha most az Egyesült Államoktól eltekintünk, nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte minden eseménynél, ilyen nagy sporteseménynél gazdasági okokból abszolút észszerű és racionális az, hogy ne csak egy ország rendezze, hanem több, és így osszák meg a költségeket. Ugye mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az olimpia maradt az egyetlen olyan sportesemény, ahol még nem volt olyan, hogy több ország rendezett volna egy eseményt. Ugye olyan már volt, és az már egyre gyakoribb, hogy nem egy város rendezi az olimpiát, mint korábban. Már a párizsi nyári olimpia is olyan volt, hogy ugye Párizstól távoli helyszíneken is bőven voltak események. Ugyanilyen volt most a legutóbbi téli olimpia, ugye a Milánó Cortinai téli olimpia, aminek már a nevében is két város volt. Én azt gondolom, hogy az olimpiákkal is előbb-utóbb el fogunk oda jutni, hogy több ország rendez, nyilván várhatóan egymáshoz közel lévő országok, illetve azoknak közel lévő városai, de szerintem a jövőben ez is elő fog fordulni.
1: 18 óra 21 perc, a pontos idő, a telefonvonal a túlsó végén Szabados Gábor sportközgazdász, a labdarúgó VB és a hozzá kapcsolódó dolgok adják a beszélgetésünk vezérfonalát, de akik most kapcsolódtak be és az olimpiát hallották, ne lepődjenek meg, picit így tényleg az időnk lehetőséget biztosít kalandozni. Gábor, még egy kérdés nagyon-nagyon foglalkoztat, és most hadd legyek tisztán szurkoló. Óriási felzúdulás van, nagyon sok fórumon lehet tapasztalni. Nyilván a szurkolónak az a dolga, hogy egyrészt szurkoljon, másrészt zsörtölődjön, tehát mindenféle ilyen dolgot a helyén kezelve, de hogy nagyon sok a mérkőzés, és pont az általam említett, most nem is tudom hirtelen melyiket mondtam, az üzbégek valamelyik meccsét, és nem akarom őket bántani, mert nem ez a Kongó-Üzbegisztán meccs volt, szóval nem Isten őriz, hogy bántsam őket, de tény és való, hogy kevésbé tűnik kúrens árócikknek egy Kolumbia-Portugáliával figyelembe véve. Csak pusztán az üzleti szempontok fölülírhatják-e azt, vagy a FIFA számára eljut-e szerinted a döntéshozókhoz az, hogy ha mondjuk tényleg, nem tudom, gyengébb meccsek lesznek, az egész eseményre vethet-e negatív fényt bármilyen tekintetben, maradva ennél a példánál, és nem őket kipécézve, de tényleg, hogyha lesznek a nagy számból adódóan, a nagy számok törvénye alapján lesznek olyan meccsek, amik nem jók, nem látványosak, nem olyan a színvonal. Nyilván erre a FIFA-nak nem sok ráhatása van, tehát ők meghallják-e vajon azokat a hangokat, ami a bővítés ellen szól, vagy csak és kizárólag a zsebüket és a pénztárcájukat nézik?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy amit felvetettél, ezek teljesen jogos aggodalmak. És most nem is csak arra utalnék, hogy milyen csapatok vesznek részt, bár önmagában már ez is egy azért, ez is kell, hogy valamilyen jelzőcsengőt megnyomjon a FIFA-nál, de ha csak abba belegondolunk, hogy itt gyakorlatilag a komoly nagy csapatoknak, akik azért a végső győzelemre is esélyesek, azoknak tulajdonképpen ebben a lebonyolításban a csoportkör az szinte semmilyen kihívást nem jelent, tehát könnyen lehet, hogy hát ők azt el fogják lazsálni, arra gondolva, hogy hát itt 8 meccset kell végigjátszania annak, aki a legjobb 4-ig el akar jutni, tehát akkor azért pihenni kell az elején. Tehát könnyen lehet, hogy itt az elején nagyon sok unalmas mérkőzés lesz, főleg azért, mert az esélyeseknek igazából nem nagyon éri majd meg megerőltetni magukat, akár még az is lehet, hogy nem a legjobb csapatok lépnek majd pályára, tehát az elején azért próbálnak majd pihentetni. Tehát ennek azért biztos, hogy lehetnek hátulütői, és akkor majd valamikor az egyenes kieséses szakaszban kezdődik el az igazi világbajnokság. Nagy kérdés, hogy ez tényleg előhoz-e olyan szakmai problémákat, amire azt gondolja már a FIFA is, hogy hiába voltak itt nagyon komoly gazdasági és sportpolitikai számítások amögött, hogy megnöveljék a nézőszámot sportszakmailag, talán ez éppen leértékeli a brandet, a világbajnokságot, mint terméket. Azt gondolom, hogy ez egy jogos félelem. Az sem segít a FIFA-nak, ezt is valljuk meg, hogy ugye az amerikai kontinensen van ez a világbajnokság, ami azt jelenti, hogy ezeknek a mérkőzéseknek a jelentős része itt Európában, a mi időzónánkban hajnalban lesz. Tehát ha most itt az előbb említett példát mondjuk, nyilván lesznek olyan mérkőzések, amelyekért ugye szívesen fel kell az ember akár hajnalba is, hogy ezt megnézze, de egészen biztosan lesznek olyanok, amelyekért nem. Márpedig ez mondjuk a televíziós nézőszámban, ez azért bőven-bőven okozhat problémákat. Így van. Csak azért mondom, mert ez a két meccs, amit te mondasz, ez is majd hajnalban lesz egyébként magyar idő szerint. Tehát itt lehet például, hogy a televíziós nézőszámok messze nem lesznek olyanok egy-egy mérkőzésre levetítve, amit a FIFA elvárnak, amit egyébként korábbi világbajnokságokon láttunk, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Európa az még mindig a fő piaca a labdarúgó világbajnokságnak, még mindig itt van a legtöbb néző, és főleg a legtöbb fizetőképes néző, de azért nyugodtan hozzávehetjük, hogy mondjuk velünk egy időzónában van ugye Afrika is, ami azért mennyiségben szintén egy nagy nézőszám, de még Ázsiának is a nyugati fele. Tehát itt azért előfordulhat az, hogy például a televíziós nézettség az ezt megsínli. Nyilván ugye itt most az átlag nézettségről beszélünk, mert az össznézettség az ugye a nagyobb létszám és a jóval több mérkőzés miatt szinte biztosan nagyobb lesz, mint a korábbi világbajnokságokon, de kérdés valóban, hogy ez mennyire hatékony. Még egyszer mondom, teljesen jogosak ezek az aggodalmak, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy eljut-e ez a FIFA-hoz. Én azt gondolom, hogy ezek az aggodalmak és ezek az aggályok már akkor megvoltak, amikor döntöttek a 48 csapatos világbajnokságról. Tehát ha akkor nem jutottak el, akkor én azt gondolom, hogy valószínűleg most sem lesznek ezek az érvek túl erősek, hogy revidiálják az álláspontjukat. Tehát abba senki ne bízzon, hogy itt most mondjuk olyan problémák felmerülnek, ami miatt ezt a 45-48 csapatot visszacsinálják 32-re, ez nem fog előfordulni. Tehát a létszám az csak nőhet, de nem csökkenhet, ebben egészen biztos vagyok. Azt esetleg, hogy a kontinentális kvótákat kicsit változtatják, igen, hogy mondjuk Európa, ugye azt ne felejtsük el, hogy Európa kapta arányaiban a legkevesebb plusz helyet, pontosan azért, mert inkább sportpolitikailag az volt az érdek, hogy a többi földrész arányát növeljék. Tehát az, hogy esetleg Európa javára kicsit módosítsák a kontinentális kvótákat azért, hogy a sportszakmai ereje a világbajnokságnak megmaradjon, ezt esetleg elképzelhetőnek tartom, de megmondom őszintén, szerintem ehhez is nagyon-nagyon komoly probléma kell, most probléma alatt értve televíziós nézettség csökkenését, esetleges bevételek csökkenését.
1: Igen, a kongói meg az üzbék magyar közösségtől, ha bárki hallotta ezt, mondom, tényleg szeretnék elnézést kérni, nem kipécézve őket, de kellett egy szemléltett példa, és itt mondom, a jegyártól kezdve az egymás mellett lévő, ugyanazon a napon lévő, tehát hogy ez így mutatta meg a legjobban. Gábor, köszi, hogy így elkalandozhattunk, rengeteg-rengeteg irányba beszélhetünk itt az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világ bajnokság kapcsán. Én azt hiszem, hogy a következő időszakban sűrűbben tudunk majd még egyeztetni itt, ahogy kiderülnek dolgok. Tényleg az elmúlt fél órában Szabados Gábor sportközgazdásszal jártuk körbe az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatosan. Nem mondom, hogy anomáliákat, tényeket, mert hogy ezek tények. Gábor, köszi szépen, hogy bekapcsolódtál és itt voltál velünk. Természetesen a legfrissebb hírek jönnek majd hamarosan itt a Nemzeti Sportrádióban, és ahogy említettem, 19 órától majd szokásos hétfői, nyugodtan mondhatom, hogy rovatunk, a foci óra jön majd szokásos asztaltársaságunkkal, Elbert Gáborral, illetve Simon Zoltánnal. Este 8 után visszatekintünk majd a hétvége sporteseményeire, és jön a hét hősei rovat, illetve egy nagyon érdekes témát is megpróbálunk körbejárni itt a mai este folyamán. Vajon mi történik a szerb vízilabda sportban? Hát egyelőre ennyit akkor címszavakban, ami a folytatást illeti. Most, hogyha jól látom, sütne az ég a Boniemmel, de mivel már jön a műsorajánló, meg jönnek a legfrissebb hírek, már pedig jönnek a legfrissebb hírek, így a műsorajánlót követően ezzel megyünk majd tovább. Mindenki maradjon velünk, aki csak teheti a folytatásban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Európa bajnok a tékvándós Salim Kamilla felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
5: A 17 éves Salim Kamilla aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a görög Goge Bakant. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt, Márton Luána pedig ezüstérmes, míg a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. Aranyérmet nyerte a Domsics Olivia, Fábián Sára Rahel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standardpisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Csurgó játékosai, mert az elmúlt 5 bajnoki fordulóban csupán 1 pontot szereztek. A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg. A másik felét pedig átutalták egyenlő arányban a Betesda Kórház Alapítványnak és a Démitér Alapítványnak.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. holnap további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások holnap délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint délután 4 óra után teszik le esküjüket a TISZA kormánytárca vezetői. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröchlich Georgina Sugár fizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztos neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének kiterjesztése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Vladimir Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A TISZA kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozót kezdeményez Vladimir Zelenszkijjel. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban.
2: Közlekedés.
5: Az M86-os autóúton a Szombathely felé vezető oldalon a 82-es kilométernél Szombathely térségében két kamion ütközött össze. Az autóút érintett oldalát lezárták, a forgalmat a 86-os kilométernél kitereli a rendőrség.
2: Időjárás.
5: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 38 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a Körkapcsolásban, méghozzá labdarúgással. Varga Barnabás csapata, a görög AEK bajnok lett a hétvégén. Kolléganőnk Csisztu Zsuzsa múlt héten a görög fővárosban járt, és interjút készített az együttes vezetőedzőjével, Márkó Nikolicssal. Ez a beszélgetés következik most.
2: Az AEK hazai pályán 2-1-re győzött a Panathinaikos ellen a görög labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának vasárnapi játéknapján, és a sárga-feketék így két fordulóval a zárás előtt megszerezték a bajnoki címet. Büszkeségünkre Varga Barnabás végig a pályán volt Márkó Nikolics bajnokcsapatában ezen a klub történeti estén. A múlt héten Athénban még a bajnoki címet eldöntő találkozó előtt lehetőségem nyílt az AEK edzőközpontjában helyzetértéke elő interjút készíteni Márkó Nikolicssal, az AEK szerb szakvezetőjével. Akkor idegenben egy kihagyott Varga helyzet, legutóbb vasárnap hazai pályán egy VAR ítélet miatt elvett Varga találat borzolta a kedélyeket a Panathinaikos elleni találkozókon. A mostani interjú ugyan a bajnoki címet hozó mérkőzés előtt készült még, de hallani fogják, micsoda érzelemgazdag edzői hozzáállásról tanúskodik, ami talán nem is meglepő, hiszen Márkó Nikolics emlékei a magyar élvonalról a Videotonnal számára 2018-ban és 2019-ben bajnoki címet és kupagyőzelmet is hozó időkről nagy szeretettel nyilatkozik.
3: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
4: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
2: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
4: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. Az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSK-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig, mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
2: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
4: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
2: Persze, de nagyon közel vannak már.
4: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
2: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
4: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
2: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
4: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
2: Természetesen.
4: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
2: Az Európa Ligában is, persze.
5: Also in the European League, of course.
3: And not only he scored the goals, but his role in the set pieces.
4: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
2: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
4: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
2: Természetesen.
4: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
2: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
4: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
2: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
4: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
2: Pontosan.
4: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
2: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnoksághoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
4: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
2: Így van.
4: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
2: És ő ezt elbírja.
4: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van. Ugye egészséges. Nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait. És azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikáció kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
2: És hogyan látja a jövőjét? Ugye volt a híres magyar játékos a Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
4: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korokig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Meg vannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
2: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Marko Nikolicsal, az AEK Athénnel friss görög bajnoki címet szerző szerb szakvezetővel a trófeát hozó mérkőzést megelőzően készült exkluzív interjúnkat hallhatták.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 18 óra 52 perc a pontos idő. Kellemes hétfő kora esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig, ahogy az elhangzott, a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Ma éppen így a hétfő estéből adódóan élő közvetítés nélkül, de hamarosan kezdődik a foci óra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. Előtte viszont egy pici kézilabda, ugyanis Szerbia ellen készül világban bajnoki selejtező mérkőzésre, páros mérkőzésre egészen pontosan a magyar férfi válogatott. A keret tagjai ma találkoztak egymással az edzésen, Ligetvári Patrik nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
3: Tulajdonképpen kezdődik az év legfontosabb része számotokra, hiszen még a bajnoki döntő és a válogatottban is ez most a sokkal fontosabb, a szerbek elleni párharc, ami meghatározza tulajdonképpen ezt az olimpiai ciklust.
4: Igen, abszolút. Ez a május, ez egy ilyen hónap, ami tényleg elég fontos dolgokra dönt. Ez most lesz az a két meccs, ami számunkra egy válogatott szinten úgy gondolom a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk azt, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk, hiszen a legerősebb csapatot kaptuk meg, de kényszeretnénk lenni a világbajnokságon, és tényleg minden erőnkkel azzal leszünk ezen a héten, hogy teljesítsük a feladatunkat, és hogy tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra.
3: Lázár Kukic hiánya egy kicsit könnyít valamit a lelkünkön, vagy a dolgunkon?
4: Igen, abszolút az egyik meghatározó játékos a szerbeknek nem lesz, de tudjuk azt, hogy nagyon jó, sok játékosokra tudnak számítani. Két csapattársam is a szerbeknél játszik, de nekünk is olyan nagy hiány az, hogy Podoricsit nem tudjuk pályára engedni ezen a mérkőzésen, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a kihívást ezt teljesítsük, és tudjuk magunkat kvalifikálni a világbajnokságra, hiszen az elmúlt időszakban ez mindig sikerült, és ezt nem szeretnénk, hogy ez megszakadjon.
3: Nem nevesítetted, majd én nevesítem Pesmanbeket, illetve Dodicsot. Ment már, vagy megy már egymás között az üzengetés, vagy az öltözőben a cikizés?
4: Persze, abszolút. Amikor az edzéseken mondjuk, nem tudom, kihagytak egy helyzetet, vagy eladtak egy labdát, akkor mondtad nekik, persze jövő héten is ugyanígy kell csinálni. Ment abszolút, nyilván a szerb gyúrónk is ránk rakta a nyomást, szóval tényleg ez már, amióta úgy gondolom, kiderült ez, hogy ez a párharc ez létrejön, megy egymás közötti húzavona.
3: A Füksze ellen ráadásul egy olyan mérkőzést játszottatok, ahol szintén volt egy meghatározó, ugye két szerb játékosuk van, nekik is Marsenics meg Miloszávja személyében, de ugye Miloszávja volt a meghatározó. És most talán egy picit benne van pozitív gondolat arról a mérkőzésről, bár az is igaz, hogy neked se lehetnek nagyon negatív gondolataid.
4: Igen, abszolút, tényleg úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és sajnos így alakult, hogy egy hetes párbaj döntött arról, hogy mi a pályán forbolisunk, vagy nem. Marsenicset azt tényleg le tudtuk jól védekezni, és talán melyik volt lőtt a két párharc alatt, nem is tudom mennyit.
3: Azt hiszem kétszer egyet, de ennyi.
4: Vagy kétszer egyet, szóval ez nem maradt meg, inkább azt, hogy Miloszávja kimagaslóan kezdte, főleg a második mérkőzés, és nagyon jó védett a két mérkőzésen. Tényleg a szerbeknek az egyik, hanem a legmeghatározóbb játékosa lehet, hogy a csapatot elemezzük. Oda kell majd figyelnünk rá nyilván, hiszen tényleg a világ egyik legjobb kapusáról van szó.
3: Ő lehet úgy öt túllőni?
4: Szerintem igen, ez lehet az egyik kulcs, hiszen hogyha tudjuk értékesíteni a helyzeteinket, akkor utána azért tudjuk azt mi is, hogy azért védelemben azért jobban felszabadultak vagyunk, meg akkor sokkal magabiztosabb a csapat. Tényleg mi kapusaink is nagyon nagy extrákat tudnak nyújtani, és úgy gondolom, hogy a két csapat azonos erőben van jelen állás szerint.
3: A magyar válogatottról tudjuk, mindig elmondjátok ti is, Csema is, hogy egy nagy család, nem egyszerűen egy nagybetűs csapat, hanem egy nagybetűs család. A szerbeknél viszont ezek olykor-olykor bármilyen csapatsportágot figyelve elég komoly problémákat szoktak okozni, és lehet, hogy csak ki kell billenteni őket.
4: Igen, abszolút, megnézhetjük az Európa-bajnokságot is. Tudtak ki magasló eredményt is elérni, a németeket elsikerült verniük, de viszont az osztrákok a problémáik volt az utolsó meccsen. Vannak ki magasló eredmények, utána meg tényleg ez változik. Remélem, hogy ezen a két mérkőzésen mi tudunk egy kiegyensúlyozott jó teljesítmény nyújtani, és azt is tudjuk, hogy ezen a párharcon lesz olyan, amikor mondjuk ők fognak vezetni, de bízva mindenben, saját magunkban, tudjuk azt, hogyha esetleg jobb formában is kezdenek, ezt nem fogják tudni két meccsig tartani négy fél időn keresztül, és mindig lesz esélyünk arra, hogy visszajöjjünk, vagy pedig esetleg egy nagyobb előnyt ki tudjunk harcolni.
3: A világ összes nagy kézilabda arénájában játszottál, és bejátszottál már?
4: nem, még soha nem játszottam, de hallottam, hogy elég jó atmoszféra van ott. Direkt ezért is vitték oda a mérkőzést. Én nagyon szeretek ilyen hangulatú mérkőzéseket játszani.
3: Szereted az ellenséges hangulatot? Tudsz abból erőt meríteni?
4: Igen, abszolút, hogy motivális, sokkal jobb egy ilyen arénába játszani számomra játékosként és sportszeretőként, mint hogyha egy olyan arénába lennénk, és úgy érzem magam játékosként, mint hogy a moziban lennénk. Tényleg ez egy extra motivációt ad, akár még a régi időkben is, amikor mondjuk Várdárba utaztunk, vagy Bitolába, vagy esetleg amikor válogatott a legutoljára Podgoricába voltunk. Nyilván az elején egy kicsit fura volt, amikor megláttuk, hogy több ruhabrendőr volt, mint játékos, de olyan szempontból tényleg ezek a mérkőzések nagyon jók, hogy jó hangulata van.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra után egy picivel kellemes hétfőkora esti rádiózást mindenkinek a mikrofonnál Németh Kornél. Ígéreti szép szó, ha megtartják. Úgy jól jön a foci óra, szokásos hétfői rovatunk. Ebben a felállásban nagyon sok időt eltöltöttünk már itt korábban, ellenben az idejét meg nem tudom mondani, hogy mikor volt ez legutóbb. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönöm, hogy újra elfogadták a meghívást. És ebben szerintem valamikor tavaly nyáron, vagy tavaly nyár vége felé találkozunk.
2: Hogy így hármasban?
1: Így ebben a hármasban.
2: Milyen hónapot írunk? Ne, szerintem volt, egyszer volt. Ez a jó, hogy arra nem emlékszem, mikor volt, az érzésre emlékszem, hogy jó, mi hárman legalább jól éreztük magunkat.
1: Jól éreztük magunkat. Zoli, neked télen, milyen emlékképeid vannak?
3: Télen egyszer biztos, hogy volt van, amikor igen, adás van. Után beszélgettünk kint a kijáratnál, akkor már deresedett a mellkasom eléggé, mert belelendültünk a mondatokba, de a rendszeres jelleg az tavaly nyáron volt.
1: Igen, akkor viszont nagyon-nagyon
3: nagyon
1: sokat.
3: Pontosabban, igen, sajnos.
1: Azóta viszont a foci óra szerencsére nem állt meg, úgyhogy én örülök annak, hogy most én lehetek itt veletek. Nagyon szépen köszönöm. Csapjunk is bele, mert hogy azért sok minden történt a hétvégén.

0: pedig a selejtező.
1: Két okból. Az egyik az gazdasági, tehát nyilván a BL-ben nem játszani, az pénzkiesés. Az Európa Liga az viszont jelentősen több pénz, mint a Konferencia Liga. Tehát, hogy gazdaságilag ez nem mindegy. Másrészt ugye, ha BL-be indulsz, akkor két háló van alattad, tehát ha BL-ből kiesel, akkor még beeshetsz az Európa Ligába. Ha az Európa Ligában is elvérzel, akkor még játszhatsz a Konferencia Ligában. Most ugye ez egyel kevesebb, hiszen a középen indulsz, úgyhogy egy hibázási lehetőséged van a tábláig. Ha a Konferencia Ligában kezdesz, akkor ott nem lehet hibázni, mert akkor vége. És azt gondolom, hogy a Fradinak ismerve egy picit, hogy BL-re tervezték a költségvetést, tehát, hogy innentől azért lesz gondolkodni való. De nagyon
0: talán már most is van ugye a legfrissebb híreket
1: ezt
0: olvasva.
1: Ezt igen, tehát, hogy akkor, igen, akkor nagy gondolkodásban lehetnek a Fradinál, vagy vannak a Fradinál, mert az nem ugyanaz.
0: A Gábor, mondjad. Bocsánat, muszáj közbeszélni egy fél pillanatra. Rengeteg kritikát kapott, hogy most jogosat vagy jogtalant, azt most egy picit próbáljuk levenni, az, hogy a Fradi kiemelkedik, és hogy ilyen egy csapatos volt a bajnokság. Viszont ez egyértelműen, hogy te is mondod, nemzetközi szintre volt tervezve. Probléma, illetve most látjuk, hogy mi a hátulütője ennek, de ezt hogyan lehet áthidalni? Milyen olyan más megoldás van, hogy ne függ ennyire a nemzetközi dolgoktól, mert hogy most érződik igazán, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos része egy jó nemzetközi szereplés.
1: Hát Zoli nem fog szóhoz jutni, ezt elkezdjük elemezni, vagy majd beleszól. Hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy nyilván hosszú távú tervezéssel, tehát ha olyan tartalékképzés van.
0: De ez nálunk fejlettebb. Vagy más, nem azt mondom, hogy fejlettem, nem. Nálunk más...
1: Szerencsésebb történelmi sorsú ország, így szokott
0: finoman. Oké, rendben, akkor mondom a konkrét példát. Mond. A Rosenborg, a 90-es, és Zoli, és akkor itt kérlek erősíts meg, a 90-es évek egyik meghatározó BL csapata volt. Most jelen pillanatban Norvégiában sem szólnak róla a hírek. IFK Göteborg 96-ban a Fradit ejtette ki.
1: Amikor kétszer nyertek beket.
0: Na, tehát, hogy, és most jelen pillanatban meg nem tudom mondani, hogy a Kalmár, talán a svéd bajnok, segítsetek, ahon akik ilyen csodát tettek, nem akarom őket bántani, és az én felkészületlenségem, hogy csípőből nem tudtam megmondani. Tehát, hogy azért vannak olyan példák, ahol azt látjuk, hogy elvileg kellene működni, és akkor most nem akarok kézilabdás példát
1: azt
0: hozni.
1: Azt akartam mondani, hogy sokkal inkább látszik, és sokkal hamarabb. És Zolit szólítottad meg, ugye megpróbálom.
2: Nekem azzal nincs bajom, hogy egy csapat ennyire számít a teljesítmény utáni bevételekre, mert ugye ez piaci alapú gondolkodás és tervezés, viszont tényleg kell lennie minimum egy B-tervnek, tehát ugye több ágú költségvetésről van szó. Nekem egyébként ez a sorozatból átesünk egy másik sorozatba, rendszer sem tetszik alapból, de mivel ugye modern világot élünk, és nagyon fontosak a bevételek, ezért ez egy mentőövis tud lenni azoknak a csapatoknak, amelyek kiesnek a Bajnokok Ligájából, majd az Európa Ligából, hogy legyen annyi tőkéjük, hogy föl tudják majd venni a versenyt a legjobbakkal. Akik pedig eljutnak odáig, mint az előbb említett csapatok, ugye esélyt teremtettek maguknak azzal, hogy a nagyok klubjában maradjanak. Na most ez nagyon sokszor nem sikerült meg, és ezért volt jó, hogy felsoroltad ezeket a csapatokat, mert olyan országok klubjairól beszélünk, ahol a gazdasági helyzet így vagy úgy, de előnyösebb, mint Magyarországon. És ezért nehéz, és most ne azt mondjuk, hogy Ferencvárosi tornaklub, hanem hogy az a klub, amelyik sorozatban nyerte a bajnoki címeket, okozott örömet ugye a nemzetközi szereplésével, most bizonyíthatja azt, hogy valóban ennek az elit részének a tagja, mondjuk ott a középosztály, csak ehhez most máshonnan kell a jelenlegi tudásunk szerint neki indulnia, de még nem jelenthetjük ki, hogy ugye nem indul a Ferencváros,
0: igen,
2: majd a Bajnokok Ligájában.
0: Igen, most úgy beszélünk valamiről, igen, amiről még jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ez így lesz.
2: De az Európa Ligából ugyanoda juthat el a Ferencváros, ahova a Bajnokok Ligájából szokott eljutni, vagyis a Bajnokok Ligája selejtezőjéből.
0: Azért ez jóval nehezebb út ám.
2: Ez nehezebb út lesz szám, és amit a Gábor érintett a költségvetéssel kapcsolatban, hogy szerintem vagy legalábbis én így gondolkozom, a fizetések is azért inkább a Bajnokok Ligája célhoz voltak igazítva. Az tény, hogy nagyon sokan vannak a Ferencvárosnál, szerintem ennyi légiósra Én úgy gondolom, hogy nincs szükség, és nem azért, mert légiósok, hanem azért, mert biztos vagyok benne, hogy a Ferencvárosnál is kell lennie, ha az utánpótlást nézzük. Ugye Tóth, Alex, Lisztes, Krisztián egy-egy játékos mindig kellene, hogy legyen egy évben. Meg az is nagyon fontos, hogy azért vannak a magyar bajnokságban jó játékosok.

0: játékosok, akiknek az értéke most nagyon felerősödött, ugye, mert a televíziós jogdíjak sorsa még nem dőlt el, ugye, és így azért elég nehéz tervezni, vagy összetettebb.
1: Igen.
2: Szóval megnéztem, nem fejből tudom, Siriusnak hívják azt a csapatot, amely Svédországban 7 forduló után vezeti a bajnokságot, mert ugye ott naptári rendszerben mozognak. Nevét se hallottam, tehát ne ostorozd magad, hogy ezt nem tudtad. Visszatérve a kérdésre, tehát az egyik az, hogyha egy legalább középtávú tervezés van, akkor ez egy-egy évben szerintem áthidalható. A hírek valóban azok, hogy nagy gondolkodás van. Én nagyon féltem azt a női labdarúgást a Fradiban, amelyik végre Albert Frolyan vezetésvel eljutott oda, hova a férfi. Tehát,
1: hogy Európa kupa... döntőt játszik meg, most a csapat.
2: Igen, a Puskással, és hogy az Európa kupába, mert ott úgy hívják a második számú
1: sorozatot.
2: Köszönöm, hogy kisegítettél, mert hogy a BL-ből a selejtezőből, és följutott végre a táblára, van, nem tudom, 8-9-10 év után. Én ezt féltem, hogy azon lesz majd spórolás, én ennek nem örülnék. Nagyon érdekes, hogyha meg kritizálni kell a Fradit, és úgy mondom ezt, hogy egész évben azt mondtuk Zolival mindketten, hogy a Fradi lesz a bajnok, ebben biztosak voltunk, és a Győr lesz a legfőbb kihívója, tehát egy picit tévedtünk, mert ez fordítva van, de hogy az, hogy nagyon sok játékos van, aki nem játszik külföldi, az nem biztos, hogy szerencsés és gazdaságilag biztosan viszi a pénzt, illetve az, hogy nem volt fölkészülve a csapat arra, hogy elegendő számú és minőségű magyar játékosa legyen. Arról már nem is beszélek, hogy saját nevelésű, mert persze lehet mondani a Golikot, meg néhányan játszottak, beálltak, de hogy összességében...
1: Most jött ki, hogy a magyar kupa történetében a C. Lacinak a fiát, segítsetek, Krisztián?
2: Barna?
1: Igen, szóval hogy ő lett a legfiatalabb.
2: Igen, de ezt én inkább érzem marketing tevékenységnek, nem bántva senkit, mert ha klubvezető vagy, akkor ez kell. De hogy ez akkor lenne, hogyha ő egyébként most már ott lenne, és nem csak beállt volna egyszer. Szóval hogy nagyon összetett a dolog. Ha kupára visszatérünk, akkor valóban...
1: Igen, innen indultunk, hogy a kupa
2: ez
1: döntő. Nagy,
2: ez szerintem ez soha, vagy soha az így nem igaz, de hogy az utóbbi években nem volt ennyire lényeges, mert hogy az előző két évben ugye a Paks nyerte a kupát, ami most a Paksnak nem sikerült, tehát a ZTE meg úgy járhat, hogy épp hogy lemarad.
1: Két cél közül a pad alá.
2: Tehát ötödik lesz a bajnokságban, nem tud indulni nemzetközi kupában, és a döntőben kikapott, tehát nem tud indulni kupában, de nem vagyok abban biztos egyébként, hogy a ZTE készen állna arra. Tehát egyébként még a Fradinak is nagy kihívás két fronton helytállni. Az összes többi csapatnak én ezt a Pakssal megértem a háromból kétszer, hogy azért az nagyon nagy kihívás.
1: Adja magát a kérdés, hogy a Győr vajon készen áll erre?
2: Szerintem erre nem lehet készen állni ahhoz, az egy egészen más lépték, főleg ha bejutsz, tehát hogyha sokat játszol, akkor az egy óriási kihívás.
1: Pontosan tudod, hogy mi vagy tudjátok, hogy mi a veszőparipám, hogy végre éljük meg azt, hogy legyen két
2: persze,
1: magyar csapat.
2: Abszolút. És egyébként ez a rendszer így, ami az Olinak nem tetszik, és valóban lehet vitatni, de az, hogy a Győr...
0: Nem, az alaprendszer az nem tetszik, igen, de így már
2: de
0: igen.
2: Az, hogy a Győr a hogy a Győr indul a BL-ben, és a Fradi az Európa Ligában, ez nagyobb esélyt ad arra, mert a Győrnek van két hibázási lehetősége, a Fradinak egy.
1: Igen, még
0: az Alágerszegről, tehát hogy ez a visszatérve sorozatokra, hogy alapból, hogy egyikből a másikba ki lehet esni, az akkor még nem lehet följutni a konferencia ligába, nem? Egy csoportot be
1: hát, ha megnyered, akkor indulhatsz a következő szezonban az Európa
0: Ligában. De az a következőben van, nem ebben.
1: Ja,
0: tehát
1: értem.
0: Így az időrendben. Az Alágerszegnél meg az nagyon fontos, hogy fel van-e készülve az ETA a nemzetközi kupa szereplésre, avagy nincs. Én szerintem itt most nem az a legfontosabb, hanem az, hogyha olyan helyen végez, úgy alakul a hétvégi mérkőzés, hogy akkor mindenképpen elindul az ETA. Értékében nőnek a játékosai, maga a keret összértéke is. Ugye az ETA azért adott már el, amióta az új tulajdonosok vannak, egy-két játékos nem is akármilyen összegél. Nagyjából a következő évre megvan az ETA költségvetése, azon a szinten, amit az új tulajdonosok kitűztek maguk elé, és nyugodtan tudnak majd szerepelni a nemzetközi porondon, oda jutnak, mert ugye egy tuti kieső van az NB1-ből, és még ott is van javítási lehetőség, ugye mert lesznek az osztályozók, mert a ZTE, ha elindul a nemzetközi kupában, akkor az lesz a hozzáállás, amit például nekem Bognár György mondott sokszor, hogy ott megpróbálunk minél tovább menni, ugye mert játékos értékesítés is fontos, ez nagyon jó ajánlólevél a megfelelő nemzetközi szereplés.
2: Ez igen, bocsánat, hogy közben szok, mondj már egyet, akit így eladtak.
0: Hát arról bárhol nem van. A mostani Zalaegerszeg, tehát hogy nem adtak el, viszont ha nem is akkor adod el a játékost a nemzetközi szereplés után, nem a következő télen, vagy a következő nyáron, ugye ott van az adatbank, ott van, hogy milyen teljesítménnyel járult hozzá ahhoz, hogy a csapata hova tud eljutni.
2: Kivételesen vitatkoznék majd
0: az amikor a Zalaegerszegnek a játékosai értéke, hogyha megy mondjuk két kört a konferencia ligában, akkor én azt mondom, hogy 100 000 euróval nő mindegyik játékos értéke, ez most csak egy megérzés, ha pedig ott csoportkörbe kerülne, akkor ott ez még egy duplázódás lenne. Na most, amikor egy magyar klub úgy ad el játékosokat, mint az ötte, hogy el tudja adni 300-400-500 millió forintért, és eladott már kettőt, akkor ez egy olyan lépcsőfok, amit meg kell tudni ragadni. És ezért van az, hogy az argentin tulajdonosi kör, tehát ugye ők bonyolították le a Libertadores kupa sorozatát is, pontosan tudják, hogy az argentin és a dél-amerikai, a teljes latin-amerikai futball erre az üzleti szakmai hálóra
1: akkor
0: épül,
1: és
0: szerintem ezt
1: közben
0: tök jól csinálják.
1: Na,
0: eddig.
1: De akkor a magyar bajnokságnak ez a jövője?
0: Tehát, az a legerszegnek mindenképpen az, mi felvevő piac vagyunk, nekünk tovább kell értékesíteni a játékosokat, ugyanúgy, mint klubnak, Horvátország, persze. Ugyanúgy, mint Szerbia, de attól egy-egy klubnak lehetnek merészebb álmai, de ő a felvevő piacon a legerősebb, nem, mint például ezzel, a Bayern München, nem? Előbb-utóbb mindenki a Bayernbe megy, aki jó német futbalista, ha kiadja a lépcsőfokot, akkor sokadik játékos lesz a Liverpoolban.
1: Na, mi a vita tárgya, Gábor?
2: Az a vita tárgya, hogy...
0: Minden.
2: Nem minden, de hogy ugye Zoli azt mondja, hogy a nemzetközi kupában való indulásnál a játékosok értéke növekszik, felfigyelnek rájuk. És ez elméletileg tökéletesen így van, de csak egy bizonyos szint után. Tehát a playoff kör, ami mondjuk az első körben indul egy csapat, akkor az a negyedik párosítás.
1: Így van.
2: Amikor azért játszol, hogy fölkerül a táblára, vagy nem tudom most...
1: Liga
2: szakasz. Köszönöm szépen,
1: az a hivatalos neve. Az a volt a tábla.
2: Egészen odáig ezt a kutyát nem érdekli.
0: Hát szerintem egy nem nézi. Lengyel, tehát, hogy... meg egy osztrák játékos megfigyelőnek kutya kötelessége.
2: Igen,
0: hát az ő piacuk alatt van egyel, hát onnan tudnak merítkezni.
2: Igen, de abból a csapatból szoktak, amelyik eljut valahol. A playoff kört azt nézik, az első három körben hát ez akkor... ilyen családias, tehát hogy ott, hogy mondjam, tehát megértem kétszer direktben a Pakssal, figyelem, szóval sajnos ez onnantól íz ki. Egyébként gazdaságilag egy klubnak is ráfizetés egész odáig.
0: Én viszont azért szeretem az Európa Ligának meg a Konferencia Ligának ezt a részét, mert így sokkal többet meg tudok én
2: sok
0: a csapatokról, mikor, mint amikor egymás elleni bajnoki mérkőzéseket játszanak, mert megnézem így a környező országokat, nem néz kitalálni, hogy melyik csapat végez majd az első háromban, melyik csapatok végeznek. Viszont amikor van egy jó Maribor, csak mondok valamit, Tátrán Prešov szuperrangadó, abból szerintem sokkal többet meg lehet tudni a két klubról, meg a két bajnokságról is. Ha ezt kiadják a játékos megfigyelők, az az ő dolguk, én biztos, hogy nem hagynám ki, akkor így mondom.
1: Oké, annyiban viszont kötöm az evet mégiscsak a karóhoz, hogy...
0: Minden hárman ezt csináljuk.
1: Hogy nem, ez teljesen jó egyébként. Persze, azért ültünk persze, itt össze, 19 óra 16 perc a pontos idő, időnk, mint a tenger. A Győr azzal, hogy amit Gábor állít, hogy a BL selejtezőből indulva talán nagyobb eséllyel juthat el. Rögtön az első selejtező, ha a Győr a bajnok, ugye gyorsan tisztázzuk a dolgokat, hétvégén szombaton délután minden kérdésre választ kapunk, lesz egy Kisvárda Győr mérkőzés, meg lesz egy Fradi Zalaegerszeg találkozó. A Győrnek a sorsa a saját kezében van, ha nyer Kisvárdán, a Fradi a feje tetejére állhat, akkor sem lesz bajnok. Utántól kezdve most nem menjünk egyéb dolgokba bele, hogy kivel, mikor, mi merre, hány méter. Ez az alapállás. Vegyük azt, hogy a Győr bajnok elindul rögtön a Q1-ben, tehát az első selejtező körben nem kiemelt csapatként igen. Indul. Tehát például egy Kairat Almatival összekerülhet. Most megnéztem, a Kairat Almaty biztos, hogy kiemelt lesz. Tehát ha egy ilyen párosítás összejön, most csak azért, mert a Kairat az bejutott most a BL-be. Nyilván az egy csoda számba menő történet volt, az olyan, mint két éve a Szlován, vagy amikor mondjuk a Fradi is bejutott, tehát nem egy törvényszerű, nem egy mindennapos dolog. Ott milyen sanszal indul a Győr, feltételezve azt, hogy mondjuk Bembualik, Csingerek és a piacképes játékosok amúgy maradnak, mert ha télen nem engedték el őket...
0: Nem véletlenül.
1: Én de azt akkor azt bennem gondolom, azért hogy... a kis ördög még itt van most itt, hogy egyáltalán ez lesz a cél és a szempont most nyáron is?
2: Na, akkor most nagyon sok kérdést tettél fel, és próbálok gyorsan válaszolni. Tehát az még mindig egy klub vezetési filozófia kérdése, és nagyon sokszor bírálták Szima Gábort annak idején, hogy a Debrecen bajnokságot nyert, és nem megerősítette a csapatot, hanem elengedte azokat, akikért pénzt kapott. Szerintem ez teljesen egy valid gondolkodás.
1: Ugyanúgy... Bajnokként is?
2: Persze, hát attól függ, hogy mi a te filozófiád, mire épül az egész. Ha azt nézi, hogy ő akkor tud pénzt csinálni a játékosból, és mondjuk, ha egy BL-ben kétszer kikapsz, akkor
1: vagyok.
2: Nem.
1: Én túl szurkoló vagyok
2: ez
1: most.
2: Ez sokféle gondolkodás. Az én gondolkodásom más, tehát, hogy én meg túl versenyző vagyok, ugye a piros lámpától is elsőnként akarok eljönni. Ha már bajnokságot nyertünk, akkor erősítsük meg a csapatot, hátha. De hogy mindegyik valid, és nagyon sokféle gondolkodás van. Azért mondom azt, hogy a mondjuk a Kairat Almatit itt mondod, egyébként az Európa Ligában is első körben tudhat nem kiemelként a Győr nehéz ellenfelet kapni. Én azért gondolom azt, hogy nagyobb esély van így arra, hogy két csapatunk állva marad a végére, és ezt te meg akarod élni. Ezért én mindennél jobban. Ezt előbb fogod megérni, mint hogy VB-n van a magyar válogatott szerintem. Legalábbis ha szabályok ott nem változnak, azt hallottam, hogy beszélgettetek róla, hogy hát ha az európai csapatoknak adnak még lehetőséget.
1: Igen, Szabados Gábor, amire Elbert Gábor utal most, az a műsorunk kezdete, így van. Az Szabados Gáborral beszélgettünk kiváló sportközgazdásszal, és a foci egy hónap múlva kezdődik a foci VB, ennek kapcsán egy csomó mindent érintettünk, és ott is egy kicsit a futball romantikus énem meg a szurkolói énem előjött, és annak kapcsán került ez szóba, hogy vajon a FIFA döntéshozóihoz eljuthat-e az, hogy mondjuk egy üzbegisztán-kongói demokratikus köztársaság mérkőzés kevésbé látványos, jó.
2: Nem sose az... lehet egyébként tudni, tehát hogy ezeken szoktak olyan történetre nem számítani.
0: Én meg azért nézném meg, mert ilyen meccset még nem láttam, és akkor csatlakoznék azokhoz a sok milliókhoz, akik sokkal többen vannak, mint mondjuk mi itt Európában, akik ezt nem akarjuk megnézni. Az, hogy a piaci résnek a felvásárló ereje mennyi, az ugye már megint egy más kérdés. Szerintem tök jó, hogy lesznek ilyen meccsek, mert megmondom a frankót, hogy a 128. Hollandia, Németország, most úgyis ugyanaz lesz.
1: Érdekes felfogásbeli különbség, mert értem, hogy mire mondott egyébként a piaci.
0: Nagyon jó legyen a Hollandia, Németország, mert csak azt már láttam nagyon sokszor, igen. Meg bekapcsolom a tévét, igen, valahol, megint fogok
1: valahol,
0: látni.
1: Igen, én ettől
0: a VB-ben ez a jó, különböző futballkultúra, különböző igen. Tudások. Én ezt imádom.
2: Én meg kapok idegbajt, mert hogy nem osztható úgy, hogy
1: ellenben most muszáj az asztalra csapjak, igen, térjünk vissza, mert
2: ott tartottunk, hogy a Győr BL szereplés és a Fradinak az L szereplés, amit megint hozzáteszünk, hogy feltételezés, mert egy forduló van, még lehet fordítva is, de ennek az előnye mindenképpen az lehet, hogy két csapatunk jut el, mert a Fradi már elég erős ahhoz.
1: Igen, a Győrnek két párharcot kellene nyerni, tehát ha az elsőt hozza a BL selejtezőben, és utána a másodikat is tudja hozni.
2: Akkor legalább konferencia.
1: Akkor a konferencia onnantól megvan.
2: De ha kiesik a BL-ből, akkor konferencia.
1: A Q1-be esik ki, ugye a Fradi ezt egyszer eljátszotta a Klaxvik ellen, akkor azonnal konferenciába pottyan, nem Európa Ligába pottyan. Azonnal konferenciába pottyan, onnan viszont meg már nincs védőháló.
2: Így van. De még mindig, tehát én azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy két csapat álljon, akkor ez nagyobb esélyt ad arra. Ha az a cél, hogy újra BL csoportkört játszon egy magyar csapat, akkor meg a Fradinak van
1: Zoli,
2: a több esélye.
1: Zoli, világi Oszkárt ismerve mit feltételezel? Megint csak találgatunk is. Itt viszonylag nem mondom, hogy tét nélkül játszhatunk, mert vállaljuk azt, amit mondunk, és nem tagadjuk meg azt,
2: meg
1: amit mondunk.
2: Is lehet hallgatni.
1: Így van, de tényleg, szóval ismerve az eddigi filozófiáját, vagy Dunaszerdahelyi működését, inkább így mondom, egyben tartja ezt a Győrt, nem tartja egyben, hogyan, és most megint azt a forgatókönyvet vegyük, hogy a Győr sorsa a saját kezében van, egy vélhetően nem túl motivált, bár Révész Attila ennek az ellenkezőjét állítja, egy nem túl motivált Kisvárdával találja magát szembe, szóval hogyan gondolod, milyen lesz az Eto kerete a nyári BL selejtezőkre?
0: Hát a világi Oszkár, a világi Oszkár lennék, nem csak a futballból indulnék ki, hanem a gazdasági helyzetből is, abból is, hogy mi, hogy várható, és ezzel mindegyik futballklub tulajdonos sportvezető kell, hogy foglalkozzon, tehát nem szabad homokba dugni a fejünket, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen költségvetéssel tudnak tervezni a klubok, jelentős változások várhatóak, én arra számítok, tehát ez egy ilyen összefüggő rendszer. Ha a szakmai részére hagyatkozunk csak, akkor én, abból,
1: körből,
0: igen, akkor én abból indulnék ki, ami télen is volt, mert nem véletlenül nem engedték el a legjobb játékosaikat, és közöttük voltak olyanok, akiket ugye a Ferencváros akart megszerezni, ebben nekem semmi meglepetés nem történt, mert ugye Gróf Dávid is a Bajnok Honvédból átment a Fradihoz, oda került Botka Endre is, ez a Bayern München effektus, szerintem ez pont a német focival kapcsolatban.
1: Bár szegény Botka, amikor megérkezett a szegényt, úgy mondom, hogy kapott Kispestről csak hideget, mert hogy 17-ben, amikor ő télen átment, ugye a Honvéd akkor lett bajnok.
0: De a Botka Endre is bajnok lett, mert ősszel ott futballozott a Honvédban.
2: Bappé a legnagyobb király.
0: Igen, és ő a Ferencvárossal meg Magyar Kupát nyert, tehát annak az évnek ő volt a legsikeresebb futballistája.
1: Na, én meg azt mondtam, szerintem, hogy szegény.
0: Szerintem meg utána meg 8 bajnoki cím azért, tehát én, valaki ennyire szegény, tehát nem...
2: És ő legalább akadémista
0: volt. És ne jelen időben állapítsuk már meg, meg ugye én imádom ezt a szurkolói felfogást, én is arra vagyunk, hogy tőlünk elmész, akkor neked csak rossz lehet, hát majd ezt az egyén eldönti, hogy neki jobb lett-e vagy nem, de a számuk meg ugye nem hazudnak. Tehát Botka Endre abban az évben bajnok és kupa győztes lett.
1: Meggyőztél.
0: Na és hogy ő visszakanyarodjak a... Miről kérdeztél?
1: Ahogy marad egybe, tehát például Bembo Ali.
0: Ja, igen, az Eto.
2: Ha te világi Oscar lennél.
0: Igen, ha világi Oscar lennék, akkor megvenném, vagy beszállnék a Vasasba inkább, de én nem engedném el a játékosokat, és nem véletlenül nem engedte el télen sem. Én úgy gondolom, hogy az Eto azok közé, a csapatok közé tartozik, ahol nagyon racionálisan és tudatosan hoznak meg döntéseket. Ha megnézzük, ugye a klubcímer megváltoztatása, vagy modernizálása is nagyon kemény lépés volt, az nagyon nem tetszett a szurkolóknak, de mégis tele van a stadion Győrben. Ugye ez kellett a csapat eredményessége is, mert hogyha jó az, ami a pályán történik, akkor minden sokkal könnyebb. Szerintem az Eto gazdaságilag is erős maradhat, és a sportigazgatói, ügyvezetői szinten szerintem nagyon jó döntéseket hoznak meg. Vannak közöttük formabontóak, de eddig minden ült, és azóta van ez így, hogy Borbé Balázs nem küldték el akkora kispadról a tavalyi bajnokság elején, amikor az Eto 4-szer kikapott. Okay. Az volt a legfontosabb
1: megint
0: döntés.
1: Megint egy kardinális kérdéshez, na, és ez megint minden mindennel összefügg, gazdasági vonalon is azt hiszem, hogy van a felvetésnek valós alapja. Mi történik akkor, eredménytől függetlenül, de mondjuk vegyük azt a forgatókönyvet, ami talán a legvalószínűbbnek tekinthető, a Győr bajnok, a Fradi második helyezett, és Robi Kinnek megköszönik a munkásságát, hogy köszönjük szépen, éppen a Tatanem vagy bárki amúgy is vinné, tehát kereslet kínálat alapon, marad-e Borbé Balázs például az Eto vezetőedzője?
2: Hát, hogy ezzel azt akarod sugalni, hogy Borbé Balázs lenne a Fradi vezetőedzője.
1: Igen, direktben. Akár mondhatnám így is.
2: Hát most akkor csúnyát fogok mondani, jó? Tehát, hogy most idézek egy korábban álltam kevéssé kedvelt sportvezetőt, csodálkoznák. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy a Borbé Balázs, bár volt a Fradiban utánpótlásban edző, amit én látok belőle, és szerintem 3 éve találkoztam vele utoljára. Tehát úgy...
1: Legutóbb, mert hogyha igen, utoljára, akkor már...
2: Hát nem tudjuk, hogy találkozom-e vele még, de igazad van.
1: Feltételezzük.
2: Teljesen magyarul az úgy van, hogy legutóbb, vagy eddig utoljára. Hogy én azt gondolom, hogy ez a munka nincs befejezve. Tehát, hogy lehet, hogy megint a saját gondolatvilágomat követem inkább, mint az övét, mert nem ismerem annyira, de ha én bajnok leszek egy Győrrel, akkor én azt szeretném kipróbálni, milyen az én munkámat folytatni, és abból én nem...
1: Akkor is, hogyha a Ferencváros hív?
2: Borbé Balázst, vagy engem? Hát, ha engem, akkor igen. Tehát, hogy én nem...
0: Ha engem, akkor is.
2: Én nem gondolom, hogy én a Fradinál dolgozhatnék ilyen szinten. Borbé Balázs is azt gondolom, hogy amit én látok belőle, hogy ő ezt végigcsinálja. Egyébként meg azt sem gondolom, hogy magyar ajkú edzője lenne a Ferencvárosnak, hiszen ezt a Ferencvárosi elnöke többször elmondta, hogy magas polc vagy...
1: Igen, elmondta, rengetegszer elmondta, és ezt olyan gazdasági környezetben mondta, amikor talán szabadabban szárnyalhatott ilyen irányában a gondolata.
2: Ebben meg neked van teljesen igazad, vagy ezt nem tudjuk, ez is csak feltételezés. Ne,
1: tehát azért mondom, hogy itt azért ez szerintem direktben összefügg minden mindennel.
0: Anélkül,
1: hogy belelátnánk, és pláne nem turkálva, hanem a realitások talaján mozogva, szerintem semmi bántót és sértőt nem mondok akkor, ha azt mondom, hogy Robi Kín fizetése Borbé Balázséval összemérve, 5-ös szorzó van a kettő között, de az is lehet, hogy 10-es.
2: Jó eséllyel egy komoly szám van, amikor szorzóról beszélünk.
1: És ez nem azt jelenti, hogy egyik vagy másik ne érdemelné meg ezt, vagy a másik ne érdemelne többet, de hát azért ez mondjuk, ha van egy 5-ös szorzó, pláne ha van egy 10-es a kettő között, ott azért már ez egy jelentős
2: Ez kétségtelenül így van, és gondolkodom, hogy mi az okos válasz erre. Az a kérdés, hogy akkor a Fradinál vállalja-e azt, hogy az eddigi útról áttérnek egy másikra. Én azt gondolom, mondom, nem tudom, azt gondolom, hogy a férfi labdarúgásnál, a férfi vízilabdán és a női kézilabdánál nem fognak áttérni, hanem amennyire én belelátok ebbe, vagy amennyire kívülről látom a gondolkodásmódot, sokkal inkább a többi, kevésbé látványos eredménnyel bíró szakosztály kárára ez a három fog működni. De ez megint csak tipp, tehát nem tudom, ezt gondolom. Tehát ilyen értelemben én csodálkoznék azon, hogyha Borbély Balázs követné most nyáron a Fradi kispadján Robiként.
1: Ha
0: Borbély Balázs lennék, megpróbálnék az Eto'o Diego Simeone váljá változni.
1: Nagyon futballromantikus, hogy ezt imádom benned.
0: Ott egyébként a lehetőség, úgyhogy azért...
1: Végig élhettem egy félmondat személyes, nagyon röviden lezártam, úgyhogy ezt a fél percet akkor én használom el. Diego Simeone test közelből láthattam az Atletico Barca visszavágón. Minden nagyon szép és minden nagyon jó volt. Az én preferenciám nem az Atletico irányába mozdult ott, és akkor úgy, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon picit rontott az élvezeti értékén a dolgoknak, de vitathatatlan tény, hogy egyébként Simeone minden egyes megmozdulás azt a kort hozza elő, vagy azt a letűnt kort jutatja eszünkbe, ami alig ha tér már vissza.
0: Viszont ez lesz a baj.
1: Viszont aki megérkezett a stúdióba, ő nem más, mint Szandi a legfrissebb hírekkel, úgyhogy 19 óra 29 perckor azt tudjuk mondani, hogy egy rövid műsorajánlót követően hírek, tehát utána pedig innen folytatjuk Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Európa bajnok a tékvendós Szalim Kamilla, 11 miniszter jelöltnek már megtörtént a bizottsági meghallgatása. Borult idő lesz holnap, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A 17 éves Szalim Kamilla aranyérmet nyert a tékvendósok Müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Szalim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Koge Bakant. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt, Márton Luana pedig ezüstérmes. Még a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. Aranyérmet nyert a Damsics Olivia, Fábián Sára Rehel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB1-ben szereplő csurgójátékosai, mert az elmúlt 5 bajnoki fordulóban csupán 1 pontot szereztek. A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig átutalták egyenlő arányban a Betesda Kórház Alapítványnak és a Demeter Alapítványnak.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. Volt, akit több bizottságban is. Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt azt ígérte, hogy kivizsgálnák a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat. Ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák. Helyreállítanák a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt elmondta, hogy felülvizsgálják a Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat. köztük azokat, amelyeket titkosított az Orbán kormány. Egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifáját, a külön adókhoz és ástopokhoz egyelőre nem nyúlnának. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a határon túliak helyzetében teljes újragondolást és autonómiát ígér. Visszamenőleg is átvizsgálnák a határon túliaknak adott támogatásokat. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben találkozik egymással, a vezetők a kárpátaljaiak helyzetéről is egyeztetnek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt azt mondta, hogy egy független betegjogi rendszert alakítanának ki. 2035-ig elérnék, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen. Regionális gyermekpszichiátriai centrumokat, országos iskolapszichológusi hálózatot alakítanának ki. Az abortusz vagy az eutanázia ügyét széleskörű társadalmi egyeztetésre küldenék. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt közölte, hogy új felsőoktatási törvényt dolgoznának ki, és a hallgatóknak lehetővé tennék, hogy részt vegyenek az Erasmus és a Horizont programban. Átvilágítanák a Klebsberg központ működését és a teljes közoktatást. Felülvizsgálnák a kréta rendszert. Megfontolnák, hogy kivezetik a heti 5 kötelező testnevelés órát, és a tankötelezettség 18 évre emelését is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket.
3: Közlekedés.
5: Sávlezárás várható holnap az M6-os autópályán Budapest határában a Pécs felé vezető oldalon a 15-ös és a 16-os kilométer között, ahol burkolatfelújítás miatt egy sávot lezárnak 8 órától 17 óráig.
3: Időjárás.
5: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15-22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 36 perc a pontos idő. Szandinak köszönjük szépen a híreket. Már is robogunk tovább a Körkapcsolásban. A stúdiónk vendége Simon Zoltán, illetve Albert Gábor. Foci óra természetesen minden mennyiségben. Szandi hírei alatt kihasználtam a lehetőséget, és megnéztem mindazt, amitől gyakorlatban nagyon-nagyon féltem. Ha és amennyiben a Győr a bajnok 5437 koeficiens ponttal nem kiemelt csapatként az első körben a Shamrock Rovers, a Finn Kupolo, azt mondja, hogy a koszovói Drita, a gibraltári Lincoln Red Imps, a bosnyák Banja Luka, az izlandi Vikingu Reykjavik, a Kairat Almaty, az Universitat Craiova, a Riga, a Klaksvik, a Floratalin, hadd ne soroljam végig, hogy kik jöhetnek. Szóval itt azért bőven van olyan választási lehetőség, hogyha ez a Győr egyben marad, Bembuaristól, jó magyar játékosoktól, mindenestől nézve azért ezt az első kört.
2: A Gibraltár tudja, az tök jó lenne, és a Craiovát egyéb okok miatt jó volna elkerülni.
1: Igen, hát, igen. Nem, Zoli, itt azért itt ezt a névsort, ahogy soroltam, most ehhez nem kell óriási szakértőnek lennünk, hogy itt azért ebben bőven-bőven kell legyen olyan, amit meg kell tudni oldania.
0: Igen, hát a Banja Luka kemény lehetne, a Craiova is, ahogy a Gábor mondta.
1: Hát a Klaksvikról is tudjuk, hogy az.
0: Hát igen, de azért már ez nem az a csapat, ha pontosak az információim, levecsülni nem szabad őket, mint ahogy senkit sem, főleg ugye a bajnoki évadnak ebben a szakaszában, amikor elkezdődik, mert vannak olyan csapatok, akiknek ebben a periódusban vannak a legfontosabb mérkőzéseik, főleg, hogyha ugye tavaszi-téli menetrend szerint zajlanak ott a bajnokságok. Itt tovább juthat Álmozató, az Almaty is nagyon kemény dió lenne, de én inkább azt látom, hogy a csapatok 70%-a ellen az Etónak tovább kell jutnia.
1: Oké, okay. Q2, és akkor megint egy picit álmodozó fázisba kerülve. Crvena Zvezda, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan, Celje, Omonia Nikózia, és az említettek közül a Shamrock, a Finn bajnok, a Drita, a Lincoln, ugye a jó szereplésének köszönhetően, a Boráczs Banyaluka és a Vikingo Reykjavik a második körben, ha és amennyivel sikere veszi. Ugye ezt azért mondom, ezt a névsort, mert ugye ez az, hogy itt egy jó sorsolással, hogyha az első két kör megvan, ott a négy mérkőzés, már pedig a mondjuk a nyáron látott AIKA elleni, a stockholmiak elleni párharcból, vagy éppen a Rapid elleniből, hogyha emlékképeket keresgélünk, miért ne? Tehát, hogy bőve én ebbe a győrben simán látom a fantáziát, aztán nagyon lehet, hogy betegesen ragaszkodom ehhez, hogy két magyar csapat legyen, és ezért kergetem ennyire ezt.
2: Szerintem ragaszkodjál, tehát, hogy a sport az erről is szól, hogy hiszünk a csapatunkban, most a csapatunk bár alatt a magyar.
1: Kérdezi, írt a 06-30-55-55-605-0-5, hogy szerintetek a második körből is tovább tud-e menni az Eto?
2: Sok múlik a sorsa, de a második körben játsz, hogy Shamrock Reversal, ugye ez volt időszak az én gyerekkoromban, amikor több évben egymás után játszott magyar csapatokkal, és a magyarok ott sikeresek voltak. Tehát én azt gondolom, hogy sorsoláson nyilván sok múlik, látva a Nemzetközi Kupában a Győrt, meg látva a Magyar Bajnokságban a Győrt, én nem tartom esélytelennek egyáltalán. Nyilván jöhet olyan ellenfél, amely jóval esélyesebb. Itt a sorsoláson valóban sok múlik, de hogy ne engedd ezt el. Tehát én azt gondolom, hogy az egy újabb lépés lehet a magyar labdarúgásnak, ha két csapatunk állva marad, mert egyébként minden figyelembe véve azért a környező országok még előttünk vannak területen.
1: A Zsely jó, mint Zsely Ernicsár is tudott már.
0: Szerintem is ez a legfontosabb.
2: A Csuhai Józsefet meg kell hívni.
0: Szerintem is ez a legfontosabb, vagy a következő lépcsőfok, mert azt már átéltük, ugye, hogyha egy klubcsapatunk el tud jutni a Bajnokok Ligájában, ugye?
1: De abban nyugtassatok meg,
0: mert nekem teljesen mindegy, melyik magyar csapatról van szó, én ugyanúgy szurkolok nekik.
1: Ez egyébként...
0: Úgyhogy ezért mondom azt, hogy az, hogy két csapatunk legyen csoportkörös, az Zoli, mindent visz felőlem, lehet a karancslapújtó is, meg a lélegzet visszafolytva alsó is, de az a lényeg, hogy ott legyünk.
1: Az Ósz Sajóvölgyét kicsit nehezményezem, nem említetted meg. Viszont abban nyugtassatok meg, mert mindig vitába szálltatok velem, amikor mondtam, hogy én a Paksnál is vártam volna ezt, és mindig nem elvárás, meg nem elvárható. A Győrnél ez várható? Vagy tehát, hogy ott azért van az a szándék, ami a Paksban ott nem volt realitás?
2: Nem szándék. Én azt akkor gondolom,
1: van,
2: hogy
1: van különbség a kettő, a Győr és a Paks között?
2: Hát én azt gondolom, hogy gazdasági lehetőséget tekintve óriási, a csapat mögött lévő város tekintetében óriási, akár még a hagyományokban is hatalmas, tehát szerintem minden a Győr mellett szól egy Győr-Paks összevetésben. Nekem idén a korábbi évekhez képest nagyobb meglepetés az, hogy a Paks, ha minden igaz, akkor odaér a dobogóra, az, mert Diósgyőrbe kell nyernie, de hogy és hozzáteszem, hogy egyébként a Paksnak így ez már a harmadik év egymást a Nemzetközi Kupában, tehát hogy már kell, hogy legyen annyi rutinja, hogy ne kapjon...
1: Hogy az első körben négyet ne kapjon itthon bárkitől.
2: Az rutintól függetlenül is az ott
1: az
2: voltam.
1: Vállalhatatlan az vállalhatatlan volt, azt azért rögzítsük.
2: Ezzel nem tudok vitatkozni, de el lehet mondani, hogy az a csapat egyébként látszólag másodosztályú. Sok mindent lehet mondani.
1: Még azóta is másodosztályú.
2: Igen, mert hogy a román törvények szerint nem lehet első osztályú. De jó. Mindegy, ez egy másik kérdés. Vállalhatatlan, ebben nem tudok veled vitatkozni, szeretnék, de nem érdemes. De hogy kell legyen annyi rutinja a harmadik évben egymás után nemzetközi kupát játszó csapatnak, mert én egyébként a tavalyiban a legnagyobb bajt abban láttam, hogy a csehek egyenlíteni tudtak Csehországban a 92-ben. Ezen múlt, mert egész más, hogy kellett volna nekik beleállniuk az itteni meccsbe, ezen múlt, és a Paksnak mondjuk két éves költségvetését tudta volna megnyerni, hogyha följut a liga szakaszba, mert sose fogom megjegyezni.
1: Azért folyton beléd a szót, mert 19 óra 42 perc, és minden időnk el fog menni a foci órára szánt, benne van a nevében óra. Ezek szerint azt nem sikerült elérni azt a reformot, amit egyszer kipróbáltunk, hogy 90 perc
2: foci volt. Óra, igen.
1: Másodosztály volt, itt egy Honvéd-Vasas mérkőzés, Zolit nem akarom froclizni sem.
0: Engem lehet, én bírom.
1: Tudom, hogy bírod, de nem viccet félretéve. Ami a legfontosabb számomra, teltház, jó hangulat, szellemes kispesti kiírása a vasaszurkolók irányába. Tehát, hogy pont azon a határon belül, hogy nem emberi méltósága, vagy nem tudom miben, hanem tényleg ez jó volt. Nem, tehát erről kéne, hogy szóljon egyébként, de tartok tőle, hogy amikor NBA-ben fognak találkozni az első osztályban, akkor már nem lesz ekkora érdeklődés, meg nem lesz ekkora körítés hozzá. Lesz, Zoli? Vagy mire búlogat?
0: Biztos lehetsz benne, mert arra gondolok, hogy Kispesten az összes mérkőzés nagyjából teltházas lesz, kivéve a mínusz 50 fok van péntek este 8-kor, vagy felhőszakadásszerű vihar,
2: vagy
0: árvize.
2: Hétfőn
0: este, igen, vagy vasárnap délelőtt 11-kor.
1: Volt ilyen időszak,
2: igen, volt azért mondom, igen.
0: A Vasas és a Honvéd feljutása megérdemelt. Tegnap NB1-es színvonalú, és ott is kiemelkedő volt a körítés, a hangulat, a szurkolás. Ugye te 750 Vasas szurkoló volt ott a mérkőzésen, ők pillanatok alatt megvették a jegyeket, hogy vonultak a szurkolók a mérkőzésre, a két tábor. Rengeteg rendőr volt, de semmilyen rendőri túlkapás nem volt. Én a meccs előtt és a lefújás után is elvegyültem a tömegbe, mert imádom
2: ezt a
0: pulzációt. A Honvéd teljesen megérdemelten nyert. Szerintem ez a meccs már akkor eldőtt, mikor a Vasas busz elindult a Fáy utcából, mert sokkal harcosabbak és magabiztosabbak voltak a kispestiek.
2: Itt a nyers erő, ugye?
0: Igen, azt éreztem, hogy ha ez a mérkőzés a Fáy utcában van, akkor talán több esélye lett volna a Vasasnak, de a Honvéd ellen nem nagyon megy a másodosztályban, és finoman fogalmaztam. Az utolsó fordulóban ugye BVSC Honvéd van, Vasas Ajka, egymás mellett játszanak majd a csapatok fél óra különbséggel, és ha van még egy csapat a Vasasnak, amelyik ellen szenvedni szokott, és sikertelen szokott lenni, az pont az Ajka. De én úgy vagyok vele, hogy a két csapatnak szerintem a feljutás a legfontosabb, minden más utána már csak presztízs, a csak itt idézőjelben van, és egymás froclizása. Kell, hogy mindkét gárda megerősítse a játékos keretét. Én Feckó Tamást mindenképpen ott tartanám vezetőedzőnek. Igen, de azért mondom, én mindenképpen ott tartanám, mert Feckó Tamás...
1: Elég beszédes volt az emlékes interjúban az elköszönés.
2: A végén a spanyol köszönöm, igen.
0: Igen, és de az, hogy Feckó Tamásnak, tehát azért van ajánlata, meg lesz is, és én ebből a szempontból indultam ki. Viszont őszinte leszek ahhoz, hogy a Honvéd és a Vasas bennmaradjon, vagy osztályozós legyen, vagy lehetőleg nyilván egyik helyre se kerüljön oda, ahhoz azért sokkal több kell a pályán és a vezetésben is, mert azért a mérkőzés jó mérkőzés volt, főleg a második fél ideje, de az NB2-ből indulunk ki. Az NB1-ben több kell, tapasztalt játékosok kellenek, a Vasasban meg olyanok, akik igazi motivátorok, és mindig tudnak harcolni úgy, mint Urblik József.
2: Szóljak hozzá?
1: Nem, azon gondolkodom, hogy ezen a mesdjén haladva vajon a Diózsér meddig lesz másodosztályú?
2: Hát egy jut föl a 16-ból, ami szerintem botrány.
0: Ezzel én sem értek
2: tehát,
0: egyet.
2: Hogy azt képzeld el, lehet, hogy van valóság alapja, lehet, hogy nem, de el tudom képzelni, hogy a Videotonnál a reménybeli tulajdonos az azt mondta, hogy akkor innentől kevesebbet ér a klub, tehát nem adok érte annyit.
0: Ez így van, megtörtént.
2: Mert hogy kettő feljutó helyett másfél feljutó van. Vagy még annyi sem, mert ugye az NB1-ben játszhatnak külföldiek, az NB2-ben nem. Tehát az, hogy 16-ból egy jusson
1: hát,
2: föl,
1: azért
2: és
1: ez nem igaz, az Eto magasról tett arra, okay, hogy játszhatnak.
2: Van egy nagyon
1: komoly ösztönző arra.
2: Vagy egy tehetős tulajdonos, az dönthet úgy, hogy azt a akkori számítások szerint kb. 300 millió forintot kidob az ablakon, mert annál többet ér, hogy följusson. Én azt gondolom, hogy 16-ból egy csapat jut föl, és egy játszik osztályozót, ez hát legalábbis a súrolja a fair play határait. Értem az NB1-es csapatoknak a lobby tevékenységét, hogy ők meg a 12-ből 11-et bent tartanak, és egyesik ki, és egy játszik osztály. Tehát ezt értem, hogy az NB1-esek ezt akarták, azt is, hogy ezt át tudták vinni, de szerintem nem szerencsés. Itt megint előjön az, ha mindkét osztályban 16 csapat lenne, akkor beszélhetnénk futballról.
0: Én most
2: szerintem
0: megkérdezném azt a Diógyőri vezetőt, aki arra szavazott, hogy osztályozó legyen, hogy akkor ő most mire gondol.
2: Hát ha még Diósgyőrben
0: meg van. A Kazinc Barcika a vezetőjét is, igen, azért mondtam, hogy Diósgyőr.
1: Szerintem a Barcika ilyen szempontból...
0: Egyhangulat támogatta az NB1-es bizottság, az azt jelenti, hogy mindenki támogatta.
1: Most már így, hogy vége van a bajnokságnak, az kijelentő módban...
0: De akkor érted, egyhangulat támogattak, tehát mindenki.
1: Oké, hát azért mondom, de most a Barcikánál azt akartam mondani, hogy a Barcikánál az önmagában beszédes, hogy szerintem a bajnok csapatuk, aki följutott, vagy amelyik följutott, az tokkal, vonóval, szőröstül, bőröstül, ezt a mostanit légiósokkal felszerelve is, egy oda-visszán megverni,
0: ja, persze,
1: szerintem.
0: Persze, ez egyértelműen így tehát van. Ez jó lehetőség volt.
1: Hallok olyanokat, hogy aki menet közben ment el Barcikáról MB2-be vissza, olyan pénzért, hogy majdnem leestem a székről, és MB2 alsó
2: tájában lévő csapathoz.
0: Igen, és hogy a Barcikánál ugye lett bevétel abból, hogy MB1-ben szerepelt a klub, és a stadionra is kapott pénzt a klub vezetés. Hát kíváncsi leszek, amikor az első tétmeccset megrendezik a vegyész létesítményében, hogy ott még történtek, mert kiderül majd.
2: Szóval a kérdésedre visszatérve, a Diósgyőrnek nem lesz olyan könnyű ám följutni, hát, szerintem.
1: Én komolyan kérdeztem, amikor
2: mondtam.
1: Én meg mondtam.
2: Komolyan mondom, hogy az tényleg nagyon nehéz. Te vagy az, aki óriási érzelmekkel tudsz bármilyen meccset közvetíteni, és én ezt nagyon szeretem hallgatni, de hogy én meg nagyon nehezen tudok nyugodtan beszélni arról, amit Diósgyőrben műveltek ezzel a klubbal az elmúlt években.
1: Igen, nehéz kérdés. Az biztos, hogy most saját bőrükön tapasztalnak sok mindent, ezzel, hogy pont ugye most zajlik az átalakulás.
2: De ez 3-4 év lesz, mire újra...
1: Azt mondod, hogy mire visszajönnek?
2: Nem mire visszajönnek, mire készen lesznek arra, hogy a NB1-ben stabilan ott legyenek. Mert
1: könnyen
2: ez teljesen
1: lehet, hogy most egy
2: NB2-es
1: bajnok edzőjük lesz hamarosan. Csicseregnek ilyen forgatókönyvet.
2: Nem tudom, hogy a Takács Petinek milyen papírja van, de ahogy ő a gyere hozzányúlt ehhez... És ő lehetne edző MB2-ben, ahogy ő hozzányúlt ehhez, az parádi.
1: Maradt még egy körülbelül 10 percünk, úgyhogy engedjétek meg, hogy egy picit nemzetközi vizekre elvezünk, csak hogy női labdarúgásról is jó szokásomhoz híven, ha már itt együtt vagyunk, ugye mindig egy picit szoktunk beszélgetni. A Csajok Ligáját természetesen ezúton is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. A májusi részben már most előre tudom mondani, hogy a majdani bajnok ból játékost, edzőt is meglátjuk, hogy tudjuk megszervezni, de szeretnénk megszólaltatni. Na de a hétvégén rendeztek egy El Clásicót is, szívemhez oly közel álló végeredménye, de nem ez a lényeg, hanem mennyire volt ez törvényszerű, ahogyan ez az egész meccs indult. Mindenféle elfogultság nélkül kérdezem egy pici éllel, hogy volt-e bármiféle sansza keresni valója ennek a Real Madridnak? Azok után, hogy kiszivárogtak, hogy ütik egymást a játékosok, minden van, csak rend nincs. Mbappé ellen több millió, már 10 millió, 20 millió, nem is tudom, hol jár ez az online petíció, hogy menjen melegebb éghajlatra. Tehát, hogy egyrészt méltatlan az, ami a Real Madridnál történik, de gyorsan akkor a véleményetekbe degyétek bele, vagy térjetek ki rá, hogy az egész folyamat, de erről sokat beszéltünk itt, amikor együtt voltunk, nagyjából ott indult el, amikor egy valaki Vinicius hisztie miatt az aranylabda gálára nem mentek el, és azóta burjánzik ez a folyamat tovább.
0: A Real Madridnak annyi esélye volt, mint a Vasasnak a Kispest ellen, ugye egymás után volt a két mérkőzés.
1: Ezért szerint, mivel az előbb azt mondtad, hogy a Vasasnak a buszra a felszállás után már
0: ott
1: elment.
0: Ott ezt repülőgépnek hívják, ugye a nagyobb távolság miatt, és... A Real Madridnak vissza kellene kanyarodni arra az útra, hogy a klub az első. Oké, hogy a játékosok neveivel ellátott mezeket veszik meg, de a pályán a klubnak kell küzdenie, már pedig egyetlen egy játékos sem lehet fontosabb a társainál és a klubnál sem, és én ezt most nem látom
1: klub,
0: a Real Madridon.
1: Egy ilyen klubnál nem túl méltatlan az, hogy például azt a tradíciót, ami hagyományt, ami van, hogy a sorfalat állunk a bajnok csapatnak például, ők előre kerekperec kijelentették, hogyha a Barcelona bajnokként érkezik meg erre a meccsre, akkor ők erről magasról tesznek.
0: Ez nem szabály, ugye hát ez, szabály, ez ilyen...
2: Ezt már csinál, volt néhány évvel ezelőtt is.
0: Én biztos, nekem nem esne nehezemre, de ugye a klubvezetőknek a szélsőséges érzelmekkel és kommunikációkkal megállott szurkolók felé sokkal jobban meg kell felelniük, én ezt látom emögött, én biztos, hogy sorfalat állnék, mert életem a labdarúgás meg a szurkolás, de azért maradjunk már emberek, tehát ha valaki megnyer egy sorozatot, akkor a neki járó tiszteletet meg kell adni, mint ahogy minden egyes csapatnak meg klubnak is. De ezt a Real Madridot szerintem mind a pályán, az öltözőben és lehet, hogy a vezetőségben is újra kell építeni, mert ott lehetnek nagyon jó játékosok, nagyon jó egyéni csillagok, de ez nem csapat így, tehát amit most mutatnak. Márpedig a Real Madrid, az a Real Madrid, én elismerem, hogy a világ legfontosabb klubja. Nincs hozzá fogható, versenytársai vannak meg, akik a babérjaira akarnak törni, de nem fogja tudni megőrözni a trónt a Real Madrid, hogyha ezek a belső feszültségek és ezek a már számomra unszimpatikus egyéni villanások lesznek a döntőrvek. Azzal természetesen, hogy Vinicius Juniort vagy bárkit a származása, a bőrszín és a vallása miatt támadnak, abszolút nem értek egyet. Gyűlölöm ezt a jelenséget, viszont ő sem lehet fontosabb, akármilyen jó futbalista a Real Madridnál, mint hogy egyetlen egy játékos sem lehet fontosabb a klubjánál.
1: Gábor, meglepett az bármilyen szinten, hogy végül a Barcelona ugye úgy kezdett, hogy nem tudom, 10 perc, 4 óra után már 2-0 volt, hogy nem lett belőle nagyobb kiütés?
2: Én azt gondolom, hogy ilyen meccseken bármi zajlik előtte, ez mindig egy külön történet, ahogy Magyarországon.
1: Le lehet választani szerinted?
2: Szerintem le. Én azt gondolom, hogy a Real, tehát hogyha most a két klub filozófiát összehasonlítjuk, veled együtt én sem voltam szomorú az eredmény miatt, de hogy ez két egészen más felépítésű, gondolkodásmódú filozófiai klub. Én azt gondolom, hogy például abból, hogy előre kijelentik, hogy nem állunk díszsorfalat, tehát, hogy...
1: Én emlékszek, hogy amikor a Barcelona ezt megtette egyébként.
2: Mert bizonyos alázatot hiányolok ebből, és abból következik az, hogy szétesik az egész szerintem. Mondom ezt innen okoskodva Budapestről, egy rádióstúdióból, és Madrid picit messze van. Mbappé az egy óriási figura, tehát hogy elhagyja a Paris Saint-Germain-t, hogy trófákat nyerjen, és azóta B-ját nyert a Paris Saint-Germain, és most is döntőt játszik a Real semmit. Szóval,
1: hogy... Tudod, miért szurkolok, hogy illetve egy pici személyes dolgot hadd fűzzek hozzá? Tudjátok, hogy miért szurkolok nagyon a PSG-nek, hogy ne csak a Real Madrid mondhassa el magáról, hogy címet védett a Bajnokok Ligájában, és akkor legalább egyet lehúzunk arról a listáról, amit Zoli említett, hogy kihívói vannak, meg üldözői.
0: Igen, ezért, tehát ez egy folyamat része már, hogy nem a Real Madrid jut döntőbe, és nem is tud címet védeni.
2: Ott valóban komoly átalakításra, vagy gondolkodásra okot adó események vannak, miközben a Barcelonánál volt egy plusz, ugye, hogy az edző édesapja meghalt, hogy nincs Lamine Yamal, és be kell bizonyítani, hogy nélküle is működik, és ahogy a Rashford az berúgta a hosszúba, az egy... Azért az gyerekek jobb lábbal onnan, tehát azért az is
0: kevesen,
2: nem a rövidbe.
0: Kevesen tudjuk, igaz, Korné?
2: Nem a rövidbe, és ugye be is jó, nézett a kapus, akit hosszú idő után visszaraktak. Tehát, hogy ott meg az a gondolkodás, hogy akkor most a Rashfordot megvegyük, vagy ne vegyük.
1: Igen, tehát az a brutálisan durva, hogy eljutottunk oda 10 év alatt, majd csak 10 év alatt, hogy a Neymarért kifizetett 222 millió eurós rekord összeg után a Barcelona azon gazsulál és variál, hogy egy ilyen embert, aki egy ilyen mozdulattal eldönt El Clásicót, 30 millió eurót megére neki, okay, vagy sem.
2: De és akkor most... Azt az összehetsz, hogy nagyon érdekes, hogy a Rashfordnak a karaktere az ember.
1: Minden áron állítólag maradni akar és imádja.
2: És a Mbappé karaktere, és hasonlítsd össze az árukat, meg minden. És szerintem ez most ezért történik így, de attól ne féljetek, vagy ne reménykedj abban, hogy a Real Madrid nem áll talpra nagyon hamar.
1: Ja nem, az egyértelmű, meg ahogy meghallják a bírálat.
0: Igen, én is arra utal, ezen az úton meg kell állni, amerre tart.
1: Kereken 4 percünk maradt, úgyhogy örülök, hogy egy picit az El Clásicót is beleszőhettük, de akkor a 4 perc itt a legvégén női labdarúgással. Gyorsan rögzítsük idehaza a legfontosabb tényeket. Ferencváros Puskás Akadémia döntő lesz. Az, hogy a Fradi ott van, meglepetés nincs benne. A Puskás ellenben
2: most sincs szerintem.
1: De most először játszhat
2: döntőt. Most
1: döntő,
2: először, tehát, de hogy a Győr, amelyik az elmúlt 3 évben ott volt, az sokat gyengült, tehát hogy az nem volt kérdés, az MTK meg még nem erősödött eleget, úgyhogy én nekem nem meglepő, azok a lehetőség, amelyek a Puskásnál még vannak, azok párját itt kiek, a Fradival összehasonlítod, mert te ismered, ott megint az, hogy hanyas a szorzó. A igen. Puskás javára.
1: Szóval ez az alsóházban is komoly izgalmak vannak, mert ott sem dőlt még el minden. Igen, talán hát a Budaörs az egyetlen, ugye? Jól mondom, hogy még a
2: Budaörs az kiesni látszik, ők pont a Puskástól kaptak a hétvégén 11-et, gólt, ez nem jó róla beszélni, és az utolsó fordulóban ugye azon múlik, hogy a Viktória Diósgyőrrel játszik egy ponttal kevesebben a Viktória, mint a Szekszárdal, amelyik meg Újpestre látogat, tehát a Viktória, ha pontot szerez és a Szekszárd nem, akkor a Viktória Szombathelyben marad, hogyha nyer a Újpesten a Szekszárd, akkor biztosan bemaradt, tehát az izgalmas valóban, mert egy pont van köztük, és egy meccs van.
1: Óriási szekszárdi feltámadás volt ott.
2: Hát a Vágott Attila ért hozzá. Szóval, hogy ezt ne felejtsük el. Tehát Vágó Attila az edző, akit sokan szeretnek, sokan nem szeretnek, de azt senki nem vitathatja, hogy a labdarúgáshoz ért. És én szerintem azokra a mérkőzésekre időzítette a formát, ahol bármi esélyt látott arra, hogy ők pontokat szerezhetnek, és jelen helyzetben, ahogy a Győrnek saját kezében van a bajnoki cím a férfiaknál, így a Szekszárnak a bennmaradás a saját kezében van. És ezek csak a hazai hírek, van még nem.
1: Igen, ezért mondom, hogy van egy pici időnk, ez a Csajok Ligája 9. részének lesz majd teljes egészében a témája, hogy kicsit végigvesszük azt, hogy mi történt idehaza a Simple Ligában. Ellenben örömteli hírek bemutatkozóról, vagy éppen visszatérőről. Zeller Dóri győztes gólja 97. 8. Igen. sokadik percben Németországban,
2: ezt
1: önmagában egy csoda, ugye?
2: Színeiben 2-1-re így nyert a Köln, és a Csajok Ligában ugye megszólaltattuk Dórit, aki kiválóan beszél németül, és szerződést hosszabbítottak vele, miközben egy hosszú térsérülése volt, és ez az előző fordul beállt néhány percre, most beállt hosszabb időre, és győztes gólt rúgott. Ez nagyon jó. Említetted a bemutatkozót, ugye Pete Olivia, aki a Fradiban játszott U15-ben, meg U17-ben, és kikerült Valenciába, mert ugye a család ott kapott munkát, az egyik szülő, és a hét nem most, hanem az előző fordulóban ő bemutatkozhatott a Valencia La Ligás csapatában. Tehát azért az, bocsánat, azért az úgy rendben
1: ezt
2: van.
1: Ezt Stanislav Csercseszovot tudnám idézni Pozsonyból, not bad, vagy
2: not
1: bad.
2: Bad. Igen, és akkor van egy harmadik, azért azt ne hallgassuk el szintén, hogy van egy Csiki Annánk, aki a Tottenham Hotspur játékosa, kölcsönben volt ősszel a West Ham Unitednél, és most tavaszra pedig az AS Rómának adták kölcsön, és ő olasz bajnok lett.
1: Sassuolóan nyertek a hétvégén.
2: És ott egyébként azt is érdemes elmondani, hogy a Csiszárhenny meg az Internek a csapatkapitánsa az utolsó hazai meccsen, vagy legutóbbi hazai meccsen óriási magyar szurkoltábor jelent.
1: Na, igyekszem élni azzal a lehetőséggel, amit a Csajok Ligájában is már többször pedzegettél, hogy menjünk el egyszer egy közös mérkőzésre, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Azt pontosan tudom mondani, hogy a közeljövő hozza a hét hőseit, ezzel megyünk tovább. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak ezúttal is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Pikpak elröppent ez az egy óra, amikor beszélhettünk magyar fociról, nagyobb részben magyar fociról, meg aztán nemzetközi fociról is. Egy hét múlva, vagy egy héten belül minden nagy kérdés eldől. Jönnek tehát a hét hősei, állandó rovatunk Szirágyi Dóra segítségével utazhatunk vissza egy picit a közelmúltba, és nézzük, hogy az előző héten kikről is szóltak a hírek.
7: Magyar kupa győzelem, Európa-bajnoki cím, 15 magyar érem a világkupán. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit.
8: Joseph pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé!
9: Naudod a fejjel, és egy Gundel takács védés!
8: Jusszuf nekifut a labdának, ellövi, középes lábbal kivédi Gundel takács!
9: Lövés a gól! Mert a kapuban köt ki a lövés. Gyorsan elvégezték a szögletet a ferencvárosiak. És Ramakers, aki a Ferencvárosban az első gólját szerzi, a kapuba lő.
7: Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Puskás Arénában. A 111. percben Rámáker szerzett gólt. Az FTC a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat. A döntő legjobbját a gólszerző Rámákert hallják. A riporter Kósos Kristóf.
10: You are the man of the final match. Congratulations to you. But how special this night is, because this was your first final game ever as a player. You scored the winner goal.
11: Játékos, kötött a győztes gólt szereztél. Tényleg nem tudom elhinni. Kértem a putra a labdát, aztán belerúgtam, kicsit megpattan. És aztán utána azt gondoltam elsőre, hogy fel, hogy a harmadikra, de ez nem volt bevett, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
10: Legyünk őszinték.
11: Nem feltétlenül a főállásod, hogy gólt szerez. Érezted, hogy sérült kell ebben a helyzetben. Igen, vártam. Vártam, szerettem volna korábban is belőni egyszer, mert soha nem szereztem gólt, és a csapattársaim mindig mitet csináltak ebből belőlem, hogy most már csak egy hetem van, hogy gólt szerezzek, mielőtt vége a szezonnak, és nagyon örülök, hogy ez most történt meg. Négy utolsó kérdés, miféle ünnepésre számítasz most? Igazából azt akarom, hogy mindent kiadjak magamból. Egész egyszerűen csak szimpla érzelem és boldog, amit szeretnék.
12: És meg is szerzi a vezetést a Honvéd csapata.
13: Urblik pedig a sípszóra neki fut, és a bal alsóba gurít, egyenlít a Vasas.
12: Jobb oldalon szöglet ballában ívelés tett a kapu irányába, illenődik, és egy gyönyörű csúsztatott fejes, amelyet követően 3-1 arányban vezet a Honvéd.

0: 50 az eredmény. Ott volt egy 10 perc a gól után, egy kicsit megfogta a csapatot, de a szünetben rendeztük a sorokat, és kicsit változtattunk a középső zónás támadásunkon. Ugye, amiből egyből gólt is szereztünk, amit nem tudták reagálni. Utána szerintem ezen a mérkőzésen sokkal jobbak voltunk. Sokkal több minőségi helyzetünk volt, sokkal nagyobb helyzeteink voltak. Talán, ha nem lennénk lejtmenetben, akkor biztos berúgdostunk volna ebből még többet.
1: Nyers Ádám 18 évesen tavasszal megkapta a bizonyítási lehetőséget, és élt is vele. Mi a véleménye a góljairól, a teljesítményéről?
0: Az egész csapat szenzációs volt. Ádámban nagyon-nagyon sok van, ezt tudjuk. Aztán értéke a klubnak, és tényleg ilyen rangadón, hogy nem remeg meg, vagy az Alegerszeg elleni 11-es rúg, és nem remeg meg, ezek óriási dolgok. De a Pekár Pisti, ahogy ma játszott, tényleg én bízom benne, hogy ezek a játékosok, akik még a pályájuk elleni tartanak, magasabb szintre is el tudnak majd érni.
1: Kántor pedig az első labda érintéséből gólt szerzett. Egy ilyen cserénél mit érez az edző?
0: Ennyi kérés volt hozzá, hogy feljön be a pontrugást, tehát ezt meg is tette, úgyhogy örülök neki, hogy betartja az edző utasításokat.
1: És ezzel a győzelemmel nyílt átették az utolsó fordulót, ugye a bajnoki cím szempontjából?
0: Igen, ezért mondtam, hogy jó lett volna, hogyha van esélyünk arra, hogy tudunk előzni, de a Vasas nagyon jó csapat és nagyon tényleg szenzációs szezont csináltak. Szerintem összesen nem volt ennyi helyzet ellenük a tavaszi 13 mérkőzésen, mint ami most mi csináltunk. Nem véletlenül vannak 2 ponttal még előttünk. Bízunk magunkba, meg bízunk abba, hogy akár történhet csoda.
1: Amikor ezt a csapatot nézi, amelyet így felépített, amelyel elérték a hőnállított célt, a feljutást, és közben a pozíciójával kapcsolatban cikkeznek, sőt, a sportigazgató ugye úgy nyilatkozott, hogy nem tudja, hogy ön irányítja az élvonalban a Honvédot, akkor mire gondol, mit érez?
0: Az én dolgom az, hogy legjobb tudásom szerint felkészítsem a csapatot, valamint az értékeinket neveljük, tehát annak örülök, hogy közel 15 játékos be tudott mutatkozni az akadémiáról, ez nagyon-nagyon fontos. Mindig mindenhol a klubért dolgoztam, mert a legfontosabb, hogy a klubérdeket tudjuk képviselni. Hiába dobtak be ezen a héten ilyen bombákat az öltözünkbe, ma is megmutattuk, hogy mentálisan mennyire erősek vagyunk, és tényleg nem számít semmi, csak az, hogy igazi csapat legyünk, és tudjunk küzdeni a szurkolóinkért, a klubért és a címerért.
1: És ha már szurkolók, akkor az egész stadion önt éltette. Ez mennyit jelent?
0: Soha többet nem tartok már edzést, akkor megérte ez a 25 év, hogy a megyekettes ifi csapatomtól elindultam. Nehéz visszaadni szavakkal, amit ma kaptam a szurkolóktól, és ezután is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik.
2: Ismét török bajnok lett Sallai Roland, miután a Galatasaray 4-2-re legyőzte a kieső helyen álló Antalyaspor-t a török labdarúgó bajnokság 33. fordulójában, és megszerezte a klub történetének 27. bajnoki címét. Varga Barnabás pedig görög bajnok lett, mivel az AEK Athén 2-1-re legyőzte hazai pályán a Panathinaikost a görög labdarúgó bajnokságban, így 2 fordulóval az idény vége előtt megnyerte a pontvadászatot. A magyar válogatott csatára kezdő csapatban szerepelt, gólt ezúttal nem szerzett. Az AEK 2023 után lett újra aranyérmes a görög élvonalban. Arsenal Paris Saint-Germain döntőt rendeznek Budapesten a labdarúgó bajnokok ligájában. Az elődöntős párharcok visszavágóit rendezték múlt héten. A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlen tért el a Bayern München otthonában, így 6-5-ös összesítéssel jutott fináléba. Az Arsenal 20 év után készülhet újra BL döntőre, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot, és 2-1-re megnyerte az elődöntőt.

0: Mennyit az El Clásicót és a spanyol bajnokságot a Barcelona, miután 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a 35. fordulóban. Marcus Rashford és Ferran Torres góljának köszönhetően több mint 60 ezer néző előtt hazai pályán szerezte meg a 29. bajnoki címét a katalán gárda. A Barcelona vezetőedzője Hansi Flick aznap hajnalban veszítette el édesapját, este pedig a mérkőzés után így nyilatkozott.
1: Büszke vagyok a csapatomra, és köszönetet kell mondani a stábomnak, az egész klubnak, benne az elnökkel és a sportigazgatóval, mindenkinek, aki mögöttünk állt ezekben a napokban. A legfontosabb pedig a csapatom, amelyikben a játékosok egymásért játszanak. Nagyon nagyra értékelem ezt a teljesítményt, mert rengeteg mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban. Most is, amikor 2-0-ra vezettünk, a Madrid nyomást gyakorolt ránk, de sikerült nekünk is irányítani és jól védekezni. Büszke vagyok mindenkire. Nem felejtem el ezt a napot sohasem.
0: Hansi Flick egy spanyol lapnak adott interjúban köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőjének.

0: szeretőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak pár órával apja halála után. Azt nyilatkozta, el kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik. Itt mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat. Nagyon köszönöm a támogatásukat.
1: Megszerezte József Bogic, és újra dobott egy két pontos, lehet ennek a mérkőzésnek, ő lesz a nyerő embere. Egyelőre a Pécs tartja a különbséget, hiszen 15 ponttal vezet, igaz most egy jó bejátszás, és egy újabb Diós Győri dupla itt a palánk alatt. Török pedig bedob egy 3 pontot. Ezt szokták mondani, ez egy idegnyugtató 3 pontos a hazai csapatnak, ezzel el is érik az 50 pontot.

0: Söpréssel bajnok az NKA Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re vette a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Az NKA Pécs csapatától Studer Ágnes Balogh Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
1: Ági, gratulálok a bajnoki címhez. Hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul. Majd minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran dropptátok az elején is a triplákat?
2: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltsággal. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
1: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
2: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
1: Kimaradtál a világbajnoki selejtezőre az utolsó pillanatban a keretből. Ez most egy pici elégtétel?
2: Igen, abszolút. Megmondom őszintén, az egy elég nagy vágás volt nekem. Eléggé padlóra küldött, és végig azon gondolkodtam, hogy a következő időben csak ezen fogok dolgozni, hogy a végén a bajnoki címet elhozzuk, és sikerült. Úgyhogy igazából most azt mondom, hogy nem bánom, mert az a kudarc az hozzám tett, aki most vagyok, és ahogy tudtam, vezetni most a csapatot.
0: A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFSE otthonában a helyosztó második mérkőzésén. Jelen a Brooks volt a mezőny legjobbja, pályafutása utolsó mérkőzésén 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a sikerhez az olimpiai bronzérmes és kétszeres Európa-bajnok kosaras. Spanyol kupa győztes lett a kézilabdázó Ogonovszki Eszter, mivel a Berabera megvédte címét a döntőben, hiszen 26-21-re nyert. Ogonovszki 3 góllal járult hozzá a sikerhez. Ausztrália ellen, Ausztráliának köszönhetően az ausztrál 8-as döntőbe jutott a magyar női vízilabda válogatott a világkupán, miután a rotterdami divízió 1-es selejtező torna utolsó fordulójában 9-7-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot. Ez azonban az is kellett, hogy a tengeren túliak egy nappal korábban meglepően nagy sikert érjenek el a görögök ellen, és megverjék őket 11 góllal. Cseh Sándor szövetségi kapitány így értékelt az utolsó mérkőzés után.
3: Hát kezdjük azzal, hogy nyilván nagyon örülök, bár a profi sportban ugye olyan furcsa ez a jelző, de mégis azt mondom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosokra és a stábra is. Nagyon köszönöm mindenkinek a munkát. Tehát, hogy is mondjam, kicsikarták nekünk az utolsó napi lehetőséget, és ezzel tudtunk élni, és már tegnap óta érződött, hogy igen, a spanyol, illetve a görög meccs után voltak kemény megbeszélések, és biztos, hogy nem mindig esik jól sem a stábnak, sem nekem, sem a játékosoknak szembenézni valamivel, viszont hogy azt gondolom, hogy erre jól reagált ez az egész közösség, és annak volt tudható az, hogy szerintem már tegnap is egy ilyen sokkal bátrabb egyéni játék, sokkal többet figyeltek a játékosok egymásra, és ma is. Nyilván mind a két csapat nagyon fáradt volt, de hogy tényleg mindenki azt próbálta csinálni, ami meg volt beszélve, és ez nagyon-nagyon jó volt nézni. Ugye, ha már egyszer két nappal ezelőtt megtörtént ez az esemény, akkor most már azért azt se hallgassuk el, hogy szerintem itt az utolsó két napra egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb és színvonalas lett a bíráskodás is, és alapvetően Hát ez egy nagyon nagy öröm. Most így nem akarok örömködni, mert ez csak egy világkupa selejtező volt. Nem is annyira az, hogy most a selejtezőből tovább jutunk, hanem inkább ennek a csapatnak, vagy ennek a keretnek ezt a 14 napját, két hetét, ezt most annyira megérdemelték, és annyira örülök, hogy ez mindenkinek sikerült, akár a helyettesítő stábtagoknak, akár a játékosoknak, a többieknek itt a stábból. Szerencsénk volt az elején, és aztán éltünk a szerencsével, és megvertük az ausztrálokat, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon nagy élmény volt. Ez majdnem egy olyan élmény volt az utolsó pár nap, mintha egy világversenyen szereztünk volna egy érmet.
0: A BVSC bár nem jutott be a férfi vízilabda Eurókupa döntőjébe, mégis szurkolhatunk majd két magyarnak a fináléban. Német Toni és a horvát Jadran Split szombaton 14-12-re legyőzte Budapesten a BVSC-t, így összesítésben 3 góllal megnyerte az elődöntős párharcot. A másik ágon pedig a Nagy Ádámot is foglalkoztató Marseille 16-11-re verte a szerb Radničkit a párharc második mérkőzésén, és ezzel összesítésben 2 góllal volt jobb. 15 éremmel, 3 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal zárták a magyarok a Szegedi Kajakkenu világkupát, és ezzel a magyar válogatott Kína mögött az éremtáblázat második helyén végzett. Megnyerte a kajak 4-es 500-as döntőt a magyar egység. A fiúk megszólalási sorrendben Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tutka Sándor Bitman Emilnek nyilatkoztak.
4: Mondanám, Bence, hogy berúgtátok ezt az ajtót, de hát az a hajó, amiben mondjuk te vagy Sanyi benne ősz, de itt van még egy felnőtt világbajnok, szóval azért itt rutinos rókák voltak. Elképesztő volt az 500 méter.
5: De mindjárt nagyon jó kvalitású versenyzők vagyunk. Idén azért keményen letettük a névjegyünket már a hazai válogatón is, azért 2 olyan páros vívott itt Ádász csatát, ami világszínvonalú. És én bíztam benne, hogy ez a 2 páros, ha összeül, akkor szép eredmények születhetnek. Nagyon boldog vagyok, hogy egy szegedi világkupa győzelemmel debütált az egységünk. Nagyon bízom benne, hogy hosszú időszak lesz ez ennek a négyesnek, és tudunk még fejlődni. Nagyon várom a közös munkát, élvezem a pillanatot, és próbálom élvezni az utat is. Szerintem sokra hivatott még ez az egység.
4: Fodor Bence a következő. Volt erő ebben az egységben, gyakorlatilag rajt célgyőzelmet arattatok, és végig az élen haladtatok. Ugyanezt a dinamikát érezted végig 500 méteren keresztül?
6: Érzésre azért nem volt olyan jól esős pálya. Ahogy a végén éreztem, nem is voltunk annyira egybe, mint ahogy a tankönyvekben mondják, de nem érzékeltem belőle semmit, csak a végén láttam azt, hogy nyertünk. Nem tudom, hogy mennyivel és hogyan állt össze a pálya.
4: Igazából teljesen mindegy, mennyivel nyertek, hogyha nyertek. Kuruc Levente, milyen érzés volt most 4-esben győztes egységtagja lenni?
7: Jó volt, kicsit szoknom kell még ezt a harmadik pozíciót itt a 4-esben. Ez a második alkalom, hogy harmadik lyukban ülök egy 4-esben. Nagyon jó érzés volt végigcsinálni ezt a pályát. Belülről nem sok mindent érzékeltem, próbáltam magunkra koncentrálni, és bízni benne, hogy a mellettünk lévő pályákon csak mögöttünk vannak.
4: Tóta Sándor nagyon sok 4-esben ült már, és amikor tegnap beszélgettünk a középutam után, akkor elejtettél egy ilyen mondatot, hogy lehet, hogy ebben a 4-esben lesz valami meglepetés. Valami ilyesmire gondoltál?
8: Ilyesmire egyébként, mert amikor itt edzettünk Szegeden a héten, olyan időket mentünk, ami nem volt egyenesen arányos az érzéssel, hiszen sokkal könnyebb volt. Régebben jobban meg kellett nyomnunk azokat a résztávokat, hogy ilyen időreményeket hozzunk. Úgyhogy ennek alapján gondolkodtunk, hogy ebből lehet még lesz valami, de nem akartunk előrinni medve bőrére. Dolgoztunk alázatosan, és ennek egy arany lett most a vége, de hosszú még a szezon. De minden esetre gyűjtjük a pontokat, hogy ez egy fontosabb verseny, mint mondjuk 4 évvel ezelőtti világkupa.
0: A második magyar aranyérmet Csikó Zsóka szerezte kajak 1-es 1000 méteren, és ő is Bitman Emilnek értékelt.
4: Rajt célgyőzelem. Azt álmodtad meg magadnak, illetve a felevezésnél az volt az eltervezett taktika, hogy minél hamarabb próbálsz azért állni és végigmenni, mert ha ez volt, akkor ez tökéletesen sikerült.
9: Igen, köszönöm szépen. Nagyon kell mennem az elején, hogy mondjuk jó időt is tudjak menni, és tényleg ki tudjam magam evezni, mert hogyha nem megyek annyira az elején, akkor úgy vagy nem érzem annyira, hogy... Na, hát igen, kicsit, meg nehezebb indítanom, szóval, hogy nincs meg az a... Ahhoz képest, hogy nem megyek nagyot, nem tudok nagyot menni a végén, szóval, hogy na mindegy, nincs meg ez az összekapcsolás még, úgyhogy kénytelen vagyok így felépíteni a pályát. De a végén azért már kicsit éreztem, hogy besülök, de örülök, hogy meg tudtam tartani az első helyet.
0: A Szegedi Kajakkenu világkupa zárónapján Csorba Zsófia győzött a kenusok 5000 méteres számában. A tavalyi világbajnoki bronzérmest is megkérdezte Bitman Emil.
4: Túlállunk, teljes a Szeged érem kollekció ezen a hétvégén. Azt a parton hallottam, hogy az volt a cél, hogy a bronz, valamint az ezüst után legyen egy arany. Hát ez meg lett rajci a győzelemmel. A boldogság az arcodon, akkor ez egy tökéletes 48 óra így.
9: Tökéletes, pontosan az. A négyes után igen, egy kicsit hiányosnak éreztem magunkat. Nem tehetünk róla, most ennyi volt abban az egységben, de mindenképp szerettem volna egy aranyérmet erről a versenyről, és nagyon örülök, hogy az 5000-en most sikerült ezt is begyűjteni.
4: A partról figyeltelek, illetve figyeltünk téged, és az látszott, hogy azért ez az 5000 most nagyon fájt itt a világkupa végén, de apait, anyait beleadtál, és mintha végig arra törekedtél volna, hogy még esélyese legyen a riválisoknak, főleg a német lánynak, hogy a végén valami kis csellel megelőzzön.
9: Pontosan, nagyon gyorsan futottak, meg is ijedtem az első két futószakaszban, hogy így el fognak mellettem suhanni, úgyhogy próbáltam, természetesen a saját iramom a legjobb, próbáltam egy olyan egész magas iramot felvenni, amit végig tartani tudok, azért tartalékolok is, és hogyha bármi támadás bejön az utolsó körben, akkor még azt vissza tudjam verni. Szerencsére erre nem volt szükség.
4: Mi az, amit magaddal tudsz vinni erről Szegedről, mert ugye azt mutatta a forma, akár az 501-es, akár az 5000 méter, hogy azért ebben az évben is nem, hogy van keresni való, de hogy azért ez is egy szép év lehet a 2025 után, megjegyzem, azt nehéz überelni, de talán ugyanezt elérni is borzasztóan nehéz, de az első lépést megtette.
9: Igen, én is így érzem. Nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek innen haza, főleg abban, hogy igenis bízzak a saját megérzéseimben, és csináljam azt, amit én jónak érzek, mert főleg téthelyzetben beszoktak válni, és azt, hogy igenis fejlődőképes vagyok, tehát tudom, az 501-es se volt egy teljes mezőny, tehát Katie Vincent hiányzott, Ludmilla Luzán hiányzott, de végre oda tudtam közöttük érni a dobogóra, és ez nekem egy hatalmas élmény.
4: És hát Szeged, dobogó első hely, magyar himnusz, ez egy egészen jó kis dolog.
9: És a családom is itt van, úgyhogy ennél több nem kell.
0: A világkupa hőse Gyányi Milán, aki a kenusok 5000 méteres számában a harmadik helyről beborult a vízbe, majd önerőből visszamászott a hajóba és folytatta a versenyt. Amennyiben külső segítséget igénybe vesz, kizárják. A szegedi fiatal azonban be akarta fejezni első felnőtt világversenyét. Aranyérmet nyert a Fábián Sára, Ráhel Major Veronika, Jákol Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a trió számban az eszéki 25 és 50 méteres sportlövő Európa-bajnokságon. A lányok szereztek még egy ezüstérmet is sportpisztolyban. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet nyert. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi EB-n.

0: Tóth Krisztiánt választották a Magyar Dzsúdó Szövetség új elnökévé. A korábbi olimpiai bronzérmes cságáncsozó a 28 évig regnáló Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult újra a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Az új elnököt Cserés Bendegúz kérdezte.
1: Ez egy nagyon érdekes érzés, mert egyben egy roppant megtisztelő lehetőség, a másik részről pedig egy hatalmas felelősség, és ennek a kettőnek a katyvasza van most a fejemben. Természetesen tudásom legjobb szerint fogom képviselni a magyar dzsúdót itthon is és külföldön is egyaránt. Örülök. Én azt gondolom, hogy a szavazás során látszott az, hogy egy egység alakult ki a közgyűlésben és a magyar dzsúdósportban, és bízok abban, hogy ennek az elvárásnak meg fogok felelni.
2: Gondolom azért sokan mondták meg, te is érzed, hogy azért nem szokványos 32 évesen egy szövetség elnökének lenni. Az milyen kimondva, hogy az előző elnök, amikor először lett elnök a dzsúdó szövetségnek, akkor 4 éves voltál.
1: Hát nagyon vicces. Természetesen sok kételj volt, és van is a fejemben nyilván, hogy a kompetenciám az elég ahhoz, hogy egy szakszövetséget vezessek. Az a fajta nyugodalom van bennem, hogy az elnökségben pontosan olyan tagokat jelöltem meg, és jelöltettem, akiknek a szakmai tapasztalatában nagyon bízok. Gazdasági téren szerintem nagyon jól állunk a jelenlegi szövetségben, úgyhogy összességében nem mint egy személy, hanem mint egy csapat kell együtt dolgoznunk. Ennek én vagyok az egyik arca, jelen esetben az elnöke.
2: Ugye a bemutató beszédedben kiemelted, hogy nagyon tág nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezel, ez inkább szakmai, vagy inkább gazdasági alapon tud segíteni?
1: Természetesen szakmai. A szakmai alapok, sőt, igazság szerint azt tudom mondani, hogy mindkét részben komoly lehetőségek vannak. Szakmai szempontból azért, mert tudom, hogy hova és milyen lehetőségek mentén lehet küldeni a versenyzőket, akár egy közép-európai edzőtáborba, vagy Nyugat-Európába, vagy a Távol-Keletre. Gazdasági szempontból meg szerintem azért lesz ez egy kiváltságos helyzet, mert hogyha őket úgy fogadják, ahogy engem fogadtak annak idején, és ezt kölcsönösen tudjuk viszonozni, akkor egy olyan jellegű kollaboráció, vagy kapcsolat alakulhat ki több kis országnak a szövetségi működésében, ami közösen és egyhangúan fogja fejleszteni a szövetségeket, illetve a versenyzőket.
2: Mi az, ami most ott lesz az első tendőit között?
1: Mindenféleképpen fogunk a közeljövőben tartani egy elnökségit. Meg fogjuk beszélni azokat a pontokat, amikben vannak kérdések vagy módosítások. Meghallgattunk majd minden javaslatot, és terveim között szerepel az, hogy elkezdem járni az országot olyan értelemben, hogy gazdaságilag és szakmailag is felmérjem azt, hogy hol és milyen jellegű beavatkozást kell csinálnunk szövetségi szinten.
2: Mondtad, hogy egy nagy felelősség terhe nyomja a vállat, hogyha lehet így fogalmazni. Hogy állsz ehhez a lehetőséghez? Inkább nyugodtság, stressz, ilyen értelemben milyen érzések vannak benned?
1: Az egész életemet teljesítménykényszer alatt éltem le. Ez most nem változott, úgyhogy inkább nyugodt vagyok, mint sem stresszes.
2: Mekkora ereje, vagy mekkora jelentősége van, vagy lehet annak, hogy egy ilyen judó karrier áll mögötted?
1: Szerintem jelen esetben ez a legnagyobb érv mellettem, tehát az a fajta szakmai tudás is az élő sportban részt vett több évben, sőt sajnos, vagy nem sajnos évtizeden, akkora előnyt jelenthetett a közgyűlésnél és a szavazásnál, amit ugye a későbbiekben láttunk is számok formájában. Én szerintem a lehető legtöbbet a dzsúdónak azzal fogok tudni segíteni, hogy szakmailag és egy őszinte becsületes értékeket képviselő sportolóként mutatom őket itthon is és külföldön is, pontosan ugyanúgy, ahogy a dzsúdónak a kódexe ezt megköveteli.
2: A magánéletedben mekkora változást jelenthet ez az újabb, mondjuk az, hogy fordulópont az életedben?
1: Hát nyilván lesznek változások a magánéletemben, de a feleségem eddig is nagyon támogató volt, és én azt gondolom, hogy ezután is nagyon támogató lesz, úgyhogy ezúton szeretném is neki megköszönni. Össze fogjuk fésülni azt, hogy mennyit fogok tudni otthon lenni, és mennyit kell a judónak, vagy hát effektíve a sport szerelmemnek majd időt költeni, hogy fektetni abba, hogy ténylegesen a lehető legtöbbet tudjam ezt hozzátenni.
0: A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. Európa bajnok a magyar sportlövő trió. 15 magyar érmet szereztek a magyarok a szegedi kajakkenu világkupán. Avagy néhány példa a hét hőseire.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Női vízilabda.
3: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ki tartja magát jó úszónak?
7: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Azt mondja, halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
8: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
9: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Csináltak már sok mindent ezzel felek, de koncertet talán még nem adtak.
10: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
11: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Európa bajnok a tékvándor Szalim Kamilla. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Borult idő lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
12: Szalim Kamilla aranyérmet nyert a tékvándorsok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Szalim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goga Bakant. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luan ezüstérmes, a fináléban a görög, Marenta kiverte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. Aranyérmes a Domsovics Olivia Fábián Sárarel Major Veronika összeállítású csapat a nők standardbiztos számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az ötödik helyért zajló párharc első mérkőzésén. A mérkőzés legeredményesebb játékosa az Alba magyar válogatott irányítója, Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második találkozóját szerdán rendezik Budapesten.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. Volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárcavezetőket. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Vladimir Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarz Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozót kezdeményez Vladimir Zelenszkijjel. A szlovák elnök hisz a baráti szlovák-magyar kapcsolatok folytatásában azután is, hogy Magyar Péter lett a kormányfő. Péter Pellegrini annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Reményét fejezi ki, hogy kialakítható olyan mechanizmus, amely megvéd attól, hogy vagyonelkobzás történjen a 80 évvel ezelőtti Benes dekrétumok alapján. Orbán Anita külügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy Magyar Péter első június-június csúcs találkozóján egyeztetne Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Benes dekrétumok körüli szlovák lépésekről. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására a múlt hétvégén. Országszerte csaknem 440 Aldi, Ocean, Lidl és Tesco áruházban gyűjtötték az adományokat, amelyekből 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagy családosokhoz és egyszülős családokhoz.
3: Közlekedés.
12: Sávlezárás várható holnap az M6-os autópályán Budapest határában a Pécs felé vezető oldalon a 15-ös és a 16-os kilométer között, ahol burkolatfelújítás miatt egy sávot lezárnak 8 órától 17 óráig.
3: Időjárás.
12: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés, elsősorban csak keleten várható, napközben több felé lehet eső. Az északnyugati szél erős lesz, délutánra 15-22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolat.
1: Kellemes hétfesti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Körkapcsolás, ma kivételesen élő közvetítés nélkül. Budapesten és vonzás körzetében az FM 105.9-en vagyunk elérhetőek, de ahogy azt már rutinos hallgatóink pontosan tudják, akár a Nemzeti Sport online felületén, tehát a www.nso.hu weboldalon, vagy éppen mobil alkalmazáson keresztül is lehet minket hallgatni a világ bármelyik részéről. Vízilabdával megyünk tovább a hazai sportág legfrissebb eseményeiről, na meg a Szerbiában kialakult konfliktusokról beszélgetett állandó szakértőnkkel, Szabó Zoltánnal, Erdei Márk.
2: Kezdjük talán először a BVSC-vel, bár sokáig úgy gondoltam, hogy a szerb vízilabda botránnyal kellene, de hát azért mégiscsak a BVSC közelebb áll a szívünkhöz. Sajnos nem jött össze az Eurókupa döntőbe jutás. Ugye a Jadran Split volt az ellenfél, kint Horvátországban 13-12-re nyertek, míg szombat este pedig a BVSC-nek az uszodájában, a Laki Károly uszodában 14-12-re, de gyakorlatilag ott is az utolsó másodpercben esett a 14. horvát gól. Hát aminek örülhetünk, hogy német Toni így ott lesz a döntőben, valamint a Marseille-jel Nagy Ádám, de hát azért elég szomorú sajnos, hogy a BVSC-nek nem jött össze. Egy másodpercig nem volt az előny sajnos a zuglóiaknál ezen a visszavágón.
3: Igen, tiszteltek, köszöntök mindenkit, tehát a lényeg az pont ebben van, hogy nem volt olyan lélektani momentum a BVSC ezen a mérkőzésen, és teszem hozzá gyorsan, abszolút igaz ez az előző Honvéd meccsre is, tehát mintha ugyanez ment volna tovább, mint három nappal ezelőtt a bajnokin, most az Eurókupában. Egyszerűen nem tudott átlendülni a BVSC abba az állapotba, hogy egy pillanatra is azt érezze, hogy itt reális esély van. Futott az eredmény után, ez többször sikerült döntetlenig. Hát a végén is volt egy gyakorlatilag meccslabda, ott 12-12-nél egy ember előnye még lehetett volna egy fordulópont, az kimaradt, úgyhogy valahogy ez egy ilyen hét volt a BVSC-nek, hogy semmi se sikerült igazán.
2: Hát ebből kell viszont felállnia a Vasutasnak, mert ugye majd szerdán jön a második meccs az elődöntőnek, ugye két meccset kell nyerni a valamelyik csapat második győzelmét tartó párharcban, ugye most a Honvéd áll egyen jobban, de ugye hogyha azt a párhuzamot nézzük, illetve Mészáros Mátyással is arról beszélgettem a szombati meccset követően, hogyha azt nézzük, hogy a Honvéd milyen jól felállt azok után, hogy a konferencia kupadöntőjét elvesztették, utána ugye nyertek a Szőnyi úton, most ugyanez vár a BVSC-re gyakorlatilag, hogy az Eurókupa elődöntőjében kikaptak, és majd a Kövér utcában kötelező a győzelem.
3: Igen, de azért hazai pályán kiesni az mindig egy fokkal rosszabb, mint a Honvéd esetében semleges pályán elveszíteni egy döntőt. Talán ez egy kicsit jobban fáj a BVSC-nek most. Én azt gondolom, hogy reálisabban és jobban érezhették azt, hogy ők itt most döntőbe jutnak, mint sem azt, hogy kiesnek. De természetesen a feladat az ugyanaz számukra is, mint ami a Honvédnek volt a konferenciakupa döntő után, hogy pár nap alatt ki kell pihenni magukat, fel kell állni, és hát nehezítve a feladat ugye azzal, hogy a Honvédnek nincs az a fajta stressz és teher a vállán, ami a BVSC-nek igen jelesül, hogy meccset kell nyerni, hiszen ha a Honvéd ki is kapna a következő meccsen, még mindig nem dőlt el a párharc, még ha a BVSC veszít, akkor a Honvéd jut a döntőbe.
2: Hát csak itt sem mindegy az, amivel kezdted az egészet, hogy ugye most a Honvéd kikap hazai pályán, akkor már megint nyernie kéne a Szőnyi úton. Tehát ez azért nem teszi könnyebbé. Mészáros Mátyás még azt is mondta egyébként, hogy nehéz készülni a Honvédra, mert annyi kiváló taktikai elemmel rendelkeznek, illetve ezeket forgatják. Beszéltük arról, hogy ugye a kapubálós védekezés is gyakorlatilag csak a Honvédra jellemző szinte egész Európában, és ezen kívül is azt mondta Mészáros Mátyás, hogy nagyon-nagyon nehéz rájuk készülni. Mit gondolsz itt még, mire gondolhatott a Honvéd esetében?
3: Hát én inkább azt mondom, hogy nem annyira sok taktikai variáció van, viszont meglepetésszerűen alkalmazzák őket. Uh-huh. Tehát legutóbbi meccsen is azonnal nem a kapuba állós, a mellé álló zónával kezdtek azonnal, amit a BVC nem tudott megoldani külső körről a mérkőzés elején. Most nem akarok nagyon részletekbe belemenni, de inkább én azt gondolom, hogy mérkőzésen belül nehéz reagálni az ellenfélnek arra, hogy a Honvéd éppen mit csinál. És ez egy fáradó ellenfélnél a mérkőzés vége felé, harmadik, negyedik, negyedben ez még inkább igaz, hogy na most megint valami más csinálnak, na most megint valami mást kell kitalálni. Mi is ez az ellenszer, amit kitaláltunk erre, oké, jó, akkor csináljuk ezt, de mire elkezdené csinálni az ellenfél, addigra már megint más csinál a Honvéd. Tehát ez egy ilyen nagyon komoly fejben játék elsősorban, amit a Honvéd csinál, és ezt nehéz fejben követni. Aztán a más kérdés, hogy ha sikerül is, akkor aztán azt mennyire sikerül bevinni a medencébe, és ott meg is csinálni.
2: Még a BVSC mellett maradva, az is egy érdekes kérdés lehet, hogy ugye ők eddig a szezonban két elődöntőt vesztettek már el, ugye a Magyar Kupára gondolok, valamint az Eurókupára. Most ugye a Honvéd elleni lehet a harmadik, nyilván ők nem ebben bíznak, és ugye tavaly is már ez a magyar mag, ez összeállt a Szőnyi úton, és mindenki azt várta, hogy nagy kihívói lehetnek a Fradinak. Ugye tavaly ez nem igazán jött össze, még akkor sem, hogyha a Magyar Kupa döntőben, hogyha visszaemlékszünk, akkor ott óriási csata volt a két együttes között, akkor az utolsó negyedben dőlt el a Fradi javára. Tehát, hogy idén sem alakulnak a legjobban a dolgok, hogyha az éremszerzést nézzük, akkor megint abban kell bízniuk, hogy esetleg jövőre lehet majd a nagy áttörés ennek a csapatnak, mert tényleg kiváló nevek alkotják ezt az együttest.
3: Igen, de az a halála a fejlődésnek, ha a jövőre szót kimondjuk. Igen. Tehát itt szerintem senkinek nem jut eszébe most a Szőnyi úton, hogy arról beszél, hogy majd jövőre mi lesz. Ők meg akarják nyerni a hátralévő meccseiket, ami még az idén van, és szerintem ez is a jó hozzáállás. Nincs kétségem a felől, hogy ez így van. Az, hogy nem sikerül, van úgy, hogy nem sikerül. Hát igen, menni kell tovább és csinálni. Egyszer úgy is sikerülni fog, ebben lehet bízni, az, hogy most két vesztett elődöntő után itt vannak a harmadik küszöbén, ez megint egy olyan helyzet, hogy nem kell törődni azzal, hogy mi volt eddig. Van egy feladat, azt meg kell tudni megpróbálni megoldani. Szerintem csak ez a szemlélet vezet eredményre. Az, hogy most a pillanatnyi esetleges sikertelenséget elfedjük a jövőbe vetett bizalommal, az soha nem jó.
2: Ha már nemzetközi vizekre elvesztünk, akkor kicsit nézzünk rá a Ferencvárosra is. Ők ugye még nyilván a BL-ben érdekeltek, a Hannoverrel játszanak majd, kötve hiszem, hogy egy rangadót.
3: Igen, de azért én óvaintenék mindenkit. Ez a Hannover könnyen lebecsülhető csapat, mert hogy mégiscsak sötét ló, örüljenek, hogy itt vannak a nyolc kört, már nincs volt továbbjutási esélyük, stb. Mindent lehet itt felhozni. Éppen ezért ugyanúgy, ahogy a hannoveri mérkőzés eleje is azért nehéz volt, itt is lehet egy darabig nehéz a meccs, és minél tovább nehéz, a Hannover annál inkább tudja belelobalni magát a győzelembe. Láttuk ezt a legutóbbi Vladoszt elleni hazai meccsökön, és ott is a Vladosz sokáig vezetett, aztán a végén csak nyert a Hannover. És nem azt mondom, hogy a Ferencvárosra nézve ez egy reális veszély, csak azt próbálom érzékeltetni, hogy senki ne higgye azt, hogy ez egy ilyen ajándék galopp verseny lesz, amit végignézünk hátradőlve, hanem igenis egy nagyon kemény csata, amit azért a Ferencváros maga biztosan meg fog nyerni. Ezt meg én tudom kijelenteni maga biztosan, de egy nagyon jó meccsre számítok.
2: Tényleg rengeteg jó meccs lesz a vízlabdában jövő héten is, illetve a héten is. Ugye majd a nők is vízbe csobbannak, de erről majd talán inkább a hét vége fele beszéljünk, hiszen mind az Eurókupában, mind pedig a Bajnokok Ligájában a hölgyeknél még érdekeltek a csapataink. Viszont most menjünk egy picit vissza a múltba, vagyis hát múlttal összekötve a jelenbe, mert egy óriási botrány zajlik kint Szerbiában. Ugye új elnöke lett a Szerb Vízilabda Szövetségnek, Slobodan Soro személyében. Ő egy korábbi, nem tudom, hogy kiváló kapus-e, de volt válogatott kapus, aztán pedig Brazíliában is volt válogatott kapus, emiatt sokan azt gondolják, hogy ő akkor is a szerbek ellen próbált tenni, és ezzel munkálkodott. Ennek következményeként, hogy őt kinevezték, egyből lemondott a szövetségi kapitány Uros Stevanovic, valamint 11 darab olyan játékos, aki akár többszörös olimpiai bajnok is, de Európa bajnok játékosok, tényleg a teljes igénye nélkül, vagy lehet, hogy belefér, hogyha mind a 11-et felsorolom, ugye a csapatkapitány Nikolaj Aksics, a Fradiból Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Szavarangyelovic, György Jelazic, Nemanja Vicó, Nikola Dedovic, Viktor Rasovic, Petar Jaksic, Radoslav Filipovic és Radomir Drasovic, tehát gyakorlatilag a legjobb szerb játékosok ott hagyják a válogatottat, amíg az új elnök van hivatalban. Mit tudsz erről az egészről, mi lehet-e mögött az egész mögött, miért utálják ennyire ezt az úriembert?
3: Kérem szépen, mennyi a műsoridő, mert ez körülbelül, amit most felvetettél, ez fél óra, hogyha röviden mondom el, hogy
2: nyugodtan, bármennyi.
3: Akkor itt tudunk délutánig. A 11 név, amit felsoroltál, akkor menjünk sorban. Ebből 7 olyan van, aki a világkupán nem volt ott. most a selejtezőn. Négy olyan, aki ott lehetett volna, mert kapott neki, ott Mandic sérülés miatt nem volt ott. Tehát a szerb szövetség álláspontja egyértelmű. Nem 11 válogatott játékosról van szó, hanem 7 volt válogatott játékosról, és 4 olyanról, akik most is meghívót kaptak, az azóta már lemondott Stefanovistól. Ez az egyik. A másik Szoró milyen kapus volt? Kiváló kapus volt, 42 évesen hagyta abba, és gyakorlatilag 16 érmet nyert a szerb-jugoszláv és mindenféle néven futó akkori válogatottakkal. Efelől nem lehet kétség, miért volt brazil válogatott, azért volt brazil válogatott, mert a szerb válogatottba nem hívta meg se Udovicsit, se pedig utána Savic, ő pedig gondolt egyet, hogy ha már itthon nem kell, akkor elmegy Brazíliába és játszik egy jót. Nota bene, majdnem kiütötték a szerbeket, ugye a brazilokot, ez ezért fáj a mai napig a braziloknak, hiszen ez a szerbeknek, mert ott tényleg hajszálom volt, hogy az egyet döntött nem éri túl, hogy odáig sem jut el a szerb válogatott, amely később megnyert az olimpiát, és ez nagyban Szórónak köszönhető, a torna legjobb kapusa volt, ne felejtsük el, ez is egy statisztikai adat azon a Rio de Janeiro-i olimpiai bajnoki vízilabda tornán. Még egy, az aláírókhoz visszatérve, még egy érdekesség, 11-en írták alá, 15 olyan játékosból, akik az Európa-bajnokságot győztek most januárban Belgrádban. Minő véletlen, az a 4 játékos, Grušec, Martinović, Csuk és Nikola Lukic, mind a Novi Belgrád játékosai, még a 11 aláíró közül 7 Radnički Kragujevac, 1 Marseille, 1 Primorac, 1 Ferencváros. Tehát gyakorlatilag nincsenek véletlenek. Itt azt lehet látni, hogy van egy háttérben húzódó hatalmi harc, ami kihat a válogatottra, és már régóta kihat a klubjaik versenyzésére is. Van a Novi Belgrád, van a Kragujevac, most éppen mit látunk a Kragujevacnál, a vezetőedző Kuros Stefanovic, aki a válogatott edzője is. Jön Szóró, aki a szövetség elnöke lesz, aki eddig a Novi Belgrád sportszakmai igazgatója volt. Az egész mozgató rugója hátulról pedig Sapics, aki egyébként kiváló politikusi ambíciókat is dédelget, de mellesleg a Novi Belgrád elnöke. Miről szól az első bejelentése? Szórónak változás kell. Többek között nem lehet ugyanaz az edzője egy klubcsapatnak, mint a válogatottnak. Abszolút oda dobta a kötelet Stefanovicsnak a nyakába, melyiket választott, ezt előbb-utóbb el kell dönteni. Másrészt beleszállt a válogatottba egy olyan nyilatkozattal, amit azóta, tehát ami szülte a levelet, az Szórónak egy nyilatkozata volt, amit hát mondjuk úgy, hogy nem föltétlen volt szerencsés, következőt mondta, idézem, jelenlegi Európa bajnok és jelenlegi olimpiai és Európa bajnokok vagyunk, de az elmúlt 8 évben mindössze 4 érmet nyertünk. Én 16 érmet nyertem, 17 versenyen, néhány versenynek már nem tulajdonít az akkora jelentőséget, mint régen, de az Európa bajnoki, és itt tessék figyelni, az olimpiai bajnoki cím is, itt most a legutóbbi Párizs olimpiáról beszél, nem egy nagyszerű csapat teljesítménynek, csupán a pillanatnyi jó formának volt az eredménye. Magyarul azt mondta ki a szövetség újonnan megválasztott elnöke, hogy a szerencsével nyertek olimpiát is, meg Európa bajnokságot is. Hát ennek lett az eredménye a levél, és aztán ennek lett az eredménye a lemondás is szövetségi kapitány részéről. Itt nagyon kemény harc megy, aminek nem lehet tudni, hogy ki lesz a győztese, személy szerint, meg klub szerint, de hogy a szerb vízilabdának ez egyelőre nem jó, az is biztos.
2: Annak ellenére sem, hogy akár előkerülhetnek most, vagy jobban fókuszban lehetnek a tehetséges fiatal játékosok, mert nyilván azért, az, ahogy te is mondod, a szervizilabda az ettől függetlenül menni fog tovább, tehát nem lesznek olyan egetrengető változások, és akkor talán ez lehet az a pont így, hogy aláírták a petíciót, lemondott a szövetségkapitány, amikor már nem tud ez a sztori tovább gyűrűzni, illetve hova gyűrűzni?
3: Hát itt azért még nincs egyértelmű győztes ennek a harcnak. Most nyilván a legújabb hír, Kragujevac ugye kikapott tegnap az Európa elődöntőben Marseille-ben. Ez mondjuk lehetett volna egy, a Kragujevac vonalnak egy fegyvere talán, hogyha megnyerik az Eurókupát, és tudják mondani, hogy ez az irány, és ez a jó, hogyha hát arra fókuszálunk, ami Kragujevacban megy, teszem hozzá, az is a Szórónak és a Novi Belgrádnak az egyik programpontja volt, hogy ezt is kimondta, meg kell akadályozni azt, hogy azért igazoljanak játékosok egy klubcsapatba, mert fenyegetve érzik magukat azáltal, hogyha nem mennek oda, nem lesznek válogatottat. Ki volt a szövetség kapitány? Stefanovics. Ki a Kragujevac? Ezért Stefanovics. Miről szól a történet? Megint egyfajta kenyértörés, hogy ez így nem mehet tovább. Úgyhogy én nem tennék le arról, hogy itt majd megy tovább minden a szerb vízilabdában, ahogy kell, mert itt valamerre el kell dőlni a történetnek. Miért érdekes? Ha a régi vonalat úgymond idézőjelben kiveszik a történetből, és azt mondják, hogy lemondanak a régi játékosokról, mit vesznek el egy lehetőséget. Nagyon terítéken van három embernek a negyedik olimpia aranyát megnyerni. Ez Jaksic, Rangelovics és Mandic, akikről szó van, akiknek ez egy olyan történelmi lehetőség lenne, ami nagyon-nagyon kevés sportolónak adatik meg. Nincs garancia természetesen, és nem is szeretnénk, hogy megnyerik a szerbek a negyedik olimpiai aranyat Csinórba, de ez egy lehetőség. Az egyetlen egy jelenleg aktív, élő labdasportjátékos, aki négy olimpiai aranyjal rendelkezik, az Kevin Durant mellé lehetne föllépni erre a palettára. Azért ez egy vonzó dolog, valljuk be őszintén. Ha kiveszik őket a rendszerből, és azt mondják, hogy jöjjenek a fiatalok, akkor gyakorlatilag ezt a lehetőséget elveszik ezektől a játékosoktól. Három pont a mondat végén. Semmi garancia nincs arra, hogy egy megfiatalított, teljesen új szerb válogatott, az úgymond jogfolytonosan olyan szereplést hajt végre, mint a régi. És ebből megint csak konfliktusok lehetnek. Mert mit mondott Szóró? A 8-ból 4 érem nem elég virágverseny, még akkor se, hogyha háromszoros olimpiai bajnokok vagyunk. Mi a garancia arra, hogy ebből a következő 8 világversenyből több érem lesz semmi? Akkor mondjuk ki az a fontos, hogy a következő olimpián mi lesz, akkor meg ellentmondott saját magának. Tehát itt egy nagyon érdekes szituáció van, ami egyrészt személyekről, másrészt klubokról, harmadrészt meg a szerbvízilabdáról szól. Jelen pillanatban is győztes.
2: Igen, még két hírünk van ezzel az egésszel kapcsolatban. Az egyik, hogy megszellőztették, hogy az általunk is jól ismert a Szolnokkal B1-t nyerő Zsivko Gocsics lehet majd esetleg az új szövetségi kapitány. Erről mit gondolsz? Ebben lehet igazság?
3: Hát akkor kanyarodjunk vissza Kályhához, mint a rossz táncos. Kragujevac, Novi Belgrád ellenállás. Ki volt a szövetségkapitány? Stevanovics. Melyik csapatnak az egy? Kragujevac.
2: Hát, Novi Belgrád, én meg Gocics, persze.
3: Mit tudunk Gocicsról? 2025. szeptemberig gyakorlatilag ő a Novi Belgrád edzője. Távozik ilyen-olyan okokból. Az is érdekes, hogy nyilván utána fél év alatt volt 6 edzője a Novi Belgrádnak, és mindenki érdekes módon távozott onnan, aztán most már jön majd Zorán Bajics, aki a Bladosztól érkezik, és tényleg egy hatalmas tekintélyi edző, ő benne 2 éves szerződést látnak, hát meglátjuk, hogy nem eddig lesz ott a padon, de a kérdés szempontjából és a válasz szempontjából a releváns az, hogy Gocics jöhet. Magyarul mégiscsak a Novi Belgrád, Szapics, Szóró, Novi Belgrád vonal akarja tulajdonképpen átvenni a Kragujevaci vonaltól a szervizilabdának az irányítását, és az ő elképzelésük szerint akarják alakítani innentől a válogatottat is. Gyakorlatilag csöbörből vödör egyébként, tehát ugyanaz a rendszer fog kiépülni Novi Belgrád központtal, mint ami most jelen pillanatban Kragujevac központtal működik talán, hogy ebbe az irányba ment el. A jövő majd megmondja tényleg, hogy ezek a feltételezések közül melyik lesz az igaz, de valóban Gocicsot mondják, mint a lehetséges következő szövetségkapitány.
2: Illetve az is ugye a jövő kérdése még, ha már ezt behoztad, hogy ugye elvileg van egy új nemzetközi klubtorna elindításra egy javaslat, amely igazából egy szerb és horvát kezdeményezés, valamint azt mondják, hogy szívesen bevennének magyar, vagy akár montenegrói klubokat is. Gondolom itt elsősorban, hogyha Montenegró, akkor a Jadran Hercegnovi jöhetne szóba, magyarnál meg hát igazából elég sok klub akár. Erre Madaras Norbert is reagált, a Magyar Vízilabda Szövetségnek az elnöke. Ő azt is mondta, hogy sem informális, sem formális megkeresés még nem érkezett az ügyben, illetve azt mondta, hogy úgy gondolja, bőven elegendő lehetőségek nyújtanak a magyar klubok számára a nemzetközi szereplésre az a European Aquatics által szervezett versenysorozatok. Gondolom, ebben egyetértesz az elnök úrral.
3: Teljes mértékben, a kérdés első felével kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy számtalan próbálkozás volt már ilyen regionális liga elindítására, és mind kudarcba fulladt. Pont Bukic volt az, aki a Jadranska ligából kiléptette a horvát csapatokat az előző szezonban. Most egy új ligát akarnak létrehozni. Ne legyen igazam, de azt gondolom, hogy megint csak a pénzről van szó, és saját kézbe akarnak venni egy sorozatot, amit aztán őt működtetnek úgy, ahogy akarnak. Sapicsal, aki összeáll üzletelni, vagy legalábbis bármilyen versenyrendszerben közösen részt venni, az minimum kockázatot vállal, maradjunk ennyiben a dolog természetét illetően. Én ebben nem látok semmilyen fantáziát. Itt bőven jó mindenkinek az, hogyha jelenlegi rendszer mérkőzés számaiban és minőségi mérkőzéseiben részt vesz. Én azt gondolom, hogy nemzetközi szintér az elég lehetőséget ad már itt konferencialigával, euroligával, BL-lel a jó csapatoknak szerepelni más csapatok ellen is, mint a nemzeti bajnokság. Nem látom értelmét, majd egyszer kiderül, hogy most mi volt ennek a javaslatnak az igazi oka.
1: Az elmúlt percekben Erdei Márk beszélgetett állandó vízilabda szakértőnkkel, Szabó Zoltánnal, a hazai sportág legfrissebb híreiről, vagy a hazai legfrissebb hírekről, így lesz helyes a mondat, illetve a Szerbiában kialakult konfliktusokról. Hamarosan a zenét követően kézilabdával megyünk tovább.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kellemes hétfesti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig valóban a Körkapcsolás Budapesten és környékén az FM 105.95 a Nemzeti Sportrádióban. Ahogy a zene előtt említettem, kézilabda a folytatásban, a spanyol Berabera együttesével címvédőként megnyerte ismét a spanyol kupát. Pogonovszki Eszter az együttes magyar játékosával, mármint a Berabera csapatának magyar kiválóságával, Pogonovszki Eszterrel, Laki Barbara beszélgetett.
2: Egészen rettentően boldog vagyok, viszont nagyon-nagyon elfáradtam, hozzáteszem. Ez a három nap nagyon sokat kivett belőlünk, egyenként is, csapatügyileg is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és azt gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg ezt az aranyérmet.
3: Mennyire volt nehéz az út a döntőig, mennyire voltak küzdősek a mérkőzések, amik elvezettek a fináléba?
2: Úgy mondom, hogy a negyed döntő egy kicsit könnyebbre, vagy kicsit egyszerűbbre sikeredett nekünk, mivel egy nálunk kevésbé tapasztaltabb csapattal találkoztunk, viszont az elődöntő rettentően nehéz volt, ott többször is volt, hogy két gólos hátrányban

0: voltunk, illetve támadtak a három gólos vezetésért. Viszont azt gondolom, hogy hatalmas segítséget nyújtott nekünk az egész csarnok, illetve az összes ember és résztvevő, aki ott volt, mivel nagyon-nagyon sokat szurkoltak és buzdítottak minket.
1: Egy ilyen kupa mérkőzésen mennyire más mentalitással léptek pályára, mint például egy bajnokin?
0: Egyértelműen az összes bajnoki nagyon fontos számunkra, mivel a következő célunk ezzel együtt is a ligának a megnyerése. Viszont úgy gondolom, hogy ebben a kupában egy lehetőséged van, és nincs második esély. Itt, ha nyersz, tovább mész, ha nem, akkor kiestél, és itt nincs hibázási lehetőség. És úgy gondolom, hogy a csapatunk az teljesen ráfokuszált el a dologra, és mindenki 100%-kal beleállt abba, hogy akkor itt és most mi azt megcsináljuk.
1: A döntő mérkőzés végül egészen szorosra alakult. Mi volt az szerinted, ami a ti javatokra döntött végül?
0: Én egyértelműen hozzátenném a csapategységet, és azt, hogy otthon játszhattunk, az hatalmas erőt adott, illetve az, hogy közel 5000 ember a csarnokban minket buzdított, az is nagyon sokat hozzátett, főleg a kritikus pontokba, hogy egy-egy gólnál nem csak mi örültünk, hanem az egész csarnok velünk örült, illetve ezzel nyomást is helyeztek az ellenfélre, nekünk ez nagyon-nagyon sokat jelentett. Viszont úgy gondolom, az, hogy a csapategységünk nagyon jó, és az, hogy forgatni tudta az edzőnk a csapatot az előtte lévő két napon is, és esetleg aki a döntőbe többet játszott előtte, esetleg pihenni tudott. Szerintem ez is közrejátszott abba, hogy mi egy kicsivel talán nem frissebbek, de koncentráltabbak voltunk.
1: És beszéljünk egy kicsit a te formádról is, hiszen az elődöntőben 2 gólt is szereztél, a döntőben pedig 3-at. Mennyire érezted azt ezen a hétvégén, hogy jó formában vagy, és hozzá tudsz tenni sokat a csapat sikeréhez?
0: Én úgy érzem, hogy most elég jó formában vagyok így a szezon vége felé. Sajnos nekünk most van 2 nagyon súlyos sérültünk, egy keresztalagos, illetve egy másik, akinek műtötték a kezét, és mind a kettőjük 3-as védő, így nekem át kellett vennem ezt a szerepet. Alapvetően én nem 3-as védő vagyok, viszont a kényszer nagy úr, és az edző úgy gondolta, hogy rám tudja bízni ezt a feladatot, és véleményem szerint ezt a feladatot teljes mértékben a lehetőségeimhez és a tudásomhoz mértem, maximálisan teljesítettem. Ezt visszacsatolásként az is jelzi, hogy rengeteg embertől, illetve az elnökünktől is megkaptam visszajelzést gyanánt, hogy nagyon szuper volt, és jó volt nézni a játékomat. Ez nekem nagyon jól esett, és nagyon-nagyon büszkés vagyok erre, hogy így gondolnak rám.
1: Azért, hogy kupát megnyerni nem mindennapi, főleg úgy, hogy tavaly is ti nyertetek. Mekkora volt az ünneplés a lefújást követően az öltözőben a csapat körül?
0: A spanyolok amúgy is egy eléggé ilyen felszabadult és bulizós név. Egyértelműen az öltözőben már ment a szólt a zene, ment a buli. Ugyanúgy az edzőkkel, akár a fizioterapeutákkal mindenki táncolgatott, de nyilván első volt az, hogy akkor az ünneplés kint a pályán, a publikummal, illetve a családdal, és akkor utána mentünk így az öltözőbe, de mindenki énekelve, mosolyogva, táncolva ért be az öltözőbe.
1: Ugye ezt már bejelentette, hogy ez az utolsó szezonod a spanyol csapatnál. Emiatt egy kicsit érzelmileg másképp élted meg ezt a kupa győzelmet és ezeket a pillanatokat?
0: Igen, ez számomra is nehéz volt, és több csapattársamnak is, illetve az edzőnek is, aki 9 év után távozik a Veraverától. Mindegyikünkön láttam azt, hogy meg elfáradtunk, megkönnyebbültünk, és kicsit szomorúak is voltunk, hogy ez volt az utolsó közös kupánk, mivel ugye a bajnokság még hátra van. Én személy szerint pár könycseppet is ott hagytam a pályán, így a meccs után. Úgyhogy igen, mondhatom, hogy egy kicsit ezért könnyes búcsú lesz a végén.
1: Ez a kupa győzelem egy méltó lezárása az itt eltöltött éveknek?
0: Az elmúlt 2 évenben itt a Veraverával eddig 5-5 trófát, illetve eredményt el tudtam hozni. Ez a csapatnak is köszönhető, és az egész stábnak, illetve úgy gondolom, hogy én is rengeteg munkát tettem bele. Még egy kis hiányérzetem van, mivel a bajnokságból még hátra van nekünk 4 darab meccs, és remélem, hogy ugyanúgy még egy aranyjal hazatérhetek, és akkor elmondhatom, hogy maximálisan teljesítettem azt, ami a kitűzött cél volt.
1: Ugye a spanyol bajnokság mellett megjártad a magyar és a cseh bajnokságokat is. Miben más a spanyol kézilabda ezekhez képest?
0: Én azt mondanám, hogy a spanyol kézilabda számomra gyorsabb, és sokkal cselekedősebb. A magyar kézilabdában igazából fizikálisabbak az emberek, illetve talán több taktikai elem van, és jobban kikötöttek a feladatok. Viszont a spanyolok, mint ahogy említettem, ők egy ilyen szabadságszerető nép alapvetően. Ez a kézilabdában is visszaköszön, hogy vannak különböző figuráink, de abból a lebontást, hogy utána mit játszunk, az rajtunk múlik. Tehát nincs kikötöttem megmondva, hogy hova menjünk, vagy mit csináljunk a pályán.
1: Hol érzed azt, hogy a legtöbbet fejlődtél az itt Spanyolországban eltöltött idő alatt?
0: Erre válaszolni nehéz, mivel én ugye akadémián voltam Magyarországon is, és nehéz megmondani, hogy miben fejlődtem a legjobban, de szerintem egyénileg, mind személyiségileg, mind lelkileg, mind mentálisan nagyon sokat fejlődtem, és nagyon sokat tanultam magamról az elmúlt 2 évben itt kint.
1: Mi az, amit ebből tovább fogsz vinni magaddal, bármerre is tart a te utad?
0: Egyértelműen tovább viszem magammal azt, amit a spanyolok nagyon szeretnek, ez a tranquila kifejezés, ez a nyugi, semmi baj, álljunk neki még egyszer, és nem baj, hogyha hibáztam, de akkor ugyanúgy fel kell állni, és menni kell tovább. És megpróbálom ezt a mosolygást is magammal vinni, ami itt van Spanyolországban.
1: És mi az, amit a jövőddel, a folytatással kapcsolatban el tudsz mondani?
0: Mivel a klubom még hivatalosan nem jelentette be az átigazolásomat, ezért a klubot konkrétan nem mondhatom meg. Annyit lehetek hozzá, hogy Magyarországra megyek haza.
2: Ogonovszky Eszter kézilabdázóval Laki Barbara beszélgetett az elmúlt percekben. Hamarosan jön Szandi, és a legfrissebb hírek itt a Nemzeti Sportrádióban. Maradjanak velünk a folytatásban is.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Európa bajnok a tékvándor Salim Kamilla. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a rendőrség. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Salim Kamilla aranyérmet nyert a tékvándorsok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goga Bakant. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marenta kitverte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente 5.-ként zárt. Aranyérmes a Domšić Olivia, a Fábián Sárarel, Major Veronika szállítású csapat, a nők standardpisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az 5. helyért zajló párharc első mérkőzésén. A mérkőzés legeredményesebb játékosa az Alba magyar válogatott irányítója a Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második találkozóját szerdán rendezik Budapesten.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődött az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma 16 miniszter jelöltből 11-et hallgattak meg, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba a Tisza a békek kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Rosszín Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonak morálját és önbizalmát. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció. Erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. A cél ezen túl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámíthatóvá és vonzó pályamodellt alakítanak ki.
0: Közlekedés.
2: A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell számítani. Május 11-én és 12-én a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt. Ezért holnap napközben már időszakosan is hosszabb korlátozások és torlódás várhatók. Aki teheti, a fent említett időszakban válasszon másik útvonalat.
0: Időjárás.
2: Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lett eső, zápor, zivatar, majd estétől már fokozatosan megszűnik a csapadék. Délutánra 15 és 22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kellemes hétfesti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. A Nemzeti Sportrádió újra töltve sorozatában régi sporttörténetek elevennek meg Kreisz Bálint és Szűcs Miklós feldolgozásában. Kollégáink ezúttal az atlantai olimpia előtt az úszósportban megtörtént úgynevezett jegyzőkönyv hamisítási botrányt göngyölítették fel.
0: Ez az újra töltve a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
5: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlóshajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
6: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, időtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is szólt, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és ne kérd engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
5: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Bolli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
7: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
5: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
8: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
5: Lakos Gyöngyvér szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztályvezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat L. Pap István olvassa fel.
9: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
7: És ha a verseny előtt derül ki?
9: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
5: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztályvezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
6: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. Na, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán én fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszószövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségüktől. Tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy hányadik helyen áll egy aktuális világranglistán.
5: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatársa, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetségelnök egy Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
6: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszószövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet.
10: szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam egy Tamás azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt akart mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek, aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
5: Talán ez is az oka, hogy a kor hazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Czene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Güttler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
7: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
5: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
10: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a portáról, Törökvészi úton volt akkor, a szerkesztőség, és szóltak a portáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékot. Én lementem a portára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor tehát összeült a rovat, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdésbe, de ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek illetve a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplet úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
11: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az önnevére?
10: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
12: Csenget a poskás, egy igazi sorskás, minden a köztünk jár.
5: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
7: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
5: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
7: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
5: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
10: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világ ranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
5: A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkor a következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
8: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úrától érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Batházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
5: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a Magyar Távirati Iroda, sem a Nemzeti Sport hírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
7: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
5: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
13: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, Hát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban. Tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált meg szerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen, ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportoló van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, hogy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
5: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
14: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
5: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja. A Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Huza József főtitkárt meg is szólaltatta.
15: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
16: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Rúza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
17: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
16: Rúza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
17: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
5: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
18: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a Víkó RT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
19: A Népszavával, a Víkó RT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetlenítani. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthozálljanak.
18: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
19: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
18: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
19: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
18: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
19: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőjelezi meg. És Rúza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
18: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldala is.
19: Tehát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
18: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
19: Hát ha én meggyőzöm, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen. Akkor lemondok.
18: Ez most hivatalos bejelentés?
19: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
5: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Rúza József, a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Rúza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
8: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik ér az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
5: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóban értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
14: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Rúza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
5: Megkerestük Rúza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
20: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
21: Mi az, ami bánszó?
5: Gyárfás, fogalmazzunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügyélét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkora sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
14: A az ismert volt, hogy a NapTV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetség az olimpiára, és ezt a szövetség, a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
5: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyártás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
1: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
5: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elpap István olvassa fel.
9: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek, mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
5: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
8: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
5: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a nemzeti sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyágúj Gergely felváltva idézi.
7: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át. Az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
8: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztálynak igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
7: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
8: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
7: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, s ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
2: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született? Kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni? Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőinek erről is megvan a véleménye.
6: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az OSZA szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis László, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitány, tehát Szécsi és Kis László felelőssége ebben óriási.
2: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy

0: eredmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
1: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
2: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelen agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, vaskézzel irányította a szövetséget, szóval ő, hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de ő, az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipőfűzője, hogy mit mindent tudott a sportágról.
1: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzkó József is egyetért.
3: Gondoljon bele, hogy pucsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a lelátón, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
1: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
4: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
1: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
4: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
1: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs értető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
2: Amelyet tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakus, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
5: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárított ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
2: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
1: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában

0: Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
1: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
2: Igen.
1: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
2: Rám tetszik gondolni?
1: Miért? Ön lenne az?
2: Kinek dolgozik? Megvették?
1: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
2: Miért? Van eladó?
1: Ha nincs, akkor szerezzen.
0: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa János Sikára is beszélt.
3: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt. Az más kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllel, hogy ő felette áll, de mondom, nem, egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hogy hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sporthasábjai megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
1: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
2: Én ilyet nem mondtam.
1: Hát akkor...
2: Ezért baromság ez az egész.
1: Mit tetszett mondani?
2: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
0: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
1: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
2: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
1: Halljuk, mit csinált volna.
2: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem. És netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt. Hivatásos versenybíró.
1: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
2: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
1: Maga milyen kis ravasz. Még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
2: Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
1: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
2: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
1: Ön hogy zárná le az ügyet?
2: Gyorsan.
0: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amelyen megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
2: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az Excelnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnöké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallob Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
4: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
1: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
2: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk? Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
1: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
2: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetnivaló.
1: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
2: Csaló a nénikéd.
1: A tiéd.
2: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
1: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
2: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
1: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra rátakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos evételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazából mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon spórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondol, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának. Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem ligáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Tósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Vábik Timi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Tósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek, annak idején a Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig földolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezércikket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez ilyen a világ, hogy valakit segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közreműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a magyar úszósportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kuncze Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kortörvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és az utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexnek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágui Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással. Sem a műsor szerkesztője Szabó Szilvia volt, a technikáját Bredák József felett. Hamarosan jön a sportvilág szokásainknak megfelelően szokásainkhoz híven, úgyhogy érdemes természetesen velünk maradni a folytatásban is. Én viszont a magam részéről minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Németh Kornélt hallották, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek.
7: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
9: EB aranyérmes 17 évesen a tékvandós Salim Kamilah. A görög bajnok Alkatén mestere elismerően nyilatkozott Varga Barnabásról. Pokoli hangulat, kemény párharc vár a férfi kézilabda válogatottra a VB selejtezőn. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Katona László.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
9: Salim Kamilah aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goge Bakand. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kg-osok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marentaki verte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente 5-ként zárt a nyitónapon. Aranyérmes a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapata nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. A 8. helyen végzett a Hári Péter, Pekler Zalán, Péni István összetételű magyar csapata férfi puskások összetett számának trió versenyében. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté 6-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban sorrendben, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. Apropó VB. Tapasztalt és fiatal játékosokból álló keretet hirdetett Szergej Barbarez, a bosnyák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a VB-re. A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa, de az újonc Ermin Mahmic is bekerült a keretbe. A 21 éves osztrák születésű futballista kérvényét május elején fogadta el a Nemzetközi Szövetség, így az osztrák U17-es és U21-es válogatottban is megforduló Mahmic felnőttként Bosznia-Hercegovinát képviseli majd nemzetközi szinten. Haris Tabakovics, a korábbi debreceni játékos is ott van a keretben. A német Daniel Ziebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Ziebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett. Tegnap este megnyerte a görög labdarúgó bajnokságot a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén. Így a következő idényben a magyar válogatott csatárával felálló sárga-feketék a bajnokok ligája alapszakaszában is érdekeltek lehetnek. A vezetőedző Marko Nikolic, aki korábban a Videóton mestere volt, ezúttal Athénban lett bajnok. A csapatról és Vargáról is tett említést a tréner Csisztus Zsuzsa interjújában.
10: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
11: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
10: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
11: Természetesen.
10: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
11: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
10: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személy. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
11: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
10: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt, és újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez a széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövője előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
11: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rugott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7. is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma.
12: Championships, but it seems to me that for him it's not.
13: It's not a common situation. That's why I say because I work there and I know the mentality of the players there.
10: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon, ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játsz. Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
11: És ő ezt elbírja.
10: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitását. kvalitásait. És azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
11: És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
10: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
9: Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az ötödik helyet zajló párharc első mérkőzésén. A találkozó legeredményesebb játékosa az Alba magyar válogatott irányítója Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második találkozóját szerdán rendezik Budapesten. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Csurgó játékosai, mert az elmúlt öt bajnoki fordulóban csupán egy pontot szereztek. A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig átutalták egyenlő arányban a Betesda Kórház Alapítványnak és a Déméter Alapítványnak. Ezen a héten világbajnok is a selejtező mérkőzéseket játszik a magyar férfi kézilabda válogatott. A tét a németországi viadalra való kijutás. A feladat nem egyszerű, hiszen déli szomszédunk Szerbia ellen játszik a csapat. Palasics Kristóffal, a német Melzungen légiósával, valamint a nemzeti együttes kapusával Cseszegi Balázs beszélgetett a két párharcból álló ütközet előtt.
14: Nagyon furcsa ez a helyzet, amikor gyakorlatilag már mindenki várja a szezon végét, és mégis most kell újra csúcsformába, talán a legjobb formátokat hozni Szerbia ellen, hiszen mondhatjuk egy bal szerencsés sorsolás egy olyan csapat ellen, amire még Csema is azt mondta, hogy hát 50-50.
15: Igen, abszolút, ez így van. Úgy gondolom, hogy a januári világverseny után ez talán a legfontosabb hét most a válogatottnak ebben a szezonban, vagy ha a naptári évet is nézzük, talán a egyik kiélezettebb párharc a két meccs, ami nagyon-nagyon sok mindenről dönt, ugye nem csak egy másik világversenyről, hanem ugye azért egy olimpiai kvalifikációs versenyről is. Abszolút én is azt gondolom, hogy 50-50 a szerb csapat és egy nagyon-nagyon komplett, nagyon erős brigád. Nyilván itt van a szezon vége, lassan, ahogy az mindenkinek jön, viszont ugyanakkor most jönnek azért a bajnokságon is olyan részek, amikor még lehet helyezéseket javítani, vagy akár adott esetben például nekünk azért, hogy egy Európa Liga Final Four-ért küzdeni, még nem szabad kiengedni egy pillanatra sem.
14: Nem hátrány, hogy nem lesz a szerbeknél Lazar Kukić, de hát vannak olyan nevek, játékosok, akiket bőven mindenki ismer. Dodic, Tesmalbek, Marsenic, Milosavljev, ha már a kapust említjük, és hát az ilyen mérkőzések általában azért hátul dőlnek el.
15: Igen, abszolút egyetértek, én is azt gondolom, hogy nyilván az ilyen mérkőzéseken azért, hogy megnézzük a BL-ben is a top párharcokat, nagyon sok mérkőzés a kapus teljesítményének döntenek el, de nyilván kell hozzá másik egyéni teljesítmények is, tehát azt gondolom, hogy lesznek kiemelkedő egyéni teljesítmények, nyilván lesznek mind a két oldalon, ahhoz, hogy ezt a párharcot megnyerjük, és valóban ezért az említett nevek a szerbeknél meghatározó játékosok, de összességében én azt gondolom a szerb csapatról, hogy aki papíron nem is akkora név feltétlenül, mint akiket az előbb említettünk, ilyen mérkőzéseken, és azt már sok világversenyen láttuk, hogy föl tud mindenki nőni erre a szintre a szerbeknél is, és nagyon komoly összképet ad a csapatukról ez, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
14: Persze, de azt is láttuk, hogy hiába van sok jó játékos a szerbeknél, azért nem mindig állnak össze csapattál, és ez nem csak a feltétlenül a férfi kézilabdára igaz, hanem az összes többi csapatsportágra. Kérdés, hogy Raúl González ezzel mit tud kezdeni?
15: Igen, ez is egy jó kérdés. Nyilván a szerbeknek eddig is megvoltak az adott játékosaik, és valahogy azért tényleg az elmúlt világversenyeken sokszor volt olyan, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés, viszont ez azért más. Tehát itt most két mérkőzés, igazából tényleg ez dönt most mindenről. Ő is egy olyan edző, akinek rengeteg tapasztalata van, top csapatoknál volt ő is edző, és biztos vagyok benne, hogy ebbe a szerb csapatba, illetve az öltözőbe próbál ő is egy olyan légkört kialakítani, ahol erre a két meccsre most 100%-kal fókuszálnak. Utána, hogy mi lesz velük, az már másik kérdés, de tényleg azt gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon komoly ellenfél.
14: Te vagy ti most milyen formában vagytok? Nincs egyszerű helyzetetek, hiszen Simics visszatért Melzungenbe, a sérülése után őt helyi legenda. Nyilvánvaló volt, hogy van úgymond előnye veletek szemben, és hát ő jelenleg az első számú kapus.
15: Igen, nyilván más helyzet alakult ki ezzel, hogy a Simics visszajött, és ez most egy kicsit más téma. Nyilván, amikor idejövünk, akkor próbálunk ezt mindentől eltávolítani, és erre a hétre fókuszálni. A mi munkánkat közösen hárman most a Harrisszal megcsinálni, és a lehető legjobb módon felkészülni nyilván. Ez most egy periódus, amióta visszajött, de hogyha azt nézem, hogy teljes képet nézem, mert azért a Lackónak és az évét, a karrierjét, illetve az enyémet is, azt gondolom, hogy vannak rengeteg olyan mérkőzés, illetve olyan időszakok, amikből ki tudunk indulni, és igenis tudunk pozitív energiákat hozni, és ez motivál bennünket, és erről is szoktunk sokat beszélni. Az, hogy mennyire vagyunk meccsbe, én azt gondolom, hogy a Lackóval mind a ketten 100%-ot nyújtunk minden nap. Tehát ez az egyikünket sem úgy vett értelemben nem érdekli, hogy melyikünk áll a kapuba. Most, hogyha őt Szimicset preferálják, attól függetlenül még dolgozunk, és attól függetlenül a mi szemünk előtt az ott lebegett az, hogy most nekünk itt van itt két ilyen fontos mérkőzésünk, és mi dolgoztunk minden nap, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg becsülettel. Akkor is, hogyha nem volt mindig egyszerű, mi megcsináltuk azt, ami ránk tartozott, és reméljük, hogy ez ki fog jönni.
14: Térjünk is vissza, ha nem is ide, hanem Nizsbe. Egészen elképesztő hangulatra lehet számítani. Aki volt már a Balkánon meccsen, az tudja, hogy nem lesz egyszerű. Lehet, hogy nem is nagyon látjátok a labdát a füsttől.
15: Há, igen, valóban, de azt gondolom, hogy az ilyen meccseknek mindig megvan ez a parás hangulata azért, ami motivál minket, játékosokat. Akár idegenben játszunk, akár otthon, én már alig várom azt, hogy Veszprémbe is újra pályára léphessünk, és a Veszprém arénába játszhassunk. Nyilván másba is, vagy Nizsbe is elképesztő hangulat lesz. Ahogy a szerb fanatikusokat is azért ismerem, biztos vagyok benne, hogy pokoli hangulatot fognak teremteni. Azt gondolom, hogy ezek az olyan mérkőzések, illetve olyan atmoszférájú mérkőzések olyan csarnokokban, amikért megéri ezt az egészet csinálni.
9: A mostani szezonban remekel Krakowski Bence, valamint csapata a Tatabánya, a balszélső is Csesszegi Balázsnak nyilatkozott.
16: A szezonnak most kezdődik az a része, ami a legeslegfontosabb, az egyik legfontosabb része, úgyhogy elég izgalmas lesz az utolsó hónap.
14: Mennyire vagytok már ilyenkor fáradtak? Én újságíróként mondom, hogy ilyenkor néha már a kézzel alá a hátam közepébe nem kívánom.
16: Testileg fáradtabbak lehetünk, de szerintem egy ilyen mérkőzéseik vannak előttünk, azért fel tudunk úgy pörögni, hogy azt hátra tudjuk tenni, és nem nagyon érezzük ezt a fáradtságot ilyenkor.
14: Te például azt pontosan tudod, milyen a Balkánon kézilabdázni, azért megtapasztaltátok, hogy nem egyszerű egy ilyen körülmények között játszani, és Nizsben sem lesz más a helyzet.
16: Elég jó hangulat volt az idegenbeli mérkőzésen, bízok benne, hogy most is hasonló lesz. Nagyon fel tudja dobni személy szerint az én játékomat is, a hangulatomat is, meg úgy gondolom, hogy a csapatnak is jobb azért egy ilyen közönség előtt bizonyítani.
14: Andó Arián mesélte talán, hogy gyakorlatilag nem lehetett látni a füsttől, amikor beléptetek a pályára.
16: Hát igen, Magyarországon nem nagyon tapasztaltunk ilyen körülményeket, de szerintem ez a szépsége egy ilyen balkán kézilabdának.
14: Ez a szerb válogatott, ez miben jobb, vagy hol fogható, hiszen talán a világ egyik legjobb kapusa véd nála, rendkívül erősek beállós poszton, Pesmábekkel és Marsenicsel. Talán egy kis kár öröm, hogy Kukic nincs, bár a sérülést nyilván senki nem kívánja, de ott van például Dodic, és akkor még lehetne zsorolni.
16: Elég jó kerettel rendelkeznek, nagyon jó játékosaik vannak, de úgy gondolom, hogy a Csemának van rá taktikája, és mindenképpen jól fel fog minket készíteni.
14: De milyen lelki állapotban várod ezt?
16: Izgatott vagyok mindenképpen, hogyha lehetőséget kapok, akkor szeretnék élni vele és bizonyítani a Csemának. Az idei szezonomra ez egy plusz lenne, hogyha egy ilyen komoly párharcban is tovább tudnánk jutni és kvalifikálnánk magunkat a világbajnokságon. Ez csak egy plusz kis korona lenne az idei szezonomra.
14: Hát igen, nem véletlenül kérdezem, hogy milyen lelki állapotban várod ezt, hiszen gyakorlatilag én azt gondolom, hogy kihoztátok Tatabányával a maximumot ebből a szezonból, hiszen a bajnoki bronzérem már megvan, a magyar kupa ezüstérem megvan, és most jön a szerbek elleni párharc, meg aztán akár meg lehet a harmadik szülőjelem is.
16: Hát igen, talán inkább azt is mondanám, hogy kicsit túl teljesítettük magunkat. Azért nem volt ez így elvárva az év elején a Tatabányán, de hol már itt tartunk, akkor mindenképpen azon leszünk, hogy azt a Európa kupát megnyerjük.
14: Tegnap voltam az Etol Veszprém meccsen, örömmel láttam, hogy a tesód már csak keretben volt.
16: Igen, ő szerencsére már felépült, már elkezdte az edzéseket is. Keretben volt, de az edzőstábból azt beszélték meg, hogy erre a maradék két meccsre már nem kockáztatnak, úgyhogy nem nagyon fognak játék lehetőséget adni neki.
14: Aztán nyártól újra együtt.
16: Igen, újra egy csapatba, már nagyon várjuk mind a ketten, úgyhogy azon leszünk, hogy ott Győrbe is ilyen sikereket érjünk majd el, mint most a Tatabányával én.
9: A csütörtökön 18 órakor kezdődő Szerbia-Magyarország férfi kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ogonovszky Eszter csapata a Berabera megvitte a címét a női kézilabda spanyol kupában. A San Sebastiani csapat a vasárnapi döntőben 26-21-re nyert a Mecalia Atletico Guardes ellen. Ogonovszky Eszter 3 góllal járult hozzá a sikerhez. Laki Barbara hívta fel telefonon a balátlövőt.
17: Egyrészt mert rettentően boldog vagyok, viszont nagyon-nagyon elfáradtam, hozzáteszem. Ez a három nap nagyon sokat kivett belőlünk, egyenként is, csapatügyileg is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és azt gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg azt az aranyérmet.
18: Mennyire volt nehéz az út a döntőig, mennyire voltak küzdősek a mérkőzések, amik elvezettek a fináléba?
17: Úgy mondanám, hogy a negyed döntő egy kicsit könnyebbre, vagy kicsit egyszerűbbre sikeredett nekünk, mivel egy nálunk kevésbé tapasztaltabb csapattal találkoztunk, viszont az elődöntő rettentően nehéz volt, ott többször is volt, hogy két gólos hátrányban voltunk, illetve támadtak a három gólos vezetésért. Viszont azt gondolom, hogy hatalmas segítséget nyújtott nekünk az egész csarnok, illetve az összes ember és résztvevő, aki ott volt, mivel nagyon-nagyon sokat szurkoltak és buzdítottak minket.
18: Egy ilyen kupa mérkőzésen mennyire más mentalitással léptek pályára, mint például egy bajnokin?
17: Egyértelműen az összes bajnoki nagyon fontos számunkra, mivel a következő célunk ezzel együtt is a ligának a megnyerése. Viszont úgy gondolom, hogy ebben a kupában egy lehetőséged van, és nincs második esély. Itt, ha nyersz, tovább mész, ha nem, akkor kiestél, és itt nincs hibázási lehetőség. És úgy gondolom, hogy a csapatunk az teljesen ráfokuszált el a dologra, és mindenki 100%-kal beleállt abba, hogy akkor itt és most mi azt megcsináljuk.
18: A döntő mérkőzés végül egészen szorosra alakult. Mi volt az szerinted, ami a ti javatokra döntött végül?
17: Én egyértelműen hozzátenném a csapategységet, és azt, hogy otthon játszhattunk, az hatalmas erőt adott, illetve az, hogy közel 5000 ember a csarnokban minket buzdított, az is nagyon sokat hozzátett, főleg a kritikus pontokba, hogy egy-egy gólnál nem csak mi örültünk, hanem az egész csarnok velünk örült, illetve ezzel nyomást is helyeztek az ellenfélre, nekünk ez nagyon-nagyon sokat jelentett. Viszont úgy gondolom, az, hogy a csapategységünk nagyon jó, és az, hogy forgatni tudta az edzőnk a csapatot az előtte lévő két napon is, és esetleg aki a döntőbe többet játszott előtte, esetleg pihenni tudott. Szerintem ez is közrejátszott abba, hogy mi egy kicsivel talán nem frissebbek, de koncentráltabbak voltunk.
18: És beszéljünk egy kicsit a te formádról is, hiszen az elődöntőben két gólt is szereztél, a döntőben pedig hármat. Mennyire érezted azt ezen a hétvégén, hogy jó formában vagy, és hozzá tudsz tenni sokat a csapat sikeréhez?
17: Én úgy érzem, hogy most elég jó formában vagyok így a szezon vége felé. Sajnos nekünk most van két nagyon súlyos sérültünk, egy keresztalagos, illetve egy másik, akinek műtötték a kezét, és mind a kettőjük hármas védő, így nekem át kellett vennem ezt a szerepet. Alapvetően én nem hármas védő vagyok, viszont a kényszer nagy úr, és az edző úgy gondolta, hogy rám tudja bízni ezt a feladatot, és véleményem szerint ezt a feladatot teljes mértékben a lehetőségeimhez és a tudásomhoz mértem, maximálisan teljesítettem. Ezt visszacsatolásként az is jelzi, hogy rengeteg embertől, illetve az elnökünktől is megkaptam visszajelzést Jenent, hogy nagyon szuper volt, és jó volt nézni a játékomat. Ez nekem nagyon jól esett, és nagyon-nagyon büszkés vagyok erre, hogy így gondolnak rám.
18: Azért, hogy kupát megnyerni nem mindennapi, főleg úgy, hogy tavaly is ti nyertetek. Mekkora volt az ünneplés a lefújást követően az öltözőben a csapat körül?
17: A spanyolok amúgy is egy eléggé ilyen felszabadult és bulizós név. Egyértelműen az öltözőben már ment a szólt a zene, ment a buli. Ugyanúgy az edzőkkel, akár a fizioterapeutákkal mindenki táncolgatott, de nyilván első volt az, hogy akkor az ünneplés kint a pályán, a publikummal, illetve a családdal, és akkor utána mentünk így az öltözőbe, de mindenki énekelve, mosolyogva, táncolva ért be az öltözőbe.
18: Ugye ezt már bejelentette, hogy ez az utolsó szezonod a spanyol csapatnál. Emiatt egy kicsit érzelmileg másképp élted meg ezt a kupa győzelmet és ezeket a pillanatokat?
17: Igen, ez számomra is nehéz volt, és több csapattársamnak is, illetve az edzőknek is, aki 9 év után távozik a Veraverától. Mindegyikünkön láttam azt, hogy meg elfáradtunk, megkönnyebbültünk, és kicsit szomorúak is voltunk, hogy ez volt az utolsó közös kupánk, mivel ugye a bajnokság még hátra van. Én személy szerint pár könycseppet is ott hagytam a pályán így a meccs után. Úgyhogy igen, mondhatom, hogy ez kicsit ezért könnyes búcsú lesz a végén. Sportvilág.
9: Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC vízilabda csapata. Az olimpiai bajnok egykori pólós számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
19: ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal, akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik az ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem Almbédról szeretnék beszélni, az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
20: Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
19: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
20: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
19: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
20: Tehát a Jadrán elleni.
19: Igen.
20: Meccs után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
19: igen,
20: fokó meccshez.
19: Ez talán ugyanennek a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságban, vagy hanyagságban, vagy ilyen fesztelenségben mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongban megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, hogy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
9: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK Jegesmedvéktől Galanis Nikandros, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK Jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. A magyar férfi jégkorong válogatott ezen a héten már az elit világbajnokságon szerepel Svájcban. Szombaton Finnország ellen kezd az előző évben bennmaradó együttes. Erdély Csanád az utazás előtt nyilatkozott Vasvári Lilinek.
21: Olyan felkészülést tudhatunk magunk mögött, amilyenre számítottunk. Igaz, nagyon sok babja nem termett nekünk itt a felkészülési meccsek alkalmával, de azt gondolom, hogy a melót meg a szisztémát ezt úgy át tudtuk venni, és ott tudtuk folytatni, ahol tavaly vagy akár februári szünet alatt abba hagytuk, úgyhogy pozitívan állunk az egészhez. Nyilvánvalóan ez is egy történelmi esemény számunkra, hiszen egymás után két évben is átcsoportot tudunk játszani, ami egy óriási dolog a magyar jégkorong szempontjából. De én azt gondolom, hogy a játékosok azok érzik a súlyát ennek.
22: Emiatt változott esetleg az öltözőben a hangulat, hogy ahogy te is említetted, egymás után kétszer is ott vagytok az elitben?
21: Bizakodva várja mindenki, ugye tavalyi jó szereplésünket szeretnénk mindenképpen megismételni, és kicsivel én személy szerint több pontot is szeretnék gyűjteni majd a meccsek alkalmával. Összességében tényleg bizakodva várjuk. Egy kicsivel most más lesz a menetrend nekünk, egyel több szünnapunk lesz, ami nagyon sokat számított egy ilyen rövid periódus alatt, úgyhogy ezek az elsődleges elvárások, és ilyen felkészültségben utazunk így most Svájcba.
22: A svájciakkal egyébként játszottatok a felkészülési mérkőzéseken, most a VB nők lesznek ellenfeleitek is, azokból a mérkőzésekből mit tanultatok, mi az, amit esetleg magatokkal tudtok vinni?
21: Hát a svájciaknak szerintem ilyen 70-80%-os készültségben volt a keretük, amikor játszottunk velük a felkészülési meccset. Fognak még csatlakozni esetlegesen világsztárok is. Az szerintem az edzőknek egy kicsit könnyebbséget fogadni, hogy tudnak készülni belőlük egy kicsivel jobban, szóval külön rájuk szabott taktikánk is, ezt biztosan vagyok benne, illetve hát ez minden csapatnál így van, tehát azért egy-egy mérkőzés, most a laikusok nem is látják, de azért nagyon sok mindent korrigálnak az edzők, és változtatunk a taktikán, úgyhogy ezért mentálisan is megterhelő tud lenni.
22: És az elmúlt időszak, ami nagyon sűrű volt, eddig 9 mérkőzést játszottatok a felkészülés során 6 különböző ellenféllel, ez inkább mentálisan vagy fizikálisan volt megterhelő a csapat számára?
21: Inkább fizikálisan. Tehát én azt gondolom, hogy mentálisan az a része, hogy olyan játékosokkal játszunk együtt, akikkel évközben nem olyan találkozunk, nagyon jó családias a hangulat, mindenki ismer mindenkit, úgyhogy a fiatalok is szerintem egészen jól be tudtak illeszkedni, úgyhogy ebből a szempontból annyira nem volt megterhelő. Nyilván az utazások az, hogy játszottunk Svájcban, játszottunk Kopenhágában, azok kicsit ki tudnak venni, de azért megfelelő regenerációnk is volt, úgyhogy erőnk teljében tudunk kimenni most.
9: Kizárták a Tótka Sándorral alkotott párosukat, a kajak négyessel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már a Németországban versenyez a világkupa következő állomásán Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
1: Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk, viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapátát, a leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk edzünk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség. Egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
2: Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előtte mért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K200 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
9: Nádas Bencét hallották. Adásunk végén ismét labdarúgás. Az angol Premier League 36. fordulójában a hosszabbításban járnak a csapatok. Tottenham Leeds United 1-1, Olaszországból végeredmény, Napoli Bologna 2-3, a nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a konferencia liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta, 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
7: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Kajakkenuval foglalkozunk ebben a fél órában, hiszen Szegeden rendezték hétvégén a világkupa versenyt, ahol a magyar válogatott 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Az egyik legmeggyőzőbb győzelem a férfi kajak négyesünk 500 méteres döntőben aratott győzelme volt, ugye a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállításuk vártett nagyon meggyőzően győzött. Ez alkalommal hívtuk meg a négyes egyik tagját, Nádas Bencét szeretettel köszöntöm. Köszi Bence, hogy eljöttél.
2: Én is örülök, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mindenről fogunk beszélgetni, de elsőként arról kérdezlek, hogyha így pár nappal vagy egy-két órával a verseny után visszagondolsz erre a hétvégére, olyan felemás érzéseid vannak? Ugye említettem ezt a nagyon fölényes, nagyon magabiztos kajak négyes győzelmet, ugyanakkor a kajak ketteseteket kizárták, és nem volt lehető.

0: lapát által leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk, edzőnk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség. Ez egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
1: Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens. Tehát, hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
0: Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kg, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő, ugye a mérleg, és hát nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna, ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, és nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került, de ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
1: Az a kérdésem, hogy ilyen GPS mérő minden riválisotok hajóján ott van-e, illetve, hogy utána, miután megtörtént ez a kizárás, megfordult-e a fejetekben, hogy bármilyen jogorvoslatot kértek, hogy annak érdekében, hogy mégis ott legyetek a döntőben?
0: Alapjövővel azt szoktam mondani, hogy a szabályok azok le vannak írva feketén-fehéren. Én nem éreztem volna jogosnak azt, hogy én mi is most ütjük a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséget, hogy hozzon velünk kivételt. Nem szerettem sose azt, hogyha ok nélkül kivételeznek velünk. Én úgy vagyok vele, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalja meg akkor, hogy mik a következményei bizonyos dolgoknak. És ezt így elfogadtam. Nem is kértem volna erre senkit sem, úgy voltam vele, hogyha a saját menetén az ügy engedi, hogy részt vegyünk a döntőbe, örültem volna, de ennek a menetnek az lett a vége, hogy végül diszkvalifikáltak. Nyilván sajnálom, hiszen Sanyival tartjuk ugye a világrekordot ebbe a számba, rengeteg gyönyörű eredményt értünk el együtt, ugye, és ugye folyamat 10 éve párosozunk ebbe, szóval tényleg elég komoly múltunk van így ebben a versenyszámban, de most úgy néz ki, hogy a következő világkupákon és az Európa-bajnokságon nem mi, hanem a Fodor Kuruc fog rajthoz állni, akik nagyon szépen versenyeztek a döntőben, és tényleg egy kiki meccset vívtak a németekkel, szóval nagyon ügyesek voltak.
1: Akkor még mindig maradjunk a ketteseknél, ugye, ahogy említette Tótka Sándorral, a párizsi olimpián ezüstérmesek lettetek, majd a világbajnokságon a következő évben, mivel Sanyi tartott egy év pihenőt, Kuruc Leventével világbajnok lettél Milánóban. Amikor eljött a 2026-os év, és körvonalazódott az, hogy rendben, Tótka Sanyi újra visszatér, akkor az adott volt, hogy ti újra összeültök, annak ellenére, hogy ti vagytok a VB címvédők Leventével?
0: Az volt, hogy mindenféleképpen a vízen szerettük volna ezt eldönteni, és tényleg voltak ilyen tesztek, ahol tényleg arra az eredményre jutottunk edzőnkkel, mert ugye már a Levente is ugye velünk készül, hogy a mi párosunk a gyorsabb, és akkor ezért is álltunk ki emellett, plusz azért Sanyival azért, ha van egy sportoló, van valakivel egy olyan múltja, hogy sok lentet, sok fentet együtt megéltek, akkor szóval nekem egy olyasfajta, nem is tudom, nyugalmat áraszt, hogyha valami nem is működik úgy, akkor tudjuk, hogy onnan fel tud

0: tudunk állni, és össze tudunk tartani, és egy irányba tudunk húzni. Valamiért minden ilyen újrakezdés nálunk egy kicsit ilyen göröngyösen indul, hiszen 24-ben is, amikor újra nekilendültünk együtt, akkor is kaptuk azért a pofonokat az élettől, de egy gyönyörűen csillogó olimpiai ezüstérem és egy Európa-bajnoki cím társult emellé a páros mellé. Most is egy kicsit göröngyösen indul a szezon, de szerintem jól fogunk tudni reagálni a elénk alakuló lehetőségekre, és majd tudunk, biztos vagyok benne, hogy ezekből építkezni. Annak meg kifejezetten örülök, hogy így hozta az élet, hiszen ha nem döntünk így, hogy Sanyival ugye együtt megyünk, akkor nem alakul meg a Fodor-Kuruc páros, így nem alakult volna meg a K4-esünk sem, amivel ugye maga biztosan elég fölényes győzelmet tudtunk elérni most a Szegedi Világkupán.
1: Ugye mindig felmerül ez bennünk laikusokban, hogy amikor összeül két ember egy kajakba, ott kizárólag a kajak tudás, a sportolói kvalitások számítanak, vagy az az emberi tényező is, amitről most beszéltél, hogy Tóth Kassanyival már olyan összhang volt bennetek, hogy tudjátok milyen, amikor hullámvölgy van, hogyan kell túllendülni ezeken. Szóval, hogy akkor nem szigorúan véve csak a sportszakmai teljesítmény számít?
0: Az nyom sokat alatba természetesen, de valamelyest azért az emberi tényező is benne van. Nyilván szerintem, ha bármilyen csapat sportolót megkérdezel, a legjobb barátjával, példaképével szívesebben ül egy hajóba, vagy nem is tudom, focizik együtt a csapatban. De nyilván Levente is egy nagyon alázatos, stabil és irgalmatlan profi versenyző. Benne is tényleg azt ismertem meg tavaly, hogy óriási lehetőségek vannak benne, és látom rajta, hogy ugyanúgy felnéz a Sanyira, felnéz rám is, és sokat tanul tőlünk. Szóval abszolút nem az ő képességeit kérdőjelezem meg, hanem egyszerűen szerettem volna ennek a párosnak ugyanúgy lehetőséget adni, és szerintem ugyanúgy van még benne potenciál. A plusz még, ami visz minket előre, ugyanis 5 olimpiai kvóta áll rendelkezésünkre Los Angelesbe. Ez ugye egyre kevesebb, mint ami volt Párizsba. És ha azt szeretnénk, hogy a szövetségünk a 4-est és a párosokat támogassa, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyen 2 jó páros, és legyen egy jó 4-es, hiszen így akkor kapunk lehetőséget arra, hogy az olimpián akár így indulhassunk, hogyha az élet úgy hozza, hogy mi 4 stabil tagjai tudunk lenni a magyar férfi kajakválogatottnak, akkor igenis meg kell ragadni ezt, és örülni kell, hogy van még egy olyan páros Magyarországon, akik minket még jobb teljesítményre sarkalnak, és igenis, sose hívtam így magunkat, de hogy mi rutinos versenyzők, öreg rókák arra készüljünk, hogy találjunk még magunkban lehetőségeket, és hogy igenis tudjunk megújulni.
1: És ezt ők hozzák ki belőletek?
0: Igen, ezt a fiatal páros hozta ki. Alapból mindig próbálunk maximalisták lenni Sanyival, és találni lehetőségeket, de nyilván egy győzelem után sokkal nehezebb arra szánni az agyadat, hogy akkor teljes fordulatszámon azon gondolkozzál, hogy akkor hú, még hol tudunk találni tizedeket, de amikor kikapsz valakitől, vagy egy ilyen nem várt kudarccal találod magad szemben, akkor azért többet pörög az ember agya azon, hogy akkor hogyan is lehetne megújulni, milyen lehetőségek vannak még bennünk, mi az, amivel még esetleg nem próbálkoztunk, szóval szerintem még az út elején járunk, hiszen Los Angeles még 2,5 év múlva lesz, de hogy szerintem izgalmas és egy remek út áll előttünk, amit mi tudunk alakítani, hogyha ügyesek vagyunk, és nagyon várom már végét, hiszen Sanyival azt mondtam, hogy a párizsi útunk is azért volt egy fehér arany számunkra az olimpiai ezüst, mert olyan fenteket, olyan lenteket éltünk meg együtt, és kiálltunk egymás mellett, hogy azért volt az a csodálatos pillanat ott a pódiumon, amikor egymás nyakába borultunk, és ott volt előttünk a családunk, a feleségeink, a barátaink, hogy együtt tudtuk azt a pillanatot megélni, hiszen a szeretteinkkel ezt az utat átéltük, És
1: sok lemondás, olyankor értelmet nyer, ugye?
0: Abban a pillanatban benne volt minden érzelem, minden abból a 4 évből, és remélem, hogy megadatik még egyszer, hogy egy ilyen pillanatot átéljünk közösen majd Los Angelesbe, bízom benne.
1: Bence, kis túlzással azt szokták mondani, hogy aki Nádas Bence mellé beül, az egyértelmű, hogy eredményes lesz, és csak nyerő egység van, amiben te ott vagy, és említetted ezt a fiatalságot, a rutint. Te teljesen máshogy viselkedsz mondjuk Totka Sanyival, akivel korban közel álltok egymáshoz, mint mondjuk tavaly Kuruc Leventével, amikor te voltál a rangidős, és esetleg neked kellett mindig döntést hozni, tehát ez magadban is egy másfajta feladat?
0: Abszolút, hiszen nekem valamelyes Sanyi az példakép, hiszen ő hamarabb ért el arra a profi szintre, ami engem is arra sarkalt, hogy menjek mögötte, hiszen ő taposta az utat tényleg a csapatunkban, ugye a kicsi tímben, és engem is arra sarkalt, hogy minél jobb legyek, és tényleg próbáltam azokat a praktikákat eltanulni tőle, amikkel ő ilyen sikereket ért el. Leventén is azt láttam, hogy ő is...
1: Ő pedig tőle tanulja, nem?
0: Igen, igen, igen. Szóval ez egyfajta jó ilyen körforgás volt, hogy így tök örültem neki, hogy tudunk egymásnak tanítani dolgokat, tudunk egymásnak segíteni, és láss csodát, ugye most mind a 4-en egy hajóba evezünk, és ennek mindenféleképpen pozitív hozadéka lehet, hiszen egy fiatal egységről beszélünk, és nagyon bízom benne, hogy 4-esben fogunk tudni ezekből kamatoztatni, és párosban is, hiszen ha van 2 ilyen versengő, ilyen jó teljesítményt tudó páros, akkor azok biztos vagyok benne, hogy előrefele viszik a csapatot, és akár a nemzetközi szinten lehet, hogy 2 éremesélyes páros is lehet majd Los Angelesben.
1: Hát Szegeden nagyon meggyőző volt ez a 4-es, és említetted az előbb, hogy egy-egy vereség arra sarkal benneteket, hogy valamit változtassatok, esetleg motivációt ad nektek. Amikor Leventéktől kikaptatok a hazai válogatón, akkor azt követően is ez történt, leültetek Sanyival, és akkor átbeszéltétek, hogy na mind kéne változtatni, miben újuljatok meg, tehát ott is tapintható volt ez a folyamat?
0: Persze, nyilván, amikor ott annyi volt, hogy a pályánkban a szerencsére a válogatón nem volt hiba, szóval ott az utolsó 40-50 méteren leptek meg minket Leviék, hiszen addig fej-fej mellett, vagy egy picit talán mi vezettük ugye azt a futamot, és a végén nagyon jó finisszel értek be előttünk egy picivel, 2-3 tizeddel. Sajnálom, hogy most a világkupán nem adatott meg, hogy újra megmérettessük magunkat egymás mellett.
1: Bocsánat, ők is azt mondták egyébként, igen, hogy nagyon tudom. Sajnálják, hogy nem voltatok ott a döntőben, mert az egy, tehát nekik is nyilván egy nagyobb rangja lett volna, ha ti is ott vagytok.
0: Persze, hogy ne. De lehet, hogy majd erre a csatára később majd sor kerül, azért még hosszú ez az olimpiai ciklus, de úgy vagyok vele, hogy nem nagy ár most ezt a párost idén parkolópályára tenni, ha van egy ilyen jó potenciálú 4-esünk. Szóval én örülök, hogy idén is adott az élet egy olyan lehetőséget, hogy érmekért tudjunk harcolni ezzel a 4-essel. Sanyinak meg nekem is adott egy célt, a Leviék pedig megtapasztalják, hogy milyen az, amikor 2 olimpiai számot tudnak menni egész évben. Az is egy óriási feladat, és legalább megismerkednek azzal, hogy milyen az, amikor egyszerre 2 felé kell teljes 100%-os fókuszáltsággal ott lenni.
1: Arról beszélj egy kicsit, ami nem tudom, hogy másnak is, csak nekem egy picit meglepő volt, hogy azt mondtátok, hogy jaj, de jó, hogy egymásra talált ez a 4 fiú, hogy egy hajóba ültetek, hogy adott 4 jó versenyző. Eddig miért nem került erre sor? Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy egymástól távol versenyeztek, vagy senki nem gondol arra, hogy ez a 4 fiú működhet együtt? Szóval miért csak most?
0: Azért, mert nagyon komplikáltak a válogatási elvek. Szóval jó kell menni 500 méter egyéniben, jó kell menni 500 méter párosban, jó kell menni 200 méter egyesben. Ezek, amik számítanak ugye az 500 méter 4-eshez, és vannak válogatási elvek, hogy most például talán az volt, hogy 1-8-ba kell lenni 501-esbe, 1-2-be kell lenni 500 párosba, és 1-4-be kell lenni 201-esbe. Ha ezeket a ezeket a helyezéseket te tudod hozni, akkor belekerülsz a kalapba, de még akkor se garantált az a fajta lehetőség, hogy akkor abban a formációban pont úgy legyen kipróbálva az az egység. Ugye nekünk az volt ezzel a úgymond lehetőségünk, hogy ugye megalakult a Kuruc-Fodor páros, és egy ilyen fantasztikus eredményt értek el már a hazai válogatón is, és így jött ugye a szövetségi kapitánynál szerintem főként a Fodor Bence előre, hogy akkor így is próbáljuk ki a négyest, és ennek hála megalakult egy olyan négyes, ami tényleg ilyen stabilan tudott versenyezni ugye a Szegedi Világkupán, hiszen mind a három futamot magabiztosan tudtuk nyerni.
1: Hogyha van egy nemzetnek két jó párosa, akkor az mindig adott, hogyha ez a két páros összeül, abból jön egy jó négyes, vagy ez most tényleg egy ilyen nagyon szerencsés együttállás és kombináció?
0: Sajnos nem mindig. Ezt szoktuk is mondani, hogy párosnál, hogy egy meg egy, az nem mindig kettő. Sőt, azt mondom, hogy egy jó párosnál egy meg egy, az inkább három. És a párosnál, vagy a négyesnél sem úgy van, hogy kettő meg kettő az négy, hanem az a jó, amikor kettő meg kettő inkább öt.
1: Most azt érzed, hogy most öt volt?
0: Most azt érzem, hogy van egy pluszunk, ami által van egy lehetőségünk, hogy ezt még jobban ki tudjuk hozni magunkból, hogy kibontakozzon ez az X-faktor ebből az egységből. Nagyon várom már ezt a munkát és ezt az utat, mert biztos vagyok benne, hogy a világkupák után lesz időnk ezzel bíbelődni és tényleg finomítani az egységen. Én ezeket nagyon szeretem, amikor próbáljuk megtanulni, hogy hogyan is tudunk a lehető legeredményesebbek, legkonzisztensebbek lenni.
1: Tóth Dávid szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy ő még lát lehetőséget ebben a négyesben a tekintetben, hogy a sorrenden változtatni esetleg. Ebben gondolkoztok-e? Ugye most a versenyen úgy ültetek, hogy te ültél elől, aztán jött
0: Fodor Bence,
1: Kuruc Levente, te és Tóth Kassanyi. Tehát ez volt a sorrend. Ebben látsz-e potenciált, amit Tóth Dávid említett?
0: Nem zárkózom el tőle, viszont az edzőnk meglátása szerint, ugye Hűvös Viktor szerint ez a beülési sorrend a legjobb felállás ennek az egységnek. Ugye mind a négyünknek a lapátja be van műszerezve, ezáltal mind a négyünknek a húzásai monitorozva vannak, és ugye mint egy négyhengeres motor gyújtási sorrend szempontjába állított össze Viktor a beülési sorrendet, hiszen ugye egy húzást úgy kell elképzelni, mint egy szívverést, hogy így van egy ilyen kiugró része a húzásnak, és aztán meg beesik. Csak az a kiugró része a húzáson belül nem mindegy, hogy valakinek legelő van, valakinek középen, valakinek meg a húzása legvégén, és ez szerint van összeállítva ugye a beülési sorrend, hiszen Sanyi meg Leventének elég agresszív a vízfogása, és emiatt ugye a húzása legelején adják le a legnagyobb erőt, mi pedig Bencével, ugye két Bence, az meg kicsit talán a húzása közepén adja le.
1: Az ausztrálok és a litvánok előtt nyertetek, és akkor mondhatjuk, hogy időarányosan nagyon rövid idő alatt szoktatok így össze, tehát nem volt lehetőségetek sok gyakorlásra, és ahogy említetted, erre majd a világkupák közben vagy után több lehetőségetek van, tehát abszolút van még potenciál ebben a négyesben?
0: Abszolút. Most nyilván Brandenburgra sokat nem tudunk fejlődni.
1: Az most lesz hétvégén,
0: ugye? Igen, most indulunk a hétvégén, vagy most indulunk majd holnap. Viszont Brandenburg után lesz azt hiszem 4 hetünk a portugáliai Európa-bajnokságig, szerintem az alatt is tudunk már fejlődni, és Portugália után pedig attól függ, hogy most a szövetségi kapitány egy fiatal 23 év alattiakból összeálló csapatot küld a montreali világkupára, vagy pedig minket, ugye az A-keretet, ezt majd ő eldönti, hogy melyiket látja fontosabbnak, hiszen hogyha az Európa-bajnokság után az A-keretet hagyja készülni a világbajnokságra, akkor valószínűleg zavartalanabb, biztonságosabb felkészülést, és talán eredményesebb felkészülést tudunk végezni, mint sem, hogyha 3 héttel rövidebb mondjuk ez az időszak, ami rendelkezésünkre áll. Úgyhogy a VB-ig egészen biztosan tudunk felülni, de szerintem az Európa-bajnokságra is.
1: Ugye elkezdődött már az olimpiai világranglista pontgyűjtés, ami összeáll ugye a három világkupából, az Európa-bajnokságból és a világbajnokságból. E tekintetben akkor azért fontos, hogy ez a négyes, ha lehet, mind az öt versenyen induljon, nem?
0: Úgy van, hogy a világkupákból kettő eredmény fog számítani. Ugye most egy 1000 ponttal, ugye az volt a maximális, azzal bővült ugye a négyesünk, és azt mérlegeli majd a kapitány, hogy vajon elég-e, hogyha mondjuk most a 23-as egység ugye hatodik lett, és hogyha mi nem vagyunk ott, akkor ötödik helyen tudnak célba érni, vagy lehet, hogy még tudnak fejlődni, és akkor még közelebb kerülnek az élmezőnyhöz. Hogy lehet-e azzal többet nyerünk, ha ott ők indulnak, és akkor a világbajnokságon meg tényleg a legélesebb formánkban tudunk pontokat szerezni, hiszen ott, ha jól tudom, másfélszeres pontokat osztanak ki, szóval ott azért több dől el, mint mondjuk egy montreali világkupán. Szerencsére az európai világkupákról már biztosan 1000 pontot viszünk magunkkal, mert vagy itt, vagy a Szegedén, vagy a Brandenburgin eredmény fog beleszámítani. Ugye nyilván, mivel Szegeden nyertünk, ennél magasabb pontot ugye nem tudunk szerezni, szóval ezt az 1000 pontot visszük magunkkal tovább.
1: Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy nagy valószínűsége ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, igen, igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, ugye, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón, és ugye, mivel Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K2 500 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
1: Bence, hogyha egy összességében ránézel a szegedi világkupára, mondjuk a férfi szakágra, kajak, kenu, milyen benyomásaid voltak? Ugye például Varga Ádámnál ő el is mondta, hogy valahogy a formába hozás kicsit megcsúszott, tehát hogy ki volt éles szituációban már, kinek esetleg a forma időzítése még elcsúszik, szóval mit láttál így a mezőny tagjain?
0: Nemzetközi szinten azt láttam, hogy ez a világkupa, mivel már beleszámít az olimpiai kvalifikációs pontversenybe, sokkal komolyabban vették a nemzetközi szinten jövő sportolók, hiszen mindenki a legélesebb egységét hozta ki, itt már nem próbákról volt szó, és mindenki komolyan is vette a formaidőzítést, elég komoly mezőny gyűlt össze, hiszen négyesben is ugye 5 előfutamunk volt, párosban 7 előfutam, eléggé minden futamot majdnem maxon kellett nyomni, úgyhogy mindenféleképpen látszik az, hogy minden nemzet tényleg próbál minden pontért megharcolni, mert nem tudhatjuk, hogy 27 év végén hogyan fogunk állni, hiszen azt szerint fogják kiosztani majd a olimpiai kvótákat.
1: Bence, hogy így hallgatlak, azt érzem, hogy bár jó pár év a hátad mögött van, de minden egyes versenyről még úgy beszélsz csillogó szemmel, hogy az látszik rajtad, hogy várod, és nem, hogy nem hagytál ki az olimpia után egy évet, mint mondjuk ugye Tóth Kasany, hanem még lendületesebben mész bele, és nem tudom, el szabad árulni, hogy hamarosan apuka leszel, nem tudom, hogy ez lelkileg téged mennyire tölt fel, és például a versenyzésedben ez eszedbe jut-e, jelente előny, szóval egy férfi sportoló fejében ilyenkor mi van?
0: Hát már válogatón éreztem azt, hogy én már nem csak magamért hajtok, hanem a kisfiamért és a feleségemért is. Úgyhogy már emiatt is óriási élmény volt, hogy szerencsére eddig se volt az baj, hogy magamért se tudok hajtani, de így meg végképp nincsen gond a motivációval. Szeretném, hogyha Bendegúz kisfiunk, aki majd augusztus végén fog majd világra jönni, büszkén tudjam majd fölnézni az édesapjára, hogy igenis szép dolgokat vitt véghez, és hát bízom benne, hogy itthon leszek ugye a születésén, hiszen pont akkor lesz a világbajnokság, de hát úgy néz ki, hogy 500 méter négyest fogok indulni, szóval ahogy végzek majd Poznánban, Lengyelországban, szerintem egyből kocsiba jövök és jövök haza. Bízom benne, hogy addigra már megszületik Bendegúz kisfiam és ugye feleségemhez, és hát Tényleg nagyon várom, hogy együtt lehessünk. Annak kifejezetten örülök, hogy a szezon végén érkezik majd hozzánk, hiszen az első hónapokban teljes mértékkel 100%-osan ott tudok lenni apaként, nem kell menni edzőtáborokba, ugye szeptember-októberben teljesen velük tudok lenni, és igyekszem minden pillanatot megélni, hiszen szerintem egy férfinak az első kisfia születésénél, vagy tök mindegy, az első gyermeke születésénél ezeket a pillanatokat meg kell élnie, és el kell raktároznia, mert ezek szerintem leírhatatlanul jók, és nagyon sokat tudnak adni.
1: Ezt alá tudom támasztani, Bence. Nagyon sok sikert kívánunk neked a vízen, és nagyon sok boldogságot már előzetesen is a bővülő családhoz, és drukkolunk neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nádas Bence volt a vendégünk.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Bravúra készült hétvégén a BVSC Manna ABC férfi vízilabda csapata, amely a horvát bajnok Jadran Split ellen szállt vízbe az Eurókupa elődöntőjében. A kinti egygólos vereséget követően a hazai visszavágón 14-12-re nyertek a vendégek, így végül ők jutottak fináléba, de azt gondolom, hogy Varga Dániel vezetőedző nagyon büszke lehet a csapatára, hiszen mindent megtettek a győzelemért, és egy percig nem álltak fel, de mindenről a vezetőedzővel fogunk beszélgetni. Szia Dani, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szia, köszönöm a lehetőséget.
1: Jól gondolom-e, hogy azért sok-sok pozitívum volt, amire szívesen gondolsz vissza, és abszolút úgy tekintesz a csapatodra, hogy bár fiatalok voltak, a rutin az ellenfél mellett állt, de mégis azt gondolom, hogy nem vallottatok szégyent.
3: Nagyon hosszú lenne a lista, hogyha a pozitívumokat elkezdeném sorolni. Sok jó dolog történt a tegnapi mérkőzésben, csak a szombati mérkőzésen is, de azt nézzük, hogy egyébként hova eljutottunk itt az Eurókupában, nem magában az is egy nagyon nagy dolog. Ebben a szakaszban már csak bajnokok ligájából leérkezett bajnokok ligája szintű csapatokkal találkozhattunk, így tehát mégis úgy is nézhetjük, hogy az egyetlen Eurókupában induló csapat voltunk itt a legjobb négyben, és ez az út, ami elindult valahol októberben a szerintem a legerősebb csoportból elsőként tovább jutva, aztán folytattuk a nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntővel. Ez egy olyan út volt, ami egy nagy élmény volt a játékosoknak, óriási fejlődési lehetőség volt egyéni és csapatszinten is, és hát azért a BVSC nevét is öregbítette szerintem. Kaptam visszajelzést több helyről, külföldről, hogy elismerően beszéltek a játékunkról, és pont ezek miatt, a dolgok miatt szerettünk volna nagyon-nagyon-nagyon döntőbe jutni, és ha csalódottak vagyunk, vagy ha én csalódott vagyok, az csak is amiatt van, mert nagyon szerettük volna, és nagyon beleéltük magunkat, egyfajta hiány azért mindenki megélt azzal, hogy nem vagyunk döntőben, de hogyha beengedjük azokat az érzéseket, amik arról szólnak, hogy miért is lehetünk büszkék magunkra, akkor sokkal pozitívabb a mérlegnek, sokkal több minden van a mérleg pozitív oldalán.
1: De azzal egyetértesz, hogy meccs rutint szerezve, vereségeket átélve lehet sikeres egy csapat, és az, hogy most esetleg ebben az évben ez nem sikerült, a jövőre nézve ez abszolút a sikernek az áloga, hogy ezek a játékosok, te megélted ezeket a kudarcokat is, és ebből mindenképpen lehet építkezni, nem?
3: Hát sikeres egy csapat győzelmeket átélve lesz, mert vagy a győzelem adja a végén az érmet és a kupát, de értem a kérdést, és van helye, és a helyére kell tenni a vereségeket is, vagy éppen a kudarcokat is, hiszen rengeteg információt, és rengeteg élményt, és rengeteg tanulságot adnak azok a mérkőzések is, amik vereséggel, vagy kieséssel végződnek. Sőt, valahol az emberi természet az olyan, hogy a hibákból jobban tanul, valószínűleg mélyebb nyomot hagy nekünk, nem véletlenül mondjuk, hogy hibából tanul az ember, vagy más hibájából tanul az ember. Én azért edzőként is, akár apaként, vagy akár magánemberként is törekszem a jó dolgokat is megérteni, megélni, analizálni, és azokon keresztül levonni azokat a következtetéseket, amivel tovább tudunk lépni. Ebben a sorozatban rengeteg jó dolog volt, volt persze hiba, most, hogyha szakmailag nézzük, mindig lehet találni, azért egy-két gólos meccsen. Amiben nem volt hiba, az a játékosaim hozzáállása, mentalitása, jelenléte, küzdeni akarása, ebben nulla hibát találok.
1: és ez különösen annak tekintetében dicsérendő, hogy nagyon fiatal csapatról van szó, ugye? Vagy pont ezért ez a fiatalos lendület az, ami soha nem engedte meg azt, nem engedtétek meg magatoknak azt, hogy, hogy még hátrányban is leálljatok, vagy megtörjön benneteket az ellenfél? Szóval ez a fiatalság, ez néha előny volt, néha hátrány?
3: Szerintem az életkornak van jelentősége, mert ha valaki 18 évesen, 28 évesen és 38 évesen is ugyanott tart, akármiben is, akkor valamit nem jól csinált, de nem az életkor határozza meg a mentalitás szerintem, hanem a személyiség, illetve a csapatnak a karaktere, amit az összes játékos egyéni, hát az egyéni összessége adja össze. Ez a csapat most így a második szezon végére, amióta így együtt vagyunk, igazán csapattá vált, és igazán megtanult küzdeni. Ezek néha végletek közötti bukdácsolások voltak, mert volt, amikor túlságosan akartunk, és görcsössé vált a játék, volt, amikor azt hittük, hogy magától megy, nevezzük ezt a két végletnek, de pont ez az a tapasztalat, amiről te is beszéltél az előbb, hogy észrevettük, hogy hol van az optimális zóna, az a feszültségi szint, az a fajta neki rugaszkodás egy mérkőzésnek, amivel a teljesítmény is a legmagasabb szinten tud megjelenni. Fejlődünk.
1: Hát ez, szerintem erre is vártál, vagy ezt vártad a csapatodtól, amikor az idényt elkezdtétek. Akkor milyen célokat fogalmaztál meg, akár a bajnokságra, akár a nemzetközi kupára vonatkozóan, és ahogy említetted, jöttek a meccsek, jöttek a körök. Miben látod a legnagyobb fejlődést, és miben tették rád a fiúk a legpozitívabb benyomást? Tehát voltak-e olyan tartalékok, amire még te sem gondoltál, hogy bennük van?
3: Nagyon aktuális a kérdés, mert szerdán bajnoki elődöntőt játszunk a Kőér utcában a Honvéddal, amit muszáj lesz megnyernünk ahhoz, hogy szombaton játszunk egy mindent elődöntőt. A kérdésre válaszolva pedig, és hogyha ez szabad egy ilyen majdnem két éves távlatban néznem, hiszen azóta vagyok a BVSC edző, és van ez a fajta összetételű csapat. Sok mindenben folyamatos a fejlődés egyéni és csapatszinten. Az előbb említettem azt, hogy volt, amikor főleg az első szezonban végletek között éltük meg a mérkőzéseket olyan szempontból, hogy volt, amikor kevesebbet tettünk meg, mint amit kellene, valamikor túl sokat. Szóval erre a szezonra a stabilitást és a céltudatosságot és az erőforrásainknak a hatékonyabb felhasználását mondanám elsősorban, és ezek nem csak szakmai dolgok, mert mindenki azért jobb játékos lett egy kicsit, hanem a csapat is beérett. Ezt érzem a párbeszédekben, érzem a tekintetekben, érzem a mindennapok hangulatán. És hát el kell, hogy mondjam, mert a csapat, amikor a csapatról beszélek, akkor az edző is a része, hogy én is változtam, én is tudtam fejlődni ebben a történetben. Ehhez az is kellett, hogy a játékosok tól is kapjak visszajelzést, a stábomtól is kapjak visszajelzést, de csak adjak. Ebben a partneri viszonyban mindenki megemelkedett nem is kicsit, hanem sokat, és ennek részese vagyok én is.
1: És az, hogy te változtál, az mit jelent, hogyha a játékosodat megkérdezzük, akkor ők mit mondanának? Tehát van egy vezetőedző maximalista, hogy téged ismerünk, folyamatosan gondolkodó, folyamatosan újításokat kereső szakember, de te hogyan viszonyultál hozzá, vagy hogyan alakult át a ti viszonyotok?
3: De, hogyha egy edzőnek, vagy egy szülőnek, vagy egy vezetőnek, vagy egy nevezzük úgy, hogy tekintélyszemélynek nem jeleznek vissza a kollégái, vagy a játékosai, vagy a beosztottjai, akkor az elsőre úgy tűnik, hogy ott van a hiba, mert nem jön a visszajelzés. De föl kell mindig tenni a kérdést a vezetőnek, hogy miért nem jön, és hogy ő ebben miben lehet a gátja. Azzal, hogy nyitottabbá váltam, többet kérdeztem, és több teret adtam bizonyos véleményeknek, érezték rajtam, hogy ez nekem fontos, hogy ők hogy élnek meg, mit gondolnak bizonyos helyzetek, mit élnek át, mit éreznek, és onnantól már a bizalom szintjén tudott működni a dolog, és megélt ez a fajta oda-vissza kommunikáció. Uh-huh.
1: Hogyha visszatérünk megint az idény elejére, a Nemzetközi Kupában és a bajnokságban te mit tűztél ki célul, és jelenleg hol tartotok az ennek megfelelően, hogy alakul, vagy hogy helyezkedik el a fejedben?
3: Egy bajnoki szezonnak három versenysorozata van, a legjobb csapatok tekintetében van a bajnokság, ami szerintem mindig a legfontosabb. És akkor van két kupa, van a Magyar Kupa, illetve van a Nemzetközi Kupa. A mindkét kupára azt mondanám, hogy a célkitűzés az volt, hogy menjünk, ameddig tudunk, azért ez nagyban befolyásolja a sorsolás, mert ugye a kuparendszerben sorsolás van. A Magyar Kupában az elődöntőben a Fradival találkoztunk, egy nagyon korai időszakban nem igazán volt esélyünk, és ott a bronz meccsen 5 méteresekkel a picit élesebb Szolnok ellen alul maradtunk. Itt az Eurokupában pedig volt kedvezősége Fortunának a sorsolásnál, de ki is használtuk, éltünk fel. A végig érett játékkal mentünk végig, hát majdnem végig ideig az elődöntőig. Itt tehát az a célkitűzés, hogy ameddig a lehetőségünk ott van, addig éljünk vele. Tulajdonképpen rendben volt a bajnokságban pedig. Most szerdán, illetve szombaton játszunk elődöntőket, ami majd megmutatja, hogy sikerül elérni a célunkat, mert ott viszont kimondva is, kimondva vagy kimondatlanul, mind a kettő igaz, ha valaki nem mondta ki, akkor is úgy gondolta, mi bajnoki döntőt szeretnénk, akarunk és fogunk játszani.
1: Ehhez az kell, ugye, hogy szerdán visszavágjatok, és a két győzelemig tartó párharcban tudjatok egyenlíteni, hiszen a Honvéd várja előnyből. A Jadran Split elleni meccs előtt úgy nyilatkoztál, hogyha a BVSC-s játékotokat mutatjátok, akkor lehet esélyetek. Mit jelent ez pontosan, és mi az, ami szerinted hiányzott szombaton ahhoz, hogy most ne az Eurókupa döntőiről beszélgessünk?
3: Hát ahogy mondtam, itt a mentalitás és a lélek jelenlét szerintem nagyon rendben volt, ez is egy BVSC-s karakter, ami a játékot illeti, ez meg már sokkal inkább szakmai rész. Az emberelőnyök, emberhátrányok aránya, illetve a kihasználásának az aránya, nem voltam elégedetlen egy kicsit. És azért, hogyha mi jobban tudunk védekezni, akár emberhátrányban is, akár hatalmatlan, akkor jóval nagyobb iramot tudunk diktálni, tudunk lefordulásokat hozni, első fázisból támadási indításokat vezetni, mert ez egy ilyen BVSC-s dolognak gondolom. Középkezdésből nehéz lefordulni, éppen ezért is van hiányérzetem az emberhátrányoknál, nem csak a kapott gólok miatt, hanem hogy amiatt is már kicsit kevesebb alkalommal tudtunk ezáltal elindulni. Szakmailag, ha valami hiányérzetem van, akkor ezekből adódnak.
1: Vannak sportszakmai feladatai egy vezetőedzőnek, de neked talán most a mentalitásra, a fejekre kell hatnod, hogy ebből a kvázi csalódottságból most felrázd a társaságot, és egy motivált BVSC ugorjon vízbe szerdán. Szóval mik ezeknek a napoknak a feladatai?
3: Hát az a helyzet, hogy ezt ma reggelig, meg én is így fogalmaztam volna meg, de találkoztam a játékosaimmal, hiszen edzettünk, és nem maradt kérdőjel a fejemben, látom rajtuk, hogy készen állnak, készen fognak állni, még ha egy picit bennük is van az elődöntőnek a negatív érzelmekhez tartozó megélései, akkor is azt látom, hogy ezek átfordulnak bizonyítási vágyjá, dűvé, vagy cselekvésé, szóval jogos a kérdés, de én ma délelőtt megkaptam a játékosoktól a választ, úgy gondolom, hogy most már minden a szerdáról szól, és arról, hogy bajnoki elődöntőt nyerjünk a Honvéd ellen.
1: Bármilyen csapatsportágban, hogyha egy együttes nemzetközi kupában is szerepel, akkor mindig adódik a kérdés, hogy ez a kettős terhelés, ez hogyan hat a csapatra. Ugye fáradtság, mentális kiégés, nem tudom, ilyen negatív jelzők szoktak előjönni, viszont van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a rutin, a nemzetközileg megtapasztalt, nem tudom, nagyobb sebesség, nagyobb dinamika, az nyilván hozzátesz a csapatjátékához. Szóval nektek mit pluszt jelentett az idei Eurókupa, amit esetleg most például a Honvéd ellen fel tudtok használni?
3: Igen, én egyébként egyértelműen azon az oldalon állok, aki azt mondja, hogy minél több meccs legyen, minél több színvonalas meccs legyen, mert hogy a fáradtság az másodlagos. Az élmény az mindig erősebb. Mondhatnám azt is, hogy a lélek hatása erősebb, mint a testnek az állapota, és szerintem erre egy, hát a mi szempontunkból rossz, a Honvéd szempontjából jó példa volt az egy héttel ezelőtti első elődöntő, amikor ők hétvégi aténi konferenciakupa elődöntő döntő két meccséből jöttek utazva, biztos még van, hogy sokkal fáradtabban, mint mi, és látszott az első negyedben, hogy sokkal élesebbek. Játékban vannak, megvan, övéké volt a ritmus, ők domináltak, és a másik negyed közepén sikerült úgy hangulatban, ritmusban utolérni őket. Most pedig kicsit fordított a helyzet, mert a Honvéd pihentett hétvégén, vagy hát csináltak, amit csináltak. Mi pedig ezzel a szombati Eurokupa elődöntővel, ami nagyon magas színvonalú és magas iramú volt szerintem, bár fáradtak vagyunk, és tényleg ott vannak esetleg azok a pici beragadt érzelmek, hogy szerettük volna, de nincsen. Mégis azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve már ott leszünk, élesek leszünk, és játékban leszünk, és ez mindenképpen pozitívum. Legyen így, persze.
1: Legyen így. Szabó Zoltán, az M4 Sport állandó szakértője, és itt a Nemzeti Sportrádióban is gyakran hívjuk Zolit. Ő úgy fogalmazott, hogy a Honvédnak a tárháza nem olyan széles, de ez talán nem negatív, viszont azt a pár dolgot, azt mindig a megfelelő pillanatban elő tudják venni, azt a taktikai elemet. Te is azt érzed, hogy ez lehet a kulcs, amiben a Honvéd esetleg például az első meccsen felülmúlt benneteket az elődöntőben?
3: Köztudott, hogy, vagy hát igen, elismerem, hogy a Honvédnak vannak olyan jellegzetes megoldása, ami az egész mezőnyben nincsen, talán az egész vízilabda mezőnyben nincsen, tehát nemzetközi szinten sem. Ennek a leglátványosabb része a beállós védekezés, de ahogy bizonyos más taktikai jelenségeket kezelnek, az is eléggé egyedi, mondhatnám szívós marc is. Amit Zoli mond, azzal nem vitatkozom, de annyiban másképp látom, hogy ők egyszerűen mások. És nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, én szerintem idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünkre zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
1: Olyan szimpatikusan nyilatkoztatok most az Eurókupa visszavágó előtt, hogy a BVSC ugye egy tradicionális klub, nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíció, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
3: Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük, és nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
1: Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
3: Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
1: Tehát a Jadrán elleni.
3: Igen.
1: Meccs után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen fokó meccshez.
3: Ez talán ugyanannak a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságba, vagy hanyagságba, vagy ilyen fesztelenségbe mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongba megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Én ezt az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. És hát ahogy mondtam itt pár perc ezelőtt, 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerintem is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
1: Egy korábbi beszélgetés során, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy te is dolgozol azon, hogy a fiatal generációhoz megtaláld az utat, a kulcsot, a megoldásokat. Ez mennyire jelent feladatot neked ebben az idényben? Vagy az, hogy már a második idényben dolgoztok együtt, azért egyre könnyebb, és egyre jobban ismeritek egymást, és az előbb mondtad is, hogy talán már a bizalom is egyre nagyobb, bár szerintem ezzel kezdetben sem volt gond.
3: Igen, hát a fiatalok az egy külön téma, amit szerintem érdemes, amivel érdemes foglalkozni. Hát igen, azért az, hogy 2 éve együtt vagyunk, jól megismertük egymást, az sokat számít. Egy picit erre is utaltam korábban, hogy mindig könnyebb egy embernek változnia, mint 15-öt megváltoztatni. Tehát figyelni kell egy edzőnek szerintem arra is, hogy mi az igény, és egyáltalán mi a működés, de közben meg nagyon határozott vonalakat kell azzal kapcsolatban meghúzni, hiszen az edzői elsősorban a felelősség, hogy mi az, amit beenged a csapaton belül, és mi az, amiben van mozgástér, amit akár együtt is meg lehet alkotni, vagy rájuk lehet bízni, akár fiatalokra, akár idősebbekre, és egyébként ez meg a bizalom része.
1: És egyébként azt látod, hogy azzal, hogy korban azért közelebb vagy hozzájuk, mint azért látunk egy-két nem idősebb, rutinosabb szakembert, ezzel könnyebb ez a dolog? Tehát máshogy állsz hozzájuk?
3: Talán fiatalként igen, de ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem ez az embernek a személyiségén, a nyitottságán, a világhoz való hozzáállása múlik. Azért 2 gyerekes apukaként is, bár a fiaim azért 10 és 20 évvel, tehát 10-20 évvel fiatalabbak, mint a játékosaim, de egyre inkább napi szinten tapasztalom azt, hogy egy fiatal hogy gondolkodik, hogy látja a világot, mi fontos neki, mi az, ami nehézséget okoz. Rengeteg pozitívum van benne, vannak olyan dolgok, amik már nagyon másképp működnek, mint 30 év, hát amikor mi voltunk fiatalok.
1: A mi időben.
3: Ezek közül van, amit kimondottan rossz dolognak tartok, hogy már nincsenek meg, de tény, tehát ezek nem lehet leragadni, nem lehet benne maradni a múltba, mert akkor ott veszünk, és közben a jelen meg elmegy mellettünk, szóval kell tudni alkalmazkodni.
1: De te kész vagy akár a véleményedet is megváltoztatni? Nyilván nem nagy dolgokban, és van valami a fejedben, de előfordult-e olyan, hogy a játékos hatására, vagy a csapat kérésére esetleg valamit megváltoztattál? Tehát
3: igen,
1: nyitott vagy
3: persze,
1: erre?
3: Persze, persze. És hát itt jön be a kulcs jelenség, vagy a kulcs kifejezés szerintem, az pedig az önismeret, hogy az ember tudja vezetőként is, hogy amikor változtat, abban ő maga még benne van-e, vagy nem, mert hogyha nincsen benne, akkor 2 lehetőség van, vagy azt kell mondani, hogy nem ezt csináljuk, hanem azt, amiben én benne vagyok, vagy nem kell ott lenni, és egy másik szituációt keresni.
1: Dani, kihasználva azt, hogy itt vagy velünk, a beszélgetés végén beszéljünk egy kicsit Szerbiáról, hiszen a hírek szerint ott forronganak az indulatok, a megválasztott elnök Slobodan Soro miatt válogatott játékosok jelentették be visszavonulásukat. Mennyire vagy képben ebben az ügyben? Tudom, hogy Rijekában játszottál, de azért a délszláv mentalitást azt ismered, és talán hasonló lehet. Erről van-e véleményed?
3: Persze, hát képben vagyok ezzel a jelenséggel. Nekem az egy szimpatikus dolog, amikor van egy olyan probléma, amit egyszerűen a közösség és egy kultúra nem vihet tovább, és ezért kiáll. Az, hogy ennek mi a módja, illetve hogy kell kezelni, mennyire tartozik a publikumra, vagy a bárki másra, tehát ezt mennyire kell nyilvánosan csinálni, az is egy dolog. De azért azt a világot éljük, amikor már minden nyilvánosan történik, tehát van, amikor egy-egy ügy, az azért lesz nyilvános, meg kénytelen az lenni, hiszen ha az egyik oldalról azzá válik, a másik oldalon már nem tudja azokat az a rendelkezésre álló eszközökkel, a védekező fél nem tud megharcolni, hogy úgy mondjam. Szóval ez is egy történés, meglátom majd, hogy mi lesz belőle. Nem rukkolok senkinek, azt szeretném, hogy a teljesítmény, amikor majd világverseny lesz, akkor az nehezen múljon, és aki a tehetségénél, és a tudásánál, és a munkájánál, beletett munkájánál fogva olyan magas szinten tud vízilabdázni, mint a szerb vízilabdások, én azt kívánom, hogy legyenek ott a világversenyen, hogy úgy verjük meg őket, hogy a legjobb csapat. A legjobb szerb csapatot tudjuk megvárni.
1: De azt el tudod képzelni, hogy ezeknek a lépéseknek a hatására megváltozik mondjuk az elnök véleménye, elnökváltás lesz, vagy ahogy említetted, itt nem. Tehát, hogy könnyebb egy embert leváltani, mint mondjuk egy csapatot, vagy egy válogatottat.
3: Nem tudom megmondani, meglátjuk. Azt el tudom képzelni, hogy az elnök véleménye nem változik meg, de amit mondani fog, az igen.
1: És akkor az meg esetleg ugyanaz. Varga Dánielnek köszönjük szépen, hogy eljöttél, Dani, és akkor sok sikert a Honvéd elleni visszavágóra, és szívből gratulálunk a BVSC-nek.
3: Köszönjük szépen, remélem a legközelebb hívsz, akkor már az elődöntőkhöz is kapunk gratulációkat, teszünk róla.
1: Vagy a bajnoki döntőhöz.
3: Így
1: legyen, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A Ferencváros 25-ször, a Zalaegerszeg másodszor nyerheti meg a Magyar Kupát, az FTC 2022, a Zalaegerszeg pedig 2023 óta vár az újabb sikerre. A játékosok már ott vannak a pályán, az ETE együttese indítja majd útjára a labdát. Maxwell Allegria van ott a kezdő pontnál, Rúz Márton sívszavára várunk. A két csapat szurkolótábora az híresen baráti viszonyt ápol egymással, de alig ha lesz ez a barátság a gyepen tartós, mert hogy az Zalaegerszeg a történetének egyik legfontosabb kupa mérkőzését vívja, míg a Ferencváros számára téttel bír ez a találkozó is, ahogy a majd egy hét múlva az ETE elleni bajnoki is.
3: Mert előfordulhat igen, hogy a konferencia liga jut majd csak a Ferencvárosnak, de ehhez az kell, hogy ma elbukja például a kupadöntőt és a bajnokságot se nyerje meg a Fradi, de az is előfordulhat, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében játszhat az FTC abban az esetben, ha bajnok lesz, és ehhez nem is kell megnyernie a kupát, de a harmadik opció pedig az, hogy megnyeri a kupát. Európa Liga selejtező részvevő lesz az FTC, de a bajnokságot pedig elveszíti. Hát ez egy napon belül, vagy egy héten belül biztosan kiderül majd. Elkezdődött a mérkőzés a Zalaegerszegnél, a labda hátul egészen pontosan a saját 16-osán belül Várkonyi az, aki tereli a labdát, aztán Viktorinak adja a jobb oldalra, Csonka pedig, aki egyébként a Ferencvárosban lett élvonalbeli játékos, a jobb oldalt futna fel, de hozzá nem jut el a labda, hanem bal oldalra kerül. Érdekes, hogy a Ferencvárosnál azért most kirajzolódik az a három védős rendszer hátul, Kadu, illetve oda-oda a két szélen, ha úgy adódik, akkor felfut a támadásokhoz, de egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy olyan nagy rösssel támadna le az FTC. A találkozó első perce eltelik, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0.
2: A labda pedig Gundel Takács Bencénél, ő gurítja ki laposan egyenesen a brazil támadósor irányába, és már egy jobb oldalról belépő csonkalabda vezetés, aztán a futtatás a 16-oson belőre Maxwellnek, a beadás az nem sikerül, blokkolt ugyanis a jól helyezkedő Ramakers, aki életében először vív kupa döntőt, ugye korábban Belgiumban, illetve a Ferencvárosban ebben az idényben nem volt még része kupa döntőben. Emlékezhetünk rá, hogy ő nyáron csatlakozott a Ferencváros együtteséhez. Csonk András pedig, ahogyan már említette Laci is, a Ferencvárosból indult, és a Ferencvárosban nyert Magyar Kupát még hozzá, hát 2017-ben. A labdával továbbra is az Zalaegerszeg, a berobást követően, most már Skribek veszi át a bal oldalon, ő pedig a Paksal mondhatja el magáról szintén, hogy itt a Puskás Arénában részese volt egy

0: Kapja meg a szabadrúgás után a labdát, aztán már a bal oldalra tenni. Szendrei az, aki nagyon visszamozog mélyre, és elkéri a csapatkapitány a labdát, mutatja a többieknek, hogy hova merre, de egyelőre nem nagyon mozognak felé sem a játékosok, ezért jobbra kipasszolja Kis Bencéhez a labdát, Csonka ott van mellette, szintén a jobb oldalt, még a saját tér felén az Alaegerszeg. Meglepő módon tartogatja a labdát magánál az Alaegerszeg. Bene Ferenc, mi az oka ennek?
1: Hát először is az az oka, hogy a Ferencváros nagy rösssel nem támad le, egyelőre a középső zónát igyekszik megszállni, és mindkét csapat egy picit óvatosabb. Említettétek nagyon helyesen, hogy Szendrei húzódik vissza két belső védő közé, ez az annak az oka, hiszen a Ferencváros két támadóval kezdi meg a védekezést, és ezért egy állandó 3-2 elleni labdabirtoklási fölényt próbál kialakítani a Ferencváros a labdakihozatalok tekintetében, tehát Szendrei kizárólag a labdabirtoklás ne húzódik vissza Ákpe Viktori és Várkonyi közé. Amennyiben ez a védőharmadba zajlik, nevezetesen most a félkörívnél, abban az esetben Mundell Takács a harmadik középső labdakihozatalt végrehajtó ember. Hát egyelőre kostogatják egymást a csapatok, nagyon nagy szükség lesz arra, hogy az átmenetek után fölgyorsuljon a játék. Szerintem addig ez várható, amíg egy picit nem érzik meg egymásnak a hibapontjait. Egyébként az maximálisan bejött, hogy Makrekis elsősorban Skribekre fog figyelni, és ezért került be a védők közé. Meglátjuk, hogy esetleg ez az egyensúly hol bomlik meg, majd legközelebb arról is tudok beszélni.
2: Gomeszki a bal oldalra, a Ferencvárosnál a labda, oda-oda. József érkezik egyébként elé, de oda-oda inkább visszafelé gurít. Gomez aztán vaktában kénytelen előre vágni, mert ha rárontott Maxwell, mi aztán most már Gondel Takács a saját 16-osán belül, és akkor a védelem tengelyébe visszalépő Szendrei most már a labdával, Szendrei pedig próbálja némi immelámmal megtámadni Zakariasen. Labdát szerez a Ferencváros, Makrekis gyorsít, aztán egy szöktetés Gruber felé, már a 16-oson belül a bal oldalon, Gruber az alafonal felé, és kiről ment ki a labda, kirúgás következik majd. Grubert próbálta kizárni a játékból a védője, és nem volt beadás emiatt. Talán túl sokat várt, vagy túl sokáig tartotta magánál a labdát Gruber, mert ha időközben szemben találta magát az alafonallal, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással Gundel Takács Bence a mérkőzés 5. percében. A Magyar Kupa döntőjében Ferencváros ZTE egyelőre 0-0.
0: A kirúgás pedig a jobb oldalra megy, és az oldalvonalon kívülre kerül a labda. Nem hiszem, hogy a Paris Saint-Germain-től lepték, vagy nézték el ezt a taktikai húzást, bár ki tudja, mondjuk nem támad le annyira az Alaegerszeg, hiszen Luis Enrique együttese hát nem egy alkalommal, de kivágta oldalra a labdát, és ezzel egy kicsit feljebb tudott húzódni a párizsi csapat. Majd jönnek ők is a Puskás Arénába 3 hét múlva. A Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik, az Arsenal ellen játszik majd a címvédő, de most egyelőre a Magyar Kupa döntő fináléja az, ami a Gyepen zajlik. Egyébként a lelátókon talán 45 000, 50 ezer néző lehet. Némi kis túlzásra vannak azért üres helyek egyelőre még a stadionban. Jobb oldalt Kádu az, aki megpróbálja a védelem mögé tenni a labdát. Viktori azonban jól helyezkedik, és József előtt elhozza a labdát. Aztán már egyből pörgetik tovább a kékben játszó zalaiak, olyannyira, hogy Calderón befelé jön, aki ugye két gólt is lőtt a legutóbbi két mérkőzésén a Ferencváros Zete párharcnak, vele szemben szabálytalankodnak, jöhet majd szabadrúgással a Zete. Az az Alaegerszeg, amely a 64 között a Vásáros Namény ellen 13-0-ra nyert, 32 között a Budafok ellen csak egy 3-0 idézőjelben, a Vasas ellen 2-1, a Soroksár ellen 1-0, még a Honvéd ellen 2-2, igaz hosszabbítás után, aztán jött a 11-es párbaj, amelyet aztán meg tudott nyerni a Zete. Nem voltak olyan egyszerű mérkőzései a Zalaegerszegnek, úgyhogy egy picit meg kellett nekik erőltetniük magukat, de ettől függetlenül azért ez a döntőbe kerülés nagy dolog a zalai labdarúgás életében. A félpályán áll a labda, mi azt jelenti, hogy Zsaha Viktor kezeli a labdát, Csonka a jobb oldalt megkapja, 7. perc, 0-0 a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzés állása.
2: A labdával pedig Amato, majd aztán Várkonyi, az ETE védelmének tagjai, Calderón a bal szélen, befelé lép, és ismételten Várkonyi, Gundel Takács, az 5,5-esről emeli ballal előre, Szendrei fejjel tud belecsúsztatni, aztán pedig a Ferencvároshoz kerül, Makrekis emeli előre, Várkonyi ugrik, de elfejeli mellőle a labdát Zakariasen. Várkonyi nehéz helyzetben megmenti, hogy ebből ne szöglet legyen, hanem csak egy bedobás, az viszont majd a szöglet zászló mellől

0: következhet. Ugye ebben a bajnoki idényben kétszer találkozott már ez a két együttes, a Groupama Arénában 2-1-re nyert ősszel az ETE, majd aztán télen úgy nyert 3-1-re az Alegerszeg hazai pályán, hogy ott több mint egy órát ember hátrányban játszott Sziszé kiállítása miatt a Ferencváros, amely még előnyben is volt azon a találkozón. A bedobásból nem lett veszély, most már az Alegerszeg szerez labdát, Szendrei viszont szabálytalanul választotta el a játékszertől ellenfelét, méghozzá Grubert jöhet majd egy szabad rúgással a Ferencváros, egyébként a ZTE térfeléről, annak közepéről, picit jobbról, a labdát már készítgeti lefelé egyébként Kanikovszki, és szivárognak előre a magasabb ferencvárosi hátvédek is.
1: A labda mögött Kanikovszki, az izraeli pedig oda a 16-os vonala környékére, vagy ott kicsit beljebb fogja majd emelni a labdát, értelemszerűen az alaiak pedig megállnak a büntető területen kívül, még a vonalon, vagy hát a vonalon kívül, ott húzzák meg a vonalat. 9. perc, FTC Zalaegerszeg 0-0, Kanikovszki szabadrúgása jön be középre, Gomezt azonban, ha nem is sodorják el, 2-3 ember ott volt körülötte, esélye nem volt fejelni, bedobással jöhet majd az FTC a félpálya környékéről, mármint az alai félpálya környékéről, hátra egészen Makrekiszhez, aki már fordít Kanikovszkinak a jobb oldalra, és Kadu is megkapja, aki valójában a szélső hátvéd, beinduló ember, Zakariasen mutatta a területet, és Viktori mellett el is tudott volna menni, hiszen kicsit beragadt Viktori, de ettől függetlenül nem tették meg azt a szívességet az FTC labdarúgói, hogy indítsák a támadást. Hátul el vannak most a labdával, Dibuszhoz is eljuthat valamilyen formában, egyelőre egyébként őt nem foglalkoztatták semmilyen formában, de Gundel Takácsnak sem volt igazából védeni valója. Gomez hátul a bal oldalra teszi Odaudának, előrébb nem tud jönni a Ferencváros, csak hátra 10. perc, 0-0.
0: Dibusz veszi át 15 méteren, aztán Gomez, feljebb lép Kisbence is, Gomez nem tudja előre bikázni, ebből vesztett labda van, és Kisbence már a 16-oson belül lő mellé. Ballal próbálkozott, nem volt ez igazán jó kísérlet, a 16-oson belülre érve 14 méterről próbálta meglepni Dibusz Dénest, akinek ugye hátrálnia kellett ennél a lövésnél, de nem találta a kapuját, sőt veszéllyel sem kecsegtetett, ami a kapura lövést illeti, mert tényleg méterekre surrant a labda a fűvön a kapufa mellett, úgyhogy kirúgással készülődik az FTC, viszont hát ez mindenképpen intőjel lehet a zöldfehérek számára, mert Gomez labdavesztése után azonnal ott volt az Alegerszeg, amely megint rácsap a labdára, Zsóa Viktor fordulna már a 16-os csücskénél, viszont túl hosszan tolta meg, és szabálytalanság sem volt, úgyhogy újabb kirúgás, most Ramakers mellett próbált lefordulni Zsóa Viktor, úgyhogy hát az Alegerszeg próbál valami zavart kelteni a Ferencváros labda kihozatalánál, de hogy látod, Feri?
2: Előre az a meglepő, hogy nem különösebben agresszívan támad le az Alegerszeg, de a Fradi nem tudja kihozni a labdát, legalábbis az elmúlt 3-4 percben nem tudta kihozni. Ez többek között azért is meglepő, mert alapjába véve képzeljük azt el, hogy a két belső védőre egy az egybe jut a két Ferencváros ékjátékosa, tehát ez már eleve egy taktikailag nehezen megoldható szituáció, hiszen ezáltal a két szélső védő sokkal közelebb helyezkedik az Alegerszeg belső védőihez, tehát gyakorlatilag sokkal visszafogottabb, magyarán szóval a pressinget, a letámadást is később kezdik meg a Ferencváros játékosa, illetve az Alegerszeg játékosai, tehát ezért nem értettem, hogy a Fadi miért nem tudta kihozni a labdát. Egyébként igen, most volt egy távoli lövés, de maga biztosan hárította Gundel Takács, viszont visszatérve a labdakihozatal, ami egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, az a középpályás játék, hiszen a két zalaegerszegi belső középpályás, Szendrei és Amato gyakorlatilag három ferencvárosival találja szembe magát a mérkőzés nagy részében a tengelyben, és ezt a Fradi eddig ragyogon kihasználta. Egyedül mondom, a három belső védő labdakihozatalában adódott eddig probléma kizárólag.
1: 12. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, 25 méterről Rommens teli csűddel, vagy teli lüsszel lőtte, nem kapásból, de egy pattanás után a labdát Gundel Takács kapujára, középre ment, könnyedén fogta a Zete hálóőre. A Ferencváros hozza a labdát a félpályánál, és aztán Gomez figyeli a bal oldalt, oda-udá üresen van, Csonka az, aki most ráront, de akkor a nagy erővel nem teszi ezt meg, most Dibusznál van hátul, aki négyszeres kupagyőztes, ha ma győzne az FTC, az lenne az 5. alkalom, de hát hol van Szekeres Tamástól ő, aki ugye hétszeres kupa győztes. Joseph pedig mehet a kapuig, a 16-oson belül van már a francia, egy kicsit hosszúnak tűnik a labda, és aztán nem gól, nem, mellé! Viktor ér a labdához az ötös vonalánál úgy, hogy ment bizony a jobboldali kapufa irányába, de mellé ment éppen, hogy csak belenyúlt bal lábbal, mégpedig a beadást követően, amelyet Joseph, nem hiszem, hogy éppen Viktori felé akar tenni, de a lényeg az, hogy ez egy veszélyes érintés volt, de lehet, hogy kellett, mert ott volt középen, talán Kanikovszki, de nem biztos, szóval valaki a ferencvárosiaktól érkezett középen, annak érdekében, hogy akár gólt szerezzen a Fradi. 13. 14. perc, Ferencváros Zalaegerszeg, MOL Magyar Kupa döntő 0-0.
0: Szöglet, Kanikovszki kicsiben begurítja Zakariassennek, visszakapja az izraeli. Kanikovszki nincsen beadás most sem, másodjára már igen, és Gundel Takácsök lözi ki, visszaemelik aztán Kaduék, és az senkinek nem jó. Volt némi ütközés egyébként az öt és felesen belül, a játékvezető szabálytalanságot nem látott, és ott a visszakanalazott Kadu labdánál már olyan üres területre pattogatta a labda, ahonnan nem tudta senki kapu felé terelni, úgyhogy kirúgásra jön Gundel Takács Bence. 14. perc a fináléban, és most már azért a ferencvárosi támadók is megvillantották a karmokat, azt illetően, hogy ők is eljutottak már veszélyes pozícióba a Zalaegerszeg kapuja elé. Most viszont a kirúgás után Calderón lódul meg a bal oldalon, jön a centerezés magasan, Viktor mellől fejelik ki a labdát a ferencvárosi hátvédek, méghozzá Gomez, aki aztán lenn is marad a földetérést követően. Hát a fejét fájlalja, ha jól látom, lehet, hogy azt ütötte be, azzal találkozott a gyepet érintve. Az biztos, hogy ott az egyébként nála legalább egy fejjel alacsonyabb João Viktor mellől el tudta bólintani a labdát az argentin magyar, és aztán pedig a földet érésnél lehet, hogy eltalálta a tarkóját a gyep, minden esetre most már a fekvő pozíciót felváltotta az ülő pozíció, sőt most már talpon Mariano Gomez, úgyhogy azt hiszem, hogy itt nincsen komolyabb baj. Rusz Márton játékvezető ellenőrizte a játékost, és jöhet akkor most már egy szabad rúgással, mert hogy akkor itt Viktort szabálytalannak minősítette a játékvezető, tehát egy szabad rúgás kifelé, Dibusz a labda mögött.
1: Egyébként Gomeznek van már gólja a Magyar Kupa sorozatban, még a Kazincbarci elleni 5-0 alkalmával talált be, de hát a 64 között kezdett az FTC egy szarvaskendét 15-0-al, ahol Yusuf 4-et is lőtt, Arzani betalált háromszor, az ausztrál játékos azóta már Melbourne-ben van, úgymond visszament, de a 32 között a Békés Csaba, a 16 között a Csákvár ellen tudott nyerni az FTC 4-0-ra, illetve 4-0-ra, Kazincbarcikán 5 gólos siker, 5-0, és a 4 között a Győr ellen egy 2-2-es döntetlen, után jöttek a 11-essel, a 11-esekkel a csapatok, úgy tudott a fináléba kerülni a Ferencváros. Csimbe kapta a labdát Kisbence, aztán Csonka a jobb oldalt, a saját térfelének közepén hátrafelé Viktorinak, aki csak előre vágja. Ő egyébként az az egyetlen játékos, aki a két csapat legutóbbi mérkőzésén nem volt ott a kezdőben, mert akkor Perázza volt a védelem közepén, és Viktori igazából a 94. 95. percben csereként lépett pályára, de Nuno Campos vezetőedző mindenkit megtartott valójában a közel három hónappal ezelőtti csapathoz vagy felálláshoz képest. 17. perc, egy ívelés ferencvárosi oldalról, Kadu felé megy a labda.
0: Kadu még utolérheti ott a sarokban, Calderón birkózott vele, és a spanyol bal hátvéd volt szabálytalan, jöhet majd egy szabad rúgással a ferencváros. Rusz pedig hát csupán szóban fegyelmezi Calderont, aki hát érezve a veszélyt igazából feldöntötte Kadut. A sarokból szinte egy szöglettel felérően jöhet majd a szabad rúgás. Kanikovszki végezheti majd el. 17. perc a találkozón. Ott pont van egy napsütötte sáv, ahonnan be lehet ívelni a labdát, mert hogy egyébként remek az időjárás itt a Puskás arénában, csak úgy, mint országosan itt is több mint 20 fok, de hát a pálya jelentős szeglete már árnyékban. A pályán kívül az oldalvonalnál, a felezővonalnál ápolják, lehet, hogy vérzik az orra Ramakersznek, úgyhogy most létszám hátrányban a ferencváros időlegesen. Szöglet viszont, illetve egy szöglete felérő szabad rúgás, ehhez készülődik az FTC, Kanikoszki a labda mögött, de ballábos opció is van Gruber személyében, neki fogja beívelni. 18. perc már, Gruber ível ballal, kapu elé tekeredik, kiöklözi a kapus, Romance lekészíti, nincsen lövés, Kaduk kanal azt a kapura, meglőtte kapura, ezt is védte nagyon határozottan Gundel Takács Bence, úgyhogy két kaput eltalált próbálkozás a Ferencvárostól 20 perc alatt, viszont egyikből sem lett baj Gundel Takács szempontjából.
1: Ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt évek mit hoztak a döntőket illetően, ugye volt itt 11-es párbaj tavaly, ugye, ha jól mondom, előtte hosszabbításban nyert a Paksa Fradi ellen, az Alaegerszeg is hosszabbításban tudott diadalmaskodni, úgyhogy lehet arra kell készülni, hogy egy kicsit azért mi is túlórára vállalkozunk, meg a játékosok is értelemszerűen, de hát hiszem azzal azért annyira nem biztos, hogy kibékülnek a labdarúgók így a bajnokság előtt egy fordulóval az utolsó kör előtt. Szendrei nyújtja meg a jobb oldalt, felfutó Csonkának, elég mélynek tűnik a labda, meg hosszúnak is, úgyhogy majd kirúgásra jöhet Dibusz, a Ferencváros kapus. A 19. perc, FTC Zalaegerszeg gól nélküli döntetlen. Feri, milyen a találkozó?
2: Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy óvatos a találkozó, és ez két dologban megnyilvánul egyértelműen, hogy az imént említettem, hogy tengelyben a Ferencváros a játékrendszerekből adódóan 3-2-es fölénybe van, de ezt kompenzálja a két visszahúzódó ékjátékosa az Alegerszegnek. Most joggal vetődik fel ilyenkor a kérdés, hogy hát akkor ott van a három belső védő, aki tudná támogatni a középpályát. Hát ez nem történik meg a Ferencvárosnál. Én hiányolom, hogy akár Makrekis, akár Rámakers, de akár Gomez is labdavezetése miért nem lépnek be, és miért nem támogatják a középpályás játékát a Fradinak. Az Alegerszeg részéről pedig a két szélsővédőnek lenne kulcs szerepe, hiszen amennyiben a tengelyben túl sűrű a maga a játék tér, és a játékosok elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy nagyon sok területe legyen adott esetben a labdás játékosnak, elsősorban Csonkától a jobb hátvédtől, és Calderontól a bal hátvédtől, ami az Alegerszeg játékában nagyon benne van, várnám a támadó játéknak a támogatását. Ez egyelőre nem történik meg. Nyilvánvaló, Csonka fél egy kicsit a bal oldalt oda-odától, Calderon pedig természetesen Kadutól, úgyhogy ezért egy picit óvatosabbak a csapatok.
0: Megint berúgták a labdát az ETL védelme mögé a ferencvárosiak. Zakariasen szedt össze a bal oldalon, oda-oda, aztán egy csert követően Kanikoszki, és visszagurítja Gomezhez. Még előre, tehát hosszú labdákkal, a védelem mögé bejátszott labdákkal próbálják vagy Josefet megtalálni, vagy most adott esetben ugye Zakariasen volt ott az ETL védelme mögött. Ezzel próbál tehát operálni valamelyest a ferencváros a felállt az ETL védelemmel szemben. De most sem lesz ebből helyzet, mert most már Dibusz Dénest is bevonják a játékba a ferencvárosiak. Dibusz pedig ki a bal oldalra, oda-odához, aki gyorsít, aztán nyújtja a lépéseit, Csonkába vezeti bele a labdát, Csonka pedig szerelt, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az ETL kispadja elől az FTC. Mind a két vezetőedző talpon, Nuno Campos széles gesztusokkal próbálja, mint egy karmester vezényelni a csapatát, Robikén pedig most visszafelé fordul, és a kispad felé kezd el sétálni, tehát már azonnal neki áll reklamálni a tartalék játékvezetőnél, hogy miért olyan előről akarja bedobni a labdát Csonka András.
1: Az a Csonka, aki valójában nem jobb hátvéd, mert a kezdetek kezdetén, meg azért itt az alai éveiben is a középpálya közepén játszott eleinte, de Bodnár Gergő távozásával ő volt a jobb hátvéd, az Újpesthez ment, kellett egy jobb hátvéd. Ferreira a portugál lehetne opció, de őt nem nagyon veti be Nuno Campos, az alaiak mestere, úgyhogy Csonkában bízik meg. Tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy valakiből hátvédet készítenek, csinálnak a vezetőedzők. Ennek talán a legékesebb példája Juhász Roland, aki csatárból lett hátvéd, vagy éppen Bese Barnabás, aki szintén támadóból lett szélső hátvéd, mindketten a válogatottban ott voltak, sőt Európa-bajnokságon is jártak. Hátul az FTC-nél a labda, Dibusznál egészen pontosan a saját 16-osán belül, a 22. percben FTC Zalaegerszeg 0-0, Gomez aztán a bal oldalra, Odaudának visszaszorul a Fradi, Gomez aztán csak úgy előre rúgja, előre vágja a labdát, Odauda is belekap, Bárkonyi érkezik, keresztezik, nem gondolta túl, inkább csak combbal oldalra kitessékelte a labdát, jöhet az FTC a félpálya környékéről bedobással.
0: Az első félidő derekán járunk, gól nélküli állásnál, amikor Gomez játssza be a tengelyben Ramakershez, mind a két szurkolótábor hangosan biztatja a csapatát, hogy azért nagy barátságban vannak az zalaegerszegiek a ferencvárosiakkal. Elsősorban tényleg arról szól ez a kupadöntő, hogy a saját csapatukat biztatják a szurkolók. Szabálytalanság Maxwell részéről, oda-oda maradt lenne a földön mellette a felező vonalon. Jöhet majd a szabadrúgás, a bal oldalon az FTC, Kanikovszki forgatját a jobb oldalra, Makrekis, előtte Kadu, üres területen egyébként, de Calderón lábába rúgja bele a labdát Kadu, aki aztán a átcsorgó, a vonalon átcsorgó labdát most már kézzel hajítja be, és ezután a ferencváros védelmének tagjai játszogatnak a labdával, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy mind a két együttes mondjuk fejjel rohant volna a falnak. Az első bő 20 perc valóban komoly lehetőség, inkább távoli próbálkozásokkal telt el. Egyelőre nem lehetett felvésni Zitzert egyik másik oldalon sem. 23. perc is véget ér lassan a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. Ferencváros, Zalaegerszeg gól nélkül.
1: Oda-oda a bal oldalt, középen Rommens kérni el, akit megtalált ismét Robi Kín. Legalább egy évig nem is lépett pályára némi túlzással a belga játékos, most pedig hát az erős túlzás, hogy kirobbanthatatlan a kezdőből, de az elmúlt pár mérkőzésen már kezdőként lépett pályára Robi Kín csapatában. Várkonyi saját térfelének közepén adja el a labdát, az átadása nem volt pontos, oda-oda szerezte meg, aztán a bal oldalon már Joseph a 16-os magasságában, de inkább közelebb az oldalvonalhoz a francia, oda-oda megkapja aztán tőle vissza, Gomezhez is, majd megint oda-oda, egyelőre szépen passzolgatnak a fradi játékosai, előrébb nem nagyon jutnak, a bal oldalon ott van Kanikovszki, ballal fogja beadni a labdát, ez megtörténik, emelkedik Zakariasen, hozzá nem jut el a labda, túl magas volt számára, Kadunak kell visszafutnia, meg aztán most majd Rámákersznek kell harcolnia az egyik brazila Maxellel, de nem kellett, valójában könnyedén el tudta rúgni előle a labdát, meg aztán egy szabálytalanság, amelynek következtében Calderón az, aki a földre kerül, bedobás vagy szabadrúgás, a lényeg, hogy jöhet majd a zete a 25. percben.
0: Ez a Magyar Kupa kiírás 172 csapat részvételével kezdődött meg még tavaly augusztusban. Ugye a korai fordulókban még amatőr csapatok is részt vállaltak a küzdelmekből. Hát május 9-ére két csapatra szűkült a lehetséges győztesek sora, és ma rendezték az amatőr kupának a döntőjét is. Ott egyébként a Mezőörs 2-0-ra verte meg ellenfelét, a Kelen SC-t Illés Dávid duplájával, úgyhogy az amatőr kupa az Mezőörsre, egy Győr-Moson Sopron vármegyei kis településre került. Egy indítás a jobb oldalon ferencvárosi részről, Gundel Takács jön ki a kapujából és vikázza a lelátóra a labdát. Jöhet majd egy bedobással tehát az FTC. Csordogál a mérkőzés, de hát azt hiszem, hogy erre lehet, erre a találkozóra és erre az összecsapásra azt mondani, hogy taktikai csata dúl a pályán.
1: Mondjuk ez lehet nem annyira tetszik a szurkolóknak, vagy éppen akik majd valamilyen formában mondjuk minket hallgatnak, mert sok helyzetről nem tudunk beszámolni egyelőre. Kis Bence a félpályánál kapja a labdát, előtte ott van João Viktor, majd aztán Maxell a jobb oldalt. Bizony már a 16-os vonalánál a jobb oldalt, most már bent van, a brazil nem tudja azonban Gomezt átverni. Hát a brazil-argentin párharcból ezúttal, mint ahogy talán az elmúlt években oly sokszor, inkább az argentinok jöttek ki jobban, jöhet majd az FTC szabadrúgással. A Fradinál Gartenmann ötvös nincs, mindketten sérültek, míg a Zalaegerszegnél ugye Mim Gergely lehoz egy olyan idényt, hogy őt nem is tudják bevetni valójában a zalaiak, mégis remekel a ZTE együttese. Ez valamelyest azért majd a jövőt illetően érdekes lehet, hogyha majd ő visszatér, akkor hova, milyen formán, meg hát úgy alapjába véve az alai labdarúgók közül a nyáron lesz-e jövésmenés, vagy leginkább maradnak a játékosok Zalaegerszegen. Viktorinál van a labda, hátul, egyelőre ő is csak kémleli, hogy kinek lehetne adni a labdát, előtte ott van Kis Bence, de inkább hátra, még pedig Gundel Takács kapushoz.
0: Aki meg az Újpesttel lett 2018-ban Magyar Kupa győztes, de akkor a fináléban nem vállalt szerepet a kapus. Most kipasszolja Amatóhoz, az argentin középpályáshoz, most már Várkonyi Bence, ismételten Gundel Takács a kapujában. ebben a magyar kupa idényben először, tehát a gólvonal előtt. Jean Mauricio védett az elődöntőben is, ott ugye 11-es párbajban jutott tovább a Honvédon az ETE, de Mauriciónak nem volt védése a 11-esek során. Emlékezhetünk, hogy a Honvédból Szabó Alex vétett el a saját lövését. Csonka indult volna meg a jobb oldalon, szerelték, és már Zsozsef az, aki kiemeli a jobb oldalra, Kadu mellett pedig gyorsíthat Makrekis. Na most szerepet cserélnek ott a szélsők, Makrekis van előrébb Kadu előtt, kimozgott oda arra az oldalra Zsozsef is, aki elég mélyen visszalépett labdáért. Romance, a földön játszó most már Gomez, lassan minden mezőn játékos az ETE tér felén, de visszafelé kénytelen mozogni ezúttal is a Ferencváros, olyannyira, hogy már saját térfelének kellős közepén vette át a labdát, amit Gomeztől kapott Ramakers, úgyhogy amikor jön előre a Ferencváros, próbálja gyorsítani a játékot, akkor rendre szemben találják magukat a támadók egy zalaegerszegi védővel. Jól szűkíti a területeket tehát mind a két együttes, mert az ETE előtt sem adódtak eddig lehetőségek. Pedig aztán már megkezdődik lassan a 29. perc a mérkőzésen.
1: 0-0 a találkozó állása, és most hátul a Ferencváros passzolgat Kanikovszki Gomezt hozza játékba, majd aztán a mellette lévő Rámákers figyeli, hogy van-e beinduló ember, de egyelőre nem nagyon tűnik, hogy aktivizálnák magukat az FTC játékosai. Romance oldalra kipörgeti, Matekis még eléri, Kadu pedig oda segít, hogy ő hátra tudja tenni Rámákersnek. A bal oldalt Odaudá mutatja maga előtt a területet, a belga nem akarja meglátni, majd aztán egy lett játékos, Makrekis kapja a jobb oldalt, Kadu az, aki visszazár a helyére, Makrekis a jobb oldalt egyelőre, előrébb nem jutnak a Fradi játékosai, csak hátra, de Rámákersz a félpályánál most észreveszi a bal oldalt, Odaudát, aki fejjel még egy pillanatra lehet, hogy bent tudta tartani a labdát a játéktéren belül, de kikerült oldalra, és bedobásra jöhet Csonka révén a Zalaegerszeggel, és végzi a bedobást. Csonka aztán a vonalon passzolja végig, Kisbence lába között elmegy a labda, de vele szemben úgy látszik, nem szabálytalankodott Gomez. Eltelik fél óra, 0-0 a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzés állása. Bene Ferenc, hát egyelőre azért értem, hogy taktikai csata, meg jaj a döntő, de azért nem olyan tetszetős, izgalmas a meccs.
2: Igen, nem tudom ezt megcáfolni. Alapjában lélektani okai vannak, semmelyik csapat nem szeretne gólt kapni, mert az nagy mértékben meghatározná a mérkőzés jellegét. Itt igazából, mivel az zalaegerszegi játék stílusához közelebb áll az, amikor az ellenfél hibáit kihasználva mondjuk kontratámadásokra építi a támadójátékát, itt talán a Ferencvárost illetheti kritika, hiszen amennyiben felgyorsítaná a játékot és gyorsabban járatná a labdát a Ferencváros, és mondjuk a védők többet lépnének be, akár labda vezetéssel a középpályára valahol létszám fölint kialakítva, vagy esetleg egy meglepő húzással váratlanul olyan játékos bukkanna fel a középpályán, akire nem számítanak az zalaegerszegiek, akkor lehetne valahol bontani az ETE védelmét, illetve ez azért is fontos lenne, hogy gyorsabban járassa Fradi a labdát, és többet forgassa a játékot, hiszen gyakorlatilag az oldalvonalakon ott van Kadu és oda-oda, viszont nagyon keveset vannak játékban, és nagyon lassan játszik a Fradi. Azért kellene, hogy felgyorsítsa a Fradi, nyilván, hogy részt találjon a zalaegerszeg védekezésén, de a másik pedig, hogy fárassza elsősorban a középpályásokat, hiszen Szendrei és Amato ezáltal nincs különösebben nagy mozgási energiára készítetve, így kvázi nem fognak elfáradni, ahogy ellenkező esetben viszont a nagy terület bejátszása miatt és levédekezése miatt erre lehetne számítani akár a mérkőzés derekán. Tehát egyelőre a Fradi egész egyszerűen lassan futballozik. Az zalaegerszeg meg nem kapott egyenről lehetőséget a Fradi hibázásával.
0: Mi lehet ilyenkor a gyógyír? Természetesen egy pontrúgás, szabad rúgás az ETE tér feléről a ferencvárosiak végezhetik el. Kanikovszki a labda mögött ívelhet, tehát távolról be a 16-oson belülre egy fejes fölé száll. Zakariasen bólintott 15 méterről, de nem tudta kellőképpen kapu felé terelni ezt a labdát, úgyhogy kirúgásra jöhet majd Gundel Takács. Érdekesség, hogy az biztos, hogy külföldi edző fogja győzelemre vezetni a csapatát a Magyar Kupa döntőjében. Ugye legutóbbi három kiírásban magyar edző diadalmaskodott, Boyer Gábor, valamint Bognár György, és hogyha Nuno Campos vagy Robi Kín lesz a győztes, bármelyikük legyen, a 10. külföldi edző lesz, aki Magyar Kupát nyer csapatával. Ugye a közelmúltból néhány név: Csercseszov, Öning, Márko Nikolics, Tomás Dol, Vignyevics, tehát azért az elmúlt évtizedben ellen voltak jócskán külföldi edzők, akik magyar kupadiadalra vezették csapatukat. A labdával a Zalaegerszeg, tehát Nuno Campos együttes, amikor Györcsit Maxwell, de ez rettenetes labda előre, aztán Gomez majdnem bajt okoz saját csapatának, de a rárontós Kribek mellett megtartotta a labdát Mariano Gomez, aztán Viktori fejeli el, hova pattan a labda, Josefet zárja ki a játékból Várkonyi, és most már Calderón a bal oldalon, szabad terület előtte, eltelt a találkozóból 32 perc, gól nélküli állásnál a Ferencváros és a ZTE csörtéje.
1: João Viktor az, aki rátekeredik a labdára, de hátul ott van Várkonyi, aki aztán végül megnyugtat mindenkit. Amato érkezik a két védő közé, a két középhátvéd közé, hogy aztán majd ő passzolja a labdát a középpályán valakinek, vagy éppen João Viktornak, aki a támadó sorból lép hátra, hogy egyáltalán a labdához jusson. Gundely Takács kapus pedig természetesen a saját 16-osán belül úr a háznál, nincs semmiféle probléma, akkor, hogyha hazaadják a labdát, lábbal is nagyon könnyedén tudja megjátszani a saját csapattársait. Most éppen hátul Szendrei kérhetné el Amátótól, de csak oldalra passzolgatnak az alaiak, aztán pedig Viktori megint Gundel Takácsot hozza játékba. Nem feltétlenül érződik az, hogy váltana tudna az ETE, bár most pont megcáfolják azt, amit mondok, megpróbálta, mégpedig Skribekkel egy összjátékot követően az Zalaegerszeg, mármint Amato hozni a labdát előrefelé, de el is veszítették, olyannyira, hogy Kadu kapja már a félpályán túl az FTC ki a jobb oldalra. Középen bent egy-két Fradi játékos, Zsozef, vagy éppen oda-oda is a 16-oson belül, de Makretis nem íveli be első körben. Naposan Kadu, majd aztán nem tud Gruber az ellenfél kapuja felé mozogni, fordulni, Márkonyi eladja mondjuk nagyon könnyedén, és a jobb oldalról jön a beadás középre, no meg a kapujából is Gundel Takács, ő pedig már gurítja ki a jobb oldalra, mégpedig Csonkának.
0: Előtte van terület, úgyhogy akár oda be is törhet Csonk András, aki most már a Ferencváros tér felén gyalogol, Kistől kapja vissza, a jobb oldalon továbbra is Csonka, viszont lelassult ez a zalaegerszegi akció, Csonka lép be középre, egy összjáték, aztán João Viktorral a bal oldalon teljesen szabadon ott maradt őrizetlenül José Calderón. Calderón rávezeti Kadura, nincsen centerezés, csupán a földön játszva, kicsiben próbálják tartogatni a labdát az zalaegerszegiek. Amato, Csonka, jó az összjáték, most Kishez jut el, Kis viszont ketten támadják, eladja a labdát. És ezzel most fordulhat a Ferencváros, 3-4 ellen, Zsozef visszafelé kénytelen mozogni, Gruber a háta mögé kapta, Gruber 30 méteren, Kadu kinn a jobb oldalon a 16-os csücskénél, vele szemben Calderón, jön egy beadás, Rommens pörgette fel, Viktori pedig nagyon higgadtan mellel tette hazafelé a labdát, méghozzá Gundel Takácshoz. Viktori egyelőre a védelem tengelyében sallangmentesen és hiba nélkül teszi a dolgát az Zalaegerszegnél, most is a 19 esztendeje ellenére egy olyan húzást választott, amivel hazatette ugye Gundel Takácshoz, ami hideg vérre val. 35. perc, Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0.
1: Jön az előre passz Gundel Takácstól, csak nem tudta átvenni Maxwell a labdát a félpályánál, levágódik a lábáról a labda, és aztán már Makrekis szintén a félpályánál Gomezt hozza játékba, a bal oldalra pedig Oda-Udához kerül a labda. Hát egyelőre maradjunk annyiban, hogy nagyon visszafogottak a csapatok, meg valószínűleg a nagy tét rányomja a bélyegét a mérkőzésre, de egyelőre ez a 36 perc, ami eltelt a mérkőzésből, minimális veszélyt mutatott a két csapat kapujára, inkább a Fradinak voltak lövései, a Rommensnek volt egy kísérlete, illetve volt Viktoritól egy veszélyes közbenyúlás, ami aztán végül mellé vágódott, de összességében azért még szerénykednek a csapatok a támadásokkal. Rámakers a középhátvéd nem fogja beívelni előrefelé Zakariasennek a labdát, Gruber is mutatja az üres területet, de nagyon megfontoltak egyelőre a hátvédek. Most Rámakersnél van, megint jobbra teszi, Makrekis előreíveli, mégpedig futtatná Zakariasent, Várkonyival szemben azonban nem sok esélye van a test-a-test elleni párharcokban, Norvég jöhet majd bedobással, ezt el is végzi gyorsan, Kadunál van a labda, lehetne a 16-os felé környékére, de nem, inkább csak oldalra, majd aztán hátrafelé Rommens, ő még egyel hátrébb, még pedig Rámakersznek, visszakapja Rommens, 30 méterre a kaputól egyelőre a Ferencváros, de csak hátra, olyannyira, hogy az utolsó mezőnyjátékos Rámakersz kapja a félpályánál, no meg a kapus, azaz Dibusz Dénes.
0: Dibusz pedig most már odagurítja Gomezhez, Gomez pedig vissza Rámakerszhez. Sorozatban ez a 9. alkalom a Magyar Kupa fináléjában, hogy vidéki, valamint fővárosi csapat csap össze. Közben gyorsít Makrekis, Kadutól kapja vissza a jobb oldalon, Makrekis megfordul a 16-os csücskéhez érve, ebből sincsen beadás. Aztán viszont odagurítja Gruberhez, Gruber pedig vissza a védelem tengelyébe. És a legutóbbi 8 alkalomból, amikor vidéki, valamint fővárosi csapat találkozott egymással, 4-et nyert meg a vidéki, 4-et a fővárosi, a legutóbbi 2 alkalommal a Paks, azt megelőzően az ETE, és volt a Vidinek is egy győzelme 2019-ből. Ez időszakban az Újpest, a Honvéd, valamint a Ferencváros nyert Magyar Kupát. Jön egy beadás Odódától, ezt kitenyerelte Gundel Takács, és a jobb oldalon Kis Bence lépdel előre, azt mintha kéz lett volna, Gruber csapott bele a karjával a labdába, úgyhogy szabad rúgásra jöhet majd a ZTE együttese a saját térfeléről. Egyébként, amikor a legutóbb fővárosi együttesek csaptak össze, az 2017-ben történt, akkor a Ferencváros 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel verte meg a Vasast, tehát annak is már 9 éve. 38 perc kezdődött a mérkőzés, 0-0.
1: Ugye a kérdés, hogy 25-ször nyer-e a Ferencváros Magyar Kupát, vagy másodszor az Alaegerszeg, azaz egy siker 2023-ban a Budafok ellen egy hosszabbítás utáni mérkőzésen történt itt a Puskás Arénában, a Fradi pedig 2022-ben simázta le akkor a Paks együttesét 3-0-val, de hát összességében azért az elmondható, hogy tud a Ferencváros Magyar Kupa döntőt is elbukni, 11 alkalommal ez történt ugyanis, úgyhogy ennél többször senkinek sem sikerült, bár a Honvédnak is 11 veresége van a kupákat illetően. Az a kérdés, hogy most ez 12-vé, vagy éppen 25-té fog a győzelmeket illetően, illetve a vereségeket tekintve változni körülbelül másfél óra múlva. Maxell kapja a labdát, ha csak nem, João Viktor forgolódik. A bal oldal teljesen üresen Calderón, Szendei észreveszi, csak éppen jól helyezkedik Kadu, így könnyedén a passávot el tudná valahogy azért a labdát is ilyenkor venni tőle. Szóval azt a apró kis részt, ami éppen ilyenkor megjelenik, azt jól levédekezi az FTC. Szendrei hátul, de még a saját tér felén. Laposan aztán Kis Bencét, hogy tovább pörgetné a labdát, mármint João Viktor is ezt tenné, de nem jó az ő általa pörgetés. Joseph aztán meglódult egy pillanatra, Szendrei az, aki keresztezik, jöhet bedobással majd a Ferencváros a 40. percben, a 16-os vonalánál oda-oda végezte el a partdobást.
0: Rommens kapja vissza, aztán Kanikoszki is beleér, Rommens visszafelé tereli a labdát, és megint Gomez, majd Dibusz, úgyhogy hátra szorul teljesen a Ferencváros, amelynek Kispadján Robikén egyébként hát játékosként jó néhány kupadöntőt megélt, 2008-ban a Liga kupában nyert a Tottenhammel, méghozzá Chelsea-vel szemben, akkor Robikén nem szerzett gólt, ez volt ugye 2008-ban, aztán az MLS kupát megnyerte háromszor a Los Angeles Galaxy játékosaként, és nagyon fiatalon még 2000-ben egy olasz szuperkupában is játszott Robikén az Inter együttesében, akkor a Lazio ellen 4-3-as vereséget szenvedtek, egyébként Kén akkor gólt szerzett, vezetőedzőként pedig a tavalyi kupadöntő volt az első klasszikus kupafinálé, amin dirigálhatott tehát Robikén. Volt idő ezt ecsetelgetni, mert a középpályán zajlik a játék, a labda ferencvárosi lábokon vándorolt egészen eddig, amikor Amato lecsapott egy szabad labdára, és most már, amikor megpróbálják megjátszani Maxwellt a ferencvárosi védők körülötte, akkor eladja a labdát az ETE, másrészt pedig Skribek lemarad a gyepen. Nem tudom, hogy itt ennél az ütközésnél történt-e vele bármi baj, vagy hát egy hosszabb, rossz mozdulatot cipelt magával, vagy régen történt rossz mozdulat után végül most unta meg, hogy neki talpon kell maradnia. Minden esetre most az orvosi személyzet ott van mellette, és ápolják Skribeket. Kérdés, hogy tudja majd folytatni a játékot. 42. perc, FTC ZTE, tehát 0-0. Bene Ferenc, hát te megszoktad ilyenkor kapni azt a kérdést, hogy mi változtathat ilyenkor a játék menetén?
2: Igen, hát először is azért mi annak ellenére, hogy itt most 45 ezer néző van, és Magyar Kupa döntő, és igazán pozitív hangulatban kezdtük a közvetítést, azért legyünk reálisak, nagyon-nagyon langyos a mérkőzés, tehát nagyon-nagyon kevés intenzitást tesznek bele egyelőre a csapatok, ami egyrésztről az Zalaegerszeg részéről valamelyest érthető, hiszen a minőségi fölény azért a Ferencváros oldalán van, az Zalaegerszeg óvatosabb, mondjuk a Fradi hibájára vár, de az Zalaegerszeg sem olyan intenzíven támad le, hogy megszoktuk tőlük a bajnokságban, de a Ferencvárosban egész egyszerűen nincsen benne egyelőre a sprint. Tehát nem látni sprintelő játékosokat, nem látni mélységi futásokat, egyelőre nagyon-nagyon passzív a találkozó, és nagyon csodálkozom ezen, hiszen továbbra is azt mondom, rendkívül jó idő van, igazi futballidő, nincs túl meleg, nem süt a játékosok szemébe a nap, sőt a stadionba se süt be a nap. Én nagyon-nagyon hiányolom azt a fajta intenzitást, amit megkívánna egy sima NB1-es bajnoki mérkőzés is, nemhogy egy kupa döntő. Nagyon-nagyon szurkolok, hogy bármelyik csapat szerezzen egy gólt, mert az elindítana valamelyest valamit, véleményem szerint, és kizökkentené a csapatokat ebből az állóvízből, de egyelőre többnyire mindenki lábra passzol, nincsenek üres területbe futások, nincsenek egyéni vállalkozások. Hát, na mindegy, remélem, hogy ez elindul. Egyébként a kérdésedre visszatérve, én a támadó oldalról várok változtatást, hiszen a két ékjátékos, mondjuk a Ferencvárosnak Gruber és Lenny Joseph, és mellé Zakari Eszem, melléjük rendszeresen fölzárkózik, ugyanígy Kribek is a két zalaegerszegi brazil ékjátékos mellé, és az általuk nyitott területbe lehetne belépni mélységi futásokkal.
1: 44. perc, támad a Ferencváros, Gruber 20 méterre a kaputól, a bal lábán a labda, kiemeli aztán a bal oldalra, 16-oson belül oda, beemeli középre, és jön Gundel Takács, leszedi Lenny Joseph fejéről, vagy elől a labdát, és magához öleli. Egyébként a Fradi cserejátékosai bőszen melegítenek, az alai oldalon csak egy sprintelő játékos vélek felfedezni, úgyhogy akár még a félidőben is cserélhet majd Robi Keane vezetőedző. A Fradinál ott van éppen Yusuf, Jonathan Lévi, vagy Korbu, Abufani, jobbnál jobb játékosok, csak pár nevet említek. No, meg meglepetés vagy sem, de Naby Keita rendszeresen a cserepadon, de egyelőre ebben a naptári évben szerintem egy teljes félidőt nem játszott még a guineai játékos. 44. perc, Ferencváros Zalaegerszeg a MOL Magyar Kupa döntőjében 0-0.
0: Sok oka egyébként nincsen hosszabbítani Rusz Mártonnak, de most gyorsít a Ferencváros a jobb oldalon, nincsen egyelőre beadás, Kadu, ő viszont már centerezett, kipattan egy védőről, Rommens emelt át a bal oldalra, Kanikoszki, megint Rommens át a jobb oldalra, ott Gruber kéri el, jön a beadás ballal, ezt is lehúzza Gundel Takács, nem, csak öklözni tud, így a kipattanó Kanikoszki, aki meg mellé pöcköli a labdát, mert éppen, hogy spiccel el tudta lőni Kanikoszki, mert hát az elég csorgó labda az egyébként egy védő is közé csorgott, és Gundel Takács kapuját így sem találta el. Az tény, hogy egyelőre ezeknél a beadásoknál a ZTE kapusa magabiztosan oldja meg a feladatát, most viszont ugye csak öklözni tudott a helyet, hogy magához ölelte volna a labdát. Készülődhet egy kirúgásra, jön a tartalékjátékvezető Derdák Marcell, lassan előbújik oda az oldalvonal mellé, és jelzi, hogy a ráadás, ami ebben a pillanatban megkezdődött, egy perc, Joseph pedig egy elé pattanó labdára robban, a két védő között bújt volna ki, a földre került, a játékvezető határozottan mutatta, hogy Várkonyi szabályosan szerelte, és a labdával most már João Victor.
1: De már az FTC meg is szerzi, Zakariassen emeli oda Joseph-nek, nem volt lesen a francia, tovább tudja tenni, Zakariassen elővi, de aztán végül lepattan a labda, megint elé kerül, a 16-os vonalánál a norvég, jobbra kiteszi Kaduhoz, nem marad az egyik zalai játékos a félpályánál, mehet tovább minden, jön a beadás, és aztán végül les volt, vagy mi a, valami volt, a lényeg
0: sokkal
1: az.
0: Sokkal korábban, az biztos.
1: Úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy itt a hosszabbítás egy percében João Viktort kézrátétellel meggyógyítsa Rusz Márton játékvezető, de az is előfordulhat, hogy egy szabadrúgást majd elvégez a Zete, és akkor a félidőnek vége lesz. Hát első 45 percnek ez bemelegítésnek talán jó volt, és majd nagy valószínűséggel tényleg a második 45 perc hozhat izgalmakat, nagyobb izgalmakat, mert mintha mi sem történt volna, igazából majd a második félidővel kezdődik el a találkozó. Rusz Márton keze az ég felé, hogy majd a szabadrúgást el is végezheti Gunder Takács, de amint belerúg a labdába, nagy valószínűséggel véget is vet az első félidőnek. A játékvezető ballal előreíveli, előre emeli, és akkor ennyi volt. Egy félidőnyi játék után a MOL Magyar Kupa döntőjében nem született gól a Puskás Arénában. Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlés.

0: és a következik.
1: Az zalaegerszegi labdarúgók éppen most érkeznek a pályára, megváratták a ferencvárosiakat, mert nagyjából 2-3 perce már kim van a teljes csapat a Ferencvárostól, és hát várják, hogy elkezdődjön a finálé második fél ideje. Megérkezik a játékvezetői hármas is a pályára, Rusz Márton, Búzás Balázs, Végtarsonyi Gergő, még ellenőrzik a kapukat, és lassan azért csere nélkül, mert hogy egyik együttesen változtatott, elkezdődhet a második játék rész. Hát ki fog itt gólt lőni, ki fog itt egyáltalán betalálni? Nagyon nagy eséllyel lehet azt talán előrevetíteni most az első félidő játékát látva, hogy itt 11-es párbajba is torkolhat ez a döntő. Minden esetre azért az utóbbi időkben erre volt példa. Elkezdődött a második félidő, ezúttal a Ferencváros indította útjára a labdát.
2: Gruber az, aki megcsúsztatja a labdát 25 méterre a kaputól. Gundel Takács érkezik, és ő a 16-oson belülre kószáló labdát megfogja a kezébe. És már figyeli, hogy ki van elő, de úgy nagyjából csak maga elé lerakja, és laposan, hát egy rossznak tűnő átadásra, de Amatót találta meg végül. Másodszor is megpróbálhatja Gundel Takács, inkább Viktorinak visszapasszolja a jobb oldalra, aztán a nigériai harmadszor is megjátsza Gundel Takácsot, aki megint laposan előre. Ez most pontos, João Viktor le tud fordulni olyannyira, hogy aztán ha maga elé tesz is Klibek, akkor veszélyes lett volna, de jön a jobb oldalról Csonka, most szépen az alaegerszegiek jönnek előre. Klibek a 16-os sarkánál jön a beadás, levágódik, hát hogy kézről, lából, Gomez mely test részéről, az lehet, hogy másodlagos, nem tudott bekerülni a 16-oson belőle a labda, de bedobásra jöhet majd a zalaegerszeg, amelyet már el is végzett Csonka. Klibeknél van, azért az sok mindent elárul, hogy állva tudja szemlélni éppen a játékos társakat, hogy kinek adja oda a labdát. Ugyanez a helyzet Viktorinál, aki majd hátra teszi, de Várkonyi egy kicsit bátrabb és előrébb megy, de csak ő is oldalra teszi a labdát Szendreinek, megpörgeti most éppen Maxell, szépen járatja a labdát éppen a zalaegerszeg, előrébb nem nagyon jutnak. 47. perc, Ferencváros, zalaegerszeg 0-0.
1: Amato át laposan a bal oldalra, Szendrei ki a szélre teljesen Calderónhoz, már az FTC tér felén az ETL, Szendrei lövi be a pálya közepére, Gomez fejet el Skribek mellől, visszaszerzi Szendrei, de aztán Maxwell belevezeti a védőkbe, Zsoha Viktor pedig nem tudja átemelni esernyőcsellel Zakarias Szent, csapkodó a játék, de most megint visszakerül a zalaegerszegiekhez a labda. Csonka a védelem tengelyébe Viktorihoz, Amato kéri el nigériai csapattársától, és aztán külsővel forgatja át a bal oldalra. Calderón próbálja szöktetni Maxwellt, Maxwell viszont nem tudja legyorsulni Makrekiszt, úgyhogy most már a Ferencvárosnál a labda. Gomez kísérgeti a játékszert, és aztán ismételten Rommens, bevonják a játékba tehát a belga középpályást is a jobb szélen, Kadu beközépre, ott akár fordulhatna Kanikovszki, tőle csent el a labdát Szendrei, és egy szabálytalanság, João Viktor marad lenne a földön, egyelőre csupán reklamál Gomez, a játékvezető pedig szóban fegyelmezi, nincsen tehát sárga, egyébként békés a mérkőzés, mert hát nem csak a szurkolótáborok ápolnak jó kapcsolatot egymással, de oly sok szabálytalanság volt, nem taglalja a játékot.
2: Bizony, fair play szelleme uralkodik a Puskás arénában. Azért a szabadrúgást majd az alaiak jó messze az ellenfél kapujától végezhetik el. Ott a félkörív környékéről Skribek a labda mögött, és felküldik az alaiak azért a magasabb játékosaikat, például Viktori, vagy éppen Várkonyi is az ellenfél 16-osának környékén van, de azért egy 20 méterre meghúzza a vonalat a Ferencváros. 49. perc, Skribek a labda mögött, ő az, aki ívelheti a labdát. Kérdés, hogy a 16-oson belülre, ha egyáltalán beemeli, akkor oda érkezik-e zalai játékos. Mi az, hogy Várkonyi felé, csak neki ez hosszú, meg mély, meg minden, ami csak lehet, nem tudta lekezelni a labdát, pedig az elgondolás Klibektől talán nem volt annyira rossz, jöhet kirúgással majd Dibusz Dénes, a ferencvárosiak kapusa, aki meggondolja, hogy hova teszi le a labdát az ötösön belül, az ötös vonalára, végül Rámarkerst hozza játékba, aki már figyeli, mondjuk például a jobb oldalt, ő előszeretettel íveli fel a labdákat, most éppen Matletis volt mellette, és laposan tette neki. Rámarkerst és Rommens, két belga játéka, aztán Dibusz vágja előre a félpályáig, Joseph felé.
1: Viktori fejelte föl, oda hullik egyenesen Gruberhez, illetve Oda-Odához. Oda-Oda kinn a bal oldalon, egy csel, aztán rámászik ellenfele Csonka hátára. A játékvezető széttárta a karjait, hogy szerinte nem történt szabálytalanság, tehát Csonka nem állta útját Oda-Odának, de lefújta a játékvezető, csak Oda-Oda azért szövegel most, és méltatlankodik, mert a játékvezető őt látta szabálytalannak, tehát itt most Rúsz elmagyarázza az ír szélső hátvédnek, hogy hát nem dívik megmászni ellenfelét egyik játékosnak sem, úgyhogy szabad rúgás az ETE javára. Még a saját térfelükről onnan a 16-os előteriből végezhetik el ezt a zalaegerszegiek. Eltelt a találkozó második fél idejéből is 5 perc. Gundel Takács hát bajba sodorja a saját együttesét, Grubert engedte túl közel magához. Aztán Viktori belepüföl egy jó nagyot a labdába, a felező vonal közeléből jöhet majd berobással az FTC. Hát nem gondoltam volna, hogy Gundel Takácsnak a Néla megmozdulása fogja itt az izgalmat szolgáltatni a második félidő elején, már pedig túl sokat várt azzal, hogy csapattárshoz játssza a labdát, ebből végül is nagyobb baj nem lett az ETE számára.
2: 51. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Oda-Oda a bedobást hátra, mégpedig Gomeznek dobta, aztán pedig Rámákersz kapja meg ott középen, és kifejezetten, mintha most már még többen lennénk itt a Puskás arénában, talán tényleg 50 ezeren, akár még 55 ezeren is lehetünk, de kétségtelen tény, hogy azért azzal lehet jobban járt a Magyar Labdarúgó Szövetség elsősorban, hogy a Ferencváros bejutott a fináléba, mert hogyha ez egy Zalaegerszeg-Győr találkozó lett volna, ez a finálé, akkor nem biztos, hogy teltház lett volna, bár mondjuk akkor a győrieknek elég erőteljes két hetük lett volna, két hétvégéjük, hiszen akkor a Magyar Kupa fináléjában, illetve az úgynevezett utolsó bajnoki fordulóban egyfajta döntőt játszanak majd Kisvárdán, szóval erős lett volna a győrieknek a bajnoki idény, illetve a kupa idény vége, de nem ez van, hanem a Fradi van a döntőben az ETE-vel, Szendrei szabadrúgást végezhet el, mégpedig a félpályánál beindult egy pillanatra a Skribek, de ez honvába volt már, amikor egyébként megpróbált a Skribek, hogy elfut éppen a mellette lévő védők mellett. Egyelőre nem tud az Zalaegerszeg sem az ellenfél védelme mögé kerülni, mindig pörgetik a labdát a támadó harmadba, és általában az egyik brazil támadó, jelen esetben Maxell az, aki a félpályánál összecsuklik, és ezért lesz szabad rúgás, amelyet elvégezhet majd az Zalaegerszeg. 7 perc, második fél időből olyan egetrengedő nagy változás nincs a játékban. Bene Ferenc?
0: Nincsen változás, de amit említettél az előbb, hogy pörgetik a labdát, ez abból adódik, hogy egy belső védő kipasszolja a szélső középpályásoknak, vagy Skribeknek, vagy Kisbencének, és ezek játékosok valamelyike egyből pörgeti az ékekre a labdát, a két brazil valamelyikére, João Victorra vagy Maxwellre. Ez az Zalaegerszegnek egy jellemző támadási variációja, hiszen próbálják minél hamarabb megjátszani a támadó ékjátékosaikat. Alapjába véve ott pedig a mozgékonyság csap össze a fizikummal, tehát gyakorlatilag az Zalaegerszeg játékosai sokkal fürgébbek, hogyha párharc elkerülő stílusban tudnak futballozni, megfutva az üres területeket, leválva az emberről, nem pedig testkontaktban maradva, akkor tudnak érvényesülni. Ezt egyelőre nagyon jól semlegesíti a Ferencváros három belső védője, akik meg elsősorban a testkontaktban, a testi érintkezésben, az ütközésekben erősek, hiszen jó 10-15 kiló személyenként erősebbek és súlyosabbak. Viszont még egy dolog jutott eszembe, az egyik, hogy alapjában a labdarúgás az egyensúlyjátéka, és amikor ez az egyensúly felborul valamilyen irányba, akkor vannak a gólok. Hát most ahhoz, hogy ez az egyensúly felboruljon, hiszen mindkét csapat vigyáz erre elsősorban védekezésben, ahhoz valami váratlan húzás kellene, és eddig mindkét csapatnál ez hiányzik.
1: Na talán most, de ez egy szöglet, az biztosan lesz. A jobb oldalról végezheti majd el ezt a Ferencváros. Joseph emelte volna tovább a labdát, és Szendrei tudott tisztázni a 16-oson kívülre. Jöhet tehát a jobb oldalról Gruber Zsombor majd ezzel a centerezéssel. Belépünk a mérkőzés 55. percébe. Ferencvárosi sorok rúgás. Elől vannak a hátvédek is. Gruber jobb karja magasban, ível be a kapu elé. Kifejelik a zalaegerszegiek. Rommens tovább. Aztán Kadu a hát az ETH érfelének kellős közepéről hazaadja Dibuszhoz. Ezt azért most már nem fogadták olyan lelkesen a szurkolók sem. Dibusz ki a jobb oldalra, Gruber újabb beadását a hosszúra, oda-oda felé száll, középre fejelte volna az ír, de már szabálytalan volt amúgy is. Csonka került ott a földre, nem is Csonka, hanem Kis vele szemben, úgyhogy szabad rúgás kifelé, de hát ez tényleg jellemző kép a mérkőzésen, és akár lehetnek szimbólum is, hogy Kadu egy szöglet után, a saját szöglete után a ETH 16-osának előteréből hazaadja a labdát Dibuszhoz, aki jó, hogy nem 5 méteren állt, hanem legalább 30-40 méteren, de akkor is. Tényleg a biztonságra törekednek elsősorban a játékosok, talán hogyha valamelyik csapat elkezd kockázatot vállalni, akkor majd nem 0-0 áll az eredményjelzőn.
2: Pedig a győztes 100 millió forintot kap a MOL Magyar Kupa megnyerésével, de azért a vesztesnek is 51 millió forint jár. Azért a kasszákba jól jönnek ezek a pénzösszegek, főleg mondjuk a Ferencváros házatáján, akár még a tegnapi hírek alapján kicsit előbb is lehet majd törleszteni, hiszen az állam felé valamiféle adósságuk van, de nem tiszta a történet semmilyen módon, pedig én is érdeklődtem, még hivatalos személynél sem, ők se tudják valójában, hogy miről is van szó. Szóval a lényeg az, hogy nem látszódik a két csapaton, hogy annyira akarnának, és amikor eltelik 56 perc a mérkőzésből, 0-0 áll az eredmény jelzőn, egy kicsit azért hát visszafogottak a csapatok, és érződik, hogy ez lehet egy ilyen egygólos mérkőzés lesz. Dibusz hoz a játékba Gomezt, ő pedig a bal oldalra Odaudának. Gomez megint megkapja háttúl, aki most már ugye magyar állampolgárnak is tekinthető. Dibusz nem kérdés, hogy magyar állampolgár, és az elő lévő közül Gruber az, aki még magyarnak mondható. João Viktor mondjuk font brazil, középen bent Maxell is jön a beadás középre, és aztán majdnem Skribek oda tudott kapni, 3 méterre volt a kaputól, és a jobb lábát kinyújtotta, de nem tudott hozzáérni. Átvándorolt a jobbról a bal oldalra a labda, aztán lent marad a földön, Calderón rajta már áthámozza magát Rommens, és megy tovább a Ferencváros akciója, Gruberen azonban elhal olyannyira, hogy Szendei az, aki a félpályánál már továbbítja Kisbencének, aki becsúszva, de a labdát el tudja hozni. Még Gomez az, aki kivágja oldalra, hogy bedobással jöjjön majd az Zalaegerszeg az 58. percben.
1: Na de egyre több a párharc a mérkőzésen legalább, úgyhogy mintha már ebben kezdene valamelyest változni a játék eddigi képe. Gundel Takács a saját büntető területén belül kipasszolja laposan Skribekhez. Skribek forgatta volna be a csatárpároshoz. Most João Viktort tolta ki testi erejének minden részével Mariano Gomez. A jobb oldalon pedig fordulhat az FTC, Kanikowski. Megtorpan azért ott 20-30 méterre az ETL kapujától ez az akció. Rommens átíveli a bal oldalra, Rusz is lehúzta a fejét, így aztán eljuthatott Audodához a labda. Az ír szélső hátvéd most Gomezhez, Rommens ismételten elkéri a tengelyben Gruber, lágyan alányul, aztán a 16-os környékére ível, Zakariasen elől emeli ki Viktori, egyébként Josefet kereste első szándékból Gruber. Az ETE játékosa Maxwell szelídíti meg a labdát, aztán viszont elveszíti, rátekeredett a labdára a brazil, Zakariasen szerelte. Megint a Ferencváros jön, Rommens, nincs elől igazából opció, Josef pörgette túl hosszan Gruber elé, aztán Kis, aki jött keresztezett, rárúgta a labdát Gruber testére, úgyhogy kirúgása jöhet majd Gundel Takács Bence. Van azért néha kihagyás, illetve könnyen eladott labda az zalaegerszegi játékosoknál, de a Ferencváros egyelőre ezekből a hibákból nem igazán tud élni. 59. perc a mérkőzésen, a Magyar Kupa döntőjében Ferencváros ZTE 0-0.
2: bőszen melegítenek a Fradi játékosai, és már vissza is mentek oda a technikai zónájukon belülre. Lehet, hogy lesz változtatás, ha csak nem egy kicsit frissítenek magukon a fővárosi játékosok. Makrekis kaparintja meg a labdát. A 16-os környékén törgetné tovább Neni Joseph a csapattársnak, csak nincs ott valójában Ferencváros játékos. A félpályáról jöhet bedobással a Ferencváros, ez meg is történik. Két labda a pályán, aztán végül Rau Viktort kell megfednie a játékvezetőnek, mert ő visszarúgta valójában a pályára azt a labdát, ami már elhagyta a játékteret. Így volt egy pár pillanat erejéig két labda a játéktéren. Rámakers, Gomez ott van mellette, a bal oldalon Odauda, a belga középhátvéd egyelőre csak a biztosat, azaz Gomezt választja. Kadu lesen van, úgyhogy őt nem lehet indítani a jobb oldalt. Egyelőre a brazil a mai mérkőzésen mutatott játékával még úgy alapjában véve nem nagyon tudta bejátszani magát a kezdő csapatban ebben az idényben. De az más kérdés, hogy majd mi lesz az ő jövője is, meg sokan mások, ha nem lesz meg a bajnoki cím, ne adj Isten még a kupa győzelem sem, akkor csak a konferencia liga jut a Ferencvárosnak, az lehet nem tetszik majd egy-két FTC labdarúgónak, akár még egy kisebb változtatás is lehet a keretet illetően a fővárosiaknál. Megint nem tud elszakadni az emberétől Maxell, labdát szerez a Ferencváros, Rommensnél van, a jobb oldalt 20 méterre a kaputól jobbra kiteszi, Kadu jön a beadás félmagasan, visszapattan Rommenshez a 16-os vonalára, aztán Kaduhoz a jobb oldalra, középen bent három ferencvárosi, illetve kívül még Gruber, 20 méterre a kaputól jobb és bal lábára is cselez, majd aztán Makrekis már a 16-oson belül beadja középre, ki tudja fejelni azonban az egyik zalai védő, pattog a labda a 16-oson belül, és aztán eltöri végül Zakariassen mellé, fölé vágódik, de legalább megpróbálta a norvég. Cserélnek majd nagy valószínűséggel az alaiak, lehet, hogy megint brazil jön a pályára, de a lényeg, hogy eltelik több mint egy óra a mérkőzésből, 61. perc, Ferencváros-Zalaegerszeg 0-0.
1: Daniel Lima készülődik a zalaiaknál, úgyhogy a támadósorban változtat majd Nuno Campos. Gundel Takács emeli előre Maxwellnek, ez magas, lefejelte Rámakers, aztán Kadu az, aki az égbe emeli, Gomez pedig hazabólintja. Lehet, hogy João Viktor vagy Maxwell számára ez befejeződik, ez a döntő. A labdával most a Ferencváros, túl egy órányi játékon gól, továbbra sincsen a Magyar Kupa döntőjében. Gomez ismételten a ferencvárosi védelem tehát a labdával, viszont nincsen most előre irányuló passz. Rámakers is megtorpan, inkább egy oldal átadás, méghozzá Makrekishez, Kadu teljesen kinn a szélen. Van mozgolódás a ferencvárosi kispadnál is, Bamidele Jusufot vélem felfedezni, ott az átlátszó plexin, ami a kispad tetején található, miközben Kanikoszki próbálta volna megtalálni Joseph-et, eladta a labdát, és most ezzel gyorsíthat az ETS, Krivek Kishez. Elő vannak ketten az zalaegerszegi támadók, viszont Kisbencét a visszazáró ferencvárosi hátvédek megakasztják, és oda-oda indítana, Joseph kerül a földre. Hát itt alig ha bántott a Viktori, nem tudom, hogy saját magát gáncsolta volna ki Joseph, vagy mi történhetett ott, minden esetre a gyepen elterült a francia játékos. Jönnek majd a cserék, úgyhogy mielőtt már pályára lépnek, Bene Ferencet meg is szólítom, hogy Lima, valamint Jusuf egyértelműen azt mutathatja, hogy...
0: Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnál Gruber helyett fog bejönni Jusuf. Szerintem Lenis Joseph és Gruber személyében két mozgékony támadó lesz. Nyilván ez a meglátásom nem biztos, mert ugye több átalakítás lehetséges, de Gruber játéka kevésbé működik, illetve a másik oldalon pedig nem hiszem, hogy változtatna a játékrendszeren az Zalaegerszeg vezetőedzője, hiszen Daniel Lima személyében egy ékjátékos fog bejönni, ott vagy João Viktor, vagy Maxwell fog lejönni. Igazából a mélységi játék hiányzik a Ferencváros játékából, tehát nagyon-nagyon kevés mélységi passz van, túlságosan biztonsági passzokat alkalmaznak a játékosok, kevés az üres területbe való mozgás, és túlságosan sok az oldalpassz. A Zalaegerszegnél megvannak a mélységi passzok, de ezt egyelőre az ékek nem tudják megoldani, ezért Nuno Campos gondolkodása szerintem az, hogy az egyik ékjátékost lecseréli, hát ha hatékonyabbak lesznek ezek a mélységi passzokból való játékok.
2: Zalai oldalon Maxell helyett jött Daniel Lima, a Fradinál pedig Grubert Jussuf váltotta, az a Jussuf, aki 6 góljával a legeredményesebb játékos a Fradinak itt a Magyar Kupában, akár még ő lehet a gólkirály, bár a Deacos Lénárd Gergő, illetve a Siófoki Gruber Ádám is 6-6 góllal egyelőre, de ha Jussuf egyet lő, most éppen a 16-oson belül a labda, Márkonyinak kell oldalra fejelnie, hogy aztán majd Viktori, ha nem is előre vágja, mindig Gundel Takács kapust figyeli, de inkább ballal előre emelte, Lima első labdaérintése mellel még pontosnak is mondható, de érkezik Gomez a védelemből, majd aztán Rámákesz a félpályánál oldalra, Makrekis átlépi a felezővonalat, előtte ott van Rommens, a jobbján pedig Kadu, de nem tud előrébb jutni az FTC, hiszen Calderon, ha úgy adódik, akkor megállt parancsol a brazil szélsőnek. Gomez van hátul, illetve Rámákesz, ők passzolgatnak, de már a zalaegerszegi térfélen. 65. perc, 0-0 a Ferencváros zalaegerszeg mérkőzés állása.
1: Kimegy a labda Amátóról, József még rárúgta, bedobásra jöhet tehát Kanikovszki. Ferencvárosi akció, de hát továbbra sem villámgyors. Kanikovszki ki jobb oldalra, Kadó jön egy beadás magasan, Jussuf egy fejes, nem is tőle, hanem a berobbanó Zakariasentől. Mellé pottogott a kapu mellé, Zakariasen pedig mutatja, hogy szögletnek kellene következnie, alig ha ez győzte meg a játékvezetői hármas, de sorok rúgással jön majd az FTC. Innen a jobb oldalról pedig most oda-oda hívelheti majd be a kapu elé, ugye eddig rendszeresen ballábasként Gruber volt egy centerező játékos a jobb oldalról sorok rúgásból, most az ír ballábas szélső hátvéd. 66. perc, Ferencvárosi szöglet tehát a jobb sorokból, jobbkor a magasban, Audoda beemeli a kapu elé, kifejelik a zalaegerszegiek, aztán kapásból egy visszadőtt labda, ez a lelátóra száll, Rommens megpróbálta, de hát ez nem volt igazán jó próbálkozás, alig ha kerül be a mérkőzés végi tudósításba. 66. perc a mérkőzésen, két cserét már eszközöltek a vezetőedzők, viszont egyelőre nagy változás nem állt be a játék képében. A VAR pedig feltehetően vizsgálódik, vagy nem tudom mire várt itt Gundel Takács, minden esetre most már Rusz is jelzi, hogy el kell végezni azt a kirúgást.
2: Ez megtörténik, a két brazilt választja értelemszerűen az ETA kapusa, ezúttal azonban Daniel Lima nem tudott hozzáérni a labdához, oda-oda pedig megkerüli Csonkát, középen bent az ember, Josephnél a 16-osom, ő balal ellövi, levágódik az első kísérlete, és aztán még mindig ott van az ötösön belül, Csonka vágja ki az alapvonalon kívülre, szinte ki a stadionból, jöhet a Ferencvárosiak szöglete a 67. percben, és ez most már a negyedik lesz itt a mérkőzés során, de érződik az, hogy a beíveléseknél, ezt akartam mondani, hogy Gundel Takács mostanában már megtorpan, nem is jön ki, hanem igazából megvárja, hogy majd Gomez, vagy éppen Rámákesz fejele, vagy sem. A lényeg, hogy most a 67. percben a labda mögött, ha minden igaz, Kanikovszki 0-0-nál jöhet a Fradi szöglete, a rövid oldalra könnyedén Daniel Lima kifejeli szinte a félpályáig, mentesül a veszély alól a zalaegerszeg 16-osa, mindenki 25-30 méterre már a saját kapujától, már mint az alajja. Gól nélküli döntetlen az állás.
1: De mintha egyre többet helyeznek nyomást ellenfelére a Ferencváros. Újabb évelés, Jussuf veszi át a 16-oson belül, nem tudja átvenni. Viktori aztán odalép és fedezte a labdát, és ráadásul kiharcolt egy szabadrúgást, de Viktori Jussuf rántotta le. A védelemből jött egy hosszan előre ívelt labda, a 16-oson belülre pattogott, és első szándékból nem tudta megszelídíteni Jussuf. Ezen múlott a gól helyzet, mert ott a védelem mögött már tényleg, hogyha átveszi a labdát a nigériai támadó, akkor zicserben találja magát. Honfitársa Viktori viszont remekül lépett közbe, és végül azt is kiharcolta, hogy Jussuf szabálytalanul tudja csak eltávolítani az útból. Az zalaegerszeg minden esetre most már talán fáradhat, mert megint egy hiba, Viktori fejelte nagyon röviden vissza a labdát, Gundel Takács mentette meg, és tisztázott Jussuf elől a lelátóra. Újabb bedobás, ezt is a Ferencváros végezheti el, 69. perc, FTC ZTN 0-0.
2: A 16-os magasságában oda-oda az, aki kicseréli a kezében lévő labdát az előtte ott lévőre, valószínű az kevésbé annyira vizes, bár miért lenne vizes, mert nem is esik az eső, remek az időjárás, behajítja, Gomez meg tudja csúsztatni, aztán visszakerül az írhez, megint ott a 16-oson belül a labda, ki tudja vágni azonban João Victor a labdát, Kádu szokásához híven hátrafelé teszi, azaz Makrekisnél van most, és Rámákersz, aki az előbb remekül indította Jusufot, most csak oldalra teszi Odaudának. Ez nem is tudom, azért számomra nehezen értelmezhető, hogy a középhátvédek ívelgetik fel a labdákat mélységileg, de hogy ennek valami, nem tudom, divatja van mostanában, Bene Ferenc?
0: Ez alapjában véve a tanácstalanságnak a jele, tehát abban az esetben lehetne ez indokolt, hogyha az zalaegerszegi védelem mögött lenne terület, vagy akár a fradi védelem mögött, de igazából nagyon jól védekeznek a csapatok, és eléggé mélyen is védekeznek, tehát nem arról beszélhetünk, hogy mondjuk az egyik csapat vezet 1-0 arányban, és akkor mondjuk hatalmas területek vannak a védővonalak mögött, hanem egész egyszerűen középpályán nincs annyi mozgás, nincs elől olyan jó teljesítmény, nem véletlenül, hogy az edzők is ide cseréltek ebbe a csapat részekbe, hogy nincs egész egyszerűen egyelőre olyan ember, akiről olyan játékos, a labdarúgó, akiről hősként beszélhetnénk. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez egy egygólos mérkőzés, de az, hogy a 70. perc végén járunk, és komoly gólhelyzet sem volt egyik oldalon sem, ez mindent elárul. Igazából a középpás játék is nagyon befulladt, nincsenek üres területek a csapatrészek között, nagyon kicsi a terület, de azért valami vállalkozásra várna az ember, valami egyegyezésre, esetleg egy létszámfelén kialakítására. A Ferencváros nagyon lassan forgatja a játékot továbbra is, a széleken lehetne esetleg az zalaegerszeg mögé kerülni, ott nagyon nem működik a fradi játéka. Érdekes módon egyelőre a széleken nem cserélt Robi Keane, illetve hát a belső három középpályás, úgy gondolom, hogy Rommen személyében egy stabil védekező középpályása van a fradinak, de ott van mellette Kanikovszki is, aki szintén be tudná tölteni ezt a pozíciót. Talán itt lehetne kockáztatni esetleg Kanikovszki visszahozatalával hatos pozícióba, és mondjuk Abufanit vagy Jonathan Levit behozni. Tehát van a Ferencváros kispadjában potenciál, de egyelőre nem használja ki Robi Keane. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy kiszerzi az első gólt, vagy lesz-e egyáltalán gól, mert nagyon-nagyon szurkolnék, hiszen abban az esetben egy nagyon izgalmas véghajrát láthatnánk. Így az az érzésem, hogy a csak nem hibázni az az elsődleges vezérelv, és egyik csapat sem kockáztat eddig. Ami alapjában a Zalaegerszeg részéről valamelyest érthető, de ez a forgatókönyv inkább nekik kell, hiszen a Ferencváros egyáltalán nem diktál tempót, egyáltalán nem gyártja futószalagon a helyzeteket, sőt, hát gyakorlatilag a Zalaegerszeg védőharmadáig is elég ritkán jut el.
1: Kevesebb, mint 20 perc van hátra a rendes játékidőből a Magyar Kupa döntőjében, tehát a labdarúgóknál FTC ZTN 0-0, előre íveli a labdát Rommens, kifejelte Várkonyi, aztán Szendrei csapattárshoz, Kishez, Kis pedig vissza Csonkához, Csonka a kapusához gurítja, Gundel Takács közelebb lép, de most már Jusuf, el kell vállalnia az előreívelést a kapusnak, megtette, viszont João Victor nem tudta megtartani három fradista között. Már Szaporánza lépte itt, Rámákersz, József már a 16-oson belül, József nincsen csel, centerezés lett volna, abba meg belelépett Várkonyi. József, amikor ott találta teljesen üresen magát a 16-os csücskénél, körbenézett, voltak benne egyébként csapattársak, és hirtelenjében nem is tudta eldönteni, hogy lövés legyen ebből, vagy beadás, meg a labda sem volt ott teljesen előtte. Picit ügyetlenül vette át egyébként, és tolt bele a labdába József. Szöglet következik, ez a lényeg, és a pontrugások mindig rejtenek veszélyt.
2: A fradi ballábas, a Odaudá a sarokban, ő ívelheti be a fradi szögletét. 73. perc, 0-0 az állás, jön a rövidre, ezt megint kifejelik az alaiak. Egyelőre ezekkel a szögletekkel nincs bejebb az FTC, bár most a 16-oson belülre menne oda-oda, de lebirkózza João Victor, szabadrugásra jöhet majd az Ete. Nem tetszik mindez Robi Keane-nek, a Ferencváros vezetőedzőjének, de hát most mit tud tenni egyébként ő saját maga, nem sok minden, maximum belenyúlni a csapatba. De hogy elnézem a két kispad mellett lévő melegítő játékosok, inkább a Fradinál vannak, mondjuk azt, hogy agilisabb és már-már erősebb sprinteket bemutató játékosok. A Zeténél azért egy kicsit visszafogottabbak, most csak figyelik a mérkőzést, megtehetik. 74. perc, FTC Zalaegerszeg 0-0.
1: Eladott labda ismételten Skribektől Rommens a 16-os környékére, Zakariassen pörgette fel feleslegesen túl magasra, Szendrei bólintja el aztán a labdát. Daniel Lima, ki tud-e jönni a szorításból az ETL? Lima indítana, de túl hosszúnak tűnik a labda, aztán némi hezitálást követően emeli ki onnan Makrekis. Dibuszra várt talán egy pillanatig, de hát Dibusz már a 16-osán kívül kódorgott. Egy emelés, most a Ferencváros fordulhat, Várkanyi remekül védekezik Zsozef mellett, de Zsozef még mindig a labdával, aztán a centerezés. Ez meg Gundel Takácsé. Yusuf érkezett egyébként a 16-oson belülre. Egyelőre, hát most ebben a periódusban felgyorsult a játék, mind a két kapu előtt volt valamelyest izgalom, és most az ETE indít, olyan üresen léphet kis Bence, de túl hosszú ez az indítás. Amato vette észre, hogy kis ott maradt teljesen üresen a ferencvárosi védelem bal oldalán. Ezt, hogyha kihasználta volna az ETE, és nem túl hosszú Amato labdája, akkor kis teljesen szabadon vezethette volna be a 16-oson belőre, de hát a ha csak úgy, mint a labdarúgásban, vagy bármely sportágban, itt sem számít. 75. perc, 0-0.
2: Hátul passzolgat az FTC, Ramakers megint a labdával, aztán Gomeznél köt ki, ő kevesebbet indít, inkább a belgának hagyják meg ezt a lehetőséget, oda-oda egyből beközépre, ami azt jelenti, hogy most Ramakers íveli fel a labdát, induló ember Zakariassen személyében, túl hosszú, túl mély, Gunde Takács magához öleli a labdát, ő pedig Csonkának kiteszi a jobb oldalra, azért ő sem egy nagy lendülettel előre, hanem inkább csak Viktorinak hátra. Hát nagyon-nagyon ilyen állóháborúszerű a találkozó ezen része. Ugye értelemszerűen, hogyha döntetlen a rendes játékidő, akkor jön a 2x15 perces hosszabbítás. Nagyon erre játszanak a fiúk, olyan érzésem van. Aztán pedig, ha ott sincs döntés, nem esik gól, akkor jönnek a 11-es rúgások. A jobb oldalt Makrekis megy el. Kadu most már abszolút visszafogott a mérkőzés során. Megadja a lett játékosnak, hogy ő induljon. Most éppen Kadu is egy sprintet bemutat, de aztán Kanikovszki adja a labdát Makrekisnek, ő pedig eladja. Jöhet az Alaegerszeg. Olyannyira, hogy van azért még lendület, úgy látszik, João Viktorban. Ketten is vannak ott középen, a 16-oson belül, vagy a környékén, de nem jut el aztán végül João Viktor ívelése oda Daniel Limához, vagy Skribekhez. A középpálya középén Kis Bence szedi össze a labdát, aztán hátra teszi Várkonyihoz.
1: A labda Szendreinél most már. Szendreit lebirkózák, illetve elválasztják a labdától. Egyenesen a oda-odához perdül, aki meg hát elmegy érte, és Rommenst találja meg. Rommenst át a védelem jobb oldalára, Makrekishez. Makrekis pedig inkább egy oldalpasszal Ramakershez. Na, talán most, mintha előre jönne a Ferencváros, de Zakariassen túl hosszan tette maga elé. Ráadásul Yusufnak a karjára pattan a labda, szabadrúgás az ETL javára, elvégezték. Kis Bence gyorsít, Kis Bence lassan, lövőtávolság, ellövi, és mellé! A mérkőzés első valamire való nagy helyzete az ETL előtt. 20 méterre ért a kaputól Kis Bence, jobban lőtt, a bal felső sarkot célozta, és azért 2-3 méterrel, de tévesztett. Most végre volt valami lendület egyik-másik csapat játékában, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után. Teljesen őrizetlenül hagyták Kis Bencét, aki nyargalt, és aztán lőtt. Nem kellett hárítani a Dibusznak, de kell még hárítani a bármelyik kapusnak a hátra lévő rendes játékidőt tekintve 13 percben.
2: Abu Fani érkezik majd a Fradiban. A kérdés, hogy Kanikovszkinak lesz ennyi, azaz vége a mérkőzésnek. Már a másik opció talán Rommens lehet, hogy két izraeli legyen a Fradiban a pályán. Ő biztosan jön, illetve van még egy játékos, aki már a melegítő felsőjét levette. Minden igaz, akkor 22-es Szalai Gábor. Tehát a védelembe is be fog vetni egy játékos majd Robi Kín. Érdekes, pedig egyelőre azért biztosnak tűnik ott hátul a Gomez, Ramakers, Makrekis 3-as. Előfordulhat, hogy Kadut leszedi majd az írmester, hogy Makrekis legyen a jobb szélső. Kadu most pont a jobb oldalt ott van, de nem kell neki adni a labdát, csak most kapja meg igazából, még pedig Rommenstől jön a beadás, jön a kapujával is Gundel Takács, de hát nem tudott eljutni a labda az ott középen lévő Yusuf Hoz, majd aztán a jobb oldalra kidobott labdájával, mármint amit Gundert Takács kidobott oldalra, Kis Bence nem tud meglódulni, jöhet a kettős csere, a Fradinál, Abufani, illetve Szalai. Ez mit vetít előre? Kérdezem én Bene Ferencet.
0: Először is nagyon kíváncsi leszek, hogy Rommens, vagy Kanikowski, vagy akár Zakariasen fog lejönni. Ez mindenféleképpen egy üzenet lesz a csapat számára, hogy a három középpályás közül melyik hagyja el a pályát. Illetve arra számítok, hogy Makrekis jön feljebb, hiszen Kadu a jobb oldalon nem volt hatékony ezen a mérkőzésen, és Makrekisnek azért nagyon komoly erőssége lehet az, hogy a jobb oldalon meghúzza az ellenfelet, illetve hát Calderonra rácserélik, aki azért nem a védekezésben jeleskedik elsősorban, hanem a támadó játékban. Úgyhogy ez mindenféleképpen a nagy kérdése ennek a kettős cserének. Ugyanakkor egy picit elmozdult az egyensúlyból ez a mérkőzés eddig. Ahogy látom, Kanikowski, tehát Zakariasen hagyja el a pályát, igen, és Abufani fog beállni. Ebben az esetben talán a legkevesebb kockáztatás és rizikóvállalás a csere által, viszont hozhat Abufaninak a pontos összjátéka eredményt a Ferencváros részéről. Ezek szerint Rommens és a stabilitás megmarad, visszaáll a régi Gomez, Rámakers, Szalai belső védőhármas, és Makrekis került a jobboldali középpályás pozíciójába. Tehát gyakorlatilag Robikin meghúzott egy picivel óvatosabb játékot, és valószínűleg Skribek miatt visszahúzta Makrekist a védővonalba.
1: Gundel Takács, mit csinált? Megint fejbe rúgta Josefet, úgyhogy majdnem gól lett belőle. Folytasd, Feri.
0: Igen, egy rosszul sikerű kirúgás volt, de hát ennél nagyobb izgalmakat vártunk, azt kell, hogy mondjam. Viszont visszatérve, Makrekis jobboldali játéka oda-oda a bal szélen maradt, és a középpályára visszatért ugye Abufani. Ez egy picit talán visszatér ahhoz a Ferencvároshoz, amelyik sikerrel játszott azért körülbelül egy hónappal ezelőtt azért rendszeresen. Szóval visszatért azokhoz a bevált úgymond gyökerekhez Robikin, tehát visszatért az alapcsapatához, hiszen egyelőre amit változtatott és ami váratlan volt a mérkőzés előtt, az egyelőre nem hozott eredményt. Hát a rendes játékidőből 10 perc van hátra, meglátjuk, hogy ez hoz eredményt.
1: Zakariasen és Kadu számára tehát véget ért ez a találkozó, ők már nem segíthetnek a Ferencvárosnak. Daniel Lima passzolja ki a jobb oldalra, kis háta, illetve csonka háta mögé. A bedobást gyorsan elvégezte a Ferencváros. Jöhet majd egy újabb touch, de az már zalaegerszegi lesz, ezért most Szalait lehet hibáztatni. Ő engedte túl közel magához a zalaegerszegi támadókat. Csonka hajíthatja be tehát már az FTC tér feléről a jobb oldalon. Nem jut el a labda Limáig, de időközben meg elfogyott a pálya ott a keresztező ferencvárosinak, Rommensnek. Dobhat ismételten tehát Csonka András, az ő kezében a labda. Ezzel egyébként jó 10 métert nyert az ETE, de nincs igazán opció, célpont Csonka számára, végül behajítja Limának, Lima meg nem tudja bent tartani, úgyhogy most ott kis területen tényleg az oldalvonal mellett ment a gyötrelem a labdáért, dobhat majd az FTC Szalai kezében a labda. 82. perc, 0-0 továbbra is a Ferencváros és a Zalaegerszeg kupa döntője.
2: A bedobás után pedig már a Ferencváros, ha meg is kapja a labdát, kaparintaná a labdát első körben, de Szalairól levágódik, és ott a védelem egyelőre azért ügyetlenkedik, ráadásul még Rommens oldalra ki is passzolja a labdát, úgyhogy jöhet a Zete bedobással, Csunka az, aki majd valószínűleg elvégzi. Zalai cserejátékosok most egybeolvadtak igazából a biztonsági személyzettel, egy kicsit megerősítették a védelmet a cserejátékosok mellett, mert hát ideig hozzáteszem, hogy ez semmi probléma nem volt, ellenben most jön az Zalaegerszeg, már a 16-oson belül nem. Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy Kis Bence át tudja hámozni magát Kanikowskin, de végül ez nem sikerült. Aztán kis labdát szerez egy pillanatra, a rusz játékvezető úgy ítélte meg, hogy szabálytalanul jöhet majd szabadrúgással a Ferencváros együttese. Szóval csordogál a mérkőzés, egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy jöjjen a hosszabbítás, a 2x15 perces ráadás.
1: Mind a két csapat megtapasztalhatta a hosszabbítás gyötrelmeit az elődöntőben, meg ugye ott a 11-es párba is számításba jött. Könnyen lehet, hogy ettől a gondolattól egyre kevésbé tudunk szabadulni, mert rohamosan közelítünk a hosszabbítás felé. Ramekerszével Joseph vette volna le a labdát Makrekisznek, Calderón megtalálja Szendreit, Szendrei kanyarítja előre, kiperdül a labda, megkészítette egyébként ott bedobásra Robi Keane, dobhat Gomez, Gomez pedig Ramekerszt választja, Szalai labdabirtoklási fölényben a Ferencváros, de ez tényleg meddő mezőny fölényhez legendő csupán. Nem lehet arról beszámolni, hogy mondjuk Gundel Takácsot egyre másra tornáztatnák meg a ZTE gól vonala előtt. A labdával megint Gomez, ezúttal a jobb oldalon próbálkozna a Ferencváros, Makrekisz belepöcköl a labdába, Joseph megpróbálja megfogni a pozíciót Várkonyival szemben, jön egy beadás, Joseph-től kifejelik a hátvédek, Abufani veszi le mellel maga elé, Szalai ZTE tér felén zajlik a játék, Abufani ismételten körülnéz, bepasszolja most Gomezhez a védelem tengelyébe. Gomez aztán túl röviden tette volna a Makrekisz elé, Skribek csúszott közbe.
2: Robi Keane a Ferencváros játékosait űzi-hajtja egyből, amikor kikerült a labda az oldalvonalon kívülre, Makrekisznek visszadobta. De nem érzi szerintem ő sem, hogy annyira hajtanának a saját labdarúgói. A bajnokság során, meg az évad során azért nem egyszer elmondta azt, hogy hazai mezőnyben, minthogyha egy másik arcát mutatná az FTC. Hát itt ez tényleg messze van mondjuk a nemzetközi kupában tapasztaltaktól. Most Abufani íveli fel a labdát, aztán Joseph már a 16-os vonalán a ballal elővi, levágódik Viktoriról, és újabb ferencvárosi szöglet jön. Szerintem a 6., de lehet a 7. is már. Jön vissza az összes zalai játékos a saját 16-osán belülre, és most már Abufani az, aki beívelheti a labdát. 5 perc van hátra a rendes játékidőből.
1: Ugye az előzőhöz az is kellett, hogy itt Várkonyi elcsúszson váratlan helyzetben. Abufani a szögletten, 86. perc, a bal oldalról végezheti majd el az izraeli középpályás. Gundel Takács koncentrál a gólvonal előtt, jön a labda, ott a rövidre kifejelik az zalaegerszegiek, Amato fejéről pattant vissza a sarokba, Abufani engedte, hogy kimenjen, a bedobás követően pedig ismételten Abufani, Rommens a bal oldalon, jön egy centerezés magasan, oda-oda fejel, és egy Gundel Takács védés. Na most már fel lehet vésni egy bravúrt Gundel Takács neve mellé. A baloldali beadás követően Rommens emelte be lágyan, oda-oda fejelt jó 9 méterről, és a jobb alsó sarokból tornázta ki az ETE kapusa. Jöhet az ismétlés, újabb szöglet.
2: Abufani ívelheti megint a rövidre, és Daniel Lima könnyedén kifejeli. Egyelőre nem tudom, hogy mi az oka annak, de mindig a rövid oldalt keresik a labdarúgók, vagyis hát leginkább a ferencvárosiak, mert ők végezhettek el szögletet a mérkőzés során. Abufani aztán pedig visszakapja, meg vissza is adja, oda-udá, bal oldalt, jön laposan be középre, már kibújt Joseph, de nem jutott el hozzá a labda, Várkonyi ez, aki kivágta, a 16-os sarkánál van most az izraeli Abufani, aztán most éppen Ramekers próbálna emelni előre a labdát, de nem tudja, levágódik Daniel Lima, Kisbence meglódulhat, Szalai pedig szabálytalankodik, jön a mérkőzés első sárga lapja. Hát nagyon nem volt utolsó ember értelemszerűen Kisbence, de azért ha mellette elviszi a labdát, akkor bizony egy jó 35-40 méteres sprinttel, de még Dibusz kapujáig is elmehetett volna. 87. perc, sárgalapos figyelmeztetés Szalai Gábor neve mellett, 3 perc van hátra a rendes játékidőben, de végre élénkül a mérkőzés, minthogyha elhinnék a csapatok, hogy a döntőben vannak, és itt akár még az is lehet, hogy megnyerhetik az együttesek a finálét. Lesz majd egy csere talán a ZT-nél, minden igaz, akkor jön egy játékosuk 17-es számmal, úgyhogy a zalaiak is változtatnak. Teljesen rá egészen pontosan, tehát hogy csak a brazil vonal egy kicsit több legyen, vagy nagyobb legyen.
1: Szabadrúgás a felező vonalról. Skribek a labda mögött, 88. perc. ZTE próbálkozás, Skribek, hát nem tudom, kapura emelte, az volt a cél, Dibuszhoz hullik. Dibusz pedig nem dobja azonnal előre, inkább megvárta, amíg Szalai mutatta magát. Ott pedig lehet szaporázni a lépteket a bal oldalon, Abufani, oda-oda, ismételten az izraeli, benne a tengelyben Ramekersz, nem tudja kihasználni a Ferencváros, hogy az a legerszeg némiképp fellazult hátul ennél a szabadrúgásnál, létszámban most már megvannak a kékmezesek. A Ferencváros pedig a védelemben adogat egymás közt. 2 perc maradt a rendes játékidőből, valószínűleg lesz azért néhány perc ráadás, és minden jel szerint majd a 2-15 perces hosszabbítás is elkövetkezik majd, hogyha így marad. Még egy labdacsenés Calderontól, visszaszerezte tehát az ETS, Endrei tisztára játsza Kis a felezővonal közelében, megtartja nagyon szépen két ferencvárosi között, aztán Gundel Takács, Csonka vissza megint a kapushoz. Nem maradt egyébként Kis Bence és a játékvezető Sípol, úgyhogy meg kell nézni először a zalaegerszegi középpályást, hogy tudja folytatni a játékot, és talán ez a játék megszakítás esélyt kínál arra, hogy Guillermet Teixeira pályára léphessen csereként. Ápolás zajlik tehát a pályán, és ilyenkor lehet folyamodni Bene Ferenc szakértelméhez, hogy hát újabb csere a Zalaegerszegnél, teszem hozzá, hogy ugye mindössze ez a második változtatás Nuno Campostól a 2x15 percre készül már.
0: Véleményem szerint a Zalaegerszegnek a mérkőzés tervét olyan különösebben hatalmas kritika nem érheti, hiszen a jóval esélyesebb Ferencvárossal szemben gyakorlatilag elérte azt, hogy letelt a 90 perc, komoly gólhelyzete nem volt a Fradinak, Kis Bence révén volt egy veszélyes átlövése az Zalaegerszegnek, annak ellenére, hogy sem szögletet nem rúgott az Zalaegerszeg, sem kaput eltaláló lövése nem volt, de valójában a kép nem ennyire árnyalt, mert a Zalaegerszegnél én azt hiányolom, hogy nagyon-nagyon rossz formában vannak a támadók. Tehát João Viktor, Makel, Daniel Lima ennél sokkal, de sokkal veszélyesebb és jobb játékosok. Egész egyszerűen a Ferencváros belső védői leradírozzák őket. Tehát a Fradinál hátul ezzel kapcsolatban nincsen probléma. A Fradinál egész egyszerűen ez a lassú játék, ez a nagyon-nagyon kevés befektetett energia, nagyon kevés mélységindulás, ez a probléma, és én úgy gondolom, hogy talán Rommens középpályás játéka védekezés szempontjából megfelelő, de a támadás nagyon-nagyon kevés mértékben, nagyon kis mértékben tudja támogatni, és továbbra is azt mondom, hogy a széleken nagyon keveset kerül az Zalaegerszeg mögé a Fradi. Hát egyelőre ez a forgatókönyv inkább kedvez az Zalaegerszegnek, ami lezajlott eddig 90 perc alatt.
2: 3 perc a ráadás, és Guillerme Teixeira João Viktor helyett érkezett, Brazil helyett Brazil, és már jöhet kirúgással majd Gundel Takács kapus. A hosszabbításból eltelt 1/2 perc, úgyhogy lehet most már azért egy kicsit visszavesznek az avarakkal a játékosok, bár egy húzós 2 perccel el lehet dönteni a MOL Magyar Kupa döntőjét, és meg lehet vele nyerni ezt a sorozatot. Aki megnyeri, az az Európa Ligában indulhat biztosan majd. Gundel Takács kapus pedig figyeli, hogy kinek rúghatja előre valójában. Most ballal aztán végül előre vágja, még pedig oda Daniel Lima felé, aki át tudja venni a labdát, vagyis hát maga felé tudja valahogy kanalazni. Szendei pedig középen Amatónak, Kis Bence pedig már egy kicsit jobbra kihúzódva, de elviheti a labdát. Az ő jobbján pedig Csonka nem érkezik, de Kis Bence nagyon harcos, aztán Csonkához tudja passzolni a labdát. Középen Daniel Lima nem kaparintja meg, Csonka már a 16-oson belül egy emberen át tudta magát vergődni, de ki tudja oldalra tenni Szalai, és bedobásra jöhet majd a Zete a 92. percben.
1: A jelzett hosszabbítás felénél tartunk, de nem igazán van jelentkező az ETL játékosok közül, aki elvégezze ezt a touchot. Amato megy ki oldalra, behajíthatná a 16-oson belőre, de 3 kékmezes ott, tehát 7 zöld-fehér játékossal szemben. Jön a bedobás az 5 és feles környékére, Lima megcsúsztat, ott van még a labda, Szalai püföli előre, hova száll a játéktéren kívülre. Ezt a félpályáról majd Csonka hajíthatja be. Viktori most már az ő lába előtt a labda, Gundel Takács. A hosszabbítás utolsó percében járunk. Gundel Takács hosszan előre, senkinek nem jó. Szalai fedezi a labdát, engedi ki a játéktéren kívülre gurulni, dobhat majd az FTC. Haladunk tehát a hosszabbítás a 2x15 perc felé. Dibuszt megjátszák még a ferencvárosiak. Dibusz rosszul emeli előre, Szendrei fejelte tovább, Lima lő fölé. Szendrei bólintott oda Lima elé, Lima fordultából 18 méterről próbálkozott. Rusz Márton pedig mutatja, hogy jöhet a ferencváros, mert hogy egy szabálytalanságot felfedezett még a játékvezető. Közelítünk a 3-as sípszóhoz.
2: És akkor egymás után 4 Puskás arénában lejátszott Magyar Kupa döntő is hosszabbításba torkollik. Tibusz előre rúgja a labdát, és itt a vége. 90 perc alatt nem történt, nem azt mondom, hogy jóformán semmi, csak gól nem született, ami azt jelenti, hogy Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, jön a kétszer 15 perces ráadás, majd csak úgy, mint tavaly, igaz, akkor 11-esekkel nyert a Paks, előtte hosszabbítás után győzött a Tolnai együttes a Fradi ellen, de az Zalaegerszeg is hosszabbításban verte a Budafokot, szóval egy kis szünet, és aztán még fél órán át élvezhetjük a Puskás arénában zajló mérkőzés színét, javát, egyelőre még gól nélkül a csapatok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.